ezután is. De ha nem, akkor itt a vége. És csak utána jön el. Azt a jellemrajzot, amit Jelenések könyve 14. fejezetében látunk, a szobrászmester, az átszegzett kezű szobrász itt a földön alakítja ki. Az igazi nagy művész, a mester, az ecsetvonásokat itt akarja ráhelyezni a jellemedre. Jelenések könyve 14. fejezetében azt olvassuk, hogy ott van egy tömeg, akinek a homlokán az atya neve van. Akiknek tiszta, fehér a ruhájuk, mert a bárány vérében megmosták azt. Azt látjuk, hogy áron vétettek meg a földről. Követik a bárányt valahová megy. Szájukban nem találtatik álnokság. Erről egy néhány hónappal ezelőtt tartottam itt igehirdetést. Talán emlékeztek, hogy ez Jézusnak a jellemzője. Róla olvassuk, hogy pedig nem találtatott álnokság az ő szájában. Mint bárány, amely mészák székre vitetett. És azt mondja, az Isten, mi az utolsó mondat? Az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Testvéreim, ez a jellemrajz, ez itt a földön kell, hogy megszülessen. Itt a földön állsz az Isten királyi széke előtt. Itt a földön kell megállnod. Különben az, hogy az én jutalmam velem van, mire Jézus eljön. Milyen jutalom? Bűnzsoldja, halál? Ilyen jutalomra vágyunk? Ugye nem? Hagyj térjek vissza Dániel 7-re, egyetlen gondolat erejéig, ami elvisz minket a lezáráshoz, a konklúzióhoz. Mit akadékoskodok? Nem mindegy, hogy Jézus ott ül, ott áll, jobbról ül, balról ül, szembe áll. Itt a trón, ott a trón, nem mindegy. Felment a magasságba, ült az atya jobbjára, onnan jön elítélni élőket és halottakat. Mit mond Dániel? Ki áll az Isten királyi széke előtt? Ugye? Azt mondja Dániel 7, hogy leült az öregkorú, és a halandó fiát, az ember fiát, Énos fiát elé vitték. Leül mellé? Nem. Elé áll. Mikor áll elé Jézus az atyának így, szemtől szemben? Mondjátok az évet, jó adventisták vagyunk, mint tudjuk. 1844. október 22. Ettől még nem megyünk a mennybe. De azért jó képben lenni, hogy az utolsó időkben élünk. Nézzétek csak. Ez az a nap, amikor Jézus odaáll az atya elé. Miért áll oda? Mi kezdődik az nap? Mi kezdődött el 177 évvel ezelőtt? A vizsgálat itt az ítélet. Mi történne, ha Jézus nem állna így az atya előtt, az ítéletben, hanem leülne mellé? Ki állna ott az Isten trónja előtt az ítéletben? Egyedül. Mondjátok a legrövidebb útot. Hangosan. Én. Én. Nem mi, nem ők, nem ti. Én. Dániel 7-ben azt olvasom, a fiú megáll az atya előtt. Ekkor kezdődik az ítélet. Figyelitek ezt? Nem kezd az atya addig ítélni, sőt, az ítéletet a fiúra bízza, amíg egymással szemben nem állnak. Ez nem ellentétet jelent, ez a testbeszéd, hanem azt a bizonyos szót, ami kimaradt a krédóból, a közbenjárást, mégpedig annak a csúcsát, a legtetejét, a legmélyét. Jézus ott kell, hogy álljon az atya előtt, mert hogyha ott ülne mellette, akkor ki áll előttük? Te állsz ott egyedül. De mivel Jézus ott áll, ezért ha te az Isten trónja elé állsz, már pedig azt olvastuk, hogy az Isten trónja előtt kell fedhetetlennek lenni, akkor az a jó hírem van, hogy míg kiderül, hogy te fedhetetlen vagy-e vagy sem, az ítélet alatt a fiú végig ott áll, ahol te. Érted ezt, testvérem? Ha Jézus helyet foglalna az atya trónján előtt, egyedül állnál ott. De mivel Jézus nem leült, hanem oda áll az atya elé, ahol neked kell állnod, mert meg kell jelenned az Isten királyi széke előtt. Mert megvizsgálja, hogy mit cselekedtél a testben.
Azt mondja, ítélők ülnek le, könyvek nyitatnak meg. Nem egyedül állsz ott. Nem egyedül vagy a mérlegen. Láttam, hogy Jézus mindaddig nem hagyja el a szentek szentjét, írja Ellen White a korai írásokban. Addig nem hagyja el a szentek szentjét, addig ott áll, amíg minden egyes lélek esete végleg el nem dőlt. Örök életre, vagy örök kárhozatra. Testvérem, belegondoltál, hogy az Isten trónja előtt állsz? Most felteszek egy kérdést. Ez az a dicsőség királyi szék, amiben Jézus beül, és köré gyűjtetnek mind a jók és kecskék. Ez az a dicsőség királyi széke? Nem. Nem. Jó. Te jól sejted. Nem. Abban majd Jézus beül. Ez melyik királyi szék? Hogy nevezzük azt a királyi széket, ami ott a láda tetejét, hogy szoktuk hívni? Kegyelem trónusa. Képzeljétek el, hogy a Károli az csak fedélnek fordítja, de a King James-et, ha kinyitjátok, ott mindig mercy seat van írva. Vagyis a kegyelem széke, az irgalom széke, a kegyelem királyi széke. Hallottatok, olvastatok már a kegyelem királyi székéről ezekkel a szavakkal az Új Szövetségből? Igen, Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse azt mondja. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Képzeljétek el, hogy az ítélet helye az a kegyelem trónja előtt van. Az ítélet helye nem pusztán az igazságszolgáltatás trónja, ami a legvégén jön, amikor már megfizet. A kegyelem trónja előtt zajlik az ítélet, és amikor te bizalommal odajárulsz a kegyelem királyi székéhez, mit mond ezzel Pál? Nem kevesebbet, mint azt, hogy lép be a szentek szentjébe, menj oda, állj oda, ahol Jézus áll. Mert ő ott fog állni melletted. Ne félj belépni az Isten elé. Ez a gyakorlatban mit jelent? Ha imádkozol, ha a bűneid bocsánatát kéred, hogyha megjobbulást, megváltozást kérsz, ha megszentelt életet kérsz, ne félj Jézusra hivatkozni, hitben lásd azt, hogy ott áll melletted. És amikor te Istennel szemben meg kell, hogy állj az ő ítélőszék előtt, akkor tudd, hogy ez az ítélőszék maga a kegyelem királyi széke. Az ítélőszék nem az igazságszolgáltatás és végrehajtás széke. Az majd a fiúé lesz, aki az ügyvéded volt. És reméljük, hogy ez a végrehajtás az lesz, hogy gyere a jobbomra. Mert te elfogadtad ezt a kegyelmet. Mert a te cselekedeteid azt tükrözték, hogy én téged megváltottalak. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk. Figyeljétek a mondat végét. Alkalmas időben való segítségül. Fogalmazzátok meg röviden. Egy szóval, két betűvel. Melyik az alkalmas idő? Na, még egyszer. Ma. Úgy van. Ugyanez a Zsidókhoz írt levél azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok. Ma beléphetsz az Isten trónja elé. Beléphetsz oda, ahol az ítélet zajlik. A te életed felől való ítélet. És tudod, mit fogsz ott találni? Nem a vádiratot.

nem a vádiratot, hanem az ügyvédet, a végasztalót, a fiút. Felemelt kézzel, aki érted áll. Érted áll. Az alkalmas idő ma van. És a felhívásom az egy idézet, mert úgy egyszerűbb. Ezzel az idézettel szeretném befejezni, és ez a felhívásom magamhoz, és hozzátok. Ha szeretnél szent lenni a mennyben, akkor először itt a földön kell szentnek lenned. Nem fogja megváltoztatni a halál vagy a feltámadás az életed során dédelgetett jellemvonásokat. Ugyanazzal a gondolkodásmóddal jössz elő a sírból, mint ami az otthonodban és a társadalomban volt jellemző rád. Jézus nem változtatja meg a jellemedet eljövetelekor. Most kell elvégezni az átalakítás munkáját, sorsunkat a mindennapi életünk határozza meg. Amíg tart a kegyelem idő, addig bánjuk meg jellemhibáinkat, és győzzük le őket Krisztus kegyelme által. Fejleszünk arányos jellemet, hogy alkalmassá váljunk a mennyei lakóhelyre. Jézus eljövetele nem fog semmit megváltoztatni rajtam és rajtad. Nem akkor leszel szent, amikor ő megjelenik, és mint hogyha átvarázsolna, új jellemet ad. Vagy ma kezdjük el őt követni. Vagy ma kezdjük el őt utánozni. Ugye? Imádni, lemásolni. Az ő hatalmát igénybe venni. Élni azokkal a javakkal, amiket a kereszt biztosított számunkra. Ha holnapra teszed, már el is vesztetted. Testvérem, én nem akarom, hogy elveszítsd. Nem akarom én sem elveszíteni. Amíg tart a kegyelem idő, addig bánd meg jellemhibáidat, és győzd le azokat Krisztus kegyelme által. Úgy legyen. Ámen. Mennyei Atyánk, felséges Istenünk, tied minden dicsőség, tied minden hatalom, tied az ország, és hálásak vagyunk, hogy ezt odaadott Krisztusnak, a mi megváltónknak, hogy adsz neki hatalmat, dicsőséget és országot, és az ígéret az, hogy minden nép és nemzet neki fog szolgálni. Atyánk, azok között akarunk lenni, akik őt szolgálják örökkön örökké. És ezt szeretnénk ma elkezdeni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban tökéletes megoldást adtál a bűneinkre, hogy a vér eltörli, megsemmisíti a bűneinket. Nem csak jogilag, nem csak papíron, hanem Krisztus szemlélve gyűlöletessé válik a bűn, és nem kell újra és újra visszaesnünk. Hogy a jó lehet természetes, az isteni lehet természetes, hiszen ez a te életed. Atyánk, végső soron semmilyen érdemünk nincs, hiszen minden erő tőled van. És ilyen lélekben és ilyen lelkülettel akarunk jót cselekedni, helyesen élni. Atyánk, szeretnénk szentek lenni, mert te szent vagy, és a szentség forrása te vagy. Nem tudjuk ezt magunkról kijelenteni, nem tudjuk magunkat megszentelni, nem tudunk magunkért tenni semmit, csak egy dolgot, elfogadni a te kegyelmedet. Tégy minket alkalmassá a te országodra. Segíts értékelnünk, hogy Jézus az életét adta értünk. Nincs is ennél nagyobb szeretet. Segíts meglátnunk ezt. Meglátnunk te benned, hogy te magad vagy a szeretet. Fiad az Úr Jézus nevében. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és egyúttal boldog új évet kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy ilyen szémszámmal együtt vagyunk. És nagyon egyszerű címet szántam a ma délelőttnek. Az a címe, hogy új év, új erő. Szeretnétek új erőt nyerni az új évben? Ugye, remélem nem csak én, ugye? Azt az ígéretet kaptuk János evangéliumában, hogy akik befogadják Krisztust, befogadni a szívünkbe Krisztust azt jelenti, hogy hatalmat nyerünk arra, hogy az Isten fiaivá legyünk. Az Isten a saját gyermekeinek fogad el minket. És tudjátok, ez a szó ott, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik ő benne hisznek. Ez a hatalom nem pusztán erőt jelent, jogot, képességet is. Egy nagyon szép szó van ott. És ma erről szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk. És egy kicsit tekintsünk vissza az előző évre. Az előző év elejére. Emlékeztek, hogy 2020 milyen év volt? A feje tetejére állt a világ, ugye? 2020 egy olyan év volt, hogy minden hirtelen megváltozott. Nem utazhatunk, nem mehetünk be, viselni kell ezt a szépséget a fejünk előtt, stb. Annyi minden volt 2020-ban, hogy 2021... Az nagyon nagy reményekkel kecsegtetett. Nem tudom, olvastatok-e például arról, hogy az asztrológusok mennyire reményteljesen néztek 2021 elé. Én emlékszem, hogy beleakadtam, mert most ezt az asztrológusos cikket hoztam, mert szerintem ez a legjellegzetesebb, de gazdasági elemzéseket is mindenfélét olvastam, hogy 2021 sokkal jobb lesz, mint 2020 volt. Sokkal jobb lesz. Az asztrológia szerint van remény, 2021 jobb lesz, mint az idei, mondták ezt 2020 végén. Aztán, ugye volt azért gazdasági elemző, aki azt mondta, hogy jó, azért ne kergessünk álmokat, 2021 is a válság éve lesz. Egyébként ezt most így megkérdezném, hogy ti hogy értékelitek az elmúlt évet. Mint az asztrológus, vagy mint a gazdasági elemző? Vegyes, ugye? Szerencsére megjelent még egy cikk, ez volt a kedvencem. Hogyha mégis rossz lenne az év, 2021, és akkor van 12 kínai mantra, ami jobbá teheti. Ez is január 1-én jelent meg. Na, nem gondoljátok, hogy ilyen cikkeket olvastam tavaly évelején, de tudjátok, valahogy az a gondolatom, hogy annyira felesleges bármiféle előrejelzésbe belebocsátkozunk. Ugye? A jövő az Isten kezében van. Mi az, amire nekünk oda kell figyelnünk? Mi az, amire tényleg szükségünk van? Elárulom, hogy nem 12 kínai mantra, nem az asztrológia, még csak nem is a gazdasági elemzések, és nem a futuristáknak a különböző előrejelzései. Hogyan értékeljük ezt az évet? Nézzétek, itt van egy hasznos eszköz az új évre. Mindannyian nagyon jól ismeritek az Efézusi Levél 6. fejezetét, ugye? Ott találjuk a Bibliában látom, hogy tátoktok csak a maszk mögött. De csak oda képzelni tudom, hogy azt mondjátok, hogy a lélek fegyvereit, ugye? Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki együtt a Bibliát. Nem idéztem be az egészet, hogy legyen lehetőségünk kinyitni az igét. Az Efézusi Levél 6. fejezeténél. És nem fogok végigmenni, nem szándékom végigmenni ezen a gyönyörű fegyvertáron, amit itt Pál apostol felsorol nekünk. A szándékom az, hogy egyetlen egyet nézünk ma meg, ezt a pajzsot, ami az új évben nagyon jól jön, de ezért olvassuk fel ezt az egész szakaszt, jó? A 11-től a 17. versig fogom olvasni, jó? Kérlek, kövessétek a szemetekkel velem együtt. Tehát az alapigénk az Efézusi Levél 6. fejezet 11-től 17. versei. Így szól Isten igéje. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelekei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülvezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába.
és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Az én Károli Bibliámban azt mondja a cím, hogy lelki fegyverzet, és szerintem egyikünknek sem volt új ez a szakasz, ugye? Mindannyian olvastuk már, jól ismerjük. És azt is tudjuk, hogy ebben a lelki fegyverzetben hány fegyver van. Hány fegyver van a lelki fegyverzetben? Egy. Kislányom is tudja. Melyik az az egy fegyver? A lélek kardja, így van. Így van a kard. Az összes többi micsoda? Mire való a saru? Mire való a páncél? Mire való a pajzs, a sisak? Még az öv is. Ezek mind védenek. Védelmi eszköz. Úgy tűnik, hogy Pál mindazt, amit felsorol, abból összesen egy támadó fegyvert ad a keresztény ember kezébe. Ez a lélek kardja is. És amit ki van emelve az én Bibliámban, szerintem a ti kiadásatokban is, a 16. vers. Mindezekhez felövezvén a hitnek pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Ahhoz, hogy a pajzsról érdemben tudjunk egy kicsit beszélgetni, hogy együtt gondolkodni, nézzük meg ezt a szövegkörnyezetet. Nézzétek, honnan indul Pál. A 11. vers. Elége nekünk, hogyha felvesszük a pajzsot. Elége nekünk a kard a kezünkben. Elége a sisak. Elmennél egy háborúba egy darab pajzsal a kezedben. Egy darab sisakkal a fejeden. Mit mond Pál a 11. versben? Azt mondja, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. A szakaszban, amit felolvastam, megfigyeltétek, hányszor mondja, hogy minden? Azt mondja, az összes fegyverre szükséged van. Hogy megállhassatok az ördögnek néhány ravasságával szemben. Kicsit hangosabban, aki mondta. Minden ravasságával szemben. Nem tudom, érzitek-e a dolgoknak a súlyát. Azt mondja, ha felveszed mindazt, amit az Isten odaad neked ajándékba. A hit, a Szentlélek, az üdvösség tudata, ugye? Akkor hány ponton buktathat el téged az ördög? Hány ponton csaphat be? Hány ponton sikerülhet megvezetnie? Nézzétek, itt azt mondja, hogy minden ravassággal szemben. És itt jön a 12. vers, ami nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem, hogyha a sötétségről kell egy biblia vers, akkor ez a legsötétebb biblia vers, nem? A 12. vers elhúzza számunkra a függönyt, azt mondja, nem vér és test ellen van itt harc. Tehát ne fizikai kardra gondolj, és ne egy hacélból készült melsodronyra, vagy bármire. Azt mondja, nem vér és test ellen tusakodsz, hanem fejedelemségek, hatalmasságok ellen. Ezért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, mondja. És álljatok elő, övezzétek körül magatokat. Szeretnék egy idézetet mutatni nektek. És ezt az idézetet egy kicsit úgy szétszabdaltam. Hogy egy picit ráérezzünk erre, hogy milyen nagy szükségünk van a hit pajzsára. Nézzétek, azt írja, az Úr arra szólít minket, öltsétek fel az Isten minden fegyverét. Ez világos, ugye? Ez az Efézusi levélből az idézet. Tehát kihagytam a teljes biblia szöveget idézi, de ezt szeretném kiemelni, mert nem vér és test ellen harcolunk, hanem a gonoszság lelkei ellen. Félelmetes ebbe belegondolni? Azt mondja, ha a szemünk megnyílna, hogy lássuk a jó és a gonosz munkálkodó erőit, akkor hogyan folytatnátok ezt a mondatot? Ha kinyílna a szemed és meglátnád mindazt, amiről a 12. vers beszélt, hogy a sötétség világbírói, a gonoszság fejedelmei, akik a magasságban vannak, és stb. Miket látnál magad körül? Hangosan valaki mondta. Démonokat. Ha kinyílna a szemünk, nem azt mondja még el, hogy hogy éreznénk magunkat, hanem hogy mit tennénk. Ezt különösen felhívom a saját figyelmemet erre a félmondatra, de azért mindenki másét is. Nézzétek! Megszűnne minden üres fecsegés. Megszűnne a hiúság, a tréfálkozás és a viccelődés. Ha látnád, hogy mi van körülötted, akkor elmenne a vicces kedv. De az idézet nem itt fejeződik be.
Mindenki, ha mindenki felvenné Isten teljes fegyverzetét, és férfiasan megvívná az úrharcait, akkor. Félelmetes volt az a 12. vers? Őszintén, félelmetes volt? De ha felveszed a fegyvert, tudod, mi történik? Tudod, ki lesz félelmetes? Nézd a mondat folytatását. Olyan győzelmeket aratnánk, amelyek a sötétség országát megrémítenék. Ki lett hirtelen a félelmetes? Testvéreim, lehet, hogy félelmetes a 12. vers, és Pál azt akarja elérni, hogy értsd meg, hogy mi van a függöny mögött. Tényleg démonok küzdenek a lelkedért. Igen, egy óriási harc közepén vagy. Igen, az élet tényleg nem vicces. Figyeljetek, megtapasztaltuk. Megtapasztaltuk ezzel a járvánnyal, megtapasztaltuk a barátaink elvesztésében. Megtapasztaltuk egy csomó mindenben. Akár konfliktusokban, akár sorolhatnám. És az ember leragadhatna ott, és azt mondja, hogy fú, tényleg félelmetes, milyen a gonosz hatalma, elragadja azt, ezt teszi betegé, az meg elhagyja az Isten, stb. A maga útján jár. Azt mondja, ha felveszed a fegyvert, akkor nem a sötétség világa a félelmetes, hanem a te ruházatod lesz félelmetes a sötétség világának. Figyeljetek, a démonok rettegnek Krisztustól. És ha felöltözött Krisztust, az ő fegyvereit, a sötétség országa rémül meg. Az emberek félnek a sötétben, a gyerekek félnek a sötétben. Képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy Isten gyermekétől a sötét fél. Nem a gyermek fél a sötétben, hanem a sötét fél a gyermektől. Jó dolog a hitnek pajzsa? Jó dolog. Nagyon jó dolog. Felvetődik a kérdés, hogy hogyan, mert ugye ez eddig egy szép ígéret. De ott van az a tüzes nyíl, ugye? Pál apostol azt mondja, hogy a sátánnak tüzes nyilai vannak. És szeretnék felidézni kettő darab igét. Két igét, egyet az Ószövetségből, egyet pedig az Új Szövetségből, amit már hallottatok tőlem nem egyszer ugyanerről a helyről. De nem tudom eleget hangsúlyozni ezeket. Rátérünk egy kicsit Dániel 9. fejezetére, jó? 77 szabatot ad a népedre, de megmondom, hogy nem erről lesz szó, jó? Tehát most nem a táblázatot fogjuk tanulmányozni. Sokszor elkerüljük a proféciát azért, mert bonyolult, mert számolgatni kell, meg fáj a fejem a végére, meg mélyre kell ásni. Mit tanultunk a zsidókhoz írt levélből? Azt mondta, azt írta ez a levél a zsidóknak, hogy hát tejnek italával kell hitatni titeket, mert a kemény eledelt nem bírjátok. Sokszor magamat is így érzem. Sokszor a gyülekezetemben is így érzem magam, hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor már sok lesz. El tudjátok képzelni magunkat, hogy felállunk és Mózes 5 könyvét egy szombat alkalmával végigolvassuk, és a gyülekezet állva hallgatja, és a végén sír, mert annyira megértette? Mert ez megtörtént, le van írva. Megtalálták az Úr könyvét, a törvénykönyvet. Felolvasták a nép előtt, és a nép úgy érezte, hogy vétkezett, hogy gyógyulni akar. Ne szaladjunk át a profécián, mert a proféciában olyan dolgok vannak, és most nem a számolásról beszélek, amire talán nem is gondolnánk. Nézzétek csak, mit ír Dániel 9? Azt mondja, 77 szabatot a te népedre. És itt van, amikor elkezdjük magyarázni, hogy ugye leszab 2300, stb. Nézzétek meg, hogy mi a 77-nek a vége. Hogy vége szakadjon a gonoszságnak, hogy bepecsételtessék a bűn, hogy eltöröltessék a hamiság. Miről beszél? Krisztus munkájáról. A bűn végéről. Az áldozatról, a megoldásról, a megváltásról. Ez a vers egy az egyben elmondja, hogy Dániel, már csak 490 év vagyis, hát valamivel több még Dániel korában, de eljön a pont, hogy már csak 490 év, és az Isten végső megoldást ad a bűnre. Tudjátok, hogy mennyire mély ez az ige? Tudjátok, milyen jó lenne ebbe belemásni magunkat? Egyetlen egy fél mondatot fogok most kiemelni. Egyetlen fél mondatot. Csak az legelejét. 77 szabatot ad a népedre, hogy vége szakadjon a gonoszságnak. Tudjátok, ez az ige mit jelent? Ez az ígéret azt mondja, hogy Krisztus véget szakít a gonoszságnak, de nem pusztán vége szakad. Sokkal több annál. Az a szó, ami ott szerepel, nem azt mondja, hogy valami így véget ér, hanem valami berekeztetik. Rács mögé kerül. És ha megnézitek, hogy hol szerepel még a Bibliában ez a szó, azt találjátok, nézzétek, itt van négy példa. És mondom, erről már beszéltem ezen a helyen, de nem tudom elégszer hangsúlyozni. Amit Krisztus ígér nekünk az ő áldozatában,
Mert Dániel 9.24 az ő áldozatáról szól, arról, hogy kiirtatik, meghal értünk, meghal helyettünk. Azt ígéri, hogy ez az áldozat mit hoz számunkra? Berekeztetik a bűn. Nézzétek, Sámuel könyvében azt olvasom, hogy fogtak két tehenet, borjas tehenet, és a borjaikat elzárták. Tudjátok, hogy viselkedik egy borjú, hogyha elszakasztják az anyukájától, és hogy viselkedik az anyuka a tehén, ha elszakasztják a borjútól? Ja. A magyar szürke markát, ha szállítani akarod, és elválasztod a borjától, akkor be kell szedálni, mondják. Hogy lenyugodjon. És ezek a tehenek elindultak Izrael felé. Az volt a különleges a filiszteusok számára, hogy nem a borjaikat keresték, hanem elindultak. Isten ráparancsolt ezekre a tehenekre, hogy induljanak el, de a borjakra nem parancsolt rá. Mit csináltak a borjak? Elzárták őket, és megpróbáltak kitörni, menni az anyjuk után. Sámuel első könyvében azt is olvasom, hogy megakadályoztál, visszatartottál engem, mondja Dávid Abigailnak, hogy gyilkosságban essen. A 88. Zsoltárban azt olvasom a Messiás szenvedéseiről, hogy berekeztettem, és ki nem jöhetek. Mit jelent berekeszteni? Azt, hogy nem jöhet ki. A Prédikátor könyvében azt mondja, ki tudja visszatartani a szelet. Láttatok már vitorlát, hogy a szél tolja előre, ugye? Nézzétek, mit jelent számunkra az, hogy amikor 77 szabatik a népre, akkor a bűn berekeztetik. Azt jelenti, hogy Isten egy olyan erőt ad, ami a bűnt tökéletesen vissza tudja fogni. Tökéletesen vissza tudja tartani a benne tomboló emberi természetet. A Galata levélben azt olvasom az 5. fejezet 17. versében, hogy az Isten lelke a te tested ellen törekszik. Hogy ne azt cselekedd, amit te elképzeltél magadnak, hanem azt cselekedd, amit az Isten akar. Hiszitek ezt? Hiszitek, hogy Krisztus képes megállítani minket? Képes megállítani engem, téged, a természetedet? A Római Levél 6. fejezetéből is sokszor idéztem nektek ezt az igét, és tényleg csak nagyon röviden utalok rá. A Károli fordításban azt olvasom, hogy megerőtelenül a bűnnek teste, hogyha Krisztussal szövetségre lépsz. De nem az van ott, hogy megerőtelenül. Tehetetlenné válik. Tehetetlenné válik. Onnan jött a gondolat, hogy egy néhány héttel ezelőtt mind a 11-esekkel, mind a 8-osokkal egy hosszabb beszélgetésünk volt a függőségekről. Egy hosszabb beszélgetésünk volt arról, hogy van egyáltalán remény, és ha van, akkor hogyan? Hogyan tudunk megállni a belső késztetéseinkkel szemben? Hogyan tudunk szembeszállni a függőségeinkkel? Nem kérem, hogy emeljétek fel a kezeteket, de úgy belül, emelje fel belül az a kezét, akinek van az életében olyan, amivel küszködik, és újra előjön, és megint ugyanaz a helyzet. Van ilyen? Van. Az evangélium mire terjed ki? Arra, hogy függő vagyok, az is maradok, de Isten úgy is megbocsájt? Ennyi? Nézzétek, ez az egész nem fog működni, amiről ezek az igék beszélnek, hogy visszatartatik a bűn, hogy tehetetlenné válik a bűnnek teste. Nem fog működni, hogyha nem hiszed el Istennek, hogy ő képes erre. Milyen pajzsot kell felvenni? A hitnek pajzsát. Mi a hit? Zsidókhoz írt levelet tanuljuk, hamarosan tudni fogjuk, már csak 11 fejezet van hátra, ugye? Mi a hit? Reméled dolgok valósága, nem látod dolgokról való meggyőződés. Vagyis, láttál már szabadult függőt? Lehet, hogy nem. Isten meg tud szabadítani egy függőt? Meg tud szabadítani a bűnből? Lehet, hogy nem láttál, de a hit lényege, hogy nem szükséges, hogy láss. A nem látott dolgokról vagyunk meggyőződve. Azt mondja nekünk, hogyha Krisztus ott van, a bűn működésképtelenné válik. Jól jönne ez a pajzs erre az évre? Mi történik, ha mégis jön a kísértés? Mi történik, ha mégis jön? Pál azt mondja nekünk, hogy vegyétek fel a hitnek pajzsát.
És tudjátok, ez nem az a pajzs, éppen a 2021-es évben láttuk, szerintem többen megnéztétek a videót, hogy hogy néz ki Izrael felett az a pajzs. Láttátok már? Azt a pajzsot, hogy a nagy shield, a rakétavédelem. 300 rakétát kilőnek, ugye az ellenség, és az emberek ülnek kint a teraszon, és nézik az eget, és mint egy csillaghullás a védelmi rendszer elhárította a rakétákat. De gyakorlatilag az emberek nem éreztek belőle semmit. Ilyen védelmi pajzs van Izrael fölött. Ugye a légvédelem hihetetlen profin működik, van minden van, ami kell. És szó szerint az emberek ültek és nézték, hogy repülnek a rakéták, 300 rakéta, és mindegyiket elkapja a légvédelem. És ott fenn az égen robbannak szét. Tudjátok, a hit pajzsa nem így működik. Nem tudom, ki az, aki lőtt már íjjal. Lőttetek íjjal. Oké, egy rendes, egy olyan igazi longbót, vagy egy erősebb íjat, tehát nem egy játékszert, hanem egy rendes íjat, mennyivel kell, milyen erővel kell meghúzni? Vagy fordítva. Ki melyik kézzel szereti? Milyen erővel? Hát 20, 30, 40 kiló, attól függ, ugye? De itt 10 kilókról beszélünk. Most képzeljétek el azt a nyilvesszőt, hogy megy és becsapódik a pajzsba. Milyen erővel csapódik be, különösen, hogyha még ilyen lőtávon belül marad az ember? Nagyon erősen, ugye? Beleáll a pajzsba, azért van az illusztráció. Szeretném, hogyha értenénk, hogy mi történik. Amíg ezen a földön vagyunk, a kísértések nem fognak eltűnni. De közben ott van a másik oldalon az, hogy Jézus meg győzelmeket ígér. Tudjátok, mi a különbség a pajzs mögött állni, meg pajzs nélkül állni? Sátán tüzes nyilaival szemben. Amikor pajzs nélkül állsz, akkor téged fúr át, és meghalsz, ugye? De amikor a pajzsba beleverődik a nyíl, óriási erővel csapódik be, és tudod, mit érzel? Hogy fogod a pajzsot, azt érzed, hogy valami dörömböl. Valami erősen ütögeti a pajzsot. Állnod kell, hogy áld a lövéseket. De nem fúródik beléd a nyíl. Jézus azt ígéri nekünk, hogyha vele szoros szövetségben vagyunk. Hogyha felvesszük a hit pajzsát, azaz hiszünk neki, hogy benne van erő. Igen, az ütéseket érezni fogjuk. Azt fogjuk érezni, hogy a pajzsra ütődik valami. De Sátán nem tud legyőzni. Képtelen. Nem azért, mert te váltál legyőzhetetlenné, hanem ott van veled a legyőzhetetlen megváltó. Ott van az a valaki, aki vissza tudja fogni az emberi természetedet. Ott van az a valaki, aki képes megfékezni Sátán minden nyilát. Figyelitek, milyen nyilakat lő Sátán? Nem pusztán nyilakat, meg éles nyilakat. Mit olvastunk az Efézusi levélben? Milyen nyilakat lő? Jól mondjátok, tüzes nyilakat. Mire való a tüzes nyíl? Középkori történelem. Mire való a tüzes nyíl? Egyrészt a tüzes nyillal adtak éjszaka jelzéseket, jó? Kommunikációs eszköz volt. Másrészt, miért lőttek tüzes nyilakat? Hogy megpróbálják a célpontot felgyújtani, hatástalanná tenni, a védelmi rendszert lebontani. Belelőni a náttetőbe, belelőni a gerendákba. Hogy az ellenség, aki ellen harcol, ugye? A védelmi rendszer teljesen felégen. Emlékeztek, hogy a Korintusi levélben azt olvastuk, hogy nem mindegy, hogy az alapra mit építünk? Aranyat, ezüstöt, követ, vagy pedig fát, pozdorját? Mert ha a tűz elkapja, akkor a fa is a pozdorja elég. Nézzétek, Sátánnak nem pusztán az a cél, azért írja, hogy tüzes nyíl, nem pusztán az a cél, hogy megsebezzen, megöljön, hanem ha lehet, a teljes védelmi rendszeredet lebontsa. A kísértésnek nem pusztán az a célja, hogy eles. A kísértésben nem mindig esel el. Jézus ott van, kapaszkodok bele, csak hogy Sátán mit csinál? Fáraszt. Tudjátok, mint a horgász a halat. Ezért mondja azt, hogy folyamatosan legyen rajtatok. Le ne vegyétek. Nehogy elfáradjatok. Ő a védelmi rendszeredet akarja megtámadni, hogy elveszítsd a védelmet, és végül bejusson hozzád. A Biblia azt mondja nekünk, hogy ki kell tartanunk. Azt a pajzsot folyamatosan tartani kell. Vegyétek fel a hitnek pajzsát, ezzel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Hiszitek ezt? Ez az idézet, az utolsó idézet.
És igazából az utolsó dia, de ezt is darabokra szedtem. És szeretném, hogyha jól megértenénk együtt.

Tökéletesek. Félünk ettől a szótól, nem szeretjük ezt a szót. És hát sokan nem szeretik. Márpedig Jézus ezeket a szavakat mondja, úgyhogy én őt idézem. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez a parancs, és itt elvágtam. Mi ez a parancs? Hogy folytatnátok a mondatot? Egy picit gondolkodjatok. Gondolkodjunk. Mi ez a parancs? Ez a parancs teljesíthetetlen. Nem? Ez a parancs nem arra vonatkozik, amilyen szó van benne, mert a tökéletesség az nem azt jelenti, hogy bűnfeletti győzelem, hanem azt jelenti, hogy tökéletes szeretet. Ezt olvastam egy könyvben. Hogy folytatódik a mondat? Tudjátok, azért vágom ketté a mondatot, hogy ráérezzünk arra, hogy az Isten mit gondol. A bibliaolvasásnak ez a lényege. Az Isten keresésnek ez a lényege. Ez a parancs egy ígéret. Ez a parancs egy ígéret. Legyetek tökéletesek. Ki ígér mit? Jézus ígéri, hogy ő az, aki tökéletessé tesz. És hogy mit jelent a tökéletesség? Azt mondja, a megváltási terv Sátán hatalmából történő, időleges, részleges, úgy, ahogy? Nem, azt mondja, megint ezek a nagy szavak, mint az Efézusi levélben. Teljes szabadulásunkat tűzi ki. A megváltási terv Sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi ki. Krisztus mindig különbséget tesz a megtört lélek és a bűn között. Ó, úgy szeretném ezt megtanulni. Remélem, nem csak egyedül vagyok vele. Különbséget tenni a megtört lélek és a bűn között. Hogy a bűnt gyűlöld, a megtört lelket megszeresd. Krisztus mindig megteszi ezt a különbséget. Azért jött, hogy lerombolja a gonosz munkáit, és a szent lélek kiáradhasson minden bűnbánó lélekre, hogy megőrizhesse őket a bűntől. Testvérem, hiszed ezt? Hisszük ezt? Én úgy szeretném, hogyha hinnénk. Úgy szeretném, hogyha ez az év tényleg megmutatná mindannyiunk számára, hogy Krisztusban óriási erő van. Hogy amikor ő felszólít, akkor valójában ígér. Jézusnak minden felszólítása ígéret. Amikor azt mondja, hogy te is aképpen cselekedj, amikor azt mondja, eredj el és többé ne vétkezz, amikor azt mondja, hogy légy tökéletes, amikor azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatot, ezek mind ígéretek. Ha neki esel és azt mondod, jó Uram, azt mondtad, legyek tökéletes, most elkezdem, abból egy izzadságszagú működésképtelen kereszténység lesz. Az akaratnak megvan a maga helye, de mi az akarat helye? Hogy odaadd Krisztusnak. Uram, akarok melletted maradni. Akarom a hit pajzsát. Hinni akarok az ígéretednek. Hinni akarom, hogy te vagy az, aki véghez tudod vinni. Hinni akarom azt, hogy a tüzes tyilak erőtelenek a te pajzsoddal szemben, és hogy akármilyen sötétség vegyen körül. Ha te velem vagy, a sötétség rettek tőlem, és nem én a sötétségtől. Testvéreim, szeretném, a 2022 arról szólna, hogy megtanulunk hinni. És ezt nem nektek mondom, hogy tanuljatok meg hinni, magunknak mondom, nekünk, mint közösség. Óriási szükségünk van arra, hogy Krisztust megismerjük a maga valóságában, hogy gyakoroljuk azt a hitet, amit ő adott nekünk. Krisztus a te pajzsod, ő a te pajzsod. Ő belé fúródtak ezek a nyilak. Ő volt az, aki meghalt a bűnödért. Ő volt az, és ő az a mai napig, aki vissza tudja tartani a gonoszság hatalmát. Még az én természetemet is. Hát ez aztán tényleg nagy hit kell. Isten a legmagasabb eszményképet tűzte gyermekei elé, amit a legmagasabb rögtű emberi gondolat is elérhetne. Legyetek azért itt tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez a parancs egy ígéret. A megváltási terv Sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi ki. Krisztus mindig különbséget tesz a megtört lélek és a bűn között, azért jött, hogy lerombolja a gonosz munkáit, és a szent lélek kiáradhasson minden bűnbánó lélekre, és megőrizhesse őket a bűntől. Ezt a tapasztalatot kívánom nektek és önmagamnak is az új évre. És azt is szeretném kívánni,

tenni, hogy éljük meg ezt közösségileg is. Különbséget tenni a bűn és a bűnös között. Odállni egymás mellé, amikor szükség van rá. Ha kell, te légy a pajzs a másiknak. Azt kívánom, hogy legyen sok-sok győzelmünk ebben az új évben. Amen. Szerető atyánk, hálát adunk neked Jézus Krisztusért, akit elküldtél a földre. Hálát adunk neked azért, hogy elviselted azt a fájdalmat, hogy végignézd, hogy kiirtatik a messiás, és senki nem lesz. Atyánk, tudjuk, hogy ez a mi érdemünk lett volna. A halál a mi zsoldunk. Te Jézus elvette tőlünk a halált és a bűneinket. És hálát adunk neked, hogy az igazság ruháiba öltöztet. Atyánk, szeretnénk ebben az új évben megőrizni a veled való kapcsolatunkat, és megerősíteni azt. Szeretnénk nem megrémülni a sötétben, hanem hitben megragadni azt, hogy nálad örök világosság van, és hogy Jézus nevére a gonoszság erői rémülnek meg. Atyánk, kérünk, taníts minket hinni benned teljes szívvel. Kérünk, atyánk, taníts minket, hogy megragadjuk azt az ígéretet, hogy te vissza tudod fogni, vissza tudod tartani minden bűnös hajlamunkat, szokásunkat, függésünket. Atyánk, ez nem a mi érdemeinkről szól, hanem a te hatalmadról. Nem akarunk kétkedni a te hatalmadban, annak végtelenségében. Ezért kérünk téged, hogy adj nekünk olyan tapasztalatokat, amikkel mind jobban megerősödik a hitünk, és egymást is, és a gyülekezetünket is erősítjük. Köszönjük fiad Jézus nevében. Amen.

Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia mindjárt a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra, azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Hát szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás a férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményeinek. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia. Hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye, elég erős beton alapot kell építeni, hogy az a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2×2=4. És adott a Jóisten 5 alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki.
egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy 5 ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi 3-at is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ az, itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ezt talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel és sok problémával kell megküzdeni a házasságunkban, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem olyan társat szerez, akivel nekünk semmi gondunk nem lesz, meg magunkkal sem kell küzdeni a házasságban, hanem azért szerzett olyan társat, hogy az éleket faragja, az éleket és a sarkokat csiszolja.
mert mindannyiunknak nevelésre, nevelődésre van szükségünk ebben az életben. Egy egyedülálló ember is nevelődés alatt van, mondjuk a munkahelyi munkatársakkal, az élet különféle más társas kapcsolataiban. Neki is szükséges alkalmazkodni, meg magával szembesülnie, hogy milyen hibái vannak. De én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy hát, rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már, nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem mi nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítő társ hozzáillő. Ugye? Tehát a segítő társi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítő társat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítő társá válik a másik, hanem segítő társá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzáillő segítő társat ad, hozzánk illő segítő társat ad, ami a mi gyengénk, abban ő egészít ki bennünket. Abban ő figyelmeztet bennünket, ami meg az ő gyengéje, arra meg nekünk kell segítséget nyújtani számára. A segítő társi viszony nem azt jelenti csak, hogy bevásároltál, hogy beágyasztál, elrendezted a gyermekeket. A segítő társi viszonyt úgy gondolom, hogy komplexebben kell látnunk, hogy a másik jellemében én mit adhatnék hozzá, hogyan segíthetném a másik jellemének az épülését, az építését, és én a magam jellemében is hogyan válhatnék alkalmassá az igazi szeretetre és az igazi társas kapcsolatra. Itt szeretnék nektek felidézni egy nagyon megrázó mondatot, amit én egy könyvből olvastam, akitől állítólag Pálhegyi Feri bácsi sokat tanult, aki ezt a tábort szervezte, vagy szervezi már évtizedek óta, úgy hívják, hogy Walter Nietzsche. Egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat. Hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben, és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítő társat hozzáillőt, és még nem volt bűneset.
és még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet, az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Az igazi szeretet tehát itt kezdődik. Aztán nagyon fontos, hogy hogyan tud ez igazán kialakulni, hogy ezt írja a második fejezet 24. versében, ugye felolvasott részben, azt mondja Mózes könyvében a Jóisten, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát az első dolgot úgy szerettem volna úgy kiemelni, hogy először is nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az első dolog, amit fontos tudatosítani. A második dolog, hogy Isten szerez nekünk társat, és soha ne felejtsük el a házasságban, hogy valahol a Jóisten gondviselése rendelte mellénk a társat, és ezt nyilván, hogy amikor ismerkedtünk, és amikor hozzámentünk a másikhoz, és elköteleztük a másikkal magunkat, vagy elvettük a feleséget feleségül magunknak, akkor ez tudatosult bennünk, hogy ez nem csak a magunk döntése volt, vagy mi szeretnénk így. Ezt valami felülről jövő erő, felülről jövő személy irányította. De ezt azért kaptuk, hogy megtanuljunk szeretni az életben. Segítőtárs abban, hogy segítőtárs legyen számunkra, hogy mi fél emberek lennénk, ha nem jönne kívülről egy állandó figyelmeztetés, hogy miben kell változnunk, és ugyanakkor számunkra is egy nevelés, hogy miben válhatunk mi segítőtársá a másiknak. Ez lett volna az első három alapelv. A negyedik és ötödik alapelvet pedig itt a következőkben így fogalmazza meg, hogy először is elhagyni az apját és anyját. Mit jelent az, hogy elhagyni a szüleinket? Nagyon sokszor leragadnak azon a felek, hogy igen, hát elhagyjuk édesapánkat, édesanyánkat, hogy elköltözünk és máshol élünk. Ennél azért sokkal többről van itt szó. Azt jelenti itt bővebben kifejtve, ezt a könyvekben itt a Nietzsche könyvet is olvastam, és tényleg elgondolkodtam ezen, hogy el kell hagynunk talán azokat a kötődéseket, amelyek nem engedik meg, hogy teljesen a családunké legyünk, és a családnak éljünk. Elhagyni azt jelenti, és elhagyni és ragaszkodni a másikhoz azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ragaszkodjunk a másikhoz, sok mindennek csak második helyet szabad hagyni az életünkben, vagy harmadikat, vagy negyediket, vagy ötödiket. Például az első legyen a feleség. El kell hagyni ahhoz elsősorban azt, hogy mit mondanak a szüleim, vagy hát tanácsokat elfogadhatunk, de ők nem irányíthatják a házasságunkat. Szülők nem irányíthatják, segíthetnek, tanácsolhatnak, de nem irányíthatják a házasságot. Nem irányíthatják a barátaink, a munkatársaink az életünket. Nem irányíthatja és nem kerülhet előtérbe a hivatás. Nem kerülhet előtérbe a gyermek sem egy házasságban. Nagyon sokszor úgy gondolom, hogy sok mindent az ember meg akar tartani még a család életében, a családi életében. Ez olyan, mint egyik előadáson hallottam, hogy a családos ember az besorozott állapotban van. Régen volt sorkatonaság, és akkor ugye ott kellett hagyni mindent, és menni kellett a laktanyába, és ott a sorköteles szolgálatot végezni. Ma a házasságban is az van, én úgy gondolom, hogy besorozott állapotban vagyunk, és a legfontosabb a feleség, legfontosabb a férj. Ezután jönnek a gyerekek, ezután jön a hivatás, ezután jön a pénzkeresés, minden ezután jön az egyeztetés
azzal, hogy mi mit tartunk utána másodrangúnak, harmadrangúnak, negyedrangúnak, ötödrangúnak, azt a férjnek és a feleségnek együttesen kell eldöntenie. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy vannak, akik régi barátokhoz kötődnek, bizonyos dolgokat nem tudnak leadni még, szórakozásokat, különféle olyan dolgokat, amiket talán ugye a saját életükben úgy el tudtak képzelni, meg fontosnak számított, de most már a mai életükben ez nem működik. Nagyon sokszor hallom, hogy a férjek úgy élnek, hogy hát dolgozunk, hogy mi dolgozunk, kenyért keresünk, és majd mi megteremtjük az anyagiakat, és a többi pedig a feleség dolga. Ő meg a gyermeknevelés, meg a háztartás. Ragaszkodik a feleségéhez, ezt szeretném rögtön hozzátenni, ami azt jelenti, hogy valóban mindent megbeszélni a feleséggel, mindent megbeszélni a férjel, mindenben közösen döntést hozni, közösen tervezni, elhagyni azt, ami talán még az én életemben fontos volt, és ragaszkodni a feleséghez, ez kell ahhoz, hogy az igazi házasság és egy jó házasság jól működjön. Kiáll az első helyen. Mert csak ezután jöhet az, amit kimond utána az alapelvként a Biblia, és lesznek ketten egy testé. Milyen csodálatos dolog, amikor ki lehet mondani egy házasságban, hogy már két ember nem két ember, nem úgy, hogy ő van ott, ő csinálja ezt, én csinálom azt, így meg úgy kiosztottuk a dolgokat, és élünk egymás mellett valahogy egymás nélkül, hanem lesznek ketten egy testé. Hogyan működik egy házasság, ami egy testé vált? Három dolgot szeretnék felidézni, és gyönyörű példa ez. Az első példa talán, amit úgy, hogy mikor válhat egy testé. Sokszor ezt olyan, azt mondják, hogy igen, ekkor van alapja annak, hogy ugye fiataloknak mondjuk, ha már van ragaszkodás, ha már van igazi szeretet, akkor vált a házasság egy test, és akkor van alapja az igazi testi kapcsolatnak és testi szerelemnek, ez is igaz. De az egy testennél sokkal többet jelent. Nem pusztán testi kapcsolatot, hanem ahogy szépen megfogalmazta, de nem kell ezt fellapoznotok, egy első Sámuel könyve 18. fejezet első versében egy két ember barátságáról nyugodtan mondhatjuk, hogy a házasság is, bár több, mint barátság, de a barátságnak mindenképpen meg kell lenni egy házasságban, akkor azt mondja Dávid és Jonatán barátságáról a Biblia, hogy Jonatán lelke egybeforta Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját lelkét. Milyen szép ez a Biblia vers. Ragaszkodás, összeforrottság, nem pusztán testileg, hanem lelkileg, ezt így fogalmazza meg Dávid és Jonatán közötti barátságban a Biblia, hogy lelkük egybefort. Két ember lelke egybefort, és úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Úgy szerette őt, mint saját magát, mármint ugye Dávid Jonatánt. Az igazi szeretet az tényleg igazi közösséget teremt emberek között. Lelkek összeforrása, lelkek igazi szeretete. És három dolgot szeretnék felidézni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát az egyedüllét nem jó. Utána Isten szerez segítőtársat, hozzáillőt, ugye ez a kettő egy, és aztán elhagyni, ragaszkodni. Az ötödik, hogy egy testé lesz, ez már nem egy újabb alapelv, hanem ez a gyümölcse annak, amikor az alapelveket valakik komolyan vették, és beépítették az életükbe. És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogy válhat két ember egy testé. Mit jelent egy testé válni a házasságban? Mit jelent egybeforni a lelkünknek? Az elsőt Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, ami úgy gondolom, hogy az igazi ragaszkodásnak és az közös életnek egy alapfundamentuma kell, hogy legyen egy házasságban, amikor azt mondta Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében, ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ezt szeretném kiemelni, hogy mikor, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől. Az az igazi házasság, amikor az akaratok egyé tudnak válni.
csodálatos dolog az, amikor nem úgy van, hogy én ezt akarom, te azt akarod, te ezt csinálod, én azt csinálom, te így, te úgy, fel is út, le is út. Ugye, szóval akkor megy tönkre egy házasság, amikor különféle akaratok küzdenek egymással szemben. Én állandóan ellent mondok a másiknak. Szerintem, ahogy te csinálod, az nem jó. Majd megmutatom én, hogy hogy kell csinálni. Te nem tudom, te erre szeretnél költeni, ezt vásároljuk meg. Én meg azt mondom, ezt vásároljuk meg, mert ez fontosabb. De példák sokasságát mondhatnánk, hogy mindenkinek vannak elképzelései a pénzgazdálkodásról, a gyermeknevelésről, arról, hogy hogyan osszuk be az időnket, a pénzünket, az erőnket. És kedves táborozók, én azt látom, hogy a jó házasság akkor működhet, hogyha az akaratokat megpróbáljuk egy akaratra hozni. Az nem azt jelenti, hogy egyformák leszünk, és mindenki bólogat a másikra, de egy dolgot nagyon meg kell tanulni a házasságban. Bizonyos dolgokat le kell, szóval alá kell tudnunk rendelni a másik céljainak, és a másik szempontjainak is. Ha a két ember állandóan külön akarattal egymásnak feszül, az nem lehet jó házasság. Ott nem lesznek egy testé. Lelki értelemben legalábbis biztos, hogy nem. És tulajdonképpen ez pozitív értelemben azt jelenti, hogy nem az erősebb és az erőszakosabb akarja a saját akaratát keresztül vinni a másik életében, hanem azt jelenti, hogy mi az Isten akarata. Hogyha az én nevemben egy akaraton lesznek, ezt mondta Jézus. Ha az én nevemben egy akaraton lesznek. És ehhez kell az, hogy házasság jól működjön, hogy azért bevonni az Isten tanácsát. Bevonni az életünkben az Isten vezetését. Megkérdezni tőle, hogy mi az ő akarata. És úgy megismerni az Isten beszédét és az ő szavát, hogy mi egy akaratra jussunk, az, ami a legjobb akarat, az Isten akarata. Dantének az Isteni Színjáték című nagy költeményében elbeszélő eposzában van egy nagy mondat, az Isten akarata a mi békénk. Házasságban a legnagyobb békét az hozhatja, hogyha az Isten akaratát akarja mind a két fél követni, és nem a saját akaratát. Én le tudok mondani a foci meccsről, a barátokról, hogy valamiben őt segítsem. Le tudok mondani valami autós vágyaimról, hogy a családnak jusson több esetleg abból a családi kasszából. Nem akarok nem tudom milyen autóval járni. A feleség meg talán a ruházkodásból, vagy a nem tudom milyen igényekből, szép bútoroztatás, meg egyéb igényekből. Szóval meg kell tanulni ezeket, vagy összehangolni. Hát a másik dolog, hogy egy testé válni mit jelent, az Efézusi Levél 5. fejezet 28. és 29. versében olvashatjuk, és ugye itt idézhetnénk be még itt az egy testé válás kérdésében, hogy amit Prédikátor könyve 4. fejezetében olvashatunk, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Isten nélkül ugye könnyen elszakadnak a szálak, és elszakad a cérna, de a harmadikkal, Istennel együtt az kötés lesz, és nem cérna. Vagy ahogy Jézus a példázatában, a hegyi beszédben mondta, példabeszédében, Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy ugye fundamentumra építeni mit jelent a házat? Kősziklára építeni. Akik homokra építik a házat, akik fövenyre építették a házat. Jönnek az életben a problémák, a nehézségek. Jönnek a terhek, gyereknevelés, egyebek. Azt úgy elfújja a szél, ott boldogság, béke, nyugalom nem lesz, ha nem a kősziklára építették a házukat, ha nem Isten szavára és Isten beszédére épül egy házasság, ott nem lesz békesség. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, és ez nem azt jelenti, hogy egyszer azt mondtuk, hogy mi hát hívők vagyunk, és jó, hát akkor eldöntöttük, hogy hiszünk a jó Istenben, meg valamilyen módon keresztények vagyunk, hanem minden nap a kősziklára kell építeni. Minden nap meg kell a házastársaknak keresni a harmadik szemét, Krisztust, és minden nap kikérni az ő tanácsát, segítségét az életükben, az életükhöz, különben össze-vissza fog működni az a házasság, és zaklatott lesz, idegesség, feszültség fog uralkodni abban a házban. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 28-29. verse a második dolog, ugye mert mondom, a jó házasság alapja, hogy egy testé válni. És ehhez kell a lépcső.
nem jó egyedül lenni. Az Isten szerzett. El tudom fogadni a másikat Istentől való ajándéknak. Még akkor is, hogyha surlódások, néha szikrázó surlódások, szikrát vetnek a surlódások, de akkor is tudom, hogy nekem szerezte az Isten, hogy javamra váljon, a jellememet építse. Elhagyni mindent, hogy tudjak ragaszkodni a másikhoz, tudjam igazán szeretni a másikat, és alá tudjam rendelni az akaratomat annak a jó tervnek, amit Isten elkészített számunkra. És akkor történhet az, amit így mond az Efézus 5:28-29, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Krisztus is az egyházat. Szóval itt meg azt jelenti, én úgy gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte. Úgy kell a szeretni a feleséget a férfiaknak, ugye mindig az első helyen a férfiat említi, mint a tulajdontestüket. Mint hogyha magunkkal foglalkoznánk, ha egy test vagyunk. Saját magunkkal. A társunk az annyira hozzánk nő, annyira hozzánk tartozik, hogy azt annyira nem lehet elhanyagolni a házasságban, mint ahogy nem lehet elhanyagolni, hogy ne mosakodjunk, hogy ne fürödjünk, hogy ne ápoljuk a testünket, hogy ne együnk, ne tessük a testünket, és ne adjunk neki kalóriát. A házasságban az a törvényszerűség, hogy a másikkal foglalkozni, és a másikat észrevenni, és táplálgatni, ápolgatni. Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindenki táplálgatja, ápolgatja a testét. Azt mondja, hát az nem gyűlöli senki, mert úgy szeresse mindenki a feleségét, ahogy Krisztus is az egyházat, hogy táplálgatja és ápolgatja. Mondhatnánk azt is, hogy a házasságnak egyik nagy törvénye, hogy állandóan táplálni kell, állandóan ápolni kell. Ez olyan, mint egy virág, olyan, mint egy növény. Azt nem lehet kitenni a szárazra, azt nem lehet azt mondani, hogy most két hétig én belevetem magamat valamibe, vagy én most élem az életemet, és hát mindenki, aki tud a családban tegye a dolgát, vagy a feleségnek meg a férjnek beszélgetni. Majd lesz erről egy előadás külön, hogy beszélgetés, a beszélgetés öröme. Akkor a táplálgatás, ápolgatásban mi van még? Hát azt adni a másiknak, amire szüksége van. Hát mi is a testünknek azt adjuk meg, ami a legjobb. Ugye egészséges ételeket, egészséges italokat fogyasztunk. Tudjuk, hogy nekünk mi jó. Tudjuk, hogy milyen ruhát vegyünk fel, ha fázunk. Tudjuk, hogy a mi testünknek mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Kedves barátaink, úgy gondolom, mondom magamnak is, hogy ilyen szoros közösségbe kellene lennünk a házastársunkkal, beszélgetéssel, odafigyeléssel, hogy mi egyáltalán észrevegyük azt, hogy neki mire van szüksége. Hogy meghalljuk azt, hogy beszélgetni szeretne, hogy mondani szeretne valamit, hogy mik a fájdalmai. A nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat, és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, tápolálgatja, ápolgatja, elkészíti az ételt, ruhát készít neki, figyel a másikra, hát én nem ismerek olyan hölgyet, aki ezt ne tenné meg a férjével. De hogy a férjek mit tesznek meg a feleségükkel, erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Hogy a férjeknek úgy kell szeretni az ő feleségüket, hogy mint a tulajdontestüket, mert a senki az ő testét nem gyűlöli. Hát akkor a feleség miért ne kapja meg azt, amit a saját testemnek megadok? És erre Krisztus bátorít, és itt is Krisztushoz kell fordulnunk. Ahogy ő táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Csodálatos kép. Krisztus, ahogy, ugye, mint a harmadik kötés, ahogy a kősziklája a házasságnak, ahogy küzd az egyházért, küzd azért, hogy hívő emberek üdvözüljenek, és üdvösséget nyerjenek. Krisztus itt is a példa. Hogy naponta Krisztustól nyerünk áldásokat, ugyanúgy kell naponta áldásokat közvetítenünk a házastársunk felé. És a harmadik dolog,
szintén ebben az ige szakaszban van, itt az Efézusi Levél 5. fejezet 25. versében, az 5. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol: ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Itt megint a férfiak vannak megszólítva. Megrázó ez a kijelentés, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket. Hát mondjuk ezt nem kellene Bibliát kézbe venni, hogy ezt tudja az ember, ugye? Tehát ezt azt hiszem természetesnek veszi minden férj, de hogy hogyan szeresse a feleségét. Ezután jön a lényeg. Ehhez már kell Biblia. Hogy ezt az ember mélyen megértse, hogy mit jelent szeretni a másikat. És ezt azért mondhatjuk feleségeknek is, de a férnek azért szól, mert ugye ők lennének azok, akik egy házasságban a vezető szerepet kell, hogy játsszák, és a szeretetben is a példaképet kellene mutatni. Azt mondja, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És úgy hadd tegyen fel a kérdést, Krisztus hogyan szereti az egyházat? Vagy így is feltetnénk a kérdést, mert úgy egy egyházat, ez olyan sok ember, meg valami templomot képzelünk el. Hogyan szereti Krisztus az embert? Hogyan szeret bennünket? Itt is a házasságnak egy fontos alapjáról van szó. Azt mondja, hogy úgy, ahogy Krisztus az egyházat, úgy, ahogy Krisztus szeret embereket, gyarló, elveszett, méltatlan embereket. A jó házasság alapelve, hogy akkor is szeretni a másikat, amikor nem méltó, vagy van hibája, vagy hibákat követel velem szemben. Lusta, feledékeny, talán nem törődöm, talán vannak olyan dolgai, hogy elviselhetetlen időnként a másik, mondjuk ki őszintén, időnként jó lenne egy kicsit elvonulni egy-két hétre, hónapra, mert már tele van a mai magyar csúnya szóval a hócipője az embernek, ugye a sok gyerek probléma, meg a házassági probléma. A szeretet az ott kezdődik, hogy a méltatlanság ellenére, a hibái ellenére, a gyengeségei ellenére is megtanul az ember szeretni Krisztustól. Krisztus a példa tehát a házasságban. És úgy gondolom, hogy ez a táborunk is, ez az egyhetünk is nem arról fog szólni, hogy most mi majd itt alapelvek szintjén, elmélet szintjén meg fogjuk tudni oldani igazán a házasság kérdését az életünkben, és olyan jó házasság lesz ezután, hogy hát egy hét alatt itt minden rendbe fog jönni, és ezután minden jól fog működni, hanem az egy hétnek az a célja, én úgy gondolom, hogy az ember Krisztus szeretetével tanuljon meg szembesülni, azt ismerjük meg mélyebben és közelebbről, ismerjük meg a teremtőnket és a megváltónkat, aki bennünket úgy szeretett, hogy az életét adta értünk, aki nem azt nézte, hogy mi emberek, hát milyen emberek vagytok ti, érdemes-e értetek valamit is tenni, meg áldozatot hozni, mert egyébként nem sok értelme lett volna úgy látszatra, amit az Isten úgy ránézésből az emberiségért meg kellett volna, hogy tegyen, mert ugye a tagadó Péter, az áruló Júdás, és mi minden bűnök voltak ott Jézus körül, a tanítványokban is, amit őt látott, hanem azzal a szeretettel szeretni, hogy én az áldozatot azért is meghozom, mert majd ennek lesz gyümölcse, és lesz értéke. A szeretet képes a másikban igazi változást létrehozni. A szeretet az hosszú tűrő, az jóságos, az kitartó, az minden terhet elvisel, soha el nem fogy, és ez az, amit mi emberileg nem tudunk megvalósítani. Ez az, amihez már az isteni szeretetre van szükségünk a házasságban, és amit mindenképpen nyomatékosítanunk kell, hogy naponta van szükségünk az Isten szeretetét megismerni. Naponta van szükségünk az Isten szeretetével szembesülni. És amikor jönnek a ledorongolások, jönnek a vádaskodások, jönnek a hibáztatások, jönnek a neheztelések bennünk esetleg, hogy már megint nem olyan, amilyennek szeretném, akkor az embernek eszébe juthat az, hogy na és én ilyen vagyok? És az Isten engem szeret annak ellenére is, hogy ilyen vagyok? Hogy Jézusról elmondhattak a tanítványok, János evangélium a 13. fejezet
első versében, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hát ennyit szerettem volna mai alkalomra ilyen elméleti vagy elvi alapvetésként elmondani, és a gyakorlati kérdésekben hát én nem akartam itt sem ironizálni, sem belemenni mélyebben a házassági problémákba, kedélyes hangnemet is lehetett volna megütni, hogy egy kicsit mindannyian érezzük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk időnként a házasságunkban, hanem én most csak az alapelvekre szerettem volna rávilágítani, és arról, hogy az egy testé válás legyen a célja a házasságunknak, és ennek az útja csak ez lehet, amit az Efézusi levélből és a Biblia legelejéről idéztem.

Tisztelt keresztrendő testvéreink, kedves gyülekezet, valóban megrendítő egy ilyen alkalom. Engedjétek meg, hogy akkor én is elmondjam, hogy én 27 éve feleségemmel együtt akkor keresztelkedtem, amiután néhány nappal a keresztségünk után, ami egész közösségünket kizárták a világközösségből. Ez 84-ben volt, és egy héttel ezelőtt járt itt nálunk a generál konferencia alelnöke, aki szóban elismerte, hogy jogtalan volt a kizárás. Minket azonban akkor, amikor a mi egész közösségünket kizárták, nem csüggesztett el ez a dolog, hiszen a Bibliából azt tanuljuk, hogy a keresztség Jézus Krisztussal való szövetségkötés. Az egy másodlagos lépés, hogy Jézus Krisztus mindig küld egy közösséghez, meg Jézus Krisztusnak mindig van közössége a történelemben, ahova küldhet, és titeket is ezért küldött ide. De Jézus Krisztussal köttök szövetséget, és ezért jó emlékezni arra, hogy Jézus Krisztus mit szól nekünk, mert intézményekben sokszor kell csalódnunk, emberekben is sokszor kell csalódnunk, de van valaki, akiben soha nem kell csalódnunk. És ezért engedjétek meg, hogy ezen az ünnepélyes alkalommal Jézusnak egy olyan tanítását idézzem föl előttetek, amiről azt hiszem, hogy ezután egyre többet fogjuk tanulmányozni. Én nem tudok ennek a tanításnak a legmélyére jutni, de úgy vélem, és ez a reménységem, hogy az elkövetkezendő hónapokban, mert ki tudja, mennyi időben, mennyi időnk van, talán években, de inkább maradok ennél, hogy hónapokban. Erről a jézusi tanításról sokat kell, hogy beszéljünk. És mielőtt felnyitnám ezt a tanítást, hadd mondjam el nektek, nem csak akik most keresztelkedtek, hanem az egész gyülekezetnek és a kedves jelenlévőknek, hogy alig több mint egy hónappal ezután, szeptember 4-én országos küldött gyűlésünk lesz, hiszen most nem egy közösségből zártak ki bennünket, hanem július 1-ével, mint ismeretes, olyan törvény lépett Magyarországon hatályba, amellyel egy ország törvényhozó, legfelsőbb törvényhozó testülete, az országgyűlés szüntette meg az egyház címet, a mi részünkre biztosított egyház címet, amiről mi azonban hisszük, hogy nem egy állam biztosítja, és nem egy kormány biztosítja, hanem akkor vagyunk Jézus igazi követői, hogyha Jézus Krisztus mércéjének felelünk meg. Jézus elmondta, hogy az ő szemében mi az egyház, és hogyha mi annak felelünk meg. Olyan sokat jelent számunkra, hogy Jézus Krisztus azt mondta a mennybe menetele előtt, hogy minden nap velünk lesz, és még azt is hozzátette a világ végezetéig. Tehát nem csak azt mondta, hogy ő elmegy és visszajön, hanem hozzátette, hogy minden nap, az ő jelenlétét nyújtja nekünk, és még azt is hozzátette, mert látta előre, hogy milyen gonoszok lesznek a történelmi idők, hogy nem csak minden nap, de ez a minden nap a világ végezetéig szól. Ezért ennek jegyében Lukács evangélium a 12. fejezetét lapozzuk fel közösen most, és Lukács evangélium a 12. fejezetében a 35-től a 40. versekig tartó jézusi tanítást szeretném felidézni. Tehát Lukács evangélium a 12. fejezetéből Jézus szavait a 35. verstől így olvashatjuk. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg

hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. És ha megjö a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház úr a gazdája, mely órában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az embernek fia. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus arról is gondoskodott a saját életében, de az egész bibliai igéi szerint is, hogy különösen a végső idők nemzedékének pontos útmutatást nyújtson, és olyan erőt adjon, amiről ő maga előre tudta, hogy semmilyen nemzedéknek nem kell ilyen hatalmas erő, mint nekünk. Ezért most én azt tanácsolom, hogy ezt a felolvasott példázatszerű tanítást, amit Jézus a tanítványainak mondott, szinte szavanként tekintsük át. Nézzétek meg, Jézus ezt a tanítást azzal kezdte, legyen a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ez mit jelent? Ugye az ókori emberek, amikor felöltöztek, mondjuk ha otthon maradtak, nem mindig övezték fel magukat, de hogyha otthon komoly munkához készültek, vagy elmentek otthon a házukból, akkor nem csak felöltöztek, hanem vettek egy ókorban nagyon értékes övet, azzal felövezték magukat, azt akarták ezzel jelezni, hogy ők most egy nagy és felelősségteljes munkába fognak bele. És megmaradt ez a kifejezés. Ugye a Bibliában is sokszor halljuk, hogy övezd fel magadat, férfiú. Ez nem annyit jelent, hogy vegyünk egy övet és tegyük a derekunkra, hanem az annyit jelent, hogy munka vár rád, feladatok várnak rád. És most az én erőmmel indulj el, legyél szorgalmas, legyél álhatatos, de most én az Isten küldelek, mert nagy munka vár rád. Mit jelent a másik kijelentés, hogy nem csak, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, hanem szövétnekeitek is meggyújtva. Ugye a szövétnek a Bibliában jelkép is. Hát az öv is jelkép, mert akkor az öv minek a jelképe? A munkára készülésnek, és egyáltalán a munkás életnek a jelképe. A tevékeny munkás élet jelképe, de a szövétnek is jelkép. Szövétnek minek a jelképe? Tudjuk, ugye a 119. Zsoltár szó szerint azonosítja, hogy az Isten igéje, ami szövét nekünk. A mi lábaink világossága az ige. Mi ne úgy cselekedjünk, hogy mi gondolunk cselekedni, ne emberi elhatározásokból, hanem mielőtt cselekednénk, nézzünk a szövétnekre, mire gyújt világosságot nekünk az Isten igéje. Tehát Jézus azt mondja nekünk, az idők végén élőknek, hogy két dologra mindig szükségünk van. És ezt a két dolgot soha ne felejtsük el, soha ne veszítsük el szem elől. Nekünk egy szorgalmas, álhatatos, munkás, másokért küzdő életre van szükségünk. Olyan életre, amelyben Isten vezethet bennünket az ige által. Ezért egy keresztény közösségben teljes egyöntetűség kell, hogy uralkodjék ebben a két dologban. Aki egy keresztény közösségben nem akar másokért élni, nem akar munkát vállalni, nem buzdul fel a szíve arra, hogy más emberekért, akik talán önhibájukon kívül kinézek, és azt mondom, egy közel 200 000-es városban, amelyben éltek, vagy itt a vonzás körében éltek, önhibájukon kívül talán nem ismerik az Istent, és nem ismerik az igét. Tíme a múlt héten ott Tiszaújvárosban, a mi kis gyülekezetünkben is bizonyságot tett, és ott mondott egy súlyos mondatot, és az a súlyos mondat így hangzott: jó lenne, hogyha tudnának rólunk. Jó lenne, hogyha tudnának rólunk. Nekem azért is volt súlyos mondat, amikor én 30 évvel ezelőtt megismertem a közösséget, és egy-két alkalomra már Biblia órára eljártam. Egyszer Egervári Oszkár testvérnek azt mondtam, hát hogy rólatok nem lehet tudni. Én először azt hittem, hogy advent közösség, ez egy katolikus hitbuzgalmi mozgalom, biztos a decembert akarják nagyon megünnepelni, az advent várást.
Először, amikor nekem ez adventista, gondoltam, hogy valami katolikus mozgalom ez, hogy nagyon várják a karácsonyt, és ennyit jelentene ez az advent kifejezés. Hát mondom, én erre nem tudtam, hogy ilyen van a világon. Igaz, hogy én Nyugat-Magyarországon éltem, és Nyugat-Magyarország 3 megyéjében akkor nem volt gyülekezetünk. Kedves gyülekezet, minket a Jóisten már több mint másfél évszázada a világra szólított. Az nem a világ hibája mindig, hogy nem tudnak rólunk. Nem az emberek járnak mindig fülüket bedugva, szemüket behunyva. Az a mi hibánk, ha nem élünk munkás életet, nem élünk elkötelezetten komoly áldozatkész életet, hogy embereket meg tudjunk közelíteni, és nem ismerik az emberek a szövétnek világosságát, csak a világ reflektorfényeit ismerik, és abban már belekáprázik a szemük. De az egyszerű szövétneket, a lámpást, a mécsest, az Isten világosságát nem ismerik. Tehát hogyan fordul hozzánk Jézus? Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ha eddig esetleg ezt nem vettük olyan komolyan, és azt mondtuk, hogy egy gyülekezetben elélhetünk, mert hát eljárunk hétről hétre a gyülekezetbe, hozzá is szólunk a Biblia tanulmány során, és mi keresztény életet élünk, nem, ez ebben az időben kevés. Ez ebben az időben nagyon kevés. Nem fog tudni bennünket az Úr megtartani, ha nincs bennünk szorgalom és bátorság. Ha nincs bennünk kitartás és az igazsághoz való hűség. Ezért most is, amikor a mi kis országunkban ilyen nehéz állapotok állnak be, mi nem magunkért kell, hogy rettegjünk. Most, hogy ilyen törvényeket hoznak ebben az országban, ez nem bennünket sújt a legjobban. Ez azokat sújtja, akik még távol vannak Istentől, akik esetleg azt mondják, hogy majd oda elmegyek Istent megismerni, ahol 14 helyen ki van írva, hogy egyház. Hát a többi meg, ha nem is egyház, oda nem megyek el. Én beszéltem olyan emberrel, aki még a szocializmus végső napjaiban, de amikor már kezdett látszódni, hogy valami új világ érkezik, akkor azt mondta, hogy őt nem nevelték vallásosan, tehát mi egyház Magyarországon, hát ez a katolikus egyház, hát elment a választottjával együtt az esztergomi bazilikában, mert azt mondja, hogy talán majd ott megtalálom az Istent, az a legnagyobb építmény Magyarországon meg, hát az egyház. Hát ehhez hasonló helyzet állhat be, hogyha mi nem tevékenykedünk, nem munkálkodunk, és az ige világosságát nem visszük az emberek számára. Jézus ezzel kezdte ezt a tanítását, aztán ezzel folytatta. Nézzük a következő verset. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják. Mikor jön meg a mennyegzőről? Itt talán megállnék. Sajtóhiba. Miért nem azt írja, hogy mennyegzőre jön az Úr? Hát az Úr mennyegzőre jön. Jézus Krisztus majd magához veszi az ő népét, mennyegző lesz majd, az ég és a föld egyesül. Az Isten népe, a mennyben lakó Isten népe, a teremtett világ értelmes lényei, az Isten szolgáló angyalok és a földön a hívő emberek egyesülni fognak. Hát Jézus miért nem azt mondta, hogy a mennyegzőre jön az Úr? Miért azt mondta, hogy a mennyegzőről jön az Úr? Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy ki tudatosított ennek a kis magyar nyelven csak egy rakban kifejezhető szócskának a jelentőségét. A mi urunk már megkezdte a mennyegzőt. A mi urunk már megkezdte a mennyegzőt. Amikor Jézus Krisztus bement a mennyei szentek szentjébe, amikor elkezdődött az ítélet a mennyben, a mennyegző elkezdődött, Jézus Krisztus a mennyegzőről jön el, hogy a földön itt élő, az ő eljövetelét élve megérő népét magához vegye. De a mennyegző elkezdődött, mert mi az, hogy a mennyegző elkezdődik? Hogy Jézus Krisztus visszaítéli az élet jogát mindazoknak, akik a történelemben őt keresve éltek. Már a mennyegző bizonyos vendégeinek a nevét szó szerint tudjuk, föl lehetne sorolnunk százakat, ezreket talán, Ádámtól, Ábelen át, Noén keresztül, Ábrahámon, Izsákon, Jákobon,
Egy sor ember már ott van a mennyegző névsorában. Pontosan tudhatjuk a Szentírásból, hogy ez a mennyegzőről való eljövetel pontosan mikor történik meg, és mikor jut át Jézus a meghalt igazak ítéletéről az élő igazak ítéletére, azt egyedül az Isten tudja, mi nem tudjuk. De a mennyegző elkezdődött. Hadd tegyem fel nektek a kérdést, hogy milyen tudatban élünk. Milyen tudatban élünk, hogy megkezdődött már a mennyegző? Mi nem ilyen tudatban élünk. Mi sokszor úgy élünk, hogy hát itt van ez a földi élet a sok keserves feladatával, gondjával, bajával, és hát majd valamikor a jövőben ez és ez be fog következni hitünk szerint. Kedves gyülekezet, Jézus ebben a tanításában arra hívja fel a figyelmünket, hogy mi ha várjuk az Urunkat, a mennyegzőről várjuk az Urunkat, nem a mennyegzőre várjuk az Urunkat. Ő a mennyben elkezdett mennyegzőről érkezik hozzánk, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák neki. Érdekes kijelentések vannak Jézusnak ebben a tanításában. Várni valakit, aki jön, megjön, zörget, és azonnal megnyitni. Érzétek, hogy itt van valami folyamatosság is a dologban, de a folyamatosságban Jézus érzékelteti, hogy rendkívül gyorsan fognak leperegni az események. Hát ha az elmúlt egy évet nézem Magyarországon, ilyen gyors lefolyású dolgokat nem tudom, hogy mikor értünk át. Szinte hónapról hónapra változtak a dolgok, a törvények, a beállítások, hogy az emberek hozzászóltak dolgokhoz. Hát aki odafigyelt ebben, ahogy ebben a kis országban mi minden vette a kezdetét, csak az elmúlt évben, az érezheti, hogy tényleg a napok gonoszak, és hogy ténylegesen úgy van, ahogy ezt Jézus előre mondta, hogy nagyon vigyázzunk. Nagyon vigyázzunk. Mert amikor ő jön, akkor azonnal meg kell nyitni az ajtót. Emlékeztek, hogy Jézus még egy külön példázatot is mondott, a 10 szűz példázatát. Hát voltak, akik nem azonnal voltak ott, elmentek közbe olajért. Aztán, amikor megjelentek, már bezáratott az ajtó. Kinn is rekedtek. És Jézus azt mondja nekik, hogy nem ismerlek titeket. Ezt mondja olyan embereknek, akiknek kezükben ott volt a lámpás. Akik nem csak a Bibliát tartják kezükben, ugye, mert a lámpás a Biblia jelképe, ki is mentek Jézus elé, tehát még a proféciákat is jól ismerték. És ezeknek azt mondja, nem ismerlek titeket. Oda kell figyelni a mi mesterünkre és az Urunkra. Mindennel ellátott bennünket Jézus Krisztus. De hogyha nincs meg bennünk az igazi hit és engedelmesség, le fogunk késni, és nem leszünk ott majd a mennyegzős seregben. Nézzük, hogy ezután Jézus mire hívja fel a figyelmet, 37. vers. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. Hát ezt meg hogy kell érteni? Ezt hogy kell érteni, hogy Jézus azt mondja, hogy lesznek boldog szolgák, lesznek, akik az életükben az első helyre azt fogják állítani, amit ő elmondott a hegyi beszédben, hogy keressétek először az Isten országát és annak igazságát. Akik szorgalmasok lesznek Isten művében, kitartóak lesznek, amellett, hogy kenyérkereső munkát végeznek, de ezt helyezik az első helyre, hogy Isten képviseljék ebben a világban. Ezt bátran fogják megtenni, az ige szövétnekével fogják megtenni. Boldogok ezek a szolgák, akik vigyáznak, és eljön majd az Úr, és felövezi magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. Ezt hogy kell érteni? Mikor lesz ez? Milyen összefüggésben fog ez bekövetkezni? Tehát hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy ez már az örök élet. Ez már az örök élet. Eljön az Úr, és amikor Jézus eljön, hát utána visszáll a régi rend a világ mindenségben, nem? Akkor a szeretet lesz az egyedüli törvény, az igazság lesz az egyedüli törvény. De én azt gondolom, ezt nem mondom biztosra, hiszen mondom, hogy erről a példázatról még sokat kell gondolkoznunk. Én úgy gondolom, hogy Jézus ezzel azt jelentette be, hogy akik készülnek az ő eljövetelére, még itt a földi életben, maga fogja kezébe venni a dolgok irányítását.
Nem bízhatja egyházra, nem bízhatja bizottságokra, nem bízhatja még olyan istenfélő emberekre sem, akik esetleg párjukat ritkítják. Az Isten még itt a földi életben az ő ügyét, az ő népe ügyét, a Jézus Krisztus eljövetelére való felkészülés, a Jézus várás ügyét maga fogja kezébe venni. Látni fogjuk az Urat, hogy kiket fog kijelölni. Ki fog jelölni egyszerű embereket. Ki fog jelölni alázatos, talán nem annyira tanult embereket. Látni fogjuk azt, hogy a Szentlélek kin fog megnyugodni. Az a bizonyos kései eső kiárasztása, az teljesen nyilvánvaló lesz. Az Úr fog szolgálni, ő fogja felövezni magát, és megmutatja majd azt, hogy amire mi most törekszünk, jó szívvel, szorgalommal, lelkesedéssel törekszünk, mit sem érne, ha ő nem állna be a sorainkba, és ő ne szolgálna bennünket. Látni fogjuk ezeknek az időknek az elérkezését, és nem azt mondom, hogy a közeli években, hadd mondjam megint így, a közeli hónapokban is. Nézzük a 38. verset, és ha megjön a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Hát ez meg mit jelent? Ugye a zsidók az éjszakát több részre osztották, és ugye legalább 4 részre, és ugye őrváltások voltak, de miért nem mondja meg Jézus, hogy melyik őrváltáskor jön meg? Mert ugye az utolsó őrváltás a 4. volt. Jézus megmondhatta volna, hogy melyik őrváltáskor jön meg, de ő azt mondja, hogy ha megjön a második őrváltáskor, harmadik őrváltáskor, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus már rég eljöhetett volna. Már eljöhetett volna az első őrváltáskor. Jézus most beszél a másodikról, harmadikról. Éreztető, hogy sietetni, éreztetve ezzel, hogy sietetni akarja a dolgot, van még egy 4. őrváltás is. Miért nem jön el Jézus? Miért nem jöhet el Jézus? Talán ti is itt Miskolcon az elmúlt hónapokban, években erről többször beszéltetek. Isten valóban, ahogy elhangzott itt a kedves Ábrahám házaspár bizonságtételében, Tíma is említette, Isten rendkívül kegyelmes Isten. Isten nem akar senkiről se lemondani. A kegyelem azonban nem lesz vég nélküli. A kegyelmi idő egyszer lejár. De Isten tolja ezt a kegyelmi időt, mert senkiről nem akar lemondani, főleg nem az ő népe tagjairól. De miért nem jöhetett el eddig Jézus? A mi hitetlenségünk miatt. A mi szorgalmunk hiánya miatt. A mi odaszánásunk gyengesége miatt. Azért nem jöhetett el Jézus, mert a népe nem volt kész. Jézus kész lett volna már eljönni. És ezt jelzi ezt, hogy Jézus jelzi ezt, hogy ha megjön a második, legjobb lenne mondjuk, hogy a második őrváltáskor. De mondja, hogy igen, hát a harmadik őrváltáskor. Boldogok azok a szolgák, akik készen állnak arra, hogy várják Jézust. És nagyon megrendítő a 39. vers, ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, amely órában jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Kedves gyülekezet, itt egy nagyon érdekes bibliai összefüggés nyílik meg Jézusnak ezekkel a szavaival. Ha most megkérdezném, hogy Jézus ezt a tolvaj hasonlatot, vagy Jézus tanítványai, például Pál apostol ezt a tolvaj hasonlatot hol használta? Meg milyen értelemben használta? Tehát sokan föltennék a kezüket, és azt mondanák, hogy Jézus úgy használta, hogy a világ számára jön el úgy a második eljövetele, mint a tolvaj éjjel. Ezt Pál apostol kifejezetten állítja is az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, és talán ha itt hagyjuk a kezünket a Lukács evangélium a 12. fejezeténél, de lapozzunk oda. Tehát Pál apostol nagyon világosan tanítja, tehát az első, a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében, amit érdemes a saját szemeinkkel is nyomon követnünk, hogy hogyan is van ezzel a tolvaj hasonlattal. Így olvassuk az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, az első verstől, hogy az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.
Hát itt van ez a hasonlat, és most jön a részletezés. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Egy nagyon erőteljes kijelentés, nem? De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Hát akkor hogy van ez? Kedves gyülekezet, a Biblia azt az ígéretet teszi, hogy aki kutatja az igét, aki szorgalmas a másokért való fáradozásokban, annak Isten megnyitja az elméjét, és látni fogja a dolgokat úgy, ahogy a valóságban vannak. Aki azonban renyhe, és nem szánja oda az életét, annak az életében ugyanúgy jön el az Úr, mint a tolvaj éjjel. Két csoport veszik el, egy csoport üdvözül. Egy csoport elveszik, akik nem is akarnak foglalkozni az életükkel, a saját javukkal, az örök élettel. Egy másik csoport is elveszik, akik ismerik a Bibliát, ott van a lámpás a kezükben. Ki is mennek várni az Urat, és mégis nincs a Szentlélek olaja ott az életükben, nincsenek Istennel szerzett valódi tapasztalatok. Nem küzdenek azért, hogy Isten megnyissa az elméjüket, pedig Isten előre azt ígérte, hogy ő mindent nem fog kijelenteni. Akik majd keresik az ő útját, azoknak majd idejében kijelenti. Ma délelőtt a hit egyik nagy hőséről tanultunk, Ábrahámról. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy Ábrahám tudta világosan, hogy miért kéri ezt Isten, hogy áldozza fel a fiát? Ő világos bizonyossággal rendelkezett, amikor megszólította az Úr, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit nagyon szeretsz, és vidd el, és Mória földjén áldozz meg nékem. Nem tudta. De mit csinált Ábrahám, amikor engedelmeskedett? Elindult, vette a fiát, vett rőzsét, elköszönt a családjától, elindult, vitte a szolgáit is. Mit tett Ábrahám három napig, míg meglátta Mória földjét? Küzdött. Ábrahám küzdött. Nem akarta magát megadni a kétségbeesésnek, nem akarta magát megadni a fanatizmusnak, hogy ő most azt semmit nem gondol, csak megy, mint a vakló, megy előre. Nem, Ábrahám mind a két végletet elkerülte. Ábrahám imádkozva küzdött, és az Úr kezdte nyitni az elméjét. És mire nyitotta meg az Úr az elméjét? Hogy már a harmadik napon egy olyan bizonyossággal rendelkezett, amit ilyen küzdelem nélkül soha nem szerezhetett volna meg. A harmadik napon pontosan tudta már, hogy mi az Úr szándéka, mert amikor a szolgáknak azt mondta, hogy megérkeztünk a helyszínre, most már csak én és a gyermekem megyünk tovább, ti maradjatok itt, és onnan tudjuk, hogy tudta, hogy miről van szó, mikor visszatér, majd visszatérünk hozzátok. Nem azt mondta, hogy visszatérek hozzátok, azt mondta, visszatérünk hozzátok. Akkor már megnyitotta az Úr az elméjét, amit Pál apostol később így mond ki a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy megnyitotta az Isten az elmét a gondolkodó embernek, a küzdve hívő embernek, hogy az az Isten, aki megígért neki egy gyereket, és az az Isten, aki most visszakéri ezt a gyereket, az nincs ellentmondásban önmagával. Hanem, hogy az az Isten, aki megígérte, és most visszakéri, majd vissza is fogja adni. A háromszögnek a csúcsára vezette el Isten. Isten neked megígérte a gyermeket, most meg látszólag ellentéteset kér, hogy add vissza a gyereket, de hogyha ezt meg kell is tenned, ha meg kell áldoznod a fiadat Mória egyébként, ő vissza fogja adni. Ő úgy gondolkozott, hogy Isten a halottaiból is képes visszaadni Izsákot, és ezért példaképpen visszanyerte, így mondja Pál apostol. Kedves gyülekezet, ezt Ábrahám előre nem kapta meg. És mi sem kapjuk meg az idők végéig minden napnak, minden hétnek vagy hónapnak a tanulságait vagy menetrendjét, erre mi nekünk kell rájönnünk. Mint hogy a hívő élet is ebből áll. A hívő élet abból áll, hogy ismerem Isten kijelentéseit, és a napok során belejutok ezekkel teljesen ellentétes helyzetekbe. Minden azt mutatja, hogy Isten kijelentései nem alkalmazhatók ebben a világban. És az emberek is ezt mondják, hogy értsd meg, hogy én hiszek az Istenben, de amit ő mond, én azt nem tudom megvalósítani, ez nem alkalmazható. Most egy modern világban élünk, most már más a törvény, más a szokás, nem tudunk úgy cselekedni, hogy az Isten kéri.
Ezt mondják az emberek. Ezt mondják a vallásos emberek. Ezt mondják a félig hívő emberek. Ezt mondják a 99%-ig hívő emberek. Ma mi az Isten félő emberekről tanultunk, akik 100%-ig azt mondják, hogy Isten ígéretei nekem nagyobb valóságot képviselnek, mint az a világ, amelyben élek. És én ezért küzdök, mert ezért küzdeni kell, hogy az Isten ígéretei megvalósuljanak az életemben. Csak az igazán küzdő embernek a szemét tudja felnyitni az Isten. És ezért Jézus használja, és az egész Biblia használja ezt a tolvaj hasonlatot, hogy azok, akik vigyáznak, akik küzdenek, azok igenis nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy váratlanul meglepje őket a tolvaj, kifossza őket, és elvesszen az életük. És ezért fejezi be Jézus így a tanítását, ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az embernek fia. Kedves gyülekezet, lehet, hogy mi most úgy gondoljuk, hogy a világból még ki tudja, mennyi van hátra. És mi van, ha nincs? Lehet valaki azt mondja, hát még itt évszázadokig áll ez a világ. De sokat idézem Faludi Györgynek, a nemrég elhunyt költőnek a mondását, aki azt mondta, hogy szerinte ez az emberiség a 21. század végét nem éri meg, mert képtelen arra. Ő nem volt bibliaolvasó ember, csak hogy érezte a levegő, hogy ez az emberiség, amely így gondolkodik, ilyen szokásokat vesz fel, ilyen bűnöket megenged magán, ez már a 21. század végét nem éri meg. Azt szoktam mondani, egy ateista ember is rájött a mai világba, hogy már egy évszázad nincsen. És menjünk lefelé. Te azt mondod, hogy talán van néhány évtized. Jó, neked ez az érzésed. De Jézusnak a szavával szembe mész, mert Jézus azt mondja, hogy ti is legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az embernek fia. Most mondok valamit, hogy a százból lehozzam egy kicsit az időket. Mi van, hogyha egy év múlva jönne el? Örülnétek neki? Örülnétek, vagy sírnátok? Egyszer egyik táborunkban egy gyönyörű szép lány mondja, hogy tehát értse meg, tanár úr, mondja nekem, hogy hát én még szeretnék férjhez menni. Még jó lenne, anyukám kér még unokákat is. Hát nekem ez olyan rideg tanítás. Eljön Jézus. Próbáltam megnyugtatni, hogy ha Jézus Krisztus eljön, semmi jótól nem fogja megfosztani az embereket. Semmi jótól. A legnagyobb jót fogja adni annak is, akinek van unokája, annak is, akinek van gyermeke, meg annak is, akinek nincs. A legnagyobb jót fogja adni ezeknek az embereknek. Mindenkinek a legnagyobb jót fogja adni. Ne féljünk Jézus eljövetelétől. Kedves gyülekezet, mi készülgetünk, készülünk, vagy mikor lehet azt mondani, hogy készek vagyunk? Amikor én megkeresztelkedtem 84-ben, az első külföldi utam Erdélybe vezetett, a ti hazátomba. És ott egy egyszerű testvér, aki nem régen keresztelkedett meg, egy ilyen motorbicikli, nem is tudom, hogy nevezik, mellette volt, amiben engem beleültetett, ő vezette a motor, ilyen pótkocsi, vagy igen, beültetett engem, és elvitt engem egy faluba, és mondta, hogy most én fogok prédikálni, én jöttem Magyarországra, mondom, ne haragudj, tesó, én nem fogok prédikálni, mert én először tettem a lábamat erre a földre, nem is ismerem, mint a testvéreket, mondom, te fogsz prédikálni, és én hallgatlak. És majd délután én is mondok néhány szót a mi tapasztalatainkról. Csodálatosan prédikáltatok. Kétkezi munkás ember volt, aki ott prédikált. El tudnám mondani a prédikációt. Arról prédikált, hogy mi a különbség a készülgetés meg a készenlét között. Mi azt mondjuk, hogy készülünk Jézus eljövetelére. Hát már mondjuk 170 éve lassacskán, nem? És Jézus nem tud eljönni, mert nem vagyunk készek. Akkor mi készülünk, vagy nem készülünk? Készen akarunk lenni, vagy csak mindig készülgetni akarunk? Szerintem, aki nem készül Jézus eljövetelére, mert nem tudja, hogy lesz ilyen, az is kisebb bajban van, mint aki állandóan készülget. Kedves gyülekezet, azt mondtam az ige hirdetés elején, hogy Jézusnak ezekről a kijelentéseiről még fogunk sokat beszélni. Kutassátok az igét.
A szíveteket rendezzétek el. Itt akartok maradni? Isten kegyelméből 10 évig, 20 évig, 30? 100 évig már nem maradhat itt senki. De lehet, hogy 10, meg 20, meg 30 évig itt lehet maradni, de nem biztos, hogy az Úr ezt a kívánságotokat valóra fogja váltani. Mert ő jobbat akar. Veletek is, meg minden emberrel jobbat akar. Nem akarja ezt a gyötrelmet, ami földi élet címén most elfajulva megy, rohamosan megy lefelé a lejtőn. Azt szeretné, hogyha megmenthetne nem csak bennünket, másokat is. De csak azokat fog tudni közülünk megmenteni, akik nem készülgetnek, hanem készen akarnak lenni. Erről szólt az a 84-es prédikáció 27 évvel ezelőtt. 27 év telt el. Én azt gondolom, kedves gyülekezet, mindannyian számot kell, hogy vessünk. Mi a viszonyunk Jézushoz? Akarjuk-e, hogy eljön? Hisszük-e azt, hogy az élet összes gondja, mert nagyon jól tudom, hogy egyre nehezebb az élet, egyre több gondot vehetsz maga, ha akarod, egyre több gondot vehetsz magadra. Ebben bőséges a választék, nem? Egyre jobban aggodalmaskodó is lehetsz. Ebben is bőséges a választék. Egyre több mindentől félhetsz is, még nagyobb a választék. De az Úr azt kérdezi tőled, hogy te készen akarsz-e lenni arra, hogy várjad őt, fel van-e övezve a derekad, szövét neked meg van-e gyújtva, nem azt fogja kérdezni az Isten, hogy mennyi gondod, bajod volt, mert arra azt fogja mondani, hát nem tanítottalak én téged az igébe, hogy mit csinálj a gondokkal? Nem tanítottalak arra, hogy mit csinálj az aggodalmaskodásoddal? Arra se tanítottalak, hogy a félelmeidet hogy lehet leszerelni? Erre nem tanítottalak? Hát benne van az igében 100 és 1000 helyen, vagy hallatlanra vetted ezeket, és a legfőbb dologról elfelejtkeztél, hogy neked embereket kell felkészíteni arra, hogy ott lehessenek az örök hazába. Egyáltalán hiszik az emberek, hogy van örök haza? Ránéznek a te életedre, és azt látják, hogy te talán itt akarsz még maradni 20, 30, 40 évig, és te az örök hazába nem is hiszel? Kedves gyülekezet, hogy visszatekintünk, 20 viszonylag nyugodt év van a hátunk mögött. Akkor nem volt nyugodt, amikor átéltük. Most már tudjuk, hogy az ehhez képest, meg ami önnyugodt volt. És Ellen White azt mondja, hogy amit mi elmulasztottunk a nyugalomban, a kedvező körülmények között, azt kell végrehajtanunk most a sokkal rosszabb, zordabb körülmények között. De ha az Isten kegyelme idáig terjedt, hogy még életben tartott bennünket, meg a mi gyülekezetünket, és különböző megpróbáltatások által fel akar bennünket ébreszteni, hogy már tényleg ébredjünk fel, akkor ezért is hálát kell mondanunk a Jóistennek. És én hiszem, hogy akik felébrednek, azok megkapják az erőt ahhoz, hogy ne csak készülgessenek, hanem készek is legyenek. Ti most léptek be, majd délután ebbe a medencébe, ahol az életeteket, eddigi életeteket el akarjátok felejteni, el akarjátok temetni a vízben, egy új életre akartok feltámadni Jézus Krisztussal, a ti kerességetek is legyen ösztönzés azoknak, akik majd ezt végignézik, hogy nekünk is erre van szükség. Mi tőlünk nem kéri az Úr, hogy újra lépjünk bele ebbe a medencébe, de az kéri tőlünk, hogy temessük el akár ezt az elmúlt 20 évet, amikor azért a sok gond mellett azért jólét meg kényelem is körülvett bennünket, ne tagadjuk. Az afrikaiakat amennyira vette körül, meg az ázsiaiakat sem, de minket körülvett. És nekünk most, ami ezután következik, az Isten erejével kell megtennünk azt, hogy a világot is felkészítsük arra, hogy elérkezik a mi megváltónk, hogy egy új világot fog hozni nekünk, és a mi életünk úgy kell, hogy fényjék, hogy az emberek elhiggyék, hogy lesz új világ, és vannak emberek, akik erre úgy törekszenek, hogy az életük legfontosabb feladat ez, hogy erre törekedjenek. Segítsen mindannyiunkat az Úr, hogy Jézusnak ez és más tanításai, a Biblia proféciái, azok olyan szövét nekül szolgáljanak, ami után tényleg fel fogjuk övezni a derekunkat. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök az egészségünk titkai sorozat mai alkalmán, és egy olyan kérdés kerül elő, ami sokakat foglalkoztat. Persze kétpólusú a társadalom, azt veszem észre. Nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy húst is enni kell, meg szóját is enni kell. A lakosság, vagy az emberek egyik része azt mondja, hogy ez az egész szója kérdéshez egyrészt egyre inkább ugye üzlet, ez is üzlet, nem csak a húsipar. Mondva, hogy az amerikai biotechnológiai szójafejlesztő cégek jól bejöttek a piacon és a piacra. És az emberek azt mondják, hogy a szója nem is annyira egészséges, majd fogom mondani, hogy milyen érvek vannak a szója ellen, vagy lehetnek. A lakosság egyik része azt mondja, hogy maradok a húsnál. Amióta az eszemet tudom, a felmenőim húst ettek, senki nem evett szóját, és nem tudom én hány évig éltek, 90 évig éltek, hát én is húst fogok enni. Persze az ilyen vélekedés azért hibás, mert ennek akkor lenne létjogosultsága, hogyha azt vélelmeznénk, hogy a mai világ ugyanolyan, mint ezelőtt, három generációval. Amennyiben a mai levegő, a mai víz, a mai talaj ugyanolyan, mint ezelőtt 150 évvel, akkor éljünk úgy, mint ezelőtt 150 évvel éltek, együnk húst, mert akkor talán más minősége volt. De mivel nem olyan ez a világ, sokkal szennyezettebb, ezért változtatásra van szükség. Ugye ismerjük önök is az axiómát, hogy ha változik a mikro- és makrokörnyezet, ha változnak a viszonyok a Földünkön, a táplálkozási formáknak is, az életmódnak is változnia kell valamilyen mértékben. Nos, tehát az állati termékek és a növény alapanyagok között milyen ellentmondások, ellentétek feszülnek? Ugye a lakosság másik része ugyanis azt mondja, hogy bizony a hús nem egészséges, és inkább szóját kéne fogyasztani. Nos, ez a fajta ellentmondás van. Csak tendenciózusan mondanám azt, bevezető jelleggel mondanám, hogy ezeket, amiket önök is olvashatnak, hogy az iparosodás, az urbanizáció, mint jelenség a 19. század közepe vége felé megindult, a gépesítéssel párhuzamosan a kémiai anyagok környezetbe való kibocsátása, a környezeti terhelések növekedése megjelent. Természetszerűleg módosult az állattartás hátrányára, természetesen, illetve hát sajnos ezt kell mondani. A növénytermesztési technológiák is módosultak. Ez a két nagy pólus. Ugye aki azt mondja, hogy én maradok a húsfogyasztás mellett, azok azt mondják, hogy hát kérem szépen, tessenek megnézni, hogy hogyan termesztik a növényeket. Hát akkor már inkább húst eszek. Akik pedig azt mondják, hogy én inkább növényeket fogyasztok, azok pedig azt mondják, hogy azt hangsúlyozzák, hogy tessenek megnézni, hogy hogyan tenyésztik az állatokat. Tehát nehéz konszenzusra jutni ebben. És hát ugye a profit, a pénzcentrikusság is megjelent, folyamatos terhelések. Most van ez a madárinfluenza mizéria, és ugye, amikor földrengések vannak, meg járványok, meg egyebek, ugye mindig azt hallom a médiából, hogy mindig voltak ilyenek. Önök szerint mindig voltak földrengések? Mindig voltak járványok? Mindig voltak komoly betegségek? Igen. Mi a különbség akkor a mai világ és a régi világ között? Az, hogyha régen volt egy földrengés, ha régen volt egy sárlavina, ugye lejövett el mondjuk egy hegyről, és elborította a város, stb. Voltak katasztrofák, és voltak járványok. Jó tudni, sok háborút döntöttek el a járványok régen. Rákóczi szabadságharc és egyebek. Volt, nagyon komoly járványok voltak, csak mi a különbség? Hogy a járvány után a föld megnyugodott. Egy nagy katasztrófa után a Földön, bolygónkon nyugalom volt, és helyreállt a homeosztázis. Ha volt egy járvány, akkor felborult a Földön valamilyen szinten a mikrobiológiai egyensúly, de utána helyreállt. Mert hosszú évtizedekig nem volt járvány, és a mikrobák újra megtalálták a helyüket. A nagy különbség, tehát mondanám kitér jelleggel az, hogy ma az emberek, tehát mi emberek nem nagyon hagyunk pihenést ennek a bolygónak. Járvány járványt ér. Fertőzés után fertőzés, katasztrófa után katasztrófa. Környezeti terhelések, üvegházhatás, sorolhatnám. Ez folyamatosan jelen van. Ha hagynánk ennek a Földnek mondjuk egy 50-60 év pihenést, megszüntetnénk az autóforgalmat, a vegyipar, minden vegyüzem leállna 50 évre, vagy legalább, mit mondjak, 10 évre, akkor lenne esély talán, hogy itt valamit csináljunk. De hogyha ezek
nemhogy folyamatosan, egyre jobban működnek, így egyre kevesebb az esély, hogy ez valaha regenerálódik. Tehát itt ez a különbség, nem tud ez a bolygó regenerálódni, mert folyamatos terhelés alatt van, főként a piaci viszonyok miatt. Az emberi szervezetben is változások történtek, nem csak a környezetben. Sajnos az emberi immunrendszer működése rossz irányba módosult, megindultak a gyökképző folyamatok, a kemizáció és a helytelen életvitel rossz bélműködés miatt. Ugye az irritábilis bélszindrómák, Crohn-szindróma, kolitis ulcerosa, stb. Nem tudom, tudják-e, hogy a Crohn-betegség, amiről ugye úgy tudták, hogy autoimmun folyamat, éppen nemrég olvastam a Magyar Állatorvosok lapjában, hogy közvetlen összefüggés van a Crohn-betegség és a paratuberkulózis nevű állatbetegség között. Szarvasmarháktól, tejtől lehet elkapni. És nagy valószínűsége annak, hogy bizonyos betegségek, lásd, Crohn-szindróma is, szennyezett, nem minden tej, szennyezett tej fogyasztásával alakul ki, nem mindenkiben, arra érzékeny szervezetben. Hát érdekes új fejlemények vannak az állatbetegségek és az emberi betegségek között. Igen, a keringési rendszer általánosan beteg Magyarországon és a világon. Természetesen infekciók sajnos vannak, fertőzéses kórképek és hát egyebek. Mindezt miért vetítettem fel? Az előző ábrám ugye úgy szólt, hogy inkább környezeti ártalmak. Mindez egy gyengébb szervezetet érint. Értjük tehát, hogy itt ugye van egy szennyezettebb környezet, és ez egy gyengébb emberi szervezettel találkozik. Ez egy borzasztó rossz együttállás. Nekünk erősebbeknek kéne lennünk, hogy a terheléseket jobban bírjuk, mint a régiek. De gyengébbek vagyunk. Ezért megfogalmazható az, hogy a környezetben, táplálékösszetételben és minőségben, valamint az emberi magatartásban és az emberi szervezetben bekövetkezett előnytelen változások miatt, tehát változások történtek, hol? Környezetben, táplálékban, emberben, emberi szervezetben és emberi magatartásban, ezért sokan elgondolkodtak a táplálkozási forma módosításán. Mert az, amikor most visszalépek, ha valaki elgondolkodik azon, hogy ezen a néhány gondolaton majd most nem időzök sokat, csak jó, ha memorizáljuk, hogy amikor a magyar tudományos világ azt mondja, hogy fogyasszunk rendszeresen húst, jelentősebb mennyiségben a gyermeknek szüksége van húsra, majd látni fogjuk, hogy az állati termékek és az állati húsok, tehát a hús hogyan befolyásolja ezeket a folyamatokat. Tehát amik népbetegségek ma Magyarországon, azokat a húsfogyasztás hogyan befolyásolja. Sajnos tovább kell lépnem lényegét.

hősiak, valószínű, hogy gyorsan autóba kellene ülnöm, és visszajönnem a határ innenső felére. Mert nem divat erről beszélni, de meg lehet nézni, hogy ott az emberek miben halnak meg. Mondjuk azért az erdélyi emberek dolgoznak keményen, az tény, tehát egy része elég a pálinkának és a szaronnának, de az is tény, hogy nagyon komoly túlsúly és magas vérnyomás van Erdélyben is, Romániában is, és Magyarországon is. Hagyományok szerepe. A hús elsődleges szerepét a tudomány, illetve most egy csúnya szót mondok, tudományos marketing is hangsúlyozza. Talán nem baj, ha erről beszélek, de nem is szerencsés túl sokat erről szólni, hogy a tudományos világ és az üzleti világ. De erről már szóltam. A húsipar és az élelmiszeripari felsőoktatási intézmények egy része, hogy úgy mondjam, közvetlen kontaktusban vannak egymással. Azon felül saját magam láttam, hogy amikor egy magasan kvalifikált professzor, nagyon komolyan húsfüggő, akkor az előadásain úgy alakítja a mondandóját, hogy abból az jöjjön ki, ami alátámasztja a saját szokásait. És meg kell mondjam, hogy ez borzasztó nagy hiba, amikor egy ember, tiszted a kivételnek, egyetemen tanít, és a saját szokásai szerint oktat. Ez borzalmas dolog. Mert egy doktornak, egy tanárnak objektíven, saját magától teljesen függetlenül kéne gondolkodnia. És amikor olyan kérdéseket tettünk föl, hogy milyen helyzet a szójával, egyebekkel rögtön előjöttek azok a káros hatások, amikről fogok szólni, de amikor az ember ugye megnézi ezeket az embereket, maga a küllem is azért időnként árulkodik. A szervezetet nem lehet becsapni. Az, hogy egy ember hogy él, valljuk meg, nem mindig igaz, de általában az látszik rajta, nem? Mert van egy olyan szerencsés dolog, hogy a bőrszövet, azért árulkodik a bőr. Árulkodik a szem, árulkodik a viselkedés. Sok minden. Hogy valaki mennyit sporttól, árulkodik a mozgáskultúra, a mozgás technikája, ahogy lép, ahogy megy, stb. Mindenkinek szüksége van reforma, persze. De az, hogy valaki milyen egészséges, azért az valahol látszik rajta. Mondom, nem mindig, meg sokan vannak, akik az elhízással küzdködnek, pedig járnak úszni, járnak kocogni, futni, tehát vannak kivételek, de azért ez általánosan kimondható. Ipari tömegtermelés sajnos, ugye ez egy Magyarországon ugye a húsipar, teipar húzó ágazat, gondolom ezzel megint nem mondtam újat, és hát a minőségügyi problémák azért az állattenyésztésben megvannak, ezekkel most nem tudok foglalkozni, de a lényeg az, hogy az állattenyésztés és a húsipar kérdéskörében mind pozitív, mind jócskán negatív dolgok is vannak. A növény alapú étrend hátránya, illetve problémaköre azért nagy, és azért van Magyarországon kevés olyan ember, aki a növény alapú étrend mellé áll. Nem azért, mert nincsenek tudományos eredmények, ha valaki föllapozná, megnézni akár az interneten, vagy valahol, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Nyugat-Európáig hány tudományos eredmény van a vegetarianizmusról. Én most itt nem akarom ezt külön reklámozni, csak példaként mondom, majdnem legalább annyi, mint a húsról. Igenis, jelentős mértékben, és már az sem titok, hogy az amerikai illetékesek elfogadták, hogy az amerikai hatóságok a lakto-ovo-vegetáriánus étrendnek az egészségvédő, kiemelten egészségvédő hatását már pár évvel ezelőtt kimondták, deklarálták, ami óriási dolog. Magyarországon még, ha olvasok ilyen irodalmat, hogy milyen helyzet a húsmentes, de tejet és tojás tartalmazó étrendről, hát bizony szkeptikus, vashiány, B12 hiány, csontritkulás, kálcium hiányállapotok. Hát ugye ez más, mint hogyha nem lennénk tisztában a nyugati irodalmakkal. Nincs támogatottsága. Szeretném jelezni, hogy egy gyümölcslé üzem nem igazán támogat különböző oszteoporózis napokat, de sajtjár az igen. Tehát van különbség. Növényi alapú étrendhez közel lévő gyártók igazából nem vesznek részt az ilyen, hogy mondjam, non-profit jellegű tevékenységeknek a támogatásában, ezért nem is igazán hallunk ezekről. Sajnos a növény alapú étrend háttérbe szorulása mögött az is van, hogy szélsőségeket felnagyítják. Emlékezem, egy vegán családban történt meg, sajnos szomorú eset, a gyermeket vegán módon étkeztették, de nem megfelelő párosításokkal, a gyermek súlyos B12 hiányt kapott, rohanni kellett vele a kórházba, és az orvos ugye be akarta adni a B12 injekciót a pici gyermeknek, és a szülő mondta, hogy nem, mi vegánok vagyunk. Nem, a gyermek meghalt. A szülő mondta, hogy az ő hite ez nem engedi meg.

0: Egyetlen eset volt, egyetlen egy. Most az, hogy hús következtében és a rejtett zsírfogyasztás következtében naponta hány ember hal meg szívinfarktusban, erről nem cikkeznek. De egy ember az elmúlt 50 évben vagy 30 évben ez egyet hallotta. És tele lett vele a sajtó. Amerikától, Európán át, ugye ez azt hiszem Új-Zélandon történt. Egyrészt a hívő emberek szélsőségesek. Második, hogy a vegánok. Harmadik, egyáltalán maga ez az egész étrendi kultúra. Hát ez halálos. És már is föl lett nagyítva, és egyetlen egy családi esetből általánosítás, hogy ez szinte gyilkosság. A gyermekekkel szemben is általában. És jól jött ez az egyetlen eset, ugye már is az egész világnak jól jött, mert végre mondhatok valami rosszat a vegán étrendről, vagy vegetáros étrendről. Az emberek meg is lovagolták ezt az egy esetet, nagyon kiegyensúlyozatlan gondolkodási mód. A megoldás mi lett volna? Egyrészt a B12 injekció beadásának az engedélyezése, másik nem szabad megengedni, hogy a gyermek B12 hiányt kapjon. De igenis, biztosítani kell azokat a tápanyagokat, amik ezt elkerülik. A szülők óriásit hibáztak, és nagy bűnük van. De nem a vegán táplálkozás vagy önmagában ez a felelős, hanem az, hogy nem gondolkodtak a szülők. Nem adták a B12 kiegészítést már ők maguk, nem biztosították ezt a lehetőséget a gyermeknek, és nem néztek utána, hogy ez az étrend mivel jár együtt. A választás alapja. A választás alapjával szeretnék foglalkozni, és itt ezt a lényeges dolgot emelném ki, szeretném a kedves hallgatók lelkére kötni, amit önök is azért tudnak. Egyértelműen előnyös és egyértelműen hátrányos élelmiszert én nem nagyon ismerek. És mondhatná valaki, hogy na de az alma például. Az alma előnyös? Hadd kérdezzem meg. Az alma. És akinek gyomorfekéje van, az meg kell már hámozni az almát, nem? Tehát megint azt kell mondjam, hogy a legegészségesebb esetben is, gyümölcs, már ott van az, hogy van, aki nem eheti úgy héjjal együtt meg az almát. Van, aki pedig azt mondja, hogy ő egyenesen nem ehet almát, mert nem tudom én milyen savat csinál neki, ami azért nem mindig van így, az almának nincs erős savas kémhatása, de nem tudok olyan élelmiszert mondani, még a zöldségfélék és gyümölcsök között sem mindig, amire azt mondanám, hogy 100%-ig maximálisan egészséges. De azt tudom mondani, és inkább ez a lényeg, hogy minden élelmiszernek van egy előny per hátrány hányadosa. És az almának az előny per hátrány hányadosa nagyon nagy. Most rengeteg előnye van, nagyon kicsi hátránya. Szinte csak egy hátránya van, hogy a gyomorfekélyesek nem ehetik a héjjel. De hogy mennyi hasznos anyag, polifenol, vitamin, fitokemikália van az almában, vagy a gyümölcsökben, vagy a hibiszkében, az előny per hátrány arány igen nagy. Nos, azért vannak ellenérzések, mert a vegetáriánusok és a vegánok azt mondják, kérem szépen a hús mérgező. Emlékezem, most nem mondom ki a nevét, egy író, aki ugye a növény alapú étrendet hirdette, azt írta, hogy ugye a hús az hulla. Tehát ugye az egy hullának a, nem tudom, szövete. És hogy mi hullákat ne fogyasszunk. Ugye már maga a gondolat, maga a kifejezés is, még ha igaz is. Én ilyen kifejezéseket a könyveimben nem szoktam használni, ilyen szavakat. Mert ugye ez a szó, hogy hulla, ez nem egy jó hangszó, nem egy jó kifejezés. Azon kívül azért vitatkoznak időnként az ilyen kifejezésekkel is, tehát a szó valódi értelmével. Lényeg az, hogy ne hívjuk ki magunk ellen a másik tábort. Legyünk, legalábbis ezt azoknak mondom, akik erőteljesen szokták képviselni maguk elveit, hogy ne mondjuk a húsra, hogy mérgező. De azt már mondhatjuk, majd fogom is mondani, hogy rendszeres húsfogyasztás megnöveli a bélkarcinomák esélyét. Ez igaz. De a hús nem okoz mindenkinél rákot. Sok ember élt húsfogyasztóként, és nem rákban halt meg. Az egy más dolog, hogy állandó diszkomfort érzése volt, mert a bélrendszerében mindig toxinok szabadultak föl. És sokkal jobb lett volna, hogyha inkább antioxidánsokban gazdag, rostban gazdag élelmiszereket fogyaszt. Tehát vigyázzunk ezekkel, ellenérzéseket kelt, ha valaki támadólag lép föl. Ugyanígy fordítva, ugye a húspártiak a vegetarianizmusról mondják azt, hogy leépüléshez, elbutuláshoz, immunbetegséghez vezet. A két tábor így általában távolodik egymástól. A választ, tehát még egyszer, előny per hátrány arány, amit elemezni kell általában, és speciálisan a saját testemre. Mert én lehet, hogy ki fogom mondani a szójáról, mert ki fogom mondani, hogy jó a szója. Van, aki azt fogja mondani a kedves hallgatók közül, hogy nekem nem jó a szója. Köszönöm szépen az előadást, engem puffaszt, én megörülök a szójától. Mert lehet, hogy általában a szójára jót lehet mondani. De vannak bizonyos szervezetek, emberi szervezetek, akik nehezen emésztik a szóját, ott pedig azt fogom javasolni, hogy egyszer ne fogyasszon szóját. Vagy olyan szójaterméket fogyasszon, amiből a flatulenciát okozó gázképző anyagokat kivonták. Mert jócskán van ilyen. Hát a szója párizsi, a szója virsli. Például a szója izolátum alapú termékekben nincs már gázképző anyag, de erről mindjárt fogok beszélni. Igen, hát ők azok, akik a betegségekre igen-igen fogékonyak. Hallottak már a Sertés Orbáncról? Kicsit szakmai ártalom most nekem, de éppen erről publikálok, állatbetegségekről. És miközben tele van ugye a világ a madárinfluenzával, ha kiszámolnánk, hogy a világ lakosságának ugye harmada él Ázsiában, mint egy 2 milliárd ember. Összesen 80-an haltak meg. Tudják, hogy dohányzás miatt hányan halnak meg naponta? Szóval, hogyha, és ugye arról valahogy nincs pánik. Pedig kéne legyen. Az, hogy a zsír miatt hány ember, vagy 40 ember ma elájult, vagy tehát ugye szívinfarktus kapott. Valami oknál fogva valószínű az érelmezesedés, a zsírfogyasztás, a rosthiány miatt nincs pánik. Pedig kéne, hogy legyen. De amikor meghal 2 milliárd emberből 80, ugye ha kiszámolnánk, hogy ez hány milliomod tulajdonképpen, akkor azt mondjuk, hogy az elenyészik. Csak most ugye ez a pánik van. Nem szeretném lebecsülni a madárinfluenzát, hangsúlyozom. Csak az arányokat lássuk. Egy kicsit azért hat ránk a média és sok-sok minden. Ha létrejön a pandémia, ugye ha létrejön a madárinfluenzának az emberre veszélyes formája, az nagy baj. Ázsiában nagy baj lesz. Sokan fognak meghalni, sajnos. De azért vegyük figyelembe, hogy vannak ennél sokkal nagyobb problémák. Hát, ha csak azt veszem, hogy a TBC, ugye tudják, hogy a TBC megint itt van, hajléktalanok között, a rossz higiéniai viszonyok között élőknél, a TBC veszélyt jelent. Nincs pánik, vagy nincs akkora. És sok-sok betegség, azért mondtam a Sertés Orbáncot is, állatorvosokkal beszélgetek nap, mint nap, amikor van ilyen konzultációs lehetőségem, nagyon sok az Orbáncos sertés. És sok esetben így kerül vágásra az állat. Perzseléskor derül ki ugyanis a sertés, nem mindig mutatja az Orbánc baktériumnak a tüneteit. Perzseléskor derül ki, hogy a perzselt sertésen jelenleges Orbánc foltok vannak. De hát ki az az ember, aki ezt látja, és rögtön fut az orvoshoz, hogy doktor úr, mik ezek a foltok a sertésen? Nem. Hát ő nevelte, tudja, mit adott neki, csak nincsenek a sertésnek komoly baja, és már is megy a fagyasztó szekrénybe, a kolbász, a hurka, és kerül át a különböző baktérium az emberi szervezetben, nagyon komoly veszélyekkel járhatnak az ilyen problémák. Tehát szeretném az előny per hátrány hányadost vizsgálni. Először vegyük át, hogy milyen érvek szólnak az állati termékek, illetve a hús mellett. Természetesen teljes értékű protein tartalmaz a húst. Testépítők szerint izomerő növekedés serkentő anyagok vannak benne. Ezeket már kapszulázzák is, lehet kapni akár bioboltokban is, nem tudom én, L-karnitin, meg milyen nevekre hallgat. Tehát, hogy a húsban igenis vannak olyan komponensek, amik a növényben nincsenek meg, ezek célzottan izomerő növekedést serkentő anyagok. Egyébként ezt én sem vitatom, tehát aki szeretne hatalmas muszklikat magának, egyen húst. Az a kérdés, hogy célszerű-e hatalmas izmokat építeni. Szükség van erre a nap 21 órájában, vagy csak annyi testtömeget érdemes és annyi izmot építeni, aminek haszna is van. Nem az, ami csak úgy feleslegben lóg a csontjainkon, és hordozzuk, mint egy zsákot. Ugye tudjuk, hogy az izomszövet a létező legsúlyosabb, legnehezebb szövet. Sokkal nehezebb, mint a zsírszövet. Tehát aki nagyon izmos, mégpedig annyira izmos, hogy már tehát azt az izmot nem használja fel, csak mutogatja, az lényegében a legnehezebb szövet típust hordozza, akár 30-40-50 kilót. Magyarul mondhatnám azt, hogy ezen az oltáron áldozza föl az életét, hogy ő ekkora súlyt hordoz önmagán. Persze jóval könnyebben hordozza, mint a túlsúlyosak a zsírszövetet, mert az izomzat az ehhez mérten a többi szövetet is fölépíti. Csak jelezném, hogy az izomerő növekedés is egy relatív kérdés. A fehérje szerkezet közel van az emberi izomfehérje összetételéhez. Sokszor olvasni ezt is irodalmakban, ugye másodlagos szekunder fehérjéről van szó, de ma már az is ismert, és régen is ismert volt, hogy a húsfehérjét a szervezet ugye nem úgy építi be az emberi szövetbe, hogy fogja, és akkor így átrakja. Mert akkor egyszerű lenne, hanem lebontja. A másodlagos fehérjét is lebontja aminósavakra, újra felépíti a saját szöveteit. De túl sokat azon nem nyerünk, hogy az emberi izomfehérjéhez hasonló aminósav összetételű fehérjét fogyasztunk, mert a növényi fehérjéket is jól lehet komplettálni, de tény az, hogy ez is egy érvként szokott szerepelni. Természetesen a B12 vitamin és a vastartalom, hát ezzel nem lehet vitatkozni, mondjuk, hogy a hemvas, ugye a húsban lévő jobban felszívódó vas, valóban azt mondják, hogy segíti a vashiány megelőzését, csak annyit jeleznék ennek kapcsán, hogy Magyarországon a vashiány népbetegség, amennyire én tudom. Pedig a lakosság jelentős mennyiségű húst fogyaszt. Tehát valószínűleg ez a kérdésem ilyen egyszerűen. Én olvastam doktori disszertációt erről, hogyan kéne Magyarországon az állati vért, ami ugye környezetszennyező anyagként a csatornákba és egyéb helyekre megy el, hogyan lehetne visszadolgozni és emberi táplálkozásba visszaállítani, hogy növeljük a vastartalmat, ugye a vérben sok a vas, és így a hazai vashiány, azt mondják, megelőzhető volna. Hát erre szoktuk azt mondani, hogy hát jó volna, hogyha nem élnénk meg ezt a korszakot, amikor a vért újra hasznosítják a humán táplálkozásban. Egyébként sterilvágás kell hozzá, tehát ez a reménységünk, hogy ez nagyon drága ez a technológia. Érvek és ellenérvek. Tovább folytatnám tehát. A növényi alapanyagok túlsúlya ellen, tehát miközben valaki mondjuk, tegyük fel, hogy a hús, tehát még egyszer, érvek a hús mellett, és érvek a növények ellen. Ugye, tehát ez a kettő együtt jár, ha valaki mondjuk húst szeretne fogyasztani, és ezt szeretné pártolni is. Azt mondják bizonyos helyeken, hogy a növényekben nagyon magas a rost tartalom, ami bélrendszeri irritációkat okozhat. Igaz ez? Igaz az, hogy a rostok irritálják a bélrendszert? Hát persze, mert a bélmozgásokat segítik, ez az alapja a jó bélműködésnek. Csak az irritáció mit értünk? Én serkentést értek. A rostok serkentik a bélműködést. Csak azt kell hozzátenni, ha valakinek irritábilis bélszindrómája van, ha valakinek ideges bélrendszere van, krónbetegsége van, fekélyes bélrendszere, fekélyei vannak, akkor rostokat nem ajánl senki, én sem szoktam. De senki nem mondja azt, hogy egy egészséges emberben a rostok irritáló hatásúak, serkentik a bélműködést. De már betegség esetén csökkenteni kell a nyers rost tartalmat, illetve minőségileg váltani kell, tehát cellulóz helyett pektin rostokat, dúzott rostokat kell fogyasztani, zappenyhet, zappkorpát, lendmagot, lekvárféléket, dzsemmeket, gyümölcsöket, tehát dúzott rostot és nem, ugye ezt a smirgliszerű korpát, búzakorpát, ami azért nem is mindig jó valóban. Azt mondják, hogy a növények általában puffasztó hatásúak, nos ez nyers salátáknál igaz lehet, valószínűleg azért, mert hozzászoktak az emberek a nem elégséges rágáshoz. Ha a növényeket nem rágom meg, akkor valóban puffasztó lesz, mert a sejtfalakat majd valami módon a szervezet fel akarja nyitni. A növényi táplálkozás jóval intenzívebb rágást igényel, tehát valaki, tegyük fel, 30 évig normál, hagyományos, hazai étrendet fogyasztott. Magyarul nem rágta meg az ételt. Majd átállt, nem tudom én milyen reformirányzat nyomán, a növény alapú salátaevői életvitelre. De nem változtatott a rágási evési szokásain. Ugyanúgy sietve nyelte le az ételt, és már is azt mondta, hogy köszönöm szépen, elegem van az ilyenfajta irányzatokból, innentől puffadok, az én enzimrendszerem a húst jobban bírja. Nem. Hanem a húst nem, alig kell rágni, ugye, hát azt is meg kell persze rágni, a húsban nincsenek rostok. Mármint olyan nyers rostok, amik nem emészthetőek. A növényekben viszont igen, és a rostos ételt jól meg kell rágni, különben puffasztó lesz. Aki jól megrágja, ott is előfordulhat flatulencia, puffasztó hatás, azonban az enzimkészlet alkalmazkodik. De magam példáját tudom mondani, akkor én átálltam a húsfogyasztással a növény alapú étrendre, valóban én is észrevettem a puffadást. De eltelt egy másfél esztendő, és azt vettem észre, egyre kevésbé történik mindez. Az enzimkészlet alkalmazkodott. Nem kell hozzá más, csak állandóan vizsgálni kell az embernek azt, hogy hogyan reagál a szervezet, és türelem. Aki egyáltalán szán erre időt. Aki türelmesen megvárja, még a saját szervezete képes adaptálódni az új táplálkozáshoz, az jutalmat fog kapni a szervezet részéről. Azért hadd jelezzem, ha valaki 30-40 évig egy táplálkozást folytatott, nem olyan egyszerű átállni. Persze mondják innen-onnan, hogy rögtön hagyd el a húst, rögtön mindent, persze, aztán a szervezet bele is roppanhat ebbe a stresszbe. Tehát a fokozatosság az nagyon-nagyon fontos. A növényekről az a hír járja, és igaz is, nem teljes értékű fehérjék, de párosítva teljes értékűvé tehető. Korábban foglalkoztam ezzel. Gabonafélék és hüvelyesek, a kukorica és a zöldbab teljes értékű fehérjét eredményeznek, és még számos növény, amit együtt fogyasztunk, ezek jó fehérjét, majdnem hogy tejtojás értékű vagy húsértékű fehérjét eredményeznek. Azért azt jó tudni, hogy a legteljesebb értékű fehérje az melyik fehérje? Az anyatej persze, az anyatej után. Mert nem a hús, pedig ugye mindenki mondja, hogy a húsfehérje. A tojásfehérje, hát persze. Tojásfehérje 98-99%-os, kvázi 100%-os fehérje az anyatejhez képest. Utána mi jön? Utána jön a tej. Állati tej, tehát anyatej, tojás, tehéntej. És csak utána jön a hús. A sertéshús fehérje értéke, biológiai értéke 82%-os. Ha én 100-nak veszem a tojásfehérjét, ennél a sertéshús fehérjének biológiai értéke mintegy 18%-kal kisebb. És a szójafehérje hány százalékos biológiai értékű? 78. Tehát 4%-ban különbözik a hústól a szójafehérje. Ugye a metionin nevű aminosav, limitáló, legkevesebb mértékben van jelen, tehát nagyon közel van a szójafehérje a húsfehérjéhez, tehát nehogy azt higgyük, hogy a húsfehérje az teljes értékű. Nem. Nem teljesen. Ha valaki laktóvegetáriánus, vagy laktóovovegetáriánus, tehát tejet, tojást fogyaszt, értékesebb fehérjét eszik, mint a hús tenne. Mert a tojás és a tej értékesebb fehérje, mint a hús. Tehát ez egy érdekes dolog, nem alakul ki fehérje hiány, pedig az emberek azt gondolják, hogy a hús nélkül fehérje hiány alakul ki. Erről szó sincs természetesen. Nos, a szója ellen jó pár érv van, például génmódosított. Régen takarmányozásra használták. Egyébként ez nem tudom honnan veszik, mert ez tudom nem igaz. A szóját már nagyon-nagyon hosszú ideje a távol-keleten fogyasztják, nem csak az állatok, hanem az ember is. Azt mondják, hogy a szójában rengeteg antinutritív anyag van, tehát ugye ezek a tápanyag hasznosulást gátló anyagok, mint például a hasnyálmirigy problémákat okozó tripsin gátló, tripsin inhibitor, a híres nevezetes fitinsav, ami ugye komplexeket képez, gátolja az ásványanyag felszívódást, és hát ezek minden idegen szavak, lektinek, ezekre nincs magyar szó, a lektinek ezek vérképmódosítók a bélfalra fölcsatlakoznak, és gyulladásokat okozhatnak. Most ezek valóban vannak a szójában, de gyorsan a kérdést meg is válaszolom, hogy a tripsin gátló enzim, pontosabban a tripsin gátló anyagok hőérzékenyek. Kimérték, hogy ha a szója babot megpörkölik, és kávé dalálóba teszik, és megdarálják, pusztán csak a kávé dalálónak a hőhatása, ami hat a szójababra, az elpusztítja a tripsin gátlókat, nem jelentős a hatás. A fitinsav. A fitinsav nem hőérzékeny, csak van egy enzim minden növényben, mégpedig a fitáz enzim, ami áztatáskor lebontja a fitinsavat. Ezért nem kell megint számolni. A lektinek ismét hőlabilisak, tehát ha valaki nem fogyasztja nyersen a szóját, áztatás nélkül, már pedig nem szoktuk, akkor ezekkel nem kell számolni. Ezek áltudományos problémák. Arról persze nem beszélnek, hogy a húsban antibiotikum származékok, hormonok, és meg annyi dolog van, de arról igen, amik nem távoznak el a hús készítéskor. Hiába áztatjuk a húst, hiába sütjük, az benne marad. De ezek eltávoznak. A pajzsmirigy működést gátolják ezeket, tehát elővettem a szójával kapcsolatos ellentmondó cikkeket, és ezeket kivettem belőlük. Ugye golyvát okozó hatásról számolnak be, azt mondják, rossz a kálcium hasznosulásuk. Japánban, és ezt írom is, azt hiszem a csontritkulás könyvemben, hogy Japánban nem jellemző a csontritkulás. Persze most már igen. Régebben nem volt jellemző. Ha valóban a szójának kálcium hasznosulás gátló vagy lassító hatása van, akkor a világ leggyengébb csontozatának, a nagy szójafogyasztóknak kéne lenniük. Márpedig ennek éppen az ellentétje igaz, Amerika és Európa a legkevesebb szóját fogyasztó országokban népbetegség az oszteoporózis. Igen, azt hiszem írom itt Japánban. Japánban gyomor és nyelőcsőrák, erre hivatkoznak a szakirodalmak, állítólag a szójától van. Japán emberek miért szenvednek gyomor és nyelőcsőrákban? Köszönöm. Csípős, forró ételek és a füstölt hal. Ugye a füstölt hal is ugye lángon füstölik, ugye ott a parton, tűzzel, tűz fölött, nem szabad. Óriási mennyiségű rákkeltanyag képződik az ilyenfajta hal húsban. Igen, a japán halászoknál ezért jellemző, de ennek semmi köze nincs a szójához. Sőt, a szójababnak rák megelőző hatása széles körben ismert. A szója ellen még azt az azokat az érveket hozzák fel, hogy ugye hát fitoösztrogének vannak benne, erről mód felett megoszlik a vélekedés, előnyös vagy hátrányos. Ezek károsak, állítólag összpontosítási zavarok, hát ezen már időnként mosolygok, minthogyha úgy érzem, mintha valaki szinte már erőltetett módon akarná bebizonyítani a szója mennyire rossz, és már mindent kitalál, hogy most már mentális zavarokat is okoz a szója madaraknál, a szóját fogyasztó madaraknál terméketlenség, korai fehérvérűség, legyengült immunrendszer. Aztán hát tetszenek olvasni, hogy milyen hajmeresztő dolgok, 100 g szójaprotein megegyezik, tehát ebben lévő különböző hormonok egy antibébi tablettának felel meg, ezért okoz meddőséget a szója. De ha megtetszenek nézni, hogy melyik a legszaporább nép, hol élnek a legtöbben, hát a szójafogyasztó országokban, ritkán igazolható ez, és hát ugye Magyarországon és Európában egyre nagyobb a meddőségi arány. Én inkább mondjuk az élelmiszeripari adalékokkal, illetve vegyszerekkel hoznám ezt kapcsolatban, nem a szójával. Ez megint egy erőltetett dolog. Születési rendellenesség, hát ez már fenyegetésnek is vehetjük, vagy zsarolásnak, nem tudom, minek lehet ezt venni, hogy már ezt semmiképp ne fogyasszuk. És hát a génmódosított szójáról természetesen rossz hírek vannak, azt egyébként én is aláírom. És azt is, hogy vannak bizonyos feldolgozási technikák, ugye a szójakocka, a szójagranulátum, amelyekről hát valóban ismertek, hogy elég sok lúgos és savas kezelésen mennek át. Tehát én ritkán fogyasztok azért ilyen tömény, texturált szóját, viszont a szója izolátum, ezeket nem mossuk össze, ezeket a szavakat, a szója izolátum az viszont egy kiváló minőségű és jól emészthető anyag. Tehát szója termék és szója termék között is van különbség. Az izolátum az egy szójából kivont sűrítmény, ami, tehát ennek van egy technológiája, de nem olyan technológia ez, mint a kocka, vagy tehát az ilyen textúra, a texturálás az egy más technológia. Az egy nehezen emészthető anyag, mert a szójakockát nehéz jól megrágni, az izolátum viszont egy elosztható, ugye a szója Párizsiban, szója virisliben izolátum található, és a szója tejporokban is többnyire izolátumban. Persze az itteni szójatejporok nyers szójababból, illetve áztatott, főzőt szójababból készülnek, tehát nem izolátumból, ezért a minőségük jobb, de mondom, az izolátum is jó, tehát igen jó minőségű, jónak mondható. Izolátumot ma már lehet venni, de nem javaslom mondjuk, mert elég tömény. Igen, a herbaházban lehet például kapni szója izolátumot, ilyen fél kilós, egy kilós kiszerelésben. Aki testépítő, az nyugodtan vásárolja meg, lehet tenni otthon tejbe, utána viszont el kell menni sportolni, mert nem fog jól aludni az illető. Ugye ez azért a szójafehérje nehezen emészthető fehérje. Tehát nekünk nincs szükségünk arra, hogy szója izolátumot vásároljunk, hanem azt felhasználják a szójatermékekben. De lehet venni, tehát még egyszer mondom, és akár késhegynyit, vagy valaki vesz szójaizolátumot, és otthon készítünk kenyeret, és abba egy evőkanállal teszünk a szójaizolátumból, teljes értékű fehérje lesz a kenyérben, és azért nem mindegy, hogy a gyerekek, vagy akár a felnőttek is ilyet fogyasztanak, főleg vegetáriánusok, tehát lehet ezeket is használni, csak nagyon kell vigyázni, nehogy liszt helyett használjuk az ilyeneket. Nos, szeretnék rátérni arra, ami szerintem az előbbi kérdéseknél fontosabb és lényegesebb érvek a növényi alapú étrend mellett. Egyébként a húsfogyasztók sem mondják, hogy a növényeknek nincs hasznosságuk, csak mellett a húsra is szükség van. A növényeknek természetesen előnyös ballasztanyag rost tartalmuk van, amelyek nem irritálóak, ahogy mondtam, hanem gyökfogók és toxin megkötők. Biztosítják a növényi rostok a tehetségérzést, pedig a gyomrot már elhagyta a rostos élelmiszer. Megkötik a koleszterint, nem engedik visszacirkulálni, visszaszívódni a bérrendszerben, ezáltal csökkentik a koleszterin szintet, és segítik az epeműködést. Ugye a vastagbél egy fontos detoxikáló szerv, ezért a rostok, ugye a vastagbélbe ürülnek a szervezetünkben lévő nehéz fémek, egyebek. De hogyha a vastagbélben nincsenek rostok, amik ezeket a beürülő toxinokat megfogják, akkor azok ott bélrákot is okozhatnak. Tehát nehogy csak azt tessenek hinni, hogy a vastagbélrákot az okozza, amit én megeszek önmagában, és hogy abban nincs rost. Hanem az, hogy mert nincs rost az élelmiszerben, ezért a vastagbél, ahogy üríti be a nehéz fémeket és mindent, ami bejut a szervezetembe, nincs, ami ezt megkösse. tehát kétszeres a probléma, és ez ráhat a bélfalra, már is problémák, gyulladások alakulnak ki. A növényekben természetesen van rengeteg szabályozó anyag, vitamin, ásványanyag, biológiailag aktív, úgynevezett fitokemikáliák, gyógyhatású hatóanyagok, ugye illóanyagok, hagymafélékben főként, magas és tiszta folyadék, azért nem mindegy. Ugye az emberek egyre inkább keresik, hogy hol lehet tiszta vizet találni, a gyümölcsben, a dinnyében. Hogyha valaki megeszik fél kiló gyümölcsöt, ugye a gyümölcsöknek, nem tudom, 80-90% azért víz, akkor azért vizet is az ember magához vesz. És ez folyadékpótlásnak is azért időnként beillik. Változatosan komplettálható módon növények párosíthatóak. Ha valaki sertéshúst vesz, azt igazából nagyon-nagyon, amennyire én tudom, nagyon változatosan nem tudja elkészíteni a sertéshúst, mert az vagy kirántja, vagy süti, vagy főzi, de a növényeket, különböző színű, ízű, formájú növényeket fantasztikusan sokféleképpen el lehet készíteni. Kedves hallgatók, a hús kritikai értékelésére térnék rá, és hát valóban ez az a pont, ahol a mélyvíz kezdődik az előadás folyamán, legalábbis azok számára, akik ugye a hússal kapcsolatos kritikai észrevételeket nem hallották, vagy nem olvasták. Ugye a húsban aterogén fehérje összetétel van. Ezek tények. A szójafehérje, mi az, hogy aterogén? Érrelmeszesedést okozó. A szójafehérje érvédő fehérje. Ez két külön világ. A szójafehérje érvédő fehérje. Vagyis gyógyítja az érfalakat, csökkenti a vérkoleszterin szintet. A húsfehérje, és mondom, nem a zsírról beszélek még a zsírom az még elő se került. A húsfehérjéről beszélek. A húsfehérje egyértelműen érelmeszesedést okoz. A húsban nagyon magas a metionin tartalom, amire azt mondják a szakmában, hogy nagyon jó a metionin, immunerősítő, aminosav. De a túl sok metionin homocisztein képez, ami ugye a nyitott gerincával a születését felel az újszülötteknél. Felnőtteknél pedig nagy valószínűsége, hogy a gerinc csigolyák csontritkulási folyamatában szerepet játszik, úgyhogy a húsfehérje aminosav összetétele oszteoporotikus hatással is rendelkezhet adott esetben, nagyon valószínűsíthető mindez. Töményebb gyomorsav és pepszin képződik a húsfogyasztóknál. Ugye, aki fölnyit ilyen könyveket olvashatja, a vegetáriánusok, vagy húst nem fogyasztók, vagy húst kevésbé fogyasztó ember szervezetében jóval hígabb a gyomorsav koncentrációja, és a pepszin sem termelődik olyan mennyiségben. Márpedig, hogyha valakinek a gyomrában rendszeresen hígabb, gyomorsabb és kisebb pepszin, kevesebb pepszin képződik, értelemszerűen a gyomor ön emésztő mechanizmusai sem indulnak be, míg a húsfogyasztóknál ez jellemző. Sok embernek van sok gyomorsava. Ugye régen mit mondtak? Hogy tej, tehén tej. Ma már egyet megint fordult a világ, és nagyon nehéz egyébként biztos pontot találni ezen a világon, meg a tudományos körökben is. Ma már a tejre azt mondják, hogy nem, hát savasít. Hát persze, hogy savasít, a tejfehérje leköti a gyomorsavat. És melyik az a gyomor, aki ne gondolkodna, és ne mondaná azt, hogy hát lekötötték a savat. Most mit csinálják? Hát újra termelem a savat. A szervezetben vannak ilyen visszacsatoló mechanizmusok. Ha lekötik a gyomorsavat, akkor újra fogja termelni, amennyiben a gyomorsavat fehérje kötötte le. A gyomorfek elleni küzdelem, az mondjuk pektinben gazdag és keményítőben gazdag növényekkel történik, tehát krumpli, krumplili, rizs, egyebek, amelyek kedvező keményítő és rost tartalma bevonja a gyomorfalat, és a gyomor nem termel rá savat, mert nem fehérje kötötte le, hanem szénhidrát, és nem is kötötte le, hanem csak bevonta a falat vékonyan, és védte azt. Soha nem szabad fehérjével lekötni a gyomorsavat, mert a gyomor rátermeli a sósavat és a pepszint, és súlyosbítja később a fekélyt. Káros lebontási termékek képződnek a húsból, ezek is tények. Ugye ammónia, nitrózamin, számos nitrogéntartalmú vegyület, amelyeket a máj próbál detoxikálni, illetve ezek okozzák ugye a széklet kellemetlen tulajdonságait, karcinogén hatásai vannak ennek. Elnézést, hogy ezt mondom, de a vegetáriánusoknak a bélsara az egészen más, állagú és más szagú, mint a húsevőké. Két külön rendszer ez is, és ennek a minősége, most ezt lehet, hogy ezekkel nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de akinek a székletében rendszeresen karcinogén vegyületek vannak, és nincsenek meg az antioxidánsok, ott előbb-utóbb a bélrendszer nagyon komolyan károsodhat, csak idő kérdése. Időnként csodálkozom, hogy miért csak 45-50 év után betegszik meg valakinek a bélrendszere, amikor hosszú minden nap, gondoljuk meg, egy évben 365 nap van, minden nap terheltük a felvágottal, a nitrites pálcsóval, és eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, és még bírja a szervezet, aztán 20 év, 30 év, és az emberek, amikor megbetegszik a bélrendszerük, akkor megijednek. Pedig annyira természetes volt, hogy ez fog történni, csak nem vettük komolyan. Ott volt a Demoklész kardja a fejünk felett. A rejtett zsír tartalom a húsokban, telített zsírsav, koleszterin, ugye ezek szintén problémásak, erre nem kell sokat szólnom. Ugye tudjuk, hogy a sertés hús és a baromfi hús miben különbözik. Azon kívül, hogy vörös hús és fehér hús. A sertés sejten belüli zsír tartalmaz. Tehát még egy sovány sertés húsból is jelentős mennyiségű zsír kisüthető. A marhahúsból már kevesebb. Marhahúsnál már sejten kívül is zsírszövet van sok esetben. Ugye a sertéshús az egy speciális hús, ahol... Tehát én sován sertéshús nem ismerek. Mert ott a sejten belül még egy, nem tudom, a karaj az, ami soványabb. Tehát még abból is kisüthető, akkor is, hogyha az látszólag egy szárazabb húsféle. Tehát a baromfi hús esetében ugye a sejten kívüli zsírszövet dominál, bujka, kacsa, liba, egyebek esetében. Kérdés persze, hogy a hízlal tömött állatoknál ez hogy módosul. Kedves hallgatók, hát nem incsiklandásként, de egy kis csomagolt vörös hús. Én azt gondolom, hogy ennél kedvezőbb hatású élelmiszerek is léteznek ezen a bolygón. Igen, a hús kritikai értékelését szeretném folytatni. A vörös húsokban természetesen vértartalom van, ugye a vér miatt vörös a hús, most a vérfogyasztása az nem egy szerencsés dolog sem, ahogy nyersen, természetesen nem, sütve és főzve sem, ugye a vér hordozza, hát a Biblia szerint az életet, hogy a vér az élet, de fordítva is a vér betegség is, ahol valaki nem él egészségesen. A vér hordozza a betegséget, és az állatok már egészségesen élnek? Hát a túltenyésztett állatok nem. És ezért az ő vérükben is sok-sok minden kering, aminek nem szabadna ott lennie. Ugye az állatokat vakcinázzák. Tehát amikor mi húst fogyasztunk, azok az állatok is be voltak oltva. Sok-sok mindennel. Persze mi a vakcinát már nem fogyasztjuk el, de ki tudja, hogy ezek a különböző oltások elölt, vagy nem teljesen elölt, hanem élő vakcinák, ezek mit okoznak aztán a húsban, az emberi szervezetben. Ezek mit eredményeznek? Hát a húsban gondolom tudjuk, hogy számos vitamin és nyomelem nem található meg, tehát a B12-re mindenki utal. De hadd kérdezem meg, van-e kalcium a húsban? Nincs. Van-e króm? Van-e szelén? Van-e szilícium? Van-e mangán? Van-e magnézium, és sorolhatnám? Van-e kálium? Nincs. A hús egy tökéletesen kiegyensúlyozatlan élelmiszer. Az, ami van benne, az persze pozitívum, de már is kárára válik, hogyha egy csomó minden nincs meg benne. Ugye tudjuk, hogy egy élelmiszernek az értékét nem csak az adja meg, ami van benne, hanem az egyensúly. Hogy milyen egyensúlyban, arányban van meg a tápanyag benne. A vegetáriánus étrendben nincs annyi fehérje, de az egyensúly nagyon-nagyon tökéletes, vagy tökéletesíthető. Az állati termékben ez az arány, ezek az arányok nagyon gyengébben vannak meg. Gondolom, azzal sem mondok újat, ha azt mondom, hogy a tápláléklánc minél magasabb fokán áll egy élőlény, annál jobban akkumulálódnak benne különböző kémiai anyagok. Szeretném kérdezni, ki a csúcsragadozó ezen a bolygón? Igen. Tehát bennünk akkumulálódik a teljes szennyeződés. Ezért mi vagyunk ezen a bolygón a legbetegebbek. Mi betegebbek vagyunk, mint az állatvilág. Ez természetes, mert mi mindent megeszünk, ők pedig mindent megesznek. Tehát amit mi megeszünk az állatok, azok is a csomó mindent megettek már, és mi azokat is akkumuláljuk. Nagyon morbid, amit mondok, de még mindig élnek a világon kanibálok, sajnos. És egy nagyon-nagyon megrázó erejű tanulmány, ami nem viccből, hanem komolyan. Tehát a mai embernek a húsa ehetetlen. Elnézést a szíra gondolatért. Megkóstolták, azt mondják, de olyan borzalmas, hogy tehát ez a modern ember ehetetlenül rossz, azt mondják. Na, ezért még egyszer elnézést kérek. A húsfogyasztás alakulása Magyarországon. Az 1950-es évektől kezdve 1980-ig a húsfogyasztás emelkedett, és némi pozitívum azért adódik, csökkent a húsfogyasztás mennyisége. A baromfi hús, azt tetszenek látni, növekedett, ugye a sertés húsfogyasztás csökkent vissza, de nem annyira, mint amennyivel a baromfi hús növekedett, a halfogyasztás még mindig meglehetősen alacsony. A zsiradék vagy zsírfogyasztás szintén nagyon-nagyon magas, tetszenek látni már a 40 kg per fő per év. Ha ezt valaki elképzeli, képzeljünk el egy edényben 40 kg zsírt. Szép mennyiség, nem? Na, ezeket fogyasztjuk el. Vagy hozzáadott, vagy rejtett zsír formájába. A hús kritikai értékelésének következő fázis az úgynevezett zónózisok. Mik azok a zónózisok? Állatra és emberre egyaránt veszélyes kórokozók. Szeretném jelezni, én nem a madárinfluenzáról írok elsősorban a most készülő könyvemben sem, hanem ezekről. Mert van okunk pánikra ilyen szempontból, legalábbis aggodalomra. Szalmonella veszély van, bár visszaszorulásban van, visszaszoruló félben van, de még mindig jellemző. A baromfiakat nagyon fenyegeti a campylobacter, ez a baktériumfertőzés. A klosztridiumok, ha nem is a botulinum, ugye a kolbászmérgezést okozó botulizmus, botulinum, hanem a Clostridium perfringens, a sigellák, itt csak ilyen mikrobi neveket mondok, mikrobiológiai neveket, a bacilluszok, a jerzéniózisok, a lisztériózisok, ezek jelen vannak Magyarországon egyre nagyobb mértékben. Elég sok ember szenved ebben, minket lehet, hogy elkerülnek ezek, de higgyék el, sok ember szenved ezekben, sok embert fertőznek meg az állati termékekkel, a hússal összefüggő baktériumos, ezek ugye baktériális fertőzések. És hát, hogy más ne is mondjak, ugye itt említem azért, hogy ezek fenyegető veszélyek, nem is mindig vannak jelen. A sertésorbáncot mondtam, a baromfi és sertéspest is szintén jellemző, hát ugye mondtam a paratuberkulózist, hepatitiszt. A hepatitiszt hogy lehet elkapni? Hát ugye mondják, hogy ugye droghasználattal, ugye fertőzött egyénektől, szexuális úton, az ugye az A, beta, C-t, azt nem lehet szexuális úton, legalábbis nem jellemzően. A lényeg az, hogy hepatitiszt tengergyümölcseivel jó, szépen össze lehet szedni, osztrigával, kagylóval, rákokkal. Sőt, már az sem titok, hogy bizonyos házi állatok is szenvedhetnek hepatitiszben. Kutyáknál van hepatitis. A kérdés az, hogy a hepatitis vírus, mert ugye ez egy vírus, vajon mikor adaptálódik emberre? Tehát mikor fertőz meg minket a saját házi állatunk hepatitisszel? És azt is tudjuk, hogy a hepatitis egy nagyon komoly dolog, hogy ha egy csecsemő van a családban kisgyermek, akkor ott a hepatitis óriási pusztítást tud végezni. Hát az, hogy a leukémia hogy van összefüggésben a tejfogyasztással, ez mai napi kérdés, de a leukémia vírusa, az bizony jelen van, ugye tudjuk, hogy a leukémia szarvasmarhák betegsége, ugye a szarvasmarha leukémia, Magyarországon szűrik az állatokat. A nagy kérdés azonban az, mi van akkor, hogyha egy állatban még nincsen meg a leukémia klinikai tünete? De az állat leukémiás lesz hamarosan, de levágják a klinikai tünetek kialakulása előtt. Az állat hordozza a vírusgént valahogyan, nyirok és keringési rendszerében, amit az ember elfogyaszt, hogy ezzel mi lesz az emberrel, azt nem tudjuk. Az azonban tény, hogy a leukémiás gyermekeknek már alapítványuk van Magyarországon, és mint tudjuk, a 3-3,5 éves kor, amikor a gyermek, sajnos a leukémiás gyermek leukémiát kap, döntően 3-3,5 éves kor, testtömegegységet nézve, testtömegegységre vonatkoztatva, 3-3,5 éves korban fogyasztja a gyermek a legtöbb állati terméket, tejet, sajtot, húsfélét. Érdekes összefüggések ezek. Végül ezzel zárnám, a szója mellett milyen érvek szólnak? Hát egyrészt Kínában, Távol-Keleten évezredek óta termesztik, nem csak az állatok számára, hanem az embert, humán fogyasztás céljára is, és fogyasztják. Megint nem én találom ki, szakmai anyagból vettem, legfontosabb néptáplálkozási alapanyag Keleten. Sajnos allergiát is okoz már a szója. Valószínű, hogy ebben a génmódosítás is szerepet játszik. Ugye Kína befogadta a géntechnológiát, és rögtön allergiát kaptak a szójától. Nem a szója a hibás önmagában, az ember, az emberi tevékenység, ami változásokat eszközöl a természetes növényi alapanyagokban. Európába is átkerül, és hadd mondjam el, nem most került be a szója Magyarországra sem, meg Európába. A 18. századtól Európában fogyasztják a szóját. Tehát igenis elmondható, hogy többé-kevésbé már az európai ember megbarátkozott a szójával, bár már mondják, hogy ez a mi testünknek, ez idegen anyag, meg azért allergiásak vagyunk a szójára. a 18. századtól ezt fogyasztják Európában, de a második világháború idejére, amikor ugye az éhínség nagyon elterjedt, akkor Európában jobban elterjedt, a 20. század közepére pedig még szélesebben terjedt el, majd elindultak a klinikai kísérletek, és kiderült, hogy a szója egy egészséges élelmiszer, tehát szó sincs arról, hogy itt káros hatás volna. Hogy mik ezek a hasznos hatások? Először is a szójában a legfontosabb tápanyagok, tehát fehérjék, szénhidrátok, zsiradékok, lecitinek, vitaminok és ásványok, az öt nagy tápanyagcsoport optimális, vagy kvázi optimális összetételben van jelen. A növények között a legértékesebb fehérjével rendelkezik, 78%-os biológiai értékkel. Az egyéb száraz hüvelyeseknél, tehát lencse, sárgaborsó, szárazbab, mintegy kétszer nagyobb a protein tartalma, érvédő, koleszterin csökkentő fehérjét tartalmaz, az omega-3, omega-6 zsírsavak, eszenciális zsírsavak tárháza, a szójabab, és a szójából készült termékek, érvédő fitoszterinek vannak a szójában, igen előnyös rost összetétele van, ami epesebb megkötő hatása, mint egy 3-4% a rost, ez nagyon ritka. És nem az a durva nyers rost, hanem hasznos, tehát ennél kíméletesebb rost van a szójában, és mintegy 5% a mikro- és makroelem a szójának, vas, kálcium, nyomelemek, magnézium, igen magas a makro- és mikroelem tartalma a szójababnak. Normalizálja a vércukorszintet, az inzulin termelési mechanizmust optimalizálja. Tápanyag elosztó tulajdonsága van a szójának. Na most ez mit jelent, ez nagy kérdés. A tápanyagok hasznosulását, elosztását segíti. Ismert a szója lecitin mentális működést stimuláló, mentális funkciót segítő hatása. És hát a fitoösztrogének, amiről azt hitték, hogy ez rákkeltő anyag, kiderült, hogy véd a prosztata és a mellrák ellen, lásd Japán, védi a keringési rendszert, lassítja az oszteoporózist, ezek is tények ma már. Tehát bármilyen sok rosszat mondanak a szójáról, ezek tények, és amit mondtam, áztatással, főzéssel és bizonyos eljárásokkal a jelenlévő és igazolható káros komponensek azért kivonhatóak a szójából. A szója előnyeit szeretném összefoglalni, és ezek megint klinikai eredmények, tehát ezt melyik blikből vettem ki, hanem ezt elég komolyan szakmai anyagokból, szív- és érvédő hatás. Tessenek összevetni, hogy a húsban van-e ilyen hatás. A húsa jellemző ez a hatás. Van-e a húsnak szív- és érvédő hatása? Nincs. Ellentétes hatása van. A szójának van. A hús savasít vagy lugosít? A hús savasít, a szója semleges vagy lugosító hatása rendelkezik. Antikarcinogén, tehát rákmegelőző hatása van-e a húsnak? Nem. Súlyosbítja. Vagy rásegít a meglévő rákra hajlamosító folyamatokra. A szójának egyértelműen antikarcinogén hatása van. Van-e bélműködés serkentő hatása a húsnak? Nincs. A szójának egyértelműen van. A cukorbetegséget kézben tarthatóbbá teszi a szója. A hús a szövődményeket, a cukorbetegség szövődményeit súlyosbítja egyértelműen, a zsíros húsok pláne. A csontritkulás sebességét a szója csökkenti, a hús gyorsítja, növeli. A mentális funkciókat a szója serkenti, aki jól teleszi magát egy jó kis malacpecsenyével, az mindennek fog örvendeni, de jó szellemi képességnek. Nem. A szója fogyasztás, persze azzal is jó az óvatosság, túl magas szója fehérje tartalom, de a mentális funkciók állapota között is van különbség hús és szója fogyasztás esetén. És a növényi alapú étrend alapjairól összegző értékelés. A szója káros hatásait éppen abban a társadalomban hangsúlyozzák, amelynek polgárai számtalan állati termékek fogyasztásával összefüggő betegségben szenvednek. Ellentmondásos tények ezek. Ráadásul a szójának éppen olyan hatásokat tulajdonítanak, ami inkább az állati termékeknél igazolható. Ott viszont igazolható. Allergia, csontritkulás, emésztési zavar, stb. Az előny per hátrány arány a szója javára dől el, a civilizációs betegségek megelőzése és étrendi kezelése tekintetében. Ezért a szója fogyasztás javasolható, jobban javasolható, az előny per hátrány aránya sokkal jobb, és ha valaki a szója hátrányait hallja, és emiatt a húst kezdi el fogyasztani, ez a döntés ez nem logikus, szakmailag nem alátámasztható. Amellett, hogy ahogy írom is az anyagban, a szójának vannak hátrányai, okozhat puffadást, és senki nem tagadja, de ezek jó része semlegesíthető, még a hús hátrányai nem semlegesíthetőek, sőt az idő előre haladtával egyre komolyabban súlyosbodni fognak. Ha valaki úgy dönt, hogy elhagyja a húst, azért kontrollt kell tartani, és hogyha a vegetáriánus és a vegán étrendi formáknál a párosítások és az étrendi kiegészítők szerepe kerül elő. Természetesen ezekkel most nem foglalkozom, csak felvetítem, hogy a vegán étrendben ugye hajdina, köles, rozs, tönköly, mandula, napraforgó, mag, dió, sárga borsó, lencse, csicseri borsó, ezek nagyon magas értékanyagok. Szándékosan írtam ezt, nem azt, hogy nem tudom én, alma, körte vagy szilva, azok is értékesek, de ezek tömény növények. Tehát senki nem mondja, hogy a növényi étrendtől nem lehet elmenni és maltaros vödröt cipelni, mert lehet. Valaki megeszik egy tál lencse főzeléket és eszik hozzá zapfa sirtot, háromszoret teljes őrésű kenyérrel, az estig dolgozhat. A vércukor szintje tökéletes lesz. Nem fog lefogyni. A lakto-ovo vegetáriánus étrend esetében a szója kihagyása kevesebb problémát jelent, mert van fehérje. Arra vigyázzunk, ha valaki mondjuk teljesen el akarja hagyni az állati termékeket, ugye ez egy nagyon komoly kontrollt igénye, és a szóját se akarja fogyasztani. Na most ott már fehérje hiány fennállhat. Nagyon komoly dolog ez, ezért kell figyelembe venni, hogy a szóját, ha valaki kihagyja a szóját is és a húst is, ott már a fehérje hiány esélye fennáll. Tehát valamelyiket fogyasszuk. Valaki nem akar fogyasztani szóját, akkor egyen halat. De hogyha nem akar valaki fogyasztani húst egyáltalán, akkor próbálj megbarátkozni a szója fehérjével. Mert ezek a teljes értékű fehérjék, ugye vagy állati, vagy a növényi értelemben, ezeket be kell iktatni az étrendbe. Kedves hallgatók, végére értem az anyagnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát ennyi fért bele a hús vagy szója dilemmába.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szerű alkalmat ad arra, hogy egy kicsit belehelyezkedjünk nem az akkori állapotba, hanem a mai állapotba. Mert Jeremiás könyve egy hatalmas pillanatkép profécia, amely a végső időkről is szól. Ugye Jeremiás könyvének kettős jelentése van. Egyrészt szól az időszámításunk előtti 7.-6. század Izraeléről, amikor a babilóniaiak körbefogták a déli országrészt, meghódították háromszor is Jeruzsálemet. Többször is beszéltünk már erről, 605-ben vették be először a zsidók fővárosát, 597-ben másodszor és 586-ban harmadszor. De Jeremiás könyve nem csak ennek az országrésznek, a 7.-6. századi Júdának szólt, hanem úgy szoktuk mondani, hogy ez az egész könyv egy pillanatkép profécia a történelem legvégéről, ezért található nagyon sok ilyen kijelentés a proféta könyvében, hogy majd az utolsó időkben értitek meg a szavak értelmét, vagy a végső időkben értitek meg a látomás értelmét. Hogy azért teljesen ismeretlen ne legyen előttünk, hogy mikor következett be ez a Jeremiás-Hanániás összetűzés, az igazi profétának és a hamis profétának az összetűzése. Röviden felolvasnám Jeremiás proféta könyve 28. fejezet első versétől a leírást, ami egész plasztikusan elénk állítja, hogy itt miről is volt szó. A babilóniaiak meghódították már Jeruzsálemet, de nem véletlenül került sor még két ostromra, tehát összesen három ostroma volt a fővárosnak, mert a zsidók próbáltak szövetséget találni Egyiptomban, próbáltak a nagy babiloni birodalom ellen szövetkezni, de ez nem sikerült, és ezért újabb és újabb deportálások vették a kezdetüket, és vitték el a zsidó népet a 70 éves babiloni fogságba. Ezt a babiloni fogságot Isten már Ézsaiás próféta által megjövendölte, de a pontos idejét csak Jeremiásnak mondta el. Jeremiás könyve 25. fejezetében olvashatjuk először a Bibliában, hogy ez a fogság 70 éves lesz. Amikor Jeremiás ezt bejelentette a népnek, nem csak egy ilyen bejelentés volt ez, hanem egy jelképes cselekedetet is végre kellett hajtania, fajármot kellett vennie magára, és fajárommal végig vonulni Jeruzsálem utcáin, hogy érzékeltesse az emberekkel, hogy a járom elkerülhetetlen, tehát a fogság elkerülhetetlen. Ami még elkerülhető az az, hogy ne legyen olyan súlyos, ezért volt fajárom a prófétának a nyakán. Amikor megjelent a hamis próféta, Hanániás, összetörte, levette Jeremiás nyakáról ezt a fajármot, összetörte, mondva, hogy ebből nem lesz semmi, két év múlva vissza fognak térni a deportált csapatok, tehát a rokonaink is, vagy két év múlva, mondta Hanániás. Jeremiás viszont ezt közölte ezzel a hamis prófétával, hogy ha letörted a fajármot, akkor most a népnek fel kell venni a vasjármot, és Jeremiás valóban vasjármot vett magára, és ezzel szemléltette, hogy a fogság sokkal súlyosabb lesz ebben az esetben, hogy a nép, a vezetők a hamis prófétákra hallgattak, és elvetették Isten üzenetét. Tehát Jeremiás könyve 28. fejezetében mindezt így olvashatjuk. És abban az esztendőben Sedékiás Júda királya uralkodásának kezdetén, a 4. esztendőben, az 5. hónapban, mondta nékem Hanániás, az úrnak fia, a próféta, aki Gibeonból való volt, az úrnak házában a papok és az egész nép szemei előtt mondván. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene mondván, eltöröm a babiloni királynak jármát. Teljes két esztendő múlva visszahozom-e helyre az úr házának mindamaz edényeit, melyet elvitt innen Nabukodonozor, a babiloni király, és bevitt Babilonba. És Jékóniást, Jojákimnak, a Júda királyának fiát, és mindam a júdabeli foglyokat, akiket elvittek Babilonba, visszahozom én a helyre, azt mondja az Úr, mert eltöröm a babiloni király jármát. Tehát ezt mondja Hanániás, a hamis próféta. Akkor mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának a papok és az egész nép szemeje előtt, amely ott állt az úrnak házában. Mondta pedig Jeremiás próféta, úgy legyen, úgy cselekedjék az úr, teljesítse az úr a te beszédeidet, amelyekkel prófétáltad, hogy az úr házának edényei és a foglyok is mind visszahozatnak Babilonból a helyre. Mindazonáltal hallcsak-e beszédet, melyet én szólok néked és az egész népnek. A próféták, akik előttem és előtted elejétől fogva voltak sok ország ellen és nagy királyságok ellen hadról, veszedelemről és dokhaláról prófétáltak. Amely próféta a békességről prófétál, mikor beteljesedik a próféta beszéde,
akkor ismertetik meg a próféta, hogy az

0: Úr küldöttei azt valóban. És vette Hanániás próféta a jármot a Jeremiás próféta nyakáról, és széttörte azt. És szólt Hanániás az egész nép előtt mondván, ezt mondja az Úr, így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát 2 esztendői idő múlva minden nemzet nyakáról. És elment Jeremiás próféta a maga útjára. És szólt az Úr Jeremiásnak, miután letörte Hanániás próféta a Jeremiás próféta nyakáról a jármot mondván, menj el és beszélj Hanániással mondván, ezeket mondja az Úr, a fajármot eltörted, de csináltál helyére vasjármokat. Mert ezt mondja a seregek ura Izrael istene, vasjármot vetettem minden nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és szolgálnak néki, sőt a mezei állatokat is néki adom. És mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának, hall csak Hanániás, nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet. Kedves hallgatók, innen vettük tehát a címet, Jeremiás vagy Hanániás, és felvetődik a kérdés, hogy hogy lehet felismerni azt, hogy igaz próféta beszél, vagy hamis próféta beszél. Ugye ez egy kiélezett helyzet volt. A zsidók országát már megszállta egy nagy birodalom, és nyilvánvaló egy megszállás alól egy nép minél előbb fel akar szabadulni. Jeremiás azt az üzenetet közölt, hogy nem lesz felszabadulás, ha nem fogadják meg Isten tanácsait továbbra sem, akkor ez a fogság, ez egy hosszú 70 éves fogság lesz. Hanániás azt mondta, hogy 2 éves fogság lesz, óriási a különbség a két időköz között. Nem tudom, hogyha nekünk ilyesmit mondanának, mi először kinek hinnénk. Azt gondolom, hogy nagy tömegekre csak úgy lehet hatni, hogyha valami kedvezőt mondunk a fülüknek, nem a gondolkodásuknak, a fülüknek. Az biztos, hogy Hanániásra hallgatott a nép, mert 2 évi fogság, ez sokkal kényelmesebb, kellemesebb dolog, mint arról hallani, hogy 2 emberöltő fog eltelni, és csak azután jönnek vissza a foglyok majd Babilon földjéről. És Hanániásnak a fellépése rendkívül imponáló volt, és Jeremiás háttérbe szorult, a környező fejezetekből tudjuk, hogy a proféták el is fogták, meg is akarták ölni, ciszternába vetették, megvesszőzték nyilvánosan, tehát egy olyan sok sor szégyenteljes dolgot tettek vele, amit valóban kevés prófétával tettek meg az Ószövetség idején. Tehát újra felvetném a kérdést, hogy lehet az igazi és a hamis prófétákat megkülönböztetni? Ez a Bibliának egyik legnagyobb kérdése, és a Bibliának a válaszai is a rendelkezésünkre állnak, úgyhogy nem csak a régmúltban tudunk eligazodni, hogy íme Jeremiás volt az igaz próféta, aki az Isten szavát szólt, a Hanániás pedig, hogyan is mondta Jeremiás, hogy hazugsággal biztatod a népet. Máskor így mondta, hogy a te szíved kívánságait szólod. Tehát nem csak a régmúltban lehet eldönteni, hogy kik voltak az igaz próféták, hanem a mai korban is nagyon világosan szét lehet választani, hogy mi az, amit Isten üzen az embernek és az emberiségnek, és mi az, amivel közönségesen becsapják az embereket, áltatják az embereket. Általában ez a recept, hogy embereknek békességet hirdetni, embereknek valami jót mondani, vagy biztatót a jövő felől, ez mindig bejön, mert nyilván az ember jövőre irányult lény, az ember a gyermekeiért, az unokáiért is él, szeretne egy biztató jövőt látni. Ha valaki biztató jövővel jön elő, hát az biztos, hogy eleve elfogadásra jobban találhat, mint ha valaki azt mondja, hogy kérem, a világ helyzete csak súlyosbodik. Itt egyre nehezebbek lesznek a dolgok. És ezért lesznek nehezebbek a dolgok. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen proféciát az emberek nem csak, hogy nem akarnak elfogadni, de tulajdonképpen sokszor meg se akarnak hallgatni. Ezért szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az igazi és hamis prófétasság között a Biblia 4 alaptételben különbséget tesz. Ezt a 4 megkülönböztető jegyet egy kis könyvben össze is foglaltuk ennek a könyvnek az inspirációról szóló fejezetében, hiszen tulajdonképpen az igazi prófétasság, hamis prófétasság kérdése, ez ugyanaz a kérdés, mint a Biblia és minden más vallásnak a kérdése. Miről lehet látni azt, hogy a Biblia igaz, amit a Biblia mond a jövőről, az biztos, hogy beteljesedik, és amit mások mondanak magukat prófétának, vagy vallásos embereknek, vagy szervezeteknek valló emberek és intézmények, az pedig nem igaz. Ebben a kis könyvben összefoglaltuk azt a négy szempontot, ami alapján mindig el lehet dönteni, ha megjelenik valamilyen üzenet, hogy az most Isten küldte azt az üzenetet, vagy sem. Ennek a négy pontnak a legfontosabb igehelyét itt felírtam a táblára. Az első dolog, ami egy teljesen biztos vízválasztót jelez az igaz és hamis profétaság között, Mózes 5. könyve 18. fejezetében olvasható a 21. és 22. versekben. Ezek így hangoznak. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Ha a proféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott, elbizakodottságból mondotta azt a proféta, ne félj attól. Szeretném ebből az igehelyből a következőket kiemelni. Azt olvassuk itt Mózes 5. könyve 18. fejezetében, hogy tulajdonképpen a történelemben mindenki Isten nevében fog jönni. Olyan nem lesz, hogy valaki azt mondja, hogy a saját nevében hirdet valamit. Aki nagy befolyásra akar szert tenni, mindig felhasználja az Isten nevét. Isten nevében jöttem. Hanániás is azt mondja, hogy ezt mondta az Úr. Tehát azért még, mert valaki Isten nevét a szájára vesz, és Isten nevében beszél, ezért egy Biblia olvasó keresztény ember, hogy úgy mondjam, nem fog hasra vágódni, ami sokszor bekövetkezik, nagyon sokszor hallom emberektől, de hát ő is Isten nevében szól, ő is Krisztus nevében gyógyít, és hasonló más kijelentések. Erre ez az ige felhívja a figyelmet, ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr, ha a proféta az Úr nevében szól. Tehát a proféták az Úr nevében fognak szólni, a hamis proféták is. Ezután azt mondja ez a mózesi kijelentés, hogy arról lehet majd felismerni, hogy valaki hamis prófét, hogy amit mond, az nem fog beteljesedni. Ugye ez jelen esetben, hogy 2 évet mondott a fogságból való hazatérésre, hát várni kellett 2 évet, és mindenki láthat, hogy ez nem teljesedett be. Ha valaki elolvassa Jeremiás könyvét, vagy ha már elolvasta, hadd tegyen fel azoknak a kérdést, miután letelt a 2 év, az emberek levonták a tanúságot, hogy Hanániás hamis proféta volt? Ez a legmegdöbbentőbb ebben a dologban, hogy az emberiség emlékezete, a tömegek emlékezete az még 2 évre sem terjed ki. A legszörnyűbb leírása ezzel kapcsolatban a Vöröstengeri átkelés, amely után 3 hónappal már elfelejtették Istennek a csodáját. Tehát az a megdöbbentő, hogy jött egy hamis proféta, mondott valamit, hogy 2 év múlva visszajön a nép, a 2 év letelt, nem jött vissza a nép, újabb ostrom, újabb deportálás, és így tovább, és 70 éves lett a fogság, és ezt Jeremiás unos untalan az emberek tudomására hozta, de senki nem hitt Jeremiásnak. Mindenki Hanániásnak hitt akkor is, amikor már a szemük előtt lezajlódott minden. Ez figyelmeztessen bennünket arra, hogy egyszerűen a tömegeknek a véleménye, sem az események előtt, de ugyanúgy az események után is nem megbízható. Egyszerűen az ember tömegek azt akarják látni az életben és a történelemben, amit ők szeretnének látni. Nem az, ami a valóságban megtörténik. De Isten gondoskodott erről, hogy előre figyelmeztetést adjon, ez a 3. kifejezés, hogy nem az Úr szólott, elbizakodottságból mondotta azt a proféta, és ne félj attól. Tehát a hamis prófétai beszédet nagyon könnyen le lehet leplezni azzal, hogy nem teljesedik be az a prófécia, ez viszont odafigyelést kíván, ez viszont a dolgoknak a végigkövetését kívánja, ez bizonyos gondolkodást és szembesítést kíván. Sajnos ezt az emberek kevésszer teszik meg. A 2. dolog, amit világosan mond a Szentírás, az Ézsaiás könyve 8. fejezet 20. verse. Ez így szól, hogy a tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok, mert akik nem így szólnak, azoknak nem lesz hajnaluk, helyesbített fordításban mondom. A tanításra, a törvényre, eredetiben ugye a Tórára, az Isten kijelentésére, a Mózesi 5 könyvre hallgassatok, mert akik nem ekként szólnak, azoknak nem lesz hajnaluk. Tehát nem lehet igaz az a kijelentés, bárki mondja is, amely a legkisebb mértékben ellentétes a Szentírással. Tehát ha valaki bármilyen kijelentést tesz, akár ma, a holnapra, holnap utánra vonatkozólag, vagy az emberi életünk megjobbulására vonatkozólag, de valamiben a legkisebb dologban nem egyezik meg a Bibliával, ez biztos, hogy a hamis prófétaságnak a kétségbe vonhatatlan jele. Persze, ehhez meg ismerni kell a Bibliát. Hát aki nem ismeri a Bibliát, az mindig azt mondja, hogy hát ez is beszélt valami igazat, az is beszélt valami igazat, olyan igaz, amit állított az a másik ember. Hát kérem szépen, olyan hamisság nem volt, és nem is lesz a történelemben, amiben ne lenne benne ennyi és ennyi adag igazság. Egy nagyon megszívlelendő kijelentés, amit olvashatunk az egyik könyvben, így hangzik: a gonoszságnak és a csalásnak a nagy fejedelme Sátán mindig pontosan tudja, hogy a hazugságaihoz mennyi igazságot kell hozzákeverni, hogy azzal a kis igazsággal a nagy hazugságait is elfogadhatóvá tudja tenni. Ez mindig így lesz. Tehát a hamisság a világban az nem teljes sötét, szurok fekete, a hamisság a világban mindig meg van tűzdelve, meg van spékelve bizonyos igaz kijelentésekkel, és éppen ez növeli a megtévesztő erejét. Ez ellen csak egy fegyverünk lehet, ha ismerjük az igazságnak a mértékét. Ha most ugye Párizsba elmegyünk, és ott kezünkbe vesszük az egy métert, mert hát ugye a nagy nemzetgyűlés 200 valahány évvel ezelőtt azt mondta erre a távra, erre a hosszra, hogy ez egy méter, akkor ha a kezünkben van a mérték, akkor az egy méter 10 centi is lelepleződik, hogy az nem egy méter, meg a 99 centi is lelepleződik, hogy az nem egy méter. De hát, ha nincs kezünkben a mérték, akkor még a 99 centit hajlamosak lehetnénk egy méternek látni. Hát honnan látna az ember olyan pontosan a maga felfogásából, a maga értelméből? A harmadik kijelentés János első levele, 4. fejezet, 2. és 3. versében található, amelyben azt mondja az apostol, hogy arról lehet megismerni, hogy mit mond az Isten lelke, hogy mi származik az Istentől. Hogyha valaki Jézus testben megjelent Krisztusnak mondja, ez az Istentől van. De ha valaki Jézus nem mondja testben megjelent Krisztusnak, nem az Istentől van, hanem ez az antikrisztus lelke, amely a világra jő, sőt, itt van már. Tehát tulajdonképpen a harmadik mérték az, hogy Jézus Krisztus felől hogyan gondolkozunk. A Biblia nem pusztán igazságok gyűjteménye, hanem egy igaz lénynek a példája. Isten nem tételeket mondott az emberiségnek csupán, nem igazságokat, hanem egy igaz lényben megtestesítette Isten, hogy hogyan kell élni. A döntő dolog, hogy Krisztus felől hogyan gondolkozunk. Ha valaki Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, ami annyit jelent a Biblia szóhasználatában, hogy ha valaki látja azt a Bibliából, hogy Jézus valóban felöltötte az emberi természetet, valóban úgy küzdött a rosszal szemben, mint mi, mert ugyanolyan rossz öröksége volt, mint nekünk, ez az igazi evangélium, Jézus testben megjelent Krisztus, gyenge emberi természetben megjelent megváltó Krisztus. Ha valaki látja, hogy Krisztusnak hogyan kellett küzdeni, és ebből veszi a példát, hogy mi nekünk is hogyan kell küzdeni az életben az erkölcsi győzelmekért, ez a tiszta evangélium, ez a prófétai beszéd, ez Isten hangja. De ha valakiknek beszélnek Jézusról sok kegyes dolgot, nagyon szép, mézes, mázos beszédet, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő győzelmét úgy vívta ki, hogy tulajdonképpen nagy előnye volt hozzánk képest, mert hát ember volt, de nem örökölte az emberi gyengeségeket, neki könnyű volt küzdeni, könnyű volt győzni, nem is hibázhatott, ő nem is tudott volna elesni. És nagyon szépen becsomagolják az emberek, hozzá még felvesznek szép ruhákat is, és nagyon fülbemászóan mondják az embereknek. Ez biztos, hogy a hamis prófétai beszéd, mert Jézus nem mondja testben megjelent Krisztusnak. Az antikrisztus beszéd, a hamis prófétai beszéd. A negyedik dolog, amit maga Jézus rejtett el a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. fejezet 15. és 20. versében található, amely felszólítja az embert, hogy ne csak a próféták üzeneteit vizsgáljuk meg, hanem vizsgáljuk meg ezeknek az embereknek az életét, hiszen nem a beszédükért fog Isten majd embereket az örök életre elvezetni, hanem az igaz életükért. Olyan elképzelhetetlen, hogy valaki igaz próféta, de az élete nyilvánvalóan megsérti az isteni törvényeket. Szóval az, hogy vizet prédikálni és bort inni, ez lehet, hogy megtörtént sokszor a történelemben, de ez nem az Istentől jött beszéd volt. Az Istentől jött beszéd mögött egy hiteles emberi fedezet áll. Hadd olvassam fel Jézusnak a kijelentését. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Eképpen minden jófa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jófa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Most valaki felteszi a kérdést, na hát hogyan lehet egy emberi életutat megvizsgálni? Hát mi messze vagyunk, hallunk bizonyos dolgokat, az újságokban megjelenik, távközlési eszközök megmutatják nekünk, olyan szépnek, igaznak tűnnek. Hát én nem tudok elmenni Amerikába, hogy most a Soros ottani, nem a Soros, hanem a most ottani fellépő prófétát én megnézzem, hogy most hányadik luxus jachtját veszi és hányadik palotáját építi. Mert ugye ez pár év után ki szokott derülni, ugye? Nagyon érdekes, ha az ember megnéz néhány ilyen filmet, hogy az emberek azután sem hiszik el azt, hogy hamis próféta volt. Tehát bemutatják, hogy kérem, ezt a több milliárd dolláros épületet építette. Kérem, bebizonyosodik, hogy nem tudom, utca nőkhöz járt, stb. Stb. Szinte fél évenként lehet egy-egy ilyen lelepezést hallani. Az emberek akkor sem hiszik, mert hát olyan szépen beszélt. Annyi embert megkönnyeztetett. Olyan gyönyörű ígéreteket mondott. Hát a Biblia ezt a négy szempontot állítja elénk, mondván, hogy azért figyeljünk oda, hogy ha valaki igaz dolgokat mond, arról nem derülhet ki egy vagy két év múlva az, hogy tulajdonképpen közben, miközben igaz dolgokat mondott, teljesen romlott és festett életet élt volna. Akkor azok nem igaz dolgok, illetve ha nem tudtuk volna lelepezni az első három eszköz segítségével, akkor itt van a negyedik eszköz, amivel le lehet leplezni. Tehát ezzel tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy lehet-e különbséget tenni az igaz és hamis prófétaság között. A Biblia szerint lehet. A Biblia szerint az az ember, aki gondolkodik és aki utána jár a dolgoknak, mindig különbséget fog tudni tenni, nem csak a saját életében a jó és rossz között, hanem hogy úgy mondjam, a nagy társadalmi folyamatokban is nem fog bedőlni hol erre, hol arra, mert megvan a segédeszköze a Szentírás segítségében, hogy ne kövessen hamis dolgokat. Természetesen a hamisság millióféle, természetesen a hamisság hívő igaz embereket is megkörnyékezhetett. Pál apostol azt mondja a Galata levél 3. fejezet 1. versében, hogy ó balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket. Szóval döbbenetes dolog, hogy ebben a világban a becsapásnak és a megigézésnek óriási helye van. Nem tudom, hogy eltetszettek ezen gondolkodni, hogy ez mitől van, és hogy lehet ember tömegeket szinte elbolondítani és megigézni. Hát én gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, hogy talán ott lehet a gyökerét megragadni, hogy mi emberek végül is arra vagyunk teremtve, hogy megismerjünk dolgokat, és a megismerés által fejlődjünk tudásban is, erkölcsben is. Tehát az ember, úgy mondjam, megismerésre teremtett lény, tehát a híreknek nagyon nagy szerepük van az életben. Na már most, hogyha előáll egy olyan világ, és különösképp a mi világunk nagyon ilyen világol, a híreknek, az információknak óriási a szerepük. És embereket ezzel nagyon lehet befolyásolni. Két dologgal, a hírrel és az embereknek a döntésre való késztetésével, akkor természetesen a gonosz szinte megszállja ezt a területet, és az embereknek olyan híreket, olyan információkat ad, amelyek bizonyos egyoldalúsággal mutatják be az életet és a világot, és az embereket arra kívánják nagyon gyorsan rávenni, hogy döntsenek ezek mellett, amikre őket megtanították, vagy amiket a tudomásukra hoztak. A Biblia azt tanítja, hogy az ember az életben miközben megismer, miközben tudást keres, aközben mértéket is keressen. Az ismeret és a tudás mérték nélkül, tehát hogy viszonyítás nélkül semmit nem ér. Ezért adta Isten a Szentírást is, a Bibliát is, mert viszonyítanunk kell a dolgokat. Először nagyon sok minden látszik igaznak, nagyon sok minden hír, ismeret, információ. De hogyha egy kicsit várunk, és viszonyítunk, hogy más mit mond, vagy talán az Isten mit mond, ha egyáltalán ilyen eszünkbe jut, hogy hát az Istennek mi a véleménye erről a kérdésről. Sajnos egy nagyon kevés embernek jut az eszébe. Az emberek olyan természetesnek veszik, hogy vannak nagy emberek, van tudomány, van kultúra, amit ott mondanak, az biztos, hogy igaz, vagy legalábbis nagy mértékben igaz. Nagyon kevés ember teszi fel a kérdést, hogy ezt mondják az emberek, ezt mondja a tudomány, ezt mondja X tekintély, de vajon az Isten mit mond? Jézus Krisztus erre hívta fel a figyelmet Máté evangélium a 24. fejezetében. Tulajdonképpen ez a Máté 24. fejezete egy refrénre épül fel. Jézus ebben a fejezetben beszélt a mi világunkról is, ez az úgynevezett nagy apokaliptikus beszéd, és ez az egy refrén, ami mindig visszajön, hogy vigyázzatok, hogy be ne csapjanak, meg ne tévesszenek, el ne ámítsanak titeket. Mert sokan jönnek az én nevemben, hamis proféták, hamis Krisztusok. Sőt, Jézus azt mondta, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy itt van a Krisztus, vagy ott van, a szobában van, vagy a mezőn van. Nyílt ráutalás például a spiritizmusra, a szobában van, megidézhetők a magasabb szellemek, és odahozható a túlvilág a szobába. Ugye? Tehát Jézus világosan mondta, hogy sokan jönnek majd, akik azt mondják, hogy a szobában van, vagy kint a mezőn van, ne higgyetek nekik. Ezért teljesen természetes a következő kérdésünk, hogy a Biblia szerint a mai kornak megállapíthatók a nagy hamis profétái, vagy profétai mozgalmai, vagy intézményei. Azért tétovázom egy kicsit a megfogalmazásban, mert a Bibliából kiderül, hogy régen voltak hamis proféták. Mondjuk, amikor Izrael népe jött elfoglalni Palesztinát, és a moábiták és midianiták védekezni akartak a zsidókkal szemben, de hát látták, hogy nincs védelem, akkor elküldtek egy több száz kilométeres útra egy delegációt, egy küldöttséget, hogy egy kevés arannyal és ezüsttel fizesse le Bálámot, ugye a mezopotámiai prófétát, ugye nem tudom mutatni a térképen, ő innen messze élt Mezopotámiában, és például Bálámot le tudták kenyerezni. Pénzzel meg tudták venni a lelkét. Bálám a Bibliának a legelső hamis prófétái közé tartozik, de hát ez egy valaki. Mózes 4. könyve 20. fejezetétől olvashatunk róla a 31. fejezetig, tehát ez egy valaki. Aztán tovább olvassuk a Bibliát, azt látjuk, hogy a bírák korában már minthogyha több önjelölt próféta lett volna, már szinte közösségbe, csoportokba is tömörültek. Aztán azt látjuk már a 9.-8. században időszámításunk előtt, hogy amikor az északi király Akháb egy szerencsétlen házasságot köt egy szidoni pogány királylánnyal, Jézabellel, akkor a Jézabel hoz az országba 850 hamis prófétát és papot. Tehát ekkor már intézmény lesz a hamis prófétaság. Megjegyzem, hogy egy hamis próféta is óriási zavart tud támasztani, nem? Mert hogyha egy csepp mérget teszünk egy hektoliter vízbe, az egy csepp méreg is az egészet megmérgezi. De amikor 850 hamis próféta végzi a dolgát, akkor az embernek a lélegzete eláll, hogy mi fog itt történni ebben az országban. Aztán amikor tovább olvassuk a Bibliát, már jövünk a 7.-6. századra, és látjuk, hogy csak úgy rajzzanak a hamis próféták. Ugye a királyok is, hogyha meg akarnak valakit hallgatni, nem az igaz prófétákat hívják elő, jöjjenek a hamis próféták, mert ők mindig azt mondják, amit hallani akarunk. Tehát azért tétováztam egy kicsit a megfogalmazásban, hogy hamis próféta vagy prófétai mozgalom, intézmény, ez volt a múltban is, de vajon lesz majd a korunkban is, vagy a jövőben is még inkább? Azt kell, hogy erre mondjam, hogy a Bibliának van egy rendkívüli könyve, ez a Jelenések könyve. A Jelenések könyvéből két részletet szeretnék ismertetni. Az egyik részlet közli a Jelenések könyve 2. fejezet 20.-22. versében, hogy a kereszténység történelme során is óriási hamis prófétai mozgalmak voltak. Intézményesült a hamis prófétaság. Ezt jelzi a Jelenések könyve 2. fejezete. A 16. fejezete pedig a mikorunkra vetíti előre ezt a dolgot, és rávilágít arra a három nagy hamis prófétai intézményre, ami a mikorunkban létezik, és amit ha valaki nem ismer föl, végzetes lehet a számára. Olvasom először a Jelenések könyve második fejezetében az úgynevezett Tiatíra beli Jézustól Tiatírának küldött levélből a következő pár mondatot, Jelenések második fejezet 20-21. versét. De van valami kevés panaszom ellened, mondja Jézus, mert megengeded amaz asszonynak Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodtak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Ugye előbb hivatkoztam arra, hogy Izrael történetében volt egy olyan időszak, amikor egyszerűen betelepítették az országba a hamis prófétákat. Erre más nem tudok mondani. Tehát az Akháb felesége Jézabel, szidoni királylány, behozott 850 hamis prófétát az országba, hogy tegye tönkre a zsidó népet. Ezt az ókori eseményt felhasználva, erre visszautalva mondja Jelenések könyvében Jézus Krisztus, hogy ez be fog következni a történelemben, és a tiatírai levélről itt már külön előadás hangzott el több ízben is, ugye ebben a teremben. Azonosítottuk a középkorral ennek a levélnek az időtartamát. A középkorban tulajdonképpen mi történt? Az, hogy a kereszténység örve alatt egy sor pogány szokást és hagyományt és tanítást behoztak a kereszténységbe, és Jézusnak ez a panasza a középkori kereszténység ellen, sőt, a középkorban élt igaz keresztényeknek is ez a panasza, hogy miért engeditek meg, hogy egykor hamis proféták özönölték el az országot, és tették tönkre az emberek gondolkodását. Mégis a legdrágább, kedves hallgatók, az emberek gondolkodása. Ha emberek gondolkodását tönkreteszik, az olyan felmérhetetlen kár, amihez hasonló kárt nem lehet mondani. Persze ezt aktuális politikai hatalmak soha nem veszik semmiben, mert azok már csak azt könyvelik el kárnak, amikor összedől egy épület, vagy egy híd, vagy nem tudom én, mint a legnagyobb kár az életben, amikor emberek gondolkodását tönkretezik. Ez kifejezhetetlen kár. És Jézus azt mondja, hogy miért engedték meg a középkorban azok az igaz keresztények, akik ha maroknyian is, de léteztek, miért engedték meg, hogy ez a Jézabel behozza a hamis prófétai beszédet, és arra késztesse az embereket, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból legyenek. Mit jelent ez a két kifejezés? Ugye a paráznaság a Bibliában nem csak testi paráznaságot jelent, hanem az idegen eszmékkel, az Istentől idegen, az élet igazi törvényeitől idegen eszmékkel való szövetséget is jelenti. Miért engedte meg a középkori kereszténység, hogy hamis felfogásokat csempészenek bele, és az embereket bálványozásra szoktassák rá? Miért engedte ezt meg? Ugye, és azt mondja Jézus, hogy adok neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de előre megmondom, hogy nem tér meg. És állami világi hatalmat is beteg ágyba fogok vetni, és tulajdonképpen a hosszú-hosszú középkornak a döbbenetes összeroppanását jövendőlít meg Jézus, hogy a középkorban a beteg ágyba vetett két hatalom, ugye a középkori egyház és a középkori feudális állam, ami aztán szépen lassan a 16-tól a 18. századig kimúlt, ennek köszönhette a kimulását, hogy egy teljesen alaptalan és életellenes eszmékkel próbálták az emberiséget kormányozni. Szerencsére vége lett ennek a középkornak, de ez egy óriás, egy nagyon nagy hosszú időt foglalta magának. És ahogy volt a kereszténység történelmében ilyen nagyon hosszú időre terjedő hamis prófétaság időszaka, ugyanúgy a történelem vége felé haladva, Jelenések könyve 16. fejezete három nagy, de most már nem azt mondom, hogy három nagy szemét, hanem azt mondom, hogy három nagy irányzatot, három nagy intézményt, három nagy intézményesített hamis prófétaságot, talán ez a legjobb kifejezés. A hamis prófétaság intézményesített lesz a történelem végén, ezeket jelöli meg. Nagyon fontos ez az igevers, Jelenések könyve 16. fejezet 13. és 14. versében azt olvashatjuk, hogy János apostol, amikor látja a 7 csapás kitöltetését, a 6. csapásnál a következőt veszi észre, ez látomásban így jelenik meg előtte. És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Figyeljük meg, hogy mi utal arra, hogy ez egy hamis prófétai mozgalom lesz, ugyanaz, amit Jézus mondott a Máté 24 szerint, hogy itt nagyon nagy tömegével lépnek fel a történelem színpadán a hamis próféták. Azt mondja, hogy ezek ördögi lelkek jeleket tesznek, elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Tehát, hogy úgy mondjam, nem csak a vallási életet akarják befolyásolni, hanem az állami életet is, a polgári életet is. Tehát az egész társadalomra kivetik a hálójukat. És kik csinálják ezt? Mit látott János apostol? Hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából jön ki 3 tisztátalan lélek, békákhoz hasonló undorító lélek. Tehát a tanításaikban van valami nagyon undorító, de mégis milyen megdöbbent, hogy az emberek hisznek nekik. Tehát mielőtt rátérnék ennek a 3, hogy is mondtuk, hamis prófétai intézménynek a részletezésére, hallgassunk meg egy 30-as évek elejéről való verset, amelynek szerzője Babits Mihály, tudjuk jól, hogy nagyon sok prófétával küzdött, és nem csak Jónásról írt ő elbeszélő költeményt, hanem Jeremiásról is, a mai este 3 Jeremiás vers fog felhangozni. És ebben a Jeremiás versben olyan különös élességgel mutatja be Babits, hogy a világot hogy manipulálják. Ugye a versben állandóan visszatér ez a kifejezés, hogy hozza postámat a posta. Jönnek a hírek. De a hírek sokszor csak divatok, vagy megfoghatatlan események, ellenőrizhetetlen események. Hozza postámat a posta, és én úgy ülök fenn a dombtetőn, mint Jeremiás. Ugye tudjuk jól, hogy Babits nyáridőre, de volt, amikor máskor is kiszokott költözni Esztergomba, ahol kis nyaralót vett, és onnan figyelte a világ dolgait, és ez életkép is, ahogy ott ül az előhegyen, az esztergomi előhegyen, és jönnek a hírek, ő egyre betegebb, ugye tudjuk, hogy a betegség akkor már nagyon leteperni készül, az élete utolsó 10 éve folytonos küzdelem a gégerákkal szemben, és nézi a világot, hogy kavarog, ahogy zajlik a világ, és ő egyre kevésbé érti ezt a világot. Egyre kevésbé érti, hogy az emberek a maguk őrültségében mit akarnak csinálni. Erről nagyon sok verse van Babitsnak, legfőképp a Mind különös hírmondó című versében, egy nagyon nagy versben örökítette ezt meg, hogy egy gondolkodó ember, egy szellemi ember egyre kevésbé érti, hogy mi történik a világon. Egy költő, egy érzékeny ember azt látja, hogy az összes eszménye megcsúfolását hozza az élet. Fegyverkeznek a hatalmak, öldösik egymást, újra elosztják a világot, újra manipulálják a hírekkel a tömegeket. Szóval újra és újra visszatér ez a refrénszerű kijelentés, hozza postámat a posta, de én már a jelent is csak múltnak tudom látni, kisiklik a kezemből a történelem, nem tudok úrrá lenni az eseményeken, ezért a vers címe, hogy holt próféta a hegyen. Mint hogyha a mostani költő, egy érzékeny és igényesen gondolkozó költő, mintha meghalna ebben a világban. Ráismerhetünk 2 nagy magyar költőerődre, az egyik Berzsenyi, akinek az utolsó versében ott van az a kijelentés, hogy a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Szóval ez Berzsenyi mondja ki először a napóleoni háborúk idején, amikor az egész európai történelem először kezd ugye ilyen fékeveszett iramot venni, mint amit ma is látunk, tehát kb. 200 éve indultak el ezek a folyamatok, hogy Berzsenyi mondja ki először, hogy olyan a történelem, mint egy hideg víz. És a hattyú még a hattyú dalát, tehát a halála előtti szép dalát se tudja elénekelni. A szent poézis, néma hattyú, hallgat örökre hideg vizekben. Aztán egy másik magyar költő előd is felsejlik, Babitsnak mind a kettő nagy inspirátora volt, Arany János, akinek egyik legutolsó rövid versében olvashatjuk, hogy egy ilyen végső kifakadásként a vers végén ez úgy kibudjan aranyból, hogy egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Ugye a társaság akkor annyit jelentett, hogy társadalom. Egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Szóval a költő egyedül marad, nem érti, hogy a világon mifelé mennek a dolgok, mintha azt mondaná Berzsenyi is, Arany is, Babics is, dehogy vagyunk mi proféták. A romantikában meghirdették, hogy a költők a proféták, ugye a szegény Petőfi hogy hitt ebben, hogy majd a költők vezetik az új Kánaán felé az emberiséget, mint régen Mózes az ígéret földje felé a zsidó népet, dehogy vagyunk mi proféták, mi megkövülve nézzük, hogy ez a világ merre halad. Babits Mihály, holt proféta a hegyen. Nyájas magasságban csüng a dombtetőn a ház, de én mordan ülök benne, mint Jerémiás. Hozza postámat a posta, újság és levél, mintha mind olyanról szólna, aki rég nem él. Hol a sok netán és hátha? Meghalt a jelem, és ami hír fülembe ér, mind csak történelem. Elsüllyedt a világ, és nem maradt élve más, dombon ülsz, fejet csóvál a mord Jerémiás. Eltűntek és elsüllyedtek, s talán így a jobb. Még itt voltak, kínzó volt, hogy egyedül vagyok. Hozza postámat a posta, mennyi hír, diva. Engem nem visznek magukkal, föl nem oldanak. Mindegy, a világ süllyed, vagy én lettem halott. Akként élek, mint akik már változatlanok. S mordan nézem, hogy köröttem a vak élet hal, mint egy holt proféta, kit már senki úgy se hall. Mint a nyílt szemű halottak, kiket régidőn barbár törzsük künn hagyott a nyájas dombtetőn. Hozza postámat a posta, mennyi rossz madár. Bejó, hogy csőrük csapása, egy cseppet se vár.
1: Babitsnak egyik tanítványa volt Rába György, akinek a verse mindjárt felhangzik. Egy talányos vers, ugyancsak Jeremiás a címe. Ő írja a Babitsról szóló monográfiájában, amely 1983-ban Babits 100. születésnapjára jelent meg, hogy Babitsnak ezt a versét az váltotta ki, hogy az akkori vallás és közoktatási miniszter, híres miniszter, meg az egyik legnagyobb vallás és közoktatási miniszter volt a német származású Klebelsberg Kuno. A magyar parlamentben beszédre emelkedett föl a 30-as évek elején, pedig még nem is készült háborúra az ország, de a következőt mondta Klebelsberg: az országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. Az országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. A mi Jeremiásaink semmit sem mondtak meg előre, de siránkozni még Jeremiásnál is jobban tudnak. Na hát ez megmaradt Babitsban, és a verset tulajdonképpen ez a miniszteri beszédnek ez a része váltotta ki, hogy mi az, hogy egy országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. Mondom, intézményesített a bűnösség a világunkban, intézményesített a hamis prófétaság, Mert hát egy államgépezet és egy miniszteriális gépezet is ezt mondja, hogy nem jó az, ha Jeremiás hangján szólanak az emberek, vagy bizonyos emberek arról, hogy ez nem fog jóra vezetni. Rába György is megírta a maga Jeremiás versét, kicsit talányos, de tessenek jól figyelni.
2: Nem én vagyok, mint a földút, mint katonacsizmák tapostak keményre. Nem én vagyok, mint tengerész a rakpartról a vízre visszanézve. Nem én vagyok, mint virágos tegnapi fogadalma zsákos agynak. Nem én vagyok, mint őrszem, kit az állásban végül magára hagynak. Nem én vagyok, mint fonográfok bölénye, már csak formájáért csodájá. Nem én vagyok. És ez a mindennapos őrjárat is. Mi vég?
1: És ez a vers azt mondta el, hogy soha nem hallgatnak az igaz profétákra. És az igaz profétákat is elkaphatja sokszor a félsz, vagy a kétkedés, mint ha valaki elolvassa Jeremiás könyvét. Jeremiás is hányszor mondta az életében, hogy bár csak változnék a fejem vízzé, vagy kútforrássá. Bár csak én semmisülnék meg, ne a népem. Hát én egyedül vagyok itt, meg egy egész több milliós nép megy tönkre. Nem hisznek az igazságnak. Nappal a délre mennek, és éjjel a hidegre vetik ki őket. Előre megmondom, hogy mi lesz ennek a vége, amikor egy nagy hatalommal csinálják a maguk sötét politikai üzelmeit, hogy egy nagy hatalommal húzzanak kesztyűt. Tehát tulajdonképpen az igaz proféták is nagyon sokszor belerendültek abba, hogy az embereknek minden kell, csak a józanság nem kell, az értelmesség nem kell. Rába György ebben a versében ezt nagyon mélyen kifejezte. Még hátra van egy magyar költő, de majd őről a később, aki innen folytatja majd a fonalat, hogy tudnélik, azért a 20. században is sok mindent megmondtak, még a költők is, akik igazán nem nevezhetők már prófétáknak, nem is akarják magukat annak nevezni, de sok mindent megmondtak, ami most a szemünk előtt teljesedik. A harmadik költő majd I. és Gyula lesz. Mi ez a három intézményesített hamis prófétaság? Azt mondja itt Jelenések könyve 16. fejezetében a 13. vers, hogy láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, stb. Három hamis profétai intézményt jelöl meg itt a Szentírás. Az elsőt ezzel a szóval láttam a sárkány szájából kijönni ezeket az undorító békákhoz hasonló lelkeket. A Bibliában a sárkány vagy óriás kígyó mindig Sátánnak a jelképe. Azonosítása Jelenések könyve 12. fejezetében található. Ugye akkor szó szerint azonosítja így a Szentírás, hogy a sárkány pedig, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak. De hát ez egy ősi jelkép. Ehhez nincs mit hozzátennünk. Mit is mond ez a kijelentés? Azt mondja, hogy a történelem végén közvetlenül az ördögtől származó jelek és csodák fogják elborítani a földkerekségünket, amelyekre az emberek viszont úgy tekintenek, mint Istentől való jelekre. Óriási tömegeket befolyásolnak ezek a jelek, és ezek valójában az ördögtől származnak, de mivel hogy az embereknek nincs mértékük, ezért az emberek úgy gondolják, hogy minden csoda Istentől származik. Lényegileg ma is sajnos ez a tömeg vélemény, még Magyarországon is, tehát az úgynevezett keresztény Európában, hogy ami csoda létezik, az mind Istentől származik, mert csak Isten tud csodát tenni. A Biblia szerint Sátán is tud csodát tenni, nem is akármilyeneket. A Biblia maga is egy nem akármilyen csodával kezdődik, hogy Sátán például médiumot használ, egy állatot használ médiumnak, egy kígyón keresztül szólal meg, olyan fondorlatosan szól oda Évához, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Szóval annyira pontosan látja, hogy hol lehet megközelíteni az embert, ezzel a sátáni ámítással és becsapással kezdődik a mi világtörténelmünk. Az Ószövetség felvonultatja, hogy Egyiptom bölcsei is milyen csodákat tesznek ott, a botjukat eldobják, az övék is kígyóvá változik, nem csak a Mózesé és az Ároné. Aztán tovább olvassuk a Bibliát, Sámuel könyvében láthatjuk, hogy már egy spiritista szeánsznak is a tanúi lehetünk, ahogy jön fel Sámuel prófétának megidézett alakja, hogy fehér lepelben a földről. Szóval egy szóval a történelem végén, mondja a Szentírás, hatalmas nagy mozgalom indul, amely sok irányú, sok ágú mozgalom lesz, de közvetlenül a sárkánytól kapja az erejét, a sárkány szájából jönnek ki ezek a mozgalmak. Hát talán, ha 10 vagy 20 évvel ezelőtt került volna sor erre az előadásra, akkor még nehéz lett volna nevet adni ezeknek a mozgalmaknak. Most már ezek a mozgalmak maguk adnak maguknak nevet. Ugye egy derék katolikus lelkész 7 évvel ezelőtt jelentette meg először ezt a könyvet New Age címmel, aztán utána a New Age keresztény szemmel újra bővült és bővült ez a könyv, most már nem tudom, 4.-5. kiadásánál tart. Szóval, hogy új világkorszak, új korszak. Ezt hirdeti nagyon sok mozgalom, hogy az emberiség új korszakába lépett, hogy milyen alapon? Hát csillagászati alapon. Asztrológiai alapon, mert hát ez egy új időszak, bizonyos évezredenként változnak ugye a csillagövek, és új időszak kezdődik az emberiség életében. Jön a 2000. év, és az ezzel kapcsolatos fantáziálások is nagy lobbot fognak vetni. Körülbelül egy 15 évvel ezelőtt indult ez a fejlett nyugati országokból, ahol persze pénz is volt ezeknek az irányzatoknak a szétküldésére, Angliából, főleg az Egyesült Államokból. Mindaz a sok irányzat, aminek a veleje egy, hogy olyan csodákat ígér a személyes életben, az emberiség életében, tehát a földgolyón, sőt a földgolyón kívüli régiókban is, tehát a világegyetemben is, amelyek egy bizonyos fajta egyetemességre törekedve valóban bizonyítani akarják, hogy ez most egy új világkorszak lesz, ez az embernek a felszabadulása, az erőknek a felszabadulása lesz, amire az ember eddig nem is gondolt, most mindez be fog teljesedni. Ismerjük ezeknek az irányzatait is, azért ajánlom ezt a könyvet, mert magyar nyelven valóban részletesebb, alaposabb összefoglalás mind a mai napig még nincsen. Amit ír Gál Péter, a szerző a New Age különböző kiadásaiban, az nagyobb rész 80-90%-ban valóban megbízható is, tehát alaposan utána járt ezeknek a dolgoknak. Én a magam részéről egy kicsit egyszerűsítettem volna ezeknek a leírását, például azt mondtam volna, hogy 3 alapvető New Age irányzat van a mai korban. Az egyik arra hivatkozik, hogy magában az emberben vannak, főleg az emberi agyban vannak olyan felszabadításra váró erők, amelyek megváltoztatják az életet. Ilyen irányzat az agykontroll például, ilyen irányzatok a keletről bejött transzcendentális meditáció és egyéb más keleti vallásokkal megfűszerezett világmegváltó eszmék, amelyek arra biztatják az embert, hogy kapcsoljon ki és lépjen ki önmagából, és kívülről nézze az életét, és olyan hihetetlen képességek birtokába jut, és energiák szabadulnak fel, hogy egészen meg fog változni az élete. A második csoportban sorolnám azokat az eszméket, amelyek nem annyira az aggyal manipulálnak, hanem az egész emberi szervezettel, ugye a bioenergetikai irányzatok, amelyek azt mondják, hogy az emberben hatalmas nagy energiák vannak, az emberben magában van a megoldás, ezeket kell felszabadítani. Mondom is kell, hogy mindegyik önmegváltási irányzat, tehát egyik sem ugyan zászlajára tűzi Krisztust és beszél Istenről, de ha egy kicsit utána járunk, akkor lelepleződik egy-két lépés után a dolog, hogy a döntő adó az, hogy benned ember megvannak a lehetőségek. Neked kell arra rájönni, hogy mivé lehetsz. És a harmadik irányzatnak mondanám azokat, amelyek a kozmikus energiákkal, az UFO jelenségekkel, a radiesteziológiával és egyéb más dolgokkal foglalkoznak, amelyek különböző spekulációkkal, és történelmi visszatekintésekkel igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy tulajdonképpen ezekkel az energiákkal és erőkkel kell kapcsolatba kerülnünk. Egy szó mint száz, a hármat le is szűkíthetnénk egy valamire, mert a múlt század 50-es éveinek elején megszülető spiritizmus lényegileg mindent magába foglalt. Mondhatnám úgy is, hogy ezek a spiritizmus 20. század végi adaptációi. Erről már nagyon nagy irodalom van, bár a spiritizmusról nem sok jó könyvet vagy füzetet jelentettek meg, van néhány kiadvány. Ezeknek a kereszténységbe való bejöveteléről is van néhány kiadvány, főleg Magyarországon az evangéliumi kiadónak, a Lothar Gassmann New Age és a Wolfgang Bühnének a harmadik hullám című könyvére gondolok. Már több kiadvány van azzal kapcsolatban, hogy mindezt a zenével hogyan akarják a fiatalokba beleplántálni. Baumernek a Csak a lelkedet akarjuk, és Liebynek a rockzenéről írott rövid művére utalnék. Magyarországon az említett Gál Péteren kívül a Református Egyházban Erdély Judit orvos ír erről könyveket. Mondom, hogy a könyvek az első sütése, az első kijelentése egy mai ébredező keresztény világnak, nem mindenben föltétlenül megbízhatóak, de minden esetre a jelenségre fölhívják a figyelmet. Hogy emögött aztán hogy állott a pénzvilág, a maffia, a szabadkőművesség, hát erről már a régi rendszerben is 1985-ös könyv van a kezemben, a P2 Páholy titkai, és egyéb más könyvek is felhívják a figyelmet. Ha valaki valóban megrendítőt akar olvasni a spiritizmus térhódításáról, és egy spiritizmusban élt ember gyötrelmeiről, Roger Morneau-nak a Játék a tűzzel című könyvét tudom ajánlani, annál is inkább, mert ezt mi is tudjuk adni, tehát ebből itt is van, a többi könyvet csak felmutatni tudtam. Tehát ez a könyv bemutatja azt, hogy hogyan próbálják beépíteni elsősorban értelmiségi rétegeket, akik másokra is tudnak hatni, ez ugyanolyan láncreakció szerint megy, mint az ügynöki rendszer, hogyan építik be a spiritista közösségekbe az embereket, tehát Roger Morneau Játék a tűzzel. Nemrég jelent meg az evangéliumi kiadó gondozásában a Dave Hunt és McHown-nak a Kereszténység félrevezetése című könyve, amelyben arról értekeznek a szerzők, hogy a kereszténységet hogyan akarják átitatni ezekkel a spiritista és spirituális irányzatokkal. Egyébként erről a legkiválóbb könyv ez a bizonyos harmadik hullám, amelynek azért ez a címe, mert a szerző azt bizonyítja, hogy a század eleje óta folyik a keresztény gondolkodásnak és a keresztény gyülekezetek aláaknázásának a stratégiája. A század elején elindított pünkösdi mozgalmakkal, a század közepén elindított nagy spiritualista mozgalmakkal, és jelen pillanatban is, főleg nyugati országokban folyó, de már ide is átcsapó ünneplő gyülekezetek mozgalmával, amelyek azt tűzték ki célul, hogy az Isten tisztelet az zene, zene, zene, és ének, és érzelem, és földobottság kell, hogy legyen. Nem akarok ebbe belemenni, csupán jelzem azt, hogy a Biblia itt megérint egy dolgot, azt mondja, hogy emögött mind személyesen a nagy ellenség Sátán van, aki semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy megmutassa, hogy az embereket hogyan lehet, hogy mondjam, az Isten nevében, meg a megváltódásuk nevében, meg a megjobbulásuk ígéretével félrevezetni. Melyik a másik intézményesített hamis prófétaság? Láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából. A másodikra ezt mondja, a fenevad szájából. Ez már egy egészen más jellegű dolog, mint a sárkány, hiszen a fenevadról olvashatjuk Dániel könyve 7. fejezetétől fogva, hogy tulajdonképpen ez egy emberi, politikai, egyházi intézmény. Tehát itt nem arról van szó a fenevad szájából, amikor látja a gusztustalan békákhoz hasonló lelkeket kijönni, hogy itt maga az ördög közvetlenül lép fel. Ugye az előbb arról volt szó, hogy az ördög közvetlenül lép fel. Médiumai vannak, és vannak emberek és intézmények, akiket befolyásolni tud. A második esetben arról van szó, hogy az ördög nagy-nagy áttételekkel lép fel. olyan politikai, egyházi intézményekkel, amelyek esetenként jobban tudják leplezni, hogy ki áll mögöttük. Egy alapvető könyvre hadd hívjam fel a figyelmüket, 1994-ben Amerikában jelent meg, aztán azután egy-két évvel Magyarországon is, Dave Huntnak a két kötetes műve, a Fenevadon ülő asszony. Ezt sokáig itt is árusítottuk, aztán most kifogyó félben van, talán már nincs is, talán ez az egyik utolsó példány, amit a kezembe tartok. A Fenevadon ülő asszony megírásának az apropóját az adta ennek az amerikai protestáns szerzőnek, tehát Dave Huntnak, hogy 1994-ben az Egyesült Államokban szövetséget kötött a katolikus egyház bizonyos protestáns egyházakkal, mondván, hogy el kell

Kedvesen hangzik az is, hogy ne veszekedjenek a keresztény felekezetek, mert hát veszekedtek már éppen eleget eddig a történelemben. Meg az is kedvesen hangzik, hogy tulajdonképpen a világ a tönk szélére sodródott, és az elvallástalanodott tömegeknek az elérése és a megváltoztatása, ez nagyon dicsőséges cél lehet. Ez biztos, hogy első hallásra mindenkit levesz a lábáról. Dave Hunt azért írta meg ezt a súlyos könyvét, két kötet, mert Amerikában is nagyon sokakat levett a lábukról. Úgy beszéltek már erről az eseményről, mint egy új reformációról, mint a régi egyház szakadás kijavításáról, és Dave Hunt arról ír ebben a könyvben, protestánsoknak címezi ezt a könyvet, hogy tudjátok, hogy kivel egyeztetek ki? Tudjátok, hogy kivel akartok szövetséget kötni? Hát egy olyan intézménnyel, amely leplezetlenül bejelenti az igényét a világhatalomra, leplezetlenül hirdeti, hogy Krisztus megváltotta a világot, visszaváltotta a világot a bűnből, és rám bízta a képviseletét, tehát én vagyok a világ ura, hiszen Jézus engem bízott meg, hogy a helytartója legyek. Tudjátok, hogy kivel akartok kiegyezni? És ezután a történelmet segítségül híva végigmegy az elmúlt 2000 év történelmén, és rámutat arra, hogy ma Amerikában a protestánsok kivel egyeztek ki? Milyen hatalommal egyeztek ki? Ez a hatalom, amely a történelem színpadán több mint 1600-1700 éve ott van, amit a Biblia rendkívül egyszerűen fenevadnak nevez, egy olyan egyházi hatalom, amely Krisztus helyébe kívánva lépni, ugyanazokat a jogokat követeli magának, ami az Istené és ami a Krisztusé. A Biblia nem csak fenevadnak nevezi, mert több jelkép is van erről a hatalomról, hanem ugyanabban a Dániel könyve 9. fejezetében pusztító utálatosságnak is nevezi, ami először nagyon szépnek tűnik, de a később, amikor egy ember elfogadja az eszmét, akkor tulajdonképpen rombol és pusztít. Vagy a Biblia még nevezi egy harmadik jelképpel a veszedelem fiának is. Ennek a hatalomnak három jelképe van: fenevad, pusztító utálatosság és a veszedelem fia. A veszedelem fia elnevezés kétszer szerepel a Bibliában. Először János evangélium a 17. fejezet 12. versében Júdásra alkalmazva, tehát arra, hogy valaki Krisztus tanítványai közül lesz az áruló, de megy a veszedelemre. Ez Jézus főpapi imája. A másodszor pedig a második Tesszalonikai levél második fejezetében, amikor Pál apostol arról szól, hogy eljön majd egy hatalom, aki a Krisztus helyébe ül, aki megváltoztatja a Krisztus tiszteletét és az Isten tiszteleteket is, maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. És erről a hatalomról mondja itt Pál apostol, hogy addig nem jön el a vég, addig nem jön el Krisztus második eljövetele, amíg meg nem jelenik a bűn embere, döbbenetes kifejezés, bűn embere, antropos anomias, a bűn embere, magának a bűnnek az embere, a veszedelemnek a fia, itt idézi vissza a Júdásra való hivatkozást, aki mindezt teszi, hogy maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát tulajdonképpen a Jelenések könyve 16. fejezete arról hívja fel a figyelmet, hogy egy nagyon régi egyházi és politikai hatalom soha nem látott reneszánszának leszünk tanúi, aki az egész föld kerekségre nézve szétárasztja a befolyását, és akinek, hogy a szájából ugyanolyan félelmetes, békákhoz hasonló lelkek jönnek ki, az csak azok fogják látni, akik ismerik azt, hogy ki az Isten, hogy mi az Isten mértéke, és ki a valódi Jézus Krisztus. Mások nem. Az egész föld kerekségét elhiteti. Csodálva követik a fenevadat, olvassuk Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében. Tehát egy óriási tömegbázisra tesz szert ez a hatalom. Ennek a hatalomnak, tehát a fenevadnak, a hamis prófétának, a fenevadnak, a pusztító utálatosságnak és a veszedelem fiának az azonosítását maga Jézus Krisztus végezte el Máté 24. fejezet 15. versében, amikor arra utalt, hogy amikor Jeruzsálemet körülveszi majd ezt a

0: hatalom, akkor lehet azonosítani, hogy kiről van szó. Jeruzsálemet Jézus után egy nemzedékkel egy hatalom vett körül, hogy lerombolja, és ez Róma volt. Róma jelképe a Bibliában a fenevad, a pusztító utálatosság és a veszedelem fia, az a júdási egyház, amely egykor maga is a keresztény közösségek között volt, de hatalmat kívánva, hatalmi ambícióit szabadjára engedve, tulajdonképpen a kereszténység legfőbb ellensége lett, de mindez keresztény mezben. Tehát itt van a félelmetes és a megfoghatatlan. De talán ennél van még egy félelmetesebb dolog. A harmadik intézményesített hamis prófétai hatalom, a sárkány szájából jött elő, a fenevad szájából, és most a harmadikra azt mondja, a hamis próféta szájából. Ezt nem lehet megrendültség nélkül olvasni, hiszen a hamis próféta itt azt feltételezi, hogy ez a harmadik intézményesített hamis prófétaság, ez egykor igaz próféta volt. Ez egykor ugyanolyan volt, mint az előbb említett Bálám. Bálám az Isten prófétája volt. Pénzért, befolyásért eladta a lelkét. Hát hol találunk a kereszténység történelmében egy olyan hatalomra, amely amikor megszületett, mint szellemi mozgalom, igaz volt, profétikus erővel kísérte, profétikus erő kísérte az útját, de utána eltorzult. Ugye a kereszténységnek a két nagy tömbjét azonosítja itt a Szentírás, az előző tömbre, Rómára hivatkozott, a fenevad, a hamis próféta pedig hivatkozik a másik tömbre, amely egyszer jól kezdte a pályafutását, a 16. században megreformálni akarta a kereszténységet, de nagyon igaza van ennek a szerzőnek, Dave Huntnak, amikor azt mondja, a protestantizmus annyira eltorzult, hogy manapság rosszabb Rómánál. Hogy mi a protestantizmus eltorzulásának a fő oka, azt egy mondatban be tudom önöknek mutatni, Ellen Gould White Nagy küzdelem, vagy más kiadásban, amit itt is lehet kapni, Korszakok nyomában című könyvéből, amelyben a következő mondatot olvashatjuk a mai protestantizmusról. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, a hamis szeretet elvakítja szemüket. Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban jót látni. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Még egyszer olvasom. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, és a hamis szeretet elvakítja szemüket, azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban a jót látni. Egy jellegzetes modern protestáns felfogás, ne élezzük ki az elvi különbségeket, eszmei különbségeket, keresztény felekezetek között, ne élezzük ki. Azt keressük, ami összeköt bennünket, ami mindenhol helyes és jó, azt keressük, tehát minden gonoszságban jót akarnak látni. Ha valaki a gonoszságban jót akar látni, ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Ez a hamis prófétaságnak a veleje. Jeremiás idejében is így volt. Ugye Jeremiás idejében is az volt, hogy nem akarták meglátni Jeremiás szavában az Isten kérlelését és kegyelmi hívását, és azt látták, hogy a hamis proféták is mondanak azért jó dolgokat. Ha valaki a rossz dolgokban mindig a jót keresi, és hadd tegyem még egyszer hozzá, bár elmondtam az előadásnál, de még egyszer hadd mondjam, minden rossz dologban lehet jót találni. Szeretném azt a közkeletű tévedést eloszlatni, hogy a világon a rossz dolgokban mindenki csak rosszat akar találni. Nem, a világon az igazi rossz dolgok tele vannak jó momentumokkal és kijelentésekkel. De aki az alapjába véve rossz dolgokban jót akar látni, az elveszíti az érzékét arra, hogy a tiszta jóban meglássa a jót, a jó ellenségévé lesz neki. Erre így mondja, ezt mondja Ézsaiás próféta, hogy vannak, akik a rosszat jónak és a jót rossznak látják. Tulajdonképpen ez a protestantizmusnak a nagy tévedése. A nagy egyezkedésben, a nagy vallási ellentétek elsimításában hozzászoktak ahhoz, hogy a rosszban a jót keressenek. És aki ezt keresi a rosszban, és mondom, lehet találni, Róma történelmében is vannak nagyon szép és jó dolgok. Senki nem mondja azt, hogy a római pápaság történelme az elejétől végéig csupa szenny és mocsok. Hát a legnagyobb része az. De hát vannak benne nagyon szívderítő, nagyon értékes dolgok. És hogyha valaki ezeket lebecsüli, nem jár helyes úton. Ugye még egyszer mondom, az ördög mindennél tudja, hogy mennyit keverjen bele a rossz dolgokba. És ha valaki a rossz dolgokban mindig a jót keresi, előbb-utóbb elveszíti az érzékét, hogy a jó dologban valóban a jót lássa meg, gyanús lesz neki a tiszta jó, mert azt mondja, hogy hát a rossz dolgokban is mennyi jó van, hát nem kell nekünk a tiszta jó, az túl sok már az embernek. Innen van az, hogy a protestantizmus, a modern protestantizmus már nem sokat emlékeztet Luther és Calvin protestantizmusára. Innen van az, hogy a modern protestantizmus liheg a politikai befolyás, társadalmi rétegek megnyerése irányában. Ugyanaz lesz, mint a másik egyház, amivel szemben reformációt kezdeményezett, tulajdonképpen hatalmat kíván. Ahol egy egyház hatalmat kíván, ott az eltorzulás pillanatok kérdése. Ahol keresztény felekezetek bejelentik igényüket a pénzre és a hatalomra, ott már nem is pillanatok kérdése, ott már a mélyben vagyunk, csak attól függ még, hogy az iszap milyen sűrű, hogy mennyire lehet még abban lefelé süllyedni. Ilyés Gyula ezt pedzegeti a versében. Mielőtt levetíteném ennek a közel 1600-1700 évnek a prófétai eseményeit, erre a versre hívnám fel a figyelmet és arra, hogy a következő záró előadáson szeretném megszólaltatni a mai világból nem csak az undorító lelkeket, ennyi volt ma estére, békákhoz hasonló undorító lelkek, szeretném megszólaltatni a Jelenések könyve 14. fejezetét, ahol a mai világban felhangzó prófétai szót meg lehet ismerni, és a Biblia alapján lehet azonosítani. De hogy Illés, aki egyébként szerette a prófétákat, aki ugye félig-meddig katolikus, félig-meddig protestáns családból származott, hiszen mindig azt hányták Illésnek a szemére, ugye Illés sokszor kérkedett azzal, hogy ő ateista. Bizonyos értelemben az volt, de a nagyon rendes ateisták fajtájából való. És azt mondták Illésnek, mert azt mondja, már gyerekkoromban előre mondták, hogy én ateista leszek, mert vegyes házasságból származom. Ugye a vegyes házasság a múlt század óta a magyar parlamentnek és politikai életnek egy nagy témája. Ugye a múlt századi aulikus főpapság azt mondta, hogy a magyarságot a vegyes házasságok fogják elsüllyeszteni, mert hát a gaz protestánsokkal frigyre lépni, hát ez tényleg erkölcsileg nyomon követhetetlenné teszi majd az ország helyzetét. Illésnek van is erről egy verse, ezt a verset elemzem a Kisvers Nagymesterekben, a versnek az a cím, hogy Hallgass, és a vers elemzésében beidézem Illésnek ezeket a vallásra, felekezetekre vonatkozó eszmét is, de hogy Illésnek ez a verse, amely ugyancsak Jeremiásról szól, mint az előbbi Babics és Rába György vers, ennek egyik mondani valója az, hogy azért a költők is meg tudtak mondani néhány dolgot. A költők is érezték, hogy itt a 20. században hatalmas problémák lesznek, eszmei problémák, a lelkekben levő problémák, békákhoz hasonló undorító eszmék összezagyválásából lesznek ezek a problémák. Hát a vetítés előtt most hallgassuk meg Illésnek ezt a Jeremiás versét.
1: Illés Gyula, Jeremiás. Ím itt a táj, kész városod. S a romok mérnökei ott, torzó tervezők, az ősi csend megszállt álmodói, rendezői, és pontos terv szerint omol büszkeségünk szép magusaiból a kő, a vas, az anyagba kevert nyújtózó eszme. Feldobott csokor, úgy száll föl, és kereng le majd a kert. Vérző madárként sír, fut az idő. Amit jósoltam, mind betelt. Új bölcsek, új tudók jönnek elő, hűs orvos ujjuk érintésitől, a nyelv kihull, a szem kidől, elveszti, amért létre kelt, eszét veszti a csecsemő, amit jósoltunk, mind betelt. Ki lesz helyén a nagy cserébe? Ó, fordított világ! Patályok körül dörgéssel, s gyors tüzek korbácsával, a dühös ég a bokrok ólak közt üget, tiporja gyáva gyermekét. Múlt kék színével jár az égen, atyáink munkás házatája. Ki lesz helyén? Nyugodt vagyok, s csak büszkép, ha senki sem ért. Akár az es, elborulok, elmémben, jól mi ért, tán sírok, tán játszadozok, hogy nem felelek semmi.
0: Ókeresztény ábrázolás egy római katakombából, a IV. Századból, ahogy Bálám hosszas vonakodás után, hiszen tudja, hogy nem szabadna mennie Izrael ellen, és nem lehetne profétálnia az Isten választott népével szemben, mert mégis elindul a bal oldalon látható Szamárral, de a Szamár előtt megjelenik az Isten angyala, és feltartóztatja. Ekkor következik be az a jelenet, hogy a szamár is jobban lát, mint egy ember. Ugyanez 1000 évvel később Nicolas Froman francia mester ábrázolásán, 15. század, ahogy Isten angyala kivont karddal, jobb oldalt látjuk, akadályozza meg Bálámot, és persze a kíséretében levő moábita küldötteket, hogy tovább menjenek, és a szamárnak a vészjósló és korholó szemén látjuk, hogy a szamár megérti, hogy ez egy dicstelen és nem Bálámhoz méltó kiküldetés. Vagy a harmadik ábrázolásunk, amelyet a fiatal Rembrandt festett a 17. század elején, az azt is mutatja, hogy Bálám üti-veri a szamarát, hiába kér kegyelmet a szamár. Ugye Isten itt ilyen csodát is tesz, hogy a szamár megnyitja a száját, és azt mondja Bálámnak, hogy eddig mindenhova elvittelek, és készséges voltam, hát nem magadba kellene keresni a hibát, de Bálám üti-veri a szamarát, és azzal fenyeget, hogy megöli, de teljesen kijön a sodrából. Háttérben ott látjuk a küldötteket, hogy nézzik egy kicsit értetlenkedve a helyzetet, és baloldalt pedig az Isten angyalát. Tehát tulajdonképpen ez a Bálám történet, ami a Bibliának egyik legmegrendítőbb fejezetét nyújtja, azt mondja el, hogy ha egy hívő ember, egy igaz ember, bármilyen megvesztegetésre, általában a pénz minden rossznak gyökere, hogy mondja Pál apostol, és Bálámnál is ez jött be, elindul és a lelkiismeretével és a hitével szöges ellentétes dolgot cselekszik, az annyira eltorzul, hogy egy igavonó állat, egy szamár okosabb lesz nála. És aztán persze a barokk korban se szeri, se száma nem lesz ezeknek az ábrázolásoknak, amelyek részben a mennyei küldöttnek a határozott megjelenését, részben pedig a hamissá vált próféta esztelen dühét mutatják be. Az arc kifejezés és ez a felemás érzés, ami rajta van, jól mutatja a dolgokat. Ézsaiás prófétát látjuk egyik ősi keleti ábrázolásában, azt a prófétát, aki először küzdött meg illés után a hamis prófétákkal, aki először adott kijelentést arról, hogy a zsidó nép mennyi ideig lesz majd fogságban, egy keleti ábrázolás, aztán a leghíresebb kép Michelangelónak a római Sixtinájából, Ézsaiás próféta, akinek a könyve a legtisztább, legfenköltebb stílusú könyv a Bibliában. Ez az a próféta, aki előre figyelmeztetett már több évszázaddal a fogság meglétére. Ez az a próféta, akinek a nyomdokain járt tulajdonképpen Jeremiás. Jeremiás ebből a faluból származott, Júda hegyei között való Anatót. Ma is áll ez a falu nem messze Jeruzsálemtől északi irányban, és ezt a gondterhelt Jeremiást mintázta meg a többi proféta, hát most láttuk már Ézsajást között a római Sixtinában Michelangelo, a gondolataiba mélyedő, a mózesi törvényeket a nép elé állító Jeremiás, akire azonban nem hallgatnak, hasonló a feldolgozása Rembrandtnak is. Jeremiás a Bibliára támaszkodva, rá is van írva, hogy Bibel a Bibliának az oldalára, amelyre a bal könyökével támaszkodik, Jeremiás azt siratja, amiért 40 évig küzdött Jeruzsálemet. Jeruzsálemet tűz emésztette meg. Ebben a korban lép fel aztán Dániel próféta, akinek a könyve a nagy vigasztalás és a nagy profétikus kijelentések könyve, és akinek a könyvében az oroszlán medve párduc után a fenevaddal is találkozunk, persze még nem azonosítja ezt a hatalmat. A harmadik fogság idején való próféta Jeremiás és Dániel mellett Ezékiel próféta, vajon miért így szemlélteti Michelangelo kinyújtott jobb kézzel, bal kezében ott van a könyvtekercs, ugye, amit ír a babiloni foglyok között. Ugye Jeremiás otthon működött, Dánielt az első fogoly csapatokkal vitték el, a második deportálás áldozata lett Ezékiel, akinek az arcának a kinagyításán is láthatjuk azt a mérhetetlen, feszült, figyelő küzdelmet a népért, talán még közelebb is mehetünk, van az arcról kinagyításunk, tehát a fogságba elhurcolt népért is nagyon nehéz volt küzdeni, mert az emberek ugyan látták, hogy a proféták szava beteljesedik, a saját bőrükön látták, de így sem akartak az igaz útra térni, és bizonyos értelemben az egyik legnehezebb feladat Ezékielre várt, aki közben fiatal feleségét is elveszítette, és sok nyomorúság jött az életére. A középkorban is ugyanez következett be. A középkornak az első nagy bibliai mozgalma, akik a 4. század után, a nagy vallási politikai megegyezés után az Alpokba kellett, hogy felhúzódjanak, és akiket tévesen Pierre Valdóról neveznek el, nem Pierre Valdóról, ezt egy nyugati könyvből fotóztattam ki, van a nevük, hanem a francia Vallé szóból, ami ugye völgyet jelent, és az alpesek völgyeiben találtak menedéket, azokon a helyeken, ahol 1000-2000 méter magasságban még meg tudták magukat húzni, közel 1000 évig végezték itt a szolgálatukat, és körülbelül ilyen, hát persze egy későbbi rajz, későbbi festmény, ilyen körülmények között másolták a Szentírást, a hamis prófétává vált hatalmi kereszténységgel szemben képviselték a Biblia igazságait, nevelték a gyermekeiket a prófétaiskoláikban, persze később több európai egyetemre, Bolognára, stb. Is elküldték őket. Hadd mutassak egy igaz prófétát is, egy római katolikus püspök a 13. századból, Salzburg érseke. Salzburgi Eberhardnak hívták. A jelenlegi ismereteink szerint ő volt az első római katolikus főpap, aki írásban is rögzített Regensburgi zsinaton kijelentette, hogy a fenevad, akiről beszél a Szentírás, a mi urunk a pápa. Tehát ezt egy római katolikus püspök, persze a 13. században ez már látnivaló volt, amikor a pápaságnak a mérhetetlen hatalomvágya egész Európát gúzsba kötötte, a császárság és a pápaság áldatlan küzdelme, és ennek időszak ez. Csak hamar Angliában is a reformáció a Waldensek után terjed, Wycliffe-et látjuk, aki nagyon sokszor betegségében visszavonulásra kényszerült, itt a halálos ágyán baloldalt látható ferences barátok akarnak rávenni az egyházhoz való visszatérésre, az utolsó kenet felvevésére. Wycliffe ezt megtagadja. A Korszakok nyomában című könyvben külön fejezet van róla is, csak úgy, mint a most látható Husz Jánosról is. Volt egy prófétai egyház is Európa történelmében, a Waldensek, a Wycliffiták vagy a Husziták egyháza volt ez. Nem véletlen, hogy mindegyik a Bibliához nyúlt, nem véletlen, hogy mindegyik mértékként tartotta fel a Bibliát, és ezáltal tudta lelepezni az egyházi visszaéléseket. Tudjuk jól, hogy magyar császár is közreműködött abban szószegésével, Luxemburgi Zsigmond, hogy végül is az előbb látható mágián végezte 1414-ben a konstanci zsinat következtében idején Husz János az életét. A Waldenseg Bibliáját egyébként a francia, első francia bibliafordítások veszik át a 16. század elején, aztán a német biblia terjed el, Luthernek a bibliája, és azután elindul a nagy reformáció, amely majd igazában Amerikában fogja meghozni a gyümölcseit, a lelkiismeret és vallásszabadság hazájában. Azóta is ugye az első négy nagy amerikai elnököt, ugye Washingtontól, ugye a baloldalt látjuk, kezdve Lincolnig ebbe a hatalmas nagy kőzetbe, bazaltba, vájba ábrázolják, mint egy nemzeti park ez az Egyesült Államokban, hiszen a német reformáció igazában az angol szász reformációban és az Egyesült Államokban teljesedett ki. A legnagyobb profétai mozgalmat a kereszténység történetében és a legkoherensebb mozgalmat a múlt században ebből a kis családi házból kiindulva egy William Miller nevű baptista lelkész indította el a múlt század 20-as, 30-as éveiben. 10 évig tartott ennek a Miller mozgalomnak az ideje, amely 10 év végén megrostálódott a mozgalom, de felfedezve a Bibliának azokat az igazságait, amelyeket 1500 évig homály fedett. Edzon Hirámnak a látomását láthatjuk itt ezen a múlt századi festményen, amellyel Jézusnak a papi és főpapi szolgálatát értette meg a múlt század 40-es éveiben, és jöttek létre azok a kis közösségek, amelyek a hallgatóikat ilyen állami és polgári rendezvényekről toborozták, Amerikában színházak, hatalmas nagy előadó termek nyíltak meg már a vallásszabadság következtében, itt hallgatták az emberek a bibliai tanításokat, olyan folyóiratok indultak a múlt század 30-as és 40-es éveiben, amelynek egyik vezetője például a képen is látható James White volt, és a felesége Ellen Gould White, akinek az írásaival, a könyveivel önök is találkozhatnak az előadásaink során. Igen, a hamis prófétaság, tehát a bálámi prófétaság, amely nem csak egyes hamis prófétákat, hanem intézményesített hamis prófétaságot is jelzett, letűnő félben lett. A veszedelem fia, ugye Júdás, középkori ábrázolásokon nagyon sokszor, mint ezen a Hans Riemenschneider fametszeten is láthatjuk, hogy az árulás díját szorongatva ábrázolják. Ez hozta a veszedelmét Bálámnak is és Júdásnak is. Tulajdonképpen a reformációtól fogva ezek a prófétai mozgalmak egyre erősödnek. Franciaországban ugyan kiírtják, ugye a Szent Bertalan éről egy korabeli ábrázolás 1572-ből, és a tiszteletére, a vérengzés tiszteletére vert érmekről. De a prófétai mozgalmak feltartózhatatlanok voltak. Mindenütt elindult a Bibliának a terjesztése. Fiorei Joachim szobrát látjuk, aki tulajdonképpen Bence és Cisztercita barát volt a középkor derekán, és aki a műveivel Dániel könyvére és Jelenések könyvére irányította a figyelmet, és ezek a művek terjedtek, megihlettek költőket is, mint Dante, de tulajdonképpen Luther is ezeknek az előreformációs mozgalmaknak a hatására indíthatta el a maga 95 tételével a német reformációt, ami aztán ennek az Ágoston rendi barátnak, mert Luther tulajdonképpen eredetileg ez volt, a hatására egész Európában elterjedt. A lutheri reformáció egész Európát befutotta, Genfben a reformátorok emlékművét láthatjuk, Calvin, Theodor de Beze, Knoxnak.

0: Kedves gyülekezet, ma vallástételi Isten tiszteletünk van. Két kedves fiatal keresztelendünk van a gyülekezetből, és az egyikük egyébként Svájcban él, azért nem ismerít ők közelebbről, édesanyja magyar, és időnként vannak itt a gyülekezetünkben, de ez volt a kívánsága, hogy ebben a gyülekezetben történjék a keresztsége, ahol mindig örömmel időz, mikor Magyarországon vannak, és az ő apja pedig a jelenleg a Svájci Unió elnöke, és ő eljött hozzánk, hogy majd a holnapi keresztségen ő keresztelje meg a lányát. Szeretettel köszöntjük őt a körünkben. Őt a közelmúltban választották a Svájci Unió elnökévé. Őt is ismerjük már régebben, mert a nyári táborainkban többször tartott előadást a főiskolai táborban. És azért is van ez a rendkívüli keresztség, hiszen egy hónapja volt, mint tudjátok, most két keresztség nyáron nem szokott lenni, mert ő most tudott időt szakítani, és mi örömmel várjuk, hogy a holnapi keresztségen ő végezze a keresztelés szolgálatát. Megkérem, hogy ezen a rendkívüli alkalommal szóljon néhány üdvözlő szót a gyülekezethez, hogy ti is megismerjétek őt.
1: Bonjour à toutes et à tous.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Je vous connais parce que ça fait la quatrième fois que je viens à votre église.
2: Már ismerlek benneteket, hiszen negyedik alkalommal jövök a gyülekezetetekbe.
1: Et c'est vrai que quand on a vu quelqu'un d'exotique, on s'en souvient.
2: És természetes, hogyha egy exotikus arcot lát az ember, akkor viszont is emlékszik.
1: Et je suis venu spécialement aussi parce que non seulement en tant que pasteur, mais en tant que papa.
2: És most kivételesen nem csak azért jöttem, mert lelkész vagyok, hanem azért is, mert apuka vagyok.
1: En tant que pasteur, parce que demain on va procéder à ces trois baptêmes.
2: Lelkészként azért jöttem, mert holnap én fogom megkeresztelni a három keresztelendőt.
1: Il y a Timea, il y a Alinka, je crois.
2: Timeát, Alinkát.
1: Et puis il y a Anna Sofia, ma fille.
2: És Anna Sofit, a lányomat.
1: Elle aura 15 ans.
2: 15 éves lesz.
1: Mais je sais qu'elle a pris sa décision avec le Seigneur.
2: De tudom, hogy a döntését a Jóistennel együtt hozta meg.
1: Et pour nous, en tant que parents, nous sommes vraiment très heureux.
2: És mi a szülei nagyon boldogok vagyunk ezért a döntésért.
1: Et sa vie à l'école et à la maison démontre qu'elle a pris la bonne décision.
2: És mind az iskolai, mind az otthoni élete bizonyítja, hogy helyes döntést hozott.
1: En quelques secondes, un petit témoignage que j'ai vécu il y a trois mois. J'ai été invité à Paris pour une campagne d'évangélisation.
2: Három hónappal ezelőtt meghívtak egy evangelizációs alkalomra Párizsba, és most néhány másodpercben vagy percben erről szeretnék nektek beszélni.
1: Mais pour introduire cette petite expérience, je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 26.
2: Lukács 18. fejezetének egyik versét olvastam föl nektek.
1: Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé?
2: Qui üdvözülhet?
1: Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
2: Jézus azt válaszolta, ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges.
1: Pendant cette campagne d'évangélisation, un soir, il y a une grande jeune fille, très très belle, qui est entrée dans la salle.
2: Az evangelizációs alkalom alatt az egyik este belépett egy nagyon szép lány a terembe.
1: Tout le monde l'a regardé parce qu'elle était tellement belle.
2: Mindenki megnézte őt, mert annyira szép volt.
1: C'était un mannequin.
2: Egy manöken volt.
1: Mais elle passait par une période difficile parce que le mannequinat devient difficile aussi partout.
2: De most egy nehéz periódust élt át, egy nehéz időszakot.
1: J'ai parlé de Jésus-Christ, de cette nouvelle identité en Jésus.
2: Én Jézus Krisztusról beszéltem, az új újjászületésről Jézus Krisztusban.
1: Comment quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il la métamorphose, vraiment, il y a des transformations.
2: Hogy hogyan lép be Jézus Krisztus az ember életébe, és hogyan változik át ezáltal az ember élete.
1: Et que nous pouvons partager une autre gloire que le monde peut donner.
2: És hogy egy olyan dicsőségben lehet részünk, amely más, mint amit a világ adhatna nekünk.
1: La gloire de Jésus dans sa vie.
2: Jézus dicsőségét az ő életében.
1: À la fin de la conférence, je serrai les mains des personnes.
2: Az előadás végén mindenkivel kezet fogtam, amikor kimentek.
1: Cette jeune femme, elle est sortie, elle n'a même pas voulu me serrer la main.
2: Ez a fiatal asszony úgy akart kimenni, hogy meg sem akarta szorítani a kezemet.
1: Elle a montré qu'elle était pas contente.
2: És azt mutatta, azt fejezte ki, hogy ő nem elégedett.
1: Alors je me suis dit, j'ai dû dire quelque chose qui l'est vexé, qui l'est froissé.
2: Úgy éreztem, hogy valami olyasmit tettem, vagy olyasmit mondtam, amellyel én őt megbántottam.
1: Pendant le soir, ça m'a vraiment travaillé.
2: Este sokat gondolkoztam ezen.
1: Et après j'ai dit Seigneur, eh bien c'est toi qui sais, c'est toi qui peux réparer les choses.
2: És azt mondtam a Istennek, hogy te vagy az Uram, aki meg tudod.
1: Mais j'ai prié pour elle.
2: Aki segíteni tudsz ennek a dolognak a megoldásában, és imádkoztam ezért.
1: Le mardi soir, elle n'est pas venue à la conférence.
2: Kedden este nem jött el az előadásra.
1: Eh bien, je me sentais pas très bien.
2: És őszintén megvalva nem éreztem magam nagyon
1: jól. Mais elle est venue le mercredi.
2: De szerdán eljött.
1: Et après, je suis allé vers elle avant qu'elle sorte. Je suis allé lui dire que j'étais très content qu'elle soit venue.
2: És akkor szerdán is oda mentem hozzá, mielőtt kifutott volna a teremből, és elmondtam neki, hogy nagyon örülök, hogy ő jött.
1: Et elle m'a dit, j'ai pas apprécié quand vous avez parlé de la gloire éphémère du monde.
2: Nem igazán, azt mondta, hogy ő nem nagyon örült annak, amikor arról beszéltem, hogy ez az átmeneti dicsőség, ami a világon létezik, ez nem a leghelyesebb.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tout ce que j'ai fait, c'est zéro, c'est nul?
2: Azt akarja mondani nekem, hogy mindaz, amit eddig csináltam, az semmi?
1: J'ai dit, j'ai pas voulu dire ça.
2: És erre azt mondtam, hogy én nem ezt szerettem volna mondani.
1: Ben, j'ai dit, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont performants, des gens qui ont la gloire dans le monde, mais qui sont pas heureux.
2: Én csak azt szerettem volna kifejezni, hogy vannak olyan emberek, akik gazdagok, akiknek sikerük van itt az életben, de mégsem boldogok.
1: Elle est partie.
2: Elment ez a hölgy.
1: Le jeudi soir, le lendemain, on a parlé un moment.
2: Csütörtök este megint lehetőségünk volt beszélgetni egy kicsit.
1: Elle m'a dit, pasteur, je dois vous avouer que pas, c'est que j'étais fâché parce que au fond de moi-même, je suis très vide.
2: Kedves lelkész úr, igazából azért voltam mérges önre, mert a lelkemén éreztem, hogy valami üresség van bennem.
1: Je me suis posé la question, pourquoi j'étais si fâché contre vous?
2: Föltettem magamnak a kérdést, hogy miért haragszom én ennyire önre.
1: Parce que vous avez dit une vérité.
2: És rájöttem, hogy azért, mert ön kimondta az igazságot.
1: J'ai 26 ans, mais je suis déjà vieux dans le mannequinat.
2: Én 26 éves vagyok, de a manöken szakmában én idősnek számítok.
1: J'ai de moins en moins de contrats.
2: Egyre kevesebb szerződésem van.
1: Parce qu'ils prennent des jeunes filles de 18-19 ans maintenant.
2: Azért, mert 18-19 éves lányokat szerződtetnek.
1: Et j'ai peur de mon avenir, pasteur.
2: És lelkész úr, egyszerűen félek a jövőmtől.
1: Et je lui ai dit, si vous voulez vraiment avoir une nouvelle identité et un nouveau devenir, c'est avec Jésus et à travers sa parole que vous l'aurez.
2: És akkor azt mondtam neki, hogy ha egy új jövőt szeretne, egy más identitást szeretne, akkor Jézus Krisztussal kell megtalálni ezt az új jövőt.
1: L'esprit de Dieu a enveloppé cette femme, chers frères et sœurs.
2: Kedves testvéreim, a Szentlélek betöltötte ennek a hölgynek a szívét.
1: Vendredi soir, quand j'ai fait l'appel pour ceux qui souhaitaient lire, étudier la parole de Dieu.
2: Amikor pénteken este azt a felhívást intéztem az emberek felé, hogy aki szeretne a Bibliát tanulmányozni.
1: J'ai été très surpris de la voir s'avancer vers l'estrade.
2: Akkor nagyon meglepődtem azon, hogy láthattam őt, amint közeledik felém.
1: Elle a donné ses coordonnées, son adresse au pasteur.
2: Megadta az adatait, megadta a címét a lelkésznek.
1: Le lendemain, il y avait une cérémonie de baptême, le samedi après-midi.
2: Szombat délután volt egy keresztségi alkalom.
1: Et après le baptême, j'ai fait un appel.
2: És a keresztségi alkalom után szintén felhívást intéztem az emberekhez.
1: Il y a quelques personnes qui sont venues devant.
2: És néhány ember oda jött előre.
1: Vous savez qui est venu aussi devant?
2: És el tudjátok képzelni, hogy ki jött még oda előre?
1: Cette jeune femme.
2: Ez a fiatal asszony is.
1: C'était une serbe orthodoxe.
2: Ő egy ortodox hívő volt.
1: Qui s'intéressait pas à la religion.
2: Aki abszolút nem érdeklődött a más vallásban.
1: Mais qui est venu la première fois faire plaisir à sa sœur.
2: De ő azért jött erre az alkalomra, mert örömet szeretett volna a testvérének okozni.
1: Quand l'esprit de Dieu entre dans le cœur de quelqu'un.
2: Amikor Isten, amikor a Szentlélek megtalálja az ember szívét.
1: Il y a une métamorphose.
2: Akkor egy átalakulás, egy átváltozás történik.
1: Un changement complet.
2: Egy teljes változás.
1: Et c'est cela aussi la conversion.
2: És ez a megtérés.
1: Et ce qui est impossible aux hommes.
2: És ez az, ami lehetetlen az embereknek.
1: Et possible à Dieu, chers frères et sœurs.
2: És kedves testvérem, ez az, ami lehetséges Istennel együtt.

Kedves gyülekezet, ma vallástételi istentiszteletünk van, és ilyenkor az igehirdetés mindig elsősorban kedves keresztelendő testvéreinknek szól, de mindannyiunknak is bátorításul. Mi nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mit jelent Istennel szövetséget kötni a mi részünkről, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Én most olyan igét szeretnék a Szentírásból olvasni, és arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent Isten részéről, hogy ő valakivel szövetséget köt. És ezzel szeretnélek titeket bátorítani, hogy tudjátok, hogy amikor ezt a döntést hittel meghoztátok, és bekövetkezik a Szent Keresztség, a Jóisten milyen módon kötelezi el magát, különös emberi kifejezés, ugye Isten nem függ tőlünk, mérhetetlenül hatalmasabb és bölcsebb, mint mi. Mégis jogos ez a kifejezés, hogy Isten mintegy elkötelezi magát szövetségi hűségre irántunk. A 89. Zsoltárból olvassuk néhány gondolatot kivonatosan a 21. verstől a 35. versig. Előzetesen szeretném megemlíteni, hogy a Bibliában Ábrahám és Dávid bizonyos értelemben a hívők atyának számít, és amit Isten róluk mond, nékik mond, az minden hívő követőjükre és minden hívő utódra vonatkozik. Így hallgassuk ezeket az igéket. Olvasom a 21-től a 23. verset először. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja őt el az ellenség, és gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. 25. vers első része, és vele lesz az én hűségem és kegyelmem. 27. vers, ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem és szabadításom kősziklája. 29. vers. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. 31. verstől. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint, ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, hogy csodálatos ígék ezek, hogy Isten így leereszkedik hozzánk emberekhez, és így tesz nekünk tanúságot arról, hogy ha ő szövetséget köt egy emberrel, az mit jelent. Bizonyára érzékeltük, hogy a kiemelkedő gondolat az, hogy így olvastuk, hogy állandóan vele lesz az én kezem. Aztán ezt olvastuk, hogy örökké megtartom néki az én kegyelmemet. Az én szövetségem bizonyos marad ő benne. Aztán így olvastuk, nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, nem változtatom meg. Bárcsak mi, és ti kedves keresztelendő testvére, mi is ilyen abszolút rendíthetetlen hűséges szövetségesek lennénk az Úr iránt, mint amit ő jelent ki, és amit ő ígér irántunk. És szeretnék ezen belül csak egy-két gondolatot még kiemelni. Így olvastuk a 22. versben, akivel állandóan vele lesz az én kezem, és az ön karom erősíti meg őt. Szeretném, ha látnánk, hogy az Istennel való szövetségkötés azt jelenti, hogy egy láthatatlan jelenlét mindig azzal van, aki Istennel szövetségben van. Így mondta az Úr, állandóan vele lesz az én kezem, és az én karom erősíti meg őt. És a gyakorlatban mivel nyilatkozik meg ez? Én három dolgot említenék. És arra kérlek titeket, keresztelendő testvéreim, hogy mindig gondoljatok, hogy megvan az életetekben ez a három dolog. Ha ez a három dolog megvan, akkor ez a szövetség él. Ha ezek elhalványulnak, akkor a szövetségnek a megerősítésére, a megújítására van szükség. Amiben megnyilatkozik ez a láthatatlan jelenlét, hogy is Istennel állandóan ott van az Úr keze valakivel, az egyrészt megnyilatkozik abban, hogy állandó a jelen fejlődése. Mindig szépül, nem külsőleg,
belsőleg. Bár ez még a külső, az arcon is megjelenik. De ez azt jelenti, hogy újabb és újabb, szebbnél szebb jellemtulajdonságokat vesz föl. Nem csak azt jelenti, hogy legyőz hibákat, amelyek azelőtt az életében voltak, hanem azt jelenti, hogy a szépséges krisztusi jellemtulajdonságokból mindig több jelenik meg az életében. Pál apostol azt írta, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az Úr ezáltal az igazságban nevel minket, hogy végül tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És én azt kívánom, hogy ha ez az állandó jelenlét veletek lesz, ha az Úr keze állandóan veletek lesz, akkor így lesz, hogy mindig több jó cselekedetre lesztek felkészítettek és alkalmasak. Mindig több szépséges krisztusi jellemtulajdonság jelentkezik. Egy másik dolog, amiben ez a láthatatlan jelenlét megmutatkozik, hogy az Isten a munkátokban, tanulásotokban, azokban a dolgokban, amire az Isten nektek képességet adott, és amiben szolgálatot adott, az önfelülmúlás szintjét éritek el. Ez azt jelenti, hogy kiteljesedik a képességeitek, a munkátok egészen rendkívül tökéletessé válik. Emlékeztek, a Bibliában olvassuk, hogy olyan emberekről, akik igazán Istennel való szövetséget megtartották, hogy tapasztalták, még a környezetük is észrevette, hogy állandóan velük van az Isten keze. Emlékeztek, Józsefről azt mondja a Biblia, hogy a pogány környezetében is azt mondták, hogy az Úr van vele, az Isten van vele. Egy Dánielről a pogány babiloni udvarban azt mondta, így szólította meg a király, benned a Szent Istenek lelke van. Megérezték ezt a láthatatlan jelenlétet. És mindegyiknél azt láttuk, hogy a munkájuk, a feladat végzésük tökéletes. Mert nem egyszerűen a saját erejükkel végzik, nem egyszerűen a saját képességeikkel, hanem az Isten az önfelülmúlás szintjére segíti őket. És egy harmadik dolog, amiben ez a láthatatlan jelenlét megnyilatkozik, a befolyás, amely a környezetre kiárad. Amikor az emberek megérzik, hogy békesség, derű, reménység, jó akarat, együttérző szeretet, üde szolgálatkészség nyilatkozik meg bennük. És amikor az emberek azt mondják, jó a közeledben lenni, szeretek veled lenni, szeretek veled beszélgetni. Ha ezek a dolgok működnek, amikor valakivel állandóan vele van az Isten keze, és az ő karja erősíti őt. Aztán így olvassuk a 23. versben, nem nyomhatja őt el az ellenség. Gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. Nem fölösleges szóhalmozás ez, mert előbb egy bizonyos ellenségről beszél. Mit gondolunk, ki ez az ellenség, aki nem nyomhatja el őt? Ez maga Sátán, a bűn szerzője, a sötétség fejedelme. Azt mondja az írás, nem tud behatolni annak az életében, nem tudja elnyomni, nem tudja tönkretenni, akivel állandóan vele van az Isten keze. Egyszerűen védőkör van körülötte. És amikor így folytatja, hogy gonosz ember sem nyomorgatja meg őt, nem akarom, hogy azt az illúziót tápláljátok, hogy nem lesz ellenségetek. Jézus volt a legigazabb ember ezen a világon, és kinek volt a legtöbb és legelszántabb ellensége? Jézus mondta egy alkalommal, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. Soha se felejtsétek el, az ok nélküli gyűlölet a legkeserűbb gyűlölet, mert még az ok hiányát is a gyűlölettel kell pótolni. És fogtok életetekben tapasztalni emberek részéről féltékenységet, ellenségeskedést, de mégse tud titeket megnyomorgatni, ha az Úr keze veletek van. Lemegy rólatok, mint a lefutó víz. Nem fogtok megkeseredni, nem fogtok viszonygyűlöletet ápolni. Lesz lelki erőtök, hogy jó akaróak legyetek, és szívesek és türelmesek még az ellenségeitekkel is. Hiába támaszt embereket Isten, hogy titeket elkeserítsenek. Nem tud meggyomorgatni a gonosz ember sem, mert a lelketek védve van, mert az Isten keze állandóan veletek van, és az ő karja erősít. Így mondja, és vele lesz az én hűségem is kegyelmem. Van egy Zsoltár ige, amely így hangzik, Uram, te körülveszed az igazat, ha te jó voltoddal, mint egy pajzsal. Gyönyörű szép ige, nem? Ugyanez fejezi lesz, vele lesz az én kegyelmem, és az én hűségem.
Ez a mindennapi életben olyannak bizonyul, mint egy védő fegyver, mintha pajzs venné körül az embert. És nem véletlen ám egy helyen, nem csak egy helyen szerepel a Bibliában ez a körülvétel szó. Gondoljatok Jób történetére. Jób igaz ember volt, naponta könyörgött önmagáért, családjáért, és szívvel, lélekkel törekedett fedhetetlenül élni. És mit mondott még az ellenség is, Sátán is? Azt mondta Istennek, nem vetted őt körül, őt magát és mindenét, amilyen van? Kedves keresztelendő testvéreim, csak akkor érezzétek magatokat biztonságban, ha érzitek ezt a körülvételt. Hogy a veletek van az Isten kegyelme és hűsége, és körülvesz a jóvoltával, mint egy pajzsal. És íme, akkor az ellenség nem férhet oda. Azért mondta ezt Jobról is az ellenség az Úrnak, mert hiába próbált Jobnak ártani, ezt a körülvételt, ezt a pajzsot nem törhette át. Nem tudott ártani néki. És aztán így olvassuk még a 29. versben, örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. De a 27. vers szól arról is, hogy mi a te részetek. Érdekes, hogy ez a Zsoltár annyit mond az Isten szövetségi hűségéről, de az ember részéről csak valamit nagyon röviden mond, de ez nagyon lényeges. A 27. versben ezt mondja Dávidról, illetve minden hívő emberről. És ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. Érezzük-e, micsoda jelentősége van ennek? Az Isten szövetsége azoknak az embereknek az életében tud maradéktalanul megnyilatkozni, akik ilyen bizalmas gyermek-szülői viszonyban élnek az Istennel. Akik nem formailag veszik a szájukra azt az imádságot, amire Jézus tanított, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, hanem akik teljes szívből mondják Istennek, atyám vagy te, én Istenem. Akik ezt szívük mélyéből tudják mondani Istennek. És azt is mondják néki, hogy szabadításom kősziklája. Kedves testvéreim, ne engedjétek, hogy ez a hiteles Isten kép, amit a Biblia rajzol elénk, hogy Isten atyánk és a szabadításunk kősziklája valaha is elhalványuljon. Ez a legnagyobb baj, ha az ember eltávolodik Istentől, akkor mindjárt kezdi őt egy kicsit messzelévő, egy kicsit rideg, egy kicsit félelmetes valakinek. Mindjárt kezd félni a büntetésétől, mindjárt kezd gyanakodni Isten iránt. De ez a szövetség akkor él, ha ti mindig ezt teljes szívből és bizalommal tudjátok mondani. Atyám vagy te, én Istenem, az én szabadításom kősziklája. Legyen ez mindig a ti őszinte megszólításotok, a ti őszinte viszonyotok Isten iránt, és akkor ez a szövetség élni fog. És milyen érdekes ez, nem? Isten tőlünk csak ennyit kíván, te csak mondd ezt, te csak teljes szívedből viszonyulj hozzám így. Az Isten pedig körülvesz az ő jóvoltával, mint egy pajzsal, és velünk marad az ő keze, és az ő karja erősít minden pillanatban. És azután olvasunk arról is, hogy mi történik akkor, hogyha az ember hibázik, ha valahol elfeledkezik Istennől, ha valahol gondatlan ápolni a vele való kapcsolatát, valahol egy pillanatra kicsúszik a lába alól a talaj, és annak ellenére, hogy elkötelezte magát Isten mellett, megszegi a szövetségi hűséget. Hadd olvassam ezeket az igéket. Ha az ő fiai, és ez vonatkozik mindnyájunkra, rátok is, elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint. Ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltamban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Figyeljük meg jól ezeket az igéket. Milyen pontos a megfogalmazás? Azt mondja, ha nem tartják meg parancsolataimat, eltérnek. Azt mondja, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és itt a magyarázó második mondat, vereségekkel az ő álnokságukat. Tehát nem arról van szó, hogy Isten azonnal valami csapást bocsát ránk, vagy valami büntető villámokat küld, hanem hagyja, hogy vereséget szenvedjünk a magunk választotta úton és a törvényszegés útján.
Ez az ő veszélye, hogy hagyja a természetes törvényszerűségeket érvényesülni. Engedi, hogy magunk jöjjünk rá, hogy milyen rossz döntést hoztunk, mennyire helytelenül tettük, hogy eltértünk, hogy az ő törvényét megszegtük. Engedi, hogy utolérjen a vereség. De figyeljük, hogy folytatódik az ige. Ugyanakkor leveszi a szemét rólunk, vagy a kegyelmét megszünteti? Nem, így mondja. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle. Nem csodálatos ez? Az én hűségem, nem hazudok.

Istentől ihletetten mondja, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Én annyira szeretem ezt az igét. Azt mondja, ez egy szent lehetetlenség, hogy Isten a saját erkölcsi jellemét megtagadja. Még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad. És az a Dávid, akiről mondja ezt az ige, hogy Isten így tartja meg az ő szövetségét, és aki életében, ugyan sajnos az ő életében is volt bukás, és Istennek meg kellett engedni vereséget az ő életében, de mindig visszatalált arra az útra, hogy azt mondja, atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. És mikor Dávid befejezte az életét, akkor a fiának hagyott egy lelki testamentumot. Nézzük csak meg ezt az ígét még befejezésként. Krónika első könyve 28. fejezetében találjuk. És szeretném ezt az egy ígét elolvasni, mert ez összefoglalja mindazt, amit a Zsoltár alapján mondtunk. Tehát Krónika első könyvét keressük meg. És olvasom a 28. fejezet 9. versét. Dávid az egész élettapasztalatát summázta ebben, és ti is fiatalok vagytok, mint fiatal volt Salamon, amikor Dávid neki ezeket mondta. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod. De ha elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Ugye milyen hatalmas ez az íge. Ugye amit így mondod, hogy te mindig szólítsd így, hogy atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. Azt fejezi ki, amit így mond, hogy ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel, jó kedvel. Mert az Isten valójában így élő ez a szövetség, így fogadhat el. És azt mondta akkor, ha keresed, megtalálod, mindig jobb kezed felől van. És csak ha véglegesen és szembefordulva elhagyod, akkor hagy el téged. De még ha csak hitetlenkedünk, még mindig hű marad. Csak ha megtagadjuk kerekperec, akkor már nincs kényszer. Én hiszem, hogy ez a ti életetekben soha nem következik be. De én azt kívánom nektek, hogy a lehető legkevesebb legyen, hogy olyan is, hogy nem tartjuk meg az ő parancsolatát, és az Úr kénytelen verességeket engedni az életünkben. Nekem mindig olyan vonzók a Bibliában azok a példák, akik ugyan nem voltak teljesen bűntelnek, mert az egyedül csak az ember fiává lett, Jézus Krisztus volt a földön, de mégis Istennek sose kellett módosítania azt a nagyon szép és jó tervet, amit az életük felől elgondolt, hanem mint a kilőtt nyílvessző úgy értek a célba. Az életükből véges végig áradt az áldás, és Isten minden rájuk vonatkozó jó tervét beteljesítették, minden jó cselekedetet, amit Isten számukra előre elkészített. Én azt kívánom, hogy ilyen legyen az életetek, és ha megtartjátok ezt, hogy szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel, akkor ez így is lesz, mert az Isten részéről a szövetség tökéletes, biztos, állandó, töretlen. És ha ez megvalósul, akkor mindenki látni fogja a láthatatlan jelenlétet körülöttetek. A jelenfejlődésetek töretlen lesz, a munkátok, a feladatotok, a képességeitek, azok csodálatosan kibontakoznak. És a legjobb befolyás, és mindig jobb és szebb befolyás árad belőletek a környezetetekre. Kívánom, hogy így legyen egész életetekben. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük a te ígédből kapott bátorítást, ami nem csak keresztelendő testvéreinknek szól, de nekünk is, hogy mit is jelent a te szövetséged. Urunk, bocsásd meg, hogy te ilyen kegyelemmel hajolsz le hozzánk, mint a világ mindenség teremtője, mint aki tudod, hogy a bűn miatt milyen elesett helyzetben vagyunk, és milyen nagy segítségre van szükségünk. És bocsásd meg, Urunk, hogy mi mégis nem értékeljük kellően, nem becsüljük meg a te szövetségedet is, nem vagyunk olyan hűségesek, mint amilyen hűséget te tanúsítasz irántunk. Köszönjük, Urunk, ezt a felfoghatatlanul vigasztaló üzenetet, hogy még ha eltér is valaki a te parancsolataitól, pedig szövetséget kötött veled, még akkor se veted meg. Csak mint a jó nevelő szülő engeded meg a vereségeket, de a kegyelmedet nem vonod meg, és visszaterelsz az egyenes útra, és megújítod a te szövetségedet és kegyelmedet. De Urunk, tudjuk, hogy annyira kívánod, hogy mi a te dicsőségedre éljünk, és hogy a mi életünkben ne tűzdeljük tele szenvedéssel, a könnyelműség miatt, a bűnnel való barátkozás miatt. Ó, Urunk, kérünk, munkáld a szívünkben mindannyiunkban a teljes hűséget a te szövetségedben, hogy mi ne csak mindig arra gondoljunk, hogy a te kegyelmedre számítunk, hanem arra, hogy szeretnénk a te sok jóságodat, szeretetedet, azzal viszonozni, hogy szeretnénk a te nevedet megdicsőíteni, szeretnénk téged igazán képviselni az emberek között. Szeretnénk, ha örömöd lehetne abban, hogy a mi lelki fejlődésünk és növekedésünk töretlen. Urunk, két fiatal testvérünk köt holnap szövetséget veled innét a gyülekezetünkből, és mi arra kérünk, hogy vedd körül őket a te szereteteddel, és add, hogy az ő életük ilyen lehessen. Add, Urunk, hogy emlékezzenek erre az ige hirdetésre, amit hallottak is. Legyen bennük az a vágy, hogy ne rontsák el a te szép és jó tervedet. Ne kelljen azt néked, Urunk, módosítani, hogy kevesebb jó, kevesebb szép és tökéletes dolog valósulhasson meg az ő életükben is általuk, mint amit te ismerve őket elgondoltál és elkészítettél számukra. Hallgasd meg, kérünk, Urunk, imánkat, légy mindannyiunkkal, és áld meg majd, kérünk, a holnapi ünnepet is. Jézus nevében kértünk. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalmunkon. Kós István vagyok, belgyógyászként dolgozom a megyei kórházban, és hobbiból a orvosi hivatásom mellett, illetve annak kiegészítéseként az életmóddal kapcsolatosan búvárkodok, és próbálom az ismereteimet megosztani másokkal, illetve ez nem csak elméleti jellegű próbálkozás nálam, hanem gyakorlatban is megpróbálom megvalósítani azokat az elveket, amiket hiszek és vallok. Nem csak a saját életemben, hanem családom életében is, és minden olyan ember életében, akivel kapcsolatba kerülök, próbálom ezt megértetni, ennek a fontosságát. A mai és a két hét múlva lévő eladás korunk betegségeiről szól. Én javaslom, hogy akik esetleg hátul ülnek, azok kicsit jöjjenek előrébb, mert lesznek olyan ábrák, amiknek a feliratai apróbbak, és nehezebben fogják tudni elolvasni. Nem tudtam sajnos hátrébb tenni a kivetítőt, de azt hiszem, hogy kicsit közelebb jövő mindenki láthatja. Tehát korunk betegségeinek a megelőzéséről szeretnék most beszélni, és itt most nem orvosi szempontból szeretném ezeket a dolgokat elmondani, hanem kicsit saját magamat kívülről szemlélve sokszor azokkal az orvosi egyetemen tanítottakkal talán ellentéteseket is mondok, amik nem mindig kerülnek be az orvosi tankönyvekbe, de az idő és a gyakorlat próbálja ezeket az állításokat már évek alatt, illetve évtizedek alatt kiállta. Talán annyiban fogok csalódást okozni önöknek, hogy ez az előadás most nem lesz teljes. Annál is inkább, mert itt egy komplex betegségcsoportról van szó. Korunk betegségeinek ugye nem csak a rák tekinthető, hanem majd lesz egy ábra, amiben láthatjuk, hogy a keringési rendszer betegségei ugyancsak ebbe a csoportba sorolhatók. És mivel a betegségek kialakulásában körülbelül ugyanazok a tényezők játszanak szerepet, ezért ezeknek a gyógyítása is ugyanazzal a sémával, ugyanazzal a módszerrel történik. Most az első eladásom a rákbetegségről fog szólni, nyilván a teljesség igénye nélkül. Néhány érdekességet szeretnék önök elé tárni ezekben a percekben. Igyekszek néhány olyan dolgot elmondani, ami érthetőbbé teszi azt, hogy a következő előadásban majd milyen megoldásokat fogok javasolni ezeknek a betegségeknek a kezelésére. Azt is előre bocsájtom, hogy a kezelés az minden betegségre egyfajta terápia szolgál. Ez az egyfajta, ez annyit jelent, hogy rendkívül egyszerű dolgokat kell csak megvalósítanunk az életünkben. Ugyanúgy, ahogy az ember megvásárol egy műszaki eszközt, egy televíziót, vagy legyen az autó, vagy bármi más, kapunk hozzá egy használati utasítást. Az emberhez is van egy használati utasítás, amit sajnos nem veszünk figyelembe, és ennek az elmulasztásával a garancia elvesztése is együtt jár. Tehát aki a használati utasításban leírtakat nem veszi komolyan, és nem valósítja meg, az azzal számolhat, hogy az eszköz előbb-utóbb tönkre fog menni. Úgyhogy ez a néhány elv, amit majd mondom, a következő előadáson fogok majd elmondani, ezek arra szolgálnak, hogy gyakorlatilag minden betegségre megoldást találjunk, és megoldásként is valósíthassuk meg mindannyiunk az életünkben. Korábbi előadásaim során, pontosabban az előző előadásom kapcsán találkoztam egy hölgyel, aki véletlenül kertész volt, és adódott rögtön a kérdés felé, hogy tessék már nekem megmondani, hogy mi kell ahhoz, hogy egy növény egészségesen éljen, és jól fejlődjen. És akkor szépen sorba vettük, hogy hát persze, hát kell neki egy jó termőtalaj, egy jó táplálék, ugye, kell neki megfelelő mennyiségű folyadék, víz, kell megfelelő napsütés hozzá, hogy táplálkozni tudjon a napenergiájából is, nyilvánvaló egy kellő szellőzés a virágházba, és ilyen apró egyszerűségek. És hát ha az ember ezt átgondolja, akkor tulajdonképpen a mi életünkhöz is tulajdonképpen ilyen egyszerű dolgokra van szükség, mindössze annyira, hogy legyen egészséges táplálékunk,
mi is igénybe vessük a napfényt, a megfelelő levegőt, a vizet. És még egy fontos dolog, ugye, ami a kertészetben is előfordul, és ha hallottak róla, talán csodálkoztak is, én magam legalábbis csodálkoztam rajta, amikor azt mondták, hogy történtek ilyen kísérletek, hogy letettek két cserép virágot, és az egyik cserép virágot csak úgy rutinból meglocsolgatták, a másik virágot pedig úgy igazából szeretgették, kedvesen dédelgették, és azt tapasztaltak, hogy az a virág, amit ilyen kedvesen dédelgetve ápolgatnak, azok sokkal jobban fejlődnek. Hogy miért, ezt nem tudom megmondani, de úgy tűnik, hogy a szeretetnek is van egy ilyen jótékony hatása. No hát, körülbelül ilyen egyszerű dolgokról lesz majd szó a következő adásban, úgyhogy azért mondom ezeket el, hogy egy kis figyelemfelkeltés legyen, és remélem, hogy a következő alkalommal is eltetszenek jönni, és még jönnek mások is. Ők ugyan erről lemaradnak, de a megoldást azt ők is fogják majd hallani. No, akkor fogjunk bele, és akkor nézzük meg, hogy mit is kell tudnunk a rákról. De előtte engedjék meg, hogy hát Edison ő nem mai ember volt, hanem régi ember volt, és köztudott, hogy nem orvos volt, hanem műszaki területen dolgozott. És ő így jósolta meg az orvosoknak a jövőjét, hogy az orvos a jövőben nem gyógyszert fog adni, hanem érdekelté teszi betegét az emberi testről való gondolkodásban, a megfelelő táplálkozásban, továbbá a betegség okának megértésében és a betegség megelőzésében. Amikor ezt elolvastam, akkor azt mondta, hogy na hát de jó, hogy ilyeneket már leírtak a század első felében is, mert erre lenne tulajdonképpen manapság szükség, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy hogyan is áll az ő szervezetük, mire van szüksége ahhoz a szervezetnek, hogy egészségesek legyenek, és hogyan tudjuk tulajdonképpen a bajainkat megelőzni. Ha ezt az ábrát látják, akkor hát sokan azt mondják, hogy hát badalság, hát hol van ilyen, hogy 930 év és 950 év. Én nem tagadom, én hitben élő ember vagyok, és számomra a Biblia igazságai azok ma is érvényesek. Ugye a Bibliában leírták azt, hogy Ádám 930 évig élt, Noé is 950-ig, voltak ugye náluk idősebbek is, ugye ma úgy mondjuk, hogy Matuzsálemi kort éltek meg az emberek, Metusélak még ennél is idősebb kort élt meg, de hogy látjuk, hogy az időben haladunk előre, illetve közeledünk a mai kor felé, hát Dávid király esetében már a mai életkornál tartunk. És hát, ha ezt komolyan veszik, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy vajon milyen okok vezethettek oda, hogy ugye 900-nál hosszabb életidő után, hogy is juttunk el a 70-es életévig. Hát ugye nem nehéz a dolgot megfejteni, akinek van pici bibliai ismerete, sőt nem is kell nagy bibliai ismeret hozzá, tudjuk, hogy ugye Ádám és Éva kezdetben ugye örök életre volt számva, de aztán ugye az a fránya alma oda került, amit megettek az Úr tiltásának ellenére, és hát ugye a bűneset volt az, ami megindította ezt a lejtőt, és eljutottunk ide, hogy a bűnös ember miután saját önző szándékait kívánta mindig megvalósítani, hát 70 éves koráig él csak manapság is. De itt vannak azok a fontos betegségek, ugye, amiről beszéltem. Ha megnézzük, hogy manapság az emberek miben halnak meg, akkor tetszenek látni, hogy ugye nagy részt még manapság is a keringési rendszer betegségei a vezető halálok, de emellett ugye a rákos megbetegedések okozzák a másik nagy szeletét ennek a körnek. Ugye vannak ugye egyéb halálokok, ugye ezek lehetnek fertőző betegségek, balesetek és a többi, de a két nagy szeletet ugye ez a két betegségcsoport teszi ki. Ezért is mondtam azt, hogy ezekről együtt szeretnék beszélni. Nyilván a mai alkalom az rövid erre, de majd a következő alkalommal ki fogunk térni a további részletekre is. Ha egy kicsit megnézzük azt, hogy is állunk mostan a rákkal. Évente világszerte több mint 12 millió rákesetet regisztrálnak, és ebből 7,5 millió körüli haláleset is származik. Előre tervezések szerint, vagy statisztikákat latolgatva, ez a szám ez 2030-ra jelentősen megemelkedhet. Azt mondják, hogy a halálesetek száma elérheti a 17 milliót, illetve a frissen diagnosztizált betegségek esete az meg háromszorozódhat. Ezek elég riasztó adatok, azt gondolom. Magyarországon ma körülbelül 500 ezer diagnosztizált rákbeteg van, akiről tudunk, nyilván vannak olyanok is, akikről nem, de ennyi van körülbelül nyilvántartva, és megnézhetjük azt, hogy ugye Európában és a világban, ugye Magyarország körülbelül rák vonatkozásában milyen statisztikai helyet foglal el.
Ugye láthatjuk itt, hogy a férfiak esetében a rák előfordulása 100 000 lakosra vonatkoztatva mennyi. Hát Magyarország itt világviszonylatban ugye felülről 1, 2, 3, 4, 5. helyen van. Aztán megnézzük a hölgyek esetében, hogy hol állunk. Hát a hölgyek esetében ez kicsit talán jobb. Itt a sornak a második, egyszer utolsó harmadában helyezkedünk el. Itt 100 000 lakosra 235-236 eset jut. És ha megnézzük azt, hogy a halálozásban hogy állunk, akkor itt viszont már sokkal rosszabb a helyzet. Itt láthatjuk, hogy hát nem sok ország áll nálunk rosszabb helyen, nevezetesen csak Mongólia a férfiak esetében, illetve a hölgyek esetében, hát ott a dobogóra ugyan nem jutunk fel, de világviszonylatban nagyon jó helyen állunk, a 4. helyen. Hát ezek elég aggasztó adatok. Ha ezt látjuk magunk előtt, akkor azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy hogy is álljunk ez a rák kérdéshez. Ha egyáltalán az a fogalom hangzik el, hogy rák, akkor egy ilyen tudományos jellegű megfogalmazást hoztam, hogy mi is a rák tulajdonképpen. A rák betegség, a közös rákbetegségekkel közösen az jellemző, hogy egy sejteknek egy szabályozatlan szaporulata alakul ki, és a különböző biológiai szövetekbe azokra terjedni képes a rák. Ez lehet közvetlenül úgy, hogy a környezetére terjed, ilyen invázív jelleggel, vagy pedig áttétek révén, ugye, ami lehet nyirokárammal, véráramban közvetítve, a szervezet távoli részébe is eljuthat a rákos folyamat. Most ezt a kontrolláltan növekedést a szervezetben lévő örökítő anyagnak, a DNS-nek a hibái okozzák, amit tulajdonképpen mutációk hoznak létre, amely mutációk a sejt ciklus szabályozásában vesznek részt. A sejt ciklus alatt értjük azt a folyamatot, ami egy sejt osztódásától, egyik sejt osztódásától a másikig eltelik. Tehát magyarul, amikor az egyik sejtből születik egy másik, a kettő között eltelik egy folyamat. Mondjuk azt, hogy sejt újjászületésnek a folyamata, ennek vannak különböző ciklusai, és a ciklusoknak bizonyos pontjában részt vesznek bizonyos szabályozók, és ezeknek a problematikája tulajdonképpen az okozhatja a rákos folyamatokat. Most ahhoz, hogy egy rák létrejöjjön, az általában több mutációra van szükség. Na most, hogy mi okozhatja, arról is lesz majd szó, de genetikus és környezeti tényezők együttesen szoktak általában a rák kialakulásához vezetni. Ugye itt láthatjuk ezt a sejtciklust, hát angol az ábra, de nem is ez a lényeg, hogy angol az ábra, hanem a lényeg az, hogy a sejtciklusnak több fázisa van, itt 1, 2, 3, 4 fázis van feltüntetve, tehát amíg egyik sejtből lesz egy másik sejt, és itt van a sejtciklus során ez a 1, 2, 3, 4 pont, ezek úgynevezett ellenőrzési pontok. A szervezetünk egy nagy biztonsággal megalkotott rendszer, ami igyekszik saját maga öngyógyítása révén a hibákat kiküszöbölni. Éppen ezért több ilyen ellenőrzési rendszer van beépítve. Most, ha ezek az ellenőrzési rendszerekben valami hiba történik, akkor előfordulhat az, hogy a sejt nem, illetve a sejtnek az örökítő anyaga hibásan fog reprodukálódni, és ez a hibás reprodukálódás, ez aztán egy ellenőrzetlen tovább szaporodásba fog tovább menni. Mi lehet a sors egy ilyen betegsejtnek, hogyha képződik egy betegsejt? Három dolog történhet vele. Az első dolog az, hogy be van építve egy olyan védelmi rendszer a szervezetünkben, hogy elpusztítja ezeket a betegsejteket. Ezt úgy hívjuk, hogy programozott sejthalál, apoptózisnak idegen néven. Ha ez a folyamat megvan, akkor ez az egyik lehetősége arra, hogy ezek a sejtek, ezek a szervezetből kikerülhessenek, és nem alakul ki ebből egy kontrollálatlan osztódás a későbbiekben. A másik lehetőség az, hogy a szervezet leállítja ennek a sejtnek a további osztódását, és mint egy ilyen fagyasztott állapotba kerül ez a sejt, tehát nem fog tudni tovább szaporodni. A harmadik lehetőség pedig az, hogy vannak bizonyos öngyógyító mechanizmusok, amik kijavítják ezeket a génhibákat a szervezetünkbe, és ezáltal újra megteremtik az egészséges sejtosztódásnak a lehetőségét. Tehát ez a három folyamat van. Nem tudom, hogy
hallott-e már valaki a telomerekről? Ha nem, akkor elmondom, hogy micsodák a telomerek. A telomerek, hogy az emberi kromoszómák, hát ez most éppen egy ilyen alakú kromoszóma, de hát mondjuk képzeljünk egy ilyen X alakú kromoszómát, és olyanok is vannak. Tehát a kromoszómáknak a végén levő kis sapkák. Itt ezt, ha tetszenek látni, akkor ilyen sárga megkülönböztető színnel van feltüntetve. Ezek a telomerák védik a kromoszómákat a különböző károsodástól. Azt kell tudnunk, hogy ezek a telomerák, ezek bizonyos szekvenciákból épülnek fel, a telomeráknak a végeit nagyítottam itt ki, vagy nagyította ki az ábra, és ezek a telomerák, ezek ismétlődő szakaszokból állnak. Miért fontos az, hogy ismétlődő szakaszokból állnak? Azért fontos, mert a szervezetünk úgy van megalkotva, hogy minden egyes ilyen genetikai oszlás során, amikor a kromoszóma állományunk osztódik, akkor ezekből a telomerákból egy pici szakasz a végéről mindig valahogy lemarad. A szervezetünk ezt nem reprodukálja tovább, hanem pici darab ez mindig leesik belőle. Körülbelül egy 50-100 darab esik le ezekből a telomerákból, a kromoszóma végekből. Na most, ha ez a folyamat ez olyan szintre jut, hogy elfogy a végéről a telomera, és már a kromoszómának az örökítő részére menne át tulajdonképpen ez a kopás, általában szokott itt lenni a kromoszómáknak a telomer mögötti szakaszán egy ilyen ellenőrzési pont. Ha azt elérni a folyamat, akkor ezt meg tudja állítani ez a pont. De, hogy ez ne így menjen továbbiakban, hanem egy védelmi rendszer legyen arra vonatkozóan, hogy ne kopjanak el ezek a telomerek a sejtosztódások során. Van egy enzim a szervezetünkben, amit úgy hívnak, hogy telomeráz enzim. Ez a telomeráz enzim hivatott arra, hogy ennek a kromoszóma végnek a kopásait kijavítsa. Tehát normál körülmények között a telomeráz enzim ezt a kromoszóma vég kopását, ezt mindig kijavítja. Na most, ez azért fontos, mert hogyha van egy telomeráz enzim, ami ezt kijavítja, akkor tulajdonképpen a sejtnek az előregedését, az elkopását ezt mindig meg tudja akadályozni. Na most a ráksejtek huncut módon ezzel a telomeráz aktivitással rendelkeznek. Normál körülmények között a szervezetünkben a sejteknek csak egy része, nevezetesen az ivarsejtjeink, illetve az úgynevezett ős sejtek a szervezetben, azok rendelkeznek erős telomeráz aktivitással, tehát amelyek fokozott szaporodásnak vannak kitéve. Egyébként a többi sejtünk a szépen előregedik úgy, ahogy kell. Most ez volt az a vezér gondolat, amin aztán elindultak a kutatók, és elkezdtek azon gondolkozni, hát jó, ha van ez a telomeráz enzim, és ezzel, ha ezt a kopást meg tudjuk állítani, akkor lehetséges az, hogy az emberi életet is véglegessé tudjuk tenni, tehát minden elkopott sejtünket meg tudunk javítani. És majd rá fogok térni a következőkben, hogy hova is jutottak ezzel, de a rák vonatkozásában viszont azt kell, hogy elmondjuk, hogy a rák sejteknél az egyébként telomeráz aktivitással nem rendelkező normál sejtek, hogyha rákosan elfajulnak, akkor a telomeráz enzimünk aktiválódik. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ezzel, hogyha a telomeráz enzim aktiválódik egy rákos sejtben, akkor ennek a rákos sejtnek az élet idejét korlátlanul meg tudja szaporítani. Tehát mivel megvan a javító folyamat a telomeráz aktivitással a rákos sejtekben, ellentétben egyébként, hogyha nem lenne rákos a sejtje, akkor nem lenne ilyen, ezzel a rákos sejtek korlátlan ideig tudnának szaporodni. 2009-ben, pontosan a telomeráz enzim kutatása kapcsán, ez a három kutató, két hölgy és egy úr, kapták meg az orvosi Nobel-díjat azzal kapcsolatosan, hogy kifejlesztették, illetve elkezdték kutatni a rák és a telomeráz enzim kapcsolatát. Ugye az a feltételezésünk, hogyha tudjuk, hogy ez a telomeráz enzim ez ott van a rák sejteken, és ez aktív, akkor ha ezek ellen esetleg tudnánk kifejteni valami olyan speciális anyagot, ami ezekhez az aktív telomeráz enzimekhez hozzákötődik, vagy a telomerekhez, a rákos sejtek telomerjeihez, akkor meg tudnánk akadályozni, hogy ők tovább szaporodjanak. Nyilván ez a folyamat, a kutatás folyamata még az elején tart, de már magáért ezért az ötletért, hogy ezen a vonalon el lehet indulni, orvosi Nobel-díjat kaptak ezek a kutatók. Na most ezután a kicsit talán bonyolultabb vagy nehezebb rész után most
menjünk át a gyakorlati részre, nézzük meg, hogy tulajdonképpen a daganat kialakulásában, ezeken a folyamatokon kívül, ugye valóságban melyek azok, amik megfoghatók és tulajdonképpen szerepet játszanak benne. Hát vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk változtatni, ugye bizonyos genetikai adottságaink, amiket kb. 5-10%-ra tehetünk a rákos betegség kialakulásánál, bizonyos környezeti hatások, itt elsősorban a sugárzásokra, az ionizáló sugárzásokra, UV-sugárzásokra gondolok, de vannak ám komoly tényezők, amelyeket befolyásolni tudunk az életünkbe. Ezek a táplálkozás, ugye ezzel összhangban ugye a testsúly, a mértékletes életmód, ami ugye elsősorban az élvezeti szerekre, életvitelekre vonatkozik, majd a vírusok kapcsán erről is mondok néhány szót, ugye a mozgásszegény életmód, a pihenés és az alvás viszonya a rákbetegséggel, és a stressz az, amiket egy kicsit most néhány mondatban átbeszélnénk, és ezeken keresztül világítanám meg, hogy mi is az, ami a rákhoz vezethet. Mit is tudunk a táplálkozás és a rákos betegségek kapcsolatáról? Ugye látjuk, hogy a rák miatt bekövetkező halálesetek mindegy egyharmadáért, azt mondják a tudósok, táplálkozási tényezők tehetők felelőssé. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, mert ha rosszul táplálkozunk, akkor mondjuk 30% valószínűségünk lehet arra, hogy rossz táplálkozás kapcsán rákosak legyünk. Ugye az vagy, amit megeszel. Ugye itt tovább visszük egy kicsit a statisztikát, mert ugye már nem csak a helytelen táplálkozást, hanem a ezzel összefüggő elhízást is hozzáveszük, és akkor már 46%-ra növekszik a halálokok száma. Ha ezt összevetjük azzal egy tudott, erős rákokozó tényezővel, a dohányzással, annak csak 31%-a felelőssége a halál statisztikában, a rákos betegek esetében. Tehát egy kövér elhízott ember, nek elég nagy valószínűsége van arra, hogy rákbetegségben szenvedhessem. Nézzük meg egy európai felmérést, ami azt mutatja, megnézték, hogy különböző manapság divat az ételeket csinosítani, szebbé, ízletesebbekké tenni, és ugye ehhez különböző adalékanyagokat, ízjavítókat, állományfokozókat, színezékeket használnak, és megnézték, hogy hát igen, ám akkor a táplálékainkban körülbelül mennyi lehet ezeknek az aránya. És a felmérés adatai szerint évente körülbelül 10 kg-nyi vegyszert eszünk meg, ami nem táplálék, hanem csak ilyen haszontalan szervezetre káros. Ugyan azt mondják, hogy nem káros, de hát én nem vagyok abban biztos, hogy ez a rengeteg vegyszer, amit megeszünk, ez egy abszolút mértékben nem okoz valami problémát a szervezetünkben. Amiről tudjuk, hogy komoly problémát okozhat, az a fokozott zsírfogyasztás. Ez megnöveli az emlő és a vastagbélben kialakuló rákoknak az előfordulási arányát. Ugyancsak nagyon fontos dolog, hogy a úgynevezett finomított szénhidrátoknak a fogyasztása, tehát ezek alatt azt a szénhidrátot értem, amit ugye a fehér cukorban, édességekben, fehér tésztákban fogyaszt el az ember, ezekről kimutatott, hogy azok a hölgyek, akik ilyen finomított szénhidrátokból bőségesen fogyasztanak, azoknál az emlőráknak a kockázata a duplája azokénak, akik nem esznek ilyen úgymond cukros ételeket. Aztán egy tanulmány volt, amiről majd ezután a diután fogok majd mesélni, a Kína tanulmány, ami az állati fehérjék szerepét tisztázza, illetve azokról ad jelentős információt a rákbetegség kapcsán. A C-vitamin, illetve a savbázis egyensúly szerepét szeretném még kihangsúlyozni. Azt tudjuk, vagy nem tudom, hogy tudják-e, hogy az ember az nem képes C-vitamint szintetizálni, az állati szervezeteknek a zöme, mondjuk a majom, meg talán a tengeri malactán, ők azt hiszem, hogy nem tudnak ilyet szintetizálni, az ember sem. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy ezt kívülről vigyük be. A C-vitaminnek rendkívül fontos szerepe van, sok enzimatikus folyamatot segítenek. Tudjuk azt, hogy erős antioxidáns hatásai miatt, ugye a daganat képződésben szerepet játszó szabad gyököknek a semlegesítésében is ezek a gyökfogók, úgymond C-vitamin antioxidánsok, ezek szerepet játszanak. Tehát a C-vitaminnek is nagy szerepe lenne. Megvizsgálták azt, hogy mondjuk, ha az ember is súlyra vetítjük át, mondjuk egy 70 kilónak tekintünk egy embert, akkor megnézték azt, hogy mondjuk egy mondjuk nyúl vagy kecske, ha arányosan 70 kilós lenne, akkor ő mennyi C-vitamint szintetizálna. Mit tetszenek gondolni egy
mondjuk egy nyúl vagy kecske kategóriájú állat, mondjuk ha 70 kilósra vizlalnánk, akkor mennyi C-vitamin tudna szintetizálni. Ugye ezt csak azért kérdezem, mert azt mondják, hogy ugye a nagy mennyiségű C-vitamin fogyasztása nem jó a szervezetünknek, mert úgyse tudjuk felhasználni, úgyis ha meg elfogyasztjuk, akkor a vizeletünkkel kimegy, és ugye nagyon alacsony szinten, olyan 50-100 mg-ban határozzák meg az orvosi folyóiratok, illetve szakkönyvek a napi ajánlott C-vitamin bevételi mennyiségét. Na nem csigázom tovább az érdeklődést, tehát egy ilyen kecske mondjuk 13 g-nyi, tehát nem milligram, hanem 13 g-nyi C-vitamin tudna szintetizálni, ami hatalmas mennyiség, ugye az embernek ajánlott ugye 50 meg 100 mg-hoz képest. És emellettük ragyogóan megélnek és megvannak. Tehát, és általában az állatvilágban ugye a napi szintetizált mennyiség az több gram. Nagyon, nagyon fontos dolog az savbázis egyensúlynak a megléte. Ugye a normál testnedveinknek a pH-ja 7,36-7,4 közötti. Nagyon fontos az, hogy ez így is maradjon. Ha eltolódás van bármilyen irányban jelentősebb mértékben, akkor az anyagcsere folyamataink nem mennek jól végbe. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a rákos folyamatok a savas közeget szeretik. Tehát éppen ezért nagyon fontos az, hogy a szervezetünket a lugos tartományba tartsuk, ezáltal ugye azt az alapfeltételt, ugye, ami a rákos sejteknek a jó életvitelét biztosítja, tehát a savas közeg, ezt el tudjuk kerülni. Azt, hogy hogyan tudjuk majd a savas hatást elkerülni, azt majd legközelebb fogom elmondani. De most térjünk át a Kína tanulmányra. Ugye mi is volt ez a Kína tanulmány? Hát a régi szocialista világnak azért voltak áldásos dolgai is, különösen Kínában. Az idősebbek biztosan még emlékeznek erre a névről, Chuan Lai. Hát ő is egy nagy kínai vezetők egyike volt, aki sajnos rákbetegségben szenvedett, 70-es években volt valamikor, és hát miközben ő vívódott betegségével, hát elgondolkozott azon, hogy hát mi is vezethet arra, hogy egyáltalán ez a rákbetegség kialakul, és hát utasításba adta, hogy tessenek megvizsgálni Kína lakosságát, hogy hát nézzük meg, hogy hogyan táplálkoznak, milyen szociális viszonyok között élnek, és egyáltalán az életmódját Kínának térképezzük fel, és ebből vonjunk le valami következtetést. És hát 880 millió embert vizsgáltak meg. Azért ez nem kis szám. És már a 80-as évek elején tartunk, amikor már Chuan Lai meghalt, és utána ezt a megkezdett vizsgálatot az érdekes eredményekre való tekintettel kicsit nemzetközivé próbálták tenni, és amerikai tudósokkal karöltve, hát kicsit nagyobb körben kezdték ezt a 880 milliónál sokkal nagyobb körben nem lehetett, de ugye megpróbálták nemzetközivé tenni ezt az egész vizsgálati rendszert, és megpróbáltak állatkísérleteket csinálni, ilyen-olyan módon a vizsgálat eredményét megpróbálták igazolni, vagy elvetni. És a vizsgálatnak a vezetője, ez a dr. Colin Campbell professzor volt, aki aztán egy könyvben le is írta ennek az egész vizsgálatnak a menetét és az eredményeit. Csak néhány villanást a vizsgálatból, aminek ugye az volt a kiindulásnak a feltételezett alapja, hogy hát mivel a kínaiak nagy része azért szegény sorban él, nem eszi túl magát, tehát nem egy túltáplált népség, valószínűleg, hogy a szegényebbek körében gyakrabban fordul elő a rák. Aztán, hogy elkezdtek vizsgálódni, és jöttek az eredmények, hát rájöttek, hogy nem így van, hanem azt tapasztalták, hogy a jólétben élő kínaiak, akik bőségesen táplálkoznak, esetleg még túlsúlyosak is egy kicsit, azoknál gyakoribb a rák. És akkor elkezdtek nézelődni, hát keressük meg azt a közös vonást, ami ezeknél az embereknél azonos lehet, és így jutottak vissza oda, hogy nem mindegy, hogy mennyi fehérjét fogyasztunk. A Kína tanulmánynak ugye ez volt az egyik konklúziója, most elmondom a végét, hogy nem mindegy, hogy mennyi elsősorban állati fehérjét fogyasztunk. Állatkísérletekben próbálták ezt úgy százalékosan is megnézni, hogy mi az a fehérje mennyiség, amivel mondjuk jól járunk, és mi az a fehérje mennyiség, ami egyértelműen káros. És egyáltalán, hogy ez minden fehérjére vonatkozik-e, vagy konkrétan csak az állati fehérjékre.
És vettek egy olyan toxint, úgynevezett aflatoxin nevezetű anyag, ami egy tudott májkárosodást, illetve máj elrákosodást okozó anyag, és ezt adagolták egerekben, aztán patkányoknak, de többfajta állatkán megnézték ezt is, aztán többfajta más anyaggal is, de most ezt mondanám el, ezt a részét a vizsgálatnak. Tehát az aflatoxinnal kezelték az állatkákat, és azt nézték meg, hogy az aflatoxinnal kezelt állatokat, hogyha kevés fehérjével etetik, akkor mi lesz velük, és ha sok fehérjével etetik, hangsúlyozom, hogy állati fehérjéről volt szó, ha ezzel etetik őket, akkor melyik csoport járt jól. Mit tetszenek gondolni, melyik járt jól? Az, amelyik kevés fehérjét fogyasztott. Tehát ezt százalékosan is bemérték, hogy ahol 5%-ot nem haladta meg az állati fehérjék mennyisége a táplálékban, azoknál az egyedeknél a rák vagy nem alakult ki, vagy ha már kialakult a rák, akkor nem fejlődött tovább. Ellentétben a másik csoporttal, akiknél 20% vagy azt meghaladó volt a fehérje bevitel aránya, azoknál egyértelmű volt az, hogy ezek rosszul jártak, ezek mind rákos betegek lettek. Hát körülbelül ez volt a konklúzió az egésznek, és mindezt állati fehérjével megismételve ezt az eredményt nem kapták. Tehát az állati fehérjéket, hogyha sokat adtak belőle, akkor sem látták ezt, hogy a rák kialakulása, illetve továbbfejlődése szempontjából ez pozitív lenne. Na most manapság olvastam olyan cikkeket, akik támadják ezt a fajta elképzelést, de valahol ott az aranyigazság, amit az előbb is jöttem, hogy sem a túlzott szénhidrátfogyasztás, sem a túlzott zsiradékfogyasztás, sem a túlzott állati fehérje bevitel, ezek nem befolyásolják pozitívan a rákbetegséget, illetve annak kialakulását, inkább ezeket elő is segítik. Tehát valahol a mértékletesség az itt jön elő, hogy majd ezt is majd legközelebb el fogom mondani, hogy hogyan kell megválasszuk azt, hogy milyen táplálékokat, milyen arányban fogyasszunk ahhoz, hogy mindenfajta ilyen jóléti betegséget elkerüljünk. Most még egy vizsgálat eredményt szeretnék bemutatni, ez egy kicsit már későbbről van, de hát még ez nem a mai kor, illetve mai kor csak már ugye 1999 nem most volt. Ez az angol orvosi heti lapban, folyóiratban jelent meg, a British Medical Journalben, és itt azt vizsgálták rákféleségeknél,

hús, alkohol, sült hús, só, pálcolt, tartósított hús, alkohol, alkohol. Tehát ez egyfajta sor, ami a rákos betegség kialakulásának bizonyított oka lehet, illetve vannak olyan tényezők, amik csökkentik a kockázatot, ezek a zöldség, élelmirost, zöldség, gyümölcs, C-vitamin, E-vitamin, zöldség, gyümölcs, zöldség, gyümölcs. Tehát ez is valahogy azt a vonalat erősíti, amit az előbbiekben is tetszettek hallani, hogy valahol az állati fehérjékkel, legalábbis a mértéktelen fogyasztásukkal baj lehet, és ezekkel szemben rák vonatkozásában biztosan előnyösek a növényi jellegű tápanyagok. Hát ha már a mértékletességről volt legalábbis egy mondatban szó, akkor ugye hát ezt is át kell, hogy nézzük egy kicsit, hogy az alkoholnak mondjuk milyen összefüggése van. Tehát az alkoholról tudjuk azt, hogy ugye elsősorban komoly májkárosító hatása van, ezt tudjuk, de azt sokan nem tudják, hogy például a szájüregi rákok, garatrákok, a gégerákok kialakulásában, a ráknak a kialakulásában fontos szereppel bír az alkohol is. Dohányzás. A dohányzásról is elsősorban mindenkinek a tüdőrák jut eszébe, de nem elhanyagolható szerepe van ennek is a szájüregi gége rákok mellett, ugye ez természetes, hogy itt megy le a füst, de azt nem gondolnánk, hogy mondjuk nyelőcsőrák és újabb kutatások szerint a bélrákok esetében is oki szerepe lehet és kimutatott a dohányzásnak. Na most én a mértékletességhez tüntettem fel az ábrákba a különböző vírusoknak a szerepét. Ugye azt tudjuk, hogy van egy sor olyan szexuális úton terjedő vírus, ugye mint a humán papilloma vírus, ugye méhnyakrák. Ugye ez is azoknál gyakoribb, akik váltogatják a szexuális partnereiket, azoknál sokkal gyakrabban fordul elő a papilloma vírus fertőzés. Aztán a HIV fertőzés, ugye ezt tudjuk, hogy az AIDS, szintén ilyen kóroki szereppel bír, ugye a HPV vírusnál a méhnyakrák, ugye a HIV vírusnál ugye a kaposi féle szarkóma, a méhnyak és egyéb rákok, aztán a hepatitis B-nél a májrák, vagy VSC-nél a májrák, ezeknek a kóroki szerepe kimutatott. Nem tüntettem fel az ábrára, mert tegnap olvastam véletlenül, hogy ennek a humán papilloma vírusnak szerepe lehet azonban még manapság a szájüregi rákok kialakulásában is. Hát sokan azt feltételezik, hogy ebben is talán a szexuális szokások aberrációjának van szerepe. Egy biztos, ugye, hogy a szájüregi rákok manapság jelentős számban növekedtek Magyarországon. Korábban, a korábbiakhoz képest 2,5-3-szorosára nőtt ezeknek az előfordulási aránya. Víz. Hát ki gondolná, hogy a víztől is lehet rákos betegséget kapni? Hát lehet. Ugye kimutatták azt, hogy akik 40 éven keresztül ugye ezt a jó vezetékes klóros vizet fogyasztották, azoknak 70%-kal nagyobb eséllyel alakult ki rákbetegség, mint azoknak, akik klórmentes tiszta vizet fogyasztanak. Még egy másik adalék, ugye a manapság ugye ezeket a vezetékes vizeket, ezeket azért annyira nem tisztítják. Tehát a durva szennyeződéseket eltüntetik belőle, de a finom mikroszennyeződéseket, amik úgy egyszerű módszerekkel nem szűrhetők, ezeket nem távolítják el. Na most tudott az, hogy manapság a hölgyek nagy része, vagy hölgyek közül sokan hormonális fogamzásgátlókat szednek, és ezek a vizelettel kiürülve bejutnak a szennyvízhálózatba, valamilyen szinten megtisztítják őket, aztán ezek módon után vissza fognak kerülni a vezetékes vízrendszerbe tisztított formában, de a hormonok nem fognak eltűnni a vízből. Tehát a hormonok benne vannak a vízbe, és a hormonoknak, elsősorban az ösztrogéneknek ugye ismert, hogy hölgyektől emlőrák, férfiaknál prosztatarák okozó hatása van. Tehát a vízzel is érdemes vigyázni, tehát mindenkinek javaslom lehetőség szerint, hogy valamilyen víztisztítót próbáljon beszerezni, és abból fogyasztani a vizet, mert már a vízben se lehet megvízni. Na most menjünk tovább egy kicsikét, hogy lehetséges az, hogy ha az ember többet mozog, akkor nem lesz rákos? Hát még ez is igaz lehet. Itt is történtek vizsgálatok, megnézték, hogy bizonyos rákok esetében ki jár jobban, aki mozog, vagy nem mozog. És látták azt, hogy ugye vastagbélrák, nála a kockázat csökkentés az 40-50%. Tehát sokat mozog valaki, akkor ugye bélnek azáltal, hogy a hasizmaink óvatosan masszírozzák a beleinket, ezáltal a bélnek a mozgása, a bélpasszázs az jobb lesz, ezáltal a rák kockázata is csökken. De érdekes módon az emlőrák is csökken.

25%-a, a másik a mérák is, 30-40%-a férfiakkal a prostataráknál hasonló eredményt értek el. Na most igazából nem találtam olyan adatot, ami egyértelműen azt mondta volna, hogy a mozgás ezen a ponton keresztül hat. Valószínűleg ez egy több komponensű dolog, amelyeknek az összetevője az, hogy úgy összességében ezek az arányok érhetők el egy mozgásban gazdag életmóddal. Na és végül is ne feledkezzünk meg a pihenésről. Hát azt tudjuk, hogy a mai ember ebben a rohanó világban viszonylag keveset pihen, de hogy még a rákkal is lehet kapcsolata, ezt nem mindig gondolná az ember. De van. Van egy úgynevezett kortizol nevű hormonunk, ez a mellékvesének egyik hormonja. Ez a szervezet természetes sejtpusztító képességét szabályozza, ami a rák elleni védelemben játszik fontos szerepet. Na most ennek szintje általában kora hajnalban a legmagasabb, és a nap folyamán csökkenő értékű. Ezért fontos az, hogy majd a végén elmondom, tehát az alvás szabályzása kapcsolatosan van egy másik fontos hormon, a melatonin. Ez is akkor keletkezik, amikor az ember sötétben van és pihen. Ezt az agy állítja elő alvás közben, antioxidációs tulajdonság révén gátolja a sejtek elpusztulását. Tehát ez a másik mechanizmus. Az elsőnek van egy ilyen sejtpusztító folyamatokban szerepet játszó hatása. Itt egy antioxidációs hatás van említve, és ennek a hiánya is hozzájárul a rossz indulatú daganatok kialakulásához. Ugye itt az a fontos, hogy a melatoninnál, hogy az ember sötétben legyen. Az tudott dolog, hogy azoknál az egyéneknél, akik három műszakban dolgoznak, és éjszaka is mondjuk világosban dolgoznak, a rákos betegségek sokkal gyakoribbak, azért, mert nincsen kellő mennyiségű melatoninjuk. Aztán alvás hiányos nőknél csökken a melatonin termelés, ugye, és petefészek ösztrogén termelését fokozza, ugye, és a túl keveset alvó hölgyeknél túl magas az ösztrogén, és nyilván ezért alakul ki nagy valószínűséggel a mell és elsősorban a mellrák. Tehát, hogy mennyire fontos szerepe van az alvásnak és a pihenésnek, az ebből is látható. Na most, ha már a pihenésnél és a mozgásnál is voltunk, akkor térjünk át erre a dologra, hogy ennek az ellentétre, hogyha valaki mondjuk túl sokat pihen és nem mozog eleget, akkor ez egy elhízáshoz vezet, és a brit kutatók több tanulmánynak az eredményét átnézték, de 141 tanulmányt néztek át. Hát ez mondjuk másfél miskolcnyi beteganyagon, és keresték a túlsó és a leggyakoribb rákok közötti statisztikai kapcsolatokat. Na most, hát találtak kapcsolatokat, azt majd a következő ábrából fogjuk látni, de itt is azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából nem tudták megmondani, hogy milyen okokozati összefüggés van, de a tények azok tények. Azt tudottá vált, hogy a rák annál több esetben fordul elő, minél elhízottabb a populáció. Ugye a férfiak esetében 15 kg túlsúly, 52%-kal növelt a nyelőcsőrákot, 33%-kal a pajzsmirigyrákot, közel 25%-kal a vastagbél és a veserák kialakulásának a kockázatát. Hölgyek esetében egy 13 kg túlsúly, 60%-kal emelte a méh és a epehólyagrák előfordulását, 51%-kal a nyelőcső és 34%-kal a vesedaganatok kockázatát. Hát ezek megdöbbentő adatok. Na most a napfény. Ugye hát erről aztán sokat lehet hallani, hogy a napfénynek bőrrák okozó hatása van, de a jó oldaláról viszont kevesebbet tetszenek hallani. Azt lehet tudni, ugye, hogy vagy mindenki tudja valószínűleg, hogy a D-vitamin, ami elsősorban úgy tudjuk, hogy a csontoknak a stabilitásáért, erősségéért felelős vitaminunk, az a bőrünkben képződik napsugárzás hatására. De a D-vitaminnek rendkívül sok utóbbi időben már felfedezett és bizonyított hatása van. Többek között az is, hogy a hiányában ugye mellrák, vastagbélrák, prostatarák és petefészekrák alakulhat ki. Tehát nagyon fontos lenne az, ezt is majd később jövő alkalommal el fogjuk mondani, hogy azért a nap az nem minden esetben káros, és kellő mértékben alkalmazva, D-vitamin szintünket emelve nem csak a rákot lehet megelőzni, mert ha meg tetszenek majd látni, a keringési rendszer betegségeit is. Aztán, nagyon fontos kérdés, a stressz. A mai világ ez elképzelhetetlen, hát el tudnám képzelni, de sajnos nem nagyon lehet stressz nélkül, mert meglehetősen zaklatott
az emberek többségének az életvitele. Magáért beszél a szöveg, hogy akik a stresszt hatékonyan tudják kezelni és jók a társas kapcsolataik, azoknál a rákos megbetegedés jobban kezelhető, mint a többieknél. A stresszes életet élő nőknél gyakoribb a mellrák kialakulása, mint a nyugodt életvitelűek esetében. A stressz komoly változásokat okoz a hormonrendszerben, hormonváltozás hatással vannak az immunrendszerre, ami többek között a daganat elleni védelemben is szerepet játszik, és ilyen módon válik a stressz a rák egyik kiváltó okává. Aztán a másik fontos dolog a depresszió, ugye, ami szintén egy kórbetegség. Ugye akik depressziósak, azok nagyobb valószínűség halnak meg a rákosak közül, mint akik nem. Ugye ez is érthető dolog. Ezt nem olyan régen írták le egy rákkal foglalkozó tudományos szaklapban. A rák melletti halálozási arány 25%-kal volt magasabb azoknál, akiknél depressziós tünetek voltak, és akiknél pedig ez a magyar depresszió, ez a pszichiátriai betegség jelentkezik már, ott közel 40% volt ezeknek a betegségeknél a statisztikai jellemző. Most még egy nagyon fontos dolog, én mondtam, hogy én magam nagyon hiszek abban, hogy van ereje az Istennek a gyógyításra, hogy az Istenbe vetett hit és a rák. Itt is vizsgálatokat végeztek annak tekintetében, hogy a rákból meggyógyult, úgymond csodásan meggyógyult, tehát nem az onkológia által, hanem az emberek által csodának minősített úton meggyógyult embereknél, mi volt az, ami meggyógyított ezeket. És ahogy elemezték őket, hát egyetlen egy közös pontot találtak, ezt, hogy ezeknek az embereknek, akik csodás módon meggyógyultak, ezeknek mind volt Isten hitük. És hadd zárjam le az előadást ezzel a bibliai idézettel, ami Mózes második könyvéből van, hogy mit mondott az Isten. Hogy ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekeszed, ami kedves az ő szeme előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És én ezt nagyon fontos dolognak tartom az előző ábra alapján is, hogy akik ezt valóban így gondolják és teszik, azoknak nagy reménységük van arra, hogy meg is gyógyuljanak a rákbetegségből. Hát én magam részéről ennyit gondoltam a mai előadásra, hogy aztán a megoldás hogyan legyen majd, hogyan táplálkozzunk, hogyan vezessük az életünket, arra majd a következő előadásnak a második felében kerítünk sort, mert mondtam, minden betegség egy gyökerű, és minden betegségnek nagyon egyszerű megoldásai vannak, és mivel a következő alkalommal ugyanezeket kellene, hogy elmondjam, ezért most csak azt teszem, hogy arra kérem önöket, hogy a következő alkalommal tessenek eljönni, akit ez érdekel, és el fogom mondani, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy ez mindenki számára jó és kívánatos legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!

A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy mit tanított Jézus a 10 parancsolatról. Ezt a témát azonban nem fejeztük be, úgyhogy ma vesszük a második részét, az 5-től a 10. parancsolathoz kapcsolódó jézusi tanításokat, úgyhogy a témáink így egyel tolódnak, úgyis volt a májusi utolsó előadás, egy szabadon választott téma, így akkor eltolódnak. És már most az elején szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy most 3 hét múlva találkozunk, nem 2 hét múlva, hanem 3 hét múlva. Május 1-én nem találkozunk, hanem egy héttel később, tehát 3 hét múlva lesz, legközelebb ugyanígy délután. Tehát akkor, ha egy rövid pár pillanatra visszatekintünk az előző előadásra, ja, arról volt szó, hogy Jézus abszolút megerősítette a 10 parancsolat tekintélyét és az érvényességét az újszövetségi korszakra nézve. Emlékszünk bizonyára rá, hogy Jézus beszélgetését idéztük fel a gazdag ifjúval, aki rákérdezett Jézusra, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus határozott válasza ez volt: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És mikor ez a fiatalember még visszakérdezett, hogy melyeket, akkor Jézus sorolt néhányat a 10 parancsolatai közül, amivel egyértelművé tette, hogy a 10 parancsolat az, amiről ő ezt mondta: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És kedves jelenlévők, ezt a mondatot nekünk is valahol mélyen az emlékezetünkbe kell vésnünk. Ezt Isten fia, a földre jött Isten fia mondta: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Tehát ez vonatkozik arra is, hogy ebben az életben igazi boldog és teljes életünk legyen, és vonatkozik az örök életre Isten országában egyaránt. Tehát Jézus azt mondta, hogy a 10 parancsolat megkerülhetetlen a mi számunkra, és az élet legfontosabb útmutatója, vagy alaptörvénye, ha be akarunk menni az életre. És Jézusnak ez a kijelentése, azt hiszem, mindnyájunkat ösztönöz arra, hogy a 10 parancsolatot mélyebben tanulmányozzuk, és nagyobb figyelmet fordítsunk arra, hogy tényleg beteljesítsük ezt az igét, amit Jézus mondott: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Jézus arról is szólt, hogy mit jelent megtartani a 10 parancsolat parancsolatait. Az ő idejében sokan dicsekedtek azzal, hogy megtartják a parancsolatokat, és említettük, hogy ma is sokan elégedetten mondják, hogy hát ők az Isten parancsolatait megtartják, de ezt csak addig mondhatja az ember, amíg nem érti igazán, hogy mit jelent megtartani ezeket a parancsolatokat. Jézus azt mondta magáról, hogy ő azért jött, hogy a törvényt és a prófétákat betöltse. És én mondtam a múlt alkalommal, hogy ez a szó egy valóságos kulcsszó, hogy betölteni a törvényt. Ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolat minden egyes parancsolatában rejlik egy erkölcsi alapelv, és ezt betölteni az azt jelenti, hogy színik, mint egy poharat színik tölteni. Tehát maradéktalan azt az erkölcsi elvet megvalósítani a mi életünkben. Tehát nem éppen csak a tiltásnak a határvonalát át nem lépni. Szóval nem csak átmenni a negatív tartományba, hanem, hogy így mondjam, annak az erkölcsi alapelvnek a pozitív tartományát teljesen színig betölteni. Ezt jelenti a parancsolatoknak a betöltése. És Jézus ezzel kapcsolatban tette azt a nagyon komoly kijelentést: ha a ti igazságotok nem több, mint a farizeusok és az írástudók igazsága, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. És ugye a farizeusok és az írástudók igazsága, akik dicsekedtek azzal, hogy ők megtartják a parancsolatokat, pont annyi volt, hogy a negatív tartományból nem léptek ki. Tehát, hogy nem hágták át a parancsolatokat, de semmi ennél több. És Jézus azt is megfogalmazta, hogy két alapelvben összefoglalva, hogy mit jelent betölteni a parancsolatokat. Ugye ezek azok a hatalmas ígék, amelyekkel kapcsolatban megjegyzem, hogy bár sokan úgy gondolják, hogy ezeket Jézus fogalmazta meg, igazából Jézus csak idézte az Ószövetségből. És ez mutatja, hogy már az Ószövetségben mennyire világossá tette Isten, hogy a 10 parancsolat nem csak annyi, hogy egy sereg tilalomfa, hogy ne tedd ezt, ne tedd ezt, ne tedd azt, hanem már az Ószövetségben ott volt, hogy milyen magasrendű erkölcsi törvény ez, ha valaki igazán betölteni kívánja. És ez a két alapelv volt,
Szeresd az Urat a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes szívedből, minden erődből. És a másik hasonlatos ehhez mondta Jézus, szeresd fele barátodat, mint magadat. És azt hiszem, hogyha ezt a két alapelvet világosan látjuk, akkor már mindegyikünk számára egyértelmű, hogy nem mondhatja egyikünk sem azt, hogy betöltjük a törvényt. Vagy hogy nem mernénk azt mondani, amit a gazdag ifjú, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, sem azt, amit a tékozló fiú bátyja mondott Krisztus példázatában, hogy én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. Azt hiszem, nem mernénk a szánkra venni egyik vallomást sem, semmiképpen. János evangélium a 7. fejezetének a 22. verséből szeretnék még idézni csak egy kis rövid részletet. Itt Jézus a következő kijelentést tette a kortársainak, a hallgatóinak, tehát János evangélium a 7. fejezet 19. versében, a 2. mondatot olvasom a versben, ezt mondta Jézus, senki sem teljesíti közületek a törvényt. Én azt hiszem, hogy Jézus ma megállhatna itt közöttünk, vagy bármely embercsoportban, akár melyik templomban és a legvallásosabb emberek gyülekezetében, és ezt az isteni erkölcsi mérték oldaláról határozottan kijelenthetné mindenkinek. Senki sem teljesíti közületek a törvényt. Maradéktalanul tökéletesen az Isten mértéke szerint. Hát akkor fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán miért beszélünk a 10 parancsolatról. Hát ha ezt nem lehet betölteni, vagy Isten megállapítása szerint senki sem teljesíti közülünk, nagyon egyszerűen szeretnék erre válaszolni, önerőből lehetetlen teljesíteni. Pusztán emberi erőből lehetetlen teljesíteni. A gazdag ifjúval való beszélgetés úgy ért véget, hogy Jézus tanítványa is megriadva kérdezték Jézustól, Uram, kicsoda üdvözülhet tehát? A Jézus válasza pedig így hangzott, embereknél ez lehetetlen, de Istennél, illetve így is lehetne fordítani, Istennel együtt minden lehetséges. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy közületek senki sem teljesíti a törvényt, ez az emberi erőre vonatkozik. Mert a farizeusok emberi erővel próbálták teljesíteni a törvényt. De a törvény teljesíthető. Tehát Isten nincs ellentmondásban önmagával, mikor egyszer azt mondja, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat, utána pedig azt mondja, hogy közületek senki sem teljesíti a törvényt. Ez nem azt jelenti, hogy ez lehetetlen, csak azt jelenti, hogy emberi erővel lehetetlen. Tehát, ahogy Jézus hozzátette, de Istennel együtt minden lehetséges. Tehát nem abban a szellemben beszélünk most a további parancsolatokról, hogy fogjuk meg és teljesítsük, mert pusztán emberileg ez lehetetlen. De azt a Jóisten feltétlenül várja tőlünk, hogy az elménkkel teljesen felfogjuk, teljesen egyetértsünk vele, és őt segítségül hívjuk, hogy megtartsuk. És Istennel együtt már lehetséges. Tehát Isten nem csak felszólított minket, hogy tartsd meg a parancsolatokat, hanem ő meg is adja hozzá a szükséges segítséget és erőt. Azután még arra is tegyünk egy utalást, hogy Jézus rámutatott arra, hogy mi a kapcsolat a 10 parancsolat első és a második kőtáblája között. Mert említettük, hogy az első 4 parancsolatot az Isten iránti erkölcsi kötelességeket foglalta össze így, hogy szeresd az Urat a te Istenet teljes elmédből, teljes szívedből, teljes lelkedből, és a második kőtáblát pedig úgy, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De tett még 2 kis megjegyzést, amikor ezt a 2 alapelvet elmondta, illetve idézte az Ószövetségből, ugyanis az első nagy alapelvhez, ami az első 4 parancsolatot foglalja össze, hozzátette, ez az első és nagy parancsolat. Ezt a kis mondatot a legtöbben úgy átugorják Máté evangélium a 22. fejezetében, de ott a 37. versben találjuk, pedig nagyon fontos, mert Jézus azt mondta az Isten iránti kötelességekről, az azokat összefoglaló alapelvről, ez az első és a nagy parancsolat. És amikor mielőtt elmondta volna az 5.-től 10. parancsolatot összefoglaló alapelvet, akkor pedig ezt elvezette be, a második pedig hasonlatos ehhez. Tehát ebből a 2 rövid kis mondatából, amit Jézus hozzáfűzött az Ószövetségből idézett nagy összefoglaló alapelvekhez, mi megérthetjük, hogy Jézus azt akarta mondani, hogy ha az Isten iránti erkölcsi kötelességeket teljesítjük, ha az első 4 parancsolatot megtartjuk, mert ami az első és a nagy parancsolat, akkor a többi
a felebarát iránti parancsolatok magától értetődőek, könnyűek és természetesek lesznek. Tehát nincs más út a felebarát iránti parancsolatok megtartásához, mint hogy előbb az Istent kell szeretnünk, és előbb az Istentől kell megtanulnunk szeretni. Ez az, amit Jézus nagyon határozottan leszögezett. Ugye, amikor azt mondta, hogy a második pedig egyszerűen csak hasonlatos ehhez, már magától következik ebből. Szeretném ezzel kapcsolatban idézni János első levele 4. fejezetéből a 21. verset. János apostol, a szeretett tanítvány nagyon jól megértette azt, amit Jézus mondott, mert azután később ő ilyen megfogalmazásban mondja el ugyanezt a levelében. János első levele 4. fejezetében olvasom a 21. verset. Tehát János első levele 4. fejezet 21. vers. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Látjuk a kettő közötti kapcsolatot? Ezt mi az a parancsolatunk van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Mert abban a pillanatban neki testvére lesz a többi ember. És még megmagyarázza még tovább az 5., ugyanitt az 5. fejezet első versében. Ezt mondja János apostol, itt is a vers második részét idézem csak, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Tehát tulajdonképpen Jézus azt mondta, hogy mi tud minket igazán arra bírni, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. Ha az ember szereti a szülőt, szereti az Istent, és ezután az atya fiává lesz a többi ember. Amikor Pál a görögöknek beszélt az aténi Areopáguszon, amit megörökít az apostolok cselekedetei 17. fejezete, akkor ezt mondta nekik, Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Tehát ha az emberbe egészen mélyen rögződik ez, hogy minden ember az Isten teremtette maga képére és hasonlatosságára, akkor ha én szeretem a szülőt, és ha megjegyzem azt, hogy az Isten szeretet, akkor azt mondom, az Isten szereti ezt az embert is, neki ugyanúgy teremtménye, mint én, nekem pedig atyám fiam, mert Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Nincs más eszme ezen kívül, ami az embert komolyan arra tudná bírni, hogy mint a testvérét fogadja el a másik embert. Olyan sokszor segít az embernek, mert el kell ismernünk, hogy találkozom sok nagyon furcsa emberekkel, vagy sokszor nagyon nehezen elhordozható emberekkel, és az átlag ember hogy is szokta rangsorolni az embereket. Vannak, akiket kedvel, akik közel állnak hozzá, aztán vannak mások, amiket tisztel valamiért, vagy valamit elismer náluk, de mondjuk nem szereti őket. Aztán van egy harmadik kategória, akiket mondjuk elvisel, eltűr, de közömbösek a számára, és aztán van egy kategória, akiket abszolút embernek se tart, akiket ki nem állhat, akiket elviselhetetlennek tart, akikkel nem bánná, hogy mi történik, jobb lenne, ha nem lennének. Tehát általában így kategorizál az átlagember. De amikor valaki szereti a szülőt, az Istent, a Teremtőt, és megérti, hogy az Isten szeretet, akkor hatalmasat segít, hogy az ember végig gondolja, ez a nagyon furcsa ember, vagy ez a nagyon visszás ember, vagy ez a nagyon mélyre süllyedt, vagy tönkrement ember, ő is az Istennek a teremtménye. És mint ahogyan egy földi szülő még az eltévejel a gyerekét is szereti és szánja, az Isten teljesen más érzésekkel viszonyul hozzá. És akkor az ember ilyesmit mond magának, hát ha az Isten őt is szereti, ha az Istennek ő is fontos. És ehhez még hozzájön a megváltás titka, ugye, amikor azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette Isten a világot, és ebben minden ember benne foglaltatik. Hogyha valaki hisz ő benne, és ez teljesen mindegy, hogy ki ez a valaki, melyik ebből az ember rengetegből el ne vesszen, hanem az ő egyszülött fiát adta érte, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen, akkor az ember minden emberre úgy tekint, ahogy az Isten. Hogy az Isten benne is egy elveszett fiút lát, az Isten szülői szeretettel viszonyul hozzá is, az Isten úgy nézi, nem azt, ami most, hanem ami lehetne, ami ugyanez az ember lehetne. Ha az Isten meg tudná gyógyítani, ha az Isten helyre tudná állítani, hogyha elő tudná hozni belőle azokat a pozitív tulajdonságokat, amiket lehetne. De ez egy teljesen más szemlélet. És ezért nagyon véssük az emlékezetünkbe Jézusnak a tanítását, hogy,
hogy az első és a nagy parancsolat szeretni az Istent. De ha ezt a parancsolatot komolyan veszed, ha kimerjük ejteni a szánkon, hogy én szeretem az Istent, akkor én nem tagadhatom meg egyfele barátomat sem. Mert ahogy János apostol mondja, aki szereti a szülőt, az szereti azt is, aki attól született. Ha az Istennek mindenki teremtménye, és Krisztus a megváltást minden emberért, a megváltás áldozatát minden emberért hozta, akkor számomra nincsen furcsa, nincsen elviselhetetlen, nincsen utált, nincsen gyűlölt ember, mert teljesen másképpen gondolkodom. És még egyszer mondom, nincs a világon még egy alapelv, ami az embert így hozzá tudna segíteni ahhoz, hogy magától értetődő legyen neki, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Hogy ez a gondolkozásának, az életének és a cselekvésének a törvénye legyen. Ugyanez jutott kifejezésre abban is, amikor Jézus ezt mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ugye ez János evangélium a 14. fejezetében találjuk, a 15. és a 25. versben. Van itt különbségtétel a parancsolatok között? Nincs. Akkor ebben benne van minden, igaz? Benne van az is, ami mind a felebarátra vonatkozik. Az, hogy szeress felebarátodat, mint magadat. Tehát, mintha csak a Jóisten azt mondaná, azt mondod, hogy szeretsz engem? Ha ez igazság a szádon, akkor szeress felebarátodat, mint magadat. Akkor ezt egyszerűen nem kerülhet ellentmondásba azzal, hogy te nem tudod elviselni a te felebarátodat, vagy nem tudod szeretni. És ugyanezt találtuk a 10 parancsolat második parancsolatában, amivel a múltkor foglalkoztunk, amikor így fogalmazott Jézus, irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ugye mondtam a múltkor, hogy véssük a emlékezetünkbe, hogy a szeretet szó benne van a 10 parancsolatban, itt, a második parancsolat indokolásában. És benne van az, hogy ezt a parancsolatot igazán csak azok tudják megtartani, akik szeretik az Istent. Ugye, ahogy azt mondja, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Természetesen, amikor ezzel az alapelvvel találkozunk, amit Jézus kimondott, hogy az ötödiktől a 10. parancsolatot ez az alapelv foglalja össze, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, akkor mi is kicsit úgy járunk könnyen, mint egy törvénytudó, aki egy más alkalommal szintén feltette Jézusnak a kérdést, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, de abban az esetben Jézus nem maga foglalta össze a törvényt, hanem visszakérdezett rá, azt mondta, hogy törvénytudó vagy, hogy van a törvényben, mint olvasod, mondd meg te. És ez a törvénytudó pontosan ezt a két alapelvet, ugyanezt a két alapelvet emelte ki az Ószövetségből, amivel Jézus is összefoglalta a 10 parancsolatot. De olvasom Lukács evangélium a 10. fejezetéből, hogy amikor Jézus meghallgatta a feleletét, és helyeslően, egyetértően ennyit mondott neki rá, jól feleltél, ez cselekedés élsz, akkor ez az ember egy kicsit megijedt. Lukács evangélium a 10. fejezetéből olvasom. Így olvasom Lukács evangélium a 10. fejezetéből. Tehát a 28. versben találjuk Jézus helyeslését. Jól feleltél, ez cselekedés élsz. És a 29. vers... Azt pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Azért mondom, hogy egy kicsit megijedt, mert Jézus azt mondta, ez cselekedés élsz, és akkor azt mondta, hát ugye én magam mondtam ítéletet magamra, hogy ez a törvény lényege, hogy szeress fele barátodat, mint magadat, és hát azzal igazolni akarta magát, de ki az én fele barátom, mintha csak azt akartam volna mondani, de ugye ez nem kivétel nélkül minden emberre vonatkozik. Hát kérek valami megszorítást, vagy valami engedvényt, hogy hát mégis mit kell ezen érteni, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. És azt hiszem, a legtöbben a jelenlévő közül ismerjük, hogy Jézus válasza most már nem egy mondat vagy egy kijelentés volt, hanem elmondta az egyik leghíresebb példázatát, az irgalmas samaritánus példázatát. És Jefferson, aki az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt egy ideig, és gyönyörű szépen fogalmazta meg a lelkiismereti szabadság alapelveit, azt mondta erről a példázatról, hogy mikor Jézust megkérdezte a törvénytudó, hogy ki az én fele barátom, a példázattal adott választ így lehet összegezni, hogy Jézus azt mondta neki, az ellenséged is, és az eretnek is.
Ugyanis a példázatban arról van szó, hogy egy samaritánus megkörülült egy zsidó emberen. Zsidók meg samaritánusok úgy gyűlölték egymást, hogy nem is beszéltek egymással. Nemzeti szempontból ellenségek voltak. Vallási szempontból kölcsönösen eretneknek tartották egymást. És ezért Jefferson nagyon szellemesen fogta meg a lényeget, és nagyon pontosan foglalta össze, hogy Jézus azt válaszolta ezzel a példázattal a kérdésre, de ki az én felebarátom, az is, aki neked ellenség, meg az is, aki neked eretnek. Mindegyik a te felebarátod. És még egyet mondott Jézus a példázattal, azt, hogy aki az utadba kerül, akit az isteni gondviselés az utadba hoz. Mert a példázatban arról van szó, hogy ment az úton az a samaritánus, és meglátta azt a zsidó felebarátját a maga nyomorúságos állapotában. És a példázatban Jézus arra is rámutatott, hogy nem mindenki fogja fel úgy, hogy egy felebarátot, akin neked segíteni kell, az isteni gondviselés hozott az utadba, mert bemutatott a példázatban pontosan egy papot, meg egy lévitát, tehát két vallási tisztséget viselő személy, és mindegyik talált valami mentséget, és ezzel gondosan elkerült a bajba jutott embert. És Jézus azt mondta, hogy igen, az a te felebarátod, akivel az élet útján összetalálkozol. Mindaz a te felebarátod, akivel az élet, a sors összehoz, és akkor te ne tedd azt, hogy gondosan kikerülöd a problémát, és elmész az útnak a túlsó oldalára, hanem akkor akármilyen nyomorult az ember is, akárki, akivel te ott az élet útján összetalálkoztál, akkor most ő az a te felebarátod, akit szeresnéd magadat. Akit te segítségre szoruló felebarátoddal találkozol. Tehát ezek igazából hatalmas erkölcsi elvek, amelyeket Jézus lefektetett és világossá tett, és nagyon jól megindokolt. És ezek után nézzük akkor egyenként a második kőtábla parancsolatait. Az ötödik parancsolatot aztán mindnyájan tudjuk fejből, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad néked. Volt-e Jézusnak valami megjegyzése ehhez a parancsolathoz? Szeretném idézni Máté evangéliuma 15. fejezetéből Jézus szavait. Máté evangéliuma 15. fejezetéből. Így olvasom a 4. a 6. verset. Mert Isten parancsolta ezt mondván, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyát szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok, aki atyának vagy anyának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az atyát vagy anyát. És erőtlenné tettétek Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát legelőször is Jézus mit mondott az 5. parancsolatról? Hadd olvassam jó hangsúlyosan, mert Isten parancsolta ezt. Tiszteld atyádat és anyádat. Tehát Jézus itt megerősítette, hogy a 10 parancsolat közvetlen Isten szájából származik, az ők saját kezével írta föl a kőtáblákra, és azt mondta, hogy úgy vedd ezt a parancsolatot, mint ami a legnagyobb, a földön elképzelhető legmagasabb tekintélyen alapszik, a Teremtő Istennek a parancsolata, az Isten parancsolta ezt. Ez nem egy tradíció, ez nem egy emberi hagyomány, ez nem egy emberi jogalkotás, ez a Teremtő Istennek a parancsolata számadra. Tiszteld atyádat és anyádat. És amit utána elmondott, az egy tipikus eset volt a zsidóknál. Azt mondja, ha valaki azt mondja az anyjának, hogy templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek, az olyan már ne is segítse a szülőjét. Tudnék itt az eredeti fogalom, az a korbán, a Márk evangéliuma említi is, és a korbán, így nevezték a zsidók azt, amikor valaki a templomra hagy valamit. Azt úgy tekintették, hogy ha valaki templomi fogadalmi ajándéknak szán, az a vagyon, vagy az a pénz az érinthetetlen, de persze, aki a templomra hagyta, halála után örökli a templom, tehát ő haszonélvezője lehet életébe. És Jézus arra mutatott rá, hogy voltak olyan képmutatók a zsidók közül, amikor ott van az idős, nyomorúságban lévő szülő, aki segítségre szorulna, akkor sajnálkozását fejezi ki, hogy nem tudok rajtad segíteni, mert az én tulajdonom az korbán, én azt már odaadtam a templomnak. Tehát ő haszonélvezője életében, de ugye az érinthetetlen, tehát fölé helyezte ezt a korbán emberi rendelését a Teremtő Istentől származó abszolút erkölcsi törvénynek, hogy tiszteld atyádat és anyádat.
Nagyon, nagyon elítélte Jézus ezt a gyakorlatot, azt mondta, erőtlenné tettétek az Isten törvényét a ti rendeléseitek által. És ebből mit érthetünk meg? Nincs a Földön olyan dolog, amivel ezt a parancsolatot mellőzni lehetne. Tehát nem mondhatja valaki, hogy sajnos nekem olyan komoly hivatásom van, és olyan elfoglalt vagyok, hogy a szüleimmel nem tudok törődni, vagy nem tudok gondoskodni. Vagy nem mondhatja valaki, hogy hát én ilyen is ilyen jótékonysági célokra adom a pénzemet, hát szüleimre már nem jut. Még ha valaki a legszentebb dologban is tevékenykedik, és akár az Isten ügyében, nem mondhatja azt, hogy annyi dolgom van és annyi elfoglaltságom. Hát én az Isten országa hirdetésével vagyok elfoglalva, a szüleimről nem tudok gondoskodni. Jézus azt mondta, ez az Isten parancsolata, e fölé nem helyezhető más, ez nem szorítható amellett háttérbe. Olyan elszomorító, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy az ötödik parancsolat az a gyerekek parancsolata, hogy a gyerekek szót fogadjanak a szüleinek. Szerintem sokkal több ezzel a parancsolattal felnőtt korban. Hogy amikor a szülők idősödnek, és amikor a szülők elsősorban nem anyagi és testi, hanem mindenek előtt lelki támogatásra szorulnak, és tiszteletre és szeretetre, akár így is mondhatom, hogy vigasztalásra, mert az időskor annyi teherrel, annyi nyüggel jár, az erő fogyatkozásával, és sok mindennel. Az az embernek tulajdonképpen egy nagyon nem könnyű élmény megérni azt, hogy elhagyja a testi ereje, olykor a szellemi ereje is gyöngül, korlátozódik mindenben. És egy csodálatos megfogalmazást találunk a Timóteushoz írt első levél 5. fejezete 4. versében, amely rámutat ma arra, hogy amíg a szüleink élnek, ennek a parancsolatnak az érvénye meg nem szűnik, sőt mondhatnám, hogy a legnagyobb súllyal akkor lép érvénybe, mikor már a szülők idősek, és lelki és testi gyámolításra szorulnak. Így olvasom a Timóteushoz írt első levél 5. fejezet 4. versében. Timóteushoz írt első levél 5. fejezet 4. versében ezt olvasom. Hogy ugye itt az elejét nem is olvasom, hanem csak azt írja, hogy akiknek gyermekei, unokái vannak, ezek a gyermekek tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást, mert ez szép és kedves dolog Isten előtt. Ez az a szó, amit kiemelni szerettem volna, a viszont tartozás. Véssük az emlékezetünkbe. Mire utal a Biblia, amikor azt mondja, hogy az 5. parancsolat egy viszont tartozást jelent a szülők iránt? Amikor egy gyerek kicsi és tehetetlen, akkor ha a szülő nem viselne róla gondot lelkileg, és anyagilag is, és minden, nem ápolná a betegségébe is, és nem tartaná el, és nem oktatgatná, és nevelgetné, hogy az életbe beilleszkedjék, akkor sose lenne belőle egy épp egészséges felnőtt. És mikor a szülők idősödnek, amikor ők szorulnak gyámolításra, úgy, mint szorult mindenki a kicsi korába, akkor azt mondja, életbe lép a viszonttartozás. És nem mondja senki, hogy egy idős szülőhöz több türelem kell, és több erő kell, mint amennyi egy kicsi gyerekhez, amíg felnő a pici korától fogva. Ezt soha nem szaladja meg, amennyit a szülők tesznek addig, amíg egy gyerek felnőtté válik. Tehát ezt a viszonttartozás gondolatot nagyon véssük az emlékezetünkbe, és neveljük úgy a gyermekeinket és az unokáinkat, hogy ezt kicsi koruktól fogva értsék, és a szívükbe vésődjék a viszonttartozás a szülők iránt. Nem azért csak, hogy a szülőnek jó legyen, hanem ezért, mert a saját erkölcsiségüknek tesz jót. Mert a saját erkölcsiségük felépítéséhez nélkülözhetetlen. Ugyanis, ha az ember ezen a hálatartozáson könnyedén túl tud lépni, hát akkor mi reményt lehet hozzáfűzni az erkölcsiség tekintetében? Minden ember úgy lesz felnőtté, hogy egy hatalmas hálatartozást visz magával a szülők iránt. És mindig kellene arra is gondolni, hogy amit a szülők küzdelemmel, fáradtsággal, erőfeszítésekkel gyűjtöttek, gondolatokat, élettapasztalatokat, tulajdonképpen az az ő öröksége, abból él. Azt ő a szülőktől vette át. Ha a szülőktől nem vette volna át mindazokat a gondolatokat, élettapasztalatokat, akkor ő egy mennyivel szegényebb, járatlanabb, szerencsétlenebb ember lenne. Elnézést, de hozzá csak hasonlóképpen említem, akik állami gondozásban nőnek fel gyermekek, ugye némelyek kiváló emberek lesznek belőlük is. Ez az Isten csodája, és biztos voltak mások, nevelő szülők vagy pedagógusok, akik hozzájárultak az emberré válásukhoz.
de az eseteknek a legnagyobb százalékában micsoda sérüléssel kerülnek ezek az emberek az életbe. Mert nem volt valaki, aki személyes szeretettel átadja neki az élet tapasztalataikat, a szeretetét, a nevelést. Tehát nagyon véssük ezt a parancsolatot az emlékezetünkben, adják meg szüleiknek a viszonttartozást. És ez alól nincs felmentés. Ahogy Luther nagyon szépen mondta, ha valakinek furcsa is, vagy különös a szülője, vagy akármit vétett az életébe, vagy vétett személyesen ő ellene, ez az Istennek a parancsolata. És már lépjünk is tovább a következő parancsolatra, a hatodikra. Ugye a hatodik parancsolat így hangzik, ne őj. De olvassuk Máté evangéliuma 5. fejezetében, hogy Jézus milyen magyarázatot fűzött hozzá. Így olvasom Máté evangéliuma 5. fejezetében. A 21. verstől olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, mindaz, aki haragszik az ő atya fiára. És most hagyjuk ki azt, hogy ok nélkül. Ugyanis a Biblia legrégibb kéziratában nincs benne, és teljesen érthető. Mert megkérdezem, nagy erény az, hogyha valaki ok nélkül nem haragszik? Hát, hogy mondjam, ez a minimumok minimumja. Hát szóval Jézus nem mondott volna valami nagyot azzal, hogyha azt mondja, hogy ok nélkül ne haragudj. Ez nem nagy ügy, hanem aki egyáltalán haragszik az ő atya fiára, és azt mondja az ő atya fiának ráka, ez az arám szó, ez egy olyasmi, ami egy ilyen teljes megvetést fejez ki. Ugye? Az a, bocsánat, de ezt mondom, az a csúnya magyar szó, ugye? Hát nem is tudom, magyar szó-e, vagy milyen eredet, de egy nagyon csúnya szó, ez a hülye. Ugye? Hogy, szóval egy olyan abszolút megvetést, hogy semmi, ugye? Nulla. És az pedig azt mondja, aki pedig azt mondja, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Az arám szó itt is többet jelent, mint magyarul. Itt azt jelenti, hogy pártütő, lázadó, gonosz, elvetemült gonosz, szóval egy ilyen egészen súlyos ítéletet fejez ki. És utána még Jézus ezt is hozzáfűzte, azért, ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elé békélj meg a te atyád fiáival, és aztán eljövén vidd fel a te ajándékodat. Ugye hát ma nem viszünk ugye, áldozatokat az oltára, de ezt a mi nyelvünkre, mai nyelvünkre lefordítva így jelenti, ha Istenhez akarsz közeledni, ha imádkozni akarsz, vagy alakozni, vagy Isten tiszteletre menni. Szóval egyáltalán az Istenhez közeledni, és eszedbe jut, hogy valakivel nem rendezted a te kapcsolat, valakire haragszol. Azt mondta, akkor hagyd ott ezt a dolgot, és előbb rendezd el, mert ez lehetetlen, hogy te szereted az Istent, és közeledsz az Istenhez, és közben azt, aki az Istentől született, arra pedig haragszol, és a gyűlöletet nem tudod feloldani a szívedben, és nem tudsz megbocsátani. Tehát nagyon-nagyon komoly dolog, amit Jézus mondott ezzel kapcsolatban. És hadd tegyem hozzá, hogy nem véletlenül szólt Jézus arról, hogy az ölés, tehát amikor már valaki leüt valakit, vagy testileg megsért, annak az előzménye a haragos indulat és a haragos beszéd. Ugye még Kainról is az van megírva, hogy először haragudott a testvérére, aztán beszélt vele a mezőn, ki tudja milyen gyilkos, dühös dolgokat mondott neki, és utoljára pedig megölte a testvérét. És most azért csak úgy emlékeztetnek rá, hogy emberek hogy szeretik ezeket úgy szóban kifejezni, hogy megöllek, agyoncsaplak. Ugye milyen könnyen kiszalad az emberek száján ez, és mit fejez ki? Egy olyan haragot, ha önérdekből nem teszi meg, ugye? Vagy hát attól azért visszariadna, hogy megtegye, de egy gyilkos indulatnak, egy haragnak, egy mély megvetésnek a szívében helyet ad. És a Szentírás azt mondja, ez a szívbeli harag, ez a szívbeli gyilkos indulat, vagy gyilkos gyűlölet, hogy később János apostol írja a levelében, aki gyűlölködik, aki gyűlöli az atya fiát, minden embergyilkos az. Azt mondja, Istennél csak fázis különbség van a kettő között, de nem érdemi különbség. Ha valaki gyűlöli a szívében, gyűlöl valakit, és hogyha pedig ténylegesen keresztül viszi a gyilkosságot. Tulajdonképpen mi ennek a parancsolatnak a betöltése? Igazából ennek a parancsolatnak a betöltése az, amit Jézus így mondott, hogy szeresd ellenségedet. Mert amikor haragszol valakire, hát miért haragszol? Hát persze, hogy okkal haragszol. Van valami, amiért
őneket kellemetlenül és rosszul tett, az okot lehet találni. De azt mondja, te realizálhatod, hogy ő ellenségesen viselkedik veled, de ne viszonozd. Hanem nem azt jelenti, hogy lángoló érzelmekkel szeresd, de azt jelenti, hogy ugyanolyan jó akarattal, ugyanúgy az erkölcsi törvény szerint, ugyanúgy, ahogy te szeretnéd, hogy te veled tegyenek, ne befolyásolja azt, hogy ő milyen volt hozzád. Ez az isteni parancsolatnak az igazi betöltése. És hadd olvassam Máté evangéliuma 5. fejezetében a 45. verset, hogy ezt is hogyan indokolta meg Jézus ezt a parancsolatot. Így olvasom. A 45. verstől, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Isten megvonja a szeretetét azoktól, akik gonoszak és neki ellenségeiként viselkednek. Így olvastuk, hogy Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra. Esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Egy másik evangéliumban ezt is megjegyzi, ő jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Tehát megint csak innét indul ki a dolog, ha szereted az Istent, ha szereted a szülőt, akkor cselekedj a szülői minta szerint, mert ő jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Nem megölni és kiirtani akarja őket, és nem gyűlöli őket, hanem ha csak lehet, a megmentésükért és a megtérésükért fáradozik. És még hozzátette Jézus, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet, nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Ugye milyen melbevágó kérdések? Hát a legtöbb ember természetesnek tartja, akiket engem szeretnek, én szeretem. Hát akiket meg velem ellenszenvesek, vagy ellenségeim, hát szerest vele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Ugye az emberek ezt teljesen természetesnek tartják. De Jézus azt mondta, nem így. Én azt mondom néktek. És végig magyarázta, hogy mit jelent ez a törvény. És nekem úgy tetszik, hogy Jézus még azt is mondta, csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek. Mert ugye a köszönés az egy kezdeményezés, nem? Én azt hiszem, hogy itt nem puszta köszönésről van szó, hanem azt jelenti, hogy még légy kezdeményező a te ellenséged, de menj elébe, köszöntsd, és fejezd ki a változatlan jó akaratodat. Mert ezzel az életben sok mindent át tudsz hidalni, és sok mindent gyógyítani tudsz. És menjünk tovább rögtön a 7. parancsolatra. A 7. parancsolat pedig ugye úgy hangzik, hogy ne paráználkodj a mi fordításunk szerint, de a szó szerinti fordítása ez, hogy ne légy házasságtörő, ugyanis két külön szó van a héber szövegben. Tehát ez a parancsolat kifejezetten a házasságot, és ezzel közvetve a családot védi. Volt Jézusnak ehhez is hozzáfűzni valója a földi életében? Mondott valamit erről a parancsolatról? Hadd olvassam Máté evangélium a 19. fejezetéből Jézus szavait. Háttérként megemlítem, hogy Jézus korában vitatkoztak a különböző iskolák, a rabbi iskolák azon, hogy milyen okból lehet elválni, és milyen okból nem. És ezért tették fel Jézusnak is a kérdést. 3. verstől olvasom, Máté evangélium a 19. fejezet 3. verstől. És hozzámentek a farizeusok kísértvén őt, és mondván, szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Ő pedig felelvén mondta, nem olvástátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremtette őket? És ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Mondták azért néki, miért rendelte tehát Mózes, hogy vállólevelet kell adni és úgy bocsátani el az asszonyt? Mondta nékik, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Tehát Jézusnak nagyon is volt hozzáfűznie valója ehhez a parancsolathoz, és ez az a hatalmas alapelv volt, azt mondta, amit Isten egybe szerkesztett ember el ne válassza. Remélem az a naív emberi magyarázat egyikünket se ejtett fogjul, hogy hát akkor majd úgy mindenki megítéli, hogy az ő házasságát Isten szerkesztette egybe,
vagy csak ők ketten, és akkor fölmenti magát, hogy hát a miénkre nem érvényes, mert ezt nem az Isten szerkesztette egybe. Nem, Jézus magának a házasságnak az intézményéről mondta ezt. Illetve az Isten szemében szent, mert azt mondja, a legnagyobb dolog, mikor egy ember mindenestől rábízza magát a másikra. És ez a kapcsolat jellegétől fogva élethosszíglani hűségre szól az Isten eredeti elgondolása szerint. A Biblia figyelmeztet, hogy a házasságot jól meg kell gondolni, mielőtt megkötnék. De amikor megkötötték, akkor ehhez a hozzá, a viszonyulás ez, hogy amit az Isten ember, egybe szerkesztett ember ne válassza. Nem csak a formális válással ne, hanem azzal, hogy nem tesz semmit olyat a házasságban, ami az ellenkező irányba hat, mint az egyéválás irányába. De nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hát olyan végső határt nem lépni elő, nem válik el. De azért úgy szépen gyilkolásszák egymást a házasság keretén belül, és mindegyik, vagy legalább az egyik megengedi magának azt, hogy azért csupa olyan dolgot tesz, ami az egység ellen irányul, ami a szétválasztás irányába hat, ami hadviselés a családon belül egymás ellen. Tehát mintha Jézus azt mondaná, ne viselj hadot a te házastársad ellen, hanem csak abba az irányba tegyél mindent, abba az irányba legyenek az érzéseid, a gondolataid, a cselekedeteid, hogy ez többé nem kettő, hanem egy. Ugye? Tehát azt lehetne mondani, hogy aki nem tudja elfogadni azt, hogy többé nem egy akaratot kell ezt csak érvényesíteni az övét, hanem mindig kettőt szeretetben egyeztetni, és nem csak a maga érzéseire kell gondolni, hanem a másik érzéseire, ez ne házasodjon meg. Mert a házasság ugye az arról szól, hogy többé nem kettő, hanem egy. Tehát mindig vegye figyelembe a másik akaratát, és mindig vegye figyelembe a másik érzéseit is. Legyen abszolút segítőtársa a másiknak. Ez többé soha nem kettő, hanem egy. És ennek az igazi felfogására lenne szükség. De hadd tegyem rögtön hozzá valami vigasztalót, mert ez is olyan dolog, hogy mindenki mindjárt elkeseredne, hogy ki az, aki ezt igazán helyesen vagy hűségesen megéli az életben. Ugye amikor azt kérdezték tőle, akkor Mózes miért engedte meg, hogy vállólevelet adjunk? És Jézus ezt mondta, a ti szívetek keménysége miatt. És itt hadd tegyem hozzá, hogy ez nem egyszerűen ítélet, hanem ez a Jóisten részéről egy bizonyos fokú megértés is. Mert amíg valaki az Istent mélyen meg nem ismeri, amíg az Istennek az erkölcsi törvényét fel nem fogja, és amíg az Isten újjá nem teremti az ő egész gondolkozását, addig nem tudja megélni ezt a törvényt. A Jóisten azért rendelkezett úgy Izraelben is, ami tulajdonképpen, hogy így mondjam, egy nagyon haladó törvény volt annak idején Izraelben, hogy Mózes által megparancsolt, hogy adjanak vállólevelet, ilyen nem volt az ókorban sehol, mert teljesen kiszolgáltatottak és jogfosztottak lettek volna az elbocsátott asszonyok. Ugye abban a patriárkális korban ugye csak ez volt elképzelhető, hogy elbocsátja a feleségét, de azáltal, hogy Mózes rendelkezett, hogy vállólevelet kell adni, a biztonságukat, a megvetettségből való kiemelésüket az elbocsátott asszonyoknak az Isten biztosította. Az emberi kemény szívűség következményeit, hogy így mondjam, így enyhítette. És ma sem mondta a

miatt szükség volt erre hogy így mondjam, a vállásoknak a szabályozására. De azt mondja, de ha te az Isten országába akarsz jutni, ha be akarsz menni az életre, akkor neked nem az érvényes, amit az emberi kemény szívűség szerint az Isten megszabott, hanem az, ahogy kezdettől fogva volt. Ahogyan az Isten, az örök teremtő kezdetben ezt megvalósította. És hadd tegyem hozzá, hogy amikor valakinek az válik mértéki, ahogyan az Isten kezdetben rendelkezett, mert ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy rögtön a teremtéskor alkotta a házasságot, és mindjárt így, hogy lesznek ketten egyé, és segítő társ, végpedig életre szóló hűséggel. Amikor már valaki ezt el tudja fogadni mértékül, és megérti, hogy az Isten ezt az ember javáért cselekedte, akkor már az Isten erőt és kegyelmet is ad hozzá. Újjászületik az ember, egy más gondolkozásmódot kap, egy teljesen más hozzáállást, amivel ezt már meg tudja valósítani. Mert úgy olvassuk itt is, hogy még a tanítványok is megijedtek, mikor Jézus ezt komolyan elmondta, és ezt mondták, ha így van a férfi dolga az asszonnyal, a 10. vers szerint nem jó megházasodni. Vagyis még ők is úgy érezték, hát akkor ezt lehetetlen megtartani, hogy egy valaki mellett egy életen át hűséggel, szeretettel, segítőtársként kitartani, hát ez nagyon nehéz dolog. És erre Jézus azt mondott, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatot. És ezzel Jézus arra mutatott rá, hogy csak az isteni kegyelem erejével tudja az ember ezt megvalósítani, pusztán emberi erőből, önerőből nem. De hogyha teljesen átíthatja azt, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat, ha az Isten át tudja formálni az ő egész gondolkodását és magatartását, akkor örömmel be tudja tölteni ezt a parancsolatot, még akkor is, ha netántán az ő választása nem volt a legtökéletesebb, és egyáltalán nincsen tökéletes ember. Ugye mi mindig ilyen emberek vagyunk, hogy mindenki tökéletlen, de a másiktól elvárná, hogy teljesen megfeleljen az ő személyes elvárásainak. De nagyon találóan mondta valaki, hogy mindnyájan tökéletlenek vagyunk, csak más színűek a foltjaink. Tehát, hogyha valaki ezt így tudja elfogadni, hogy van a másikban XY gyengeség, na hát akkor ez azért van, hogy én segítőtársa legyek, hogy nem úgy, hogy elfogadjam így, hogy ilyen is ilyen marad örökre, hanem az isteni kegyelem segítségével küzdeni azért, hogy ezek a negatív tulajdonságai javuljanak, változzanak, tisztuljanak, szépüljenek, és ami mégis marad, azt türelemmel és szeretettel elhozni, mint ahogy az Isten is elhordoz minket minden fogyatékosságunkkal együtt. Tehát ez volt Jézus tanítása erről a kérdésről. És tehát remélem senkit sem keserített el, akinek az életében kudarcok vagy nyomorúságok voltak e tekintetben, mert szeretnék emlékeztetni rá, hogy Jézus azt mondta, hogy minden bűn megbocsáthatik az embereknek, amit az ember szívéből megbán. Még ha utólag visszatekintve valaki az életére azt is látja, hogy hibázott ezen a téren. Merítsen reménységet Jézusnak ebből a szavából, hogy minden bűn és káromlás megbocsáthatik az embereknek, amit az ember megbán. És gondoljunk arra is, hogy mikor ott volt az a bizonyos házasságtörő asszony, amikor Jézus látta az ő megbánását, és látta az összetört voltát, mit mondott neki, én sem kárhoztatlak, de hogy hozzátette, eredjel is többé ne vétkezzél. Ez egy csodálatos felszabadító szó. Tehát mindazok, akik úgy gondolják, hogy az életükben hibát követtek el ezen a téren, azoknak nagyon helyes ezt végig gondolni, és mi hibát követett el, és az Istentől bocsánatot kérni. De akkor aztán többé ne emésztődjön rajta senki, mert Jézus azt mondta, a Jézus szava mindenkinek szól, én sem kárhoztatlak. Te elismered, te megbántad, ez többé jóvá nem tehető, én sem kárhoztatlak, eredjel is többé ne vétkezzél. Tehát most már arccal előre a jövő felé, és ezt most teljesen az Isten törvénye szerint megvalósítani. És mindig arra gondolni, ez többé nem kettő, hanem egy. És mindig a másikat, a másikra, mindig úgy tekinteni, mint önmagadra. És segítőtársá lenni néki az ő számára. Ez a Jézus tanításának a lényege. Jön a következő parancsolat. Ugye a 8. így hangzik, hogy ne lopj. Hát a mi korunkban, amikor már néha az az érzésünk, hogy talán nincs is becsületes ember, talán már nem. Mert más se olvasunk az újságokban, mint hogy sorba buknak le ezen a piszkos pénzen, ugye valamilyen korrupción, valamilyen csaláson, szinte mindenki. Lehetne egy kis levegőt talán beengedni, jó? Hátul egy picit az ajtót meg lehetne nyitni, jó lenne. Tehát mikor ezt látjuk, hogy már nincs fedhetetlen ember, az ember teljesen meg van döbbenve ezen, hogy
hogy hát ilyen borzasztóan

0: fontos ez a pénz, hogy ezért senkinek nem érték már többet a becsülete, már senki se vigyáz többet a fele barátjára, szóval csak egyetlen egy szempont van, hogyha nem látják, tedd meg nyugodtan, szóval, vagy ha úgy gondolod, hogy nem veszik észre, akkor nyugodtan valósítsd meg. Emlékszem, a szülőfalumban jártam egy pár évvel ezelőtt, én akkor nem is tudtam, hogy ott mi van, és ott, hát, ott éppen egyik rokonom a polgármester, aztán ő mondja nekem, hogy milyen döbbenetes ez, hogy mit lopnak, mindent ellopnak a mezőről, meg a kertekből. Hát kétségbe estem, mondom, már vidéken is ez van. Szóval vidéken is ez az erkölcs, hogy egy faluban, ahol az emberek ismerik egymást, ahol szóval nem egy arctalan ember az a másik. Még ott is képesek megtenni, hogy elmegy a földjére, és amit ő elvetett, amiért ő fáradozott, amit ő fölnevelt, azt elviszi. Erdélyben jártam, és ott is egy faluba, és mentem az ottani ismerősömmel valami jusajtot venni, valakinek hazahozni, aki nagyon szereti, és akkor megyünk oda, és mondja a hölgy, hogy ott voltak fölakasztva, ugye ilyen gézbe a jusajtuk végig a rúdon, hogy száradjanak éjszaka. Valaki éjjel a faluból bement, és sorba levágta őket a rúdról, és nem tud nekünk adni. Megint csak komolyan mondom, olyan szinte félelem fogott rá, hát Istenem, milyen világon élünk, tolvajok társadalmában, ahol már lassan nincs, aki nem tolvaj. Szóval, hogy itt, ahol tudja, ismeri az arcát, tudja a körülményeit, hogy tudja megtenni azt, hogy amiért ő dolgozott, ő fáradozott. Szóval, hogy így mondjam, nem csak anyagi java, de még hogy így mondjam, még valahol bizonyos érzelmi kötődése is van hozzá, mert az ő munkája, aminek várja a gyümölcsét. Hogy tudja megtenni, hogy azt fogja és elviszi, vagy tönkreteszi. Hát megkérdezem, hogy Jézusnak ehhez is volt hozzászólása? Hát Jézusnak olyan értelemben volt hozzászólása, hogy rámutatott arra, hogy borzasztó alacsony rendű dolog, hogyha valaki az anyagi javakért él ezen a világon. Ugye azt mondta Jézus, hogy hát nem értitek, az élet több, mint az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. És az egyik megragadó példázata volt, mikor elmondta a bolond gazdagnak a példázatát. Azt mondta, hogy a gazdagot töpreng, ugye Jézus így egy ilyen pillanatképet rajzolt, hogy az ember úgy elképzel, hogy ül a karosszékébe, és számlálgatja a vagyonát, és azt mondja, hogy hát jövőre ezeket lerontom, és nagyobbakat építek. És aztán utána azt mondom, hogy most már én lelkem, egyél, igyál, vigadjál, mert sok javaid vannak sok napra eltéve. Hogy Jézusnak ennyi megjegyzése volt hozzá, te bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet, és amit gyűjtöttél azokkal, mi lesz? És azt mondta Jézus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt van. Márpedig, aki a másikéhez hozzányúl, vagy akár a közvagyonhoz hozzányúl, aki itt felszabadítja, mert a lelkében biztos, hogy kárt van. A lelkében biztos, hogy zűrlik és romlik, nem számítva a károkozást, amit a másoknak tesz. És Jézus így mondta, hogy egy Istenben bízó ember ez az anyagi dolgokra egyszerűen így tekint, így mondta, ti csak keressétek Isten országát és annak igazságát, és ezek megadatnak néktek. Nem csodálatos mondás, azt mondja, ne törjétek, zúzzátok magatokat, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, ti csak keressétek, ez a biztos út, Isten országát és annak igazságát, és ezek megadatnak nektek. És ugye nyilván az Isten gondviselésére célzott. Én mindig emlékszem a drága jó édesanyámra, az egyik legszebb mondására. Ez volt, gyerekek, a pénz az utolsó dolog, amiért az életben izgulni érdemes. Mert az Isten azt készséggel és könnyen megadja mindenkinek, akinek szüksége van rá. Ezeket a problémákat a legkönnyebb a jó Istennek megoldani. Azt már sokkal nehezebb, mint mikor valakinek a fejébe vagy az érzelmeibe kell rendet teremteni. De hogy a jó Isten anyagilag egy szükségletet betöltsön, ez neki a világon a legkönnyebb és a legegyszerűbb dolog, és aki az Istenben bízik, annak fölösleges ezen aggodalmaskodni. És aki bőkezűen ad, ugye azt mondta, adjatok néktek is adatik, mondta Jézus. Aki mindig szívesen ad a fele barátai szükségletére, arra lesz gondja az Istennek, hogy adjon. Tehát, mintha azt mondta volna Jézus, neked csak arra legyen gondod, hogy fethetetlenül becsületes légy, hogy keresd az Isten országát és annak igazságát, meg arra, hogy adjál, akár az utolsó faladodat is könnyen és szívesen a másiknak, és akkor ne félj, lesz, aki gondot visel rólad anyagilag. Akkor mindig lesz, aki ott áll melletted, hogy segítsen is az anyagi problémáidat megoldjad. Luther Márton a 16. században élt, jóval korábban, mégis azt mondta, hogy hát a legnagyobb tolvajok szokták megúszni, a kis tolvajokon verik el a port, és azt mondta, hogy alig maradna a társadalomban ember, aki fedhetetlen parancsolat tekintetében. Hát nem tudom ma, mit kellene erről írni. És ugye nyilvánvaló, hogy nem csak a kifejezett lopás tartozik ide, hanem bármilyen közvetett csalást, vagy a megrövidítése a felebarátnak anyagiakban. Ugye, ha valaki dicsekszik, hogy őt, én tudom, hogy ez csak ennyit ér, de én milyen jól el tudtam adni, mondjuk legalább 20%-kal többért, vagy másfélszeresen, tehát többet kértem annyit, mint amennyi nekem megér, mint ami az én reális ítéletem szerint megér. Ez ugyanúgy lopás. Pedig a legtöbb ember ezt csak ügyeskedésnek tekinti, ugye, az eladásban, a kereskedelemben. Tehát a fedhetetlen becsületesség sokkal mélyebb, szóval nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak ezen a szinten működik, hogy ne vidd el a másik földjéről a termését, vagy ne légy zsebtól, vagy ilyesmi. Hanem, hogy minden tekintetben ez a becsületesség annyit kéri a másiktól, amennyit neked is megér, és nem többet. És ne próbálj soha becstelen utakon anyagi előnyhöz jutni a másiknak a rovására. A következő parancsolat, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Sokan egy kicsit értetlenül állnak el parancsolattal szemben, úgy gondolják, hogy ez a bírósági tanúskodásra vonatkozik. Ne légy hamis tanú a bíróságon a fele barátod ellen. Hát ez megint azt kell mondani, hogy nagyon minimum lenne, ha erre vonatkoznék, mert van, aki életében se tanúskodik a másik ellen, és hát ott hamis tanúskodni az már tényleg nagyon elvetemű dolog. A parancsolat nem erre vonatkozik, hanem tulajdonképpen hamis tanúbizonyságot nem csak a bíróságon tehetünk, hanem minden esetben hamis tanúbizonyságot teszünk a fele barátról, amikor a háta mögött beszélünk róla. Az indítékairól is minősítjük a cselekedeteit. Szeretném megkérdezni, hogy gyakori emberi hiba valakinek a háta mögött beszélni a másikról, és megtárgyalni, hogy ő kicsoda, micsoda, és melyek az indítékai? Tulajdonképpen ez a hazugságot tiltja ez a parancsolat. Ne hazudj a te fele barátod ellen. És azt kell mondanom, hogy mivel mi nem látunk, mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, de nem látunk a szívek indítékaiba, és nem tudjuk soha egy másik embernek a körülményeit, és nem látunk a lelkébe, és nem tudjuk biztosan az indítékait. Ezért az emberi ítélkezés az 99%-ban hamis, ugye? Tehát, és hogyha magáról az ember, vagy 100%-ban hamis, hogyha magára az embert érinti. A cselekedeteit se tudjuk pontosan megítélni. A Biblia azt nem mondja, hogy a cselekedetekről ne állapíthatnánk meg, hogy jó-rossz. Persze, hogy meg kell állapítanunk. De nem a háta mögött beszélünk, nem romboljuk a hitelét, és nem romboljuk a becsületét, és magát az embert mindenestől pedig 1%-ban sem ítéljük. Mert ott 100%-osan tévedünk, mert Isten a bírói székben minket nem ültetett, mert egyszerűen magunk is vétkesek vagyunk, nincs erkölcsi alapunk, lehet, hogy nem ugyanabban a dologban, de másban, tehát nincs erkölcsi alapunk az ítélkezésre, és nincs képességünk az ítélkezésre, mert nem ismerjük mindenestől a másik életét és az élet körülményeit. Tehát Jézus mit fűzött ehhez a parancsolathoz? Jézus azt fűzte ehhez a parancsolathoz, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Az egyik legszörnyűbb dolog, mikor valaki ezt mondja a másik emberről, hogy biztosan ezért tette, biztosan azért mondta. Szörnyű, még ezt is hozzá tudják mondani, biztosan. Ki tudja pontosan, hogy mi zajlik valakinek a szívében, melyek az indítékai. Másik dolog meg, mikor valaki azt mondja másra, hogy én meg tudtam csinálni, ő miért nem tudja megcsinálni. Nincs ilyen összehasonlítás, az egy másik ember, mások a körülményei, más, az Isten tudja csak pontosan megítélni őt. Én nem tehetem magamat mértékül a másik ember számára soha. Erre nincs felhatalmazásunk. És Jézus egyik leghatalmasabb és legcsodálatosabb tanítása a 9. parancsolatot illetően ez volt. Ha vétkezik a te fele barátod, és megint mondom, az a szócska, hogy ellened a legrégibb kéziratokban itt sincs benne. Tehát nem csak akkor, ha ellened vétkezik, ha egyáltalán vétkezik, de különösképpen akkor, ha még mondjuk ellened vétkezik, akkor azt mondta, menj el, és intsd meg őt négy szem között, és ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ez Máté evangélium a 18. fejezetének a 15. versében van. Tehát Jézus mit mondott? Nem elmész, és a háta mögött hamis tanúbizonyságot teszel róla, ahol kiszerkezted az indítékait, és minősíted őt, pedig nem is ismered igazán sem őt, sem a körülményeit, hanem ha neked valami panaszod van, hogyha úgy érzed, hogy ő vétkezett ellened, vagy egyáltalán vétkezett mások ellen, és valami mondani valód van, amivel segíteni tudsz neki, akkor menj el és nyisd meg négy szem közt. És amikor azt is mondta Jézus, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát, ebből világosan kimondta, hogy mi az indítéka az intésnek. Nem az, hogy oda mond neki, nem az, hogy megmondogasd neki, nem az, hogy rázubítsd a szemrehányásokat, hanem az, hogy jóra bírjad, hogy rávezesd arra, hogy helytelenül tett, és kérleljed arra, hogy javítson és változtasson. Megkérdezem, csodálatos elintézése lenne ez az emberi konfliktusoknak? Én mindig ezt szoktam mondani, hogy ha valaki beszél valakiről, akkor ezt a kérdést kell föltenni, beszéltél vele négy szem közt? Elmondtad ezt neki? Akkor nekem sem mondjad. Akkor nem mondjad nekem se. Mert menj el hozzá, ez a feladat, és neki mondd el, és szeretettel mondd el, azért, hogy megnyerjed őt. Egy régi biblia tanáromnak volt egy nagyon, nagyon megszívlelő mondása. Azt mondta, sohasem azért mondjunk meg valakinek valamit, hogy mi, a mi igazságérzetünk megkönnyebbüljön. Mert azt mondja, ha csak azért mondod meg neki, hogy a te igazságérzeted megkönnyebbüljön, ez tiszta önzés. Emlékszünk, hogy szoktunk ilyet mondani, hogy megfulladok, ha nem mondhatom ki. Ugye, hát meg kell mondanom neki, hogy te ilyen, erről meg erről, ez a véleményem. Hanem azt mondta, mindig csak akkor mondjunk meg a másiknak valamit, úgy mondjuk meg, és akkor mondjuk meg, amikor meg tudja érteni, fel tudja fogni, és hasznára tud lenni. Ugye, milyen komoly dolog ez? Ha én tényleg ezt az elvet érvényesítem, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, akkor nem akkor fogom a másik fejére zúdítani, amikor éppen úgy érzem, hogy megfulladok, mert meg kell mondom, te ilyen vagy, te olyan vagy, te ezt tetted, te rosszul tetted, és nem indulattal, és nem szemrehányással, hanem akkor lehet, hogy én most látom, lehet, hogy várok vele egy napot, kettőt, hármat, túl sokat nem, de megvárom azt a pillanatot, amikor neki is alkalmas. Én magam rendbe hozom a saját szívemet, a saját gondolataimat, hogy csak azért beszéljek vele, hogy megnyerjem őt, hogy szeretettel, hogy együttérzéssel segíteni tudjak rajta, és akkor mondom meg neki. Ugye nagy különbség. És van még egy mondat, ezt Ellen White egyik könyvében olvastam, ezt úgy mondanám, hogy ez a családok parancsolata, falra lehetne kitenni mindenütt. Ezt írja, a szemrehányással még soha senkit nem lehetett a jobb útra téríteni. Ugye milyen balgák vagyunk mi emberek? Tud valaki egy példát mondani arra, hogy valakit úgy, hogy jól megmondta neki, olyan kifejezve ez a szó, szemrehányás. Kidobok magamból mindent, és oda mondom a szemébe neki, és rázúdítom. Valaki már tud példát mondani arra, hogy az ilyen kirohanás, vagy az ilyen odamondogatás valakin segített? Szerintem senki. És akkor milyenek vagyunk mi emberek? Erre mondtam, hogy balgák. Mégis újra meg újra csináljuk azt, amiről látjuk, hogy nem használ. És ez így igaz, szemrehányással még soha senkit nem lehetett a jó útra téríteni. Tehát Jézus mit mondott? Vétkezik a te fia ellened, vagy egyáltalán vétkezik, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. De milyen szellemű legyen ez az intés? Ha hallgat rád, megnyerted a atyád fiát. Azért, hogy megnyerjed őt a jónak. Azért, hogy a tévedésből jó útra vezest. És szó sem lehet arról, hogy nem beszéltél vele négy szem közt, és elmegyünk a háta mögött beszélni. Ez egy nagyon-nagyon komoly parancsolat, és hány embernek az életét keserítette meg, hogy a becsületét lerombolták, hogy beszéltek a háta mögött, hogy fölhangoltak embereket. Fantasztikus, hogy lehet embereket hangolni. A példabeszédek könyvében van egy mondás a gyullasztó ajakról. Érdekes, ugye réges kifejezés, gyullasztó ajak. Be lehet gyullasztani az embereket ellenérzésre, indulatra, megvetésre, ellenségeskedésre valaki ellen. Fantasztikus, hogy mit lehet művelni ezen a téren. És azt írja a Jakab apostol, hogy nyelv kicsiny a mi tagjaink között, de egy erdőt képes fölgyújtani. Igaz? Találó a hasonlat? Hányan gyújtanak erdőt a nyelvükkel, és ilyen hangulatot kell tenni egy ember körül. De a parancsolat így szól, szeresd fele barátodat, mint magadat, és ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Még az Ószövetségből, Mózes 3. könyve 19. fejezetéből is hadd olvassam egy pillanatra, hogy milyen csodálatos tanítás fűződik ehhez. Mózes 3. könyve 19. fejezetében, a 16. verstől olvasom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében, a 16-tól, ne járj rágalmazóként a te néped között, ne támadj a te fele barátodnak vére ellen, Ne gyűlöld a te atyát, fiát szívedben, fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szerest felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Innét idézte Jézus azt, hogy szerest felebarátodat, mint magadat. Ugye, és mi van előtted? Csodálatos mondatok, ne jár rágalmazóként. És ne gyűlöld a te atyát, fiát azt a szívedben, ne támadja te felebarátod vére ellen, hanem ha bűnét látod, akkor menj és fedd meg nyilván, de abból a célból, hogy megnyerjed őt. Látom, hogy az időnket egy kicsit túlléptük, és mindjárt be fogom fejezni, már csak a 10. parancsolat van hátra. A 10. parancsolat pedig mit mond? Ne kívánd a te felebarátod feleségét, házát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Itt vehetünk észre egy nagyon érdekes logikát a 10 parancsolat második parancsolataiban. Sokszor látom, hogy emberek úgy töprengnek, hogy melyik hogy következik egymás után. De ha a belső logikáját felfedezünk, nem lesz nehéz megjegyezni, hogy hogy következnek, mert az első a szülőtisztelet, ami mindenféle ember és ember közötti kapcsolat erkölcsi alapja, hogy aki iránt ekkora hálatartozásod van, arról el ne feledkezz egy pillanatra se. És utána pedig jönnek ne őj, ez mit véd? A felebarátnak az életét, a legnagyobb kincsét. Ne légy házasságtörő, ez mit véd? A felebarátnak a családját, a házastársát és a családját. A harmadik, itt ebben a sorban, ne lopj, az pedig a felebarátnak a tulajdonát, és az, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, az a felebarát becsületét. Megkérdezem, csodálatos sor rendez? Mintha azt mondaná, a te felebarátod élete, a felebarátod házastársa, családja, a felebarátod tulajdona és a felebarátod becsülete legyen szent és sejthetetlen számodra. Megoldana minden problémát az emberek között, ha mindenki így gondolkoznék? Ha lenne ez a 4 szent dolog, ami azért te felebarátodnak az élete, az egészsége mindenestől, a felebarátodnak a házastársa és a családja, a felebarátodnak a tulajdona és a felebarátodnak a becsülete legyen szent és sérthetetlen neked. Nem boldog ember, aki ezt megtartja? Nem tényleg sóvá válik a környezetében, aki ezt komolyan veszi? Megtartó erővé és jó ízé. Ugye ezt mondta Jézus. És az utolsó, a 10. parancsolat, ami azt mondja, ne kívánt, hát a kívánság az meg hol van? Az meg a szívben. Akkor láthatjuk a 10 parancsolat logikáját egy ilyen szempontból is. Ugye a ne őj, az ugye azt tettlegesen követik el többnyire az emberek. Ugye? Bár noha Jézus azt mondta, hogy már száddal is elkezdheted az ölést. Utána még a ne házasságtörés, a lopás, ez még mindig cselekedett döntően, de az, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez minden esetben szájjal való vétkezés. És amikor utoljára azt mondja, hogy ne kívánd, ez meg a szívben van, igaz? Tehát akkor így mélyül a 10 parancsolat erkölcsi kívánalma, hogy a cselekedeteid, a beszéded, de még a szíved indítékai is tökéletesek legyenek. A te felebarátodat szeresd a cselekedetek szintjén, a beszédedben és a szíved indítékaiban is. Mint ahogy Zakariás mondja az Ószövetségben, egymás ellen még a szívetekben se gondoljatok gonoszt. És amikor Jézus azt mondja, hogy ne kívánd, ami a felebarátod, tulajdonképpen mire sújt le? Az irigység, a versengés, a féltékenység. Sok mindent mozgat ez az emberek között? Irigység, versengés, féltékenység. És Jézus mit mondott erről? Tanítványai között is felütötte a fejét. Oda mentek tanítványok az édesanyjukkal Jézushoz, hogy hadd üljenek jobb és bal kéz felől Jézussal majd az Isten országában. És akkor úgy olvassuk a Bibliában, megbosszankodott a többi 10 a 2 tanítványra. Rögtön föltámadt a versengés. Meg az utolsó vacsorán is támadt közöttük versengés, olvassuk, hogy ki a nagyobb. Ezek a legtisztább, legjobb emberek voltak, Jézus nevelte őket, és még 3,5 évi nevelés után is, még Jézus halála küszöbén is támadt közöttük versengés, hogy kitekinthető közöttük a nagyobbnak. És Jézus hogy válaszolt erre? Azt mondta, hogy ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál. És én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Azt mondta, azért gondoljátok meg, akik itt az emberek között, akik nagyok akarnak lenni, azok hatalmaskodnak a többieken, és még jótevőknek hivatják magukat. De ne így legyen közöttetek, most jön a lényeg, hanem aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és mindenki között az utolsó. Milyen tökéletesen írtsuk ki a szívünkből a versengés, a féltékenység, az irigységet? hogy én nekem csak arra gondom, hogy én szolgáljak mindenkinek, hogy én szeretettel segítsek és szolgáljak mindenkinek. És ez abszolút nem téma. Én ebben akarok az első lenni. Első legyen ebben az ember abban, hogy szeress fele barátodat, mint magad. Az csak ebben akarja első lenni. És hogy szolgálja te fele barátaidnak. És Jézus azt mondta, mindenki, aki magát megalázza, az majd felmagasztaltatik, azt majd elismeri az Isten. Ti pedig ne versengjetek, ne irigykedjetek, ne féltékenykedjetek. Szeretném megkérdezni, talál valaki valami hiányosságot, vagy kivetni valót a 10 parancsolatban? Valami hiányzik, hogy valamit hozzátennénk, tökéletesebb lenne? Vagy lehet elvenni belőle valamit, hogy jobb legyen? Rajta van az isteni kézjegy a 10 parancsolaton? Magában foglal mindent, ami a boldog és tiszta emberi közösséghez kell. Mindent. És azzal fejezném be ezt a témánkat, hogy még egyszer hivatkozom arra, hogy csak Isten erejével lehet megtartani így a parancsolatokat. Csak úgy, ha szeretjük az Istent, és iránta való szeretetből, és a tőle tanult szeretettel tartjuk meg. Más úton egyszerűen nem lehet. A Római Levél 7. fejezetében azt írja Pál apostol, hogy én már eljutok oda, gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt, amely ellenkezik az elmem törvényében, amely van az én tagjaimban is engem rabul Ádám bűntörvényének. És felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ezzel mit akar Pál apostol mondani? Azt mondja, elméletileg megérthetem úgy, hogy gyönyörködöm benne. 100%-ig egyetérthetek vele. De mi ne felejtsük el, hogy az öröklött és szerzett természetünk az az önzés törvényével van átszőve. Tehát nekünk egy megromlott természetben kell ezt a törvényt megtartani. És a körülöttünk lévő világ törvénye is egészen más. És ilyen ellenszélben nem lehet ezt megtartani pusztán emberi erővel. Csak akkor, hogyha az Isten segítségül jön nekünk. És én ezért mondja azt az új szövetség lényegét meghatározó ige, Istennek az egyik gyönyörű ígérete, azt mondta, ő szövetséget köt velünk, és azt mondta, az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. Nem csodálatos ígéret? Tehát azt mondja, jó Isten, ő írja be a mi elménkbe és szívünkbe az ő törvényét, hogy a kőtáblákról az elménk törvénye legyen, a szívünk törvénye legyen, és ez csak ő az, aki meg tudja tenni. Egy másik helyen Ezékiel próféta pedig azt mondja, lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én törvényemben járjatok, és az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát azt mondja jó Isten, hogy ő semmit nem tud nélkülünk tenni, de mi se tudunk nélküle tenni semmit. Pontosabban ő nem akar tenni nélkülünk, mi pedig nem tudunk nélküle tenni semmit. Tehát ő azt akarja, hogy mi megértsük, mi egyetértsünk az ő törvényével. Ő megtesz mindent, hogy beleírja az elménkbe, hogy elvezessen oda, hogy gyönyörködjünk az Isten törvényében. És nekünk kell őt segítségül hívni, hogy megtartsuk. De ha ezt megtesszük, akkor ő így mondja, lelkemet adom belétek, és én művelem azt, hogy az én törvényemben járjatok, és az én parancsolataimat megtartsátok. Hát kívánom, hogy a 10 parancsolat soha ne tűnjön nekünk egy igának, egy járomnak, egy tilalom halmaznak, hanem eljussunk oda, hogy gyönyörködünk a 10 parancsolatban, eljussunk oda, hogy szeretjük ezt a törvényt, és főleg pedig szeretjük az Istent. És ezért szeretjük azt is, aki attól született. És egyetértünk azzal, amit így mond János apostol, az ő parancsolatai nem nehezek. Mert ha szeretjük az Istent, és ha lelkét adja nékünk, ha az elménkbe és szívünkbe írja az ő törvényét, akkor az ő parancsolatai többé nem nehezek számunkra, hanem örömünket találjuk abban, hogy teljesítsük és megvalósítsuk. Hát akkor a viszont látásra legközelebb. Elnézést, egy picit túlléptem az időt, de a 10 parancsolat nagy téma múltkor is, ez történt most is. És akkor mához 3 hét múlva találkozunk, és akik tudnak maradni a beszélgetésre, azokat szeretettel látjuk. Tessék, kinek volna kérdése? Hát tulajdonképpen igazolta őt, hogy így mondjam, a helyzetét, hogy szóval egy tisztességes asszony, szóval tulajdonképpen a jogi helyzetét rendezte. Ennyit jelentett. Ugye ma a modern államok általában az a halálos ítéletet, ugye ez kívánomnak tenni, hogy halálos ítéletet törölték, és viszont ezzel szemben, amik az Ószövetségben Isten amilyen polgári törvényt adott Izraelnek, tehát hogy a bíróságok milyen elvet kövessenek, Abban pedig ez volt, hogy aki embervért on, és már ezt ugye korábban is kimondta Jóisten, még Izrael előtt is, ugye a vízözön után, hogy aki embervért ont, annak vére ember által oltassék. Igen. Mert Izraelben is volt egy ilyen csodálatos intézkedés, ugye abban az időben még a vérbosszú is eleven volt, és hogy voltak ezek a bizonyos menedékvárosok. Tehát volt egy lehetőség, és ott le is él, hogy kivizsgálják az ügyét, tehát hogyha valaki véletlenségből vagy tévedésből ölt, azt megvédelmezték a menedékvárosok, és ott bíróság kivizsgált, hogy valóban így van. De aki szándékosan ember ölt, ott érvényben volt a bíróságnak ez az ítélete. A két dolog azért nincs ellentétben egymással, mert az egyik a bírói jog, a másik meg az egyéni, ami egyéni hozzáállásunk. Tehát a Jóisten Izrael polgári társadalmában igenis komolyan vette ezt, szóval az emberülést olyan szörnyűségnek tartotta, hogyha valaki nem tudta azt igazolni, hogy tévedésből és vétlenül történt, hanem szándékosan, akkor halálos ítéletet mondott ki a bíróság ő rá is. Viszont ami az egyéni magatartást illeti, hát egyrészt nincs önbíráskodás, ugye semmilyen önbíráskodás nem létezik, és másrészt nekünk csak az, hogy jól tévő légy a te ellenséged, de az teljesen rendben van. És hogy Isten is jól tevő az ő ellenségeivel, de ugye az, hogy a bűn elhatalmasodását Isten nem tűri el, az igazából az ő ellenségei és minden ember javára is van. Tehát nem az Isten soha nem kerül ellentétbe a szeretetével, amikor a bűnt bűnként ítéli meg. Ugye amikor a vízözön előtt még a Kaint, az első gyilkost Isten futni hagyta, és nem tett semmit ellenes, mikor Kain hát szánalomra méltó, meg másrészt meg szörnyű módon, nem azon kesergett, hogy ő mekkora bűnt követett el, hanem azon, hogy nagyobb az ő büntetése, hogy sem elviselhetné, akkor az Isten azt mondta, hogy védelem alá helyezi, hogy senki meg ne ölje. De mégis a Kain nemzetségéből indultak el a legelvetemültebb dolgok, ott jelent meg a többnejűség, ott jelent meg újra a gyilkosság, és úgy elromlottak a földi viszonyok, hogy a vízözön ítéletére volt szükség. Tehát a Jóisten megmutatta, hogy szükség van a bűn viszonyai között, szükség van a polgári törvénykezésre, a polgári bíróságra, és annak a bűnt bűnként kell kezelni. Tehát, ha úgy tetszik, a modern államoknak a gyakorlata igazából ellentétben van ezzel. Szóval ma már sajnos oda jutottunk, hogy szinte nincs is súlya a gyilkosságnak. Szóval aztán hihetetlen könnyedén veszik az emberek ezt a kérdést, és még csak azt sem mondanák, lehet, hogy most egy végletes esetet mondok, lehet, hogy egy gyilkos, mielőtt kivégeznék, már megbánja, amit tett. Lehet, hogy az Isten megbocsát neki, mint annak a latornak ott a kereszten, mert ő se tudjuk, hogy mit csinált. Mert azt mondta, hogy mi ugye a méltán, mi a cselekedetünk méltó jutalmát veszük, de az Isten akkor is azt mondta a bírói törvénykezésnek, ezt az elvet kell követni, mert hogy itt a bűn el ne hatalmasodjon, és az emberek könnyedén ne vegyék ezt a kérdést, ki kell fejezni, hogy azt az életet, amit senki nem adhat elvenni a másiktól, ez egy rettenetes vétek az Isten szemében. Hát ezt tudom erre válaszolni. Igen, igen. Igen. A bíróság. Így van. Az viszont ennek ezt az elvet adta az Isten, hogy ezt az elvet kövesse. És még azt se zárhatjuk ki, hogy az Isten, ha megbánja, ugye lehet, hogy például mondjuk a vizsgálati fogság alatt megbánja valami, az Isten üdvözítheti, a világi törvénynek ezt kell követni, a bíróságnak, a polgári törvényhozásnak ezt kell követnie, mert ez most az ő javát, meg mindenki javát szolgálja, hogy a bűn az bűn, és azt könnyedén venni nem lehet. Olvastam egyszer egy nemzetközi rendőrfőnök nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy annyira elhatalmasodott a bűnözés. Azt mondta, hogy az az egyik ok, hogy a bűn megszűnt bűn lenni, azt mondja, hogy ügyvédek kiügyeskedik a dolgokat, a bűnözőkből sztárok lesznek, és akkor hozzátette, azt mondta pedig, ha jól meggondoljuk, épp olyan igazságtalanság bűnt büntetlenül hagyni, mint ártatlant elítélni. Ugye? Ez végül is egy... És ezért a Jóistennek a törvénye ilyen szigorú volt az Ószövetségben. Nem is volt jellemző a gyilkosság, a léptennyomon gyilkolás, abszolút. Tessék, kinek volna további bármilyen természetkérdése? Igen? Ami elhangzik, nagyon az élet realitásaihoz tartozik ez is. Hát amikor ugye ez a valaki azt mondta, hogy hát én nem kértem, hogy megszülessem, és hát akkor most én miért tiszteljem? Hát nem pusztán azért, mert biológiai értelemben ők a szülei, nem ezért, hanem éppen a gondoskodásért, a felnevelésért. Ő azt nem kérte, hogy megszülessen, mondhatja ezt mondjuk valami elkeseredett állapotban, de, és azt se kérte, hogy felneveljék, de tény az, hogy ő most van, azt a gondoskodásuknak, az oktatásuknak, a támogatásuknak köszönheti. Én találkoztam olyan kérdéssel is, mikor valaki azt mondja, és akinek olyan szülője van, aki róla abszolút nem gondoskodott, aki eldobta magából, és vagy semmit nem tett. Én azt kell mondanom, hogy ilyenkor tulajdonképpen a szülő nem lenne jogosult rá. Elismerem. A szülő nem lenne jogosult rá, mert nem pusztán arra vonatkozik a parancsolat, hogy tiszteld atyádat, anyádat azért, mert ugye biológiai értelemben a szülei, hanem azért, kizárólag azért, mert az a döntő, itt van a dolog súlya, hogy gondoskodtak róla, hogy tanították őt, hogy felnevelték, hogy szeretetükkel támogatták azért. De ilyenkor csak a gonoszt jóval győzd meg elveért alapján érvényes, és nem biztos, hogy az Isten előtt az a kedves erkölcsiség, ha még így ő is megteszi azt, amivel tulajdonképpen nem tartozna.
1: De
0: igen. De mondjuk a parancsolat nyilvánvalóan a normális esetre vonatkozik, amikor a szülők gondoskodtak, törődtek, felnevelték. Tehát ahhoz tényleg a kereszténység kell, hogy ha ez nem volt, akkor is úgy viszonyuljon hozzá. De akkor már ez ezen az alapon történik, nem pedig a viszonttartozásnak az alapján. A másik kérdés pedig az volt, hogy a szülők hogy tudják tönkretenni a gyerekeket, tökéletesen igaz. És szeretnék idézni a Bibliából, hogy ugye most minden hát felmerülő kérdésre azért az előadásban nem tudtam kitérni, de a Biblia viszont kitér azért erre a problémára is. Az efézusi beriekhez írt levélből szeretnék idézni. Az efézusiakhoz írt levélben így olvasom, a 6. fejezet 1. verse, Efézus 6:1. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Mit jelent ez a kis hozzátételt, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban? Ez a kis hozzátétel azt jelenti, hogy egyrészt az Isten törvénye alapján, de másrészt viszont azt jelenti, amennyiben az Isten törvényével megegyezik. Tehát a lelkismereti szabadság elve, és azt, hogy az ember az Istennek a szülők fölött is tartozik a lelkismereti engedelmességgel, az itt is érvényes. Tehát amikor azt mondja, hogy az Úrban, ez érdekes, ugyanezt használja, hogy a házaspároknak is engedelmeskedjetek egymásnak az Úrban, ott is ugyanezt mondja, ami azt jelenti, hogy addig és amennyiben az Isten törvényével és az Isten parancsolatával megegyezik. És Isten egyik törvénye nem játszható ki a másikkal. Tehát például van egy házasság, és mondjuk ott a szülő zsarnokoskodik még a házasság kötés után is, és azon dolgozik, hogy szétválassza őket, akkor azt mondja, hogy ez már nem tartozik abba, hogy engedelmeskedjetek az Úrban, mert ott az is megvan, hogy ne légy házasságtörő. Tehát csak addig és annyiban, amennyiben a szülőknek az igénye vagy a kívánsága megegyezik az Isten törvényével. Annak azzal ellenére nem. Tehát ez nagyon fontos, mert tényleg vannak félelmetes szülők. Én például ismertem egy fiatal kislányt, hát az édesanyja olyan döbbenetesen uralkodott fölötte, de olyan szintig, hogy megnyomorította. És mikor a kislány olyan 17-18 éves lett, akkor olyan szintig uralkodott rajta, hogy ő szimpatizált egy fiúval, de hát még csak teljesen ártatlan barátság volt, de azt megtiltotta neki, és ő megmondta, hogy ő már kinézte, hogy ki, és ő neki azt kell elfogadni. És hát szóval úgy meg volt nyomorítva az a gyerek, hogy én segítettem neki eljönni otthonról, szereztem neki helyet, mondtam, ha épp és egészséges ember akar lenni, akkor ezt meg kell tennie. De arra kértem, hogy tisztelje, szeresse az édesanyját ezután is, ő a maga részéről tegye meg mindent. Bár az életben minden ilyen jó eredménnyel zárult volna, mert ugyan szörnyen indult először a dolog, az anyuka dühöngött, elment oda, rúgta az ajtót és minden szülő cirkuszt, és rám is iszonyatosan haragudott meg mindenkire, meg fölhangolt ellenem egy sereg embert, hogy én lelkész létezve, hogy ott tehetek ilyet, hogy hát egy szülőtisztelet ellen, de teljesen nyugodt volt a lelkismeretem, és ez a kislány utána mondta nekem, hogy egy jó darabig, miután eljött az édesanyjától, azon volt megrémülve, hogy ő mennyire semmiben nem tud dönteni, mert őt soha semmiben neki dönteni nem kellett,
1: mindig csak álltam tehetetlenül, hogy mivel mit tegyek, mert én helyettem mindig döntöttek, mert fölöttöttek.
0: És egy tényleg egy kiváló kislány lett belőle, és azt is megszívelte, hogy ne viszonozza, és eltelt egy pár év, és az édesanyja megbékült vele. De soha többet már nem állt elő az a zsarnoki alárendeltségi viszony. Tehát ő tiszteli az anyát, szereti, gondoskodik róla, tartja vele a kapcsolatot, de az édesanyja nem tud korlátlanul uralkodni fölötte, úgy, mint uralkodott annak idején, és amit folytatódott volna, ha ott maradt. Tehát biztos, hogy lehetnek ilyen torzulások. Tehát ez oldja meg, engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek az Úrban. A házaspároknak azt mondja, engedelmeskedjetek egymásnak az Úrban. Addig és amennyiben az Isten parancsolataival megegyezik. Tehát senkihez nem köti az Isten törvénye az embert olyan lelkismerti engedelmességgel, vagy olyan alárendeltségben, amely az Isten parancsolataival szembe kerül.
2: Sőt, legközelebb akár el is hozom a Hammurabi törvényeiből, amit ismerünk, vagy a Judea törvényeiből, hogy egészen konkrétan illusztrálva lássuk. Hát ez egy, ugye, ez egy, hogy mondjam, ez volt, úgy hívták ezt az életet, hogy pán-babilonizmus, meg ehhez hasonló, amikor mindig azt próbálták bebizonyítani, hogy a teremtés eposztól kezdve, meg a vízöző történettől kezdve a Biblia mindent a nagy mezopotámiai civilizációktól vitt át. De szóval ez egy, ebből egy kuk nem igaz, ha ugye inkább a más arról van szó, hogy egyrészt még sok minden ért az egyetemes őstörténet emlékeiből, a régi birodalmakban több erkölcsük volt, és hát ne felejtsük el, hogy a Biblia szerint Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette, a vízözön után is 8 igaz embertől indult el, és az igaz Isten ismeretnek még több eleme ért szerte szét a népek között. De olyan következetességgel sehol nem találkozunk. Szóval úgy meg vannak az emberi korlátai a Hammurabi törvénynek is, meg a másiknak is. Szóval több az erkölcsiség bennük, mint a mai emberi törvényekben sok vonatkozásban. És tényleg még éltek, ahogy így mondjam, részben az egyetem sős történet, részben az isteni törvény ismeretében több. De az, hogy ezek a mezopotámiai civilizációk hatottak volna Izraelre, és tőlük vették volna át ezeket a magasságú eszméket, ez abszolút nem áll, hanem mert pontosan ki lehet mutatni, hogy hol van az, ami, ahol hatalmasan meghaladja, és egy napon emléket is lehet a Hammurabi vagy a Judea törvényeiben a 10 parancsolat. Ezt majd a konkrét szöveggel tudom inkább megmutatni. Tessék, van-e még valami kérdése? Különben én elhoztam valamit még, mert nem a múltkor ígértem, itt ígértem-e, vagy azt hiszem itt ígértem, nem, hogy elhozom még az ánustai vallást. Valahol igen, valaki itt vetette föl azt, hogy akkor most melyik nap, ugye?
3: Igen.
2: És akkor ezzel kapcsolatban ígértem, hogy elhozom az ágostai hitvallást. Ugye ez, amit 1529-ben az augsburgi zsinaton olvastak föl. Ugye ezért nevezik ágostai hitvallásnak, de bocsánat, nem zsinaton, augsburgi birodalmi gyűlésen. Az augsburgi birodalmi gyűlésen olvasták föl, és ebből kis részletet szeretnék csak mutatni, hogy a 16. században milyen viták folytak a negyedik parancsolat jelentősége vagy jelentése körül. Pillanat, mindjárt megtalálom. Olvassuk az ágostai hitvallás szövegében. Vita folyik arról is, joguk van-e hozzá a püspököknek vagy a lelkészeknek, hogy szertartásokat vezessenek be az egyházba, és törvényeket hozzanak ételek, ünnepek, papírrangfokozatok és papírrendek stb. Dolgában. És utána így írja, megemlítik a szombatnapot, mármint tudnék itt ugye a reformációban a vita középkori egyház és a reformáció között volt, tehát itt azt mondja, hogy a középkori egyház képviselői megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a 10 parancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony nagy az egyház hatalma állítják, hogy még a 10 parancsolat egyike ahol is feloldott. Tehát a 16. században ez a reformátori tanúkkal szemben az egyik ér volt, hogy hát a reformátorok miért mondják azt, hogy egyedül csak az írás, mert az egyháznak igenis van hatalma, lám a hatalma megmutatkozik, amely még a 10 parancsolat fölött is hatalma volt, és ezt hozták föl példának, hogy ahol olvassam még egyszer, azt mondja, megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a 10 parancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnapot. Egyetlen példát sem hány tudnak annyit, mint a szombatnak megváltoztatását. Bizony nagy az egyház hatalma, állítják, hogy a tíz parancsolat egyik alól is feloldott. De a mieink, mondja a reformátorokról, ebben a kérdésben azt tanítják, hogy a püspököknek, mint az előbb bizonyítottuk, nincs hatalmuk rá, hogy az evangéliummal ellentétben rendeljenek el valamit. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy a 16. században ezzel kapcsolatban ígértem, hogy majd ezt elhozom, hogy csak egy fajszál választotta a reformátorokat attól, hogy reformálják ezt a parancsolatot és visszatedjék a helyére. Mert magát az elvet kimondták, hogy noha a másik fél azt mondja, hogy az egyháznak igenis hatalma van az írások fölött, szerintük nincs hatalma az írások fölött, és az írással ellentétben valamit egyházi tekintéllyel ellentetni nem lehet. Tehát tulajdonképpen az elvet világosan kimondták, csak a gyakorlati érvényesítése nem történt meg a 16.

0: Mindenki szeretettel köszöntök. Először is nagyon meg vagyok lepve, hogy ilyen szép időben ennyire eljöttek, igazán pszichoterápiára szorulnak. De azért nagyon próbálok majd értékes órát szerezni. Akkor vágjunk bele a közepébe. Azzal kezdeném, hogy a múlt alkalommal ugye én is éreztem, hogy kicsit túl sok volt a dialógus. Úgyhogy össze lehetett szedni néhány mondatban azt, hogy mi volt a lényeg. Azt nem merem megkérdezni, hogy emlékeznek-e rá, hogy mi volt a lényeg a múlt alkalommal. Vissza tudnák-e idézni azt a 4 vagy 5 mondatot? Igen? Én sem. Nem probléma. A lényeg az, hogy föl van írva. Tehát én azzal kezdenék, hogy bemelegítésképpen, hogy ugye a múltkor arról volt szó, hogy önértékelés, ma meg arról van szó, hogy az én képnek a fejlesztése. Én először, ahogy szoktunk, egy-két percben megkérnék mindenkit így párban összehajolva, hogy mondják már egymásnak, hogy mi az, hogy én kép, mi az, hogy önértékelés, és mi az, hogy önismeret. Igen, ezek a leggyakrabban használt szavak. Én kép, önismeret, önértékelés. Ezt szeretném tudni, hogyha megbeszélnék egymással, hogy mi ez a 3 fogalom, ugyanazt jelenti, különbözőt jelent, hogyan kapcsolnak egymáshoz. Én kép, önértékelés, önismeret. Jó, most lehet kezdeni. Rendben. Tudom, hogy még sok mindenről tudnak beszélgetni, de letelt a 2 perc. Tehát szeretném megkérdezni, akkor mi a különbség az én kép és az önismeret között? Ki mit hallott a másiktól? Az önismeret alapján alakul ki az én kép. Ezt hallottam a partneremtől. Igen? Önismeret, én kép. Szerintem nem egyenlő a kettő. Lehet, hogy valakinek nagyon rossz az én képe, az önmagáról alkotott képe, de ez azért is lehet, mert jó az önismerete, ismeri magát, és ezért rossz én képet alakít ki. Valami ilyesmit mondasz, jól értem? De nem azonos a kettő, igen. A jó önismeret hozzásegít a reális én képhez, ezt mondod, igen.
1: Emberek a személyiségi meghatározza az, hogy kettő nem kapcsolatban egymással. Tehát, hogyha mondjuk az ember reálisan látja önmagát és nem narcisztikus, akkor a kettő nem válik el egymástól. Uh-huh. Amennyit, tehát amikor reálisak vagyunk a magunkhoz, hogyha viszont nem vagyok reálisak a magunkhoz, akkor nagyon különböző a kettő. Uh-huh. Mi negatívan értékel magamat valamiben, akkor úgy gondolom, hogy az önértékelésem az pozitív.
0: Értem. A reális önértékelés reális én képhez vezet, a kettő akkor együtt van, viszont hogyha irreálisan értékelem magam, akkor esetleg narcisztikus vagyok, akkor nagyon elválhat ez a kettő egymástól. Igen, köszönöm. Még láttam való kezet.
2: Az én képbe az identitás tartozik bele, nem? Hogy fiú vagyok, vagy lány, tudom valamit, meg kisgyerekek miatt, hogy leválnak azon, tudják, hogy ez megkülönáld a személy, ilyesmi.
0: Az én kép az identitás, hogy ki vagyok én valójában, mivel azonosítom magam, fiú, lány, kisgyerek, nagy, kisfőnök, nagyfőnök, és mi az önértékelés? Az passz, az a múlt alkalommal volt. Igen, jó. Rendben, őszinte, köszönöm szépen. Újabb szempontot kaptunk, nagyon köszönöm. Az én kép valahogyan tágabb, mint az önismeret, mert az én kép kialakításában nem csak én játszok szerepet, hanem mások is. Amit mondanak rólam, amilyen visszajelzést adnak. Az önértékelés pedig talán nem ilyen, az csak az én magam értékelése. Ezt mondod. Jó, és igen?
3: Szerintem pedig az én képnél tágabb az önismeret, ugyanis szerintem én képen mindenkinek van, önismerete pedig csak annak, aki valóban tisztában van önmagában.
0: Én képe mindenkinek van, de önismerete csak annak, aki tisztán látja saját magát, tudja, hogy kicsoda valójában. Akkor még van egy harmadik, ugye, az önértékelés. Igen, önértékelés. Csak így bonyolítjuk itt a dolgokat. Igen, nagyon jó, azt mondod, hogy az én képem az lehet ilyen vagy olyan, és az én képpel adott érzelmi reakció az az önértékelés. Alulra értékelem magam, azt látom, hogy az én képem az nem olyan nagyon jó, vagy fölértékelem magam, ez ritkábban fordul elő, hogy lesz látja valaki, az én képem nagyon-nagyon jó. Ugye? Valami ilyesmit mondasz. Igen. Megmondom, és köszönöm szépen, nagyon jó, hogy a helyes önismeretből alakul ki az önértékelés, és aztán az én kép, ez a valahogy így függ össze. Jó, nagyon nehezet kérdeztem, megmondom őszintén, lehet, hogy még vannak ezek, de hogy ne essünk abba a hibába, mint a múltkor, én is beszélek egy kicsit. Tehát, hogy nagyon nehezet kérdeztem, ugye ez, hogy önértékelés, önismeret, én kép, itt azt taglaljuk, vagy azt próbáljuk itt kérdezni, hogy milyen elméletet állítsunk föl arra, hogy most akkor mi az egyik, mi a másik, hogy az ember hogyan értékelje magát. De a múltkor is emlékeznek, ugye, hogy amikor a szerelemről beszéltünk a párválasztásnál, akkor is megkérdeztem, hogy mi a szerelem. Emlékeznek erre? És akkor elbeszélgettünk erről, és a végén megegyeztünk, hogy teljesen mindegy, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a szerelem, hogyan alakul ki, miért van, hogyan van. Nem ez a lényeg, mert az a kérdés, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor az, amit kell kezdeni. Ugye emlékeznek erre a praktikus megközelítésre. Mert az ember szerelmes, akkor nem kezdve gondolkozni azon, hogy most a szerelem micsoda, hanem ott van benne a helyzetben, és azzal kezdeni kell valamit. Így van? Az életben ugyanez van, nem, hogy mi szeretnénk valamilyen én képpel rendelkezni. Jól mondom ezt? Mindenkinek van valamilyen én kép vágya? Van? Hát, hogyha nem betegek, akkor szerintem van. Ugye, hogyha valaki beteg, minden mindegy, annak is van egy én képe, csak egy nagyon alak. De hogy a kérdésünk az, hogy mindenkinek van egy én képe. Ezt az én képet mindenki fejleszteni akarja? Ki mondja, hogy mindenki fejleszteni akarja? Wow! Ki mondja, hogy nem akarják az emberek fejleszteni? Hú, hát most lepődtem meg először. Tehát azt gondolják, hogy aki nagyon különbözöm önöktől, én úgy élem az életemet, hogy valahogy állandóan bennem van az, hogy jobb szeretnék lenni. Önök nincsenek ezzel így? Na most ez vita lesz, igen.
4: Tessék. Nem mindenki, tehát most a kérdés úgy hangzott, hogy mindenki.
0: Igen.
4: Az, aki szeretné fejleszteni, tegye fel a kezét.
0: Igen, köszönöm szépen. Önök között, nagyon jó. Köszönöm, tényleg, hogy önök között vannak olyanok, akik szeretnék fejleszteni az én képüket? Nagyon jó. Hogy én mekkora marha vagyok, így van. Rendben, rendben. Így van. Vannak, akik nem szeretnék fejleszteni az én képüket? Igen, miért nem szeretnéd?
3: Hát én elégedett vagyok az én képemmel. Uh-huh. Bocsánat, ez nem úgy értem, hogy büszke vagyok rá. Csak elégedett vagyok ezzel a szinttel, tehát alacsonyak az igényeim. Uh-huh. Ez így tökéletesen jó, most ezt ezen a szinten befagyasztom, és más irányba próbálok megfejlődni.
0: Uh-huh. Azt mondod, hogy egyelőre az én képet már betetted oda, ahol most tartani kell, most kicsit fagyasszuk, és van más terület, amit szeretnél fejleszteni, és majd visszatérsz esetleg később az én képre, hogyha úgy adódik.
3: Igen.
0: Igen. Jó, köszönöm. Nagyon bátor volt, hogy feltetted a kezed, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon értékelem. Igen? Még más? Rendben. Volt már egy ilyen kis kezdeményezés, hogy az én kép, az önismeret, az mi által alakul ki? Ez segít nekünk egy kicsikét, hogy tovább lépjünk a témakörben. Mi alakítja az én képet, az önismeretet?
4: A környezet reakciója, azok keményen befolyásolja. Nagyon kell vigyázni, hogy ne úgy befolyásolják, hogy az ember bedöglőjék a földbe.
0: Tehát attól függ, hogy milyen az én képem, hogy a környezet hogyan reagál rám. Nagyon jó. A környezet kétféleképpen reagál, kétféle visszajelzést ad. Nem az, hogy jó meg rossz, nem így értem, hanem vagy értékel engem, minősít, például te zseni vagy, vagy hogy lehetsz ilyen ügyetlen, vagy ekkora egy lusta pasit még nem láttam életembe. Ugye ezek értékelések, érzedek, ugye? Értékelések. A másik pedig a visszajelzés egy-egy viselkedésre. A cipőd már megint rendetlenül van letéve. Érzik a különbséget a kettő között? Melyik mit segít kialakítani? Mit eredményez az értékelés, mit eredményez a visszajelzés a viselkedésről? Mit gondolnak? Igen, tehát azt mondod, hogy ha a viselkedést írom le és nem minősítem, akkor az esetleg jobban segít, mint hogyha minősíteném.
3: Igen, hogy akkor őról, amit nem mondok le, tehát...
0: Őt még nem minősítem, akkor nem, igen.
3: Tehát, hogy nem mondok róla, azért nem tudom, hogy
0: igen, igen. Más gondolat? Igen.
1: Én szerintem nagy különbség van abban, kitől kapom az a különböző véleményt. Uh-huh. Attól függő, tehát mindenkettő ugyanazt is jelenteti, amennyiben a két személynek a típusa ezt a véleményt adja. Uh-huh. Az értékkel, vagy pedig visszacsatolt más. Valaki soha nem értékel, viszont visszacsatolt fontosan, és ugyanazt az erőt tudja elérni vele, vagy lehet ez vissza ezzel is.
0: Igen. Nagyon jó gondolat. Azt szeretném kérdezni, hogy ha valakinek állandóan címkéket adnak vissza, akkor az hat a gondolkodására, hogy hogyan fog magáról gondolkodni? Igen vagy nem? Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, igen. Igen, hát így van. Tehát, hogyha valaki...

0: Azt mondod, hogy a kultúrától nagyon sok minden függ. Bizonyos kultúrákban az egyik normális vezet, a másikban nem. Igen. Én azt gondolom, hogy kultúrától függetlenül minden ember érzi a különbséget a két mondat között. Nagyon rosszul esett, hogy ma reggel sem ágyasztál be. Másik mondat, hogy lehetsz ennyire rendetlen. Ugye érzed a különbséget? Mindegy, hogy japánul mondom, kínaiul, vagy angol, vagy magyarul. Az ember mugyasztaltást kelti. Nagyon rosszul esett, hogy ma reggel sem ágyasztál be. Olyan rendetlen vagy. A kettő között, nem azt mondom, ugyanazt mondja el, ugyanarra a helyzetre reagál, mégis különbség van a kettő között. Igen?
1: Én azt szeretném ezt hozzáfűzni, és abban a cipőrendővétel is, hogy sokkal jobb az, ha ott van mellettünk, és azt mondjuk, nézd, csak ez így kell. Oda jön, az le van képben, nincs ide, ugye, csak van kép másodperc, tehát ezek egy fokra, és nézd, csak nem is jel, akkor már így jobban néz ki. Vagy a cipőrnél. Nézd csak, ez így kell. Igen. Egymás mellé teszem. Mennyire egyszerű, és ugyanabban a mozdulat. Ezt ilyen rúgunk, ugyanannyival összeálltam. És a másik, hogy így jobban segít. A helyes és inspirális, mert
0: nem lehet. Azt mondod, hogy egy másik megküzdés lehet az, hogy megmutatod neki, mit csináljon. Nem menjünk el erre felé, mert nem erről szól a mai témánk, hogy hogyan kell nevelni, hogyan kell visszajelzni. Van még két kéz, jó? Egy ott, meg egy itt, és talán folytatjuk. Te voltál az első.
2: Hozzá szeretném kérni, hogy szerintem eléggé rossz hozzáállás.
0: Megmutatni neki?
2: Egyről azt feltételezik a másikról, hogy nem is tudja meg.
0: Igen.
2: Ez meg egy elég passzív, az a fejének, hogy elmondom, hogy ez sikeres, és nyelvére tudok nagyon belefogni, és utána csak azért sem fogja megcsinálni.
0: Majd egyszer lesz a sorozat, hogy hogyan neveljünk gyerekeket, akkor ezt majd megfejtsük, melyik a helyes, még ott van egy vélemény.
3: A két mondat között nekem az jut eszembe erről a témáról, hogy az előző esetben képes vagyok, hogy szeretni akkor is, hogyha most hülyeséget csinál.
0: Még a másodban minősítem, és abban benne van egy szeretetlenség. Így van. Jó, az egész bevezető csak azért mondtam el, mert nagyon sokan olyan családban növekedünk fel, függetlenül, hogy melyik országban élünk, ahol ilyen minősítő visszajelzéseket kapunk, és megtanuljuk, hogy magunkat is minősítsük. Hogy lehetek ilyen hülye, hogy lehetek ilyen gyáva, hogy lehetek ilyen tehetetlen, hogy lehetek ilyen alamuszi, hogy lehetek ilyen szerencsétlen. Lehet, hogy nem mondanak az emberek maguknak, de azért bizonyos helyzetekben az ember hajlamos erre, hogy... De a kérdésem az, hogy ha ilyenben nevekedünk föl, akkor tudunk-e ebből kimozdulni, és tudunk-e egy csodálatos jellemet építeni? Tudunk vagy nem? Ki mondja azt, hogy tudunk? Csupa optimista, nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Most jön a nap legnehezebb kérdése. Hogyan építjük a jellemet? Ki a felelős a jellemépítésért? Én, a környezetem, vagy a ketten együtt? Igen?
4: Szerintem mindenképpen az egyén a felelős, de nekem már az első kérdéskörben is egy olyan gondolat jutott eszembe, hogy a helyes önismerethez a helyes istenismeret. Tehát alapvetően szerintem az önismeretet önmagába nem tudom jó pályára tenni, csak akkor van mellette egy hiteles istenismeret.
0: Az a meggyőződésed, hogyha Istent ismerem hitelesen, akkor tudom elhelyezni magamat is, hogy ki vagyok én. Igen?
5: Erről már volt szó, mert az édesanyám szeretném, hogy az édesanyám által különösebb szerepe van ebben, hogy ajánlás-formálás. Most oké, hogy a felnőtt volt, persze, fel kell vállalni a tetteidért, mert akkor már egy kialakult jellemet van, akkor igen. De a gyerekkorban egy két éves gyerek, három éves, óvodás, kisiskolás gyereknél nem olyan felelős azért, hogyha mondjuk agresszív.
0: Tehát azt mondta, hogy gyermekkorban a szülők alakítják, az édesanyja, hallottuk is egy előadásban, felnőttkorban viszont önmagam alakítom, illetve fontos mondat, hogy az Istenhez való viszonyom milyen. Igen, ott volt még két kéz, igen. Tehát gyermekkorban fokról fokra alakul a jellem, míg aztán a felnőttkorba lépünk, és ott már azért 80%-ban eldönthetem, hogy a környezeti hatások mennyire hatnak rám, de nagyon fontos, hogy a jó... Igen. És ugye van egy külső standard, egy külső mérce, az isteni mérce, akkor ez jó. Vigyázzunk az egyensúlyra, nem tudom most mi legyen, mindenki tartson dolamat, oké, még lehet, akkor egy utolsó.
6: Vagy egy kicsit vitatkoznék, mert nagyon sokszor látom azt, hogy az embereknek rossz istenképpen alakul ki.
0: Tehát ez fordítva is működik, hogy magamat lebecsülöm, és akkor Istent is elkezdem lebecsülni, vádolni, vagy rosszul értékelni.
7: Hadd mondjam még egy kérdést, hogy az a kérdés, hogy a jelen kialakul mi a fontosabb, hogyha valaki először egy módszertalanot meghal hamisan, vagy pedig meghallja a

0: tökéletesen. Tehát a kérdés a válasz, ahogy egy ember megszületik, akkor úgy gondolom a jelen kialakulásához mindenféleképpen az első dajon megtanulása a nagyon fontos. És később lehetséges, hogy hamisan tanulja meg gyermekkorában, mert voltak csak képesek, de a művészet az, hogy a személy egy idő után felismeri az, ami képes, és akkor semmi nem vagy állapot egyszerűen.
1: Csak röviden összefoglalom, amit megértettem, hogyha az nagy előny tud jelenteni, hogyha gyermekkorban az igazi hangokat halljuk, tehát jó nevelést kapunk és jó jellemformást kapunk, de hogyha valaki nem kap gyerekkorban jó jellemformást, ettől még felnőttkorban képes megváltozni és képes alakítani a zene metaforájával. Igen. Uh-huh. Azt mondod, hogy a munka dandárját, a jelenfélés dandárját maga az egyén végzi, de fontosak a mesterek, hogy akik irányítják, hogy merre menjen, milyen úton menjen, hogyan és mit, és mikhez ragaszkodjon. Köszönöm szépen. Most már több szót nem adok ennél a kérdésnél, hogy lesz még majd alkalom. Én nekem ez nagyon pozitív meglepetés. Azt hiszem, hogy ezt fogják a legnehezebben elfogadni, hogy valóban így van, hogy a jelen fejlődésért felnőtt korban az egyén felel. Az embereknek van egy olyan hatalma, van egy olyan adottsága az állatvilágtól eltérően, hogy ők dönteni tudnak, gondolkodni tudnak, látják a különbséget a saját maguk szintjén, az általuk megértett jó és rossz között. Hogyha most a jellemfejlődést nézem, akkor tudjuk, hogy a jellemem akkor jobb, hogyha ezt csinálom, és akkor rosszabb, hogyha azt, pontosan látom, és az ember végig küzdi magában ezt a küzdelmet egész élete folyamán. Tehát mindenki a maga szerencsének, a maga jellemének a kovácsa. Nem lehet örökölni, nem lehet megnyerni, nem lehet megvásárolni, egyedül csak kiépíteni lehet. Mennyi idő alatt? Halálig? Valaki más a véleménye? Nekem is ez a véleménye mindenkinek. A jellemfejlődés halálig tartó folyamat. Ugyanaz, mint melyik volt, múltkor beszéltünk róla, hogy nem lehet róla bizonyítványt kapni, hogy elvégezte itt a pecsét, jó jellemet alakítottál, most már mehetsz, kezdjél egy másik dolgot. Ezért picit vitatkoznék itt, amit mondtál az előbb, hogy kicsit most félreteszed, mert szerintem minden nap, de erre még később lesz szó. Na most, hogyha a jellemfejlődés a mi dolgunk, mint ahogy párt választani és megházasodni, és a házasságban gyereket nevelni, és annak törvényszerűségei vannak, akkor a jellemfejlesztés törvényszerűségeit vajon ismerjük-e? Erről fogunk ma beszélgetni. Az első törvényszerűséget már ki is mondták, hogy halálig tart, egész életen keresztül tart, és a másodikat is együtt megbeszéltük, amik egyszerűek voltak, hogy én vagyok érte a felelős. Jöjjön a harmadik, és talán az egyik legfontosabb. Amikor önök elmennek egy orvoshoz, akkor tudják, hogy az orvos milyen kérdéseket fog feltenni. Amikor elmennek egy pszichológushoz, akkor sejtik, hogy a pszichológus milyen kérdéseket fog feltenni, igaz? Az orvos a testtel kapcsolatban, milyen az emésztése, hogyan alszik. A pszichológus esetleg megkérdezi, hogy hogyan alszik, de azt, hogy nem tudom, szokott-e szorongani, milyenek voltak a szülei, milyen érzelmi életet él, és így tovább, és így tovább. De érdekes, hogy mind a két tudós egy bizonyos területet kérdez. Közben pedig ugye nem csak, hogy összefügg, hanem így fogalmaznék, hogy a test és a lélek között a legintimebb kapcsolat van. A test és a lélek között a legintimebb a kapcsolat. Mit jelent ez, hogy intim a kapcsolatuk? Hogyha két embernek intim a kapcsolat, az mit jelent? Elválaszthatatlan. Hatása van egymásra, így van. Nagyon közvetlen a kapcsolat, így van. Igen. Közel. Hát ez azt jelenti, hogyha a test szenved, akkor a lélek is szenved. Hogyha a lélek szenved, akkor a test is megbetegszik. Így van ez? Volt egy olyan kísérlet, nem tudom, hogy ismerik-e, hogy rátesznek egy 10 forintost egy tenyérre, és hipnotizálják a delikvenst, és mondják, hogy az a 10 forintos tűz forró. Mi történik? Megég a bőre az embernek, így van. Égési sérülés lesz rajta. Ugyanolyan súlyos, mint hogy egy izzó vasat tennénk rá. Ott az a pénzdarab meleg volt? Vagy forró volt? Nem volt forró. Hihetetlenül szoros összhang van a test és a lélek között. De ebből mi következik a jellemfejlődésre nézve? Ezen gondolkoztak-e? Hogyha a jellemet akarnak fejleszteni, és a test és a lélek intim kapcsolatban áll egymással, akkor ebből mi következik? Épp testben éklének. Igen. Igen. Hogy? A testet kell fejleszteni. Igen.
2: A testünket próbáljuk.
1: Igen.
2: Túlfárasztással, túlhajtott szexel, az kihat a lélekre.
1: Igen. Aha. Hogyha a testtel visszaélünk, akkor az kifoghatna a lélekre. És mi van még más? Fordítva is igaz? Hogyan? Az meg hogy igaz?
3: Hát, hogyha lehetünk a depresszióval esünk, és mi kiváltanak a pszichoszomatikus betegségeket, és rendesen utána.
1: Engem ez érdekel jobban. Azt mindannyian tudjuk, ezzel nem mondok újat, ezért kár volt eljönni, így van, igaz? Hogyha a test beteg, akkor a lélek is szomorú, a lélek is beteg, és vele szemben esetleg. Hogyha a testet elhanyagoljuk, hogy a testtel visszaélünk, akkor annak lehetnek pszichés következményei. De mi van visszafelé? Igen? Na de nekem ez azért csapda, mert hogyha a lelkem megbetegszik, akkor a testem is beteg, ebből hogy mászok ki? Ez minden sok embernek kérdése. Rendbe tesz magamat? Ha a lelkem beteg, a testem is megbetegszik, még betegebb leszek, hogy mászok ki ebből? Volt valakinek már ilyen probléma az életében? Ó, nagyon egészségesek, nekem már volt. Igen. Hogy lehet, akkor mi van?
0: Szerintem, amíg még megvetettő, azt kell erősíteni.
1: Aha, tehát erősítsem az egyiket, és akkor... Jó, oké.
0: Okay. És akkor azt talán a hallással lesz a másik.
1: Igen. Valami referencia a személyeken, és akkor pszichésen is, nem nagyon értettem, de... Ja, hogy valaki segít nekem, és akkor kiránt ebből az állapotban. Igen. Ez is benne van, hogy hogyan lehet kimászni ebből a... Értem. Mindig lehet fejlődni, hogyha az ember mindig többet akar kapni, többet keres, és mindig szeretne előrébb lépni.
3: Ahol statisztika van, én pedig a Kopp Máriának volt egy ebben, mégis ott voltam az előadásán, jó pár évvel ezelőtt hangult el, hogy például akik nagyon intenzíven imádkoznak, sokkal jobb a gyógyulási arány a kórházban.
1: Tehát jobb az annak, aki hisz Istenben, aki nem hisz, az most egyelőre akkor hagyjuk őket, mert... Vigyáznunk kell azért, mert hogyha ezt mondjuk valakinek, hogy ha nem hiszel Istenben, akkor nem tudsz meggyógyulni, akkor elkeserítjük őt. Én nem szeretném elkeseríteni. Jó, akkor egyetértünk. Jó. Én se szeretném ezt mondani. Sok kéz van, igen, rövidek legyetek, igen. De az embernek mindig megmarad a döntési lehetősége. Akármilyen mélyen van, mindig van valami, és hogyha azt mondja, most ez nem mehet tovább, ezen változtatni fogok. Ott volt egy kéz, ott mögött, nem? Igen, jó, akkor te voltál előbb. Tehát amikor egészséges vagyok, akkor felkészülök arra, hogy mi lesz majd, hogyha nem leszek egészséges, és tudjam. Igen. Igen, tehát azt mondod, hogy az általában még van ilyen képesség, hogy tudják magukat öngyógyítani, mert tudják, hogy mire van szükségük, érzik ösztönösen, az ember ezt már elvesztette, és neki valaki más segítség kell, aki majd ezt helyreigazítja. Igen. A kérdésre nem kaptam tőletek választ egyértelműen, hogy amikor testileg is és lelkileg is alul vagyok, akkor mi fog engem kihúzni? Egyáltalán mi ez, mi a betegség? Igen, bocsáss meg, igen, ketten vagytok, akkor először már adtam szót, igen.
4: Én nem voltam sajnos itt a sorozat elején, tehát először vagyok itt, de azt gondolom, hogy először is fel kell ismerni, hogy mi a probléma.
1: Aha.
4: És nagyon sokan vannak olyanok, sajnos akiknek testi tüneteik vannak, betegségek, és fogalmuk nincs arról, hogy ez lelki hátterük. Tehát itt kezdődik a dolog, hogy ereszteni arra, hogy... Hogy mi okozza az ő bajt.
1: Tehát valaki más kell, hogy jöjjön és mondja meg, hogy mi a bajod. Igen?
5: Én úgy gondolom, hogy minden baj és betegség akkor van, hogy meghasonlít másra. És sokféle értet ebben van itt is és mindenünk. Amikor az indítékok és a tetteink nincsenek összhangban, és mégis ez betegíti meg a testet is, nincs összhang. Tehát én azt gondolom, hogy rendet kell teremteni. Tehát vissza kell nyúlni a legalapvetőbb dolgokhoz, hogy ki vagyok én, amelyen fölsatál, és egyenesbe kell rakni, hogy összhang legyen a tettet, és amit én gondolok magamról. Mert sokszor, amikor teszünk valamit, és azt mondják, ez ilyen ember vagy te. És mi úgy gondoljuk, hogy nem, hát nekem van, nem ilyen az indítékom. És ez a hosszú távon ez nagyon sok zavar.
1: Tehát azt mondod, hogy a zavaroknak a fő oka az, hogy az indítékeim és a tetteim nincsenek összhangban, belső zűrzavaron, és ebből jön aztán az a külső betegség is. Jó, hát először is én nem mondom azt, hogy menjünk más emberhez. Először is segítsünk magunkon a következővel. A betegség az egy jó dolog. A betegség az a természet erőfeszítése arra, hogy meggyógyítson minket. Seje János ezért lett világhírű tudós, ugye? A stressz, ő csak így hívta. Azt látták az orvosok, hogy vannak olyan tünetek, ami majdnem minden betegségnél van, azokra nem kell figyelni. Láz például, igaz? És azt mondják, hogy hát ez persze, ez része minden szimptomának, minden tünet. Együttesnek keresünk a specifikus tüneteket, és az alapján gyógyítsunk. Seje felismerte, hogy a természettől fogva, az emberi, az élőlényben van egy gyógyulási vágy, egy gyógyulási erő. Ezt a reakciót nevezzük betegségnek. Tehát a betegség az a természet, a test erőfeszítése, hogy meggyógyuljunk. Amikor valaki lelkileg beteg lesz, az is az erőfeszítése a szervezetnek, hogy lelkileg meggyógyítson minket. Értjük ezt? A betegség az egy olyan dolog, hogy jelzi a szervezet, hogy valami nincsen rendben, folyamodik a tudatunkhoz, a gondolkodásunkhoz, hogy tegyél rendbe valamit. Hogyha a kocsi elkezd akadozni, akkor megnézzük, hogy hogyan áll a benzintanknak a mutatója. Amikor elkezdünk depressziósak lenni, akkor nem nézzük meg a benzintank mutatóját, hanem elkezdünk mutogatni a külvilágra, hogy ez a baj, az a baj, amaz a baj. Értjük, amit mondani akarok? Tehát, hogyha én lelkileg egészséges akarok lenni, és szeretnék majd fejlődni személyiségben, jellemben, akkor az első dolog az, amikor rosszul érzem magam lelkileg, akkor kezdjem el rendbe tenni azt, ami a hatókörömben áll. Az első, amivel kezdtük, ugye a testem, a fizikai dolgok. Például nem kérdezik meg a pszichológusok, hogy elegendő időt tölt-e a depressziós beteg napfényen. Elegendő időt alszik-e, méghozzá úgy, hogy éjfél előtt legalább 2-3 órával már alszik. Önök elegendő időt alszanak különben? Nagyon jó. Oké. Okay. Nem kérdezik meg, hogy elegendő friss levegőhöz jut a tüdő. Önök kapnak elegendő friss levegőt? Most pszichológiáról beszélgetünk, pszichológia. A napfény, a friss levegő, igaz? Elegendő tiszta vizet iszunk-e? Ez is pszichológia. És hogy telesszük magunkat, vagy csak mértékletesen eszünk? A legnagyobb pszichológiai zavart a helytelen táplálkozás okozza. És visszafelé, amikor valaki pszichésen bajban van, elkezd zabálni. Igaz ez? Vagy nem eszik semmit? Vagy nem eszik semmit? Ugye milyen szépen összefügg a kettő dolog? Tehát először, ami rajtam áll, az én kezemben van a dolog, megnézem, hogy a napfény, a friss levegő, a tiszta víz, a helyes étkezés, a pihenés, aztán itt van még, hogy esetleg sétálok-e, vagy edzem-e a testemet. Nem azt mondom, hogy fitness club, de hogy mondjuk jó ütemben, mondjuk, hogyha valaki dolgozik, akkor a lift helyett mondjuk a lépcsőházban megy föl mindig, és megy le. Jó? Ez a hat, ez testi dolog. Teljes egészében. De hogyha te egészséges akarsz lenni lelkileg, akkor ezzel kell kezdened. Azt még mondhatnánk, hogyha valaki depressziós, akkor lenn magot egy ilyen sokat, meg ilyenek, de ez egy másik előadásnak a témája. De a lényeg az, hogy a táplálkozás nagyon-nagyon összefügg a lelki egészséggel. És visszafelé. Vajon amivel táplálom a testemet, amilyen minőségű dolgokkal, levegő, víz, táplálék, pihenés, vajon milyen minőségű dolgokkal táplálom az agyamat? Erre kevesen szoktak gondolni. A jellemépítés abból áll, amit nem írunk le, hogy egy nap mi mindenre gondoltunk. Értik ezt? Amit reggel felébrednek, és este, mikor elvesztik az eszméket és elalszanak, a között állandóan jár az agyuk. Különféle témákra gondolnak, különféle vágyaik vannak, különféle terveik vannak, különféle reakcióik vannak. Ebből áll az íratlan története a jellemnek. Ezt nem írják tankönyvekben. Értik ezt, hogy mondok? A jellemfejlődésnek az egyik fele, hogy mivel táplálom a testemet, a másik fele, hogy mivel táplálom az agyamat. És egyedül az embernek van ilyen képessége, hogy képes eldönteni, hogy mire gondoljon. Elhiszik ezt? Egyetértenek ezzel? Ki az, aki úgy érzi, hogy ezt nem így nyíltan kérdezem, csak úgy párban, hogy képes a gondolatait szabályozni? Beszéljék meg. Vagy milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban? Hogy a gondolataidat tudod-e szabályozni, hogy mire gondol? Hát, hogy rosszak nem gondolok rossz dolgokra, negatív dolgokra.
6: De nem létezik.
1: Oké. Okay. Ugye megbeszéljük. Igen, igen. Akkor az első kérdésem az lenne a pároktól, hogy egyáltalán mit akartam kérdezni? Egyáltalán mit akartam kérdezni? Mi az, hogy a gondolkodást szabályozni kell? Volt erről valakinek valamilyen gondolata? Egyáltalán mit akartam kérdezni, hogy a gondolatokat szabályozni kell? De ez mit akar jelenteni ez a kérdés? Igen?
7: Lehet szabályozni, én hallottam egy előadásban például, hogy van egy olyan kérdési probléma, eleve negatív csengés, be lehet helyettesíteni mással. Például a helyzet. Mondjuk az, hogy micsoda problémában ellopták az autómat, benne van az, hogy milyen negatívan gondolkodom. Ha egy helyzet, és ezzel már nem viszem végig azt a negat annyira.
1: Azt mondod, az egyik módja ennek, hogy milyen szavakat választok, hogyan írom le magam számára, igen, igen. Ki gondolt mást a gondolatszabályzás téma körében?
8: Arról beszéltük igazából most az, hogy a gondolatokat az úgy lehet szabályozni, arról szól ugye vele dolog, hogy mi hogyan tudjuk eldönteni, mire gondolunk. Tehát amikor mondjuk az ember stressz, meg tudom állni, hogy abban hagyjam, féltékenység, vagy abban fiziológiai vágyak vannak, meg tudom állni, vagy úgy vagyok, tehát állatilyen kezelem az, hogy tudom kiemelni a mellékelésére. Képes vagyok arra, hogy pozitíván fordítsam a gondolatokat, és azt felépítsem magamat. Mennyire tudom magamat manipulálni?
1: Tehát a negatív érzésekkel kapcsolatos dolgokat le tudom állítani, és tudok-e pozitív dolgokra gondolni, tudom-e szabályozni a vágyaimat, a kívánságaimat, és igen. Láttam ott is, igen. Tessék.
7: Ez is olyan dolog, igen, amikor sorba álltunk a világ igazolat érvényesíteni, ugye? És majdnem kis tudással, de átéri dolgot ki a sor, milyen sor örüljetek, hogy nem esik az első, most gondolj.
1: Tehát ez, amikor sorba álltunk a pecsétért, akkor arra is gondoltunk, hogy milyen hosszú a sor, itt fogunk megölegedni, azt arra is, hogy süt a nap, és nem esik az eső, és milyen szerencsénk van. Igen, attól függ, mivel tetjük az agyunkat. Igen, az értékrend nagyon fontos. Igen, tehát azt mondod, hogy igenis lehet szabályozni a gondolkodás. Volt egy hölgyismerős, vagy aki hallottál, aki Jess-szindrómában volt, és aztán ment lefelé, és mondta neki a nőismerőse, anyósa vagy anyukája, hogy ezt ne csináld, mert szét fog hullani a család, és erre ő meg tudta fordítani a gondolkodását. Igen. A koncentrációs tábort azért küldték túl, akinek volt egy pozitív céljuk, és ebbe ki tudtak tartani. Igen. Jó, tehát valóban így van, hogy ahogyan a testet jó ételekkel kell etetni, ugyanígy az agyamat is jó gondolatokkal kell etetni. És ez, hát nem tudom, erről beszéltek-e, de ez nagyon-nagyon nehéz műfaj. Próbálták már? Tényleg próbálták? Zenét kell hallgatni, meg verset kell olvasni, igen? Igen. Én nem erről beszélek. Én egyáltalán nem erről beszélek, igen. Azt mondod az első részben, hogy amikor reggel fölkezd, keresel az apró dolgot, aminek lehet örülni, és én is ezt akarom kihangsúlyozni, hogy rá kell magunkat szoktatni, hogy a pozitív dolgokkal foglalkozzunk. Rá kell magunkat szoktatni arra, hogy észrevegyük azt, hogy mi az a kellemes, mi az a jó, mi az a tiszta, mi az a nemes, mi az a felemelő, amin tudunk gondolkodni, amin tudunk elmélkedni. Ez a gondolatszabályozásnak az egyik válfaja. Ugye? Amikor ezt meg fogják próbálni, biztos már próbálták is egyen-ketten, de ha meg fogják próbálni, azt fogják észrevenni, hogy nagyon nehéz. Azt fogják észrevenni, hogy először most jóra gondoltam, és aztán megy a nap tovább, és egyszer csak arra kapják magukat, hogy most megint valami olyasmi jár az eszem, ami vagy butaság, vagy nincs köze az életemhez valójában, vagy valami negatív, vagy valami probléma. És akkor azt mondják, hogy oppá, most akkor megint pozitívra gondolok. Értik? Igen? Vagy a másik eset az, hogy egy test közelbe vigyem, beszélgettünk róla a múltkor, tegyük föl, hogy van egy férfi, aki nagyon-nagyon tetszik a nőnek, de a nő pontosan tudja az agyával, hogy nem való neki az a férfi. Megbeszéltük, hogy azokon a listákon, amit beszéltünk a két alkalommal ezelőtt, hiával találtatik. Az érzelmei azt mondják, hogy bizony ez a férfi kéne nekem, de az eszével pontosan tudja, hogy nem. Minden a gondolkodásban dől el. Az is a gondolkodás szabályozása, hogy eltökéli magában, hogy nem veszi fel a telefont, nem keresi a társaságát, és próbálja magát mással elfoglalni. Érzik ezt? Értik ezt? Most már közelebb vittem, hogy ez milyen nehéz. Ugye ez nehéz? Nehéznek érzik ezt? Igen vagy nem? Így van. És ebben gyakorolnia kell magát az embernek. Ahogyan gyakorolja magát abban, hogy nem eszik túl sokat, mert akkor az nem lesz egészséges, ahogy gyakorolja magát abban, hogy este 10-kor próbál ágyba kerülni, ugyanígy gyakorolnia kell magát abban, hogyha a jellemét fejleszteni akarja, hogy a gondolkodását szabályozza, a gondolkodását nevelje. Nem lehet úgy győzni az életünkben, hogy zavaros gondolatokkal lépünk bele a helyzetbe. Akkor ez már félig vereség. Az már egy jellembeli harcnak az elbukása. Értik, ugye? Tehát a jellemfejlesztés az a gondolkodásban kezdődik azzal, hogy vagy jó gondolatokkal foglalkozom, vagy pedig, a másik nagyon fontos, hogy eldöntöm, hogy az értelmem szerint ez helyes vagy helytelen. És hogyha azt találom, hogy valami helytelen, akkor eldöntöm, hogy azt nem csinálom. Nem keresem. A közelébe sem megyek. Értik ezt? Itt belepillantanak abban, hogy a jellemfejlődés mennyire intim dolog. Mennyire egyéni dolog. Egyedül az ember csinálja. Önmagával beszélget. Vagy Istennel. Vagy a belső elvárásaival. Senki más nem tud belenézni. Egy pszichológus se, egy pszichiáter se, egy tanár se, egy szülő se. Senki. A legjobb barát sem. Senkinek nincsen olyan jellemfejlődési útja, mint nekem vagy önnek. Értik ezt? Ez egy óriási nagy dolog, mert ez azt jelenti, hogy más nem tudja helyettem megharcolni a jellemfejlődést. Hogyha én másra akarok hasonlítani, egy másik emberre, egy másik embert követek árnyékképpen, akkor szükségszerű, hogy csalódni fogok, mert az ő életútja, az ő jellemútja szükségszerűen más, mint az enyém. Értik ezt? És ez egy nagyon nagy örömhír pszichológiailag azoknak, akik önértékelési zavarokkal küzdenek. Mert az önértékelési zavarokkal küzdő saját magát egy másik példaképhez hasonlítja. Nem egy belső dialógust folytat, hogy itt tartok most, egy kicsit lépek előre, és boldog vagyok, hogy előrébb léptem, itt tartok most, megint lépek egyet, boldog vagyok, hogy léptem egyet, értik ezt? Hanem nézi, hogy akik nála több talentummal rendelkezik, vagy szerencsésebb helyzetbe került, az hol tart? Tehát nagyon fontos törvényszerűség, ugye a test és a lélek összefüggése, a gondolatok harca, hogy ez egy egyéni harc. Senki más nem tudja helyettem megharcolni, és senki másnak nem kell elszámolnom, másik embernek. Csak önmagamnak. Igen? Létezik-e olyan, aki sohasem teszi föl magának a kérdést, hogy a másik emberhez képest hol tartok? Létezik-e ilyen ember? Ezt kérdezed. Tudod a választ is, vagy hogy másik néznél? Tehát azt mondom, hogy neked elég a saját magad elvárása, és nem nézel másokat. Értem. Nagyon jól mondtál, azt mondtad, hogy én még nem tartok ott, hogy nekem elég lenne, hogy csak magamnak kelljen megfelelni. Nekem még fontos az, hogy másnak is meg kell felelnem. Így érted?
7: Igen.
1: Igen. Igen. És ebből jönnek a problémák, hogy másnak meg tudok-e felelni. Nagyon értékes. Igen. Igen. Igen. Nagyon köszönöm, mindig így szokott történni az előadáson, hogy mindig egy kérdéssel tovább megyünk, mélyére hatunk a dolgoknak. Amikor azt mondjuk, hogy magunkkal beszélgetünk, ezzel nem mondjuk azt, hogy a többiekre nem hallgatunk, hogy a többiek visszajel, mert a magunkkal folytatott beszélgetés az úgy zajlik, hogy mivel társas lények vagyunk, valamilyen helyzet van, probléma vagy konfliktus, és akkor ott van valami, aminek másképpen kéne működni, és akkor igaz, hogy te a másik emberrel is kommunikálsz, de azért magadban belül beszélsz magaddal. Most mit kéne tenni? Most helyesen mit teszek éppen? Jól reagálok erre a helyzetre? Ez a helyes vélemény szerint, vagy most jól csinál? Voltak éppen az egész egy belső beszélgetés, ami aztán kívül megnyilvánul. Tehát az a fontos, hogy látjátok ezt, hogy ez nem erről van szó, hogy csak magamra hallgatok, hanem azt akartam mondani, hogy senki más nem tudja helyettem ezt megvívni, és a belső beszélgetésre kell figyelnem. A belső beszélgetés két alapeleme, az egyik az, hogy próbálok pozitív gondolatokkal foglalkozni, a másik alapeleme az, hogy nem mérem magam a többiek sebességéhez. Mert akkor vagy nagyképű leszek, vagy pedig nagyon-nagyon alacsony értékelem magam. Mert általában a másik ember az nem ugyanúgy fejlődik, mint ahogy én. Azért kell a példakép, azt mondod, igen. A példaképnek a belső, van akinek egy példaképe van, mondjuk, hogyha Isten hívő, akkor Jézus, hogyha keresztény. Van, aki összetesz külső hatásokból magának, hogy milyen szeretnék lenni. Lehet, hogy nem fogalmazza meg, hogy ez Istennel kapcsolatos. Vagy van egy eszménye, hogy akkor én erre felé szeretnék menni, így van. De ez a belső, mint a belső példakép. De még mindig nem tárgyaltuk ki a gondolatokban zajló csatának a negyedik részét. Hiszen azt mondhatod, hát oké, Józsi, de nekem tanulnom kell a vizsgáimra. Jön az UV, vagy a kolokvium, vagy akármivel. És hát bizony, akkor most nem tudok pozitív dologra gondolni, és ezt tudom, hogy a magam harca, meg ilyesmi, de most akkor mégiscsak a tankönyvvel kéne foglalkozni. És ez így is van. A gondolatban való jellemfejlődés negyedik eszköze az, hogy amivel foglalkozom, azzal 100%-osan foglalkozom. megtanítom az agyamnak azt, hogy teljes mértékig figyeljek arra, amit csinálok. Ha pszichológus vagyok, akkor figyelek arra, hogy a másik mit mond. Nem csak az, hogy mit beszél, hanem sápat, vagy kipirult, vagy ideges, vagy nyugodt, és próbálok teljesen megérteni, hogy mit, hogyha asztalos vagyok, akkor pontosan figyelem, hogy derékszög legyen. Hogyha orvostan hallgató, akkor meg nem tudom, ott a boncolási asztalon próbálok figyelni, hogy hogyan vágom szét a hullát. Na, teljesen mindegy, de hogy... Azt is 100%-osan. Igen, hát ezt jól megfogalmaztad, hogy a pénz nem mindenkire hat jó hatással, sőt a többségre általában rossz hatással hat. És ezt látod egy-két hallgatón, aki melletted. Pontosan értem, mi van. Azt mondod, hogy mivel dolgoznia kell sokat megtanulni is, teljesen belefáld, elfáld, és ez már a személyiségét is rombolja. Ezt mondod. És ezt a már észrevetted. Így van. Most a témánk között nem tartozik, de azért értem, mit mondasz, hogy nehéz úgy jellemet fejleszteni, azt mondod, hogy közben anyagi gondjai vannak, ebben nem értünk egyet. Szerintem a szegénység nagyon jó jellemfejlesztő, de ez egy másik történet lesz, ezt még máskor beszélgetünk. Igen. Igen, oké, jó. Hol tartottunk? Igen, még egyszer te hozzáfogod. Igen, nagyon jó kérdés, hogy mi az a jellem? Igen, nagyon hasznos kérdés volt, hogy micsoda a jellem, és azt a definíciót kaptuk, hogy a jellem az a szokásaink, cselekedeteink és a gondolkodásunk. Én szűkítem, a jellem az semmi más, mint a gondolkodásunk és az érzelmeink. És a gondolkodásunk és az érzelmeink, vagyis a jellemünk, az meg fogja szabni, hogy hogyan viselkedünk. És hogyha a jellemünket szeretnénk átalakítani, akkor nem a viselkedésünket kell átalakítani, mert ez nem fog sikerülni, hanem a gondolkodásunkat. A gondolkodásunk menetét, és ez az érzelemvilágunkra is hatni fog. Értitek, ugye, mit akarok mondani ezzel? Sok ember próbálja megváltoztatni a viselkedését, hogy mit csinál, milyen szabályoknak engedelmeskedik, próbál megfelelni a külső környezetének, ő egy jó ember akar lenni, és abban a pillanatban olyasmi terheket vesz magára, ami teljesen be fogja őt korlátozni, és látja, hogy nem sikerül, és emiatt szenvedni fog. Az igazi jellemfejlesztés az belülről kell kezdeni. Az egész alkalma erről szól. A gondolkodást kell tisztítani. A gondolkodást kell szabályozni. És ha a gondolkodásom tiszta, a döntéseim tiszták, akkor az érzéseim is ezt követni fogják, és ez meg fog látszódni a cselekedetemben. Értik, amit mondanak akarok ezzel? Amikor a és akkor most tovább megyek a szokásokra, amikor a gondolkodásom tiszta, és elkezdek jó dolgokat tenni, és ezt rendszeresen teszem, akkor jó szokásaim alakulnak ki. És a jó szokások visszahatnak a gondolkodásomra, még könnyebbé teszik azt, hogy jó legyek. De a sorrend nagyon fontos. Kisgyerekkorban lehet kezdeni a jó szokások kialakításával, mert ott még a gondolkodásra, a viselkedésen keresztül hatunk. De felnőtt korban, erről beszélünk, nem lehet kezdeni a jó szokások kialakításával, hanem a gondolkodással kell kezdeni. A gondolkodásban kell győzni, ha szabad, vagy ott kell változás. És utána fog átalakulni már az, hogy én hogyan beszélek, hogyan cselekedek, kivel milyen kapcsolatom van, milyen szokásaim vannak. Nagyon fontos. Jó? Na, folytassuk tovább, hogy azt akartam még hangsúlyozni, bár az előbb csak egy mondattal beszéltünk róla, egy képet, hogyha ha megengednek, hogyha megnéznek egy hatalmas nagy fát, egy leveles fát, és megnézik az összes levelét darabonként, összehasonlítják, nincsen rajta két egyforma levél. Pedig az csak levél. Nincsen rajta két egyforma levél. Ez legyen bátorítás önöknek pszichológiailag. Nekem különböznöm kell a másik embertől. És különbözni fogok a másik embertől. Az, hogy valaki szép jellemet fejleszt, értjük ezt? Szépen beszél, kedves a másik, a többi emberhez, a többieknek a javát keresi, türelmes és szelíd, és még sorolhatnám. Ez nem jelenti azt, hogy egyformák leszünk. Jó? Ugyanúgy, mint hogy a levelek hasonlítanak egymásra, mindegyik zöld, beszívják a széndioxidot, kibocsátják az oxigént, mi is ilyenekkel legyünk, beszívjuk a szennyezett levegőt, és kiöntülünk a szeretet, meg a jóság, meg a többi ember felé, jó? De nem vagyunk ugyanolyanok. Ez nagyon fontos, hogy ezért, megint mondom, csak is az a fontos, hogy én nekem van egy eltökéltségem, hogy szeretnék egyre több oxigént kibocsátani, egyre jobb levél akarok lenni, hogy egyre jobban működjön a fotoszintézis, és ezért magamat kell egyre szebbé formálnom. És én nem leszek ugyanolyan, mint a másik. Ez házasságban nagyon fontos. Gyerek és szülő között nagyon fontos. Két szerelmes között nagyon fontos. Ne várjuk el, hogy a másik olyan legyen, mint én. Értjük? Ne várja az apa, hogy ugyanaz legyen a gyereke, mint ő maga. Ugyanolyan döntései legyenek. Ugyanolyan gondolkodásmódja legyen. Az egy egyén, egy másik, szabad individuum. Értjük? Én nagyon sok hibát követtem ebben a szempontból, mert azt gondoltam, hogy nekem gyors az észjárásom, gyorsan átláttam a helyzetet, akkor megmondtam, mit kell csinálni a másiknak is. És ennek ő nem örült. Azt gondolta, hogy én basáskodom fölötte, hogy neki úgy kell tennie, hogy én teszek. De mondta, hát ez a legegyszerűbb, a leggyorsabb, a legolcsóbb, a leghatékonyabb, értsd meg. Nem. Értik, ugye, amit mondani szeretnék. De ahogyan a többiekkel szemben türelmes leszek, hogy az egy másik levél, ugyanígy magammal is szemben türelmes, és itt jön az, hogy az önértékelés szerepe ebben a szempontból, hogy elfogadom magamat, hogy egy másfajta levél leszek. Nem fogok mérgező anyagot kibocsátani, én is oxigént fogok kibocsátani, de nem vagyok ugyanolyan, mint az összes többi. Jó? Nagyon fontos. Nézzük tovább a következőt. És az nem érdekes ilyen szempontból, hogy mennyire vagy magabiztos, mennyire tudsz kiállni emberek elé és beszélni, vagy mennyire tudsz bizonyos helyzetekben reagálni a többiekhez mérten. Ez nem igazi kérdés. Értik, amit mondani akarok? Ez betegséghez vezet. Az igazi kérdés az, hogy amennyire megismertem magamat, ahhoz képest fokozatosan mindig jobb és jobb és jobb és jobb vagyok, vagy hogyha földre kerülök, akkor fölállok és megint jobb és jobb és jobb és jobb és jobb. Értik? Következő, mert még van egy-két mondani való. Hogy individuumok vagyunk, vigyázunk a testi egészségünkre, a gondolatainkat a négy felvázolt módon fejlesztjük, irányítjuk, és most jön a következő. Amikor a fiatalok, vagy még akár az idősebbek is arra gondolnak, hogy én egy nagyszerű ember leszek, akkor mindig azt gondolják, hogy majd, nem tudom, elmegyek majd valahova, nyitok egy valamit, leszek egy valaki, csinálok valakinek, tehát érted, valami nagy dologra gondolnak. Ugye? Hogy elképzeljük, hogy majd én ott leszek az Albert Schweitzer, vagy én leszek a, nem tudom kicsoda, Terézi anya. Jó? Vagy értik, mit? Tehát nem tudom jól kifejezni, de hogy valami nagyra gondolnak. Ami nem rossz. Tehát vizionálnak valamit, hogy majd valami, és oda messze szemlélnek. Közben pedig itt van a mindennapok. Itt van a ma este 7 óra, a 7:30, hazamegyek, a férjem esetleg ideges, hogy már előadásom voltam, és nem főztem neki vacsorát, itt van a mai nap, de én meg egy nagyszerű ember akarok lenni. Az meg ott van. Értik ezt? Ez egy feszültség. És itt az lenne a tanács, hogyha szabad ilyet mondani, hogy a jellemépítésnek egyetlen egy módja van, a kis dolgokban, ami előttem van, abban hűségesnek lenni. Nekem óriási küzdelem reggel, most már nem, hála Istennek, de sokáig az volt, mikor felkelek, én nem szeretem bebontani az ágyat. És mondtam magamnak, hogy mennyire örülne a feleségem, hogyha bemondanám az ágyat. Elmegyek borotválkozni. És akkor ugye buktam magam előtt, most senki nem látta ezt, és hát a feleségem se várt el, hogy be lesz mondta, megszokta, hogy rendetlen a férját, elmegy dolgozni, fontos ember, keresi a pénzt, stb. Ez van. De én magamban tudtam, hogy ezt be kéne ágyazni. Tudom, hogy most néhány hölgy úgy nézem, hogy hát ez annyira pitiáner dolog, hát ezt bármikor megcsinálják, igaz? Hogy lehet valakinek ez a küzdelme? És itt egy zárójel, lám, mindenkinek más küzdelme van. Neked nem tudom, hogy mi, neked se. Most megmondtam, hogy nekem egy, milyen. És ugye ez azért volt ez a küzdelem, mert amikor egyszer-kétszer bebontottam, akkor nem volt merüleges, elvágólagos, hogy egy házi asszony meg tudja csinálni, és akkor kaptam néhány értékelést. És akkor ez nehezebbé tette. De amikor azt mondtam, hogy én egy nagyszerű személyiség szeretnék lenni, és most reggel van, és ugye már menni kéne dolgozni, és még nem borotválkoztam meg, ő pedig a konyhában éppen a reggelit csinálja, hát akkor bebontom az ágyat. És amikor elkezdtem csinálni, akkor már könnyű volt. És már én magam is ömeteltem menni, hogy akkor most tényleg elválogosan vannak az elefántok, vagy nem. És úgy voltak. És ma már ez a jelenfejlődésemnek a múltja. Ma már újabbak vannak előttem. Ma hazamegyek ma este, ma is lesz valami. Mosogatni, hogy lehet, hogy valami más. De hogy ezt értsék meg, hogy a jellemfejlődés nem úgy van, hogy na majd Nobel-díjas leszek, na majd misszionárius leszek, majd egy nagy orvos leszek, stb., hanem ma az van, hogy itt van 7:30, és mit fogok csinálni 7:30-tól 8-ig? vagy hogy hazamegyek, bekapcsolom a tévét, vagy nem, mert voltam egy előadáson, elfáradtam, figyelni kellett, most már megérdemlem azt, hogy kikapcsolja az agyamat, nem? Puff, bekapcsolom a tévét. Miközben tudom, hogy ez nem lenne helyes. Értik, ugye? És akkor meg kell vívni belül, hogy akkor mit akarod csinálni. Beszélgetni, hogy mi volt ma, vagy pedig bekapcsolni a tévét. És hogyha előtte már elhatározom, hogy mit akarok csinálni, akkor nagyobb az esély, hogy a jót fogom választani. El tudják ezt fogadni? Önök küzdenek ezzel, hogy nagy cél, de közben ott van a mai napnak a hétköznapja? Igen? Jó. Kérnék néhány reakciót erre, vagy tanácsot, vagy tapasztalatot, mert érdekelne. A nagy célt is nagyon fontosnak tartod, így van. Nagyon fontosat mondod, azt mondtad, hogy a nagy cél is fontos. Lássam, hogy hova akarok eljutni. És a kettő együtt dolgozik, teljesen egyetértek. Volt egy olyan pszichológiai kísérlet, hogy egyetemistákkal beszéltek, vagy talán középiskolások voltak, és azt mondták nekik, hogy kérdezték, hogy ki az, akinek van egy nagy életcélja, föltette a kezét mondjuk 100-ból 100. Ki az, aki meg tudja konkrétan fogalmazni, mérhetőleg, hogy mi az életcélja, föltette a kezét 40. Kérték, hogy ez a 40 írja le, hogy mi volt az, és tegye be egy borítékba. Betették egy borítékba, és megnézték 20 évvel később. És azt találták, hogy akinek mérhetően le volt írva tisztán, hogy én szeretnék 600 000 dollárt összegyűjteni 10 év alatt, azok összegyűjtötték. És elérték. És ezt mindenütt tanítják, hogy ha van egy víziód, hogy honnan, hova akarsz eljutni, akkor az átvezet nagyon sok dolgon, de ezeken a hétköznapi dolgokon is. Jó példa a moszkvatéri mozgólépcső, ami áll, nyilván, és akkor mindig a következő lépcsőre lépek, de hogyha fölnézek, akkor megállok, mert túl messze van. Igen. Pontosan így van, hogy akkor lesz belőle nagy sportoló, akkor lesz belőle olimpiai bajnok, hogyha minden nap képes elmenni az edzésre, képes magát kiúzni az ágyból és menni és csinálni. Tehát megvolt a hosszú távú kép, hogy 800 km lesz mögöttünk bizonyos idő után, de tudtuk, hogy naponta mennyit kell megtenni. Így van. Azért még egyszer szeretném hangsúlyozni, visszafordítva, most már nem adok szót, mert akkor nem lenne jó, hogy a jellemfejlődésre nézve ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha ti csodálatos emberek akartok lenni, csodálatos személyiségek, akkor minden egyes ilyen napi kis feladatot, kis próbát úgy tekintsetek, hogy ezt most megcsinálom, és még jobb leszek. Ettől még jobb leszek. Ilyen egyszerű. Tehát nem kell fölvenni egy 100 kilós zsákot és azt hordozni, hanem elég csak mindig felvenni az előttem lévő kis terhet, és azt arrébb tenni. És ezzel lassan, de biztosan, vagy lehet, hogy gyorsan építem azt, amit szeretnék elérni. Jó, ide fölírtam én magamnak még egy szép képet, ami így talán el tudják magukkal vinni, hogy van olyan növény, ez a vízilílium, ami voltaképpen a legmocskosabb bányatóba is gyönyörű szép fehér szirmokat tud növeszteni. Tehát ránéznek, hogy egy ilyet látnak valaha, és ez a kép azt mondja az embernek, hogy lám-lám, a liliomnak is van egy titka, ami miatt ő csodálatos tud lenni, pedig körülötte szenny van, és mocsok. És mi ez a titok? Ez a titok az, hogy a lilium leereszti a gyökerét egészen ott az alsó részben, ahonnan föl tudja szívni a táplálékokat. Mit akarok ezzel mondani? Ezzel azt akarom mondani, és most már nem rejtegetem ezt véka alá, a múltkor is már, amikor beszéltünk, akkor elmondtam, hogy megint nekem nagy probléma volt ez, hogyha nekem könnyű, abban az értelemben, hogy én Isten hívő vagyok. Tehát nekem, én tudom azt, hogy honnan, hova akarok eljutni. És tudom azt, hogy amikor a napi harcaim vannak, hogy ebben elbukok, megint elbuktam, néha meggyőzök, aztán megint győzök, aztán megint elbukok, de tudom azt, hogy valaki segít nekem. Ha nem lennék Isten hívő, akkor nem tudnék válaszolni egy kérdésre. Mi végre ez az egész jellemfejlesztés? Mi végre akarok én jobb ember lenni? Hogyha úgyis meghalok. Abban talán egyetértünk mindannyian, hogy az élet, számomra legalábbis így jön le, az élet egy folyamatos harc. Minél idősebb vagyok, annál inkább látom, hogy megint egy újabb probléma. Egy betegség, egy bonodalom, egy nem várt nehézség jön. És amikor az ember abból kilábal, jön a következő. Ugye? Szülei, gyerekei, társa, bárki más. És nem az jön le az embernek, hogy az élet, ahogy megy előre, egyre könnyebb, egyre tapasztaltabbak vagyunk, hanem az jön le, hogy Józsi, a halálodig ez egy küzdelem lesz. Na most én felteszem a kérdést, tényleg, ez nem pessimista. Bocsánat, azt mondod, hogy ez egy pessimista hozzáállás, mert azt mondom, hogy az élet egy harc. Igen, akkor pesszimista, ez nagyon jó, hogy mondtál. Akkor pesszimista, hogyha az életet végigharcoltam, aztán meghalok, és annyi. Akkor pesszimista. Akkor kérdezem is, akkor mi végre harcolom az életet végig? Én azért harcolom az életet végig, tudom, hogy ez egy egyéni megnyilatkozás, és nem kell velem tartani, mert én tudom, hogy ez a harctér, ez arra van, hogy felkészít engem valamire. A következő életre. Az örök életre. Ha ez nem lenne, akkor én depressziós lennék. Tehát én tudom, hogy az ateisták tudnak valamit, amit én nem tudok. Ők tudják azt, hogy mi tudja az emberben az életet fönntartani, mi tudja azt, hogy még mindig harcoljon, mikor tudja, hogy a halál után semmi nincs. Én erre nem tudok, nekem ilyen válaszom nincsen. Értik? Én azt gondolom, hogy ebben az életben végigharcolok, a harc az nemes, mert egyre jobb és egyre jobb lehetek benne, és amikor meghaltam, akkor nem vége van, hanem én abban hiszek, hogy majd utána fog valami kezdődni. Ennek semmi köze a pszichológiához. Ezt csak azért mondtam, mert többet nem találkozunk. Vagy lehet, hogy... És elmondanék, nem, azért lehet, hogy még találkozunk. Én nem arról szerettem volna beszélni, és lehet, hogy rosszul fogalmaztam, csak a hív elkapott, hogy rossz ateistának lenni. Én csak azt mondtam, hogy ők valamit tudnak, amit én nem tudok. Így van, így van. És én örülök, hogy együtt élünk. Tehát nekem semmi probléma nincs azzal, hogy jó barátságban legyünk ateisták, vagy nem ateisták, mert az élet ugyanúgy a közös részünk, és egymást támogatjuk, vagy egymást nem támogatjuk. Én csak elmondtam azt, hogy mi az, ami számomra erőt ad. És van egy másik dolog, amit csak ki tudok megmagyarázni, mint hívő ember. Az pedig az, hogy én azt találom, hogyha becsületes vagyok, a múltkor is már volt szó, hogyha én akarom a gondolataimat szabályozni, jobb ember akarok lenni, azt találom, hogy ez nem megy. Tehát én úgy találom, hogy ez nem megy. Nem sikerül. Kudarc, kudarc után. És amikor azt mondom, ez az én válaszom, nekem ez nem megy, nekem egy felső hatalom, egy felső erő, egy felső segítség kell, akkor utána azt teszem észre, hogy ez a felső segítség megvan. Nem lehet valaki, mint egyszerűen másnak hívja. Ki ennek, ki annak hívja. Nekem ez a személyes Istennek a beavatkozása az életembe. Érzem azt, mondom, hogy Józsi, itt nincs tovább. Te nem tudod ezt csinálni. Kész, én most már nem nyilvánulok meg. Jöjjön az, aminek jönnie kell, segítsen nekem. És akkor, amikor ezt feladom magam, akkor jön az, hogy jön a segítség. És látom azt, hogy képes vagyok valamire. Elmondok egy történetet. Ma volt egy meeting, egy megbeszélésünk, és egy olyan külföldi emberrel ültem együtt, úgy ültünk, hogy én errefelé néztem, és az asztal másikén volt, ő is arrafelé nézett. Ő egy nagy főnök volt, ahhoz szokott hozzá, hogy senki nem mond neki ellent. Bármit mond, mindig igaza van. Én ezt nem tudtam. És hát mondott valamit, ami szerintem mostabaság volt. És akkor én elmondtam, ahogy szoktam, hogy hát úgy gondolom, hogy ez így, meg így, meg így, meg így, és ez így egyszerű, és jó lesz. És egy nyugalom volt, tehát én még nem tudtam, hogy mi van, és akkor egyszer csak egy ilyen viharképpen a derült égből így, amíg neki egy szál van a haján, addig az nem lesz úgy. De ezt így nagyon erősen, és ilyen nagyon hangosan, angolul. És akkor azt éreztem, hogy én nem akarok úgy jönni ma az előadásra, hogy azzal a teherrel, hogy én valakinek visszajövöltöttem. És tudom, hogy én erre nem vagyok képes. Már hogy úgy értem, hogy nem üvöltök vissza, de hogy belül ne érezném, hogy ne jönne föl valami kicsikét. Ez biztos ismerik ezt az érzést. És azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném. És inkább hallgatnék. És képzeljék el, hogy én nem tudtam, mi történt, vagy már tudom, mi történt, de hogy nem megmagyarázható. Teljesen nyugodtan, teljesen kedvesen, a Vég Józsefes cinizmus legkisebb árnyéka nélkül, de tényleg nem, elkezdtem beszélni valamiről, és a válaszképpen, hogy mint merre, és azt vettem észre, hogy ez nem én vagyok. Értik ezt? Én eddig ezt én nagyon ritkán értem át. Eddig mindig meg akartam oldani a helyzetet, és egyszerűen egy annyira jó érzésem lett, hogy így mondom, hát ilyen nincs. Hát ez lehetetlen, hogy így működik, és ő nem sértődött meg, ő is látta, hogy ez valami teljesen kedves és ilyen pozitív értelemben lefegyverző, szelíd válasz, és van benne igazság, és akkor azt mondta, hogy akkor az legyen úgy. De ami ezután történt, most ez nem azért mondom, hogy valaki, csak mert tényleg nem én, tehát teljesen meglepő. Utána odajöttek az őt ismerő munkatársak, mert többen ültünk az asztal körül, tudj, hogy? Nem gratuláltak, ne. És azt mondták, hogy hát ilyen nincs. Ilyet, ez így is tud működni, ez így is van, így mondtam, mert ezt én is tudom, hogy így van. Na mindegy, ezt az egészet csak azért mondtam el, hogy bárcsak ilyen tapasztalataink lennének, hogy az ember azt mondja, hogy én szeretnék jó lenni, nem sikerül, most valami legyen, jó legyen, és akkor néha az ember megtapasztalja, és kezd növekedni a bizalma ebben a működő modellben. Jó, akkor most tartunk egy teja és pogácsa szünetet. Azt szeretném még mondani önöknek, hogy valószínűleg azért még találkozunk, még nem gondoljuk, hogy milyen témákban, de majd a visszajelző lapokról is látszik. És én mindenkinek kívánok sok sikert mind a párválasztáshoz, mind a házasságához, mind a gyerekneveléshez, mind pedig a saját jelmének a fejlesztéshez. Viszontlátásra!

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először a gyermekekhez szeretnék röviden szólni. Egy kicsit nehezebb részt fogok ma felolvasni a Bibliából nektek, úgyhogy jól figyeljetek, de utána megmagyarázom. Jó? Olvashatom? Így szól. Krisztus mondja nekünk, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Hát nem tudom, gyerekek, kicsit hosszabb volt ez a rész. Ki az, aki közületek meg szeretné találni a szoros kaput, meg a keskeny utat? Ha még nem is tudjátok, hogy mit jelent esetleg, így van. Pontosan, jól értettétek, azt mondta Jézus ebben a figyelmeztetésében, hogy akik a széles úton mennek, és a tágas kapun mennek, azok a veszedelemre jutnak. Akik a keskeny úton mennek, és a keskeny kapun, azok pedig örök életet fognak kapni. Hát ezért tettétek fel, hogy ti szeretnétek örök életet kapni. De mit jelent ez, hogy a széles úton menni, meg a tágra nyílt kapun belépni? De gyereknek ez azt jelenti, hogy az óvodában, a gyerekközösségben, az iskolában előfordulhat olyan, hogy a gyerekek többsége, mondjuk én ilyet átéltem gyerekkoromban, elkezdi csúfolni egy másik társát a közösségnek. Csúfolkodnak, csúfolják, és a másik rosszul érzi magát. Ilyenkor vannak olyan gyerekek, akik csatlakoznak a csúfolkodókhoz. Na ezt mondja Jézus, ez a széles út, amikor utánozni a többieket. Azt mondja itt a szövegünkben, sokan mennek rajta. Amikor Jézus gyermek volt, mert ő is eljött gyermekként közénk, akkor sohasem követte a csúfolkodókat. Hanem amikor a többiek elmentek, vagy amikor még ott voltak, ő bátran odament, és vigasztalta a másik gyermeket. Ki az, aki ilyen szeretne lenni gyerekképpen? Ki az, aki úgy gondolja, hogy ezt könnyű megcsinálni? Jól van. Hát azért készüljetek fel, hogy nem mindig könnyű. Amikor mindenki csúfolkodik, akkor bátran odaállni és azt mondani, én mégiscsak szeretem. Ez nem mindig

Jézussal voltál. Ő pedig mondta mindenkinek hallatára, megtagadta mondván, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és mondta az ott levőknek, ez is a názáreti Jézussal volt, és ismét megtagadta esküvéssel, hogy nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók mentek hozzá, és mondták Péternek, bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt. És megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondta vala neki. Mielőtt a kakas szólna, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén onnan keservesen sírt. Most meghallgatjuk, hogy Johann Sebastian Bach hogy bontja ki a zene eszközeivel ezt a csodálatos jelenetet, ahogyan Jézus szeliden ránéz Péterre, és ő keservesen sír.

el, ez a megerősítés, ez a vigasztalás, ez a figyelmeztetés, ez minden. Pál apostol azt mondta, nem akarok másról tudni közöttetek, csak a Krisztusról, mégpedig mind megfeszítettről. És ahogyan szintén a bizonyságtételekben olvashatjuk, a legtökéletesebb bemutatása annak, hogy mit jelent az, hogy az ember keresztény néhány szóban, az egész Bibliában, nem tudom, tudjátok-e, hogy hol található, Filippi levél első fejezet 21. verse, szintén Pál apostoltól, magyarul csak 5 szó, mert nékem az élet Krisztus. Ez az evangélium teljes egésze, nem a lényege, ez az evangélium teljes egésze, mert nékem az élet Krisztus. Ma a keresztény világ ezen a hétvégén, a húsvét ünnepe miatt a keresztény világ többsége Krisztus haláláról, keresztáldozatáról, sírban levéséről és feltámadásáról gondolkodik. És hát ezt az alkalmat hadd ragadjam meg én is, hogy erről beszéljek. Nem akarok másról tudni köztetek, mondja Pál apostol, csak is a Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. A kereszt halál a nem keresztényeknek, de még néhány kereszténynek is olyan rejtély, amit nem tud megválaszolni. Mi szükség van arra, hogy az ember fia és az Isten fia, Jézus Krisztus, feláldozza az életét a kereszten? Ha az Isten szeretet, ha az Isten nem szereti a szenvedést, és a teremtményeit óvni akarja a szenvedéstől, akkor miért engedi, hogy az egyszülött fia borzalmas halált halljon? Miért engedi a szeretet Istene, hogy az egyszülött fiú, az Isten ember a kereszten borzalmas testi és lelki tusa közepette meghalljon? Ez a kereszt titka. Vajon mi mit válaszolnánk erre? Miért van szükség a keresztre? Miért a kereszt az egyedüli reménysége minden embernek és kereszténynek egyaránt? Ugye a mi keresztény szónk a keresztre appellál, de a más nyelveken Christiannek vagy Krisztusinak hívják azokat, akik Krisztus követők. Miért a kereszten függő Krisztus az egyetlen megoldás? Nem tudom, kedves testvéreim, belegondot adok-e abba, hogy a végtelen bölcsesség, akinek a bölcsességének a magassága, a mélysége, a dimenziói nem felfoghatóak, egy végtelen örök élet nem lesz elegendő arra, hogy az ő végtelen bölcsességét és szeretetét megismerjük, ezért kell az örök élet, hogy újra és újra, napról napra, évről évre, évmilliárdról évmilliárdra egyre mélyebbe hatoljunk ebbe a bölcsességbe és ebbe a szeretetbe. Hogy van az, hogy a végtelen bölcsesség nem talált más megoldást? Nem tudom, ezen gondolkodhatok-e már? A végtelen Isten, a mindenható, mindentudó egyetlen egy megoldást talált, a kereszthalált. Nem volt semmilyen más megoldás. Miért nem volt semmilyen más megoldást, a megoldás a mindentudó, mindenható Isten számára? Ha csak azt mondanánk, hogy azért nem, mert az embert meg kellett váltani, meg kellett menteni, ez nem lenne elégséges válasz a kereszt magyarázatára. A keresztre azért volt szükség, mert Istennek meg kellett védenie, fel kellett magasztalnia a boldogság törvényét, az egész világ egyetem alapját. A kereszt az, azt mondja ugye Ézsajás, hogy nagyjá teszi majd a törvényt és dicsőségessé, aki eljön. Nem csak úgy teszi nagyjá a törvényt és dicsőségessé, hogy bemutatja, hogy a törvény minden előírásának, minden követelményének az Isten ember meg tud felelni, hanem a kereszt kijelenti, hogy egyedül a boldogság törvénye az alapja az Isten kormányzatának. Egyedül a kereszt lehetett az, ami bemutatja, micsoda nagy dolog az, ha valaki Isten szeretett törvényét, a boldogság törvényét megsérti. Az annak a veszélyével jár, hogy az egész isteni kormányzat romba dől. Kedves testvérem, amikor a bűnről gondolkodunk,
Isten

0: törvényének tükrében. Amikor a bűnről gondolkodunk Isten törvényének tükrében, akkor azt kell látnunk, hogy az Isten törvénye a szeretet létezésének az alapja. Mi arra vágyunk, hogy bárcsak egy olyan világban élnénk, ahol mindenki szeret mindenkit. És a mennyország ilyen. Az el nem bukott világokban ilyen az élet. Mi erre vágyunk. Egy ilyen világban szeretnénk lenni. De közben könnyedén vesszük azt, hogy Isten törvényét megsértjük. Miközben Isten törvényének megsértése azt jelenti, hogy az örök boldogság, az örök szeretet világát vetjük meg. Azt mondjuk, hogy ez nem működik jól. Azért volt szükség a keresztre, hogy Isten folytathassa a szeretet kormányzását, fenntarthassa az egész világ egyetemet a boldogság törvényébe, és ebbe a világegyetembe befogadhassa az embert, hogy örök élete legyen. Ezt csak egy végtelen lény tehette meg. Így olvasok az evangéliumban, az új szövetségben, bocsánat, hogy a megszentelő szent legyen, és hogy megszentelhesse a megszentelteket, ezért kellett a kereszthalál. Ha csak megbocsát, azt mondja, én a megbocsátás istene vagyok, a törvényt megszegtétek, de megbocsátok, és ez a megbocsátás legyen elegendő, akkor onnantól kezdve bármelyik lény mondhatta volna azt, hogy könnyű dolog nem betartani a törvényt. Könnyű dolog a bűnben élni, majd megbocsát az Isten. De ez lehetetlen, mert a bűn természete olyan, hogy megváltoztatja a bűnösnek a lényét, a természetét. Amikor Ádám bűnbe esett az Édenben, onnantól kezdve az összes leszármazottja, én is és te is, az összes leszármazottja az engedetlenség öröklött hajlamával született. Istennek egy csodálatos terve volt. Az volt a terve, hogy az Édenbe helyezte az emberpárt, aki szeplőtelen volt, tiszta volt, semmilyen hajlam nem volt bennük a bűnre. Arra hívta őket, hogy egy örökké valóságon keresztül visszatükrözzék azt a képmást, akire nézve teremtettek, vagyis Istent. Mi, emberek, azért teremtettünk a porból, hogy majd Ádámon keresztül szaporodjunk, betöltsük a földet, és bármelyikünkre ránéz, bármelyik lény a világegyetembe, Istent lássa. Ádámot Isten képére és hasonlatosságára teremtette, formálta az Isten. És Ádám nem úgy, hogy a sátán becsapta őt, pontosan tudta, hogy mit tesz. A nőt becsapta, Évát becsapta az ellenség. De Ádám pontosan tudta, hogy mit tesz, és mint az emberiség fejedelme, ő a bűn útját választotta. Szembefordult Istennel, és onnantól kezdve a természete megromlott. Lehetetlen volt, hogy engedelmeskedjen a szeretet törvényének. Az emberi faj számára megszűnt az a lehetőség, hogy örök életet éljen. De ahogy most olvastuk is a hálaszövegben, még a világ teremtése előtt az Atya és a Fiú, az isteni tanács eldöntötte, hogyha Ádám, az ember esetleg szembefordulna Istennel, akkor Jézus önkéntes áldozatot vállal. Belép abba a helybe, ahol Ádám kiesett. Felveszi magára az emberi természetet. És mint második Ádám betölti azt, amit az embernek be kellett volna töltenie. Krisztus a mi életünk. Egyedül őt szemlélve látjuk azt, hogy mire lettünk teremtve. Ha valakinek az életével kapcsolatban kérdései vannak, miért vagyok itt a világban, szemlélje Krisztust. Egyedül őt szemlélje. Szemlélje, amint ártatlan csecsemőként a legszegényebb körülmények között a végtelen Isten megjelent a jászolba, az állatok istálójába. És ott ütötte fel a tanyáját. A legszegényebb körülmények között. Egész gyermekkorában ínség volt. nem ismerte a gazdagságot. Szegény szülei voltak, és dolgoznia kellett, verejtékkel kellett a szüleinek segítenie, és József gyermekei kihasználták azt, hogy ő ártatlan és mindig segítőkész. Ha valaki a gyermekek közül, vagy a felnőttek közül olyan családba született, ahol szegénység volt, ahol esetleg csúfolták a testvérei, ahol kihasználták őt, vagy most kihasználják őt, tekintsen Jézusra. Ő a mi életünk. Krisztus megkóstolta annak az ízét is, milyen az, amikor a család szembefordul velem a hitem miatt. Milyen az, amikor a család szembefordul velem, mert Isten szeretném követni. Ebben is példát adott. A farizeusok és a nazareti tanítók eljöttek Máriához, hogy a szívére beszéljenek, hogy térítse észre Jézust, hogy kövesse a hagyományokat, amit most a szombatiskolában reggel tanultunk. És Jézus családja el akarta érni, hogy legyen konformista. De Jézus non-konformista. Jézus nem követi a széles úton azokat, ami a halálra visz. Megtapasztalta, milyen az, amikor az igazság mellett kiáll. Megtapasztalta, milyen az, amikor a saját édesanyját kell meggyőzni arról, hogy mit mond az Úr. Gyerek korától kezdve ő a mi példaképünk. Csodálatos. Csodálatos példakép. Nem tudjuk megérteni, hogy milyen az, amikor a végtelen Isten, az istenség teljessége benne lakozik egy gyermekben, és abban a gyermekben a végtelen Isten nem nyilvánulhat meg, hanem megüresíti magát és ragaszkodik az emberi mi voltához, és csak azokat az eszközöket tudja használni, ami nekünk is adva van embereknek. Senki sem mondhatja azt, hogy nehéz gyermekkorom volt. Senki sem mondhatja azt, hogy olyan szülői háttérre rendelkezem, hogy nekem nehezebb, mint Krisztusnak. Senki sem nézett szembe olyan tapasztalatokkal, olyan kemény ellenségeskedéssel Sátán részéről, mint Jézus Krisztus, a gyermek Jézus Krisztus. Micsoda erő van ebben, kedves testvéreim. Az embernek lehetséges tisztán élnie. Nincsen semmi mentség. Az embernek lehetséges folt nélkül élnie. Nincsen semmi mentség egyetlen foltra, vagy egyetlen tisztátalanságra sem. Ez az örömhír, az evangélium. Bár ősatyádban, Ádámban elbuktál, bár az engedetlenség öröklött hajlama a tagjaidban dolgozik, de mégis Krisztus bemutatta, hogy ha az ember az Istenhez folyamodik, akkor onnan olyan erőt kaphat, ami által megőrizheti a tisztaságát, ami által a gonosz hajlamokat kordában tarthatja, vagy megszabadulhat tőlük. Micsoda örömhír ez. Micsoda örömhír ez. És amikor 12 éves volt, tudjuk, felment a szülőkkel Jeruzsálembe, és látta, amint a húsvéti bárányt megölik. És a Szentlélek arra tanította, hogy az ő életének értelme ez lehet. Azért jött a világra, hogy mint az Isten báránya meghaljon az emberek bűneiért. Onnantól kezdve, 12 éves korától kezdve, kedves fiatalok, és kedves idősebbek, figyeljünk, innentől kezdve, amikor felismerte, mi az életének célja, onnantól kezdve egyre nagyobb belső szükségét érezte annak, hogy az írásokkal foglalkozzon. Amikor be tudta fejezni a munkáját, a fáradtságos munkáját, elment, hogy egy csendes helyet keressen, és Istennel, az Atyával beszélgessen, és azokat az igéket, amelyeket ő maga adott a proféták szájába, ezeket olvassa. Nem volt olyan előnye, hogy tudta isteni mi voltából, hogy tudta volna isteni mi voltából kezdettől fogva, hogy mi lesz az ő élete. Ugyanaz volt adva neki, mint nekünk. Ugyanaz. A tekercseket kellett tanulmányozni. A kezdetben Mária szájából hallotta ezeket, később ő maga kezdte olvasni. És az Úr, az Atyaisten napról napra jelentette ki neki az aznapi kötelességét. Ebben sem különbözik tőlünk. Naponta, minden órában, minden percben kereste, hogy mi annak a percnek a kötelessége. Nem rendelkezett olyan előnnyel, hogy tudta volna, mint Isten megüresítette magát. Teljesen megüresítette magát, és nem engedte, hogy az isteni természete megnyilvánulhasson, és ezzel előnyt kapjon hozzánk képest. Lehetetlen volt. Ha megtette volna, Sátán azonnal rámutat, lám, neki sem sikerült, nekem van igazam, a törvény igazságtalan, betarthatatlan, az embert olyan helyzetbe hoztad, hogy determinálva volt, eleve el volt rendelve, hogy bűnös lesz is a halál fia. De nem, Krisztus megüresítette magát az istenitől, az isteni hatalomtól. Nem engedte, hogy megnyilvánuljon is, mint ember, napról napra tudakozta, hogy mi a kötelessége. Ebben is a példaképünk. És az Atya, micsoda örömhír nekünk is, napról napra felserkentette, korán reggel, ugye így, hogy olvassuk, felserkentette minden reggel, és ő azt mondja, megnyitottam fülemet, és hallgattam a szóra, és ezzel feltöltekezve ment az aznapi küzdelmeibe. Ő a végtelen Isten fia volt, és ő a végtelen fia volt Istennek. Ő a végtelen Isten fia volt, és ő volt a végtelen fia Istennek, vagyis Isten volt, mikor itt volt közöttünk, de nem engedte, hogy megnyilvánuljon, pedig Sátán ezt akarta, majd ideérni nem sokára. De először még, miután 30 éves lett, megjelent keresztelő Jánosnál. El tudjátok gondolni ezt a képet, amint a Jordánnál keresztelő Jánoshoz közelít. A tökéletes tisztaság, a tökéletes fenség közelít János felé, és János abban a pillanatban érzi, hogy egy nála hatalmasabb, tisztább, tökéletes lény jön hozzá. Olyan légkör árad belőle, hogy az emberek szerettek a környezetében lenni, hogyha nem voltak olyan bűneik, amelyeket titkoltak, és amelyekben benne éltek. Ha meg olyan bűneik voltak, akkor menekültek tőle. János soha életében nem látott ilyen embert, akiből ilyen árad. A lélek felemelő kiáradása volt. János, akinél asszony nem szült nagyobbat, azt mondta, hogy te jössz én hozzám. Nekem van szükségem arra, hogy te keresztelj meg engem. Micsoda csodálatos találkozás ez. És Krisztus gyengéden az esendő emberhez, aki nem érti a megváltás titkait, gyengéden, mint egy szülő, szelídséggel, de ugyanakkor határozottsággal azt mondta, most engedj nékem, mert így illik betölteni minden igazságot. Kedves testvéreim, Krisztus ebben is a példaképünk. Keresztelő János csodálattal nézi, hogy odajön hozzá, akiről azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy megérintsem a sarujának a kötőjét. Én vízzel keresztelek, de ő szent lélekkel fog keresztelni. Ez az Isten ember odajön Jánoshoz, és alá merítkezik, és János nem érti. És vajon mi értjük-e? Miért merítkezik alá Krisztus, mikor bűntelen? Egyetlen folt nincs rajta. Az alá merítkezés nem más, mint a test szennyének, a lélek szennyének lemosása. Jézus jön, és azt mondja, így illik betölteni minden igazságot. És alá merítkezik. És kijön a vízből. Kedves testvéreim, az én kerességem és a te kerességed semmit nem ér. Semmit. Semmit nem ér. Ha Krisztus nem merítkezik alá, nem járja előttem az utat, nem mutatja be a tökéletes kerességet, és kijön a vízből, a régi én meghalásának, de nem az ő régi énjének kell meghalni, nem az ő bűneit kell lemosni, hanem ő a második Ádám. Ő odaállt, és elkezdi járni a bűnös ember üdvösségének, megtisztulásának és megszentelődésének útját. A kerességet felemeli először. Alámerítkezik helyettem. Bemutatja, hogy a te kerességed nem lenne elegendő. Elfogadom, hogy kimutattad a testvérek előtt, hogy te is meghaltál a régi énednek. Elfogadom, hogy te is az akaratodat az én akaratom alá akarod rendelni, de mivel beteg vagy, minden fej beteg, minden szív erőtelen, mivel Ádám leszármazottja vagy, nem lenne elegendő. A tökéletes, ártatlan lény megmerítkezik helyettünk, és kijön a vízből, és mikor leborul a Jordánnál, hogy imádkozzon, János nem tudja levenni a szemét az Isten emberről. Vajon mi most nézzük-e a Jordánon térdelő, kezeit magasba emelő megváltót, aki helyettünk imádkozik? Vizionáljuk-e azt, hogy milyen ez az egyszerű galileai asztalos mester családjából származó ember, aki kijön, és nincs neki külső dicsősége, de olyan jellem tisztaság árad belőle, amint leborul és imádkozik Istenhez, hogy segítsen neki, adjon neki erőt, mert az emberi mi voltában nem lenne képes egyedül végigcsinálni a megváltás művét. Értem, imádkozik. És az angyalok? Gondoljátok el, az angyalok, akik tudják, hogy a parancsnokuk az. Tudják, hogy ő az, nem értik ők sem, tudják, hogy ő az, aki a mennyben az ő imádatukat, az ő éneküket, az ő dicséretüket hallgatta, most itt van, mint egy egyszerű, az emberi természet betegségeit hordozó valaki. És várják, hogy az atya mondja, hogy mikor, melyik angyal mondhatná az üzenetet. Megszokták, hogy az atya mondja, hogy az angyal menjen el és erősítse. Ez történt a pusztában is. De most mi történik? Szeretett testvéreim, az esendő embert, az ember fiát maga az atya fogadja fiaként. Kijelenti az emberről, a Krisztus emberről, ez az én szeretett gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Amikor ezt kijelenti maga az atya, az rólunk szól. Az rólunk szól. Amikor az emberi gyengeség, belekapaszkodik az isteni természetbe, az isteni erőbe, mikor az emberi gyengeség az istenivel egyesül, akkor kimondja az atya, te vagy az én szeretett gyermekem, te benned gyönyörködöm. Az örökségből kiesett, az örök életet, az örök boldogságot elveszett emberről kijelenti az atya, aki maga a szeretet, te az én szeretett gyermekem vagy Krisztusban. Hiszitek-e? Hiszitek-e? Hiszitek-e, hogy az atya visszafogadott bennünket? Hogy visszafogadott téged? Hiszed-e, hogy azt mondja, te az én szeretett gyermekem vagy? Hiszed-e? Hiszed-e, hogy bár mocskosan, disznószagúan, tépett, rongyos ruhában állsz, ő eléd fut, átölel, csókolgat, lehúzza a gyűrűjét, az isteni családot jelképező gyűrűt, és ráhúzza az ujjadra, és felöltöztet téged az isteni természetbe. Hiszed-e? Hiszed-e? Jézus Krisztus értünk merítkezett alá, értünk borult le a Jordán partján, értünk, mondta az atya, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És ezután értünk ment a pusztába, és ahol Ádám elbukott, ő oda beállt, és győzelmet aratott. Micsoda, micsoda tüske volt ez a sátán szemében. Van valaki a földön egyetlen egy? Az egyszülött. Egyetlen egy, aki a bűn foltja nélkül járja az élet útját. Egyetlen egy, akiben semmit nem talál. Keresi Krisztus szívében, hogy hol lenne valami, ahol a lábát megvethetné, és nincs semmi. Nincs semmi. Ide akar bennünket eljuttatni Isten. Aki szent, legyen szent ezután is. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Nem tudunk, csak ha Krisztus szemléljük. Nem tudunk, csak ha imádkozunk Istenhez, hogy adjon erőt napról napra, óráról órára. Miközben dolgozunk, imádkoznunk kell. Krisztus, bár Isten fia volt, éjszakákat töltött könyörgésben. Én még egyetlen éjszakát sem töltöttem könyörgésben. Pedig sokkal nehezebb helyzetben vagyok abban a tekintetben, hogy nekem már vannak olyan bűneim, amelyek olyan ismételt bűneim, ami szokássá tette, hogy bűncselekedjek. Sőt, úgy születtem, hogy az engedetlenség hajlama van bennem, az első gondolatom az engedetlenség. Gondoljuk el. Ha valaki szemléli a keresztet, ha valaki szemléli, ahogy az atya a keresztet burkoló sötétségben ott van a fia mellett, és mindez értem történt, akkor így mondom, kedvet kap ahhoz, hogy imádkozzék. Akkor így mondom, hogy az Isten szeretete szorongatja őt, és vonja őt, hogy akarjon beszélgetni Istennel, hogy akarjon megismerni Istent. Ott vagyunk a pusztában, és milyen érdekes, nem? 40 nap után oda megy sátán, és azt mondja neki, nem tudom, ezen gondolkodtatok-e, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyér. Hát nekem mondhatta volna. Ezen gondolkoztatok? Sátán 40 nap után, miután az ember fia, miután az Isten ember, miután Jézus Krisztus legyengülve, így mondja az első, megéhezett, oda megy hozzá, és nem, bocsánat, hogy így mondom, nem valami normális kísértéssel megy, hanem azt mondja, hogy mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyérré. Ezen gondolkoztatok-e, hogy miért ez a kísértés a sátánnak? Neked mondhatná? Nem nagyon inganál meg, hogy mondd a kenyérnek, hogy legyen, vagy mondd a kőnek, hogy legyen kenyér, mert ezzel nem lehet kísérteni. Tudod, hogy te hiába mondod, nem lesz kenyérré. De sátán tudott valamit. Sátán tudta azt, hogy azzal áll szemben, aki a mennyei trónon ült, aki ott mellette, aki mellettő állt, mint kérub. Tudta, hogy ott volt a teljes Isten testileg, és a legnagyobb teher Jézusnak az volt, megismétlem, a legnagyobb teher Jézusnak az volt, hogy ne engedje megnyilvánulni az isteni természetét. Gondoljátok el, kedves testvéreim! Olyan teherrel járt, hogy az első kísértés mi volt? Azt mondta, hogy ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyéri. Az utolsó kísértés mi volt? Ha Isten fia vagy, gyere el a keresztről. Mind a kettő nekem lehetetlen, neki nagyon is lehetséges. Azt írja Ellen White, ugyanolyan nehéz volt magát az emberi szinten tartania, ugyanolyan nehéz volt magát az emberi szinten tartania, mint amilyen nehéz nekünk felemelkedni az isteni természet szintjére. Nem volt előnye. Nem volt előnye. Ahogy nekünk az engedetlenség beugrik, ahogy nekünk gyerekkortól kezdve az önzőség, a másik letiprása, a bírvágy, a versengés, a nem tudom, amit csak fel, a hiúság, a pénz szeretete, amit csak el tudom mondani, itt van bent, és azonnal jön, neki ott volt benn, hogy megszokta, hogyha nehézségbe kerül, idézőjel nehézség, ha nehézségbe kerül, akkor az isteni hatalmát csak alkalmazza. Csak mondja, és úgy van. Csak mondja, és úgy van. Nem volt neki könnyű. És amikor így járt és kelt, kedves testvéreim, akkor neki, ennek a tiszta lénynek érintkeznie a bűnnel, mérhetetlenül fájdalmas volt. Nekünk fájdalmas érintkezni a bűnnel? Nekünk az fájdalmas, hogy meg kell öldökölni magunkat, hogy ne érintkezzünk vele. Neki az volt fájdalmas, hogy ott járt, és a bűnnel kellett érintkeznie. De megüresítette magát, és nem engedte, hogy az isteni hatalom megnyilvánuljon. És ebben is példát adott nekünk. Nekünk is meg kell magunkat üresíteni, hogy ne engedjük. Hogy ne engedjük, hogy az isteni önzőség, az én szeretet nyilvánuljon meg. És ebben a fényben a kereszt áldozata is sokkal nagyobb. Azt mondta Jézus, János evangélium, a 10. fejezet, nekem van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam fölvenni az életemet. Ezt senki nem mondhatja el. Csak egy Isten. Egy embernek nincs hatalma letenni az életét. Egy embernek nincs hatalma felvenni az életét. Gondold el, annyira szeretett téged, hogy mindvégig tudatában volt annak, hogy bármikor erőt ad az isteni természetéből, erőt ad az emberi természetnek. Bármikor a kereszten leszáll a keresztről. Ha fáradt, kis energiát kölcsönöz. Ha álmos, energiát kölcsönöz. Könnyedén. De ő nem engedte, önmagát megüresítette, amikor úgy találtadott, hogy egyenlő Istennel, nem tekintette ragadománynak, hanem megüresítette magát. Kedves testvéreim, annyira lassan tudjuk felfogni ezt, hogy ő miattunk tette ezt. Gyerekkorától kezdve nem nyilvánult meg benne az isteni hatalom. Végig járt az úton, ahol Sátán mindent elkezdett, hogy elbukjon, és nem nyilvánult meg benne, nem kölcsönzött az isteni erőből semmit. Az emberi természet és az isteni természet együtt élt Krisztusban, nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan, de nem engedte, hogy megnyilvánuljon. Viszont egy dolog történt. Mivel az emberi természetet magába foglalta az isteni természet, ezért ennek a lénynek, amit így mond az angol holy thing, a King James verzió, nem tudja másképpen fordítva, a magyar azt mondja, hogy aki születik is szentnek hivatik, a szent valami. Senkiről nem mondja azt az írás, hogy a Szentlélektől született volna, és aki születik is, szentnek hivatik. Na ez a valaki, aki egyszerre volt Isten, testben megjelent Isten és ember, ennek a valakinek végtelen kapacitása, végtelen ereje volt arra, hogy a szenvedést viselje. Rá helyeződött valamennyiünk bűne. Gondoljátok el, az enyém, a tiéd, mindannyiunk bűne rá helyeződött. És végtelen súllyal nyomta. És amikor a Gecsemánéban belekapaszkodott a földbe a körmeivel, mert a testi természetén keresztül, az emberin keresztül szerette volna valahogy, ha nem vonatik el az atyától, az a magány tölt rá, ami a bűnösre fog törni, amikor Isten jelenléte elszakadt tőle. Krisztus azt élte át én miattam, hogy el van szakítva az atyától, akivel öröktől fogva egy volt. Úgy érezte, azt tapasztalta, hogy egyedül van. És Sátán azt súgta neki, örökre egyedül maradsz. Azt súgta neki, a szerető atya soha többet nem fogadhat téged vissza. Gondold meg, mit csinálsz. Az, akivel egy voltál örökké valóságokon át, az a bűnök miatt, amit rád helyeződött, soha többet nem lehet veled egységben, mert Isten bűnnel együtt nem lakozik. Ezzel kísértette őt Sátán. És ahogy Dániel könyve mondja, egyedül taposta a sajtot. és senkie sem volt. Értem, tette ezt. Gondoljátok meg, miközben ott volt a földön, és vércseppeket verejtékezett, mert az atyát veszítette el, ezt élte át, aközben ott volt neki, hogy most akkor felveszem az isteni, megnyilván az isteni, leveszem az emberit, és visszamegyek az atyámhoz, és a bűnös nyeri el büntetést. És micsoda szeretet! Én értem, letette az életét, az isteni létét, az isteni hatalmát, a dicsőségét. Én értem tette ezt, gondoljátok meg. Ez a szeretet. Csodálkozzatok, menj! Nem engedte, hogy az isteni megnyilvánuljon. Uram, ha lehet, akkor múljék el tőlem ez a pohár. Van megoldás? Nem tudom elviselni. Lehetetlen. Megremeg az emberi természetem. Micsoda kísértés volt. Micsoda próba volt, hogy isteni erőt kölcsönözzön. De ő engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Gondoljátok el, mennyire szeret bennünket. Mennyire szeret bennünket. Szemléljétek, hogy azt mondja, de a te akaratod legyen meg. És azokból, amiket szenvedett, megtanulta az engedelmességet. Engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És amikor Kajafás előtt állt, Kajafás megszaggatta a ruháját, nekem az azt jelenti, hogy Kajafásra nem volt méltó, hogy mint főfa bemutassa, hogy milyen Isten. És nem lett volna szabad különben megszaggatni a ruháját, mert ő Istent kellett volna kifejezze. De Krisztus a szívét és a testét szaggatta meg, hogy Kajafást megmentse. 1 Timóteus, Titus levelei, olvassátok el. Minden emberért meghalt, Kajafásért is, Pilátusért is. Ahogyan megszaggatta Kajafás a ruháját, az isteni természet, a tisztaságnak a jelképét, úgy szaggatta meg Krisztus a kereszten a saját testét. A kereszt az evangélium. A kereszt az, ami az egyedüli reménységünk. Ő mind halálig engedelmes volt, a végtelen Isten a végtelen törvény követelményeit betöltötte. Órákig lehetne beszélni erről. Azt mondta Boáz, olvassuk Rút könyvében, hogy a legközelebbi rokonnak kell kiváltani azt, aki elvesztette az örökségét. És hol volt az emberiség legközelebbi rokona? Ki lenne az? Ki lenne a legközelebbi rokonom? Ki lenne a te legközelebbi rokonod? Kicsoda? Egy angyal? Mert nem angyalok természetét vette magára zsidókhoz írt levél, hanem az Ábrahám magvának természetét. Húsunkból való hús, csontunkból való csont, vérünkből való vér, gondolatokkal, érzelmekkel, fáradtsággal, azzal a degenerált emberi testtel, amit 4000 év után örökölni lehet. Gondoljátok el. Ő a legközelebbi rokonom, olyan rokonom, aki ki tud váltani engem az elveszett örökségből. Senki más. Apám nem tud, anyám nem tud, te sem tudsz, mert te magad is el vagy adva. Valaki olyannak kellett kiváltani, aki nincs eladva. Valaki olyannak kellett kiváltani, aki nincs a törvény alatt abban az értelemben, hogy tartozna a törvénnyel. Ő a törvény alkotó, a törvény fölött van. Egy angyal se adhatja az életét, mert neki az életének egy célja van, hogy tökéletesen bemutassa azt, hogy Isten mit akar vele elérni. Ezzel tartozik Istennek, a teremtőjének. Egyedül egy valaki közeli rokonom van, aki az én természetemben van, aki meg akar engem váltani, aki meg tud engem váltani, és egyenlő Istennel. A keresztet fogjuk tanulmányozni. A kereszten függő Isten fogjuk tanulmányozni. Örökké valóságokon át, és a csodálatunk, a szeretetünk, az Istenhez való vonzódásunk egyre mélyebb, és egyre mélyebb, és egyre mélyebb lesz. És már nem látjuk az ő törvényét nehéznek, mert azt látjuk, hogy ő is ilyen, és én ilyen akarok lenni. Kedves testvéreim, erről elmélkedjünk. Mert nékem az élet Krisztus, és nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És mikor a sírból a szombat eltelt, és eljött az idő, hogy előjöjjön, mi történt? Én vagyok a feltámadás és az élet. Senki más nem mondhatta ezt. És Krisztus felvette az életét. Krisztus felvette az életét, amit önkéntesen tett le, azt most önkéntesen felvette. És menjünk tovább egy gondolattal. Önkéntesen milyen testet vett magára a feltámadáskor? Az ember, a megdicsőült ember testét. Úgy döntött a végtelen Isten, hogy soha többet nem lesz isteni formában. Soha többet. Örökké valóságokon át az ember fia ül a menny trónján. Letette az isteni formát. Sőt, nem csak, hogy letette az isteni formát, hanem többé én miattam már nem tud mindenütt jelen lenni. Erre már gondoltatok? Elküldte a szent lelket. Ő az. Az ő szent lelke, ami mindenütt jelen van, de Krisztus, az Isten fia, mikor előjött a sírból, felvette az életét, hogy betöltse azt, amit mondott a zsidóknak, én romboljátok le, és én megépítem ezt a templomot. Én megépítem. Felvette szabad akaratából az ember megdicsőült természetét. És betöltötte azt, amire Ádám lett elhívva. Ő a második Ádám, ő a mi reménységünk, ő a mi atyánk, ő benne vagyunk teljesek. És mikor felnézünk a mennyei trónra, az ember fiát látjuk, megdicsőült testben, aki Isten és ember egyszerre. Akit az atya magához ölel, és aki minket, mint embereket magához ölel. Szorosabb kapcsolatba kerültünk Krisztus által az isteni családban Istennel, a bűn megoldása útján, mint ahogy a bűn előtt voltunk. Ez a szeretet. Csodálkozatok, ó egek és föld! Isten kiválasztotta az emberi fajt arra, hogy olyan közelségben legyen vele, mint az ő egyszülött fiával. Ez a szeretet. Ez a végtelen szeretet. Erről emlékedjetek. Erről gondolkodjatok. És mindenkor örüljetek. Kedves testvéreim, a délután arról fogunk beszélni, Krisztus milyen természetben jött el. De ma, most délelőtt ez a legfontosabb. Ne végezzünk semmi egyébről, csak hogy Krisztusról tudjunk, mégpedig mint megfeszítetről, aki én értem lett megfeszítve, aki én értem támad föl, aki én értem ment föl a mennybe, és aki én értem ül az atya jobbján, és helyet készít mindannyiunknak, hogy ahol ő van, mi is fel legyünk. Amen.
1: Záró imádság előtt énekeljük közösen a 113-as számú ének összes versszakát. 113-as számú ének, mind a 4 versszakát énekeljük közösen.

0: akikkel tehetjük, közösen hajtsuk meg térdeinket.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked Jézus Krisztust, reménységünket, megváltónkat, váltságunkat. Köszönjük, hogy nekünk ajándékoztad őt az örökké valóságokra, hogy örök életünk lehessen. Mennyei atyánk, bár csak tudnánk emberi szavakkal a szívünk érzelmével kifejezni a hálát, hogy nem hagytál elveszni bennünket. A hálát, hogy megkerestél bennünket, megtaláltál bennünket, és hogy küzdesz értünk minden napon át. Velünk vagy, hordozod bűneinket, munkálkodsz azért, hogy közelebb vonj magadhoz, hogy bűnvallomásra, bűnbánatra, és a bűnök elhagyására késztess. Atyám, köszönjük, hogy a végtelen isteni erőddel valamennyiünkért az egész mennyet munkába állítottad, hogy megmenthess bennünket. Atyánk, és mi semmit nem tudunk hozni. Most is úgy borulunk le eléd, hogy csak bűneinkről tudunk számot adni. Most is úgy jövünk hozzád, hogy csak alkalmatlanságunkat, megtagadásainkat, eleséseinket tudjuk megosztani veled. És egyedül Krisztus a mi reménységünk. Egyedül a te ígéreteidbe kapaszkodunk. Ezek alapján ostromolunk téged, hogy add nekünk a te szent lelkedet, hogy világosabban lássuk Krisztus áldozatát. Add nekünk a te szent lelkedet, hogy jobban megértsük a te szent igédet, és ez átformáljon bennünket. Folytasd a munkát velünk, kérünk, amit elkezdtél, mint ezüst tisztogató, tisztogass bennünket. Vigyél be újra és újra ugyanazokba a próbákba, amelyekbe elesünk, hogy megerősödve egyszer győztesen jöhessünk ki azokból. Segíts nekünk, mennyei atyánk! Ne engedd, hogy az ellenség elkeftelenítsen bennünket, vagy elbátortalanítson. Ne engedd, hogy magunkat szemléljük elkeseredve és reménytelenül, hanem az ember Jézus Krisztus nézzük, ahogy a trónon ül melletted, és ahogy ő hivatkozik a mi érdekünkben az áldozatáért, ahogy ő hivatkozik az ő vérére, amelyben megmosod bennünket. Mennyei atyám, köszönjük ezt a végtelen szeretetet, és kérünk téged, hogy tegyél csodát velünk, hogy befejeztesd a munkát, amit elkezdtél, és az örök életben együtt lehessünk mindannyian. Segíts nekünk, hogy jár itt a földön, azáltal, hogy téged szeretünk, szeretjük egymást, és hogy betöltsük szeretet által a törvény valamennyi kívánalmát. Legyen áldva és magasztalva neved mindazért, amit tettél értünk, és mindazért, amit tenni fogsz. Jézusunk nevében. Amen.
0: Zárásként énekeljük a 76-os számú ének 1-es, 2-es, 6-os versszakát. 76-os számú ének 1-es, 2-es, 6-os versszak.

Testvéreim, így együtt is szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. A Biblia utolsó könyvéből, Jelenések könyvéből hoztam most két igeverset közétek, és olvassuk ezt fel együtt, és erről szeretnék szólni a mostani Isten tiszteletünkön. Jelenések könyve vége fele, 21. fejezetben találhatjuk ezt a két igeverset, a 7. és a 8. versekben. Lapozzuk fel együttesen, és olvassuk el. Jelenések könyve 21. fejezetének a 7. és a 8. verse így hangzik. Aki győz, örökségül nyer mindent. Annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, utálatosoknak és gyilkosoknak, paráznáknak és bűbájosoknak, bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Bizonyára feltűnt, és olvastátok már úgy egészében Jelenések könyve 21. fejezetét, tudnilik ebben az egész fejezetben arról a dicső és

0: vágyott célról olvashatunk, amibe bennünket Isten hívott. Ugye máshol így mondja ugye a Biblia, hogy az ő örökségébe és az ő országába és dicsőségébe hívott bennünket. És ebben a fejezetben bemutatja számunkra a Szentírás, hogy a mostani világhoz, a mostani életünk tapasztalataihoz, közdelmeihez, gyötrelmeihez képest miben lesz más az a világ. Mi nem lesz ott, és mi lesz ott ahhoz képest, amit mi most itt tapasztalunk és hordozunk, és ami szenvedést, fájdalmat okoz. És ez nyilván bátorít és erőt ad bennünket, kell is látni mindig a célt. Ez egy fegyver a Biblia tanítása szerint, az üdvösség sisakjának a felvétele, hogy hova is hívott bennünket az Isten, és milyen lesz az a világ a mostanihoz képest. Hát enélkül tényleg elmondhatjuk, hogy hiába való lenne az életünk minden küszködésével, gyötrelmével, ha mi ezt nem érnénk el. Az Isten kegyelmi ajándéka, az üdvösség, és ebbe hívott bennünket. Ellen White testvérünk azt mondja az egyik bizonyságtételében, hogy bármit veszítesz ide lent, tökéld el, hogy elnyered az üdvösséget. Ezt az országot, ezt az örök országot, amiről Jelenések könyve 21. fejezete beszél. És ugye ezt foglalja össze a 7. vers, hogy aki győz, és aki ezt eléri, akkor az örökségül fog nyerni mindent, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Amivel azonban folytatódott a felolvasott ige szakasz a 8. versben, ugye az azt mutatja, hogy ez a 21. fejezet, ez egy olyan leírás, amiből viszont nem maradhat ki az, hogy kik azok, akik kimaradnak az örök életből. Kik azok, akiknek az Isten nem tudja megadni az üdvösséget, az örök életet. Pedig nagyon szeretné mindenkinek megadni. Az Isten akarat az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, de itt felsorolja azt a 8. vers, hogy mi miatt, mi az akadály, mi miatt nem lehetséges az embereknél, hogy Isten ezt a vágyott célt, ezt tényleg megadja számukra. Ugye nagyon érdekes ez a felsorolás, mert ugye gyávák, hitetlenek, utálatosok, gyilkosok, paráznák, bűbájosok, bálványimádók és minden hazugok, és ahogy ezt a felsorolást átgondoljuk, akkor úgy gondoljuk, hogy nagyon sok dolog távol van tőlünk háza az Úrnak, tehát a gyilkosság, meg a paráznaság, meg az utálatosság, a gyilkosság, az távol van, viszont az első kettő az elgondolkodtat. És az is elgondolkodtat, hogy miért ezzel kezdi. Azt mondja, hogy a gyávák és a hitetlenek. Tehát nagyon érdekes, hogy a Biblia, amikor veszi azoknak a sorát és azoknak a táborát, akik valami miatt nem részesülhetnek az üdvösségben, akkor ezzel kezdi. Mint ezzel azt mondaná, hogy a legtöbb embernek ez volt az akadály. A legtöbb embert ez választott el attól, hogy az Isten Krisztus által ezt az örök életet és az üdvösséget megadja. Azt mondja, a gyávák és a hitetlenek. És csak ezután sorolja ezeket a durvább dolgokat. Nyilván ez az első kettő, ez összefügg, a gyávaság és a hitetlenség, mert az az ember, aki gyáva és bátortalan, az nyilván azért gyáva, mert nem mer dolgokat, valahogy a hitében nem mer megragadni dolgokat, és nem mer elindulni ezekben. És aztán ezt a másik oldalról megközelítjük ugyanez a helyzet, hogy amikor az ember hitetlen, akkor tulajdonképpen sokszor azért hitetlen, mert gyáva, mert bátortalan. Inkább a gyerekkorban szokott ez olyan közmondásos lenni, illetve inkább, hogy egyik gyerek a másik rakassza, hogy most akkor ki a bátor, meg ki a gyáva. Felnőtt korban már nem biztos, hogy olyan gyakran szoktuk ezt alkalmazni, hogy lehet az ember gyáva is. A Biblia alkalmazza a felnőtt korban, hogy igen, lehet az ember gyáva az ő dolgaiban, és lehet hitetlen is. Néhány területet engedjetek meg, hogy én úgy veletek együtt átgondoljak, hogy mi mindenhez kell bátorság az életben. Mi mindenhez akar Krisztus bátorságot adni az életben. Mi minden területen létkérdés és üdvösségkérdés az, hogy mi bátrak vagyunk, vagy pedig gyávák vagyunk. Tehát ezeket vizsgáljuk meg. Elsőként szeretném említeni azt, hogy bátorság kell az életünkben a döntések meghozatalához. Az, hogy mi bizonyos dolgokat megvizsgáljunk az életünkben, és ott kimondjuk azt, hogy most már pedig ez így lesz, és én emellett döntök, ehhez komoly bátorság kell. Figyeljétek meg, és bizonyára ez tapasztalat is mindannyiunkban, de általában a világot jellemzi, hogy nagyon sok embernek a változatlanság jelenti a biztonságot, hogy semmi ne változzon. Minden maradjon ugyanúgy, de a változástól félnek az emberek, teljesen mindegy, hogy a változás az jó irányba megy, vagy nem jó, félnek attól, hogy biztos, hogy nehezebb lesz, biztos, hogy kényelmetlen lesz, és ezért hagyjon engem békén mindenki lógni a szögön, ugye szokták mondani, nekem nagyon jó így, hogy vagyok. Emögött az emberi restség áll, és az emberi gyávaság áll, hogy fél változtatni, és fél más utakat megízlelni, és azon elindulni, ez idősen is, és fiatalon is veszély. Hadd említsek csak egy nagyon egyszerű példát. Vannak emberek, akik megkínálják őket valamilyen étellel, akkor azt mondják, hogy nem kérek. Miért nem kérsz? Mert nem finom. Még kóstoltad? Nem kóstoltam, de nem finom. Honnan tudod, hogy nem finom, nem kóstoltad? Hagyj el engem békén, nem kérek belőle. Értjük? Tehát amikor azt mondja az ige, hogy a keresztény embert mi is jellemzi, meg az igazságot kereső embert mi jellemzi, mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Hogyan tudom én bizonyos dolgokról, hogy jó vagy nem jó, ha meg se vizsgálom? Az emberek félnek a mástól, félnek az újtól, félnek a változástól, és azt mondják, hogy hagyjanak bennünket békén, abban meghalni, amiben mi vagyunk. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy ahhoz, hogy mi vezethető, tanítható és formálható emberek legyünk, ennek mondhatnám a legnagyobb szükség tényezője az életünkben a bátorság és a hit. Hogy az Isten velünk meg tudja cselekedni azt, amit ő szeretne, ahhoz a bátorságra és a hitre van szükség. Jézusról azt mondja a Biblia, szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. És nézzétek meg, hogyha ezen elgondolkodunk, az életünkben bármilyen területen vizsgálódunk, akkor azt mondjuk, hogy a megvizsgálás nyomán nekünk ki kell mondanunk bizonyos dolgokról, akár hétköznapi kérdésekről, akár nagyobb horderejű kérdésekről, hogy abban mi az igazság, és mi a hamisság. És ahogy bennünket ez érint, ki kell mondjuk azt, hogy melyikről mit gondolunk, és nyilván, ami miután kimondtuk, hát ez az azonnal érinti is az életünket tudnélik, hát az mérlegre tesz bennünket, hogy most akkor, amit kimondtunk, akkor az hogy hatott ránk, azt hogy építettük be, azt hogy követtük, tehát komoly döntésekre van szükségünk, hogy az igazság szeretete és a bűnnek a gyűlölete, ez tényleg egy rendező elv lehessen az életünkben, aminek mentén az Isten igazgat, vezet és előre segít bennünket, mert az igazság szeretete és a gonoszság gyűlölése is cselekedetekben, az életünk formálódásában és konkrét döntésekben jut kifejezésre, hogy az ember ezt komolyan gondolja, vagy pedig csak elmondja. Mert mi emberek azért a szavakkal sokkal könnyebben bánunk, mint a döntésekkel az életünk bármely dolgában. Nézzétek meg, hogy már a megtérésnél, egy átlag ember alapos megtérésnél, ahogy az Isten szeretetét megismeri, és azt befogadja, mennyire kell a bátorság. Nem tudom, gondolkodtatok ezen? Hadd kérdezzem tőletek, hogy bátorság kell-e ahhoz, hogy egy ember meglássa maga elveszettségét, felismeri a Krisztus nélküli elveszettségét, és azt mondja, hogy Uram, nekem rád van szükségem, mert nélküled semmi nem lesz az életemből. Kell-e ehhez bátorság? Én úgy gondolom, hogy nagyon is. Nagyon is, hiszen nézzétek meg, hogy a világ általában mindenki kelleti magát valamivel, mutatja magát valamivel többnek, mint a másik, és lehazudja a csillagokat is a saját maga számára is, hogy ő egy nagyon jó ember, és ő neki sikerei vannak, győzelmei vannak, és letelik így az élete. Tehát ahhoz nagyon komoly bátorság kell, hogy az ember kimondja azt, hogy Uram, amikor vizsgálom én magamat a te törvényed tükrében, én vizsgálom magamat Krisztus életének a tükrében, akkor én egy nyomorult és egy elveszett ember vagyok. Én belőlem semmi nem lesz. Ugyanakkor arra ahhoz is bátorság kell, hogy az ember hittel megragadja azt,
1: de ha én tudom, Uram, azt is, hogy ilyen nyomorult emberként is te szeretsz, és meg akarsz engem menteni. Nagyon sok ember van, aki odáig eljut, hogy tehetetlen, de azt nem hiszi el, hogy ő nyomorult, bűnös emberként is kell az Istennek. Hogy őt elfogadja az Úr. Hogy az ő életem megmentése az egy valóság lehet. Vannak tervei az Istennek ránézve. Az ígéretei egészen bizonyosak az ember, ezt már nem hiszi el. Ehhez is bátorság kell. Ahhoz is bátorság kell, hogy én minden bűnömmel oda menjek az Istenhez, és azt mondjam, hogy Uram, én leteszem nálad, mert én tudom, hogy te a bűnöket Krisztus által elvetted, és engem ettől meg akarsz szabadítani. És ugyanakkor szeretném nem elhagyni azt sem, hogy bátorság kell ahhoz is, hogy az ember keresztényé legyen, és amikor Krisztus azt mondja, hogy hívlak téged, gyere és kövess engem, az ember elinduljon, ehhez nagyon nagy bátorság kell. Én emlékszem, amikor már odáig elvezetett engem az Isten az életemben, hogy azt mondtam, hogy én tudom, hogy miben nem akarok élni. Én tudom, hogy nem akarok élni, és vágyom-e egy krisztusi életre. De egyre inkább azt láttam, hogy én annyira gyenge és tehetetlen ember vagyok, hogy én képtelen vagyok ezt megvalósítani, hogy én sokáig ezért nem mertem dönteni az életemben, mert magamra néztem. És engem egyedül az mert elindítani Krisztus követésében, hogy Jézus mondta azt, hogy gyere. Hogy Jézus mondta azt, hogy velem együtt ez sikerülni fog. Hogy velem együtt ez lehetséges. Nekem el kellett, hogy terelje a figyelmet önmagamról, a körülményeimről, más emberek gyengeségeiről. És azt mondja Jézus, hogy nézz rám, és figyelj rám, és higgy nekem, hogy velem lehet. Akkor ez bátorság kellett, hogy merjek elindulni. Én a legnyomorultabb, a legszerencsétlenebb, aki eddig eltolta az egész életét, én merjek? Hát ez egy lehetetlen vállalkozás. Igen az, de emberileg. Krisztus által nem. Igen, bátorság kell, és hit kell ahhoz, hogy valaki az Isten hívását, amikor bennünket az új életre hív, egy szeretetteljes életre hív, egy győztes életre hív, az ember ezt elmerje fogadni. Ezt magára nézve reálisnak merje hinni. Ez bátorság kell. De hadd mondjam nektek, testvéreim, hogy erre később is igen-igen nagy szükségünk van, mert az ember, amikor rájön arra, hogy keresztényként szövetséget kötött az Istennel, elindult, az volt az álma, hogy ő majd egy éven belül minden bűnétől szabadulni fog, és tökéletes életet él. És aztán tapasztalja, hogy telnek az évek a kereszténységében, és ugyanolyan nyomorult ember magában, mint régen volt. Amikor tapasztalja az ember, hogy századszor elesik abban, amiben ő nem akarja és gyűlöli a bűnt. Amikor tapasztalja azt, amit Ellen White testvérünk így ír, hogy sokszor kell még a térdeden sírva könyörögél az Istennek, de ne es kétségbe, mert ez a harc mindannyiunknak. Akkor én úgy gondolom, testvéreim, hogy ez is bátorság kell. Hogy a 10., 20., vagy ki tudja hányadik év kereszténysége nyomán is én ki tudjam azt mondani, hogy boldogok a lelki szegények, mert én nyomorult semmi ember vagyok, Uram, előtted. De én akkor sem mondok le a célról. Én akkor sem mondok le arról, hogy te engem győzelemre vezetsz, és elismerem azt, hogy tehetetlen vagyok, akárhány éve vagyok keresztény. De akkor is megyek hozzád. És akkor is bízom abban, hogy a te ígéreteidet megújítod az én életem felett. És aztán valaki akárhány éve igyekszik Krisztust követni, mindig felismer az életében újabb és újabb dolgokat, amiben dönteni kell. Megfigyeltem, vannak olyan keresztények, akik, amikor megismerik az Urat, akkor tele van az életük szabadítással. És visszaemlékeznek, és elmondják, hogy 10-15 éve, amikor én megismertem az Istent, akkor megszabadított engem az italtól, a dohányzástól, a trágárbeszédtől, az indulatosságtól, ki tudja mi mindentől, és akkor eltelik 10-15 év, és akkor azt látom, hogy a keresztény ember abból él és abból merít, ami 15 éve történt, pedig ma is kellene kemény döntéseket hoznia, és nem hozza meg. Miért Jézus nem akar ma szabadítani? Krisztusban ma nincs erő. Ma nem kell bátorság döntésekhez? Ma nem kell hit a döntésekhez? Erre mindig szükség lesz. Tehát ennek nem jutunk a végére. Nagyon bátorító számomra a Bibliának azok a példái, egy József, vagy egy Dániel, vagy maga Krisztus, ami megváltónk. A két utóbbinál alkalmazza a Szentírás ezt a kifejezést, Dánielnél és Jézusnál, hogy eltökélték magukat. Én ezen a kifejezésen sokat gondolkodtam, hogy hát bocsánat, de egy ember, aki nagyon tisztában van a maga korlátaival, a maga tehetetlenségével erőten, mi az, amire magát eltökélheti? Hát az első lépésnél el fog bukni. És testvéreim, jöjjünk rá arra, és ismerjük azt fel, hogy ezek az emberek nem a maguk erejében bízva tökélték el magukat, hanem azt mondták, hogy az Isten velünk csodát nem csinálhat, amíg még ki nem mondom azt, hogy ezen az úton akarok járni. Addig nem fog csodát csinálni. És ezért Józsefnek azt kellett mondani, hogy én hogy követhetném el ezt a gonoszságot, és vétkezhetném az Isten ellen, mert ez gonoszság. És amikor József ezt kimondta, akkor jött a lélek, és megerősítette őt. Akkor megerősítette ő benne a jó melletti akarást és a véghezvitelt. Dánielnek el kellett magát tökélni, és azt mondta, hogy ő nem fertőzteti meg magát a király ételével és borával. Lehet, hogy mások azt mondják, hogy a nagy dolog ez, hát most egyszer beeszel valamiből. Akkor mi van? Nem, azt mondta, mi gonoszság, az gonoszság. És én azt nem vállalom. És ezek az emberek merték magukat eltökélni a jó mellett, és az Isten hatalmasan megerősítette őket, hogy ebben ki tudjanak tartani, és végig tudják ezt csinálni. Testvéreim, az életünket komolyan érintő dolgok azok a hitnek és a bátorságnak a próbái, amik a mi életünket komolyan érintik mindennapjainkban, azok a hitnek és a bátorságnak a komoly próbái. Hadd említsek egy példát, egy másik városban szolgáltam, és volt egy nazarénus család, az egyik tagja, fiatalember, ő testvérünk volt már, az anyuka és a nővér, ő pedig, ugye a lánytestvér, ő pedig, hát ők úgy jöttek közénk, nazarénus közösségtől elszakadtak már, igazán nálunk voltak, nem is ez a lényeg. Hanem ezek az emberek vezettek egy csempevoltot. És amikor a család odaérkezett, és különösen a fiú, aki hát szerette volna követni az urat az ige tanítása szerint, és felismerték azt, hogy a szombat az a szombat. Tehát a szombat az ott van a törvényben, és az Úr ezt kívánja tőlünk, Krisztus erre adott példát megerősítette. Akkor összeült a családi tanács, és akkor azt mondták, most mit csináljunk, mert szombaton van a legnagyobb forgalmunk. Most mit kell csinálni? Hát, ugye ilyenkor az ember ott szoroz, összead, kivon, és akkor azt mondja, meghozták a döntést, hogy lesz, ami lesz, becsukjuk a boltot szombaton. Hát, ha egyszer az Úr ezt mondta, akkor emiatt csak nem lesz kárunk. Testvéreim, mi történt ezzel a csempevolttal? Az történt, hogy hétköznap nagyobb forgalma lett, mint korábban a szombati nyitvatartással együtt. Ugye én erre szoktam azt mondani, hogy az Úr senkinek nem marad adósa, mert amikor mi döntéseket hozunk az Isten mellett, akkor ott az Isten nem fog ám megszégyenülni. Az Isten soha nem engedi azt, hogy az ő neve megszégyenüljön, vagy mi megszégyenüljünk, hanem ott akkor ő állni fogja a szavát. Tehát ennyit szerettem volna röviden elmondani erről, és egy másik területre is térjünk, és én itt azon gondolkodtam el, hogy mennyire kell bátorság és hit a mi véleményünknek a képviseléséhez. Most akármilyen körben. A gyülekezetben valamiben nem egyezünk, vagy a családban, vagy a hitetlen rokonok között, vagy éppen a munkahelyen, bármi szóba kerül, akkor mennyire kell bátorság és hit, hogy ami bennünk van, és ami meggyőződésünké vált, amit mi fontosnak tartunk, azt mi bátran ki tudjuk mondani, és a véleményünkben ezt meg tudjuk fogalmazni. Nekem az a tapasztalatom így nyilván a magam életében is, de hogy másokra is tekinthet az ember, hogy az emberi természet számára sokkal kényelmesebb beleolvadni valami nagy átlagba, nagy átlag véleményébe, sokkal kényelmesebb hát másokra támaszkodni, mint hogy nekem külön véleményem legyen valamiről. Mert ott van az emberben a félelem, hogy vajon mi lesz a következménye annak, amikor én valamit kimondok. Mi lesz a következmény annak, ha valamit én vállalok? Ha valamiben az én véleményemet kerekperec megfogalmazom. A konfliktus kerülésnek hatalmas veszélyei vannak, illetve maga a konfliktus kerülés egy nagyon nagy veszély, nem csak házastársi kapcsolatban, hanem baráti kapcsolatban is, testvéri kapcsolatban egyaránt, amikor az ember nem vállalja a véleményét, éppen azért, mert talán ellentétben van a másikkal, és nem akar úgymond furcsa emberré válni a másiknak a szemében, és számára a legdrágább dolog a békesség. Félti az ember a kapcsolatait, félti a másiknak az örömét, hogy mi lesz, hogyha ha most szembesül ilyen különbözőségekkel. Példabeszélek könyvének 29. fejezetében van egy ige az 5. versben, ott azt olvashatjuk, hogy aki hízelkedik az ő barátjának, az hálót vet annak lábai elé. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy ha egy barátságnak az az alapja, hogy én mindenben elfogadom azt, amit ő jónak lát, én mindenben hízelkedek neki abban is, amiben nincs rá alapom, és nincs rá okom, akkor azt mondja, hogy hálót vet az ember annak lábai elé, tudnilik neki tesz rosszat, neki okoz kárt. Mert az igazi barátság az vállalja azt, hogy ha én megmondom a másiknak a gyengeségeit, vagy figyelmeztetem a veszélyre, hogy bele fog lépni valami gödörbe, az igazi barátság ki kell, hogy bírja ezt is. Mert milyen barátság az, hogyha nekem megmondja a barátom, hogy mire vigyázzak, és mitől őrizkedjek, és aztán nekem nem tetszik, és meg fogok rá orrolni ezért, és akkor vége a barátságnak. Ez idáig se volt akkor barátság. Ugyanezt mondhatjuk a házastársi kapcsolatban, ugyanezt mondhatjuk a testvéri kapcsolatban. Nem szeretet az, amikor mi egymást nem tudjuk helyreigazítani, nem tudjuk inteni, és értsük jól, testvéreim, a Bibliának az intésre vonatkozó tanácsát, mert amikor azt mondja, hogy intsétek egymást minden napon, míg tartom, akkor nem azt jelenti, hogy intsétek le egymást. Hanem az intés a Bibliában az azt jelenti, hogy szeretettel helyes utat mutatni a másiknak. Mindannyian emberek vagyunk, mindannyian megcsalhatók vagyunk, mindannyian tévedhetünk, és a családnak, baráti kapcsolatnak, testvéri közösségnek ezen a ponton is szerepe van és küldetése van. Merjük-e vállalni a véleményünket akkor is, hogyha nem válunk kedves emberekké? Jézusnak volt egy mondása erre, és azt mondta, hogy nem békességet bocsátani jöttem a földre, hanem fegyvert. Jézus háborúskodni akar? Vagy ez mit jelent? Jézus nem akar háborúskodni, mert azt mondta, hogy boldogok a békességre igyekezők, ugye? Mert ők mondatnak az Isten fiainak. De az az ember, aki állandóan a békességre vágyik, és mindig csak a békesség számít, az csak a megalkuvás útján lehet járni, mert az másképp nem létezik. Jézus azt mondja, hogy igen, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek, amennyire rajtatok áll, de van olyan helyzet, amikor képviselem a véleményemet egy dologról, képviselem a véleményemet egy emberről, képviselem a saját céljaimat Krisztus mellett, és nem biztos, hogy örülni fog neki az én környezetem. És akkor mit csinálok, ha nem örül? Akkor valószínű, hogy dönteni kell. Dönteni kell a békesség és mások véleménye, vagy pedig Krisztus szeretetteljes hívása között. És nyilván a természetünkben ott van annak a félelme, hogy elveszitek valamit. Igen, erre reális esély van, hogy elveszitek valamit. Péter, amikor egyszer kérdezte Jézust, azt mondta, hogy hát mester, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Hát mit nyerünk? Hát mi lesz nekünk? Hát azért valamit nyerjünk is. Jézus azt mondta, senki nincs, aki úgy ne lenne, hogy elveszíti érettem apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, mindenét. Ne kapna százszor annyit ebben az életben, és utána örök életet. Nem lehet másképp Jézus útját járni. Nem lehet. Tehát konfliktusokat, meg nem értést, hűvösséget, emberek elfordulását vállalnunk kell mindenképp. Tehát enélkül nem lehet. A szeretethez bátorságra van szükség, és a bátorsághoz pedig hitre van szükség. Még egy területet engedjetek meg. Ez pedig arra vonatkozik, hogy Jézust megvallani az életünkkel, a beszédünkkel, a szokásainkkal, ehhez is bátorság kell. Jézus azt mondta egy helyen, Márk evangélium 8. fejezetének a 38. versében olvashatjuk, hogy ha valaki szégyelt engem és az én beszédeimet, azt az embernek fia is szégyelni fogja, mikor eljön az ő dicsőségében a szent angyalokkal. Ezen sokat gondolkodtam, hogy tényleg lehet Jézust szégyelni? Lehet az ő beszédeit szégyelni? És valószínű, hogy így van, mert bátorság kell ebben a világban Krisztust megvallani. Bátorság kell Krisztust képviselni, bátorság kell Jézus mellett kiállni, az ő életét és tanításait képviselni, magunkat ahhoz kötni, mert bolondak néznek bennünket az emberek. A Biblia azt a kérdést veti fel, hogy számít-e nekünk az, hogy az emberek bennünket minek néznek. Hihetetlen nagy súlya van egyébként az emberek véleményének, pedig az igazért felhívja a figyelmünket arra, hogy Jézus azt mondta egy helyen, hogy én emberektől dicsőséget nem nyerek. És ezzel nem azt mondta, hogy emberek ne dicsőítsenek engem, hanem azt mondta Jézus, hogy azon túl, hogy az Atya engem elküldött, és az ő jóváhagyása, tetszése megnyugszik az én életemen, és belül nekem ez békességet ad. Ehhez képest egy emberi vélemény nem ad ehhez hozzá semmit, és el se vesz. Ugye nagyon egyszerűen fogalmazva Jézus ezzel azt mondta, hogy engem nem érdekel az, hogy az emberek rólam mit gondolnak. Más helyen azt mondja a Biblia, hogy ember, te félsz más emberek haragjától, meg vélemény, hát az az ember most olyan fontos, hát egy lehelet van az orrában, hát ma van és holnap nincs. Ennyire fontos mások vélemény? És tudjátok, azért tényleg sokszor fontos az emberek véleménye. Tehát ezért ez komoly súllyal nehezedik ránk. Jézus azt mondta, hogy ha valaki szégyel engem, mert parázna és bűnös nemzetség előtt. Tehát hozzáteszi, hogy azok előtt, az emberek előtt szégyeljük mi Krisztust, akit értünk a legtöbbet tett, aki a világért a legtöbbet tett. Azok előtt, az emberek előtt, akik nem rendelkeznek igaz értékítélettel, akik el vannak merülve a bűnbe, akiket a bűn vakká tesz, és nyilván nem leírjuk őket, meg nem leszóljuk őket. Ők is kegyelemből tartatnak meg mi is. De miért olyan fontos az emberek véleménye, ha ők ezen az úton járnak? És aztán, testvéreim, fogalmazzuk meg ezt, közelítsük meg ezt onnan is, meg arról az oldalról is, hogy az Isten félelem az mit jelent számunkra, vagy a Krisztus iránti szeretet az mit jelent a mi életünkben. De azt mondja Pál apostol az egyik igében, hogy Krisztusért járunk követségben. Mi Krisztust képviseljük ebben a világban. Mi őt nem szégyeljük. Nem szégyeljük, ha úgy viselkedünk, mint Jézus, pedig nagyon ki fogunk lógni, elhiszitek? Nem szégyeljünk, ha maradinak fognak bennünket tekinteni, mert nem úgy öltözködünk, meg nem úgy viselkedünk, meg nem úgy élünk, nem azok a céljaink, nem úgy bánunk a pénzünkkel, rettenetesen kilógunk. De mi Jézust képviseljük. Jézust is kinevették, nem? Sokan kinevették őt, meg az apostolokat is sokan kinevették. Azt mondja Pál, hogy a világ szemetjévé lettünk, meg bolondjai lettünk. Na és? Mit változtat ez azon, hogy meg kell halnunk, meg fel kell támadnunk? Meg üdvösségünk lehet? Mit változtat, hogy most ki minek mond? Semmit nem változtat. Voltak az életemben helyzetek, amikor meg kellett volna Krisztust valljam, és hallgattam. Volt ilyen tapasztalatotok? Meg kellett volna Krisztust vallani, és hallgattunk. Milyen érzés volt nektek utána? Nekem olyan érzés volt, mint Péternek, mint aki elárulta a mesterét, nem? Körülbelül olyan. De milyen érzés az, amikor Krisztust megvallottam? Hadd kérdezlek benneteket, az, hogy mi Krisztust képviseljük az életmódunkkal, a beszédünkkel, a viselkedésünkkel, a szokásainkkal, van ennek köze a belső békességünkhöz és örömünkhöz? Nagyon is. Azt mondja a Római Levél 10. fejezete, hogy ha te száddal vallást teszel Krisztusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a haláltól, akkor megtartatsz. Ez a megtartás útja, hogy te Krisztust képviseled, és érte élsz. Hatalmas öröm ez. És nyilván erre a felkészítettséget is megadja az Úr, hogy azt mondja Péter első levelében az ige, hogy legyetek készek mindig számot adni a bennetek lévő reménységről, amikor emberek kérdeznek. De ez a legnagyobb öröm, hogy mi Krisztust megvallhatjuk, hiszen Krisztustól kaptunk mindent ebben a földi életben. És nyilván ahhoz is bátorság kell, hogy mi ezt figyelemmel és tapintattal tegyük. Hogy ne sémák legyenek, hogy mindenkinek el kell mondjam ugyanazt. Minden helyzetben ezt és ezt kell csináljam. A szeretethez is bátorság kell, hogy a lélek mutassa meg azt, hogy kinek mire van szüksége, ki mennyit hordozhat el. Jézus szerette a tanítványait, és Krisztus mindig kiállt az igazság mellett, de volt, amikor azt mondta a tanítványnak, hogy sok mondani valóm lenne, de most nem mondom el, mert akkor baj lesz, nem tudjátok elhordozni. De amit viszont el tudtok hordozni, azt elmondom, és Jézus mindig elmondta. Bátorság kell ahhoz, hogy mi képviseljük azt, amit Krisztus ránk bíz, de aszerint képviseljük, ami az emberek számára elviselhető, és ami építi őket, tehát ehhez a figyelmességhez, tapinthathoz, ehhez is a szeretetnek és a hitnek bátorsága szükséges. És nem csak szavakban, magatartásban is, hiszen Jézus azt mondja, hogy engem és az én beszédeimet, amikor emberek körülvesznek bennünket, és égtelen, és ízléstelen, és undorító vicceket mondanak, akkor megmerjük-e tenni, hogy mi nem nevetünk? Megmerjük-e tenni? Mert az ember úgy van vele, hogy most, hát most ki fognak nézni, nem? Merjünk-e mi azok lenni, hogy mi a Krisztuséi vagyunk, és őt képviseljük? Amikor emberek gyűlölnek valakit, és ócsárolják a háta mögött, akkor mi mennyire vagyunk bátrak, hogy ezt meghallgatjuk, jókat bólogatunk, hogy igen, úgy van, vagy azt mondjuk, hogy bocsánat, de ehhez nekem nincs közöm. Megmerjük-e azt tenni, hogy valakit védelmünkbe veszünk, és akkor azt mondjuk, hogy persze lehet, hogy neked ilyen tapasztalatod volt azzal a másikkal, de nekem volt pozitív is. Én ismerem őt más oldaláról is. Megmerjük-e tenni? Megmerjük-e tenni, hogy mi az igazság és a szeretet képviselésében élünk? Szeretném azt is feltenni, így most az ige tanulmány vége fele közeledve, hogy hogyan lehetünk mi bátrak? Hogyan lehetünk mi bátor és hívő emberek? Mert azt olvashattuk Jelenések könyvében, hogy a gyávák és a hitetlenek azok lemaradnak a nagy ajándékról. Pál apostol Efézus beliekhez írt leveléből olvasom zárásul az igét, a 3. fejezet 11. és 12. verseit. Az Efézusi levél 3. fejezetének a 11. és 12. verseit olvasom. Amaz örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett Krisztus Jézusban, ami Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hitáltal. Testvéreim, mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy Krisztusban, a megváltóban rejlik a mi bátorságunk is, hogy mi bátor emberek lehessünk. Azt mondja, ő benne van a mi bátorságunk, és utána hozzáteszi azt is, hogy ő benne van a mi hitünk is. Krisztusi hitre és krisztusi bátorságra van szükségünk. Jézus, amikor elküldte az ő lelkét, és azt mondta, hogy ő elmegy vissza az atyához, de elküldi az ő lelkét, akkor ezzel azt mondta Jézus, hogy a lélek által én leszek itt jelen, és amikor mi a lélek munkáját befogadjuk, akkor magát, Krisztust fogadjuk be. Olyan szép az igében, a római levélben, amikor azt mondja Pál, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, tudjátok folytatni, mi módon ne ajándékozott volna vele együtt mindent, minékünk. És testvéreim, ez a minden, ez nem csak azt jelenti, hogy bűnök bocsánatát kapod, örök életet kapsz, a földi életben mindened meg lesz, család, meg munkahely, meg ész, meg ügyesség, meg milyen, ez is benne van. Hanem ez azt is jelenti, hogy mindaz, ami Krisztusban van, mindaz, amit Jézus megharcolt, mindaz, amiben ő diadalmat aratott, az ő lelke által ezt nekünk adja. És mi hit által részesülhetünk ebben. Mi úgy nem lehetünk bátrabb emberek, hogy Urunk, holnaptól én bátrabb leszek. Ne, nincs ilyen. Sose lesz ilyen. De olyan lesz, hogy Urunk, mi gyengék vagyunk, erőtelenek vagyunk, semmik vagyunk, de Krisztus által, a te lelked által megadhatod nekünk ezt a hitet és ezt a bátorságot. Akik befogadják Jézust, hatalmat kapnak arra, hogy az Isten fiai legyenek. Ebben is. A hitben is, és a bátorságban is. Az Úr adja meg ezt mindannyiunknak, hogy lássuk nagyon komolyan az életünk dolgaiban. Most az, hogy melyikünkre ezek az igék, hogy érvényesek, ezt mindannyiunknak, magunknak kell az Úr szűn előtt megvizsgálni. De amilyen formában, mérték szerint vagy dolgokban ez alkalmazható ránk, testvéreim, ismerjük fel, hogy a bátorság és a hit fontos dolog. És ne felejtsük el, hogy előtte áll az utálatosoknak, a gyilkosoknak és a paráznak. Mert a legtöbb ember emiatt veszíti el az üdvösségét, hogy bátortalan és hitetlen. És vizsgáljuk ezt meg, és segítsen az Isten ezeket felismerni, és Krisztusba úgy kapaszkodni, hogy amit kimondott is az ige, hogy ő benne van az én bátorságom. Sok dolog nekünk Krisztusban, mindenünk Krisztusban van. A hitünk, a szeretet, a békesség, az igazság, minden. Tehát amennyire Krisztus az enyém, és én az övé, és vele közösségben élhetek, annyiban van megoldás erre is. Áldja meg az Úr ezeket az igéket, és legyünk, testvéreim, győzelmesek, és azok között valók, akiknek majd az Isten kimondhatja azt, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Legyen ebben részünk mindannyiunknak. Amen. Édesatyánk, együtt keresünk téged megváltónk nevében, és köszönjük, hogy őrzöl bennünket, hogy vigyázol ránk, hogy a te igéd mindig tükör előttünk. Köszönjük, hogy megláthatjuk a veszélyeket, megláthatjuk, Urunk, önmagunkat. És köszönjük neked, hogy te találtál megoldást arra, hogy a gyenge, nyomorult, magában bízni nem tudó ember átadhatja magát neked, és mi a te nyomodba szegődhetünk, mert nem csak kegyelmet, bocsánatot ígértél, hanem segítséget is, hogy mi más emberekké legyünk Krisztus által, az ő lelke által. Urunk, könyörögve kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, hogy mi nem szeretnénk megelégedni azzal, hogy nem vagyunk gyilkosok, paráznák vagy lopók, nem vagyunk a világ tisztátalanságával élő emberek, hanem szeretnénk, Urunk, bátor emberek lenni, értet kiállva, érettet küzdve, téged képviselve ebben a világban. Könyörögve kérünk, hogy segíts bennünket, hogy ne legyünk bátortlanok, gyávák, ne legyünk hitetlenek, és köszönjük, hogy te sok dologban, az életünk sok területén megmérsz bennünket így. Segíts, Urunk, hogy látni tudjunk önmagunkat, és látni tudjunk téged. Köszönjük, hogy Krisztus által te megadtad a megoldást erre is, hogy ő által a bátorság is a miénk lett, és amit Józsuénak mondtál, hogy légy bátor és igen erős, mert te vele leszel mindenben, amiben jár. Urunk, kérve kérünk, hogy segíts nekünk is bíznunk ebben, mert ha ez bizonyossággal a miénk, akkor nem félhetünk bátorsággal dönteni dolgok mellett,
0: nem félhetünk bűneinket felismerni, nem félhetünk véleményünket képviselni bármilyen körben, és nem félhetünk téged bemutatni és téged hirdetni ennek a világnak. Kérve kérünk, Istenünk, hogy mi ilyen embereid legyünk, szeretnénk szívünket megnyitni és lelkedet befogadni, hogy te munkálkodj bennünk ezekben a kérdésekben is. Rád bízunk így magunkat, Urunk, és mi bízunk a te szeretetedben, bízunk kegyelmedben, tarts meg mindannyiunk életét, és a szombatnapot áld meg további óráiban is, drága jelenléteddel, hallgass meg ezekben, ami megváltunk érdemeiért. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai alkalommal nagy örömmel szeretnék megosztani veletek egy hitbeli tapasztalatot, ami nem egy esztendőnek, hanem 50 esztendőnek a termése. Én ugyan még nem vagyok 50 éves, de az 50 évet mindjárt megértitek. Kérlek melleteket, hogy alapigeként lapozzuk fel együtt a Zsoltárok könyvét, és abból egy gyönyörű szép fejezetet idézünk, Dávid Zsoltárát, a 37-et. A 37. Zsoltárból olvasom a 3. verstől terjedő szakaszt. Így olvasom tehát Dávid szavait az Isten igéjéből, a 37. Zsoltár 3. versétől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki áldog tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességgel. Testvéreim, engedjétek meg, hogy abbéli örömömet fejezzem ki, hogy miért készített erre. Említettem már itt nektek ige szolgálatban is, hogy sorban olvasom a Szentírást, és az elmúlt időszakban olyan igei gondolatok voltak egymás után, ugye kétféle módon is olvasom a Szentírást, olvasom egyszer saját magamnak, meg olvasom a Biblia olvasó kalauz vezérfonala gyanánt, és két olyan egymással párhuzamos mondani valót hozó gondolat rajzolódott ki a szemem előtt, ami összekapcsolódott egy személyes élményemmel. Az az 50 esztendő, amiről szóltam nektek, az a szüleimhez kapcsolódik. Március 1-én töltötték be házasságuknak az 50. évét. És itt kint a fiataloknak is elmondtam, hogy az életük kezdetétől fogva, hogy én gyermekségemben emlékszem, hihetetlen nehézségeket éltek át. Majdhogy nem azt mondhatom, hogy a közös életüket gyakorlatilag nyomorban kezdték. És emlékszem, mi is gyermekek egy olyan szobába jöttünk a világra, nyilván a kórházban születtünk, de a gyermekségünket, a kicsi gyermekkorunkat egy olyan szobában töltöttük el, amelynek a padlóján kartondobozok voltak, és arra volt terítve a szőnyeg. Olyan hideg volt. És a szüleim, akik kitartottak az Isten ügye és az ő igazsága mellett minden nehézség és megpróbáltatás ellenére, az Isten oly módon megáldotta, hogy az életük végére az Isten békességet, nyugalmat, a családjunkban örömet és kiegyensúlyozott életet adott. Hihetetlen nagy dolog, és nagyon nagy hála tölti el a szívemet, és az a fantasztikus, hogy látom őket, hogy még mindig ugyanaz a szeretet, hanem mondjam, szerelem lobog a szívükben, mint annak idején. Hatalmas dolog ez. És ez az ige volt az, amit szerintem édesapám is figyelembe vett, mikor az első Szentírást kaptam tőle, akkor is a példabeszédek könyvéből azt a gyönyörű 3. fejezetet írta be a Bibliámba, hogy fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én gondolataimat őrizze meg a te elméd. És végig kísért az életemen ez a gondolat. És a másik dolog, ami megragadta a szívemet a Szentírásból és a bizonyságtételekből, az pedig az, a 4. versben így olvasom meg az 5. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Gyönyörű szép ez a gondolat. Hogyan is fogalmazhatnánk meg, hogy érzitek, az első igeversben van-e valamilyen összefüggés? Nyilván egy helyen vannak, de milyen összefüggés van az első két versben, illetve az első, a negyedik versben olvasható két gondolat között? Azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mi lehet az összefüggés e között, a két gondolat között? Ha az Istenben való gyönyörködés nélkül vannak egy embernek, illetve az ember szívének kérései, vajon milyen kérések foglalkoztatnak egy embert? Milyen vágy hajt ma egy embert, egy fiatalt mondjuk az életére nézve? Minden biztosan? Önző emberi dolgok. Én is egy olyan társadalomban élek, hogy egy vállalat, vagy egy csapat, vagy egy ember célokat tűz maga elé. A legtöbb nagyvállalatnál van is egy ilyen gyakorlat, aminek az a neve, hogy karriermenedzsment. Ismeritek ezt a kifejezést? Többen bizonyára hallottátok. Mit jelent ez? Az az ember, akiben nincsenek előrejutási, netán hatalmi pozícióra való vágyakozási arroganciák, illetve ambíciók, az kevésbé hasznos lehet a társadalom számára. És ugye mi jár együtt a pozícióval? Hatalom, pénz. És nagyon érdekes, itt kint beszélgettünk a fiatalokkal, és Kardos Péter testvérünk is jelenlétével támogatott bennünket, és azt mondta, hogy meglepő, de sok esetben az embereket a hatalom, a mások feletti uralomvágy jobban hajtja, mint maga az anyagi előrejutás. Hát az a helyzet, hogy az Isten igéje valami egészen mást mond nekünk, örködj az Úrban.

emléket, vagy példát találni. És az Isten igéje szerintem az Úristent úgy mutatja be, mint aki tényleg igazán követendő példa lehet. Emlékeztek, egy korábbi igeszolgálatomban említettem azt a gyönyörű Pál apostol igét, mikor azt mondja, hogy az Urat mi hogyan szemléljük? Fedetlen arccal szemléljük, és mi történik azzal az emberrel, aki eltakarás nélkül szemtől szembe látja az Urat? Emlékeztek, hogy folytatja Pál apostol? Elváltozunk méghozzá dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És az az ember, aki gyönyörködni tud az Istenben, annak szerintetek átalakul-e a szíve, és átalakulnak-e az elképzelései, a vágyai, amik erre az életre vonatkoznak? Meggyőződésem, hogy teljesen más vágyak és más elképzelésekkel egy hívő embert motiválják. Ettől függetlenül, majd a vége felé látni fogjátok, már most előre bocsájtom, Példabeszédek könyvében például milyen szerepe van a szorgalomnak. Emlékeztek? Miket mond, vannak negatív igék a szorgalomról, és vannak pozitív igék a szorgalomról. Hogy hívja a Károlyi fordítású Bibliánk a nem szorgalmas embert? Restnek. Emlékeztek? Azt mondja, hogy bemártja a kezét a tálba, de megdöbbentő egy kijelentés. Emlékeztek? Tehát, hogy még arra is lusta, hogy a szájához visszavegye a falatot. Vagy azt mondja, hogy oroszlán van kint az utcán, és nem megy el, hogy dolgát végezze. De emlékeztek, van egy fantasztikus ige, amelyik így fogalmaz, hogy láttál-e már dolgában szorgalmatos embert? Hogy folytatódik? Hol fog az állni? Tessék, hallom, a királyok előtt fog állni. Testvéreim, nagyon fontos, nem arról szól az Isten igéje, hogy király leszel. De arról szól, hogy meg fogják látni benned a becsületességet, a hűségességet, a kitartást, az álhatatosságot. Az Istennel és az ő igéjével való kapcsolatod meg fogja acélozni a gondolkodásodat, a szorgalmadat, a testrekészségedet, és az emberek számára világos lesz, hogy ez az Istennek az embere. Emlékezzetek rá csak Dániel esetében, mit mondtak a királyok? Azt mondták Dánielnek, hogy tudjuk, hogy benned micsoda van. Az élő Istennek lelke van. Vagy emlékeztek Józsefre, a folyamatos, szorgalmas tevékenysége, az Isten áldotta munkája, milyen véleményt hozott elő a fáraóból egyetlen rövid beszélgetés hatására? Azt mondja, találhatnánk-e értelmesebb és bölcs embert, mint ez a férfi maga? Testvéreim, hatalmas dolog ez, de nézzünk egy kicsit körül az igében, és ezek voltak azok az igei gondolatok, amik így a Biblia sorba olvasásában elém adottak. Kérlek benneteket, először lapozzunk Királyok első könyve 3. fejezetéhez. Királyok első könyve 3. fejezetéhez, és szerintem jól ismeritek ezt a bibliai ige szakaszt, amikor is Salamon valamit kér az Úrtól. Amikor is Salamon valamit kér az Úrtól. Így olvassuk a Királyok első könyve 3. fejezetének 5. versétől a szakaszt. És egy picit elgondolkodtatott engem ez a rész, majd mindjárt elmondom, hogy mi volt számomra a gondolkodás tárgya. Megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán, és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, te tetted szolgádat királyát, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád, a te néped között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?
és tetszett a beszéd az Úrnak.

hogy Salamon ilyen dolgot kért. Én csak eddig olvasom, de aztán majd folytatjuk. Testvéreim, emlékeztek rá, hogy Dávid, az Úr szolgája, milyen életet élt? Makulátlan volt-e az az élet? Mégis emlékezzetek rá most, hogy végigolvastam már, ugye Esdrás Nehémiás kezdődik most a sorbanolvasásomban, ha végigolvastátok ezt az egész fantasztikus folyamatot, minden egyes alkalommal, amikor Júdának a vesztére akarna törni az Úr, mindig mi voltak kitétel, mi voltak a válasz, hogy miért is irgalmazott Úr az ő népének? Folyamatosan Dávidért, az én szolgámért. Dávidért, az én szolgámért. És olyan szép, hogy Salamon, aki beül az atya királyi székébe, így kéri, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt az irgalmasságot megtetted. És ugye emlékeztek rá, a későbbiekben olvashatjuk, hogy Salamon miket kérhetett volna magának? Kérhetett volna magának gazdagságot. Kérhetett volna magának hosszú életet. De egyiket sem kérte. És az Úr azt mondta, hogy mivel sem egyiket, sem másikat nem kérted, ezért én ezeket is megadom. És úgy elgondolkodom rajta, hogy vajon az Úr miért engedte meg, hogy Salamon olyan hihetetlen gazdagságra tegyen szert. Emlékeztek rá, úgy írja a Királyok meg a Krónikák könyve, hogy olyan mennyiségben halmozták fel az aranyat, hogy azt még csak-csak számolták, de az ezüstöt már nem. Olyan mérhetetlen kincsmennyiséget halmozott fel. És úgy elgondolkodtam, hogy mi volt a probléma, ami Salamonnak a félrecsúszását eredményezte. És nézzétek, a következőt olvasom a 14. versben, lapozatok át kérlek a következő oldalra. Így olvasom tehát a 3. fejezet 14. versét. És ha az én utaimon jársz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád, Dávid, meghosszabbítom életed idejét. Látjátok? És az az érzésem volt, hogy nem az Úr is hozzájárult azzal, hogy gazdagságot adott Salamonnak, hogy Salamon így elcsúszott. Mert emlékeztek, szép lassan a király, amikor olvassuk a Prédikátor könyvében, mit mond magáról, hogy mi okozta az ő borzasztó elcsúszását. Az okozta, hogy nem tartott vissza semmit a szívétől. Azt mondja, hogy mindent kipróbáltam. Mindent. És itt hadd kérdezzem meg tőled, tőletek emlékeztek, mit mond a Zsoltáros, akit az előbb olvastunk? Hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Vajon Salamon, amikor ezeket a dolgokat kipróbálta, még mindig az Úrban gyönyörködötte? Vajon megtette a 14. vers szerint azt, hogy amennyiben az én utaimon jársz, akkor meghosszabbítom a te életedet, gazdagsággal, hatalommal, erővel áldalak meg téged. Kedves gyülekezet, az első dolog, amit szeretnék leszögezni, a gazdagság önmagában nem probléma, nem bűn. Emlékeztek rá, van egy gyönyörű példatörténet, és az egyik, amelyik a legszebb. Tudunk olyan gazdag emberről, aki az Isten áldott követe volt? Mondjatok egyet. A legnagyobbat, akiről a leggazdagabbat tudjuk. Jób, ugye? Egyértelmű. Mit mond az Úrról, illetve Jobról az Úr? Emlékeztek, amikor Jób magáról beszél, és az Úr nem vonja kétségbe, hogy így volt. Azt mondja, hogy a sántának lába, a vaknak szeme, a szegénynek, özvegynek, árvának védelmezője voltam. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem önmagában a gazdagságon volt a probléma, hanem az, hogy míg Jób az Istennel járt, emlékeztek, így szól róla az ige, addig Salamon, amikor megkapta az Istentől azokat az adságos dolgokat, akkor nem élt ezzel a lehetőséggel, amit az Úr elé adott. És emlékezzetek vissza, hogy az uralkodását milyen módon fejezte be a zsidó nemzet Izrael, mi történt rögtön, ahogy Salamon lehunyta a szemét? Az ország ketté szakadt. Az ország ketté szakadt. Megdöbbentő, hogy az a király, akinek az Isten ilyen kérés után ad bölcsességet. Hát nézzétek, azt mondja, hogy ő nem tud kimenni és bejönni, ő kicsin gyermek. Hova lett Salamonnak az alázata? Emlékeztek, mi volt a problémája a népnek, amikor Roboámhoz, Salamon fiához ment a nép? Mi volt a nagy gondjuk? Olyan súlyos adókat vetett a népre, hogy megnyomorodtak.
hova lett az Isten szolgálata. A nyáját, az Isten nyáját bölcsen, hűségesen terelgető királynak a szemlélete teljesen kiveszett ebből az uralkodóból. Lapozzunk egy picit visszább az ószövetségi történetben, és lapozzatok velem kérlek Mózes első könyve 28. fejezetéhez. Az első félresiklás után, tehát amikor valaki elfordul az Úrtól, van egy másik, még veszélyesebb dolog azzal kapcsolatban, hogy az Úr megadja néked a te szíved kéréseit. Kérlek benneteket, hogy a 28. fejezet verseit olvassuk el. Itt a 18. verstől fogom olvasni. Ismeritek a történetet, hogy Jákobnak menekülnie kell a szülői házból Ézsau elől, és vándorútján, amit Lábán háza felé vitt, ez az esemény történik vele, hogy lefekszik és lát egy létrát, amelyen az Isten angyalai föl és alá járnak, s a tetején az Úr áll. És így olvasom a 18. verstől. És felkelt Jákob reggel, és vette azt a követ, amelyet fej alá tett, és oszlopul állította fel azt, és olajat öntött annak tetejére. És nevezte annak a helynek nevét Bételnek, azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak neve. És most jön a lényeg. És fogadást tett Jákob, mondta, ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, s öltözetül ruhát ad nekem, és békességgel térek vissza atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lesz, és valamit adsz nékem, annak tizedét néked adom. Eddig olvasom. Majd később visszatérünk erre az ígére, de még előbb picit nyúljuk vissza a történetnek az elejéhez. Emlékeztek-e, hogy mi történt, amikor Jákob megszületett, illetve még a születése előtt mi történt az édesanyával? Hogy hívták az anyukáját? Rebekának. Mi volt, ugye különlegesség volt Rebeka terhessége, mert nem egymagában volt a baba az édesanyja méhében, hanem ikrek voltak. És amikor ezzel a tusakodással kapcsolatban valószínűleg nagyon mozgékonyak lehettek a gyerekek az anyuka pocakjában, elmegy az édesanyja megtudakolni az Úrtól, hogy mi lesz a gyermekeknek a sorsa, és mit mond neki az Úr, hogy két nép támad a te méhedből, az egyik a másiknál erősebb lesz, és hogy fejezi be? És a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Tehát melyik lesz a feljebb való, az áldott? Ugye egy iker csapat esetében valószínűleg nem a méretről szól, hanem a születésük sorrendjéről. Ugye egy néhány perccel, vagy egy fél órával, órával előbb jön a világra az egyik, mint a másik. És akkor itt, testvéreim, olvassátok majd el Ellen White-nak a könyvében, a Pátriárkák és Profétákban, hogy milyen lelkülete volt a két gyermeknek. Ugye az egyik volt Ézsau, a másik volt Jákob. Mi volt Jákob szívének a legfőbb kívánsága és óhaja? Az áldás. Ézsaunak mi volt a legfőbb vágya? Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Mondjátok meg, hogyha így lelkiképpen gondolkodó emberekként nézitek ezt, helyes volt-e Jákobnak a vágya? Rábólinthatunk egyértelműen. Helyes volt. És akkor most teszem föl nektek az érdekes kérdést. Helyes volt-e, ahogy Jákob ennek a vágynak érvényt szerzett? Milyen módon szerzett Jákob érvényt a vágyainak? Isten szerint való szíve kérése volt? Isten szerint való volt a kérés, de a módszer, ahogy ehhez megpróbált eljutni, az aztán végképp nem. Tessék? Antónió, mielőtt még az édesanyára ráhúzzuk ezt a vádat, Jákob mielőtt bement volna az apjához, ügyeskedette már korábban. Hogyan? A vörös étellel. Emlékeztek rá? Testvéreim, amikor az Úr áld,
Van neki szüksége külsőségekre, vagy bármi egyébre? Jákob azonban mégis orvul ellopta Ézsautól. Ugye Ézsau megvetette, emlékeztek, így mondja szó szerint az ige, hogy ő megvetette. Mit nekem? Úgyis halni járok, állandóan vadászok, vadállatok között vagyok. Mit érdekel engem az elsőszülöttségi jog? És eladta egy tálentsért. Döbbenetes egyébként, ahogy a testvérünk leírja, ez sose fogalmazódott meg a fejemben, hogy ment az atyai házhoz, de Jákob közelebb volt, és annyit nem bírt várni az evéssel, míg hazaér, hanem rögtön ott, nem itt nekem, körülbelül ez a lelkülete volt Ézsaúnak. Tehát megdöbbentő. De most térjünk vissza Jákobhoz. Testvéreim, elmondhatjuk-e, hogy az az út, ahogy Jákob megszerezte, nem volt helyén való. És utána emlékeztek rá, hogy amikor Antonio mondott, hogy az édesanyja segített neki, de figyeljétek meg, azért megdöbbentő, hogyha egy ember elindul a nem Isten szerinti úton, hova jut. Emlékeztek rá, Jákobban felvetődik a gyanú, mikor az anyja felkínálja ezt a lehetőséget. Nem, még mindig nem az erkölcsiség a probléma, emlékeztek, hanem hogy Ézsau az én testvérem milyen. Ugye szőrös, én meg sima vagyok. Tehát igazából nem az erkölcsi problémával foglalkozik, hanem a bukás, a lebukás veszélye. Az foglalkoztatja Jákobot. Bemegy az apjához, és azt mondja, hogy hát a szó Jákob szava, de a ruháknak az illata, meg az egész, ugye megsimogatja, ez Ézsau az én fiam, és megáldja. De emlékeztek, Izsáknak feltámad azért a gyanú, és azt mondja, hogy már most itt vagy. És figyeljétek meg, hogy milyen eszközhöz folyamodik. Ez a megdöbbentő. Az urat belekeveri a hazugságába. Hogy az úr a te Istenet hozta előmbe. És testvéreim, milyen következménye lett ennek? Nagyon érdekes dolog ez. Volt egy Isten szíve szerint való vágya Jákob szívének, de mivel rosszul akarta elérni, borzalmas következménye lett. Testvéreim, milyen tanulságot vonhatunk le, ha Isten szíve szerint való kérésünk van is? Ne használjunk hozzá olyan eszközöket, amely nem méltó az Istenhez. Emlékezzetek rá, Salamon esetében mi volt a probléma? Megkapta az Istentől a bölcsességet, a gazdagságot és a hosszú életet, de nem járt az Úr útján. Jákob esetében mit olvasunk? Megvolt a lehetőség, maga a profécia elmondta, hogy ő lesz az, akinek majd a másik testvér szolgálni fog, mégis a saját kezébe vette a dolog megvalósítását. Jön a következő ige. Mózes első könyve 12. fejezetéhez lapozzatok, kérlek. Ez is nagyon ismerős lesz, ezt is nagyon jól tudjátok. Semmi újat nem fogok nektek ma mondani, de annyira megragadta a szívemet ez a gondolat, az Isten szerinti gondolkodás, hogy ezt meg kellett osszam veletek. Így olvasom Mózes első könyve 12. fejezetének az első 3 versét. És mondta az Úr Ábrámnak: eredj ki a te földedből és rokonságot közül és atyád házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Testvéreim, hogyha ilyen ígéretet kapnánk az Istentől, azért ez egy különleges dolog. De azért felteszem nektek a kérdést, nekünk nincsen ilyen ígéretünk az Istentől? Most olvasta fel Zsóka testvérünk itt gyönyörű szépen a szombatiskolai összefoglalójában. Emlékeztek rá, hogy az Istentől felelősség, kötelesség és üzenetünk van. Ugye említetted, hogy prófétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt. Testvéreim, ennek a népnek. Emlékeztek, itt ige szolgálatban elmondtam nektek azt a 3 jelen tulajdonságot, illetve tulajdonságot emlékeztek? Isten parancsolatainak megőrzői. Náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele, és persze Krisztusból valók. Hatalmas ígéreteink vannak, nem? Óriási ígéreteink. Mint Ábrahámnak. Nézzük meg Ábrahámnál, mi volt az egyetlen baki és bökkenő ebben az egész történetben. Azt mondja neki az Úr,
Emlékeim szerint 75 esztendős volt, amikor ez történt. Igen, itt látjátok is a negyedik versben, jól emlékeztem. 75 esztendős volt, amikor ez történt, és a következő képpen szól az ígéret. Második vers. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged. Mi volt a baj? Mi volt az, ami hiányzott ehhez az áldáshoz? A gyermek. Emlékeztek rá, hogy amikor Sára megszülte Ábrahám fiát, hány éves volt? 100. Képzeljétek el, én most 49 leszek. Egy éven van hátra, hogy 50. Az életem felét kellene várnom annak az ígéretnek a beteljesülésére, amit itt az Úr Ábrahámnak ígért. Mondhatjuk-e, hogy az Úrban gyönyörködött Ábrahám? Szíve szerint, az Úr szíve szerint való kérése, vágya volt az, hogy gyermeke szülessen. Az volt. Maga az Úr mit ígért? Nagy nemzetté teszlek. De 25 évet várni? Gondoljatok bele. Most nyilván vannak, akik azt mondják, hogy 25 év már nem olyan sok. De azért azt végigélni, állandó várakozásban, gyötrelemben, kínban, hány dolgot megtesznek ma szülők, hogy gyermekük születhessen? Ábrahám és Sára nem tudták kivárni az isteni ígéret beteljesedését. Emlékeztek? Mit zúdítottak a családra, és mit zúdítottak a világra? Sárának mentő ötlete támad, és azt mondja Ábrahámnak, hogy itt van az én szolgálom, Hágár, majd én megépülök általa. És mit tett ezzel Ábrahám és Sára? Ugyanazt, amit Jákobról beszélgettünk az előbb, hogy az Isten szíve szerint való vágyuknak a megvalósítását mivel helyettesítették? A saját kezükbe vették ennek a véghezvitelét, és ennek egy óriási tragédia és félresiklás lett a vége. Emlékeztek, mi történt, amikor már Izmael felnevekedett, és Sára egyszer csak megszüli a gyermekét? Mi történik a családban? Viszály, mert a szolgáló úgy érezte, hogy ő az elsőszülöttnek az édesanyja, a gyermek pedig az elsőszülött. És akkor Sára azt mondja a férjének, hogy üzd el a szolgálót a fiával együtt. És emlékeztek, Ábrahám olyan szép olvasni, mikor azt mondja, hogy nehéznek látszott a gyermek miatt, mert nagyon szerette. De azt mondja az Úr, megjelent Ábrahámnak, és azt mondja, hogy bocsásd el nyugodtan, engedj a feleségednek, mert én megmondtam neked, hogy kitől fog származni az örökös, akiben megáldatnak a föld meg minden nemzetségei. Sára, a te feleséged fog szülni fiat. Kedves gyülekezet! Itt, ahogy mondtam nektek, édesapám, még betöltötték ezt az 50 esztendőt, annyi fájdalom és küzdelem volt az életükben. De meggyőződésem, hogy az Isten áldása azért kísérte őket, mert bármilyen dolog érte őket, az Istenhez mindig hűségesek maradtak. Bár az én életemben is mindig így lett volna. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy gyönyörködjünk az Úrban. És ha benne gyönyörködünk, ő megadja, beteljesíti szívünk kéréseit. Ne vegyük az Isten útjait a saját kezünkbe, ne akarjuk mi megvalósítani azt, amit az Isten ígért, emberi erőlködéssel, hanem engedjük meg, hogy az Isten legyen az, aki betölti helyettünk. Olvassuk el befejezésképpen még egyszer ezt a gyönyörű zsoltári szakaszt, és most ezek hátterén próbáljuk meg átgondolni még egyszer az igéket, amelyeket az Isten szól hozzánk. Emlékeztek rá, hogy Dávidtól azokat a szavakat olvastuk, hogy ne irigykedj a gonoszra. Testvéreim, hány ember vesz körül bennünket, akik rossz akarattal, rossz indulattal, haraggal, áskálódással vannak telve irántunk. Szokott megfordulni a szívünkben, hogy miért? Vagy szoktunk a jó előmenetelő emberekre irigykedni? Talán nem. Így szól hozzánk az Isten igéje. Még egyszer, tehát a harmadik verstől. Bízzál az Úrban,
és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Bocsássatok meg, itt elfelejtettem mondani, több fordításban is megnéztem megint, a kis fiatalok is olyan szépen olvasták, hogy egy másik fordítást vettek elő, és ott úgy olvassuk a majd ő teljesíti kifejezést, hogy majd ő irányít. Tehát így is olvashatnám, hogy hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő irányít. Megmondja majd a hátad mögül, jön a kiáltó szó, hogy ez az út, ezen menj. Az én életemben és ebben a rövidke életben is hányszor tapasztaltam, Istenes ismeretek ezt a nyitott meg zárt ajtók törvényszerűségét. Ismeritek ezt? Hogy a Jóisten bezár egy csomó ajtót, és egy ajtót hagy rendszerint nyitva. Egyszerűen bezáródnak a dolgok. Volt eset, hogy a bezárt ajtól átmentem fejjel. 10 évenbe került, mire visszataláltam arra az útra, amire az Isten vezetni akart. Látjátok itt az Isten szolgáit, Salamont, Jákobot, Ábrahámot. Az Úr nyitott előttük egy ajtót, csak türelmesen, az Úrra bízva végig kellett volna járjanak rajta, de ők átmentek fejjel az ajtón, és csak a gyötrelem, csak a fájdalom, a keserűség lett belőle. Hadd bátorítsadak benneteket, hagyjuk az Úrra az útunkat. És hogy így folytatja Dávid, felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki állok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Hadd kívánjam ezt nektek. Legyünk ezek a szelidek. Ez az egyetlen út. És Isten adja meg, hogy együtt örököljük az ő kegyelméből. Amen.

Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy a te kegyelmedben járva, a te igédet és törvényeidet követve már ebben az életben igaz boldogságról elhetünk. Köszönjük, hogy ez a békesség nem külső forrásból jön, hanem abból, hogy benned gyönyörködhetünk. Kérünk, hogy a mi lelkünket, a mi szívünket, értelmünket tedd magadéhoz hasonlóvá, hogy a te szíved szerint való kéréseink, vágyaink legyenek. Add meg ezt mind a fiataloknak, mind az időseknek. Kérünk, segíts meg bennünket abban is, amit igédből megtanultunk ma, hogy bár lehetnek az embernek szíved szerint való vágyai, de sokszor oly türelmetlen, a hívő s hitetlen, kérünk, őrizd meg bennünket ettől a hibától, hogy eléd szaladjunk. Segíts bennünket, hogy téged kövessünk, te utánad menjünk. Áld meg gyülekezetünket, hogy fény és világosság lehessen ebben a világban. Erősítsd meg egymás iránti szeretetünket, hogy egymásért, ha készek legyünk, bármilyen áldozatra is. Hallgass meg imádságunkat. Kérünk Jézus nevében, töltsd be rajtunk jó gondolatodat.

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen a mai igehirdetés alapigéjét példabeszédek könyvéből. Példabeszédek könyvéből olvasom a 23. fejezet 26. versét. Példabeszédek könyve 23. fejezetéből a 26. verset olvasom. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Úgy gondolom, hogy sokunk számára jól ismert ez az ige, és sokszor csak azt halljuk benne, hogy ez egy milyen kedves, milyen szívélyes meghívás a Jóisten részéről, ahogy magához szólít minket, és ezt mondja, adjad fiam a te szívedet nékem, és már többre sokszor nem is emlékezünk ebből a Biblia versből. De ha egy kicsit jobban megfigyeljük, akkor rájövünk, hogy milyen mély értelme van ennek az egyetlen igének példabeszédek könyvében. Mert nézzük csak meg közelebbről, hogy igazából egy kettős felhívás van ebben az igében. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, ez az egyik, és a másik ugyanilyen hangsúlyos felhívás, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ha a két felhívást egy-egy szóval össze akarjuk foglalni, akkor körülbelül ezt mondhatjuk. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, ez az önátadásra való felszólítás. Ez pedig, hogy a te szemeid az én utaimat megőrizzék, ez az Istennel, az Isten vezetésével való együttműködésre való felszólítás. És talán sokszor nem is világosodik meg eléggé bennünk, hogy milyen fontos szabálya ez a két szó az igaz életért való küzdelemnek, az Isten félő életre jutásnak. Önátadás és együttműködés. Ez az igaz életnek a titka. Gondolom minden lelkismertes keresztény eltöpreng olykor azon, hogy hát tényleg fejlődünk-e mi a keresztény életünkben, csak egy helyben topogunk, netán még visszaesünk korábbi jó állapotunkhoz képest, és ha arra gondolunk, hogy itt vagyunk Jézus visszajövetele küszöbén, hát haladunk mi előre, hogy tényleg elnyerhessük az élő Isten oltalmát, pecsétjét, részesülhessünk a késő esőben. Hát tényleg valami érdemi, valami kézzelfogható előrehaladás a megszentelt élet útján látható az életünkben, vagy nem? Ugye ez egy nagyon komoly kérdés. És sokszor talán az a hiba, néha csak elcsüggedünk, és azt mondjuk, nem is tudjuk már kudarcaink okát kibogozni. Pedig lehet, hogy egyszerűen ennyi a kudarcainknak az oka, hogy nem tanultuk meg az igaz élet felé haladásnak a legalapvetőbb szabályát. Gondolom, többen ismerik ezt az igét, Timóteushoz írt második levélben található, a második fejezet 5. versében, amikor Pál apostol ezt mondja, ha küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Nem tudom, ki mennyire gondolkozott el ezen az igén. Ugye a sport életből veszi a hasonlatot, és azt mondja, hogy hiába valaki erőfeszítéseket tesz, de ha ezt nem szabályszerűen teszi, sem azt a teljesítményt, sem azt az eredményt nem fogja elérni. És ez az ige azt mondja, ha küzd is valaki, ha valaki komolyan gondolja, és szeretne előre haladni a keresztény életben, és tesz is erőfeszítéseket, de ha ezt nem szabályszerűen teszi, ha nem ismeri az eredményességnek a titkát, mégse fog oda jutni, ahova szeretne. És ez a két szó, amit ez az ige is elénk tár, hogy önátadás és együttműködés, ez igazából pontosan a keresztény élet szabálya, vagy annak a nemes küzdelemnek a szabálya, ugye Pál apostol beszél nemes harcról, vagy nemes küzdelemről, hogy az ember legyőzze a természetét, és összhangba kerüljön az Isten tökéletes és jó erkölcsi kívánalmaival. De ne felejtsük el azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten és az ember viszonya szövetség. Tehát az Isten egy partneri kapcsolatot akar velünk létesíteni. Ez egyértelműen kitűnik az igéből. Emlékezzünk például Jézusnak erre az igéjére, a búcsú beszédeiben. Azt mondta, hogy nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Én az én barátaimnak mondanak titeket. Tehát Isten azt mondja, hogy nem egy szolgai viszonyt akar részünkről, nem egy vak alárendeltséget, nem egy meghunyászkodást, nem egy félelemből való engedelmességet. Én nem szolgáknak mondalak titeket. A szolga nem tudja, mit cselekszik az ura. Én tudatos együttműködésre hívlak benneteket. Én az én barátaimnak mondalak titeket.
Szeretnék egy szintén ismert igét idézni, amely milyen szépen fejezi ki, hogy mit jelent ez a szövetség. Rögtön hadd tegyem hozzá, hogy egy nagyon sajátos szövetség ez, mert szövetkezni nagyjából egyforma súlyú felek szoktak. De az Isten és az ember szövetsége nem ilyen, mert Isten a hatalmas, az Isten az erős, Isten a bölcs. Az ember a tévedő, a botladozó, a gyenge, az erőtlen. De mégis szövetség, mert Isten arra a kicsire, arra a kevésre, amit mi ebben a szövetségben, mint együttműködő felek tenni tudunk, erre feltétlenül igényt tart. Idézem tehát az igét, amire előbb utaltam. A Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse így hangzik. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és véget ér itt az ige, és ő én velem. Milyen érdekes, hogy még ezt a kis hozzátétel ott van, és ő én velem. Ugye az egész egy képies ige, tehát azt mondja Isten, ami szabad választásunkon múlik, hogy mi akarunk-e szövetségre lépni vele. Két lépcsőfokon is meggondolhatjuk magunkat, mert azt is eldönthetjük, hogy egyáltalán meghalljuk-e az ő szavát. Aztán, ha meghallgattuk, hogy ő mit mond, és mit akar, és mire hív minket, hogy megnyitjuk-e az

ember semmit sem tud tenni Isten nélkül, értsük ezt most helyesen, az ember semmit sem tud tenni igazán jót, Isten erkölcsi mértéke szerint jót, szerinti jót Isten nélkül, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Ugye milyen világos? Az ember semmit sem tud tenni igazán jót az Isten nélkül, Isten pedig a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. És hogy meggyőződjünk róla, hogy nem ez az egyetlen ige, amely ezt mondja, hanem hogy milyen következetesen tárja elénk a Biblia az igaz élet felé haladásnak ezt a szabályát, a nemes harcnak ezt a szabályszerűségét, hadd idézzek még egy-két igét. Olyan egyszerűen pillanat alatt átlátjuk, hogy ugyanaz a kettősség van bennük, mint ebben, amit alapigeként idéztünk. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Egy másik igét idézek az 50. Zsoltárból, a 23. versben ezt találjuk. Aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát egyik oldalon ott van az Isten, a hatalmas szövetséges fél, a szabadító, de annak mutatom meg Istennek szabadítását, aki az útra vigyáz. Tehát megint önátadás és együttműködés. Egy másik ige, 119. Zsoltár, 94. verse, így hangzik. Tied vagyok, Uram, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. Ugye ez az önátadás igéje. Tied vagyok, Uram, tarts meg engem. Teljesen rád bízom magam, mert a te határozataidat keresem. Mert a magam részét én meg akarom tenni, én keresem, én magamban kevés vagyok, de keresem a te határozataidat. Vagy az egyik legjellegzetesebb ige az Új Szövetségből, a Filippi levél 2. fejezetének a 13. verse, azt mondja, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Mit mond ez az igen? Nektek is részetek van, abszolút komolyan, teljes odaadással, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. De miért? Mert igazából akire támaszkodtok, aki bennetek munkálkodik, akivel együtt kell működnötök, az maga az Isten. Mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, és a véghez vitelt egyaránt az ő kegyelméből. És azt kell mondanom, hogy mi emberek hol az egyik végletbe esünk, hol a másikba. Mi valahol nem értjük ezt a kettősséget. Figyeljük csak meg magunkat, mikor úgy fölbuzdulunk, és szeretnénk valahol előre haladni a tanítványságban, akkor azt mondjuk magunknak, na majd jobban igyekszem. És azt mondjuk, hogy most majd fohászkodom, hogy az Isten segítsen nekem. De alapvetően mi akarunk tenni, mi akarunk cselekedni, és azt mondjuk, Istenem, segíts nekem. És azt mondjuk, hogy én nagyon törekszem, én megfeszítem az erőmet. Ez az egyik véglet. A másik véglet, amiben hajlamosak vagyunk beleesni, amikor azt mondjuk, hogy mindenben kudarcot vallottam, nekem nem megy. Istenem, most már egészen rád hagyatkozom, most aztán ments meg engem, tégy velem, amit akarsz, én föltartom a kezemet, én nem tudok tenni semmit. Mindig eszembe jut, hogy az alkoholbetegek klubjába hallottam ezt a mondatot, meg se tudom mondani hányszor, hogy én lemondok az akaratomról. Hát az Isten szabadítson meg engem. Én nem akarok semmit, én odaadom az akaratomat, szabadítson meg. Ugye másszóval vegyek ki a kezemből a poharat. Szóval, és az emberek úgy érzik, hogy hát én küzdeni nem tudok, ezt az Isten tőlem ne várja, de én lemondok az akaratomról, én odaadom. De az egyik sem jó út, és az Isten így egyik megoldást sem fogadhatja el, és egyik se szabályszerű küzdelem, és nem tud minket megsegíteni. Hanem a kettőre együtt van szükség. Önátadás és együttműködés. Aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. És mondjuk ezt, hogy tied vagyok, Uram, tarts meg engem, de ugyanakkor keressem az ő határozatait. És azt mondja Isten, adjad, fiam, a te szívedet nékem, de ugyanakkor a te szemeid az én utaimat megőrizzék. És nézzük meg ezt a két oldalát az Istennel való szövetségnek, mindegyiket egy kicsit közelebbről, vagy ezt a két fontos tételt, ami a szabálya a szabályszerű küzdelemnek. Az Istennek való önátadás tulajdonképpen azt jelenti, hogy belátjuk, hogy sem a lelkiismeretünk és az értelmünk nem elég elfogulatlan és világos, hogy mindig lássuk a helyeset és az igazat, sem az akaraterünk nem elég a jónak a cselekvéséhez, és ezért a Szentlélek vezetését kérjük, és a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat.

Sajnos sokszor nekünk ez egy olyan szólam, egy olyan megfoghatatlan szólam, hogy a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, és én szeretném ezt egy kicsit közelebb hozni. Hogy mit jelent az, hogyha mi egy önátadást megvalósítjuk, és tényleg a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat. Ha tényleg azt mondjuk, tiéd vagyok, Uram, tarts meg engem. Ha tényleg megfogadjuk az ígét, hogy adjad a te szívedet nékem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mi kérjük, és elfogadjuk a Szentlélek vezetését, és erre minden pillanatban is folyvást támaszkodunk. Szeretném idézni Ézsaiás könyve 11. fejezetéből a 2. verset. Ez egy messiási jövendőlésnek a részlete, és arról szól, hogy az eljövendő messiás, akin az Úr lelke megnyugszik, a Szentlélek mi mindenben fogja őt részesíteni, mi mindent fog tenni érte. És ez nem csak a messiásra vonatkozik, hanem ránk emberekre is, hogyha Isten lelke megnyugszik rajtunk, ha kérjük és elnyerjük a Szent Lelket, akkor mit munkál bennünk? Nézzük csak meg, mit mond. Akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Nézzük csak ezt egy kicsit közelebbről. Azt gondolnánk, hogy ez egy fölösleges szószaporítás, mikor azt mondja, hogy bölcsességnek és értelemnek lelke. Az első szó az eredeti szövegben is valóban azt jelenti, hogy okosság, éles értelem. De a második szó, amit itt értelemnek fordít a Bibliánk, az az eredeti szövegben, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel képessége. Tehát egy éles erkölcsi ítélőképesség, ez egy árnyalata az éles értelemnek. És megkérdezem, nem csodálatos ez, hogyha az Isten lelke bennünk van, akkor logikai összefüggéseket is sokkal élesebben átlátunk, az Isten lelke értelmessé tesz. Fejleszti az ember szellemi képességeit. Logikusabban és tisztában tud gondolkodni. Minél inkább és minél folyamatosan enged neki az ember, annál inkább fantasztikus fejlődésre képes az ember, ha az Isten lelkét igényli. Mert az Isten lelke a bölcsesség lelke. De az Isten lelke a jó és a rossz közötti különbségtétel lelke is. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy sokszor azt mondjuk, hogy én hogy nem láttam át ezt azonnal. Utólag okosak vagyunk. De a pillanat alatt nem tudjunk különbséget tenni, hogy mi lenne a helyes és a helytelen, mi az igazságos és mi az igaztalan. És mindig utólag jövünk rá. De ha az Isten lelke bennünk folyamatosan munkálkodik, akkor azonnal éles fényben látjuk a jó és a rossz különbséget. Abban a pillanatban kapcsolunk, hogy így mondjam, ez az igazságos, ez az igazságtalan, ez a helyes, ez a helytelen. És akkor már miénk a választás szabadsága akkor is. De legalább abban a pillanatban látjuk a tételeket és a kockázatot, hogy mi az igaz és mi az igazságtalan. Aztán azt mondja, hogy tanácsnak lelke. Milyen érdekes ez a megfogalmazás, hogy tanácsnak lelke. Ugye nagyon sokszor úgy van, hogy mi elég jól tudjuk a helyes elveket, de abban a pillanatban nem jut eszünkbe, hogy hogy kéne alkalmazni. A Bibliában ez egy nagyon jelentőség teljes fogalom, hogy tanács. Ez azt jelenti, hogy Isten megmutatja nekünk, hogy hogyan alkalmaz most. Ad neked egy gyakorlati tanácsot, most ezt mondd, most ezt tedd. Most így alkalmazd az igazság elveit, amit te megtanultál és megértettél. Megkérdezem, értékes tud lenni? Sokszor egy emberi tanács is nagyon értékes tud lenni, és azt mondom, hogy nem jöttem én erre rá, milyen igaza van, és tényleg milyen világos útbaigazítás ez. És nem csodálatos az, hogyha az Isten lelke megnyugszik rajtunk, akkor mint a tanács lelke dolgozik, és állandóan sugalmazza nekünk, és rávezet arra, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzuk az igazság elveit. Aztán azt mondja, hogy hatalomnak lelke. Ez azt jelenti, hogy erőnek a lelke, lelki erő, fizikai erő, amire éppen szükségünk van. És érezzük azt, mikor az emberben olyan erő van. Néha olyan gyengének érezzük magunkat, fizikailag is gyengének, meg úgy érezzük, nincs erőnk valamit megcsinálni, vagy valamit megvalósítani. Máskor pedig úgy érezzük, hogy mint egy erő hordoz minket. És azt mondja, az Isten lelke hatalomnak és erőnek lelke. És utána így mondja tovább, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Hát az Isten magas gondolatait, az Isten erkölcsi jellemét milyen nehéz nekünk igazán felfogni. Az Isten félelem meg mi? Azt mondja a Biblia, az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Az Úrnak félelme az a lelki magatartás, amikor nem félünk tőle, de olyan nagyon csodáljuk őt, és olyan nagyon tiszteljük őt, hogy ez olyan, mint mikor valamire azt mondjuk, ez már félelmetesen szép. Vagy azt mondjuk, hogy félelemmel, vegyes csodálattal tekintünk valakire vagy valamire. Tehát azt mondja, mit tud a Szentlélek bennünk kimunkálni? Azt, hogy megértsük az Isten gondolatait. Azt, hogy megismerjük az Istent. És hogy egy mély egyetértésre tudjunk jutni az ő gondolataival.
és az Úr félelmének a lelke, hogy ki tudja alakítani a szívünkben ezt a mélységes csodálatot, tiszteletet, már-már félelemmel vegyes tiszteletet, ami visszatart attól minket, hogy gonosz cselekedjünk. Mert az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Mert azt mondjuk, amit egykor József, hogy én hogyan tehetném az Isten ellen, szóba se jöhet. Mert a Szentlélek munkálja bennünk ezt az Isten iránti mélységes tiszteletet, és az Isten szavának ezt a teljes megbecsülését. Hát milyen hihetetlenül értékes ajándék, hogyha a Szentlélek megnyugszik rajtunk, bennünk lakozik, ha ezt az önátadást tényleg megvalósítjuk. Aztán szeretnék idézni az 51. Zsoltárból is. A közelmúltban is idéztem ezt egyszer egy ige hirdetésre, remélem többen emlékeznek még rá. Az 51. Zsoltárból idézem, a 12-től a 14. verse, tehát 51. Zsoltárból, így hangzik. Így olvasom. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Észrevettük, hogy mind a három igében benne van a lélek szó. Az elsőben azt mondja, hogy erős lelket újítsd meg bennem. A másodikban azt mondja, szent lelkedet ne vedd el tőlem. A harmadikban azt mondja, engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye nem kétséges, hogy mindannyiszor meg a szent lélekről van szó. És milyen csodálatos, hogy itt is azt mondja, hogy a szent lélek az erő lelke bennünk. Le tudjuk győzni az ellenálló, makacs, önző természetünket. Keresztül tudjuk vinni a jobb úgy énünknek a választását és az akaratát az életünkben. És milyen különleges megfogalmazás, engedelmesség lelke. Engem mindig csodálatba ejt ez a kifejezés. Mert ugye azt mondanánk, hát az engedelmesség az én dolgom. De azt mondja, ha a Szentlélek benned van, ha átadod magadat, még az engedelmes lelkületet is alakítja benned azokkal a hihetetlen finom érintésekkel. Még ő késztet és ő segít téged valódi engedelmessége, hogy engedj az Isten szavának, és egyszerűen kövesd az Isten beszédét. És végül még hadd említsem meg, ugye, hogy az Új Szövetség mondja azt a Szentlélekről, hogy az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által. Tehát azt mondja, az Isten lelke a szeretet lelke. Szoktuk mondani ezt, hogy nem lehet senkinek az eszébe töltsérrel észt tölteni. De az ige azt mondja, hogy lehet valakinek a lelki világába töltsérrel szeretetet tölteni, mert ha valaki átadja magát Istennek, az olyan, mintha kitöltetik a szívébe az Isten szeretete, tényleg, mintha töltsérrel töltenék bele az isteni szeretetet, mert ha az Isten lelke megnyugszik benne, Isten lelke a szeretet lelke, a valódi isteni szeretetnek a lelke. Másik helyen meg nevezi a szent lelket az igazság lelkének. Tehát az igazságosság, az igazság szeretet, az igazság melletti felállás erkölcsi bátorsága. Ezt mind önti az emberbe az igazság lelke, ha bennünk van. És végül még egy összefoglaló igét idézek. A Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. verse így hangzik, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És amit így fordít, hogy józanság, az szó szerint így van a görög szövegben, tiszta gondolkodás lelkét. Hát én mindig azt mondom, hogy ebben a három szóban minden benne van, amire nekünk embereknek szükségünk van, és ami hiányzik. És amit mindeddig olvastunk, hogy a Szentlélek részleteiben mit munkál ki bennünk, azt összegzi ez az ige. Isten az erő, a szeretet és a tiszta gondolkodás lelkét adja nékünk. Nem csodálatos dolog ez, hogy ha mi Istennek átadjuk magunkat, akkor maga az Isten lelke fog megnyugodni rajtunk, és belülről beszélgetni velünk, belülről finom mozdulatokkal a szabadságunk megsértése nélkül mindezeket munkálni bennünk. Ő erőt ad nekünk, tiszta gondolkodást ad nekünk, szeretetet ad nekünk. Tehát az első dolog, ami nélkülözhetetlen, a valódi Istennek való önátadás. És azt mondhatom, testvéreim, hogy bár olyan érzékeny lenne a mi kapcsolatunk, és olyan úgy gyakorolnánk az önátadást, hogy pontosan meg tudnánk különböztetni magunkban ezt a kétféle állapotot, milyen az, amikor az Isten lelke belülről vezérel minket,
amikor belülről állandóan ihleti a gondolatainkat, a szavainkat és a cselekedeteinket, és milyen az, amikor magunkra maradunk a saját természetünkre és a saját temperamentumunkra. Mózesnek azt mondta Isten, amikor nagyon elfáradt a nép sok lázongása miatt a pusztában, azt kérdezte tőle, egy jelentőség teljes kérdés volt. Azt mondta, az én lelkem menjen veled, az én orcám menjen veled, ugye ez azzal egyenértékű. Az én orcám vagy az én lelkem menjen veled, hogy megnyugtassalak. Nekem annyira tetszik ez a kérdés, mert azt mondja egy hívő ember, aki egy sokat tapasztalt az életben a maga gyengeségéről, meg hogy mit tud az Isten adni, aznak végül csak az nyugtatja meg, akkor nyugodt, akkor érzi magát biztonságban, ha tudja, hogy az Isten lelke vele van. És Mózes erre úgy válaszolt, ha te orcád vagy a te lelked nem jön velünk, ne vigyünk minket indít sehová. Vagyis azt mondta, hogy én nem merek a te lelked, a te jelenléted, a te belső munkálkodásod nélkül egy lépést sem tenni. És vajon bennünk van-e ez, hogy nem vagyunk nyugodtak? Kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, nagyon sebezhetőnek és törékenynek érezzük magunkat, ha nincs meg ez a bizonyosság, hogy most az Isten lelke megnyugszik rajtunk, és vezérel minket is, és tapasztaljuk, hogy ő munkál bennünk mindent, és úgy érezzük magunkat, mint a magára hagyatott veszélynek kitett valaki, mikor elvesztjük ezt a nyugalmat és ezt a biztonságérzetet, mikor nincs meg ez a belső szövetségi kapcsolat, és igyekszünk a lehető leggyorsabban visszamenekülni, újra kérni és újra elnyerni az Isten szent lelkét. Azt kell mondanom, hogy túl magabiztosan sétálunk a saját temperamentumunkra hagyatkozva, és nem vagyunk olyan érzékenyek, mint Mózes, hogy az Úr megkérdezhetné, hogy igényeled az én lelkemet, hogy megnyugtassalak, vagy te mersz annélkül is bátran járni, cselekedni és intézni a dolgaidat. Tehát ez az egyik, az önátadás, ami rendkívül fontos. A másik része pedig, a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez azt jelenti, hogy nekünk tudatos együttmunkálkodást kell tanúsítani, és nekünk is állandóan kell az útra vigyázni, nekünk is kell az Isten határozatait keresni, ahogy egy másik ige mondja. És most feltenném azt a kérdést, hogy ha nagyon röviden akarjuk összegezni, úgy, mint ahogy végül láttuk, hogy az Isten lelke is az erő, szeretet és a tiszta gondolkozás az, amiben nekünk segít összefoglalóan, amit munkál bennünk hatalmasan, az isteni bölcsességgel, érzékenységgel és hatalommal, akkor felteszem a kérdést, hogy az Isten útját hogy tudnánk meghatározni? Melyek azok a legfőbb dolgok, amelyekre nekünk a szemünknek mindig rajta kell lenni, amire nekünk tudatosan vigyázni kell, hogy az Isten útjáról le ne térjünk? Ezt is én egy néhány egyszerű dologban szeretném megfogalmazni, és úgy próbáljuk ezt még mindig a szemünk előtt tartani. Ezekben a dolgokban nem szabad az Isten útjáról letérni. Ezek a legfőbb útjelző táblák, hogy itt nekünk is kell az Isten határozatait keresni, nekünk is kell az útra vigyázni. Én elsőnek nem mondanám az alázatot. Nagyon szeretek egy igét Sofóniás könyvében, a második fejezet második verse, amely így szól, hogy a föld alázatosai keressétek az alázatosságot. Ebben az az érdekes, hogy az alázatosokat szólítja föl erre. Mi emberek olyan könnyen azt mondjuk, hát én a gőgre nem vagyok hajlamos, én a magabízásra nem vagyok hajlamos, az alázatosság nekem nem nehéz, én tudom az én gyengeségemet. De nem volna az Isten igéjének igaza, hogy mi mindnyájan egy megromlott bűnre hajló természettel születünk, ha igaz lenne, hogy van olyan ember, akit ez nem kísért meg. Csak nézzünk egy kicsit mélyebben magunkba, és csak figyeljük meg, hogy az ember milyen könnyen lép ki az értelmes alázatnak a magatartásából. És nekünk is kell az útra vigyázni, és tudni, hogy nem véletlenül mondja az ige, hogy az elesés előtt mindig felfuvalkodás jár. A bukásnak az előző elezménye mindig a felfuvalkodás. Mindig az, hogy valahol elbízzuk magunkat, valahol magunkra támaszkodunk. Van egy ige, a 131. Zsoltár, amivel szemben sokszor talán olyan értetlenül állunk, mert ezt mondja Dávid, hogy Uram, szemeim nem láttak magasra, nem kapaszkodtam erőmet meghaladó csoda dolgok után, sőt lecsendesítém és elnémítám szívemet, és mint az anyjától elválasztott gyermek olyan bennem az én szívem. Mit is mond ez az ige? Különösen ezt a részét szeretném említeni, hogy amikor a szemünk kezd magasra látni, amikor kezdünk nagyon bízni magunkban, és erőnket meghaladó dolgokba belevágni,
egy magabízással, akkor azt mondja, lecsendesítém és elnémítám szívemet. Szóval gyakoroljuk ezt, hogy helyre tesszük saját magunkat. Tudjuk így lecsendesíteni és elnémítani szívünket, amikor az alázat helyett ágaskodna bennünk valami megalapozatlan magabízás. És mire utal, amikor azt mondja Dávid, hogy mint az anyjától elválasztott gyermek, olyan bennem az én szívem. Én azt hiszem, ugyanarról van szó, amit Salamon mondott, hogy mikor igazán alázatos volt, és azt mondta Istennek, hogy én kisgyermek vagyok, aki nem tud kijönni és bemenni. Vagyis amikor azt mondjuk, hogy tanítható gyerekké válunk az Istennel szemben, amikor megalázzuk magunkat előtte is, és azt mondjuk, hogy igen, én vagyok a tanuló, és te vagy az Isten is, és taníts engem is, vezérelj engem, amikor megint olyan, mint az anyjától elválasztott a gyermek a bennünk, a lelkünk, amikor azt mondjuk, hogy én nem tudok kimenni és bemenni magamtól, és Istenem, vezérelj engem is, és igazgass engem. Tehát nekünk sokszor kell lecsendesíteni és elnémíteni a szívünket, és tetten érni ezt a magabízást, és visszatenni magunkat a magunk helyére, hogy taníthatóak és vezethetőek legyünk az Isten részéről, mert igazából erre van szükségünk. Egy másik dolog, amiben az útra vigyáznunk kell, ez a béke szeretet. Ugye gondoljunk arra, hogy mányszor van az ígében, hogy a felülről jövő bölcsesség pedig először is békeszerető. Nem tudom, hogy ennek az ígében a fényében hányunkról ismerheti el a Jóisten, hogy felülről jövő bölcsességünk van. Mert azt mondja, azt legelőször is az jellemző, hogy békeszerető, hogy nagyon, nagyon értékesnek tartja a békességet. És azt mondja a Biblia, hogy törekedjünk mindenki irányában a békességre és a szentségre, mert ennélkül senki sem látja meg az Urat. Mit jelent az, hogy valaki békeszerető? Ez azt jelenti, hogy egy ilyen igazából emberhez méltatlan dolognak tartja idegeskedés, bosszankodás, fölgerjedés, indulatkitörés. Szóval békeszerető azt mondja, se magamat nem akarom felkavarni, sem a magam békességét nem akarom elveszteni, sem a másokét nem akarom elvenni. Nem akarom magam körül a vizet megkavarni. Szóval én sokszor megfigyelem, hogy a rendes hívő emberek olyan könnyen bosszankodnak, olyan könnyen idegeskednek, olyan könnyen kitörnek magukból. Pedig itt az útra különösképpen kell vigyázni. Mert az ige azt mondja, hogy a felüljövő bölcsesség legelőször is békeszerető. És ebben az is benne találtatik, hogy ha én valakinek vagy csak egy árnyalatig is megbántottam, nem tűröm magam körül az emberi konfliktusokat. Nem tűröm a kezeletlen feszültségeket. Ez azt jelenti, hogy akkor a lehető leggyorsabban oda megyek, és nyugodtan a szemébe nézek, és azt mondom, hogy bocsáss meg, igazságtalan voltam, felindult voltam. Nem teszem hozzá, de te ilyen voltál. Nem teszem hozzá, de aznap olyan ideges voltam, és nem teszem hozzá azt, hogy de te okot adtál rá. Szóval ezeket mind elhagyom, csak egyszerűen, ami az én részem, azt rendezem el. És nem tűröm, hogy emberi konfliktusok és feszültségek legyenek közöttem, mert hogy így mondjam, zsigereiből békeszerető egy keresztény ember. A másik dolog pedig, hogy ha mások megbántottak, akkor nem tűrjük meg a háborgást a szívünkben, és nem ápoljuk. És nem hagyjuk, hogy ott fölnőjön a neheztelés. Hamar helyre tesszük magunkat, és azt mondjuk, szerencsétlen téveigő ember, mint én. Nekem az Isten mennyit bocsátott meg. Nagyobb bajban van, mint én, mert ezt és ezt tette, vagy ezt és ezt mondta, és kész, és tudjuk, hogy milyen imádságot kell a szánkra venni, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk, múlt időben van, ne tévesszük el. Ezt én csak akkor vehetem a számra, hogy bocsáss meg nekem, ha én is megbocsátottam másoknak. Mégpedig olyan nagy lelkűen is teljesen, mint az Isten. Tehát legyen nekünk nagyon fontos a saját lelki békénk, de a mások lelki békéje is körülöttünk. Emlékezzünk arra az ígére az Efézusiakhoz írt levélben, erről is nem olyan régen beszéltünk, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, és minden mérgesség, harag, felgergedés, lárma, kivettesség közületek minden gonoszsággal együtt. A Jóisten igéje nem becézi ezeket a dolgokat, mi olyan kis dolgoknak tartjuk, mérgesség, harag, felgergedés, lárma, de az Isten igéje azt mondja, hogy gonoszság. Elrabolja a te békédet, elrabolja a másikat, és azonnal megszomorítod az Isten szent lelkét. És az Istennek való önátadást újra kell végigjárnod az útját. És megint vissza kell menekülnöd az Isten, megint megszakítottad ezt az áldásos befolyást, ezt a,
ezt a nélkülözhetetlen belső segítséget megint elzavartad magadtól. Egy ilyen primitív, buta dologgal, hogy idegeskedtél, bosszankodtál, fölkavartad a lelkedet, vagy fölkavartad mások lelkét. Tehát ez az, amire egy keresztény nagyon vigyázó, békeszerető, és a békességet nagyon értékesnek tartja. Egy harmadik dolog, amire egy keresztény nagyon vigyázzon, ez az igazságosság, az igazság szeretet. Itt is az Isten útjáról le ne térjünk. Szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy mi hajlamosak vagyunk összekeverni a békesség szeretetet a kényelem szeretettel. Én olyan megfigyeltem, hogy olyan ritka tulajdonság ez az emberek között, hogy valaki tudja, mi az igazság, tudja, mi az igazságos álláspont, de hogy viszi a bőrét a vására, azért nem mondja ki, azért nem szólal meg mellette, nem áll fel mellette, mert hát dehogy csinálok magamnak bajt, én nem, hát csinálja más, aki akarja. Ez egy gyáva kényelem szeretet. És rendkívül kevés azoknak az embereknek a száma, amikor ha valami így igaz és így igazságos, akkor ugyan békeszeretően is és szeliden tegye, de kimondja az igazságot, de megszólal az igazság mellett, de feláll a másik mellett, de megáll szemben a másikkal szemben is, ha az egyszer igazságtalan. Na, Bibliában ott olvassuk, hogy Jézus azt mondhatja, leszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. És ez egy olyan csodálatos mondása Jézusnak. Vannak, akik úgy, bocsánat, hogy így mondom, hogy elkenik a kereszténységet, és azt mondják, hogy egy keresztény mindenkivel jóban van, minden szeret, egy keresztény mindenhez alkalmazkodik. Ez egy hazugság. Jézus azt mondta, mivel ezen a világon jó és gonosz is jelen van, egy kereszténynek épp olyan becsületesen kell igen mondani, mint amilyen becsületesen nemet. És kell, hogy legyen erkölcsi bátorsága igent mondani, és kell, hogy legyen erkölcsi bátorsága nemet mondani, mikor nemet kell mondani. Tehát a béke szeretet mellett az igazság szeretet. Ne játsszuk ki a kettőt egymással. Itt is az útra vigyázni kell, hogy nehogy a béke szeretetem miatt meggyőzzem magamat, hogy én a békességet szeretem, és én nem csinálok problémát magamnak és másoknak, és ezért nem mondok nemet ott, ahol nemet kell, és nem képviselem az igazságot, ahol az igazságot kell képviselni. És egy újabb dolog, ahol az útra nagyon vigyázni kell, ez pedig a szeretet. Hiszen mindnyájan ismerjük a szeretet himnuszát, hogy enélkül az összes többi erény haszontalan és értéktelen. És én most nem általában akarok a szeretetről mondani néhány szót, hanem különösen egy dologra tenném a hangsúlyt, hogy a szeretet kifejezése, a szeretet apró figyelmességei. Ezeket mi annyira nem vesszük komolyan, túl sok az elfben való szeretet. És emberek olyan szeretjük mondani, én szeretem a családomat, én szeretem az embertárs, én mindenkit szeretek, és szeretem a hittestvéreimet a gyülekezetbe. De az egész csak egy idealizált állásfoglalás. De a gyakorlatban semmi nem jön ki belőle. Tehát, ahogy mondja az apostol is, Jakab apostol, hogy ne szóval szeressünk se nyelvvel, meg ne ideológiákba is eszmékbe, hanem cselekedettel és valósággal. És annyira igaz az a mondás, ezt Ellen White írja egy helyen, hogy az apró figyelmességekből és a kedvességekből épül fel az élet boldogsága, mint meg annyi téglából. Ahogy kis téglákból épül fel egy ház, az élet boldogsága, magunké és a másoké, ezekből a szeretetnek a kifejezéseiből épül fel. Van egy nagyon szép angol mondás, az így hangzik, hogy a kedvesség virágai sohasem hervadnak el. A szó szerinti virágok elég gyorsan elhervadnak, így is gyönyörködtetik a szívünket, de a kedvesség virágai sohasem hervadnak el. Én olyan sokszor megfigyeltem az életben, hogy emberek évtizedek múlva is egy-egy mozzanatot fölvillantanak, hogy te akkor ezt vagy azt mondtad, vagy így és így viselt, és nekem az milyen jól esett. Tényleg szó szerint leellenőrizhetjük, hogy a kedvesség virágai nem hervadnak el. Élnek és hatnak az emberek lelkében. És mennyire a lényegre tapintott Jézus, amikor a hegyi beszéd végén olyan szépen, olyan mellbevágóan azt mondta, hát csak azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek, mit tesztek másoknál többet? És még azt is mondta, ha csak azokat köszöntitek, akiket titeket köszöntenek, mit tesztek másoknál többet? Jézus egy ilyen kis bagatell semmi dologra is fölhívta a figyelmet, hogy köszönés. De ez nem csak az üdvözlő köszönésre vonatkozik, mondhatnám az is, megköszönni valamit. Ugye, meg észrevenni valakit. Szóval ezek az apró dolgok, mennyi minden szeretet lehet egy köszönésben, egy köszönömben.
És mennyire szükség van a szeretetnek erre a kifejezéseire, és mennyire könnyen elmellőzzük ezeket, és azt tudjuk, hát elve mindenkit szeretünk, nem bántanánk senkit, mi nem kegyetlenkednénk, mint mások, hát nálunk a szeretet az rendben van, de hogy van rendben. Ha mi nem tartjuk fontosnak, hogy ezt kifejezzük, ha mi nem tartjuk fontosnak, hogy minden lehetséges alkalmat megragadjunk, hogy szívélyes szeretet szolgálatot tegyünk, hogy a másik ember iránt figyelmességet és kedvességet fejezzünk ki, akkor egyáltalán nincs a szeretet rendben állunk. Tehát itt is az útra kell vigyázni. És egy utolsó dolognak említeném a hitet. A hitre is vigyázni kell, a hit tekintetében is vigyázni kell az útra. És tulajdonképpen mi a hit, ha nagyon röviden akarjuk meghatározni? Akkor azt mondhatjuk, hogy abszolút bizalom az Isten ígéreteiben. A hit lényege az Isten ígéreteibe vetett bizalom. Az új szövetségi szónak is ez az alapjelentés, hogy bizalom. És bizony itt is kell az útra vigyázni. Hogy ne hagyjuk, hogy elkószáljanak a gondolataink, hol a kétségbeesésbe, hol a félelembe, hol a kételyekbe. Itt is helyre kell igazítani saját magunkat. Olyan fura gondolatok tudnak egy emberben felmerülni, és hogyha mindenféle gondolatnak rögtön a karjába omlunk, amely bennünk fölmerül, akkor nagyon szerencsétlen emberek leszünk. Igenis, fegyelmezni kell a gondolatainkat és az érzéseinket. Jönnek kételjeim? Hát csak úgy fölbuknak, úgy jönnek, és olyan élesen fölmerül. Na most én ezzel elkezdek szóba állni, de hogy kezdjek józanul gondolkodni, és azt mondom, elég meggyőződésem van arról, hogy a Biblia Isten szava, elég tapasztalatom van, hogy az élő Isten létezik. Akkor lehet, hogy most nem értek valamit, majd utána járunk. Biztos. Eddig mindig úgy volt, hogy mindig kiderült, hogy én voltam tudatlan, vagy ellentmondást véltem ott, ahol nincs. És az ember, de számon tartom, elfolytani nem szabad, kérdéseket nem szabad elfolytani. Az igazság az nem fél semmilyen kérdéstől. Nem folytom el a kérdéseket, de nem is kezdek pánikba jönni, hogy talán inog az egész épület, talán nem is Isten nem is létezik, talán a Biblia se igaz. Azért, mert most valami nekem föltűnt, amit én nem értek, és ami nekem egy ellentmondásnak tűnik. Hát nem fogok ezen én most tönkre menni. Én azt mondom, hogy itt vannak ezek a józan, szilárd alapok, ez eddig már biztos. Majd ennek utána járok, majd ezt végére járunk. De ne hagyjuk, hogy ezek állandóan fölzaklassanak, és olyanok legyünk, mint a nászszál, amit a szél ide is tovahajt. És ugyanígy van, az ilyen félelem érzések, hogy Isten elhagyott, meg ilyen csüggedés érzések. Annyira szeretem azt a mondatot, ezt is Ellen White írja, nem a magunk hitében kell bízni, hanem az Isten ígéreteiben. Meg hogy az emberi érzések olyanok, mint a felhők, változékonyak, mint a felhők, ezekre nem lehet építeni. De az biztos, hogy az Isten igéje igaz. És mi megint oda láncoljuk magunkat ehhez a biztos kősziklához, és megint azt mondjuk, így van, erre lehet építeni. Ha én ráépítek, igazolódni fog. Ha én mindenféle kószai érzés szerint itt hol csüggedek, hol tűzbe, hol vízbe esek, akkor én nem tudok szilárd talajon lenni, és értelmesen előre haladni. Tehát ezekben igenis kell nekünk az útra vigyázni. És azt mondhatjuk, hogy ez az, amitől sokan megijednek, mert ha azt mondjuk, hogy ez a keresztény életnek a szabálya, ez a szabályszerű küzdelem, hogy állandó önátadás és állandó vigyázás az útra, akkor azt mondjuk, na hát ezt ettől én megijedek. Az, hogy mindig tudatosnak lenni, mindig fegyelmezetnek lenni, mindig gondolkodni, mindig vigyázni, ez nekem túl sok. Én ezt nagyon fárasztónak tartom, hát időnként az embernek csak el kell engedni magát. Én egy ilyen nagyon fegyelmezett élettől megijedek, én ezt nem is merem vállalni, hogy ilyen gondolatai vannak az embernek, hadd mondjam ki. És ez az egész egy káprázat, ez az egész egy tévedés, mert ez ami kényelem szerető, meg önzést kiszolgálni szerető természetünknek, meg kedvekhez, hangulatoknak hoz igazodó természetünknek nehéznek tűnik a rálátásra, de csak gyakoroljuk egy kicsit az állandó önátadást és az állandó vigyázást, rá fogunk jönni, dehogy szolgaság ez, dehogy egy örökös gyötelem, itt van a szabadság, itt van a békesség. Mert mindent tud az ember megtanulni. És a tanulásban, amit már az ember megtanult, az könnyű. Az már egy belső, könnyű cselekvésé válik. Nincs megírva a Bibliában, hogy az Isten parancsolatai nincs nehezek. Meg nem mondta Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges és könnyű. Nem azt mondta, hogy örökös sziszifuszi küzdelemre hívlak benneteket, hanem azt mondta, hogy csak próbáljátok ki, hogy ha ti
ti mindig gyakoroljátok az önátadást, és akkor az Isten lelkát mennyire megkönnyíti ez, még mint az engedelmesség lelke is dolgozik bennünk, mint az Úr ismeretének, félelmének lelkát. Hát mikor egy ilyen a isteni személy dolgozik a lelkünkben, és nekünk emellett kell együttműködést tanúsítani, és ehhez képest kell csak vigyázni. Hát ki mondja azt, hogy ez nehéz? Hát úgy meg van könnyítve számunkra az út, amennyire csak lehet. És csak nekünk el kell indulni ezen az úton, és belegyakorolni magunkat, és utána azt látjuk, hogy ez az egész gyönyörűséges és könnyű. És szabadon és önként és boldogan tudjuk ezt tenni. És nem kell örökös élet-halál harcokat vívni a szenvedélyeinkkel, az indulatainkkal, az önös természetünkkel, mert ha átadjuk magunkat, tudva, hogy semmire nem vagyunk jók önmagunktól, tied vagyok, Uram, tarts meg engem. De ugyanakkor keressük az ő határozatait, és vigyázunk az útra, az eredmény semmiképpen nem fog elmaradni. És kedves gyülekezet, én szívemből kívánom mindenkinek, hogy most ne úgy elmenjünk, hogy hallgattunk egy beszédet, valamit meg is értettünk belőle, aztán valami marad is belőle, meg nem is, hanem most próbáljuk ezt a gyakorlati tanácsot megragadni, és elmegyünk az Isten tiszteletről, és itt van a szombatnap hátralévő része, és itt van a holnapi nap, és kezdjük a napot ezzel az önátadással. Jézus azt mondta, hogy a ti mennyei atyátok igen készségesen, a földi szülőknél készségesebben ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát mi néven nevezve kérjük a Jóistentől a szent lelket. Kérjük tőle azt, hogy ő adja nékünk ezt a csodálatos belső állandó munkálkodást. Mi a Szentlélek vezérlése alá akarjuk saját választásunkkal helyezni magunkat. És ugyanakkor ne azt tegyük, hogy ezt elimádkoztuk reggel, aztán most már nekünk semmire nincs gondunk, mert mi most átadtuk magunkat a Szentlélek vezetésének, majd ő mindent elintéz. Hanem akkor azt mondjuk, hogy nekem már milyen megkönnyített az út, nekem csak oda kell figyelni, csak egy belső vigyázásra van szükség. Csak ezeket az útjelzőket mindig a szemem előtt tartani, alázat, békeszeretet, igazságosság, szeretet, hit. Nekem csak ezt úgy szépen a szemem előtt kell tartani, ezeket az útjelzőket, és belül ott a hatalmas segítség, amely terel engem ebbe az irányba, ha én erre az útra vigyázok. És próbáljuk meg, hogyha ezt szabályszerűen küzdünk, és ezt a szabályt minden nap gyakoroljuk és tanuljuk, akkor a tanítványság, a Krisztus követés gyönyörűségessé és könnyűvé válik, és látható lesz, szemmel látható lesz a növekedésünk a keresztény életben, az igazi Krisztus követésben. A Jóisten segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És kérünk téged, bocsáss meg nékünk, hogy mi olyan nehéz fejű, nehezen induló tanulók vagyunk, és annyit bukdácsolunk, pedig a te ígédben olyan sokszorosan és olyan egyszerűen elénk tárod a szabályszerű küzdelem útját. Segíts, Urunk, hogy élő eleven és személyes tapasztalatot szerezzünk, hogy milyen az, amikor a te lelked megnyugszik rajtunk, milyen az, amikor a te lelked vezérel minket, milyen az, amikor a te lelked munkál bennünk minden jót. És köszönjük az ígéretet, hogy oly egyszerűen elnyerhetjük, hogyha megvalljuk bűneinket néked, te tiszta szívet teremtesz bennünk, akkor mi felszabadultan kérhetjük tőled, hogy add nékünk a te lelkedet, és te készségesen ajándékozod a te lelkedet nékünk, hogy hatalmasan segítsen. És Urunk, segíts, hogy vissza ne riadjunk attól, hogy eközben nekünk is együtt kell munkálkodni, és állandóan kell az útra vigyázni. Ó, Urunk, add meg nékünk, hogy megértsük azt, hogy ez valójában a szabadság, a békesség és a boldogság útja. És akármennyi kudarcot vallottunk, és akárhányszor neki keseredtünk, hogy nem tudunk mások lenni, vagy nem tudunk eredményt elérni a saját természetünkkel szembeni küzdelemben. Urunk, bátoríts fel most minket, hogyha ezeket a te egyszerű útbaigazításodat megszívleljük, eredményeket fogunk elérni. És add, hogy ezek az örömök tovább bátorítsanak és biztassanak bennünket, hogy mintha csak egy lépcsőn vagy létrán lépdelnénk felfelé. Úgy haladjunk folyvást előre a megszentelt élet, az igaz élet, a valódi Krisztus követés útján. Urunk, kérünk, hallgass meg imádságunkat, szeretetet, kegyelmed és békességed, tanítson, bátorítson és erősítsen mindannyiunkat kegyelmedből. Amen.

Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet 11 óra Isten tiszteletünkön, és különös szeretettel köszöntöm a gyerekeket, és gondolom, hogy nem csak annyi gyerek van a gyülekezetben, amennyinek volt bátorsága most előreülni, hanem látom, hogy azért másutt is vannak még gyerekek. Először hozzátok szeretnék szólni, és rögtön egy kérdéssel indítanék. Azt kérdezném tőletek, hogy szoktatok-e sportolni? Szoktatok-e úszni, kirándulni, tornázni, futni, szoktatok? Van olyan közöttünk, aki nem szokott? Gyerekek közül értem persze? Nincs, ugye? Mindenki szokott sportolni. Én is sportolok, most éppen tornázom. És képzeljétek el, hogy ahol járok tornázni, egy időben elkezdtünk úgynevezett egyensúly gyakorlatokat végezni. Tudjátok, hogy az milyen? Az egyensúly gyakorlat az olyan, hogy fel kell emelni az egyik lábadat, csak fél lábon lehet állni, és közben a másik lábadat ide-oda kell mozgatni, és a karjaidat is, és a törzsedet is, úgy, hogy minél nehezebb legyen megállni azon az egy lábon. El tudjátok ezt képzelni, ugye? Nagyon érdekes volt, mert amikor elkezdtük ezeket az egyensúly gyakorlatokat végezni a tornán, akkor mi mindig valahogy össze-vissza néztünk, és mindig egymásra néztünk, és aztán az egész csoport folyamatosan mindig elesett. Persze nagyon jókat nevettünk, de a feladatot nem tudtuk elvégezni. Még nem, a tornát oktató tanár azt mondta nekünk, hogy ezeket az egyensúly gyakorlatokat csak akkor fogjuk tudni jól elvégezni, hogyha nagyon-nagyon koncentrálunk egyetlen egy fix pontra valahol magunk előtt. Így próbáltuk aztán elvégezni ezeket az egyensúlyi gyakorlatokat, és képzeljétek el, otthon majd próbáljátok ki ti is, hogy amikor így magunk előtt egyetlen egy fix pontra koncentráltunk, akkor bármilyen egyensúlyi gyakorlatot el tudtunk végezni, és nem dőltünk el. Miért meséltem el ezt nektek? Azért meséltem el, mert én azt gondolom, hogy a mi életünk, akár gyerekek vagyunk, akár felnőttek, olyan, mintha mindig fél lábon kellene különböző pózokban egyensúlyoznunk, és mi állandóan eldőlünk. Azért dőlünk el állandóan, mert mindig vagy egymásra nézünk, vagy magunkra nézünk, és akkor szükségképpen eldőlünk. De hogyha mi, ami egyetlen fix pontunkra, aki tudjuk, hogy kicsoda, maga az Úristen, figyelünk, és mindig rákoncentrálunk, akkor bizony, hogy nem fogunk eldőlni a mi életünkben, és meg tudunk állni fél lábon is. Egy nagyon kedves zsoltári gém egyébként ugyanezt mondja, így hangzik a 16. Zsoltárnak a 8. verse, biztos ti is hallottátok már. Az Úrra néztem szüntelen, ugye szüntelen azaz mindig, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, azaz közel van nagyon, meg nem rendülök. Ugye nem dőlök el, meg tudok állni. Jó, olyan szép ez az ige. Én arra kérlek benneteket, hogy próbáljuk meg együtt is elmondani, jó, hogy a gyülekezetben a felnőttek is meg tudják jegyezni. Így hangzik tehát az ige, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Amen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, kérlek benneteket, hogy nyissuk meg a Szentírást, folytatva a gyerekeknek már elkezdett gondolatokat, mégpedig Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. levelénél, és itt a 4. fejezetet keressük meg. Tehát Pál apostol korintusiaknak írt 2. levele 4. fejezetéből az 5. verstől a 11. versig terjedő szakaszt fogjuk olvasni. Így hangzik ezen a helyen az Úr igéje. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.
Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Pál apostol ezen a helyen a Krisztusért való követségben járásról beszél. Ezek a szavak nyilvánvalóan elsődlegesen

Milyen elgondolkodtató ez a Biblia vers, és miért segít bennünket ez az igazi megismerésünkhöz? Tegyük fel a kérdést, hogy hányszor van ilyen érzés mi bennünk, a mi lelkünkben? Hányszor fogalmazódnak meg bennünk ilyen gondolatok, hogy hát, amit Aszáf is mondott, hogy hát mi haszna az Isten szolgálatának, hiszen emberek, akik bűnben élnek, sokkal jobban előre haladnak ebben a világban, sokkal több mindent el tudnak érni, mi megpróbálunk becseletesen élni, megpróbálunk a Krisztus evangéliuma szerint élni, és milyen sok hátrány származik ebből, és nem tennénk azért meg azokat a becstelen dolgokat, amit istentelen emberek megcselekesznek, de mégis valahol a lelkünkben ott van egy kis irigység. Ott van egy kis rossz érzés velük kapcsolatban, és nem tudjuk igazából kivetni mindezt a szívünkből. Aszáf azt mondja, hogy neki már a léptei majdnem eliszamodtak ettől a gondolattól, mert a belső világát ezt tartotta fogva. Látta azt, hogy az Istentől elfordult emberek milyen módon gyarapszanak, milyen módon élik az ő életüket, és akik pedig istenfélő életet akarnak élni, azoknak nyomorúság, sokszor nagyon-nagyon nehéz helyzet az osztályrészük. A Biblia azt mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Van-e bennünk irigység? Van-e bennünk rossz érzés ezekkel az emberekkel szemben? Azt mondja, ne irigykedjél, ne kívánj velük lenni, ne gerjedj haragra ellenük, bízzad ezt a jó Istenre. Ne törődj azzal, hogyha látszólag hátrányba kerülsz amiatt, mert az igazság a becsület elveit akarod követni. Ne irigykedj rájuk, vesd ki a szívedből. Nézzünk meg egy másik igét, olvassuk el Példabeszédek könyve 24. fejezetéből a 17 és a 18. verset. Azt mondja ez az ige, mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Azt mondja ez az ige, hogy pontosabban inkább ezt mondanám, hogy nem úgy mondja, hogy ne legyél nyíltan kárőrvendő. Ne lássák rajtad az emberek, hogy mennyire örülsz, hogyha a te ellenséged megütközik. Hanem mit mond ez az ige? Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Tehát belül. Lehet, hogy kívülről semmi nem látszik rajtunk. Lehet, hogy nincs kívülről rajtunk káröröm, de azt mondja, hogy a te szíved ne vigadjon akkor, amikor a te ellenséged megbotlik vagy elesik. Álljunk meg megint és gondolkodjunk. Ugye nyilván azért nincsenek az életben olyan fajta ellenségeink, hogy olyan nagyon nyílt, durva támadásoknak lennénk kitéve, de azért nyilván mindenkinek van az életében, akivel olyan helyzetben, olyan viszonyban van, hogy mondjuk ebbe a kategóriába belefér, hogy mondjuk ellenségesen viszonyul hozzánk valaki. És ez az ige azt mondja, hogy amikor az a másik bajba kerül, amikor azt a másikat valami éri, akkor vigyázzunk, hogy milyen érzések kerítenek a hatalmukba. És tegyük fel a kérdést, hogy milyen érzések kerítenek bennünket ilyenkor a hatalmukba. Nem gondoljuk azt, hogy na lám végre, az Isten már megkereste rajta azt, amit már régen esetleg meg kellett volna keresnie rajta. Nem érzünk sokszor ilyet a mi lelkünkben, nem érzünk elég tételt, hogy na lám most legalább végre ő is megtudja. Azt mondja, vigyázzunk a mi szívünk érzésére, mert romlottak a mi érzéseink, romlott a mi lelki világunk. Kérdezzük, tegyük fel azt a kérdést, hogy amikor az a mi ellenségünk megütközik, vagy valami baj történik vele, mire gondolunk? Arra kellene gondolni, hogy igen, az Isten lehet, hogy most fog neki segíteni. Igen, ő is egy bajban levő ember, ugyanolyan bűnös, mint én, csak ő másik oldalról, én pedig másik oldalról vagyok bűnös. Igen, gondoljuk végig, hogy az ilyen élethelyzetekben hogy gondolkodunk és mit érezünk. Egy másik igét Példabeszédek könyve 21. fejezetéből szeretnék olvasni. Azt mondja Példabeszédek könyve 21. fejezetének 4. verse. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége és az istentelenek szántása bűn. A Biblia vers első részével szeretnék igazából foglalkozni. Azt mondja, hogy a szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége bűn. A Szentírás nagyon sok helyen megemlíti ezt. Példabeszédek könyvében is sorolhatnám az igéket a 6., a 8., a 16. fejezetből, hogy ezt mondja, hogy aki az elméjében, az ő szívében felfuvalkodott, utálatos az Isten előtt. Belső érzés, belső hozzáállás. Igen, milyenek vagyunk belülről. Lehet, hogy kívülről nem látszik. Lehet, hogy kívülről nagyon előzékenyek vagyunk mindenkivel szemben.
de az elménk vajon felfuvalkodott-e?

0: Vajon különbnek tartjuk-e magunkat a másik embernél? Vajon érezzük-e azt, hogy hát igen, azért én valahol külön vagyok. Szolgálok a másiknak, kedves vagyok hozzá, előzékeny, de azért a lelkemben meg vagyok győződve, hogy én azért valamilyen szinten többet érek. Van-e ilyen a lelkünkben? Van-e fennhíjázás? Van-e gőg a lelkünkben? Mit mond Pál apostol? Hogy tudjuk lemérni, hogy van-e bennünk ilyen? Azt mondja, hogy egymást különbeknek tartsátok ti magatoknál. És tegyük fel azt a kérdést, gondoljunk a legelesettebb emberre, vagy gondoljunk arra az emberre, akit legjobban megvetünk ebben az életben. Miben tudjuk őt különbnek tartani magunknál? Tudjuk-e valamiben? Ha nem, akkor hol valósul meg az igazi alázat az életünkben? Hol valósul meg az, hogy egymást különbnek tartsuk magunknál, és ne legyünk fennhéjázók, ne legyünk az elménkben felfuvalkodottak, ne tartsuk magunkat különbnek a másiknál? Nézzünk egy másik gondolatot, egy másik igét. Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 3. verse arról beszél, hogy tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől. Igen, amikor az ember versengésből cselekszik dolgokat, amikor az indító okai a cselekedetnek nem tiszták, nem szeretetből fakadóak, hanem valami más motiválja az embernek a cselekedetét. Lehet, hogy külsőleg nagyon jó cselekedetek ezek, de nem tiszta indítékból fakadóak. És az Isten előtt ezek a cselekedetek lehet, hogy emberekből tisztességet, megbecsülést váltanak ki, de az Isten előtt elfogadhatatlan bűnös cselekedeteknek számítanak. Vagy még egy másik igét is nézzünk. A Példabeszédek könyve 14. fejezetének a 30. versét. Példabeszédek könyve 14. fejezet 30. verse azt mondja, hogy a szelíd szív a testnek élete, az irítség pedig a csontoknak rothadása. Most az irítségről ne úgy szóljunk, mint az elején szóltunk, hogy azokkal szemben való irítség, akik az Isten törvényét megvetik és mégis gyarapszanak, hanem általában az irítségről. Van-e bennünk irítség? Hogy tudjuk lemérni, hogy van-e bennünk irítség? Mi ennek a fokmérője? Mert olyan könnyen kimondhat, hát én nem vagyok irigy, hát ugyan már, hát én senkitől semmit nem irigylek. De irigyek vagyunk-e valójában? Honnan lehet ezt lemérni? Megint Pál apostoltól szeretnék egy igét idézni. Azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Szeretném megkérdezni, hogy tudok-e örülni a másik emberrel, amikor esetleg az ő családi élete csodálatosan alakul, az enyém pedig éppen romokban hever. És amikor az enyém romokban hever, és meghallom, hogy az övé milyen csodálatos, akkor tudok-e vele együtt örülni? Amikor ugyanazon a területen van az összehasonlítási alap, amikor ugye könnyű azt mondani, hogy én nem vagyok így Munkács Mihályra, hát ugye, hát dehogy is, hát olyan gyönyörűen tudod, hát Jakab apostolnak az intését nagyon megszívlelnénk, aki azt mondja, hogy irítségre kívánkozik bennünk a lélek. Ne feledjük el, irítségre kívánkozik. Igen, kimondhatjuk azt, hogyha mi elkezdjük olvasni a Szentírást ezzel a gondolattal, amit Dávid is kért Istentől, hogy vizsgálj meg engem, ó Uram, és így olvassuk az Isten igéjét, akkor az Isten igéje meg fog bennünket motozni. És rá fogunk döbbenni arra, hogy lehet, hogy a cselekedeteink külsőleg elfogadhatóak, de a mi érzéseink, azok egyáltalán nem azok. És éppen ezért a mi egész lényünk, a mi egész valunk megromlott. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért lényeges, hogy ezeket vizsgáljuk. Hát nem az a lényeg, hogy én kívülről milyen vagyok. Hát a másik embernek a szempontjából, hát az a lényeg, hogy én külsőleg mit teszek vele. Hát miért kell nekünk annyira foglalkozni, hogy én mit érzek a másikkal szemben? Gondoljuk végig, hogy miért. Azt mondja a Szentírás, hogy az első bűn a mennyben pontosan ez volt. A másikra való irigység, a féltékenység, a felfuvalkodás. És mindez hova vezetett? Mindez oda vezetett, amit most látunk a bűn világában kiteljesedni. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy igen, a bűn itt kezdődik, belülről kezdődik, aztán az nem maradott az emberben, hanem kívülre is láthatóvá válik egy idő után, és egy idő után kiteljesedik, és mindent megront. És tegyük hozzá, hogy az embernek a legnagyobb boldogtalanságát eredményezi. Csak egyet tegyek, hadd tegyek fel egy kérdést. Ha én irigy vagyok a másik emberre, tudok én boldog lenni? Megnyugtató érzés ez az én számomra? Mit mond a példabeszédek könyve? A csontoknak a rothadása. Az én saját csontjaimnak a rothadása. Tehát, mintha emésztene valami belülről. Igen, az Isten országát nem örökölhetjük. Miért? Mert vinnénk magunkkal a bűnt, telepítenénk tovább a mennybe, ott búrjánozna tovább, de ha még az Isten meg is engedné, hogy oda kerüljünk, egyszerűen kimondhatjuk azt, hogy boldogtalanok lennénk, mert a bűn, az irigység, a belső érzések, amelyek nem Krisztus által megszenteltek, ezek nem teszik boldoggá az embert, hanem a szenvedésnek a legnagyobb forrása. Igen, ezért kell kérni az Istentől, hogy igazi önvizsgálatra segítsen bennünket. És hogyha az Isten lelkét engedem, hogy bevilágítson az én lelkem legrejtettebb zugaiba, akkor valóban minden dicsőségem porba fog esni. Akkor meg fogom látni azt, hogy igazából milyen vagyok, hogy Krisztus lelkétől mennyire idegen vagyok, és rá fogok jönni arra, hogy magamtól képtelen vagyok megváltozni. Itt lepleződünk le igazából a mi tehetetlenségünkben, itt érezzük legjobban, hogy egy külső segítségre van szükségünk, mert én azt hiszem, hogy mindannyian érezzük és ismerjük ezt az érzést, hogyha van egy rossz érzés valakivel szemben a mi szívünkben, vagy irigység, vagy féltékenység, vagy ki tudja, hogy micsoda, meg tudunk-e szabadulni tőle magunktól. Akármennyire is rájövünk annak a szörnyű voltára, vagy nem helyes voltára, de tudok-e megváltozni abból? Igen, a külső cselekedetben esetleg meg tudok változni. Magamra erőltetek valamilyen magatartás formát, de belülről megváltozni nem tudok. Egy idézetet szeretnék olvasni a Jézushoz vezető út című könyvből. Mindahhoz, amit az ember Krisztus nélkül tesz, bűn és önzés tapad. Lehetetlen, hogy a saját erőnkből kimerekedhessünk a bűn örvényéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és ezen mi változtatni nem tudunk. A nevelésnek, képzésnek, akaratfejlesztésnek és igyekezetnek megvan a maga kellő hatásköre, de e tekintetben teljesen használhatatlanok. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet átalakítani és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják. Igen, az ember ezzel kell, hogy szembesüljön, amikor igazi önvizsgálatot tart, de mindez kulcs a felemelkedéshez, mindez kulcs az igazi megtéréshez. Miért? Mert hogyha az ember ezt megérti, akkor tud igazából Jézustól kérni. Akkor tud Jézustól kérni fehér ruhát, igaz jellemet, tűzben megpróbált aranyat, szemgyógyító írt, ugye amikről mind majd később a negyedév folyamán részletesen fogunk szólni, de amíg nem érezzük mindennek a hiányát, és nem látjuk, hogy teljesen mezítelenek vagyunk, és rongyosak vagyunk Krisztus nélkül, addig nem tudunk tőle igazából kérni. De ha mindezt felismerjük, akkor el tudjuk mondani Pál apostollal együtt, amit a Filippi levél 3. fejezet 9. versében olvasunk. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének 9. verse ezt mondja, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a törvény alapján, elnézést a hit alapján. Igen, kimondhatjuk azt, hogy akkor tudjuk Pál apostolra elmondani, hogy Uram, nekem semmim nincs. Uram, én tereád vagyok szorulva, és nekem semmilyen igazságom ne legyen, mert az én igazságaim, az én bűneim, elnézést, az én igazságaim, azok tündöklő vétkek, azok mind-mind bűnök az Isten szemében. Igen, az ember ekkor tud erre eljutni, hogy ne az enyém legyen, hanem a Krisztusé az én életemben, mert a magamé csak megromlott, a magamé csak szennyes. De szeretnék még néhány gondolatot ezzel kapcsolatban megemlíteni. Amikor mi eljutunk idáig, akkor valamire oda kell nagyon figyelnünk. Példabeszédek könyve 3. fejezetének az 5. verse a következőt mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Azt mondja ez az ige, hogy teljes elmédből legyen bizodalmad az Úrban, teljes elmédből. Tehát amikor én az Istentől kérni akarok, és amikor Jézus felszólít engem arra, hogy védj tőlem, akkor nem csak egy-két dolgot kell tőle venni ebben az életben, hanem azt mondja, hogy mindent tőle kell kérni. Amiről úgy gondolom, hogy az életemben nem is annyira rossz, azt is tőle kell kérni, mert az valójában nem állja ki a krisztusi próbát, nem állja ki az Isten igéjének a próbáját. Azt mondja, hogy mindent tőle kell vennünk. Azt mondja, teljes elmédből és a magad értelmére semmilyen vonatkozásban, semmilyen területen ne támaszkodjál. De szeretnék megjegyezni egy gondolatot. Azt mondja ez az idézet, amit az előbb idéztem, a hitáltali megigazulásnak ez a definíciója, meghatározása, hogy ugye az Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, de ugyanakkor az emberért elvégzi és megcselekszi azt, amit az embernek nem áll hatalmában, hogy önmagáért megtegye. Ha az ember valóban mindent Jézustól kér, ha nem gondolja úgy, hogy az életemnek azért vannak olyan részei, amelyek egészen elfogadhatóak azért, hanem valóban mindent Jézustól kér, akkor az ember tapasztalni fogja azt, amit a bizonyságtételek 4. kötetének a 220. oldalán így olvasok, mikor majd teljesen Istennek adod át magad, mikor majd teljesen összetörve zuhantál Jézusra, akkor olyan győzelem lesz a jutalmad, melynek örömét még sohasem tapasztaltad. Igen, amikor az ember ezt igazából átéli, és igazából Jézustól kér, és összetörve rájöve, hogy rájöve arra, hogy önmagában semmi jó nincs, és mindent Jézustól kell vennie, igen, akkor olyan győzelmet fog aratni, amiről idáig még nem is álmodott. De szeretnék még egy gondolatot megjegyezni a Jézustól való vevés kapcsán. A korintusi 2. levél 12. fejezetének a 9. és 10. versét is olvassuk el. A korintusi levél 2. fejezet, Korintusi 2. levél 12. fejezet 9 és 10. verse a következőket mondja. Ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. És a 10. vers vége ezt mondja, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol, aki kimondta azt, hogy ő úgy szeretne megállni Krisztus előtt és Isten előtt, mint akinek nincs saját igazsága, hanem az Jézus Krisztustól vett igazságba tud felöltözni. Igen, ez a Pál apostol el tudta azt mondani, hogy amikor én erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit jelent ez? Hogyha én kérek Jézustól valamit, akkor ő megadja nekem, de nem úgy adja meg nekem, hogy az egyszer s mindenkora az én tulajdonommá válik, hogy azt már soha többet nem kell kérnem. Hanem Pál apostol átélte ezt, hogy ő akkor tud folyamatosan erős lenni, amikor ő folyamatosan gyenge. Mit jelent ez? Amikor állandóan azt érzi, hogy magából nincs ereje, és állandóan minden nap újból és újból felülről jövő erőért könyörög. Mert amikor én úgy gondolom, az embernek sokszor ez egy téves látása, mert én úgy gondolom, hogy most könyörögnöm kell valamilyen jellemhibámból való szabadulásért, és az Isten megadta azt nekem, és tudtam győzni valami felett, akkor úgy gondolom, hogy ez az én sajátommá lett. És ezért már többet nem kell könyörögnöm, és úgy elengedem. És akkor jön utána a bukás, mert az ember rádöbben arra, hogy én nem vagyok erős. Nekem minden nap meg kell harcolnom. Nekem minden nap Jézustól kell kérnem. Mert egészen addig, amíg Jézus át nem alakítja ezt a nyomorúságos testünket, a mi testünkből egészen addig jó nem fog származni. Tehát Pál apostol azt mondja, amikor gyenge vagyok, amikor annak a tudatában vagyok, hogy magamtól semmi jót nem tudok tenni, akkor vagyok erős. Mert Jézus akkor tud nekem adni olyan valamit, ami nem az enyém, hanem az övé. És akkor tud engem az ő igazságába felöltöztetni. És szeretnék egyetlen egy gondolatra még utalni ennek kapcsán, hogy Jézustól kell nekünk mindent kérnünk, de szeretném azt a kérdést feltenni, hogy vajon mi felismerjük-e azt, amikor Jézus nekünk adni akar valamit. Egy idézetet szeretnék olvasni ugyanennek az előbb említett könyvnek a 221. oldaláról. Ritkán látjuk úgy Jézust, amint van, és sohasem fogadjuk olyan készségesen a segítségét, mint amilyen készségesen ő akar segíteni rajtunk. Úgy elgondolkodtatott ez a mondat, és szeretnék egy gondolatot megosztani veletek egy versből, aminek egyetlen egy sorát nem tudom kívülről, csak bizonyos részleteit. Pár héttel ezelőtt Székesfehérváron voltam egy hálaadó istentiszteleten, és ott hangzottak el költemények, különböző ének és zeneszámok, és ott volt egy költemény, aminek a mondani valója nagyon megfogott engem, és csak néhány gondolatot tudok belőle idézni, de következőképpen hangzott, hogy Istenem, én kértem tőled sok mindent. És akkor ezek után ellentét párokat állít fel. Azt mondja, hogy én kértem tőled türelmet, békességet, szelídséget, és te adtál nekem háborúságot, nehéz helyzetet. Uram, én kértem tőled szeretetet, és te adtál nekem ellenséget. És úgy végig vezette ez a vers azt, hogy igen, amikor én kérek az Istentől valamit, kérek Jézustól valamit, akkor vigyázzak, hogy nekem ne legyenek elgondolásaim, hogy én azt milyen formában fogom megkapni. Hanem bízzam azt Jézusra. Ő tudja, hogy milyen formában van szükségem az ő segítségére, hogy valamit hogy tud bennem kifejleszteni egy jellemvonást, tehát figyeljek oda Jézusra, hogy mit akar nekem adni, és fogadjam el tőle. És ha tőle kérem, akkor fogadjam is el azt, amit ő ad nekem. De befejezésül annyit szeretnék megemlíteni, hogy micsoda kegyelem az, hogy mi kérhetünk Istentől, kérhetünk Jézustól. Milyen kegyelem az, hogy Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első verse szerint így hív bennünket Isten arra, hogy mi hozzáforduljunk. Azt mondja, hogy ó minnyájan, akik szomjuhoztok, jertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Milyen hatalmas ajándék ez, hogy nekünk semmit nem kell mindezért adni, amit Jézustól kaptunk. Mi ezt ingyen, pénz nélkül, ajándékként kapjuk. Azaz nem egészen ingyen kapjuk. Egy valamit kell érte adni, és mi ez? Minden dicsőségünket. Minden dicsőségünknek a porba kell hullani. De akkor azt olvassuk, hogy ő ad mindent gazdagon. Igen, semmit nem tudunk mi ezért adni az Istennek, semmivel nem tudjuk mi ezt kiérdemelni. Az ő ingyen kegyelmi ajándéka ez, de az énünket kéri cserébe. És milyen hatalmas Lukács evangéliuma első fejezetének az 53. verse, Istenről egy csodálatos leírás, Lukács evangéliuma első fejezetének 53. verse, azt mondja, hogy ő éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Igen, éhezőket tölt be javakkal, aki érzi, hogy rá van utalva, tőle kell várnia mindent az életben, tőle kell kérni, mert magától semmilyen nincs, azokat betölti javakkal, azokat gazdagon betölti javakkal. De aki gazdagnak érzi magát, aki úgy érzi, hogy nincs is olyan sok mindenre szüksége, mert eléggé jó az élet sok területén, aki gazdagnak érzi magát, azokat üresen fogja elküldeni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy érezzük át a mi lelki ínségünket, lássuk meg a mi mezítelenségünk rúdságát, ahogy a Szentírás mondja, hogy a Jelenések könyve fogalmaz nekünk a laodíciai üzenetben. Igen, érezzük azt, hogy mennyire Jézusra van szükségünk, és folyamodjunk ő hozzá, és kérjünk tőle, hogy ő be tudjon bennünket gazdagon tölteni az ő javaival. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan együttérző és szánakozó Istenünk vagy. Köszönjük Istenünk, hogy te amikor látsz bennünket a mi bűneinkben, a mi mezítelenségeinkben, akkor te szánakozó szeretettel fordulsz mi felénk, és te gazdaggá akarsz tenni bennünket, te adni akarsz nekünk. De Urunk, kérünk téged, gyógyítsál meg bennünket, hogy lássuk egyáltalán a mi bűnösségünket, érezzük egyáltalán azt, hogy nekünk mindenestül fogva tereád van szükségünk, hogy Jézusunk, nekünk tőled kell, hogy kapjunk mindent ebben az életben ahhoz, hogy mi igazán tudjunk élni. Urunk, kérünk téged, segítsenek az igazi felismeréséhez. Urunk, te látod, hogy mindannyian mennyire ragaszkodunk a mi bűneinkhez, mennyire meg tudjuk magyarázni a mi életünket, de Istenünk, kérünk téged, te világítsál be a mi szívünkbe, teleplezzél le bennünket önmagunk előtt, és kérünk téged, segíts, hogy ez a felismerés igazi megtérésre tudjon bennünket vezetni. Urunk, kérünk téged, könyörüljél rajtunk, és bocsássad meg a mi bűneinket. Te látod, hogy a mi szívünk milyen állapotban van, te látod a mi szívünk érzéseit, te látod azokat a belső dolgokat, amiket lehet, hogy ember soha nem is lát, de a te szemed előtt nincs elrejtve. Urunk, adjad, hogy mi így tudjuk meglátni önmagunkat, és érezzük azt, hogy te rád van szükségünk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te készségesen és szemrehányás nélkül adsz nekünk mindent, hogyha mi igazából és őszintén kérünk tőled. És kérünk téged, segíts, hogy megtapasztaljuk ezt, hogyha a mi dicsőségünk, a mi énünk porba hullik, akkor te olyan áldásokat adsz nekünk, te olyan munkát végzel a lelkünkben, mi érettünk, amit magunktól soha nem tudtunk volna elvégezni. Köszönjük, Istenünk, hogy ezt megcselekszed értünk, de kérünk téged, segítsél meg bennünket, hogy igazából megtanuljunk kérni, igazából megtanuljunk hozzád könyörögni, és megtanuljunk elfogadni mindent tőled, amit te adsz nekünk. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy többet fogsz cselekedni, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
1: Turmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni, a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok néhány szót. Kedves gyerekek, mindig egy bibliai igét szoktunk tanulni. Most azt az igét tanuljuk, hogy a szelíd felelet elfordítja a haragnak felgerjedését. Ez egy régi szó, hogy felgerjedés, azt jelenti, hogy föllobban, hirtelen megharagszik valaki. És ha valaki haragos, és a másik neki szeliden felel, akkor ebből nem lesz veszekedés. Biztos tudjátok, hogy az olyan szomorú, hogy az emberek között sok veszekedés van. Én sajnálom a gyerekeket, hogy hallanak a felnőttektől veszekedést. És sokszor a gyerekek is eltanulják a veszekedést. De a veszekedés az nem tud kialakulni, hogyha az egyik haragosan szól, de a másik szelíd feleletet ad. Akkor vége a veszekedésnek. Én nem tudom, hogy ti gyerekek már veszekedtetek-e valamelyik pajtásotokkal. Olyan a veszekedés, mikor valaki nem is gondolja, hogy mit mond, csak oda mondjon neki, minden rosszat, gonoszat kiabál a másikra. Csak hogy háborúzzon vele szóval. És a Jóisten előtt ez nagyon megvetendő, és nagyon nagy bűn a veszekedés. És a Jóisten arra tanít, hogy ha valaki haragra lobban, akkor te szeliden felelj, hogy vége legyen a veszekedésnek. Szeretnék egy példát fölidézni a Bibliából. Dávid királyról mindnyájan tanultatok. Akkor még nem volt király, de már egy erős vitéz volt, hiszen ez éppen akkor történt, röviddel azelőtt, hogy Góliátot legyőzte. És az édesapja elküldte őt a csatatérre megnézni a bátyjait, akik ott voltak Izrael hadseregében szemben a filiszteusokkal, küldött nekik élelmet, ennivalót. És éppen akkor ért oda, mikor ott Góliát, ugye ez a hatalmas óriása a filiszteusoknak, kérte, hogy valaki álljon ki vele megvívni az Izrael tábora közül. És azt mondta, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, hogyha ő győz. Ha én győzök, ti lesztek a mi szolgáink. És szitta az Izrael istenét. És ez borzasztó volt hallgatni. És Dávid pont ezt hallgatta. És elkezdte kérdezni az embereket, hát mi lesz azzal, aki legyőzi ezt a filiszteust? Hogy lehet, hogy büntetlenül szíthatja az élőisten seregét? És meghallotta ezt a bátyja Eliáb, akiről azt olvassuk, hogy egy nagyon magas, szép szál, erős fiatalember volt. És valószínűleg ismerte az öccsét, tudta, hogy az öccsének a fejében azt forog, hogy hát milyen szégyen az, hogy senki nem már kiállni ezzel a Góliáttal, hát senki nem bízik az élőistenben. És Eliáb úgy érezte, hogy ez neki egy szemrehányás, hogy ő is gyáva, ő sem mer az Istenben bízni, és nem meri megtenni. És ezért keményen rászólt Dávidra, így olvasom a Bibliából, azt mondta, miért jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet, szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézzed az ütközetet. Megkérdezem tőletek, igaz volt? Dehogy volt igaz. Az édesapja küldte méghozzá azért, hogy a testvérei felől érdeklődjön meg, nekik enni hozzon. Tehát ez egy goromba, gonosz hazugság és gyanúsítás volt. És Dávid haragra gerjedhetett volna, és ő is haragosan válaszolhatott volna, hogy honnét veszed ezt, nem szóltam egy rossz szót neked, miért bántasz, és kész lett volna a veszekedés. De nézzétek csak meg, Dávid, mit felelt. Ugyan mit cselekedtem most, hiszen csak szóbeszéd volt. Hiszen én csak érdeklődtem, hogy mi történik. És ezzel a szelíd felelettel azonnal lecsendesítette a viszályt, és nem lett belőle veszekedés. És én szeretném, hogyha ti gyerekek ezt megjegyeznétek, és ha valaki haragosan szól nektek, vagy megsértiteket, vagy igazságtalan dolgokat vág a fejetekhez, ne azon gondolkozzatok, hogy mit vágjak vissza, mit mondjak oda neki, hanem azon gondolkozzatok, hogy egy szelíd felelettel hogy lehetne ezt lecsendesíteni. Ti már kicsik nem ismertétek Oszi bácsit, egy korábbi prédikátort, ő mesélte, hogy az egyik kislánya nagyon szelíd természetű volt, és mikor a szomszéd kisfiú minden gonoszat, rosszat kiabált neki át a kerítésen, akkor ő csak állt egy kicsit, aztán megkérdezte tőle, nekem mondtad, szívecském? Mindjárt vége is volt a viszálynak.
Hát szeretném, ha ti is ilyen gyerekek lennétek, hogy mindig egy csendes szóval, egy szelíd szóval elvágnátok a veszekedés útját. Mehettek szépen a helyetekre, jó? Igen, pontosan. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk Péter apostol első levele 5. fejezetéből a 8. verset és a 9. vers első részét. Tehát Péter apostol első levelét keressük meg, és így olvasom az első levél 5. fejezetében a 8. verset és a 9. vers első részét. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Kedves gyülekezet, én különösen ezt a 9. vers 2. részét szeretném kiemelni, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Az az érzésem, hogy mi nem vesszük egészen komolyan azt a hasonlatot, amit az ige itt alkalmaz, hogy a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Ha mondjuk ezt szó szerint így látnánk, hogy körülöttünk jár egy ilyen zsákmánykereső, éhes vadállat, hát bizony vigyáznánk. És a Szentírás arról beszél, hogy ez egy láthatatlan valóság, de valóság, hogy a mi ellenségünk állandóan keresi, hogy kit hol támadhat meg, és hogyan győzhet le. És a tanács így szól, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Én azt hiszem, hogy a mi atyánkot sem szívleljük meg igazán. Ugye mi nem imádkozzuk szó szerint ezt az imádságot, és valóban nem is erre rendeltetett, de arra igen, hogy minta imádság legyen, és azok az elemek ne hiányozzanak az imádságunkból, azok a fő kérések, amelyekre Jézus tanított ezáltal az imádság által. És emlékszünk, hogy hangzik az utolsó kérés? És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye nincs miért megütközni ezen, hogy így hangzik, hogy ne vigy minket a kísértésbe, mert ugye előzőleg elhangzik az imádságban, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezért tehát úgy imádkozik az ember, hogy teljesen Isten akarata vezetése alá rendeli magát, és ezért kéri Istent, hogy ne vigy minket a kísértésbe, olyan biztos utakon vezess, hogy ne kerüljön sor ütközetre az ellenséggel. De aztán folytatódik, de szabadíts meg a gonosztól. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor pedig te szabadíts meg a gonosztól. És szeretném testvéreim megkérdezni tőletek, úgy őszintén, minden nap benne van az imádságunkban egy ilyen kérés. Úgy számolunk azzal, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár. És hogy nagyon sokféleképpen tud megtámadni. És hogy én nem merjek egy napra elindulni annélkül, hogy ne kérném Istentől, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Én attól tartok, hogy egyszer úgy elméletileg megtanuljuk, hogy bár a mai kereszténység nem számol azzal, hogy ez a bizonyos sátán ellenség létezik, mint valóságos személy, a Bibliából tudjuk, hogy nagyon is. Ugye éppen az evangéliumok, a Jézusról életéről szóló beszámolókban látjuk, hogy sátán és a démonai mennyire valóságosak, és milyen hatalmuk van. De sokszor beérjük ezzel az elméleti tudással, és nem számolunk azzal, hogy én körülöttem is körülöttem jár, mint ordító oroszlán keresve, hogy kit nyeljen el, és hogy Jézus, a mi mesterünk arra tanított, hogy én minden nap foglaljam az imádságomba, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És azért, hogy egy kicsit jobban megértsük és tanuljuk azt, hogy mit jelent az, hogy akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben? Gondolkozzunk ma Jézus megkísértésének a történetéről. Én megvallom azt, hogy én sokszor úgy kerülgettem ezt a történetet, mert mindig úgy érzem, hogy nem értem igazán. De most is azt mondom még, most az igehirdetésben erről fogok szólni, de én még mindig úgy érzem, hogy ennek rengeteg tanítása van, és még olyan mélységei vannak, amit mi egészen felfogni nem tudunk,
És még azt hiszem, hogy nagyon sok mindent lehet ebből felszínre hozni. De minden esetre nagyon mély tanítása van ennek. Hát először is annyit említsünk meg, ugye, hogy a Biblia Jézust második Ádámnak nevezi. Az azt jelenti, hogy az első Ádám után, aki elesett, elbukott a kísértések alatt, Isten fiának az volt a küldetése, hogy miután teljesen olyan emberré lesz, mint mi, ugyanazok között a feltételek között, ő egy új győztes emberiségnek a prototípusa legyen. Ő második Ádámként megmutassa, hogy hogyan lehet más utat járni, mint amelyet az első Ádám járt. És ha arra gondolunk, hogy a Bibliából azt értjük meg, hogy Sátánnak Jézus a gyűlölt ellenfele, ugye tudjuk, hogy a Mihály nevet Jézus mindig akkor viseli, amikor a Sátánnal való küzdelméről van szó az írásban, és ez a héber név magyarra fordítva azt jelenti, hogy ki olyan, mint Isten. Ugye Sátán ezen a téren verseny Krisztussal, ő szeretett volna olyan lenni, mint az Isten, és Krisztus helyére kerülni. És képzeljük el, hogy amikor Jézus emberré lett, ugyanolyan törékeny, kísérthető, sebezhető, védtelen emberré, mint mi, akkor Sátán teljesen úgy érezte, hogy ütött az ő órája. El sem tudjuk képzelni, hogy micsoda hihetetlen érdekek forogtak itt kockán, és milyen szigorú volt ez a küzdelem. És Jézus pedig a maga részéről mit tudott? Ha ő egyetlen egyszer önmagának kedvez, ha egyetlen egyszer az emberi természetében ott lévő én középpontuság hajlamának enged, csak egyetlen egyszer, akkor ő is a halál törvénye alá kerül, ő is a bűnzsoldja halál törvénye alá kerül, és az emberiség elvész. Ő az egyetlen, aki megváltóként, az emberiségként segíthetne, ő is elvész, és az emberiség is elvész. Én nem tudom, valaki el tudja képzelni, hogy ez micsoda hihetetlen felelősség, micsoda lelki teher, és micsoda kockázat egy ilyen küzdelmet vállalni. És Sátán pedig ugyanúgy tisztában van vele, hogy most ő vagy örökre elveszti a trónját, vagy legalább ezen a földön örökre felállítja a maga birodalmát, és Istentől függetleníti a magát is, és az egész embervilágot. Ugye ő azzal igazán nem számol, hogy ennek így is úgy is pusztulása vége, őt is jellemzi a bűn elvakultsága. Ő abban bízik, hogy ha Krisztus le tudja győzni, akkor az ő lázadása Isten ellen legalább ezen a földön, a világ mindenségnek ezen a szegletén sikeres, és itt megveti a lábát. Hiszen Sátán az Ószövetségi időkben is tapasztalta, hogy Isten beteljesíti az ígéretét, hogy az embert nem hagyja prédának neki, ellenségeskedés szerez az emberben a bűnnel szemben, látta, hogy az isteni kegyelem ereje által emberek neki ellen tudnak állni, és most tudta, ha Krisztus legyőzi, ennek vége, akkor soha többet semmi nem lesz, ami az ő hatalmának ellenálljon. Azt olvassuk az írásban, Máté evangélium a 4. fejezetében, és keressük is meg itt az írást, mert ennek az evangéliumi leírásnak a nyomán követjük nyomon Jézus megkísértését. Máté evangélium a 4. fejezetében így olvassuk az első és a második versben. Akkor Jézus vitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezik. Azt olvassuk itt, hogy Jézust a Szent Lélek késztette, hogy a pusztába menjen, hogy felkészüljön a szolgálatára, a küldetésére. És ott ő, látva ennek a küzdelemnek az óriási súlyát és az óriási tétjét, 40 napig bőtölt és imádkozott. És mit értünk meg abból, amikor azt mondja, hogy utána végre megéhezett? Egyértelműen azt, hogy a 40 nap alatt nem érezte az éhséget. Nehogy hitetlenkedjünk e dologban, mert ugyan mi nem bőjtöltünk soha 40 napot, azt hiszem még hármat se igen, mint a Eszter és udvarhölgyei az életveszedelemben. De azt biztos tapasztaltuk, hogy az ember egy bőjtnaphoz lelkileg hozzákészül, tudja, hogy miért imádkozik, és áthatja az a gondolat, hogy az Isten kegyelme, az Isten megszólalása, az Isten beleavatkozása nekem most az életnél is fontosabb,
akkor egyszerűen nem érzi az éhséget. Betölti ez a lelki küzdelem, ez a könyörgés. És Jézus az ő küzdelme nagyságához, és az ő lelki nagyságához képest vitte ezt a böjtöt, és nem érezte addig az éhséget. Egy nagyon szép kifejezést olvastam Ellen White egyik megjegyzésében. Azt írja, hogy Jézus 40 napig bezárkózva volt Istennel. Úgy megragadott ez a kifejezés. Nekünk is sokszor kéne bezárkózva tölteni Istennel. Egy napot, két napot, amikor teljesen erre koncentrálunk, hogy az Isten közelébe jussunk. De azt is el tudjuk képzelni, hogy a 40 nap elmúltával, ha rá zuhant az éhség, akkor aznak micsoda ereje volt. Mindjárt olvastunk olyan könyveket, hogy hajótörés szenvedett emberek, akiknek nem volt ennivalójuk, mire ragadta őket az éhség, amely a csontokat égeti. Minél tovább kínozza az embert, annál jobban még kannibalizmus is elmentek. Meg iszonyatokat olvasunk a Bibliában is, hogy Jeruzsálem ostroma idején is az éhség miatt megették anyák a gyermekeiket. Fölfoghatatlan, ugye? Megölte és megette. Tehát az éhség az észt veszi el. Olyan kínzó fizikai gyötrelem, hogy az erkölcsi érzékét és a józan értelmét veheti el az embernek. És gondoljuk meg, hogy ekkor jön Sátán, hogy megkísértse. És itt is tanuljunk meg két fontos törvényszerűséget. Az egyik az, hogy ugye közvetlenül a puszta eset előtt Jézus keresztsége volt, és égi hang hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, és a Szentlélek alászállt galamb szimbólumában. Megkérdezem, felemelő, hatalmas tapasztalat volt ez? Az Atya megszólalt a mennyből, és azt mondta, hogy Jézus eddig eltelt 30 élet évében, ő csak gyönyörködik Jézusban, eddig győzelem. Egyetlen egyszer sem vétkezett. Isten azt mondja, hogy a szeretett fiam, nem csak ez a lényeg, hanem az, akiben én gyönyörködöm. És megnyugszik rajta Isten lelke. Óriási bátorítás, hatalmas tapasztalat. És mi sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy miután valami nagyon nagy tapasztalatot szerzünk, és úgy látjuk, hogy a Jóisten velünk van, és megáll, akkor most egy kicsit úgy hátradőlhetünk, most békességes időszak van, most az ellenség nem fér a közelünkbe. Tévedés. Ez őt fölingerli. Sokszor éppen egy nagy lelki győzelem után, egy nagy tapasztalat után jön, hogy megkísértsen és tönkre tegyen. Nézzük meg Illés Kármélhegy, nagy győzelem volt, nagy tapasztalat. Másnap jött az ellenség, hogy megkísértse, és el is tudta egy ellenben, hogy elcsüggeti.

fizikai gyengeséget is kihasználja. A fáradtságot, a testi gyengeséget. Sok ember volt már, aki betegségben meggyengült, megpróbáltatásban meggyengült. Még keresztelő János is majdnem, akinél nagyobb nem született emberek között, amikor magányban volt, kiszolgáltatottságban van, megpróbáltatásban volt. Azért mondja a Biblia, hogy ha valaki beteg, hívja magához a gyülekezet véneit, mert sokszor még imádkozni se tudja, hogy úgy szeretne, mert a testi gyengeséget is felhasználja Sátán. És ezzel is számoljunk. Ugye van az anonim alkoholistáknak egy mondása, ugye ők egy szenvedélybetegségből szabadulnak, és mindig megkísérthető egész életében. Ő bennünk ezt nagyon tudatosítják is. És ez a jelmondat így hangzik, soha ne légy éhes, mérges, fáradt, magányos. Mert ezt nagyon tudják, hogy ez a négyféle állapot, éhes, mérges, fáradt, magányos, ez olyan, amikor jön az ellenség és megkísért. Tehát ezt a törvényszerűséget is látjuk. De nézzük az első kísértést. Biztosak lehetünk, hogy Sátán nem nyílt sisakkal jött Jézussal szembe, nem leplezte le, hogy ő kicsoda. Ugye a bírásban azt olvasjuk, hogy szeret áttöltözni világosság angyalának. És nyilván így jelent meg Jézusnak egy kedves üzenettel, hogy vessen már véget a szenvedésének. Hát, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, amelyek ott hevertek a pusztában, hogy változzanak kenyerekké. De sejthetjük azt, hogy Jézus mégis azon tartotta, hogy kivel áll szemben. Mert mivel árult el magát, ha Isten fia vagy? Sátán nem hallotta az atyának a kijelentését, meg egyébként is nem tudta, hogy aki 30 éven át neki ellenállt, meg nem tudta, hogy nem látta Jézus születésekor a proféciákat, azok teljesedését, dehogy nem, ő pontosan tudta, hogy Jézus kicsoda. Hallotta a mennyei szózatot, és ez felingerelte őt. És fölteszik el is, ha Isten fia vagy. Hasonlít ez valamire? Az első embert hogy szólította meg? Csak ugyanazt mondta az Isten. Ugye biztos hallottuk már ezt a mondást, hogy a kérdéssel is lehet hazudni. És én nagyon-nagyon szeretem Jézus hegyi beszédében azt a mondást. Én úgy gondolom, az minden kereszténynek élete vezérelve kell, hogy legyen. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. Vagyis abszolút egyértelmű és határozott igen, vagy abszolút egyértelmű és határozott nem. Mert ami ezen kívül van, az a gonosztól van. És az Isten igéje azt akarja, hogy belénk rögzüljön ez az igen, nem gondolkodás. Határozott igen, vagy határozott nem. A jóra igen, a rosszra nem. De ha keverni próbáljuk a kettőt, az mindig a gonosztól van. Ezért nagyon figyeljünk erre, hogy csak az igen, nem gondolkodás és az igen, nem beszéd az, ami Istentől van. Amikor a csavarok jönnek, az nincs Istentől. És ezért mondta így Sátán, hogy ha Isten fia vagy. És mi volt ebben Jézusnak a kísértés? Hát az egyik kísértés az önérzet kísértése. Hát mondhatta volna Jézus, mit játszod meg magadat? Te aljas Sátán. Hát tudod is, hogy ki vagyok. Ismersz engem. Én a teremtőd vagyok. És te vagy az, aki hallottad a szózatot, az atya szózatát. Hogy mered ezt mondani, ha Isten fia vagy? Hogy lehetsz ilyen arcátlan és ilyen cinikus? De Jézus nem állt szóba a kísértőbe. Ne felejtsük el, hogy Sátán mindig próbál szóbaállásra bírni. Szóbaállásra bírni. Sokszor van olyan, hogy ami először nekünk úgy idegen, először, hogy tartunk tőle, de aztán addig provokál, hogy mégis szóba álljunk a dologgal. Ha szóba álltunk, akkor neki nyert ügye van. Az első embernél is ezt, azzal ingerelte a kérdését, hogy szóba álljon. Jézus azt mondta Sátánról, nincs ő benne igazság. Tehát őt nem lehet meggyőzni az igazságról, ő vele nem kell érvelni. És nem szabad a területére menni, nem szabad szóba állni. Tehát Jézus az önérzet kísértésére vak és süket maradt, nem állt szóba a kísértővel. A másik kísértés pedig az volt, hogy a kínzó éhségétől ebben a pillanatban szabaduljon. De ha Jézus csak egyszer is megteszi, hogy a saját javára az isteni hatalmát érvényesíti, abban a pillanatban nekünk ő nem példakép. Abban a pillanatban

0: Nincs erkölcsi alapja, hogy azt mondja nekünk, hogy kövess engem. Mert akkor azt mondhatjuk, hát az én helyzetem nem ugyanaz az övé. Ő az isteni hatalmával, amikor nehéz helyzetben volt, kimentette magát, segített magát, nekem ezzel nincs lehetőségem. De gondoljuk meg, az micsoda kísértés az, mikor a csontjait égeti az éhség, és ettől szabadulni akar, és egy pillanat alatt segíthetne magán, és ezt megtagadni. És mivel tagadta meg Jézus? És ez az ige döntő. Ugye ezt Mózes könyvéből idéztem, Mózes első könyve, 5. könyve, 8. fejezetéből, érdemes elolvasni, ott az egész szövegkörnyezete is érdekes, és ezt mondta, ezt idéztem, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Testvérem, ez egy olyan ige, ami nekünk is az életünk vezérelve kell, hogy legyen. Így lehet ellenállni a gonosznak erősek lévén a hitben. Meggyőződtünk egyszer, hogy az Biblia Isten beszéde? Meggyőződtünk, hogy az Isten igaz, abszolút megbízható beszéde? Meggyőződtünk arról, hogy ha ezt a beszédet követem, akkor biztos nem tévedek el? Hogy az ige mondja, az igazság ösvényén járok, az annak is a közepén. Az igazság útján járok, az igazság ösvénye közepén. Ez csak az íráshoz való szigorú ragaszkodás biztosíthatja. Mert nem tudok bízni az értelmemben. Engem be tud csapni a sátán, csak egy esetben nem tud, ha én mind oda szövekelem magam amellé, hogy meg van írva. De ehhez az kell, hogy minden igével éljünk. Hogy a Szentlélek pont azt az ígét tudja eszünkbe juttatni az adott helyzetben, amire akkor szükségünk van, ami átvilágítja azt a kísértést. És megmutatja, hogy itt Isten parancsolatai fényében ez a dolog hogy néz ki. De ha mi nem Isten minden igéjével élünk, és nem vagyunk telítve ezzel, akkor pont abban a pillanatban nem jut eszünkbe, nem tudja a Szentlélek, azt az igét eszünkbe juttatni, amire éppen szükségünk van. Két kis rövid szemléltető történetet fűzük ehhez. Az egyik, amit szeretnék említeni, hogy egyszer a teológia szakon, mikor beszéltünk Krisztus testélételéről, és ugye ott én szóltam arról, ugye, hogy Jézus mindenben megkísértetett hozzánk, hasonlóan jelentkezik valaki, nagy határozottsággal is azt mondja, ő ezt nem tudja elfogadni, mert abban biztos, hogy Jézus sohasem dohányzott. És a nikotin éhség az olyan pokoli, és ezzel Jézus biztos nem kísértetett meg. Ő mennyi ideje próbál leszokni, és nem tud, és ezzel Jézus biztos nem kísértetett meg. Akkor megkérdeztem tőle, hogy szerinted, ha valakire 40 napi böjtölés után rátör az éhség, az kevésbé erős, testi vágy, kevésbé erős kísértés, mint a nikotinéség. Föltette a kezét, azt mondta, elismerem. Jó, nem vitatkozom többet azzal, hogy Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Mert az elv ugyanaz, a kínzó testi kívánság, a szinte őrjítő testi kívánság, hogy ami hajszolni akarná az embert, azonnal elégítsd ki, azonnal könnyebbítsd magadon, csak egy mozdulatodba kerül. Pontosan ezzel kísértette Sátán Jézus, a lehető legszigorúbb feltételek között. És Jézus megmutatta, hogy nincs az a testi kívánság, amit te le nem tudsz győzni ezzel, hogy megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igével. Az Isten igéje, mert az igazság igéje, ha te azt egyszer igazán magadévá tetted. Ahogy mondja Zsoltán, hogy szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. A Szentlélek segít emlékezetedbe idézni, és ha te belekapaszkodsz abba az igébe, és engedelmeskedni akarsz Istennek, az Isten hatalma megment. És a legerősebb testi kívánság legyőzhető. A másik, ami eszembe jut, egy fiatal embertől hallottam még annak idején, mikor sorkatonoság, ugye, kötelező volt, és mondta, hogy egy nap nagyon, nagyon csúnyán megdolgoztatták őket, kúszni kellett sárba, hidegbe, nagyon elfáradt testére is. Hát tudjuk, ott aki komolyan vette ezeket a bibliai egészségügyi elveket, annak az elég nehéz megpróbáltatás volt, hogy megfelelő élelemhez jusson. És azt mondja, hogy aznap este olyan vacsora volt, ami neki ehetetlen volt. Hát lefeküdt éhesen, szóval nem baj, majd reggel lesz fekete kávé, kenyér, vagy ilyesmi, ugye nem kényeztették ott őket, azt én nyugodtan megehetem. Hát azt mondja, erre reggel mákos tészta volt, de úgy csöpögött a disznózsírtól, És azt mondja, amikor beállt a sorba, és megtudta, akkor átsajdult a gyomra. Azt mondja, de abban a pillanatban eszébe jutott egy bibliai ige. Ez az ige. Van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Azt mondja, higgyük el, hogy ő mosolyogva, jókedvűen kiállt a sorból, és nem érzett éhséget. Ez az ige, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy én annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Kiállt a sorból, nem volt többet éhes, és azt mondta, majd Isten tudja, hogy én meddig bírom, majd délbe olyan lesz, hogy tudok magamon segíteni. Úgy is lett. Tehát ezt csak úgy példaként említem, hogy ezeket nagyon a hétköznapi életben kell érvényesítenünk. A második kísértés. Először is döbbenetes az, hogy Jézust fölvitte a templom ormára. Ennyire kiszolgáltatott volt az ellenségnek fizikailag, hogy megtehette, hogy Isten fiát, a Teremtő Istent, aki emberé lett, fölviszi, fizikailag a hatalmába keríti, és fölviszi a templom ormára. Hát fizikailag minket is a hatalmába keríthet, betegséget bocsáthatnánk, nehézségekbe taszíthat, de a fejünkre nem tud taposni, csak a sarkunkat malhatja. Arra nincsen joga, hogyha mi lelkileg ellenállunk a hatalmának, akkor mégis a rabságába döntsön, akkor nem tud legyőzni. Tehát Jézust föl tudta vinni a templom ormára, de onnét lelökni már nem lökhette le, hanem ezt mondta Jézusnak, ha Isten fia vagy, ugye, akkor vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsolt felüled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Vigyeljük csak meg Sátánnak a sajátos logikáját. Mintha azt mondta volna Jézusnak, na, azt látom, hogy Isten fia nem vagy, nem tudtál teremteni a kövekből kenyeret. Lássuk, hogy mint hívő ember Isten fia vagy-e. Azt mondtad, hogy az ember Isten minden igéjével él. Hát akkor most lássuk, hogy hiszel-e ennek az igének. És idézte neki a Bibliát. Hát megvan írva az ő angyalainak parancsolt felőlet, hogy kézen hordoznak téged, és meg ne üsd lábadat a kőbe. Tehát látjuk, hogy nagyon ravaszul állította föl, jó? Nem vagy Isten fia, de hívő emberként az vagy-e. És azt mondtad, hogy minden igével él az ember, lássuk, hiszel-e az igének, vesd alá magad, hát angyalainak parancsolt felüled. És Jézus pontosan tudta, hogy Sátán kihagyott egy kis részt ebből az igéből, azt, hogy minden utad van, ami a te utad, amin az Isten vezet. És a válasza, hogy megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, annélkül, hogy vitába szállt volna Sátánnal, és annélkül, hogy mondta volna neki, hogy na, milyen ravaszul idézted ezt az ígét, kihagytál belőle egy részt. Mégis közvetve pont erre mutatott rá. Meg aztán ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ne tedd próbára az Istent, hogy akkor is elkísér, és akkor is megvéd, ha nem a te utadon mész azon, amit az Isten kijelölt számodra, ami az Isten igéjével megegyező. A vakmerőségben Isten nem fog téged megvédeni a kudarctól és az eleséstől. Ha te elmész egy úton, belemész, elmész a Sátán területére, és akkor azt mondod, hogy hát azért Isten szeret engem, Isten csak nem fog kiszolgáltatni engem, Isten csak nem hagy elesni engem, ilyen nincs, ne kísérsd, ne tedd próbára az Istent, hogy ott is megáld és megvéd, hogyha az akaratával ellentétes útra mész. Hatalmas elvez. És mi az életben nagyon sokszor mégis tudom, hogy nem az én utam, tudom, hogy nem az Isten útja, van bennem egy bizonytalanság, valami véscsengő szól, de azért hát csak nem fog az Isten elhagyni. Tudja, hogy szeretem őt, tudja, hogy azért én igazából üdvözülni szeretnék. Na, az ilyen alkudozások hihetetlen veszélyesek. Mert nekünk is így kellene gondozni, ne kísérsd az Uratat, és ne tedd próbára, hogy a magad választotta úton is, hogy a Sátán területére megrészkedve is megáld és megvéd téged. És a harmadik kísértés. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ne felejtsük el, hogy Jézus még mindig éhezik. Szünet nélkül az az éhség, ami másokat az őrületbe kerget, vagy minden erkölcsi gátlást felold. De Jézus olyan erős az Isten igéje által, hogy a éhség kínzó marása ellenére még mindig tűri az éhséget, És ebben az állapotban próbálja Sátán továbbra is legyőzni. Fizikailag még mindig a hatalmába tudja keríteni, és fölviszi őt egy magas hegyre. És megmutatja neki a föld minden országát és azok dicsőségét. Megkérdezem, a föld országainak csak dicsőségük van? Ó, tudjuk mondani, hogy van visszája is a lapnak. De hát ugye a Római Birodalom idején vagyunk, tényleg gyönyörű építmények, és sok-sok nagyszerű alkotása az embernek, és Sátán ezt az oldalát mutatta meg. Én biztos vagyok benne, hogy Jézus nem tudta megtéveszteni. Ő látta a nyomorát, a világ minden nyomorát. De Sátánnak ez tipikus kísértés, ő szereti a világ dicsőségét mutatni nekünk. Vagy a hírnév tekintetében, vagy a gazdagság tekintetében, vagy az emberek megbecsülése tekintetében, vagy ki tudja miben. Ő mindig a dicsőségét mutatja a világnak, és elfedi a nyomorát. A másik jellemző kísértése pedig, hogy azt mondja, csak egyszer leborulva imádj engem. Csak egyetlen egyszer is egy ponton hágd át az Isten törvényét. Ez a Sátán tipikus kísértése. Megmutatja a dicsőségét, megmutatja, csak így tudod az értelmedben, tudod, de most az egyszer, csak egyszer tedd meg. Egyszer azzal leborulva imádj engem, hogy megszeged az Isten törvényét. És Sátán tudja, hogy akkor nyelvtügye van. Azt olvassuk a Bibliában, hogy egy másik evangélium följegyzi, hogy Lukácsnál így olvassuk, hogy azt is mondta Jézusnak, hogy nézd, nekem adatot, és annak adom, akinek akarom, és néked adom mindezt, ha leborulva imádsz engem. Ugye, itt is így olvassuk a 9. versben, mindezeket néked adom. Most próbáljuk végig gondolni, mi volt ebben a kísértésben. Mintha azt mondta volna Jézusnak, látod, ez az enyém, persze ez hogy mondjam, fél igazság volt. Mert soha nem adta Isten neki, az embert is becsapva hajtotta az igájába, tehát nem adatott neki, de az tény, hogy ekkor ő volt a történelem ura és karmestere. És azt mondta, kezembe van, és én néked adom. Ez tulajdonképpen Jézusnak az az ajánlat volt, hogy nézd, tudom, miért jöttél a földre, én most félreállok, és neked adom, tiéd a terep, gyógyítsd az embereket, áldjad őket, tanítsad őket. Csak egyetlen egyet kérek cserébe, csak egyetlen egyszer, egy pillanatra, leborulva imádj engem, csak egyszer szegd meg az Isten törvényét. És megkérdezem, Jézus tudta, hogy ő neki a szenvedések útján kell előre menni? Benne van az emberi természetben a szenvedéstől való menekülés vágya. És tudta Jézus, hogy Sátán minden pillanatban a sarkában lesz, és úgy megnehezíti az életét, ahogy csak lehet. Mennyire elkábulhatott volna egy pillanatra? Hát akkor Sátán nem fog ellenkezni, és ő mentse az embereket, de nem a kereszt útján. És csak cserébe csak egyszer tegye meg. És Jézus abban a pillanatban megint meg van írva. Csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Csak a teremtőt illeti meg, a feltétlen lelkiismereti engedelmesség, senki mást rajta kívül. Leborulva imádni senkit rajta kívül. Feltétlen lelkiismereti engedelmességnek ezt a külső mozd nem, mert csak egyedül az Urat, a te Istenedet imád. És ezzel Jézus tulajdonképpen tökéletes választ adott a kísértőnek. Nem reagált arra, hogy ha Isten fia vagy, nem szállt vitába Sátánnal. De most tulajdonképpen az atyára is hivatkozott, meg önmagára is. Annélkül, hogy szavakkal kimente volna, vagy vitába szállt volna bele, az volt benne, hogy a teremtménynek imádni kell a teremtőt, de fordítva, hogy a teremtmény imádja a teremtőt, soha. És utána már Jézus határozottan így szól. A 10. vers. Mondta Jézus, eredj el, Sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Most Jézus leplezi le Sátánt. És azt mondja, tudom, ki vagy. Egyértelmű, távozz tőlem. És most Jézuson átvillan az istensége, és Sátán kénytelen megfutamodni. És nem tud nem engedni Jézusnak, így olvassuk, akkor elhagyta őt az ördög. Egy másik evangélium így mondja, elhagyta őt az ördög egy időre. Ezt is jegyezzük meg, hogy Sátán csak egy időre hagy el, aztán jön újabb módszerekkel. Na, ezen az oldalon nem sikerült, jövök másik. Az volt az alapigénk, a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Ezt vegyük komolyan. Nem volna szabad egyetlen napot sem kezdenünk annélkül. Soha ne érezzük magunkat biztonság, minket nem tud megcsalni, minket nem tud félrevezetni. Hanem minden nap mondjuk azt, hogy Uram, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Vegyük ezt a félelmetes realitást komolyan, nem azért, hogy féljünk, hanem azért, hogy az Isten oltalmát mindig igényeljük, mert ennélkül nem vagyunk biztonságban. És tanuljuk meg, mit jelent ez, akinek álljatok ellent erősek lévén a hitben. Itt van előttünk Jézusnak a tündöklő példája. És álljunk ellent erősek lévén a hitben. És miben kell megkapaszkodnunk hitben? Abban, hogy megvan írva. Az Isten ígéjétől egy jótányit sem. Nem kísértjük az Urat, a mi Istenünket semmiben. És végül így olvassuk, hogy mi lett ennek a vége. Angyalok jöttek és szolgáltak néki. És mi mit sejtünk, hogy mivel? Hoztak neki mennyei kenyeret, mint Izraelnek a pusztában a mannát. Nem kellett megvárni, amíg lakott területre ér. Abban a pillanatban, hogy kiállta a kísértést, Isten angyalai jelentek meg, és biztos nem csak kenyeret hoztak, hanem bátorították, örömüket fejezték ki a fényes győzelme felett. Testvére, megkérdezem, mi jobb meghajolni az ellenség előtt, ha csak egyetlen egyszer is, és utána ott vagyunk a területén, és kínoz, és a fogjai vagyunk, és tovább akar dönteni, vagy kiállni a kísértést, még ha a legerősebb testi kívánságokat is kell legyőzni, vagy a legerősebb ákörmönfont kísértéseket, és utána angyalok jönnek és szolgálnak nékünk. Józan értelemmel is beláthatjuk, hogy csak a Jézus példáját érdemes követni. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy vésődjék velünk az isteni útmutatás, akinek álljatok ellent erősek lévén a hitben, ugyanúgy, ahogy Jézus tette. Amen.
1: Isten tiszteletünk végén keressük meg a 254-es számú éneket, és a 254-es számú ének első és hatodik versét énekeljük el. Tehát 254-es ének első és hatodik verset.

0: Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szinte megrettenünk azon, hogy mi milyen kiszolgáltatottak vagyunk ennek a hatalmas ellenségnek, és bár a te igédet ismerjük, mégis milyen könnyen könnyelműsködünk vele szemben. Drága jó mennyei atyánk, köszönjük Jézus példáját, köszönjük az intést, hogy engedelmeskedjünk néked, és álljunk ellent az ördögnek, és elfut tőlünk. Urunk, megértjük, hogy ott kezdődik a dolog, hogy engedelmeskedjünk néked, hogy minden ígéddel éljünk, és bennünk legyen az engedelmességnek az odaszánása. És tudjuk, Urunk, hogy akkor erősek tudunk lenni a hitben. Akkor te világosságot árasztasz ránk a te ígéd által, és erőt adsz ellenállni minden kísértésnek. Szerető jó mennyei atyánk, kérünk, ajándékozd a te békédet nekünk ezen a napon, adj testvéri szeretetet közöttünk, és töltsd be bennünket a te lelked jelenlétével. De add, hogy érezzük, ez nem elég, hogy boldogan elmegyünk innét. Az ellenség nem fog tiszteletben tartani, hanem add, Urunk, hogy minden nap érezzük a szükségét, hogy meghajtsuk a fejünket előtted, és buzgón kérjük, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kérünk, add a te áldásodat minnyájunkra, amit köszönünk is néked, Jézus nevében. Amen. Amen.
1: Távozás előtt a 255-ös számú ének mind a három versét énekeljük el, tehát a 255-ös számú ének mind három versét.

Hetedik előadásra térünk, tehát a hetedik előadásunknak a témája a végső idő kereszténységének a jellemzése a Laodíceai levél alapján. A mai alkalommal befejezzük Jelenések könyve első nagy szerkezeti részének az értelmezését. Ugye a Jelenések könyve négy fő részből áll, ebből mi most körülbelül negyed év alatt az első fő rész végéig értünk. Ez a hét levélről szóló első három fejezet, amelyben Jézus Krisztus levelek formájában, üzenetek formájában megszólít keresztény embereket, keresztény közösségeket, a korabeli keresztény közösségeket, első század végieket, de rajtuk keresztül az első és a második eljövetele közötti keresztény korszakoknak a hívőit és hívő gyülekezeteit is. Láttuk az eddigiek során, hogy nagyon pontosan megfeleltethetők ezek a gyülekezetek a történelmi országútján egymás után következő hét egyháztörténelmi időszaknak. Ugye az Efézusnak szóló levél jelképezte az őskereszténységet, a Szmirnának szóló üzenet jelképezte az üldözések egyházát a második, harmadik, negyedik század folyamán. Egy hatalmas változás állt be a negyedik században a nagy kereszténység történetében és keresztény közösségeknek az életében, amikor a nagy kereszténység államegyházzá lett, és ezt a súlyos elfajulást jelképezte és értékelte ki a pergámumi levél, hogy azután egy hosszú-hosszú levél, a tiatírai levél egy hosszú-hosszú időszakot a középkort elevenítse meg előttünk, és vetítse föl a történelem következő szakaszai közé. Aztán utána láttuk azt, hogy a középkorban még a Biblia szerint beletartozik a nagy hitújítás, a hitújítási mozgalmak, amelyek elindultak a valdensektől, huszitáktól, viklifitáktól, és a nagy 16. századi reformáció is még a középkor végéhez sorolódik a Jézus Krisztusi üzenet szerint. Utána viszont jön a szárdiszi levél az 5. sorrendben, amelyben viszont semmi dicséret nincs. A Biblia külön választja a reformációnak és a protestantizmusnak a történetét, és amennyire hatalmasnak mutatja be profétikusan a reformáció munkáját és a reformátoroknak a tevékenységét, olyannyira elmarasztalólag beszél Jézus a szárdiszi üzenetben arról, hogy a reformáció munkáját nem folytatták a 17.-18. század folyamán. Isten akkor újabb közösséget indít el a történelemben, hiszen Istennek azok az igazi közösségei, Krisztus gyülekezetei azok, amelyek valóban ragaszkodnak ő hozzá és az ő parancsolatai szerint élnek. Ahogy elindult a kereszténység történelme egy hatalmas felíveléssel az ős kereszténységgel, de ez a középkorban egy óriási torzulást szenvedett, és csak maroknyi keresztény közösségek képviselték az igazi evangéliumi vallásosságot, és átütő erejűvé váltak ezek a maroknyi kezdeményezések a reformációban, de utána a protestantizmus újra lehanyatlik, tehát van felívelés, lehanyatlás, megint felívelés, lehanyatlás, akkor Isten a 19. század elején egy újabb mozgalmat indít el különböző vallásfelekezetekből, a bibliai proféciákat, Bibliát kutatva, a filadelfiai üzenetben van szó a nagy advent mozgalmak elindulásáról a múlt század elején. Ennek a levélnek viszont az volt a különössége, ezt két héttel ezelőtt vizsgáltuk, hogy ebben viszont semmi elmarasztalása nincs Krisztusnak, csak dicsérete. És most sajnos a hét levélről szóló részét a Jelenések könyvének azzal kell, hogy befejezzük, hogy ahogy volt itt felívelés és aztán visszanyatlás, megint felívelés, megint visszanyatlás, és megint felívelés, a történelem végéhez közelítve a kereszténység és benne az igazi keresztény közösségek élete megint hatalmas nagy lehanyatlást ismer, nagyon nagy visszazuhanás következik be, hiszen a mai levelünkben, a Laodíceai levélben megint nincs dicséret. Ugye akik talán először vannak itt, azoknak hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztus minden egyes levelét bemutatkozással kezdi, és a levelek után az első szerkezeti rész az a dicséret, az a méltánylás. Van olyan levél, például a szmírnai levél,
vagy a Filadelfiai levél, amelyben csak méltánylás van, csak dicséret van. Semmi feddő, semmi bíráló szó nincsen. De sajnos van olyan levél, kettő is, egyrészt az eltorzult protestantizmus értékelése, másrészt pedig a kezdeti hatalmas nagy lelkesedését és hitét elhagyó advent mozgalom értékelése, tehát a szárdiszi és a laodiceai levél, amelyben viszont egy szó dicséret sincsen. Tehát a mai alkalommal egy drámai hangvételű levelet ismerünk meg, amelyből kibontakozik, hogy a történelem végén általában mi lesz a kereszténységnek az állapota, és a történelem vége felé közeledve speciálisan, különlegesen mi lesz a hívő közösségnek az állapota, de még ezentúl még azt is megtanulhatjuk, hogy a történelem végéhez közelítve az egyes embereknek, akik keresztényeknek vallják vagy valljuk magunkat, micsoda súlyos elmarasztaló ítéletet mond Jézus ennek a kornak, amelyben élünk. Vajon Jézus miért fogalmaz így, és ő, akinek akinek a szeme minden igazi értéket meglátott, Jézus miért csak feddést mond a végső idő keresztényeinek? Maga a Laodícia név, még mielőtt felolvasnám ezt a gyülekezeti levelet, a Laodícia névnek jelentése van, magyarra fordítható jelentése, méghozzá kettős jelentése is. A Laodícia név a Laos, a görög Laos nép és a dikájó ítélni igéből összevont kifejezés, egy ókori városnak a neve persze, és ez annyit jelent, hogy az ítélet népe. Az első jelentése ez, hogy az ítélet népe. Na most hadd kérdezzem meg önöktől, hogy jogos ez a kijelentés, hogy az ítélet népe? Hát az elmúlt alkalommal láttuk, hogy a múlt század elején éppen azt ismerték meg az akkori hívő keresztények, hogy az ítélet az Jézus Krisztus második eljövetele előtt már elkezdődik itt a Földön, illetve a mennyben. Jézus második eljövetele előtt elkezdődik az ítélet a mennyben, egyrészt a meghalt igazak fölött, másrészt pedig a Földön élő és a Krisztus második eljövetelét élve megélő élő emberek fölött. Tehát az ítélet az nem egy gongütésszerű, egy szempillantásszerű hát megkülönböztetése Istennek, hanem az egy hosszú folyamat, amelynek az első szakasza ez az úgynevezett vizsgálati ítélet. Péter apostol első

kezdete egy hosszú-hosszú proféciának, az úgynevezett 2300 éves jövendőlésnek a lejárta, amelyet két héttel ezelőtt némileg bemutattam, de amellyel még nagyon sokszor fogunk találkozni Jelenések könyvében. Ez a 2300 évről szóló jövendőlés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ez a múlt század elején lejárt, és a múlt század elején elejét tekintve ugye a mennyben is elkezdődik valami, az ítélet, és a földön is elkezdődnek az előkészületek Jézus Krisztus fogadására, ama hívő nép által, akit Jézus elindít, mint az utolsó idők egyházát. Na most a Laodícia nép, tehát azért jogosan ez a nép, hogy Laodícia, hogy az ítélet népe, mert ebben az időszakban, amelyben élünk, a Biblia szerint az ítélet már folyik a mennyben. Tehát ebből a szempontból is hát egy tökéletes azonosság és egybeesés, egy ókori város neve és egy végső történelmi időszak így egybeesik a Jelenések könyve 3. fejezetében. De jelent még mást is ez a név. A más jelentése ugyanis ez, hogy a megítélt nép. Nem csak ennyit jelent, hogy az ítélet népe, hanem annyit is, hogy a megítélt nép. És ezt valóban látni fogjuk, hogy Krisztusnak az ítélete a legszigorúbb és a legkomolyabb, mert ez a nép, ahogy elkezdődött a Filadelfi időszakában a történelme, és egy hatalmas felíveléssel kezdődött el, úgy hanyatlik vissza, és a 19. század végétől a 20. századra átérve, ugye a Laodícia időszaka az egy nagyon lesújtó állapotú kereszténységet takar. Tulajdonképpen ez a laodíciai üzenet a múlt század végétől élő keresztény közösségeknek szól a nagy advent mozgalmon belül, tágabb értelemben az egész világon élő keresztényeknek és keresztény közösségeknek, és hogy mikor jár le ennek a vége, azt nem tudjuk, mert hiszen a nagy kérdőjelünk itt van, hogy a történet végének a napját és óráját nem ismerjük, de majd a levél befejezésekor lesz néhány rövid utalásom arra, hogy mit is ígér Jézus ennek a népnek, illetve nép maradékának, aki valóban megszívleli ezt a feddő üzenetet, és valóságos megtérésre jut. Na most ennyi bevezető után rögtön nézzük a levelet a Jelenések könyve 3. fejezetében, a 14. verstől kezdődik, és a 22. versig tart. Először felolvasom úgy a levelet, ahogy a Bibliánkban van, később pedig majd a kifejtés során némely kifejezést pontosítanánk, és némely szót az eredeti szövegnek megfelelően értelmeznénk. A Laodícia beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelem. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, ahogy tenni szoktuk, először nézzük a bemutatkozást. A bemutatkozás a 14. versben található. Ugye megszoktuk az eddigiek során, hogy Jézus mindig másképp mutatkozik be. Miért? Mert mindig mással kell buzdítani az egyes közösségeket, vagy másra kell emlékeztetni az egyes keresztény közösségeket. Most nézzük meg, hogy Jézus itt miért mutatkozik be így,

0: hogy ezt mondja az ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Három dolgot mond el itt önmagáról Jézus Krisztus. Önmagát ámennek nevezi. Ugye ez az ámen héber szó annyit jelent, hogy igen, igen, úgy van. Tehát ezzel Jézus aláhúzza azt, hogy most egy nagyon súlyos, elmarasztaló levelet küld, egyrészt a kis-ázsiai Laodíceának, majd meglátjuk, hogy ők mennyire rászolgáltak erre, másrészt pedig a végső idők igazi keresztény gyülekezeteinek, ezt is meg fogjuk látni, hogy mennyire rászolgálnak erre. De amit ő mond, az úgy van. Amit ő állít, az igen. Az igen biztos dolog. Ugye, tehát az áment, azt általában ugye az imádságok végén, vagy egy bizonyos kifejtés végén szokta alkalmazni a Szentírás, és a keresztények is a napi gyakorlatban, itt az elején van. Még mielőtt megszólalnék, én azt mondom, amit mondok, arra nagyon figyeljetek, hogy Jézus többször használta ezt a szólást, nem így, hogy nem így van benne a Bibliánkban, hogy ámen, de az eredetiben így, hogy ámen, ámen, tehát bizony, bizony mondom néktek. Ugye Jézus nagyon sokszor mondta ezt, hogy bizony, bizony mondom néktek. A második dolog, hogy Jézus azt mondja, hogy ő a hű és igaz bizonyság. Tehát megint csak azt húzza alá, hogy ő hűséges a keresztényekhez. Amit ő ígért a Máté evangélium a 28. fejezetében, a 19. és 20. versben, a nagy misszió parancsolatban, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindazokra a parancsolatokra, amelyeket én tanítottam néktek, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát ő a világ végezetéig minden nap az igazi keresztényekkel van hitben, és a mennyből irányítva az ő életüket és a világtörténelmet is úgy alakítva, hogy ők a feladatukat el tudják végezni. Jézus a hű és az igaz bizonyság. Szóval Jézus kezében tartja a történelmet és a hívő életének a történelmét is. A harmadik dolog, hogy az Isten teremtésének kezdete, ez a magyar nyelvben egy kicsit félreérthető a kezdet miatt. Ugye hallhatunk ilyen elgondolásokat, hogy bizonyos vallásfelekezetek erre az igére hivatkozva állítják azt, hogy Jézus teremtmény. Hogy Jézus az Isten teremtésének a kezdete, hogy először Krisztus teremtette az Isten. Hát természetesen erről nincsen szó, mert ez a kifejezés az eredetiben, ez a szó, ami itt áll, ez így fordítható inkább, ugye a magyar kezdetben is benne van ez, hogy feje, fejedelme. Hogyha így fordítanánk, hogy az Isten teremtésének fejedelme, vagy az Isten teremtésének a feje, akkor ez a rossz mellékzöng, ami a kezdetben van, ez rögtön kiküszöbölődnék. Tehát Jézus azért mutatkozik így be, mert egyrészt a világ számára is világossá akarja tenni, hogy ő teremtő Isten. Ugye ez az, amit a történelemben olyan sokszor elfelejtettek, hogy a megváltó Isten, Krisztus a megváltó Isten, az egyben teremtő Isten is. Ugye, amit a János evangéliuma első fejezetében, az első három versben olvasunk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ugye ez áll. Jézus volt a teremtésünk közvetlen véghez vivője. Példabeszédek könyve 8. fejezet egy egész kis elbeszélést ír erről, hogy Krisztus az Atya mellett milyen szerepet játszott a teremtésben, hogy az ő kezéből került ki minden ember. A Kolossé levél első fejezetében, az Efézusi levél második fejezetében, a Zsidókhoz írt levél első fejezetében azt is olvashatjuk, hogy nem csak a föld teremtője volt Krisztus, hanem a világokat is ő általa teremtette az Isten. Tehát Krisztus nem egyszerűen csak az Isten fia, aki eljött a földre, hogy az ember bűne büntetését elviselje és helyrehozza, hanem Krisztus úgy jött el a földre, mint aki teremtő Isten. Itt a teremtő adta az életét a teremtményeiért. Szóval Jézus erre emlékezteti a világot, hiszen Péter második levele, a harmadik fejezetében azt olvassuk, hogy a világ történelmének a vége felé haladva csúfolódók és gúnyolódók támadnak, és a Bibliát és az Istenséget legfőképp a teremtés oldaláról próbálják kikezdeni. Tehát az, amit a Biblia mond a teremtésről, az nem is valóság, az csak egy legenda, az egy mese. Vagy az, hogy az a teremtés úgy ment végbe 6 nap alatt, és a 7. Isten a mi nekünk való példaként nyugodott meg, hát ez ugye nem veszik komolyan az emberek. Jézus az egész világ számára is mondja, hogy az Isten teremtésének ő a fejedelme, de mondja a hívő gyülekezet számára is, majd a levél végén értjük meg, hogy milyen súlyos kijelentése ez Krisztusnak. Tehát Jézus azért mondja, hogy én vagyok az ámen, a hű és igaz bizonság, az Isten teremtésének fejedelme, hogy most egy valami nagyon súlyos dolog következik. De vissza ne utasítsák ezt a súlyos dolgot. Szóval nehogy hívő emberek vagy hívő gyülekezetek egyszerűen ne akarjanak tudomást venni erről a levélről és erről az üzenetről, mert ez egy nagyon súlyos és megítélő üzenet. Nyugodtan mondhatnám önöknek, hogy ha azt mondtam, hogy a szárdiszi levélben nincs egy szó dicséret. Hát a szárdiszi levélben legalább ott van az, hogy van Szárdiszban egy kevés neved, akik nem fertőztették meg magukat. De Laodíciában még ennyit sem mond. Tehát, hogyha valaki elolvassa ezt a 7 levelet Jelenések könyvéből, és ez komolyan veszi azért, hogy ami itt elhangzik, az Krisztus szájából hangzik el, aki látomásban megjelenik János apostolnak, és ő mondja el ezeket a leveleket. Egy kicsit bele kell, hogy rendüljön a szívünk, mert az elmúlt 2000 éves történelemből a leginkább a mi korszakunkat marasztalja el Krisztus, és a mi történelmi időnk kereszténységét marasztalja el. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a mi történelmi időnk kereszténysége, a nagy egyházak és az egyházi megnyilvánulások kereszténysége, hát az inkább valami büszke és valami a maga intézményeire, a maga múltjára és a maga teljesítményeire nagyon sokat adó kereszténység. Nagyon nagy ellentét van a között, hogy keresztény emberek meg keresztény egyházak a maguk teljesítményeit és a maguk munkáját értékelik, és nagyon nagy különbség van e között és a között, hogy Jézus bemutatja, hogy a végső időkben nagyon gyenge a kereszténység. Nagyon gyenge elesett még a hívő nép, mert ugye nyilvánvaló, hogy elsődlegesen mindig a hívő népre vonatkoznak ezek a levelek, még a hívő nép is ennyire meggyengült. Na de akkor vessük fel a kérdést, hogy a bemutatkozás utána, amiben, mint említettem, nincs dicséret. Jézus hogyan mutat rá, hogy miért van ilyen gyenge és szánalomra méltó állapotában a mi korunk kereszténysége? Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. De mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Kedves hallgatók, itt a 15. és 16. versben egy rendkívül egyszerű hasonlatot használ Jézus. És ennek a rendkívül egyszerű hasonlatnak van egy történelmi oka, ami az ókori Laodícia várost is jellemezte. Az ókori Laodícia, egy-két dolgot el kell mondanom róla az előadás során, de ezeknek könnyű utána járni, hiszen az ókori szerzők ezeket kiemelik. Például, akinek otthon megvan Strabónnak a geográfikája, ugye az ókornak a nagy földrajztudósa volt ez a Strabón, aki bejárta az egész Közel-Keletet, és minden tájról és minden helységről, városról, faluról mindent leírt, ami tudva lévő volt. De vannak más ókori szerzők is, akiktől nagyon sok forrásanyagunk maradt meg, hogy bizonyos hegyek, síkságok, városok miről voltak nevezetesek. Hát Laodícia arról volt nevezetes, hogy a város fölött találkozott két folyócska. Volt egy melegvízi forrás, ami jött a hegyekből, majd a vetítés során látjuk, ez Kis-Ázsiának hegyvidékes területe, egy nagyon melegvízű hévíz, tehát egy forrás, és jött egy folyó, amely a Lükosz folyó, amelynek viszont hideg volt a vize, és Laodícia fölött összefolyt ez a két kis folyócska, és ahogy beérkezett a folyam a városba, ilyen jellegzetes langyos vizet adott. Laodícia híres volt a langyos vizéről. És Jézus ezt a természeti képet használja fel, hogy először az ókori Laodícia keresztényeinek is szemére vesse, hogy a keresztény életük és a gyülekezeti életük az egy langyos élet. Na most először az kell, hogy megértsük, Jézus miért mondja azt, hogy bárcsak hév, vagyis forró volnál, vagy bárcsak hideg volnál, de langymeleg vagy. Ugye Jézus azt mondja, hogy az az igazi kereszténység, ami a forró, amit a forró jelképez. Az igazi, őszinte, odaadó, Krisztus iránti szereteten alapuló, az Isten iránti személyes hála kötelezettségen alapuló kereszténység, ez a forró kereszténység. Az az igazi keresztény ember, aki minden nap tudatában van annak, hogy ő Istennek milyen sokat köszönhet. És ezt ő meg is akarja köszönni, nem csak az imádságával, a szavaival, hanem a tetteivel is kifejezésre akarja juttatni, hogy én olyan sokat köszönhetek az Istennek, akkor én erkölcsi kötelességemnek veszem, hogy más emberekkel is megismertessem azt az Istent, aki engem megmentett, és aki engem egy új élettel ajándékozott meg. Tehát az igazi forró kereszténység az, amelyben állandóan ott van az a hála kötelezettség, hála érzet az Isten iránt, de amelyben ott vannak a cselekedetek is, hogy embereknek továbbadni a keresztény hitet, és embereket szeretettel vonzva, embereknek az Isten szerinti élet szépségét megmutatva, ugye embereket késztetni a keresztény hitre és a keresztény hitre. Ez a forró kereszténység. Azt mondja Jézus, hogy bárcsak forró volnál. Ugye ebben talán semmi különöset nem találunk, de az már egy kicsit különös, hogy Jézus azt mondja, hogy bárcsak hideg volnál. Ugye, mert hogyha Jézus csak annyit mondaná, hogy bárcsak forró volnál. Na de mit jelent az, hogy bárcsak hideg volnál? Hát ugye a hideg, a másik pólus, az jelképezi azt, amikor valaki semmit nem tud az Istenről. Vagy egyenesen tagadja az Istent, bármi ok miatt, ugye sok ok miatt tagadhatják az emberek az Istent. Lehetséges, hogy nem tudnak felőle, lehetséges, hogy előítéletek korlátozzák az embereket, lehetséges, hogy az egyházak, a vallások magatartása miatt ösztönösen visszahúzódnak az emberek a hittől, mert annyi rossz példát látnak. Nem akarok ebben belemenni, hogy emberek miért lehetnek hidegek az Isten iránt. De tessenek megfigyelni azt, hogy Jézus azt mondja, hogy a langymelegnél még a hideg is jobb. Tehát ugye a tökéletes az a forró kereszténység lenne. No, de hogyha valaki mondjuk hideg, és még nem ismeri az Istent, vagy éppen tagadja az Istent, de azért, mert nem tud felőle, vagy mert előítéletei vannak, még afelől az ember felől is több reménységünk lehet, mint a langymeleg felől. Ez itt a megdöbbentő ebben az egyszerű képben és hasonlatban. Bárcsak hév, vagy forró volnál, vagy bárcsak hideg volnál, de mivel langymeleg vagy ezért, itt van a probléma. Tehát nagyon jól jegyezzük meg, hogy a Biblia szerint a tökéletes az az igazi szereteten és igazságkeresésen alapuló kereszténység. A nem tökéletes, de ami felől van még reménység, az a hideg emberi magatartás, amikor valaki még nem tisztázta magában az Isten kérdést és a hit kérdését, de még van remény felőle, hogy tisztázni fogja. De ami a legveszedelmesebb, hogyha valaki egyszer forró volt, és utána ellanyhul. A legborzalmasabb az, amikor valaki egyszer már megízlelte, hogy mit jelent az Istent megismerni és Isten szerint élni, de utána visszaesett és langyos lett az élete. Majd rá fogunk térni arra, hogy Jézus arra is rámutat, hogy hogyan lehet visszaesni és miért lehet visszaesni. Most azonban csak annyit szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani, hogy mennyire megdöbbentően nagy Jézusnak ez a jellemzése, hogy Jézus a langymeleg elé a hideget is odaállítja. Nem csak a forrót, hanem a hideget. És itt is szeretném egy kicsit a fordításunkat helyesbíteni. A 16. versben ez a kivetlek téged az én számból, vagy szokták így is fordítani, hogy kiköplek a számból, ez jövő időben van. Tehát itt nem arról van szó, hogy Krisztus ezt az egész közösséget elveti, hanem arról van szó, hogy aki langymeleg marad, azt ki kell, hogy vesse majd a szájából. Mit jelent az, hogy Jézus kivet valakit a szájából? Hát ugye ez egy nagyon egyszerű kép, mint hogyha oda megyünk a vízcsaphoz vagy a forráshoz, és hát hideg vizet akarunk inni, és abból meleg bugyog elő. Nagyon, nagyon egyszerűen elképzelhető, meg voltunk is talán így az életben, jön ez a langyos, vagy éppen áporodott víz, hát ösztönösen kilökjük, kivetjük a szánkból, és jól megeresztjük a csapot, hogy majd ha hideg jön, akkor majd megisszuk. Tehát először is van ennek egy ilyen nagyon egyszerű életképszerű jelentése, hogy Isten előtt tehát a forró, a tökéletes, de még a hideg is jó, mert van felőle reménység, a langymeleget ki fogja vetni úgy a szájából az Isten, ahogy mi kivetjük a langyos vizet a szánkból. Na de van ennek egy átvitt értelme is. Mert a Bibliában egy nagyon szokásos szóhasználat, Jézus is használta az élete során, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is meg fogom vallani őt az én mennyei atyám előtt. és aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt az én mennyei atyám előtt. Tehát ez, hogy kivetlek a számból, ennek egy nagyon nagy jelentése és nagyon nagy értelme van, hogy Jézus azokat, akik nem változnak meg, akik nem lesznek forró, igazi keresztények, azokat, azoknak az ítéletben nem tudja megadni az örök életnek a jogát, nem tudja képviselni őket az atyánál, mert ezek az emberek nem kérnek igazán bocsánatot tőle, nem akarnak megváltozni, nem akarnak forró keresztények lenni. Jézus a végső időkben ezeket a keresztényeket, tehát nem tudja magáénak vallani, nem tudja oltalom alá helyezni majd a hét csapás idején, nem tudja őket magához venni, és nem tudja őket elvinni a mennybe. Nem tudja megvallani őket az Isten előtt. Tehát van ennek egy átvitt értelme és jelentése is. No de számunkra most, akik tovább megyünk a levélnek az elemzésében, az a nagy kérdés, hogy mivel jut az ember lanymeleg állapotba. Először ezt a kérdést kell felvetnünk, hogy mivel jut az ember lanymeleg állapotba, utána pedig azt a kérdést, hogy hogyan lehet kiemelkedni egy lanymeleg állapotból. Nézzük az első kérdést, mert erre Jézus megválaszol a 17. versben. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Tehát tessenek megfigyelni, itt azt olvassuk, hogy mivel. Tehát itt magyarázza, mitől jön létre a lanymeleg állapot? Egy ember, egy keresztény ember, egy keresztény közösség hogyan kerül lanymeleg állapotba? Akkor kerül lanymeleg állapotba, amikor azt mondja, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Kedves hallgatók, a Bibliának egy nagyon nagy tanítása ez, hogy az életünkben és a keresztény életben is a legnagyobb veszély a büszkeség. Azért ez a legnagyobb veszély, mert a bűn történelme is valahonnan innen indult ki. Volt egy angyalfejedelem a mennyben, még a föld és az ember teremtése előtt, aki többnek akarta állítani magát az Istennél. A felfuvalkodottságában, büszkeségében azt mondta, nem Isten az Isten, én vagyok az Isten. Az az ember, aki büszke, az valahogy a sátánnak, a gonosznak az életelvét fogadja el, magának akar tulajdonítani olyan dolgot, ami nem tőle ered, és amiért az érdem nem az övé. Ezért olvassuk már az Ószövetségben, Hóseás könyve 7. fejezet 10. versében, rendkívül fontos igevers, Hóseás 7:10, Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Azt mondta Isten már a zsidó népnek is, hogy a legnagyobb probléma az az életetekben, hogy büszkék lettetek, hogy azokat a kiváltságokat, amelyeket én adtam nektek, a magatok érdemének tulajdonítjátok. Az egyéni életben is, a közösségi életben is minden rossz dolog elindítója a büszkeség. Hadd kérdezzem meg önöktől, mi a büszkeség, hol jelentkezik az először? A Biblia szerint a büszkeség az egy nagyon, nagyon mélyen az emberi természetben gyökerezik a bűneset óta, és az egy nagyon mély és elrejtett vonása az embernek. Ne azokra a büszke emberekre gondoljunk, akik olyan nagyon látványosan fennhordják az orrukat, és hát mindenkit lenéznek, meg magukat tartják a legjobb és legbölcsebb embereknek. A büszkeség mindannyiunk természetében ott lappang. És ha az embert egy kicsit megérintik, és egy pici olyan kísértés jön az életében, ami fellobbanthatja ezt a büszkeséget, az tudám úgy is lobogni, hogy kívül nem hordja fenn az ember a fejét, de belül iszonyatosan megvan arról az ember győződve, hogy neki igaza van, vagy ő, amit mond, jó, vagy ő, amit tett, jó, akkor is, amikor kiderül, sorozatban kiderül idő múltán, hogy dehogy volt az jó, nem volt az jó, nem volt az igaz dolog. De az emberben ott van, mert az emberi természet a bűneset után, hogy eltorzult. Az eltorzulása az emberi természetnek tulajdonképpen ebben ragadható meg, hogy minden ember énközpontú, önhit, büszke természettel fejlődik ki ebben a földi életben. És ezért mondja Pál apostol szintúgy megszégyenítőleg a korintusiaknak, egy másik igét is felírtam a táblára, az első korintusi levél 4. fejezet 7. versében, szintúgy egy gondolatmenet végén azt mondja, hogy de kedves testvéreim, mink van nekünk, amit ne kaptunk volna? Mit van néked, amit ne kaptál volna? mivel dicsekszel, ember, mire vagy büszke, ember? Mert ha valamire büszke lehetsz, és valamivel dicsekedhetsz, az az a jó, amit az Istentől kaptál. Keresztelő János fejezte ki ezt csodálatosan, János evangélium a 3. fejezete szerint, amikor az ő büszkeségét is meg akarták érinteni a tanítványai. Egy nagyon szép történet a Bibliából, az egész János 3. fejezet 2. részét kéném szépen, hogy aki csak teheti, olvassa el. Ugye keresztelő János fél éve már hirdeti az evangéliumot itt a Jordán mentén. És azután, miután fellép Jézus, és az emberek hozzá sereglenek, és Jézust követik, akkor mennek keresztelő Jánoshoz a tanítványa, és azt mondják, hogy Mester, most nem téged követnek az emberek, hanem Krisztust követik. Hát mi volt ebben benne? Hát nyilván ez egy ténymegállapítás is volt, de egy kicsit egy olyan kísértő megjegyzés volt. Most mit szól erre János? És azt látjuk, hogy keresztelő János, aki szintén ugyanolyan emberi természettel született, mint mi, és mindannyiunk természetében ott van az én központosság, a büszkeség, de ő annyira tökéletesen legyőzte ezt, hogy megserezdült erre. Erre azt mondta keresztelő János, az ember semmit sem vehet magától, hanem ha csak a mennyből adatot néki. Neki növekednie kell, nékem alább szállanom. Tehát micsoda hatalmas kijelentés, ez bárcsak mindannyiunk eszébe jutna, ez a hatalmas bibliai kijelentés. Az ember semmi jót nem vehet magától, hanem ha csak a mennyből adatot néki. Ember, mit van, amit ne kaptál volna? Amivel lehet dicsekednünk, hogy kicsit hát az ember humorizáljon, ha valamivel lehet dicsekednünk, azok a rossz dolgok, azok a mieink. A jó, amit kaptunk, és amivé válik az ember, az a jó, az az Isten munkája. Az ember legfeljebb ezt elfogadja, nagy dolog. Az ember elfogadja, de amit az Isten ővele tesz, és ővele alakít, az Isten érdeme, és nem az ember érdeme. Nagyon jól meg kell ezt jegyeznünk, hogy minden életet, és minden közösségnek az életét, ami megmételyezi, és ami eltorzítja, az a büszkeség. Mert rögtön Jézus rámutat, hogy a büszkeségből mi következik. Jézus így folytatja a feddést. Mivel azt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. A nyavajás helyett, ugye, ami a magyar nyelvben is egy kicsit jelentésváltozáson átment szó, az eredeti kifejezés szánandó. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánandó, a szegény, a vak és a mezítelen. Kedves hallgatók, mi következik ebből? Jézus azt mondja, mivel azt mondod, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ezután nem tudod. Tehát a büszkeség mindig megtermi, nagyon gyorsan létrehozza a következő súlyos jellem betegségünket, és ez a vakság. Az erkölcsi vakság. Az az ember, és ez sajnos azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy nap-nap után ki tudjuk próbálni. Tessenek csak figyelni az életükre, hogyha egy ember kicsit is úgy büszkévé válik. Például azt mondja, hogy na de hát én ezt csináltam, meg én ennyi mindent csináltam, meg én ezt elvégeztem, meg stb. Hogyha ugye sajnos naponként előforduló dolgok. Ha az ember egy kicsit is megengedi a büszkeséget, már a szavaiban is jelentkezik az, hogy olyan dolgokat kezd állítani, amelyek egyáltalán nem tényszerű és nem valódi dolgok. Egyszerűen vakká teszi az embert a büszkeség. Vakká. Ugye ezt megírta csodálatos módon Cervantes a Don Quixote-ban, hogy az egész mű erről szól. Az, aki magát többnek akarja látni a többi embernél, a nagy lovag, aki lenézi ugye a pórokat, meg az egyszerű embereket, az a büszkeség az teljesen vakká teszi. Ugye a szélmalom helyett óriást lát, mindegy, hogy mit, hogyan. Amit ő lát, az az igaz. Ő abban meg van győződve. Az az igaz. A büszkeségből következik a vakság, és következni fog még egy harmadik dolog, amit talán el sem hiszünk, csak akkor, amikor Jézus felajánlja a gyógymódot, akkor látjuk azt, hogy Jézus miért ajánlja először azt, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany az a hit jelképe. Hát ha Jézus azt mondja, hogy védj tőlem hitet, akkor ezek szerint itt nincs hit. Tehát nyugodtan ide lehet írni, hogy hitetlenség. És sajnos ez így van. Egy ember hogyha a vallási életében megengedi magának a büszkeséget. Ugye ez nem máról hónapra alakul ki, ez hetek, hónapok vagy évek munkája. Az észrevétlenül belecsúszik a vakságba, elvakult lesz önmaga iránt, a felekezete iránt, a vallás iránt. Ugye ezt szokták azt mondani, hogy a vallásos emberek nagy része fanatikus. Ebben sok igazság van. Nem mi rajtunk áll ez, hogy megítéljünk embereket, de bizony a vallásosság leple alatt ezért volt a történelme, és ma is ezért van ennyi fanatizmus, mert hogyha az emberek nem tudják azt, amit keresztelő János, hogy semmit sem vehetünk, hanem csak ha a mennyből adatot nékünk, hogy a büszkeség az megtermi a vakságot, és akkor már mindegy, hogy most van hitem, vagy nincs hitem, az a fő, hogy én minek vallom magam, én tartozom egy egyházhoz, és akkor már senki ne is kérje tőlem számon, hogy ki is az Isten, vagy Isten miért mond ilyet, vagy a Bibliában miért olvasunk olyat. A hit az már egy mellékes dolog. A vallás leplében tehát van hitetlenség. Kedves hallgatók, ezt nem először állítja a Biblia. Jézus ezt a földi életében is hangsúlyozta, a legközéppontibb példázatában, a tékozó fiú példázatában is erről beszélt. Ugye az idősebb fiú magatartására gondoljanak. Az idősebb fiú azt mondja az apjának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát micsoda ez, ha nem büszkeség? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, parancsolatodat soha át nem hágtam. Tömény büszkeség. És utána jön ebből a büszkeségből egy olyan vakság, azt mondja, nékem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. De teljesen elfelejti mindazt a jót, amit az apa tett vele, és követelődzik, és többet akar kapni, mint az öcse. Teljesen vakká lesz. Teljesen a múltat, az apa szeretetét, mintha meg nem történt dolog lenne, eltörli. És akkor utána a végén, amikor azt mondja, hogy amikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, akkor odaadtad néki a hízott ulkot. Hát mi más ez, mint egy vaskos hitetlenség az Istenben, és egy hideg, közömbös, közönyös magatartás, már abban is, hogy amikor ez a te fiad megjött. Ugye, tehát Jézus egy középponti példázatában, Lukács evangélium a 15. fejezet 11. versétől a 32-ig tart a tékozó fiú példázata, el lehet olvasni, hogy Jézus az életében is beszélt erről, és a tanítványait nem véletlenül próbálta miről leszoktatni, hogy ne az elsőségért vetekedjenek, hogy ne az, hogy ki a nagyobb, az legyen náluk a napi beszédtéma, mert Jézus pontosan tudta, hogy ha az ember megengedi magának a büszkeséget, vakká lesz, és visszahullik a hitetlenségbe, és most jön a nehéz állapot. Hogyan lehet innen kiemelni az embert? Mert egy olyan embert, aki még nem jutott el a hitre, a hideg, afelől talán több a reménység, mint egy olyan ember felől, aki eljutott a hitre, visszacsúszott a lanymelegségbe, a büszkeségbe, a vakságba, a hitetlenségbe, hogyan lehet őt kiemelni? Hát mielőtt meghallgatnánk erre Jézus válaszát, egy rövid kis vers a magyar irodalomban a büszkeségről. Persze, hát sok mindent lehetne még bejátszani, de Petőfi Sándornak az Ember című verse talán nem annyira ismert, mint amennyire várhatnánk, hogy Petőfi nagy versei ismertek legyenek. Itt hangzott el 4-5 évvel ezelőtt, mondta el itt Bánfi György ezt a verset. Ennek a felvételét hallgassuk most meg, figyeljük majd meg, hogy a refrénje ennek a versnek az, kevés ember miben kevékedel. Petőfi nem a Biblia alapján írta ezt a verset, csak a józan emberi, hétköznapi paraszti igazságérzet alapján. De hogy elsorolja Petőfi, hogy most az ember mire is büszke tulajdonképpen? Arra büszke az ember, hogy meghódít más népeket, országokat, mondja például az egyik verszakban. Azt mondja, hódítani csak gyávákat lehet. És a gyávák fölött az uralkodást inkább szégyenleni kell. Erre vagy büszkem, hogy le tudod igázni a másikat, hogy hatalmad van? Vagy arra vagy büszke, hogy melyik nemzethez tartozol? Érdekes, Petőfi ugye, akinek nagyon szép hazafias versei vannak, mennyire bölcs és mértéktartó is tudott lenni bizonyos verseiben. Ugye nem csak az ott essem elén, a harc mezején, nem csak ez került ki Petőfi tollából, hanem ez is, hogy azt mondja, hogy hivalkodol a nemzettel, azt mondja, dicsőséged, nevet szereztél, azt mondja, hogy hol a nemzet is elvész, melyhez tartozol. és hivalkodol azzal, hogy most ember, emberiség, történelem, civilizáció, haladás, hát az egész föld is a semmiségbe oszolhat, vagy oszlik el. Kevés ember, miben kevékedel? Mit van, amit ne kaptál volna? Mi az, ami ne valaki mástól származnék, de te tartod a saját érdemednek, és büszkélkedsz vele? Szóval nagyon alkalmas kis versike ez arra, hogy egy kicsit az ember elgondolkozzék, és a versből, a költészetből is figyelmeztetést kapjon arra, hogy mennyire ne tűrjük meg az írmagját sem, a kovászát sem az életünkben a büszkeségnek. Ez ellen igenis tudatosan kell küzdeni. Ez benne van a természetünkben, nagyon könnyen fellobbantható. Keresztelő János példája megmutathatja nekünk azt, hogy Jézus Krisztuson kívül voltak olyan lények itt a Földön, akik nem voltak isteni természettel, istenfiúi természettel megáldva, mint Krisztus. Emberek voltak, de mint emberek teljes győzelmet arattak a büszkeségük fölött. Kérném szépen akkor a verset.
1: Petőfi Sándor, az ember. Nincs nevetségesebb az embernél, oly kevésségben, olyan gőgben él. A világot fitymálják ajkai, s mintha az eget akarná szántani orrával, oly magasra tartja fel, kevés ember. Miben kevékedel? Egy szempillantásnál mi rövidebb? Ember, barátom, a te életed. Rohanva jő az idős, elrohan, egy kezében bölcsőd pólyája van, s másikban koporsódra szemfedel. Kevés ember. Miben kevékedel? S mit végezhetsz egy pillantás alatt? Hódítál népeket, országokat? Hódítani csak gyávákat lehet. S az uralkodás ilyenek felett dicsőség, ez csak szégyelned kell. Kevés ember, miben kevékedel? S ha dicsőséget szerzél, nagy nevet, veled hal meg, s a föld alá viszed. Vagy, mint hű ebb, kísér ki sírodig, s ott őrzi azt egy pár kis századig, s elébb-utóbb éhen szomjan vesz el, kevés. Dicsőséged, neved maradjon. Hol? A nép is elvesz, melyhez tartozol, az ország, melyben most él nemzeted. Tenger volt egykor, s újra az lehet, s e föld is semmiségbe oszlik el. Kevés ember, miben kevékedett?
0: Nézzük ezek után, hogy Jézus a diagnózis felállítását követően milyen gyógymódot ajánl fel. Ugye érezzük azt, hogy nagyon nehéz helyzet ez, ha egy ember süllyed ebbe. Na de hogy egy egész közösség ebben van. Hogy azt hiszi, hogy meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Többnek tartja magát a többinél, és nem veszi észre, hogy csak azáltal több az egyik ember a másiknál, hogyha az Isten formálhatja az életét, és hogyha Isten teszi többé és nagyobbá. Ezt nem veszi észre, hanem saját érdemének tulajdonítja. Vak lesz, hitetlen lesz. Hogyan lehet ebből a mélységből kiemelni az embert és egy közösséget? A 18. versben olvashatjuk Jézusnak a felajánlott orvosságait, és három dolgot nevez meg itt Jézus. Azt tanácslom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus tehát tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt ajánl fel. Mind a három a Bibliának egy nagyon nagy jelképe. Az első jelképet azonosítottuk már a szárdiszi levélnél, ugye Péter apostol első levele első fejezetében mondja azt, hogy a ti hitetek, mint a tűzben megpróbált arany. Tehát a Bibliában az arany és a tűzben megpróbált arany mindig a hitet jelképezi. Kicsit megállnék. Ez a mozzanata a levélnek tökéletesen illet Laodíceára. Nézzünk most egy kicsit a múltba. Laodicea városa, tudnék, az ókorban egy legendásan híresen gazdag város volt. Az első század közepén földrengés temette maga alá a várost. Óriási földrengés, szinte az egész város elpusztult. Néró ült akkor a császári trónon, akit szintén megdöbbentett ez a hír, és rögtön császári segélyt ajánlott fel a városnak. Ugye elgondolhatják, ha Néró valamire így reagált, akkor ott miről lehetett szó? A város azonban visszautasította. Nem kellett nekik a pénz. Azt mondták, hogy ők gazdagok. Nekik olyan dúsgazdag polgáraik vannak, hogy a saját pénzükből is felépítik a város. Fel is építették, ugyanolyan gazdagságban. Jézus, amikor először azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, ugye érezzük, hogy a hangsúly mind van, a tőlem. Ti magatokat gazdagnak tartjátok, de az a gazdagság, amit magatoknak tulajdonítotok, nem tőlem jövő gazdagság. Most a gazdagság jelképét is azonosítottuk, mégpedig a szmirnai levélben. Ugye a szmirnai levélben mondta Jézus, hogy tudom a te dolgaidat, hogy szegény vagy, de gazdag vagy. Ugye a Biblia szerint az a gazdag ember, akinek belül az emberi lénye, az emberi személyisége gazdag a hitben, a szeretetben, az örömben, mindabban, amit a Galata levél 5. fejezete mond, akinek a lélek gyümölcsei vannak az életében. Ez a gazdag ember. Tehát a Biblia szerint a gazdagság az egy belső dolog. Az emberek szerint a gazdagság az egy külső dolog. Nagy ellentét van a Biblia és az emberek hétköznapi vélekedése között, mint szinte minden esetben. Na most Jézus azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Most itt hadd térjek rá, hogy miben figyelmeztetés ez a végső idők keresztényeinek. A vallásos életben, vagy mondhatnám így az egyház életben, a legnagyobb veszedelem az, hogy egy hívő ember nem Krisztus tartja személyesen a példaképének annak, akit ő neki követnie kell, hanem megelégszik azzal, hogy ő eljutott bizonyos tanítások megértésére, bizonyos dogmáknak az elfogadására, tartozik is valamely közösséghez, és ez jóleső érzéssel tölti el, mert hiszen ez jóleső érzés is önmagában, akkor nem jó érzés, amikor ebből észrevétlenül kikopik az Isten és Krisztus személye. Megmarad a tanítás, a dogma, az egyház felekezethez való tartozás. De az embernek nem személyes példája Jézus Krisztus. Nem Jézus Krisztus számára a mérce, hogy ahogy ő élt, és amilyen hitet ő képviselt, és amilyen hittel ő győzött, ugyanolyan hitre van nekünk is szükségünk. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Kedves hallgatók, ez nem csak annyit jelent, hogy hát higgyünk Krisztusban, hogy Krisztus élt, meg Krisztus áldozatul adta az életét. Védj abból a hitből, amellyel én is győztem a földi életemben. Én is hitáltal vívtam ki a rossz fölött a győzelmet. Én az Isten fia, nem isteni hatalommal, amit hoztam volna a mennyből, én az isteni hatalmamat letettem, én hit által vívtam ki a győzelmet. Ezért mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, hogy nézzetek a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézus Krisztusra. Jézus Krisztus a hit fejedelme és bevégzője. Ő mutatta meg a földi életben, hogy a hit mire képes. Hogy a hit az valóban arra képes, és itt Jézus nem túlzott, amikor azt mondta a tanítványának, hogy ha csak annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor azt mondanátok a hegyeknek, essetek a tengerbe, megtennék. Ha csak ennyi hitetek lenne. Tehát a hit az valóban csodákra képes. A hitnek ereje van. A hit az ember fölé emelheti az embert. Pascal nagyon szépen mondta ezt. Hitáltal az ember végtelenül felülmúlja az embert. Hitáltal az ember végtelenül felülmúlhatja az ember. És Krisztus megmutatta azt, hogy hogyan tudjuk mi felülmúlni önmagunkat, a hitáltal mennyire többre vagyunk és másra vagyunk képesek, mint hit nélkül. Ezért mondja Jézus tehát ezt, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Kedves hallgatók, akik végigkövették ezt a 7 levelet, mert most már a befejezésnél tartunk, azoknak valami talán visszaidéződhet. Szmirnánál volt hit, mert Jézus azt mondta, hogy gazdag vagy. Ezeknek az üldözött keresztényeknek óriási hitük volt az Istenben, és ugyanúgy megálltak az üldözések viharában is, mint Krisztus megállt a kísértések és a megaláztatások viharában. Na de hol hangsúlyozta Jézus először, hogy elfelejtkeztek a hitről, és csak egy tartalmatlan, üres hitet képviselnek cselekedetek nélkül? Itt van egy megdöbbentő összefüggés. A protestantizmus, az eltorzult protestantizmus időszakában, a Szárdiszi levélben olvastunk erről, hogy Jézus elmarasztalja őket, hogy nincs az az igazi hitük. És hogy lehet az, hogy néhány évszázaddal ezután, mert ez a 17.-18. század kereszténysége, újra előáll ez az eset? Mondhatnám, hogy amiért Szárdiszt elmarasztalta Krisztus, azért marasztalja el Laodíceát is. Ennyire gyorsan bekövetkezhet a romlás egy ember vagy egy közösség életében, ha alapvető erkölcsi összefüggéseket az emberek figyelmen kívül hagynak. Szóval egy alapvető összefüggés az, hogyha nem Krisztusra nézünk, és nem Krisztus a mérce, hogy Jézus azért jött el erre a földre, hogy megmutassa, hogy mi az ő szintjén képesek legyünk az életet megélni. Ha nem ez a mérce, akkor ebből csak büszkeség, vakság és hitetlenség származhat. Egyetlen egy levétele a szempillantásnak Krisztusról ide vezetheti az embert. Szokták mondani azt, hogy amit megörökít Máté evangélium a 14. fejezete, és amiről itt is kézbe vehetnek egy nagyon jó kis könyvet, a Thomas Davisnek a Te is járhatsz a vízen című könyvét, hogy ha az ember leveszi a tekintetét Krisztusról, mint ahogy Péter apostol levette, egyszerre süllyedni kezdett. Ez persze egy konkrét, valóságos süllyedés volt, de lelki értelemben magunk elé idézhetjük ezt a genezáret-tavi történetet. Abban a pillanatban, amikor Krisztusról levette a tekintetét, és amikor azzal volt elfoglalva, hogy milyen nagy a vihar, meg milyen sötét az ég, tehát már akkor, amikor az ember kétségeskedik, már akkor, amikor az ember panaszkodik, micsoda kis dolgokat említek, ugye? Nem nagy, kitartja ezeket bűnöknek. Az ember egy kicsit kétségeskedik, panaszkodik. Egy kicsit az ember kijönti a fájdalmát, hogy hát jobb lehetne az élet, de miért ilyen az élet, stb. Már ez tulajdonképpen micsoda. Az, amikor Péter nem Krisztusra tekintett, aki azt mondta, hogy gyere hozzám és járj a vizen, hanem amikor a körülményekkel volt elfoglalva, egyszerre süllyedni kezdett. Lelki értelemben ugyanez a helyzet. Ha valaki nem táplálkozik nap-nap után a Krisztus példájából, és nem élteti a Krisztus győzelme a rossz fölött, és nap-nap után nem érzi szükségét, hogy megerősödjék a Krisztus követésében, de személyesen Krisztusra tekintve, úgy, hogy Jézus azt mondta a János 10. fejezetében, akik hallgatják az én szómat, és követnek engem, azokat tudom elvinni oda az Isten országába. Jelenések könyvében ezt a 7. és a 14. fejezetben szó szerint viszont fogjuk látni. Követik a bárányt, valahova megy. Ott állnak a bárány mellett a Sion hegyén, hogy ez a jelképe 144 ezer a végső időszakban. Tehát amire szükség van, amire elsőrendűen szükség van, az az igazi hit. De az igazi hit az mindig az, hogy én hiszem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, hogy megmutassa a rossz feletti győzelemnek az útját. Én hiszem azt, hogy ő ezt megmutatta, és én is járhatok ezen az úton. Ez a tűzben megpróbált arany. Ezért mondja ezután Jézus, hogy fehér ruhákat is vegyél tőlem. Megint egy kicsit hadd ugorjak vissza az ókori Laodíceára. Laodícea nem csak a gazdagságáról volt híres, hanem arról is, hogy hogyan szerezte a gazdagságát. A posztógyárával például. Fekete posztót gyártottak Laodíceában. Ugye az ókorban a posztó rendkívül értékes valami volt, abból valóban meg lehetett gazdagodni. De a fekete posztó helyett, amire büszke volt a város, Jézus azt mondta, hogy fehér ruhákat vegyél, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. Ugye a fehér ruha jelképét is azonosítottuk, mert Szárdisznál is beszéltünk már a fehér ruháról. Az azonosítás alapja a Jelenések 19. fejezete, amikor azt mondja a Szentírás, a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Tehát a fehér gyolcs a megtisztult jellem, az igazi cselekedetek, amelyek csak tiszta hitből származhatnak. Tehát ez egymásra épülő dolog. Jézus azt mondja, hogy előbb ismerd meg az én győzelmemet, ha megismered, hogy én hogyan győztem a rossz felett, és te is kívánkozol ezen az úton járni, akkor te az egész lényedet, minden cselekedetedet összhangba akarod hozni én velem. Akkor te fehér ruhára vágyakozol. Jézus beszélt erről Máté evangélium a 22. fejezetében, a királyi mennyegző példázatában, vagy a nagyvacsora példázatában, Lukács 11. fejezetében, szóval sok helyen beszélt erről a földi életében is. Igen, az az igazi keresztény élet, amely az élet minden területén összhangba akar kerülni Krisztussal. Nem csak egy elméleti hit szempontjából, most én hiszek Istenben, hiszek Krisztusban, hanem hogy hogyan viselek gondot a testemre, a lelki táplálékomra, a szellemem, az értelmem fejlődésére. Én mindenben összhangba akarok kerülni Krisztussal. Én nekem nem az a mértékem, hogy az emberek mit mondanak, hogy majd mivel leszel több és jobb ember, nekem az a mértékem, hogy Krisztus mit tanít arról, hogy az egész életem hogyan kerülhet összhangba az övével. Így lesz fehér ruhám, és akkor nem lóg ki a mezítelenség rúdsága. Akkor nem olyan lesz a keresztény életem, hogy elmegyek egy héten egyszer valami ünnepi helyre, és a többi napokon pedig kilóg az ünneplő ruha alól a rúdság, tehát egy nap szépen viselkedem, a többi napokon pedig olyan a viselkedésem, mint a többi emberé. Jézus azt mondja, hogy az egész életnek át kell alakulnia. Ez a valódi, az igazi kereszténység, az ő képmására. És jön akkor a harmadik ajánlata Krisztusnak, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Ugye megint visszaugorhatunk Laodíciára, mert Laodíciának a gazdagságát nem csak a posztóüzem biztosította, hanem volt itt egy amolyan kenőcsgyár, kenőcsüzem. Ugye az ókorban is híres volt a gyógyászat, és ebben a városban egy ilyen szemgyógyító kenőcsöt állítottak elő, amelyet nagy mennyiségben árultak, és hát nagyon nagy gazdagságot hozott a város lakosainak. Jézus azt mondja, hogy én is fölajánlom a szemgyógyító írt, azzal kend meg a szemeidet, hogy láss. A Bibliában a szemgyógyító ír magának a Bibliának és a Szentléleknek a jelképe, mind a kettőnek. János apostol első levelében olvashatjuk ezt, és itt is eszünkbe idéződhetnek bibliai példázatok, mert hiszen Jézus azt mondja, hogy a végső időkben is lesznek igazi hívő keresztények, de közöttük is 5 okos lesz és 5 balga. És az 5 balga szüzet mi jellemzi a Máté 25. fejezete példázata alapján, hogy nincsen olaj a lámpásukban. Tehát például az olaj is a Szentléleknek a jelképe. Tehát az az ember, aki hitre jut és megváltozott életre jut, annak még valamit meg kell tanulnia, hogy naponként helyezze az életét a Szentírásban megtanult törvények, szabályok, parancsolatok és a Szentlélek vezetése alá. Ez a teljes keresztény élet. Krisztus hitében élni, a Krisztus jellemvonásait felölteni, és a Krisztus parancsolatai és a Szentlélek vezetése alá helyezni az életet. Jézusnak világos és tiszta felajánlása ez, amit mond Laodíciának, de a 19. versben még valamit hozzátesz Krisztus: akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Vajon ezt miért mondja Jézus? Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Jézus ezzel kilátásba helyezi azt, hogy megszívleljék emberek ezt az üzenetét. Megenged majd hívők és hívő közösségek számára megpróbáltatásokat, esetenként megrázkódtatásokat is. Ne tessenek elfelejteni, az efézusiaknak is azt mondta Jézus, hogy ha nem tértek meg, akkor oda megyek a gyertyatartótokhoz, és megmozgatom, megrázom. Ugye ez is egy nagyon szemléletes kép. Ha nem lobog a láng, valami piszok van benne, meg kell rázni, akkor fellobban a láng. Ezek után jönnek az üldözések. A végső időszakban is így lesz. Isten az ő hívő népe számára megenged nehézségeket és csapásokat. Olyanokat, amelyeket előzetesen el se tudtak volna talán gondolni, nem is tudták volna még gondolatban se végig bírni, a látványukat sem, de az életüket engedi belemenni nehézségekbe, küzdelmekbe, mert akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. De eközben légy buzgóságos azért, és térj meg. Tehát ezekből a nehézségekből ne azt vonjátok le következtetésként, hogy az Isten nem szeret benneteket, vagy elfordult tőletek. Ugye Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy amikor az apáink, a szüleink neveltek bennünket és fegyelmeztek bennünket, még ha igazságtalanul tették is, akkor is örültünk neki. Mert ugye foglalkoztak velünk a szüleink. Az Isten soha igazságtanul nem fedd és nem fenyít meg. Ezért meg ne utáld az Isten dorgálását és az Isten fenyítését. Hogy az Isten megenged nehézségeket. Hát megengedett például micsoda nehézségeket a Szmirna időszakában. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell, olvastuk akkor. Szenvedned kell. Szenvedni kellett. Iszonyatos szenvedéseket. De megtisztultak a szenvedések tüzében az igazi hívő keresztények. És ez lesz a végső időben is. Légy buzgóságos és térj meg a feddések és fenyítések idején. És ezután jön a levélnek a befejező része, ami most nem csak azért rendkívül fontos, mert befejező rész, hanem azért is rendkívül fontos, mert az egész hét levélnek a befejezése. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Kedves hallgatók, ebből az egyszerű képből nem is gondolnánk, hogy mennyi következtetés levonható. Először, Krisztus az ajtón kívül áll. Krisztus nincs ott hívő emberek lelkében. Erről szólt az üzenet. És azt mondja Jézus, hogy ajtón kívül áll. Krisztus igazán nem élhet ott a keresztények szívében, a hívő gyülekezet életében sem belül van Krisztus, hanem kívül áll és zörget. Még nem bocsátották be. Benne van ezután másodszor az, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, hogy Jézus már olyan közel van, szóval az eljövetele olyan közeli, hogy már a küszöbben áll az eljövetele. Itt újra emlékeztetném önöket, hogy az első három levélben egy szó nincsen Jézus második eljöveteléről. A negyedik levél végén mondja azt Jézus, hogy tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Az ötödik levél végén mondja azt, hogy eljövök hozzád, mint a tolva éjjel. A hatodik levél végén mondja azt, hogy íme hamar eljövök. És a hetedik levél végén mondja azt, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát látjuk, hogy mennyire haladunk a történelem vége felé. Jézus itt áll a küszöbön. Jézus szeretne jönni, hogy az egész emberi történelem drámáját befejezze, és egy új történelmet, egy új életet nyisson azok számára, akik valóban élni szeretnének. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Harmadik dolog. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorárok, és ő én velem. Jézus újra hang akar valamit, és ez az egész levélnek a legnagyobb tartalma. Ezt most is hangsúlyozza, és az elbúcsúzásában is hangsúlyozza. Csak a teljes szövetség ő vele, csak ez menthet meg a végső időkben. A történelem végén olyan megpróbáltatások és olyan megrázkódtatások lesznek. Emlékezzenek Dániel könyve 12. fejezet első versére. Abban az időben felkél Mihály a nagyfejedelem, ugye Krisztus jelképe a Mihály is. Mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a földön. Emlékezzünk Máté evangélium a 24. fejezetében is Jézus szavaira. Mert olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a földön, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Tehát Jézus azt mondja, hogy ezekben a nagyon nehéz történelmi küzdelmekben, amikor a sátáni csalások és hazugságok világméretűek lesznek, amikor politika, vallás ugyanúgy összeszövődik, mint Pergamum és Tiatira időszakában, amikor ember tömegeket, ember milliárdokat bódítanak el részegítő itallal, amit látunk majd Jelenések könyve 17. fejezetében, amikor testileg, lelkileg az emberiség egy megalázott helyzetbe kerül. Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy az egész föld csodálni fog olyan hatalmakat, olyan erőket, amelyek a legkártékonyabb vallási és politikai erők. Na hát ebben a rendkívül nehéz időszakban csak a teljes életközösség Krisztussal, csak ez ment meg. Ha valaki hallja a szavát, nagyon sok ember hallja Krisztus szavát, de nem nyitja meg az ajtót. Krisztus kívül áll az életén. Nagyon sok ember megnyitja az ajtót, de csak résnyire engedi be Krisztust az életébe. Nem fog megmenekülni. Nagyon sok ember beengedi Krisztust az életébe, de nem ülteti le az asztalhoz. Nem fog megmenekülni. Nagyon sok ember leülteti az asztalhoz, de ő vele nem vacsorál. Nem fog megmenekülni. Ki fog megmenekülni? Ki lesz az, akit Krisztus magával visz majd a mennybe átváltoztatás útján? Aki leültet engem, belevacsorálok, és ő én velem. Tehát a legteljesebb legteljesebb szövetség, összhang, életközösség Krisztussal, csak ez fog megmenteni a végső időkben. Ebben a képben, a 20. vers képében földereng az, amit most a 21. versben mond ki Jézus, de milyen csodálatos előkészítés után. Mert ha magában állnak, akkor azt hiszem, hogy se

győztem. A végső idő keresztényeinek valami olyan mély közösségre kell hitáltal jutniuk Krisztussal. Annyira meg kell ismerniük Krisztust, annyira szeretik majd Krisztust, mert most már így beszélek róla, hogy ez be fog teljesedni. Nem úgy beszélek róla, hogy majd talán lesz ilyen kereszténység. A Biblia nem rébuszokban szokott fogalmazni. A Biblia azt mondja, hogy igen, ilyen kereszténység lesz a történelem végén. Annyira közel kerülnek emberek Krisztushoz. Annyira szeretik majd Krisztust, hogy ugyanúgy fognak győzni a rossz fölött, ahogy Krisztus is győzött az életében. Krisztus tökéletesen győzött az életében a rossz fölött, vagy sem? Elkövetett Jézus egy hibát, vagy sem? Hát ha Jézus tökéletesen győzött a rossz fölött, a végső idők kereszténységének egy olyan soha nem látott kereszténységnek kell majd lennie, ami eddig nem volt a történelemben, de majd meglátjuk, hogy miért lesz a történelemben mégis, de miért csak a történelem végén. Erre a Jelenések könyve két helyén majd így ráirányítja a figyelmet, reflektor élességgel. Itt csak annyit szeretnénk megjegyezni, hogy Jézus azt mondja, hogy aki győz, amiképp én is győztem, ül velem a királyi székbe, ahogy én is ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Szeretném itt felhívni a figyelmüket arra, hogy az ókorban mások voltak a királyi székek, mint a középkorban, vagy éppen manapság, mert manapság is vannak királyi székek. Látjuk néha a filmjelentésekben, vagy olvassuk ugye a régi krónikákban, hogy ott volt két nagy szék, jó nagy két szék. Egyiken ült a király, másikon ült a királynő, vagy királyné. Aztán a többiek meg álltak ott az országnagyok, meg a nemesek, meg a követek, ugye, hogy álltak. Ugye mindannyiunk előtt ott lehet a kép. Hát az ókor egy kicsit demokratikusabb volt. Az ókorban nem így volt két királyi szék, hanem egy királyi pad volt, egy félkörívű királyi pad, amelynek a közepén ült a királya feleségével, de ugyanazon a padon ültek azok az emberek, akiket ő a közelébe engedett. Tehát most ezt a képet használjuk. Tehát Jézus azt mondja, hogy valóban, akik győznek a történelem végén, annyira megközelítik az én életemet, és annyira hasonlóvá válnak én hozzám, hogy amiképp én ülök az atyámmal az én királyi székemben, ott ülnek mellettem ők is a királyi székben. Szóval ez a kép is azt húzza alá, hogy a történelem végén lesz egy győzelmes kereszténység. De kikből? Azokból, akik ezt az üzenetet megszívlelik. Ha a Bibliából ki lehetne választani a mikorunkhoz szóló konkrét, legkonkrétabb üzenetet, azt mondhatnánk a laodíceai üzenet, a legkonkrétabb üzenet és jelzés a mai keresztények számára. Isten nem csak erkölcsi tanításokban üzen az evangéliumok által, az Ószövetség által, Isten profétikusan erkölcsi tanításokkal is üzen, mindig mindenkornak, és ennek a kornak a laodíceai üzenet által. És hogy miért végződik így a világ történelme, és ez valóság, hogy lesz majd egy ilyen igazi kereszténység, hát ennek majd utána kell járnunk. Ez olyan hatalmas, és mondhatnám egy kicsit frivol szóval, hogy fantasztikus kijelentés, hogy ennek utána kell járnunk, és Jelenések könyve erre két alapvető proféciájában, és más helyein is majd meg fogja adni a választ, hogy hogyan lehet ilyen kereszténység. Miért nem volt eddig? De talán arra, hogy miért nem volt eddig, tudunk már felelni? Hogy miért nem volt eddig ilyen tiszta kereszténység, ami lesz a végső időkben? Hát azt hiszem, hogy erre már tudunk felelni, és ezzel zárom le a hét levéről szóló üzenetet, majd a vetítéssel, de még ezzel az utolsó gondolattal, hogy bizony ezt tudjuk, hogy miért nem. Mert elindult a kereszténység egy hatalmas nagy felíveléssel. Úgy látszott, hogy a kereszténység eléri ezt a magasságot, amit a Biblia azt mondta, hogy itt fogja elérni. Úgy látszott, hogy Szmirna időszakában eléri ezt a magasságot. De utána hirtelen Sátánnak sikerült elérnie azt, hogy a nagy kereszténységbe belecsempészze a hatalom utáni vágyakozást. A pénz, a hatalom, a kiváltságok utáni vágyakozást. És a kereszténység történelme alapvetően torzult el, amikor keresztény egyházak, egyházi vezetők politikai hatalmakkal szövetségre jutottak. És beköszöntött a középkor, aminél borzalmasabb időszak az emberiség.

0: számára nehezen elképzelhető. És a középkor után Isten nyitott hajnalcsillagot a Tiatíra végén, és elindult megint egy győzelmesnek látszó kereszténység, de azt utána megint eltorzult. És a megdöbbentő, hogy szinte egy-két nemzedéknél tovább nem tartott az igazi kereszténységnek a történelme. Mindegyik közösség eltorzult. És utána Isten akkor a protestánsok hívő maradékából, meg hát katolikusok más felekezetűek hívő maradékából elindított Filadelfia időszakában egy valóban a Bibliát és a proféciákat kutató kereszténységet. De a Laodicea időszakában ez is eltorzult. Egész egyházak, egész vallási közösségek nem fognak üdvözülni. Csak a maradék fog üdvözülni. Miért csak a végső időkben következik ez be? Azért, mert sikerült elérnie az ördögnek azt, hogy messze-messze az eredeti rendeltetésétől torzuljon el a kereszténység. Utána elkezdődött a reformáció, de nem jutott teljességre, nem fejeződött be. Utána újra elkezdődött egy reformációs időszak, de ez is a büszkeségbe és a vakságba és hitetlenségbe visszahanyatlott, torkollott. És csak a végső időkben, és csak egy fél nemzedék idejéig, így lehetne mondani, fog majd felívelni úgy a kereszténység történelme, hogy Jézus itt mondja, hogy aki győz, amiképp én is győztem, az ül velem az én királyi székembe. Döbbenetes dolog, hogy ezen a földön a jó, az igaz, a tiszta, a nemes sokáig nem tud megélni nagy tömegekben és átütő erővel. Istennek ezért is kell újjáteremtés útján megnyitni az igaz életnek a reménységét az ember számára. Itt a földön nem valósítható meg az Isten országa. Itt ezen a földön soha nem fog bekövetkezni az, hogy végre valami erkölcsi szintre elér egy-két ember, egy-két közösség, viszi magával a többit, és megyünk fölfelé, nem. Sajnos rögtön a felívelés után, mint hogy a hegy tetejére felér az ember, utána megy lefelé. Ahhoz az örök életnek kell eljönnie, és Krisztusnak a látható megjelenésének, és az ő szereteten igazságon alapuló országlásának, és azoknak az embereknek szabad csak megmaradni ebben az örök életben, akik a történelem folyamán mindig Istent követték, Krisztust követték, lelkiismeretük által vagy hitük által. És akkor majd lesz egy olyan világ, ahol nem lesznek hullámhegyek, hullámvölgyek, nem lesznek felívelések, visszahanyatlások, hanem elkezdődik majd az örök élet egy egyenes ívű felíveléssel, amit semmi nem fog megtörni, és semmi nem fog majd visszahúzni. De itt az emberi történelemben, hogy Isten mondta egy próféta Íródeákjának, Báruknak a Jeremiás könyve 45. fejezetében, itt a földön te kívánsz nagyokat. Itt a földön te kívánsz nagyokat. Hát amit én elültettem, ki kell szaggatnom. Amit én az Isten felépítettem, le kell rombolnom. És pedig az egész földön. Ne kívánj tehát nagyokat, hanem örülj neki, hogy te eljuthatsz az örök életre, és mindazokkal együtt, akik megszívlelték az én üzenetemet és tanításomat. Hát ezzel befejeződik egy sorozat, és a negyedik fejezetben már azt látjuk, hogy János apostol előtt megnyílt a menny, és egy újabb látomás sorozat kezdődik. A vetítés előtt még ezt is hadd mondjam el, hogy két hét múlva egy egészen rendkívüli fejezetét vesszük a Bibliának, egy ilyen részlete van a Bibliának, mi is a menny, és mi történik a mennyben. Ilyen részletes jellemzés és betekintés csak a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete a Bibliában, hogy mi is a menny, és mi történik a mennyben. Most nézzük meg röviden a vetítésünket. A levéről szóló rész végén kicsit összefoglaljuk ezt a 7 levelet. Itt látjuk a korabeli kis-ázsiai környezetet, először is Pátmosz szigetét, ahol János apostol raboskodott, és ahol megjelent neki Krisztus, és látomásokat adott neki. És itt látjuk ezt a 7 várost, Efézus, Szmirnát, Pergámumot, Tiatírát, Szárdisz, Filadelfiát, Laodiceát. Domborzati térképen is látjuk, hogy az út, amely összekötötte őket, az ebben az irányban és ebben a sorrendben kötötte őket össze, hiszen itt hatalmas hegyvonulatok vannak, és mondjuk Szmirnából átmenni Filadelfiába, vagy Efézusból Laodiceába nem nagyon lehetett, hanem itt a völgyekben és szurdokokban nyílott az út számára lehetőség. Nézzük a következő képünket. Ez a Pátmosz szigete mai állapotában, görög keleti kolostor és kultuszhelyek vannak itt ezen a szigeten, vagy egy másik kép szintén a Pátmosz mai állapota. 2000 évvel ezelőtt ez egy római fegyenctelep volt, ahova a politikai elítélteket vitték a rómaiak. Következő képünk mutatja Domitianus császárt, aki száműzte János apostolt erre a szigetre. Korabeli márványszobrát látjuk. Következő képünk a középkorban leghíresebb és máig is talán az egyik legszebb színekben megmaradó és a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött jelenések könyve miniatúra sorozatot mutatja, úgynevezett flamand miniatúra, János apostol élete, előtérben, hogy bedobják az olajba, de aztán abból kiszabadul, nem ég meg a császárnak a határozott parancsa ellenére sem, akkor elviszik Pátmoszra, aztán amikor szabadul, visszakerül Efézusba, és Efézusban fejezi be az életét az apostol, és ott maradt fenn a jelenések könyve is. Következő képünk mutatja Dürernek a metszetét János életéről, baloldalt a császár, egy 15. század végi fametszet sorozaton, és jobb oldalt pedig, hogy forró olajat öntenek János fejére. Nézzük a következő részeket, szintén egy középkor végi dombormű János apostol olajba dobásáról, aztán a következő képünkön ugyanezt látjuk, az Egri székesegyház oltár mögötti festményéről, a barokkorból. Tehát ezek ismert dolgok voltak Jánossal kapcsolatban Eusébius egyház története alapján. Következő képünk mutatja Jánosnak a látomását Avignonból, a 14. századi palotából. János, ahogy látomás formájában találkozik Krisztussal, ő megérinti és felsegíti, miután lábai alá esett, mint egy holt. Következő képünk Jánosnak a látomása Schongauer metszetén, akinek egyébként kiállítása is volt egy másfél-két hónappal ezelőtt itt Budapesten, a születésének az évfordulójára rendezett a Szép Művészeti Múzeum egy bibliai tárgyú kiállítást. Tehát 15. század János Pátmosz szigetén, aztán ugyanez Hieronymus Bosch-tól, ugyanebből a századból, János Pátmosz szigetén. Egy kicsit, hogyha lejjebb hozzuk a képet, akkor látjuk, hogy itt is azt emeli ki, ami a legmegdöbbentőbb látomás lesz majd a 12. fejezetben, és láttatott nagy jel az égben, egy napba öltözött asszony. Ugye az igazi egyház jelképe a napba öltözött asszony, és az igazi egyház küzdelme a végső időkben, erre tér majd rá jelenések könyve a 12. fejezetétől. Bosch után lépjünk tovább, Hans Memling ábrázolása, talán a leghíresebb és legjobb jelenések könyve ábrázolás. Itt a hét levél hiányzik. A következő sorozatban azonban a hét pecsétről szóló látomásban majd sokat fogjuk hasznosítani a János apostoltól balra látható és hosszan elnyúló földnyelven felsorakozó lovasokat, szintén gyakori képzőművészeti témái, csak hogy ezt a legjobban Hans Memling ábrázolta. A trombita szó látomásnál, ugye ez a második sorozat lesz, a pecsétlátomás, a trombita szó lesz a harmadik, teljesen nyilvánvalóan építkezett itt Memling, szinte a jelenések könyvének a szerkezeti vázat nyújtja itt a nézőnek, és a negyedik látomás sorozat lesz itt a nagy küzdelem, itt van a nagy jel az égben, abba öltözött asszony és a sárkány küzdelme, és ezek a végső időknek a csapásai, az is egy óriási találata volt, hogy ahogy az egyes sorozatokat összekötötte. Hiszen a pecsétlátomás végén mondja azt a Szentírás, hogy az emberek el akarnak menekülni Isten elől, és a sziklák hasadékaiba bújnak, és itt a nagy küzdelem végén is ezzel zárult. Tehát egy tökéletes zárt kompozíció, a képfelület minden egyes részét hasznossá tette ez a mester. Következő képünkön látjuk ennek kinagyítását, erről majd részletesen szeretnék szólni, és aztán mehetünk tovább. A Luther Bibliának Cranach által megrajzolt, megmetszett részlete. Ugye Jánosnak a középkortól elinduló hagyomány szerint a sas volt a jelképe, de egy teljesen félreértett hagyomány, az Ezékiel könyvére megy vissza, de hát ezt így ábrázolták, és itt Lukász Kranach Jézust állította a középpontba, és itt viszont neki volt igaza, mert mind a négy látomás sorozat elején, a bevezető látomásban Krisztus jelenik meg, és Krisztus cselekszik valamit. A következő látomás sorozatunk, a 4.-5. fejezet is Krisztussal, mint megöletett bárányjal kezdődik. Nézzük a következő képet, ez még mind a János Pátmos szigetén témájára, a lőcsei oltáról 16. század, és mehetünk tovább. A következő kép Hans Burgmeier-nak az olajfestménye 16.-17. század, amelyben már kezd jelenések könyve hitbeli profétikus tartalmától egy kicsit távolabb kerülni az ábrázolás, és mindenféle egzotikus növények és állatok népesítik itt be a képfelületet, és alig vesszük észre, hogy itt nem egy magányos prófétáról, vagy nem Szent Antal megkísértéséről van szó, ami szintén nagy téma volt a középkorban, hanem éppen János apostol előtt nyílik meg a menny. Menjünk a következő képünkre. Velázquez János Pátmoszon. A 17.-18. században meg már olyan messzire térnek el a festők a témától, hogy szinte nem is tudjuk, hogy kiről van szó, ha nem ismerjük a képnek a címét. Következő képünk is ennek a vonulatnak a jegyében Nicolas Poussin 17. századi ábrázolása. Hát itt már valóban csak a kép címe fedi fel a rejtélyt, hogy ki ez az ember itt Pátmos szigetén, mert itt sem látomás, sem természetfeletti beavatkozás már nem jelzi ezt. Következő képünkkel a 20. századra térünk, Szalai Lajos János apostol, János evangélista, megint a sassal. Aztán a következő kép János látomása Pátmoszon. A lovakat emeli ki, tehát a hétpecsétes látomásból, és az emberi történelem szörnyűségeit, amelyek be fognak következni. János is szinte elfordul ettől a látványtól, tehát Szalai Lajos azt akarta kifejezni 23 évvel ezelőtti metszet sorozatán, hogy az apokalipszis az valóban drámai jeleneteket sorakoztat fel, megrendítő lesz az emberi történelemnek a vége. A következő képünkkel áttérünk a hét levélnek a szemléltetéséhez. Az első jelenések könyve ábrázolása 4.-5. századból, az úgynevezett Trevi miniatúra Franciaországból. Ne felejtsük el, és ezért is vetítem le ezt összegzésképp, hogy mind a hét levél hét gyülekezetet jelképez, hét világító fényforrást, egyrészt a történelem egyrészt Kis-Ázsiában, másrészt viszont a történelem országútján. Azt se felejtsük el, hogy Jézusnál van a két élő éles kard, amit ő mond, az beteljesedik, és igen biztos, ő az ámen és a hű tanúbizonyság és az Isten teremtésének fejedelme. És Jézus az emberi történelemben a beszédei által fog változásokat eszközölni a hívő népe életében is, és a világ életében is. A következő képünk a párizsi Saint-Chapelle üvegablaka ugyanennek az ábrázolása, tehát a bevezető látomás a hét levélhez. Ugyanezt látjuk egy másik francia katedrális üvegablakából, és körbe-körbe pedig megelevenednek a jelenések könyvének egyes részletei. A következő képünkön ugyanez az úgynevezett Angéi Falikárpit sorozatról, 14. század, Jézus kezében a hét csillag, a hét igazi gyülekezet lelki vezetőit szimbolizálja. Következő képünkön az előbb látott Flamand miniatúra sorozatból a bevezető látomás, tehát a jelenések első fejezete, és a következőben pedig látjuk a hét gyülekezet közül az első négyet részletesen, hiszen jobb oldalt a betegágyba vetem őket, az egyházi és világi hatalom betegágyáról van szó a tiatírai levél végén, tehát Pergámum, illetve Efézus, Szmirna, Pergámum és Tiatíra a négy részletesen megalkotott gyülekezet. Mehetünk tovább. Itt látjuk a Wittenbergi katedrális bemutatásában Jézust 16. századból, Jelenések első fejezete, és aztán ugyanez a Dürer metszet sorozatból a 15. század végéről. Ez magyarul is megjelent pár évvel ezelőtt, a teljes Dürer metszet sorozat, és aztán a következőben pedig a Cranach-féle Luther Biblia illusztráció, János apostol, ahogy alig-alig bírja elviselni ezt a látomást, és ezért esik olyan megrendítően, ugye Jézus lábai alá, elé, és a nagy kard is azt jelképezi, hogy Jézus itt a beszédeivel fog utat mutatni a hívő népének a történelemben. Nézzük a következő képeinket. Itt van a 7 gyülekezet sorrendben. Következő képünk ezt a bizonyos római hadiút maradványát, a Via Egnáciát ábrázolja. Ahogy egy hadiút mentén helyezkedtek el a gyülekezetek, ugyanúgy fog a történelmi országútján ez a 7 korszak következni. Az első Efézus. Efézus feltárt rommezeje messziről. Most néhány régészeti kép következik. Efézusi ásatások, ugye ez az Artemis és Diana szenté, amiről különvetítésben már megemlékeztem. Aztán az efézusi feltárásokból még nézzünk, nagyon sok épület, maradvány előkerült. A következő képünkön látjuk az efézusi oszlopok, következő képünk Efézusnak a főutcája, amely vezetett a színház felé. Tehát ez egy kiterjedt nagy ásatási terület, nagyon nagy keresztény közösség is élt itt Pál apostol több éves munkálkodása eredményeképp. És itt ez már Szmirna, Szmirnából való feltárás. Ez a második város a római hadiút mentén. Aztán ez már Pergámum, a hatalmas nagy könyvtár, színház városa. Ennyi maradt meg belőle 2500 év múltán. Ugye ez a kép egy kicsit elmozdult, ugye a pergámumi korszak Raffaellónak az ábrázolásában, ahogy Nagy Konstantin császár a kerességet elnyeri, ugye ez a Nagy Konstantinuszi fordulat, amiről beszéltem.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Ünnepek című előadás sorozatunk mai alkalmán. Ebben a sorozatban a bibliai ünnepeket tekintjük át, és a sorozatunk eddigi részében Istennek az Izrael népe számára az Ószövetség idején adott évi ünnepekről volt szó. Évenkénti ünnepekről beszéltünk. Láttuk a sorozatunk eddigi részében, hogy ezek az ünnepek mindegyike valamilyen módon előre mutatott a megváltási terv teljesedésére. Isten a bűneset után mindjárt közvetlenül kijelentette az embernek, hogy a bűnbe esett ember számára ő megoldást, szabadulást fog hozni, és elküldi Jézus Krisztust, aki a megváltásnak a végrehajtójaként az embert megváltja a bűnéből, és lehetőséget ad az ember számára az örök élet elnyerésére. Isten ezt kezdettől fogva hirdette, és kezdettől fogva mindenki számára nyilvánvalóvá tette. Az Ószövetségi Szentírásban nagyon sok profécia is utalt előre erre az eseményre, ami valóban a legnagyobb esemény a világunkon, és valóban minden ember sorsát alapvetően és döntően befolyásolja. És Isten erről nem csak hogy prófétai kijelentéseket adott már a zsidó népnek, hogy előre tekintsenek ezekre az eseményekre, és hogy hitben meg tudják ragadni a megváltásnak az ígéretét, hanem az Isten évenkénti ünnepek formájában is előre emlékeztette, és előre felhívta a nép figyelmét ezekre az eseményekre, ezekre a bekövetkezendő eseményekre. Az év két ünnepkörből állt az ünnepek szempontjából. Az év első felén az ünnepkör első csoportja, míg az második felében, a második felének elején az ünnepkör második csoportja volt. Az évi ünnepkörnek az első részéről, az első fél évben tartott ünnepekről a sorozatunk eddigi részében beszéltünk. Láttuk, hogy az első hónap 14. napján a pászka ünnepe, amivel szorosan összekapcsolódott a kovásztalan kenyerek ünnepe. Utána két nap múlva, első hó 16-án volt a zsengekéve bemutatásának az ünnepe, és utána majd a harmadik hó 6-án a hetek ünnepe volt. Ezek az ünnepek ugye az említési sorrendben a pászka ünnepe az Jézus halálára mutatott előre, a zsengekéve bemutatása Jézus feltámadását mutatta előre, és a hetek ünnepe pedig a Szentlélek kiárasztását mutatta be előre. Tehát ezek az események, iről idáig tudtunk, Jézus első eljövetelének az eseményeiről beszéltek, a megváltási terv első szakaszának az eseményeit mutatták előre, és így a zsidó nép minden esztendőben, amikor ezeket az ünnepeket megtartotta, akkor már előre tekinthetett a megváltásnak a valóságos eseményeire. De a Szentírás arról beszél, hogy ezek az ünnepek ugye csak az árnyékai voltak a bekövetkezendő dolgoknak, a valóság a Krisztusé, és láttuk, hogy ezek az ünnepek valóban be is teljesedtek a valóságban Jézus eljövetelekor, és a mai alkalommal áttérünk az évi ünnepkör másik részére, a második fél év eseményeire, ünnepeire. A második fél év három ünnepe a következő volt. Első volt a kürtzengés, amiről a mai alkalommal beszélünk. A második ünnep volt a nagy engesztelési nap. Az első a kürtzengés a hetedik hónap első napján volt. A nagy engesztelési nap a hetedik hó 10. napján volt. És utána ezt követően hetedik hónap 15-től 22-ig terjedő napokon, tehát egy héten keresztül volt a sátoros ünnep. Tehát erről a három ünnepről lesz szó a mai, illetve a következő két alkalmon. A mai alkalom a kürtzengés eseményeinek az áttekintése, ez önmagában nem érthető, hogyha nem kapcsoljuk össze bizonyos mértékig a következő ünneppel, a nagy engesztelési napnak az ünnepével. Már most szeretném előre bocsátani, hogy a következő ünneppel részletesen a következő alkalmon foglalkozunk, de majd időnként egy-egy utalást teszek erre a következő ünnepre, mert enélkül a kürtzengés ünnepe nem érthető. Az előbb említettem, hogy az év első felében tartott ünnepek a megváltásnak az első szakaszát mutatták be, Jézus első eljövetelének az eseményeit,
és ezek a második fél évben megtartásra kerülő ünnepek nyilvánvalóan Jézus második eljövetelének az eseményeiről szólnak. Ugye ezek azok az események, amelyek már részint teljesedtek, részint előttünk vannak, tehát most a Jézus második eljövetelével kapcsolatos esemény sorozatot fogjuk áttekinteni a mai alkalommal kezdődően. Érdekes megfigyelni, hogy az ünnepek első része, az ünnepkör első része az első fél évben volt, illetve a harmadik hó elejéig nyúlt, és utána volt egy hosszabb időszakasz, és utána kezdődött a hetedik hónapban ismét az ünnepeknek a sorozata. És hogy az előbb említettem, az első csoportban a Jézus első eljövetelét szimbolizáló események, míg a másodikban Jézus második eljövetelére előremutató események szerepeltek, ünnepek szerepeltek, és a kettő közötti időszakasz már az Ószövetségben is érzékeltette azt az időszakaszt, ami eltelik majd Jézus első eljövetele, illetve második eljövetele között. És ennyi bevezető után térjünk át a mai alkalomnak a témájára, a kürdzengés ünnepére, és lapozzuk fel a Szentírást Mózes harmadik könyvénél, és olvassuk el a 23. fejezetből a 23-tól a 25-ig terjedő verseket. Mózes harmadik könyve, 23. fejezetből a 23-tól a 25-ig terjedő verseket olvassuk el. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izrael fiaihoz, mondván: a hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürdzengéssel, szent gyülekezéssel. Semmi robota munkát ne végezzetek, és tűz áldozattal áldozzatok az Úrnak. Tehát azt mondja a Szentírás, azt mondja az isteni törvény, így szólt az ünnepkör második részének az első ünnepéről, hogy a hetedik hónapnak a hónapnak első napján legyen az emlékeztető kürdzengés szent gyülekezéssel. Vallási szempontból az év Nisszán hónapjában kezdődött, az év első felében, ugye amiről beszéltünk, hogy a pászka ünnepe is ekkor volt, tehát ekkor kezdődött a vallási év Izraelben. De a polgári évet, a polgári új évet a hetedik hónaptól számították. Tehát ettől a naptól, a hetedik hónap első napjától kezdődött a polgári új év, amikor a kürdzengés ünnepe volt. A polgári új év kezdete, de egyben a királyok, uralkodók uralkodási éveit is ettől az időponttól számították. Tehát a hetedik hónap első napjától. Érdekes megfigyelni, hogy tehát az új évnek az első napja, a polgári új év első napja Izrael népe életében nem egy önfelett, örömteli ünnep volt, nem a szórakozásnak, a mulatásnak a napja volt, hanem egy nagyon komoly előkép ünnep. És nézzük meg, hogy mit is jelentett ez az ünnep. Mózes 4. könyve 29. fejezetének az első versében is ugyanerről az ünnepről találunk egy leírást. Itt ebből a szót szeretném megjegyezni, hogy az itt található szó azt jelenti, hogy a harson a riadásnak a napja, vagy más néven a kosszarv vagy a sófár fúvásnak a napja volt ez. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez a nap a kürdzengés ünnepe, vagy a sófár fúvás, a kosszarv fúvásnak az ünnepe, ez egy egész különleges ünnep volt, és ezt az ünnepet meg kellett különböztetni attól az ünnepektől, amikor az ezüst trombitát kellett megfújni. Sok ilyen ünnep volt például az újholdnapi áldozatoknál, vagy egyéb ünnepi áldozatoknál ezüst trombitát fújtak. De ez a trombita fúvás egészen különbözött és más jellegű volt, mint amilyen ez a kürdzengés ünnepe volt, a sófár fúvásnak az ünnepe. Az ezüst trombitát, amikor megfújták, az egy örömteli eseményt vetített előre. De a sófár fúvás az más jellegű volt, az egy figyelmeztető kürdzengés volt, az az ítéletet vetítette előre, az mély bűnbánatra és mély megalázkodásra indította a népet. És mi volt ennek a rendeltetése? És itt szeretném előre bocsátani, amit az előbb már említettem, hogy előre kell utalnom a következő ünnepre, hiszen a következő ünnep 10 nappal később, 7. hónap 10. napján a nagy engesztelési napnak az ünnepe. A nagy engesztelési nap, most röviden elmondom a lényegét, a következő alkalommal egész alkalommal erről beszélünk majd,
Tehát a nagy engesztelési nap az az ítéletnek az előképe volt. A vizsgálati ítéletnek az előképe, ami Jézus második eljövetelét előzi meg. Ennek az előképe volt a nagy engesztelési nap. És a kürtzengés ünnepe 10 nappal ezelőtt kellett, hogy megkezdődjön, ezelőtt volt 10 nappal a kürtzengés ünnepe, ami erre a 10 nap múlva kezdődő ünnepre hívta fel az embereknek a figyelmét. Tehát ez egy komoly lelki előkészületre való felhívás volt a kürtzengés ünnepe. Erről szeretnék egy idézetet olvasni egy zsidó írás magyarázótól, Herztől, aki a Mózes 5 könyvéről egy biblia magyarázatot írt, és a következőt írja. A sófár hangot, amely régi hagyomány szerint meghatározott dallamú volt ősidők óta, figyelmeztetésnek tekintették, amely megtérésre és bűnbánatra serkent, emlékeztetve a sínai hegyi sófár hangokra. Az emlékeztető napot pedig a nagy engesztelési nappal végződő 10 bűnbánati nap kezdeteként, az önvizsgálat és alázatos bűnbocsánatért való fohászkodás napjának tartották. Az új év sófárjának bibliai parancsa nagy jelentőségű. Azt jelenti, serkenjetek fel ti szunnyadozók, és mérlegeljétek tetteiteket, gondoljatok teremtőtökre, és térjetek vissza hozzá bűnbánatban. Vizsgáljátok jól meg lelketeket, és vegyétek szemügyre tetteiteket, hagyjátok el valamennyien gonosz útaitokat és gondolataitokat, és térjetek vissza Istenhez, hogy könyörüljön rajtatok. Tehát ugye ez szerint a zsidó biblia magyarázó szerint is, ez az ünnep, a sófárfúvás ünnepe, a komoly mély bűnbánatra való felhívás, az Isten előtt való megalázkodásra való késztetésnek az ünnepe volt. Az egész Szentírásban azt látjuk, hogy az Isten mielőtt egy ítélettel látogatná meg a földet, vagy egy embercsoportot, vagy egy nemzetet, tehát mielőtt az Isten büntető ítélettel látogatná meg az embereket, előtte minden alkalommal figyelmeztető üzeneteket küld. Az Isten minden korban, minden egyes embert kérlel, a Szent Lelkén keresztül, a Szentlélek által az ember szívén keresztül indítja az embert a hozzávaló megtérésre, az ember útjainak a megváltoztatására készteti az Isten az embert, de mielőtt az ő ítéletei sújtanák a földet vagy az embert, előtte mindig hangos, határozott, felrázó üzenetet küld. 2 példát szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban a Szentírásból, az egyiket a Noé idejéből. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Noé idejében a földön a gonoszság olyan méreteket öltött, hogy a Szentírás így határozza meg az emberi gonoszságnak a szintjét, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz volt. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy a gonoszság áradatként lepte el a világot. De Isten mielőtt lesújtott volna erre a nemzedékre, és mielőtt özönvízzel látogatta volna meg a földet, előtte 120 esztendőn keresztül hallatszott a felhívás a megtérésre, hogy az ember álljon meg, gondolkodjon, és térjen vissza az Istenhez, hogy az Isten könyörülhessen rajta. Azt olvassuk a Péteri levélben, hogy várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Igen, a bárka készítése ideje alatt, a 120 esztendő alatt az Isten hangosan kérlelte az embereket, ezzel az üzenettel is, a bárka építésével is Noén keresztül, hogy gondolják meg az emberek a cselekedeteiket és útjaikat, mert az Isten határt szab a gonoszságnak, és az ő ítéletei következnek azoknak az életében, akik nem veszik komolyan a figyelmeztető üzenetet. A másik példa, amit szeretnék említeni a Szentírásból, Keresztelő Jánosnak a története és Keresztelő János példája. A zsidó néphez az ószövetségi proféciák már régóta szóltak, beszéltek arról, hogy jön a megváltó, jön a szabadító, jön a messiás, aki majd megváltja őket az ő bűneikből. Ezek a proféciák beszéltek az eljövendő messiás születéséről, születésének a helyéről. Születésének az idejét, körülbelüli idejét is meghatározták.
Jézus az eljövendő mesiásnak a szolgálatáról beszéltek. Az egész Szentírás tele volt ilyen jellegű proféciákkal. És miért hangzottak ezek a proféciák a zsidó néphez? Miért? Hogy fel tudjanak készülni Jézus fogadására. Hogy fel tudjanak készülni a mesiás fogadására. De a nép teljesen készületlen volt. A zsidó nép nem foglalkozott ezeknek a kijelentéseknek a valódi értelmével, ők a saját elgondolásaik szerint magyarázták mindezt, és nem foglalkoztak igazából erre az eseményre való felkészüléssel. És az Isten mit tett? Nem hagyta őket figyelmeztetés nélkül, hanem küldte keresztelő Jánost, hogy rázza fel a népet. És miért volt szükség felrázni a népet keresztelő János által? Miért? Mert Jézus megjelenése nem csak egy történelmi esemény volt, hanem a zsidó nép számára egy sorsforduló volt. Mert attól, hogy ők elfogadják Jézust, vagy elvetik Jézust, függött az ő kegyelmi idejük meghosszabbítása. Ha ők elfogadják Jézust, akkor Jézus nem vetette volna el őket, mint nemzetet. De ha ők elvetik Jézust, ha megtagadják őt, akkor Isten visszavonja tőlük a kegyelmi megbizatást, hogy ők valóban az ő népe legyenek. És ezért mit tesz Isten? Nem hagyja őket ebben az állapotban, hanem küldi keresztelő Jánost a figyelmeztető üzenet felhívással, hogy térjenek meg és gondolják meg az ő útjaikat. Azt mondja a Szentírás, hogy a nép olyan állapotban volt, talán egy igét hadd olvassak Máté evangélium a 13. fejezetében, Máté evangélium a 13. fejezetében, a 15. vers azt mondja, hogy megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát valóban, nagyon mély ponton volt ez a nép, sőt, nem elég, hogy ilyen állapotban volt, hogy megkövéredett a szíve, hogy az Istentől elfordult, hogy nem akart az Isten tanításaira odafigyelni, hanem azt olvassuk, hogy ezzel együtt még azt is állította magáról, hogy ők az Isten népe, ők a választott nép, ők Ábrahám magva, ők az ígéret szerint örökösök. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon mély ponton volt ez a nép. Azt olvassuk róluk, hogy a halál árnyékában ültek. Lukács evangéliuma így beszél róluk. És az Isten mégsem hagyta őket magukra. Hanem azt olvassuk keresztelő Jánosról Máté evangéliuma harmadik fejezetében, hogy ez a harmadik versben, hogy ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Tehát keresztelő János, mint egy kiáltó szó volt a pusztában, felhívta az emberek figyelmét arra, hogy nem sokára lejár a kegyelmi idejük, és ha ők nem fogadják el Jézust, akkor Isten elveti őket, visszavonja tőlük az ő kegyelmét. És nézzük meg, ezért hangzott keresztelő János üzenete a következőképpen, a 8. versben, teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát mire szólított fel keresztelő János? Megtérésre, gyümölcstermésre, ami nem más a Szentírás értelmében, mint a megváltozott életnek jellem tulajdonságai. Teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket. És mit mond? Miért? A 10. versben ezt olvassuk. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Tehát közeledik az az időpont, aminél tovább az Isten nem halogatja az ő ítéletének a végrehajtását, ha ők nem fogadják el. Azt mondja, a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. És utána ezt mondja Jézusról, hogy Jézusnak szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát miről szólt ez az üzenethirdetés is, ez a felhívás? hogy az emberek térjenek meg, teremjenek a megtéréshez illő gyümölcsöket, változtassák meg az ő életüket, mert ha nem, az a fejsze, amelyik a fák gyökerére vettetett, kivágja azt a bizonyos fát, amelyik nem terem jó gyümölcsöt. És az Isten egy ideig kérlel, egy ideig
a megtérésre szóló üzenetet hirdeti az embernek az ő követei által. De ha az ember makacsul kitart a bűnben való élés mellett, akkor az Isten minden könyörülete és szeretete ellenére az Isten a bűnnek határt szab, és ítéletével látogatja meg az embereket és a földet. És nézzük meg ezek után, amikor látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy igen, Isten minden ezt minden alkalommal, mielőtt ítéletével látogatná a földet, előtte egy figyelmeztető felhívást küld az embereknek. Nézzük meg ezek után, hogy ez a kürtzengés, az ószövetségi ünnep, hogy teljesedett be az új szövetségben, hogy, mikor és milyen módon teljesedett be. Azt olvastuk az előbb az ószövetségi idézetekben, hogy a kürtzengésnek az ünnepe, tehát ez a figyelem felkeltés, a megtérésre való felhívásnak az ünnepe, ez 10 nappal a nagy engesztelési nap előtt történt. Tehát, hogy az új szövetségben megvalósulást nyerjen a kürtzengésnek az ünnepe, ehhez meg kell tudnunk azt, hogy a valóságos nagy engesztelési nap, az ítélet ideje, ami elvezet majd Jézus eljöveteléhez, amit az Ószövetségben a nagy engesztelési nap mutatott, hogy ez a valóságban mikor kezdődik. Tehát ahhoz, hogy a kürtzengést be tudjuk azonosítani, és meg tudjuk nézni, hogy mikor következett be, mikor valósult meg az új szövetség idején, ehhez tehát meg kell állapítanunk, hogy mikor van a valóságban, az új szövetségben a nagy engesztelési nap, ami előkészíti Jézus második eljövetelét. A Szentírásban erre határozott útmutatást kapunk, határozott bibliai, idői profécia mutat erre az időpontra. A táblára fel is írtam a második igehelyként Dániel könyve 8. fejezetének a 14. versét. Dániel könyve 8. fejezetének a 14. versében a következőt olvassuk. És mondanékem, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Figyeljük meg még egyszer ezt az igét. Azt mondja a Szentírás, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Először szeretnék erre a szóra rávilágítani, a kiderül a szent hely igazsága. Ez a szó egy több jelentésű szó az eredeti Szentírásban, az eredeti nyelvezetben. Azt olvassuk erről a kijelentésről, erről az igéről, hogy nem csak azt jelenti, hogy kiderül, hanem hogy megtisztítatik, jogaiba visszaállítatik, tehát ennek a szónak több jelentése van. Kiderül a szent hely igazsága, vagy megigazítatik a szent hely, vagy jogaiba visszaállítatik a szent hely. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az ige nagyon sokat mondó, sok jelentésű ige. És nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy 2300 estéig és reggelig, tehát 2300 nap, azt mondja a Szentírás, és mindez bekövetkezik. Szeretnék még egy mondattal előre utalni majd a következő alkalomra. Ez a kijelentés, hogy kiderül a szent hely igazsága, vagy megtisztítatik a szent hely, ez a kifejezés előre utal a nagy engesztelési napra, tehát amire a kürtzengésnek az ünnepe irányult. Ezt a következő alkalommal végig fogjuk majd vezetni, de hát ez a kifejezés egyértelműen erre az ünnepre utal, ennek az ünnepnek a valóságban az új szövetségben bekövetkező idejét mutatja meg ez a bibliai profécia. De mit mond ez, mikor lesz ez? 2300 nap múlva. Mit jelent, hogy 2300 nap, estve és reggel? A Szentírásban Ezékiel könyve 4. fejezetének a 6. versében találunk egy isteni kijelentést a bibliai idő meghatározó proféciákkal kapcsolatban. És ez a kijelentés azt mondja, hogy egy napot egy esztendőül kell számítani. Ez egy bibliai elv, az Isten meg is adja az ilyen profétai időszámításokhoz a kulcsot, egy napot egy esztendőnek kell számítani. Azt mondja a Szentírás tehát, hogy 2300 estve és reggel, tehát akkor nyugodtan behelyettesíthetjük 2300 évvel, és kiderül a szent hely igazsága, azaz el fog kezdődni a nagy engesztelési nap.
Nézzük meg még a 17. verset, amit szintén jelöltem a táblám. Azt olvassuk erről a kijelentésről, hogy amikor Dániel ezt a kijelentést hallotta, még ez az üzenet is csatlakozott ehhez, hogy értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. A 19. vers is ezt mondja, hogy a végső időre szól. Tehát nem csak, hogy a Bibliában itt van ez a nap-év elv, hogy egy nap egy esztendő, hanem maga az Isten meg is erősíti a küldött által, Gábriel által, Gábriel angyal által meg is erősíti, hogy igen, ez a végső időkre vonatkozik. Tehát nem 2300 napról van szó, ami mindössze pár esztendőt jelent, hanem ennek a proféciának a teljesedése majd a vég idején Jézus eljövetele, Jézus második eljövetele előtt fog bekövetkezni. Igen ám, de ahhoz, hogy kezdeni tudjunk valamit ezzel a proféciával, és ezzel az időszakkal, hogy 2300 év, és akkor fog elkezdődni ez az esemény sorozat, a nagy engesztelési nap, az ítélet, a vizsgálati ítélet, ehhez meg kell tudnunk állapítani, hogy mikor kezdődik ez a 2300 esztendő. Hiszen ha a kezdetét tudjuk, akkor a végét is meg tudjuk állapítani, és ebből meg tudjuk állapítani, hogy mikor kezdődik majd az új szövetségben a vizsgálati ítélet. És nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás. Erről a 8. fejezetben, ebben a fejezetben, ahol ezt olvastuk, hogy 2300 estvéig és reggelig, azaz 2300 év, és akkor fog ez bekövetkezni, ebben a fejezetben ennél több támpontot ezzel a proféciával kapcsolatban nem olvasunk. Ez a profécia, ez a kijelentés, Dánielnek adatott ez a kijelentés, ez időszámításunk előtt 550-ben történt. Időszámításunk előtt 550-ben, és arról is mindenképpen szót kell ejtenünk, hogy milyen körülmények között. Dániel ezt a kijelentést a babiloni fogság idején kapta. A zsidó nép a babiloni fogságba időszámításunk előtt 606-605-be került, akkor kerültek az első fogoly csapatok, a júdabeli első fogoly csapatok Babilóniába, és ekkor romboltatott le a jeruzsálemi templom, ment tönkre, pusztult el Jeruzsálem városa, és innentől számítatik a zsidó nép fogsága. Jeremiás prófétán keresztül az Úr előre kijelentette, hogy az ő fogságuknak az ideje, a babiloni fogság ideje 70 esztendeig fog tartani. Dániel is a Babilonba elvitt foglyok között szerepő volt, és ő Babilóniában az Isten prófétájaként tevékenykedett, és itt kapta Dániel egy idő után ezt a látomást, hogy 2300 estvéig és reggelig, azaz esztendő, és kiderül a szent hely igazsága. És amikor Dániel ezt a kijelentést kapta, akkor Dániel nem értette, mert arra gondolt, hogy kiderül a szent hely igazsága, megtisztítatik a szentély, azaz jogaiba visszatitatik. Ő egyértelműen arra gondolt, hogy ez a földi szentélyre vonatkozik, a jeruzsálemi templomra, és arra gondolt, hogy hát ez még 2300 évig kell, hogy tartson ez az állapot, és csak utána fog majd mindez helyreállni. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Dániel nem értette ezt a kijelentést. Olvassuk el a 8. fejezetnek a 26. versét. Azt mondja Dániel, azt olvassuk Dániel könyvében, hogy és az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság, te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És Dániel ezt mondja, és én, Dániel, elájulék, és beteg voltam néhány napig, de felkeltem, és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Tehát Dániel megrémült ettől a látomástól, mert azt hitte, hogy ez azt jelenti, hogy Isten a 70 éves fogságot meg fogja hosszabbítani, és majd Jeruzsálem, a jeruzsálemi templomnak a szolgálata is, majd csak valamikor az idők végén fog ismét helyreállítatni. Azt lehet mondani, hogy valóban Dániel nem értette ezt, és ebben a fejezetben nem is találunk ennél több támpontot ennek a proféciának a megértéséhez.
A megoldásnak a kulcsa a következő fejezetben van, a 9. fejezetben. A 9. fejezetnek a történése 10 évvel később történik. 550-ben, időszámításunk előtt 550-ben adatott a 2300 évről szóló kijelentés, és 10 évvel később olvassuk majd a 9. fejezetet. Ekkor már ugye uralkodóváltás, birodalomváltozás történt, váltás történt, a babiloni birodalom elbukott, ezt felváltotta a Médó-Perzsa birodalom, és Dáriusznak, ezt olvassuk a 9. fejezet első versében, Dáriusznak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékaim. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. Tehát azt olvassuk, hogy több mint 10 év elteltével, amikor Dáriusz került uralomra, akkor Dániel megfigyelte az évek múlását, és ugye arra a megállapításra jutott, hogy a fogságuk 68. esztendejét töltik, és felemelte az ő szavát Istenhez, az ő népéért, és látjuk majd a fejezetnek a későbbi részében, hogy azt olvassuk majd a 20. versben, hogy az én Istenemnek szent hegyéért, tehát egy komoly imádságot mondott az ő népéért, a Jeruzsálemért, tehát nagyon komoly imában fordult Istenhez. És ebből az imádságból kiderül az, hogy ő még 10 év elmúltával sem értette a 10 évvel ezelőtt kapott látomást a 2300 évről, és még mindig foglalkoztatta, és még mindig nyugtalanította. És nézzük meg, ezt olvassuk a 20. versben, a 9. fejezet 20. versében, a 9. fejezet végig Dániel imádságáról beszél, és a 20. versben így olvassuk. És még szólék, és imádkozám, és vallást tevék az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztém, az én Istenemnek szent hegyéért. Én még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az estvéli áldozat idején. És értésemre adta, és szólott nékem, mondvám. Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Hogyha végigolvasnánk a 9. fejezetet, most nem tesszük, de javaslom mindenkinek, hogy olvassuk el otthon ezt a 9. fejezetet. Látni fogjuk, hogy a 9. fejezetben semmilyen látomásról nincs szó. Látomásról legutoljára csak a 8. fejezetben van szó, amikor a 2300 éves látomást kapja Dániel próféta. És azt mondja itt ebben, a 9. fejezet 21. versében, hogy még az imádságot mondtam, amikor az a férfiú gát az elő

tanítsa Dánielt, hogy megértse Dániel, hogy mi ennek a profétikus kijelentésnek az igazi értelme. És nézzük meg, hogy mi ennek az értelme, mit mond a 24. vers, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, és hogy vége szakadjon a gonoszságnak, nem is olvasnám tovább. Azt mondja, hogy 77 szabatot a te népedre. Így kezdi ennek a nagy 2300 éves proféciának a magyarázatát Gábriel angyal. Mit jelent ez? Dánielt megnyugtatja, hogy Dániel, ne félj. Ez a hosszú idői kijelentés, ez nem a te népedre vonatkozik. A te népedre ebből mindössze 77 vonatkozik. Mit jelent az, hogy 77? Ugye az előbb említettük a prófétai nap-év elvet, hogy egy nap egy esztendőnek számít. Hogyha hetekben beszélünk, a Biblia hetekben is beszél, egy hét, ugye az 7 napból áll, akkor az 7 esztendőt jelent. Tehát egy hét, 7 esztendő. És ha 70 esztendőt mond, mert azt mondja, hogy 70 esztendő szabatot a te népedre, akkor ez azt jelenti, hogy 490 esztendő. Ez egy egészen különleges látomás egyébként, és erről majd a beszélgetésben, most az előadás idejében nincs erre lehetőség, hogy ezt részleteiben vegyük, de majd látni fogjuk, hogy ebben a proféciában, ebben a 77-es proféciában Isten előre kijelenti évszám szerint pontosan Jézus bekövetkezendő halálának az idejét. Ez egy döbbenetes profécia. De ebben a proféciában ad választ egyben a nagy 2300 éves proféciának a magyarázatára, 2300 éves proféciára is. Azt mondja, hogy 77 szabatot a te népedre. Tehát abból a nagy prófétai időszakból, a 2300 éves prófétai időszakból mindössze 490 esztendő vonatkozik a zsidó népre. Tehát hogyha ebből az időszakból egy rövidebb időszakot le kell venni, tehát csak ennyi szabatot a zsidó népre, akkor egyértelművé válik, hogy ennek a két időszaknak a kezdő időpontja azonos kell, hogy legyen. És nézzük meg, hogy ebben a proféciában meg is adja a kezdő időpontját ennek a profétikus időszaknak. És azt mondja a 25. versben, hogy tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől, nem is olvasnám tovább, megint a proféciát magyarázza, azt mondja, hogy ettől a szózat, ettől a rendelet keletkezésétől, tehát melyikről? A Jeruzsálem újraépítetése felől való rendelet vagy szózat kiadásának a kezdetétől. Tehát innen kell számítani ezt a prófétai időszakot. Ezek után meg kell néznünk azt, hogy milyen rendeletek adattak, és mikor adattak egyáltalán rendeletek a zsidó nép számára a fogságból való hazatérésre. A táblának erre a sarkára felírtam három évszámot, amely évszámok mögött, mindegyik mögött egy-egy rendelet húzódik meg. 536-535-ben adatott ki az első rendelet, amit Círus adott ki. Ez volt az első rendelet a fogságból való hazatérésre. Ez volt a legnagyobb jelentőségű rendelet bizonyos értelemben, hiszen ez jelentette pontosan a 70 éves fogságnak a végét. Ugye arról beszéltünk, hogy időszámítás előtt 606-ban következett be a fogságra vitel, innentől számítatik a babiloni fogság, és rá 70 esztendő múlva valóban kiadatik a rendelet a hazatérésre. Utána kiadatik még egy rendelet 520-ban Dáriusztól, és utána kiadatik egy harmadik rendelet időszámításunk előtt, ez mindegyik időszámításunk előttre vonatkozik, 457-ben Artaxerxes Longimanus kiad egy rendeletet, kiadja a harmadik rendeletet. De nézzük meg, hogy a három közül vajon melyik az a rendelet, amitől ezt az időpontot számítani kell. A Szentírásban kapunk erre egyértelműen eligazító választ, mert nézzük meg azt keletkezésétől. És azt olvassuk, hogy ezután, ezt olvassuk a vers további részében, hogy megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez a rendelet az a rendelet, ami nem a templom újraépítéséről szól, hanem a városnak a felépítéséről, a kerítéséről.

Épületek, utcák megépítéséről, tehát az élet helyreállításáról. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ismét az egész áldozati rendszer beindításáról, az egész zsidó nép vallási életének a beindítása, önkormányzatot kaptak valóban időszámításunk előtt a 457-ben kiadatott rendelet nyomán, és valóban ők elkezdték a helyreállítást, és viszontagságos időben, ahogy a Biblia írja, megépítették a a városfalat, és valóban elkezdődhetett mindaz, amire olyan régóta áhítoztak és vágyódtak a fogságuk idején. Tehát elindulhatott újra az élet. És ettől az időponttól számít. A Szentírás egyértelműen azt mondja, hogy nem a templom építés, hanem amíg az utcák és a kerítések megépítetnek, mégpedig viszontagságos időben. Igen, ettől számítódik a 2300 éves időszaknak a kezdete is. Szeretnék egy idézetet idézni Newtontól, az angol fizikustól, akiről kevesen tudják, hogy nagyon komoly profécia magyarázó is volt. És figyeljük meg, hogy ő is ugyanilyen módon magyarázza ezt a proféciát. Ezt olvasom. Ez Artaxerxes Longimanus uralmának 7. évében történt, ugye ez a rendelet kiadása, amikor Esdrás a zsidóság egy csoportjával visszatért a fogságból, és újból felélesztette a zsidók Isten imádását. A király rendelete következtében minden országrészben magisztrátusokat létesítettek, hogy megítéljék és kormányozzák a népet Isten és a király törvényeinek megfelelően. Igen, Newton még az első, tehát a 25., 24. és 25.ben a 490 esztendőnek az időszakáról beszél, de látjuk, hogy egyértelmű, hogy a nagyobb időnek is, a 2300 esztendőnek is ugyanez a kezdő időpontja, az időszámításunk előtti 457. esztendő. Ezt a táblán is érzékeltettem, ezt a 457-es esztendőt, mert hogyha 457-es esztendőhöz eljutunk, az időszámításunk előtti 457-es esztendőhöz, és ugye az elején már említettük, hogy az év 7. hónapjától számították a polgári újévet, egyben az uralkodók uralkodásának a kezdetét is, az éveket is innen számították. Hogyha megnézzük, akkor valóban a 2300 év, 2300 esztendő elvezet bennünket 1844 őszéig. Tehát a Szentírás ebben a proféciában Dániel 8.14-ben megadja, hogy 2300 év múlva, tehát 1844 őszén kezdődik el a vizsgálati ítélet, ami előkészíti majd Jézus második eljövetelét. Ezt a profétikus kijelentést, ennek az időpontnak a meghatározását, és egyáltalán ezt az egész kérdéskört nem értették hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. Ez teljes homályban és feledésben volt, de nézzük meg, hogy ez is egy bibliai profécia teljesedése, hogy ezt korábban senki nem értette. Dániel 8.26-ban, amikor ezt a látomást kapta Dániel a 2300 évről, akkor ezt olvassuk. És az estvéről, Dániel 8.26-ban, és az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. Tehát mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy be kellett pecsételni a látomást, ez egy igazság, de be kellett pecsételni a látomást, mert sok napra való. Tehát mint egy lezárt kijelentés volt, mint egy pecsét volt ezen a látomáson, és valóban nem értette senki. Dániel 12 fejezetének a 4. versében viszont olvasunk egy másik igét is. Ezt olvassuk, a táblára is felírtam Dániel 12.4-ben, te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát hogy hangzik ismét a felhívás? Dániel, zárd be e beszédet, és pecsételd be a könyvet.

mikor kezdődött el egy nagy arányú bibliakutatás, a prófétiák iránti érdeklődés mikor valósult meg, és mikor volt ennek az ideje, azt látjuk.

ebben az időben azt látjuk a történelemben, hogy körülbelül 70 egymástól független profécia kutató írás magyarázó határozta meg ezt az időpontot az 1843-as 340.

beteljesedett be Dániel 12 fejezetének a 4. verse, hogy tudakozzák majd, és nagy sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát valóban ez a profécia is teljesedett, és a kürtzengés előkép ünnep is teljesedett, ezek által, a mozgalmak által, az európai és az észak-amerikai advent mozgalmak által. Elhangzott az üzenet, Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. versében olvassuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát ezek a mozgalmak hirdették a nagy engesztelési napnak a kezdetét, az ítélet órájának az eljöttét. De szeretném, hogyha erről is megtudjuk.

kérést, az ítéletre való felhívást beteljesítette és megvalósította. Szeretnék ezek után egész röviden még befejezésre is a Szent rámutatni arra, hogy maga a Szentírás is beszél arról, hogy igen, be fog következni egy ilyen mozgalom, egy ilyen mozgalomnak az ige hirdetése, és erről már a Szentírás is beszél előre. Két ilyen ige helyet szeretnék mutatni, egyiket Máté evangélium a 25. fejezetéből. A 25. fejezetben az első és az 5. vers, a táblára is felírtam, a 10 szűz példázatáról szól a 25. fejezet, és azt olvassuk az első versben, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Az 5. vers pedig így hangzik, késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik ez a bibliai kijelentés. Azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa. Mit jelent, hogy akkor? Az előtte levő fejezetben, a fejezet elején látunk egy ilyen kérdést, hogy a tanítványok Jézustól azt kérdezik, hogy mikor fog bekövetkezni bizonyos eseménysorozat, és mikor lesz Jézus eljövetele, azaz a világ vége, ahogy a tanítványok fogalmazzák. És nézzük meg, hogy Jézus erre válaszként elmondja ezt a nagy beszédet, Máté evangélium a 24. fejezetét, elmondja, hogy a vég idején milyen események lesznek, milyen események következnek be Jézus eljövetele előtt. És amikor ezt elmondja, akkor utána így folytatja, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ama 10 szűzhöz. És akkor mondja ezt a példázatot. Tehát azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtt még egy másik esemény is be fog következni. És mit mond? Mi lesz ez az esemény? Hogy lesznek szűzek, kik ezek a szűzek a Szentírás értelmében? Azok az emberek, akik hűségesen ragaszkodnak a Biblia tanításaihoz, a krisztusi kijelentésekhez. És azt olvassuk, hogy ők kimentek a vőlegény elé. Ki a vőlegény a Szentírás értelmében? János evangéliumában egyértelműen azonosíthatjuk, hogy a vőlegény az nem más, mint Jézus Krisztus. De az egész Szentírás tele van ezzel a jelképpel. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy emberek, akik a Krisztus tanításait megértették és elfogadták, kimennek a vőlegény elé, mert azt gondolják, hogy megérkezik a vőlegény. És milyen alapon mennek ki a vőlegény elé? Milyen alapon várják majd Jézust? Olyan alapon, hogy elővették az ő lámpásaikat. Mit jelent a lámpás? Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy a Zsoltár, tehát a 119. Zsoltárban, hogy az én lábaimnak szövét neke, azaz lámpása, világossága, a te ígéd. Tehát egyértelmű, hogy ezek az emberek, a Krisztus tanításait mélyen elhívő és kutató emberek, amikor az igét kutatták, és elővették a bibliai proféciákat, akkor rádöbbentek arra, hogy Jézus eljövetele nem sokára bekövetkezik. És kimentek a vőlegény elé, azaz várták Jézus eljövetelét. És mit olvastunk az 5. versben? Késvén pedig a vőlegény mindannyian, de mi történt? A vőlegény késett. A vőlegény érkezése nem marad el. Ez nem azt jelenti, hogy 1844-ben nem érkezett meg Jézus. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog soha megérkezni, és egy tévedés volt az egész, nem. Hanem csak nem abban az időpontban, amikor ők várták. Akkor csak az ítéletnek az eseménysorozata kezdődött el. A mennyei ítélet eseménysorozata. De a vőlegény meg fog érkezni, de késik, és nem abban az időpontban jön, amikor várták. És befejezésképpen Jelenések könyve 10. fejezetéhez lapozzunk, mert ebben a fejezetben is ugyanezt látjuk előre megjövendőlve, ezeknek az embereknek a csalódását, ezeknek az embereknek az örömét, afelett érzett örömét, hogy Jézus megjelenik az adott időpontban, és mégsem jelent meg. Jelenések könyve 10. fejezete a következőt mondja. Az első 2 verset olvasom, és utána az 5. terjedő verseket. És láték egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lába, mint a tűzoszlopok.
ennek az angyalnak, vagy ennek a követnek, mert a Szentírás az angyalt, vagy követet nem csak az angyalokra, mint teremtményekre érti, hanem sokszor Jézus Krisztus is teremtmény, Jézus Krisztus is angyal, vagy egy-egy teremtmény, egy-egy ember is angyal lehet, tehát követ lehet. És ez az angyal, akit itt leír János apostol, nem más, mint Jézus Krisztus. Dániel könyvében is ugyanezt a leírást látjuk Jézusról, Jelenések könyve első fejezetében is. Tehát azt látjuk, hogy János egy angyalt látott, a második vers szerint a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre. Mit jelent, hogy Jézus, akit János látomásban lát, a kezében egy nyitott könyvecskét tart? Ha végignézzük az egész Szentírást, sehol nem látunk olyan könyvet, ami bepecsételt könyv lett volna, és meg kellene nyitni. Egyedül Dániel könyve az, amiről azt olvassuk, hogy pecsételt be, de majd megnyílik az értelme a végidején. Tehát Jézus úgy látja János itt látomásban, mint aki a kezében tartja Dániel könyvét, aminek az értelmét megértették, aminek az értelme megnyílt és feltárult emberek előtt. És azt olvassuk az 5. verstől kezdődően, és az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészem. Mire esküszik meg Jézus Krisztus? Az isteni eskü mit erősít meg? Ennek a nyitott könyvecskének az alapján, amiről azt mondta, hogy az estéről és a reggelről való látomást pecsételt be, és majd a végidején fog megnyílni. És amikor a nyitott könyvecskét a kezében tartja, azt mondja, hogy idő többé nem lészen, tehát többé nincs idői profécia. Ez az 1844-ben lejárult 2300 éves profécia volt az utolsó idő meghatározó profécia a Szentírásban, és utána azt mondja a 7. versben, hogy hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, azaz fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát amikor bezárul, lezárul ez az időszak, utána már mi fog történni? Elvégeztetik az Istennek titka. Mit jelent, hogy az Istennek titka? Ha végignézzük az új szövetségi Szentírást, ez mindig a megváltás tervét mutatja. Tehát azt mondja, hogy ezután már csak Jézus eljövetele fog majd következni, az ezeket megelőző események, a megváltási tervnek a záró szakasza, a záró eseményei fognak következni. Tehát több idői profécia nincs. És ezt mondja az utolsó 3 vers. És a szózat, melyet hallottam az égből, ismét szólott nékem, és mondta: menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondván, add nékem a könyvecskét, és mondanékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredik az én gyomrom. Tehát ebben a leírásban János apostol átélte azt a nagy csalódást, mindazt, amit a Miller mozgalom átélt. Mit éltek át? A szájukban édes volt Dániel könyvének a tartalma. Amikor megértették, hogy 2300 éves időszak lejárta után, bekövetkezik az ítélet, amiről úgy gondolták, hogy az Jézus eljövetele. Akkor mit éreztek? Mézédes örömet. A szájukban mézédes volt. De amikor lekerült a gyomrukba, amikor megértették, hogy igen, az időpont az jó volt, de az esemény nem az, amit ők vártak, és ebben csalódtak, akkor azt olvassuk, hogy az ő szájukban megkeseredett, a gyomrukban megkeseredett. A szájukban édes volt, de a gyomrukban, amikor mindezt megemésztették és megértették, megkeseredett. Mert valóban hatalmas csalódás volt, amikor ezt az eseményt így várták, és mégis nem ez az esemény következett be. Szerettem volna ezt azért említeni és azért elmondani, mert nagyon lényegesnek érzem ezt az advent mozgalomról, hogy nézzük meg, hogy a Szentírás előre beszél arról,
hogy igen, ez a mozgalom egy csalódásból fog kifejlődni. Egy csalódás következtében, az indulása elején, kezdetén egy nagy csalódásban lesz része. Sokan ezt már eleve egy olyan negatív minősítésként kezelik, hogy hát igen, ők csalódtak és tévesen értelmeztek bibliai dolgokat. De nézzük meg, hogy a Szentírás előre mutat erre, két helyen is mutat előre, hogy igen, ez be fog következni. És az Isten ezt is majd valamilyen módon az ő hatalmas keze által jóra fogja fordítani. Igen, mert az ő csalódásuk, az ő tévedésük mégis egy másik bibliai eseményt valósított meg, a kürtzengésnek az ünnepét. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ez a mozgalom így ilyen értelemben, az advent váró mozgalom, Jézus eljövetelét váró mozgalom, bibliai proféciáknak a teljesedéseképpen valósult meg, és ami egyben beteljesítette annak idején a kürtzengésnek az esemény sorozatát is, és eseményét is. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna a mai témáról elmondani, és most egy rövid szünet után a témával kapcsolatos kérdéseket föl lehet tenni. Nagyon sok mindent kénytelen voltam kihagyni belőle, de utaltam is rá, hogy hol vannak még olyan részek, amikről bőségesen lehet beszélni, vagy kérdéseket feltenni. Tehát mindazokat, akiket a téma még érdekel, 10 perc múlva folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szeretnék szólni, hogy jól látom, hogy itt 10 gyermek van. Hát én egy 10 gyermekes családról szeretnék egy történetet elmondani, gyerekek. Régi a történet, de talán nem haszon nélküli, hogy ti is, meg mindannyian meghallgassuk. Egy 10 gyermekes családról szól a történet, amelynek az első gyermek egy lánygyermek, és az utolsó gyermeke egy fiúgyermek maradt csak életben. Régen nagyon sok kisgyerek meghalt, tudjátok, és ebből a családból 8 haltak meg. És amikor a 10. gyermek született, az édesanyja már 45 éves volt, nem is volt teje, hogy szoptassa a kisbabáját, de már férjezett volt a nagyobbik nővér, és ő szoptatta meg a kisöccsét. Hát ez is egy rendkívüli dolog, hogy egy 26 éves nővér megszoptatja a kis öcsét, aki most született a világra. Később lett híres ez a család, akkor még nem tudta senki sem, hogy ez egy híres család. Aztán még egy nagy csoda történt ebben a családban, hogy az édesapa, aki Györgynek hívtak, megvakult. Hát tudjátok, gyerekek, milyen rettenetes dolog, hogyha egy felnőtt ember megvakul. 9 évig volt vak az édesapa. Egyszer kiment este, hogy kimegy a ház mellé, fölnézett az égre, és látni vélte a csillagokat. De úgy gondolta, hogy csak káprázik, tán belül káprázik a szemezek, nem is igazi csillagok. Visszament lefeküdni, mondta magában, majd reggel kinyitja a szemét, és reggel kinyitotta a szemét, és látta a szobabútorokat. Visszajött a szeme világa. Na, tudjátok, hogy milyen híres család ez. Arany János családja. Arany János egy ilyen családba született. 8 testvére halt meg, és az idős édesapja a megvakulásból 9 év után tért vissza. Arany János Nagyszalontán született, és jegyző lett. Már 13 éves korában dolgozott, aztán 20 éves kora körül jegyző lett, és képzeljétek el, gyerekek, a legnagyobb elismerés, amit mondtak neki ott a falubeliek, az volt. Egyszer egy ember azt mondta neki: kedves aranyúr, magától még egy teremtettét se hallottunk. Nem szokásom, mondta arany. Ő még ilyen indulatkitörésekre se vetemedett, hogy azt mondta volna, hogy teremtette. Hát de mit csinál maga, hogyha dühös? Azt mondta Arany János: hallgatok. De hát ha nagyon dühös, még jobban hallgatok. És tudjátok, gyerekek, hogy ez azért híres történet, mert Arany János vajon hogyan tudott hallgatni akkor, amikor ti nem hallgattok otthon? Hogyan tudott hallgatni akkor, amikor még jobban fortyogott benne valami? Tudjátok, azért tudott hallgatni, mert 4-5 éves korában a szülei Biblia versekre tanították meg. És a Bibliában van egy híres vers Jakab levele első fejezetében, ami így hangzik: minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Bár ti még nagyon fiatalok, kicsiek vagytok, de azért szeretném, ha megtanulnátok ezt a 3 részből álló Biblia verset. Minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Hát Arany János 4-5 éves korában már ilyen Biblia verseket tanult, Szent Simonnál Albert Zsoltárokat énekeltek, és ilyen istenfélő szülők társaságában megtanulta ezt, és később az emberek elismerték, hogy rendkívüli ember ez az Arany János, mert az életnek a feszült helyzeteiben, nehéz helyzeteiben is tud várakozni, tud hallgatni. És még egy történettel megfejelem az eddigieket. Arany János is részt vett az 1848-49-es magyar szabadságharcban. Azután Magyarországon szokás mind a mai napig, hogy följelentik az embereket. De őt senki nem jelentette föl. Mit gondoltok, hogy miért nem? Azért, mert senkit nem sértett meg. Sem az ellenséget, sem a jó barátot. Senkinek nem állt érdekében, meg nem volt neki panasza Arany János ellen, és amikor véget ért, leverték a magyar szabadságharcot, és embereket följelentettek, majd tanultok később Hajnaú rémuralmáról és a többiekről. Arany Jánosnak nem kellett bujdosnia, mint ahogy Vörös Marti Mihály bujdosott. Nem kellett elmenni az emberek elől, visszament a falujába, és ott senkinek nem állt érdekében az, hogy róla egy rossz szót is mondjon, mert ő sem mondott senkiről egy rossz szót. Ezért jegyezzétek meg, gyerekek, hogy azért van két fületek, meg egy szátok, hogy kétszer annyit hallgassatok, mint amennyit beszéltek. Ezt így mondták régi görög bölcsek, hogy azért van két fülünk és egy szánk, kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. És jegyezzétek meg az igét, mert most már harmadszor mondom, minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Köszönöm, hogy ezt ilyen figyelmesen meghallgattátok. Otthon olvastassátok el Jakab levele első fejezetéből majd újra ezt az igét. Kedves gyülekezet, a felnőtteknek is egy örömteli dologról szeretnék beszélni, mert tudjuk jól, hogy Jézus második eljövetele előtt nem egyes emberek lesznek, akik vágyakoznak majd találkozni ővele, hanem közösség is formálódik. És erről a közösségről, hogy mitől lesz igazi egy keresztény közösség, erről szeretnék egy nagyon rövid részletet felolvasni az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből, talán jól ismert igét, de ennek a jól ismert igének négy részét szeretném elébetek állítani. Az apostolok cselekedetei 17. fejezetében a 10. verstől az egész történetet felolvasom, aztán csak a 11. verset szeretném vizsgálattárgyává tenni. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 10. versétől. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldték Pált Sílással egyetemben Béreába, akik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a tesszalonikabelieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Sokan hittek azért ő közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Bérában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokaságot ott is felháborították. De akkor mindjárt kibocsátották az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé, Sílás és Timóteus azonban ott maradtak. Akik pedig elkísérték Pált, elvitték őt egész Aténig, és parancsát vévén Sílásról és Timóteushoz, hogy minél hamarabb menjenek ő hozzá, elmentek. Kedves gyülekezet, az apostoli misszió két állomása között, tehát Tesszalonika és Atén között mondja el ez a történet a Béreabeli tartózkodást. Ez is nagyon rövid ideig tartott, mint hogy Tesszalonikában csak 3 szombaton léphetett fel Pál, mert elüldözték. De amit a 11. versben olvasunk, az mind a mai napig csodálatos útmutatás lehet számunkra, hogy egy igazi keresztény közösség hogy jön létre, minek is köszönheti egy igazi keresztény közösség az erejét és a hatását. Ez a 11. vers így hangzik, ezek a Béreabeliek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonikabelieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Ez egy zsidó gyülekezet volt, nem egy keresztény gyülekezet volt. Ez egy most zsidóból keresztényé váló gyülekezet volt, akiknek azonban ez volt a szokásuk, és ebben a sorrendben szeretnék róla beszélni. Mit jelent az, hogy tudakozták, naponként tudakozták az igét? Ez mit jelent a gyakorlatban? A második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy bevették az igét teljes készséggel? A harmadik dolog, hogy mit jelentett ez, hogy bár Pál hatalmas ige hirdető volt, ők utána néztek, hogy minden úgy van-e, hogy Pál azt mondta. És a negyedik dolog befejezésül, amivel kezdődik az ige, mit jelent nemes lelkű kereszténynek lenni? Ez nem olyan általános szóhasználat a Bibliában, itt használja a Biblia meg Ézsajás könyve 28. fejezetében, de mit jelent ez, hogy nemesebb lelkű keresztény? Nézzük sorjában ezeket a kijelentéseket. A 11. vers végén először azt olvassuk, hogy ezek a Béreabeliek naponként tudakozták az írásokat. Valaki erre azt mondja, hogy mit kell erről beszélni, hát olvasták naponta a Bibliát. Hát mi nekünk is mindig ezt mondják, innen mindig ezt hallatszik, hogy a Biblia olvasástól soha ne szűnjünk meg. Kedves gyülekezet, itt nem azt mondja az ige, hogy olvasták. Mi a különbség a között, hogy olvasni meg tudakozni? Magyar nyelven is. Mi a különbség a között, hogy én olvasom a Szentírást, mert azt mondják, hogy a lelki épülésemre, vagy a lelkem egészségére nézve ezt meg kell tennem, hogy ne a magam gondolatainak higgyek, hanem hát az Isten gondolatainak, ezért olvassam a Szentírást. És mi a különbség a között, hogy én tudakozva olvasom a Szentírást? Engedjétek meg, hogy néhány példával világítsam meg, és nem megyek messze olyan példát, amiket én itt tapasztaltam régen, itt a gyülekezetben, mert hát ennek a gyülekezetnek idestova már csak nem 30 éve tagja leszek, és a 80-as évekből veszem az első történetemet. A 80-as évek közepén itt a gyülekezetben nagyon nagy kérdés volt a testélétel kérdése. Jött a Wieland-féle 1888-as üzenet anyaga, és ott egy külön fejezet Jézus testélételéről szóló bibliai tanítás, amit egy kicsit megosztotta a gyülekezetet, néhányan el is maradtak, el is mentek innen a gyülekezetből. Volt a gyülekezetben egy nagyon egyszerű asszony, takarítással foglalkozott. Azt mondja egyszer itt szombaton, hogy ne haragudjatok testvérek, hetekig nem fogok jönni a gyülekezetbe, mert engem megrendít, hogy megosztja a gyülekezetet ez a kérdés, én otthon maradok, mivel elég erős munkában vagyok, én csak szombatokat tudok arra felhasználni, hogy komolyan a Bibliát olvassam, és ezért én addig nem jövök ide, míg ki nem tisztázódik ez a kérdés, a testélétel kérdése. Történetesen egymástól nem is laktunk messze, és tapasztaltam azt, hogy ő valóban otthon maradt, nem is jött a gyülekezetbe több hónapig. Több hónap után beállított a gyülekezetbe, és azt mondta, testvérek, én utána jártam. Ez az igazság. És elmondta azt, amit akkor ott a gyülekezet nagy része el is fogadott és hirdetett, hogy Jézus ugyanolyan gyenge emberi természetben jelent meg közöttünk, mint amiben mi élünk. Jézus ugyanúgy örökölte, azért született Máriától, egy földi édesanyától, hogy örökölje az emberi természet összes esendőségét minden következményével együtt, és Jézus ebben a gyenge emberi természetben vívta ki a győzelmet. De önnek utána járt. Fogta a Bibliát, és első lapjától az utolsóig csak ebből a szempontból, na ennyit jelent az, hogy tudakozta az írásokat. Nem olvasgatta, hogy most szép hangú hegedűként most nem mást olvasok, mást hallgatok, most a Bibliát olvasom egy fél órára, egy órára, hanem ő az életében egy bizonyos kérdést ki akar tisztázni, ehhez segítségül hívta az Isten igéjét, ő ezért küzdött, imádkozott, olvasott, néhány hónap alatt kitisztázódott előtte a kérdés. De az már az ő meggyőződése volt. Nem a gyülekezet meggyőződését, nem a vezetők meggyőződését, nem egy könyvszerzőinek a meggyőződését fogadta el. A Szentlélek segítetőt megvilágosítana, hogy mi az igazság. Úgy gondoljátok, hogy ez egy egyszerű dolog, mert hát ez egy tantétel, ez egy tanítás. Akkor mondok egy másik történetet, ami már egy összetettebb dolog. Ismertem itt a gyülekezetben valakit, aki hozzám hasonlóan ugye más egyházból érkezett, és neki nagyon nagy kérdése volt, hogy mit jelent alázatosnak lenni. Ugye különböző egyházakban sokszor mondták, még az én időmben legalábbis azt, hogy egy jó keresztény az alázatos. Amiben annyi igazság van, hogy egy jó keresztény az nem egy dőfös, nem egy büszke, nem egy kivagyiságáról ismert ember, hanem egy jó keresztény az alázatos, de hogy kell értenünk az alázatosságot, meg mi ennek a gyakorlata? Én is visszaemlékezem gyerekkoromra, mindig azt mondták a lelkészek, hogy akkor vagy alázatos, ha nem kérdezel. Elfogadod úgy, hogy az egyház mondja. Akkor alázatos vagy. Hát ez nehezen sikerült. 14 év után már nehezen sikerült nem kérdezni, és nehezen sikerült elfogadtatni velünk ezt, hogy az az alázatos, aki nem kérdez. A testvér elmondta, hogy ő a Bibliából akart meggyőződni arról, hogy mi az, hogy igazi alázat. És elkezdte a Bibliát olvasni, akkor mi nem volt konkordancia, meg nem lehetett föllapozni, hogy most alázat van, 200 ilyen kifejezés a Bibliában, nem elkezdte a Bibliát természetesen, hogy az ösztöne vezette az apostoli leveleknél, meg bölcsességiratoknál, és elmondta nekem, hogy például fölfedezte Péter apostol első levele 5. fejezetében azt az igét, hogy alázzátok meg magatokat, és mi a folytatás? Istennek hatalmas keze alatt. És az első hályogot ez hullajtotta le a szeméről, hogy nem az az alázat, amikor mi emberek előtt olyan nagyon szelídnek, nagyon békességesnek akarunk látszani, és elfogadjuk az emberektől, vagy emberi vezetőktől, testületektől, hogy amit ők hirdetnek, hanem először is Isten hatalmas keze alatt alázzuk meg munkat. Ez is egy nagyon nagy kijelentés. Hogy amit ad Isten nekünk, tapasztalatot, kudarcot, nehézséget, alázzuk meg, fogadjuk el Istentől, biztos, hogy a javunkra fog válni. Vagy amit az Isten ad nekem, fölismerést, jobb, hogyha Istentől fogadok el valamit, mint a legjobb embertől is, alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas kez alatt. Rögtön az első ige, ami célba talált, ez volt, és utána elmondta még, hogy milyen igék, hogyan, milyen változást hoztak létre az életében, míg nem azt mondja, hogy egyszer föltette a kérdés, hogy Jézus a legfontosabb tanításaiban, a példázatokban hogy beszélt az alázatról. Akkor végig gondolta az összes példázatot. És eljutotta ugye az egyik legkülönösebb és legnagyobb hatású jézusi példázathoz, a talentumok példázatához, ami egyébként hát a mi korunknak szóló példázat, Máté Evangélium a 25. fejezetében a 4 példázat közül, ami a nagy apokaliptikus beszédet követi, ma délelőtt érintőlegesen erről is szó volt. És ugye átgondolta a talentumok példázatát. Hát 5 talentumot kapott az az első ember, hát kereskedett vele, kockázatot vállalt, tehát szerzett 5-öt. 2 talentumot kapott a másik, az is kockázatot vállalt, az is szerzett 2. Milyen alázatosnak látszik az a harmadik? Hát csak 1-et kapott. De azt is elásta. És olyan szépen beszél, hogy hát uram, tudtam, hogy te nagyon kemény, szigorú ember vagy. Ott is takarsz, ahol nem vetettél. Ott is aratsz, ahol nem vetettél. Hát is szépen elástam. Kapjad meg, micsoda alázat. Megdöbbent ezen a példázat, hogy ez lenne az alázat. Ő már tudta, hogy nem ez az alázat, mert akkor ez a könyv volt forgalomban, Krisztus példázata, én most már új kiadásban adtuk ki. De azért nézzétek meg majd a talentumok példázatában, Ellen White ehhez a következő megjegyzést fűző. Rögtön elővette ezt a példázat magyarázatát, olvasta, és a következőt lehet olvasni nekem a régi kiadás 252. oldalán. Sokszor hajlunk arra, hogy a rezs szolgát alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékait. Döbbentes ez a néhány mondat, nem? Ugye általában, amikor küzdünk valamiért, és akkor jönnek elénk mondatok, hogy kétszeresen a szívünkbe válnak, sokszor hajlunk arra, hogy a rest szolgát alázatosnak mondjuk. Őnek is elment az élete egy jelentékeny néhány évtizede azzal, hogy az alázatról elfogadta ezt és ezt a hagyomány, szokás, tanítást. Az igazi alázatosság egészen más. De erre csak az jön rá, aki tudakozza az írást, aki fölveti a kérdéseket, aki igét igen mellé tesz, példázatot példázat után gondol át, nem jelent szellemi törpeséget. Hányan gondolkoznak ma is, ugye, alázat, a szellemi törpeség. A törekvések hiányát, hát ne törekedjél, mert akkor nagyon benne van az emberi, a te magad lénye, tehát inkább fogd vissza magadat, és mindent úgy fogadj el, meg menjél a többiek után, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Ha valaki azt mondja, hogy eddig nem érvényes rá a dolog, de hányszor állunk félre azért, mert mi félünk attól, hogy kudarcot vallunk, félünk attól, hogy az emberek nem fogják majd szívesen fogadni ezt meg azt a megnyilvánulásunkat, és az utolsó mondat, hogy fölteszi a koronát, az igazán alázatos ember. Na és ezt mi nem tudtuk volna kitalálni, hogy ezt a mondatot hogy kell folytatni. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Ki tehát az alázatos ember? Aki az Istentől megismert igazságokat megcselekszi. Ez az alázatos ember, csak ezt a világ nem így tartja számon. Megkockáztatnám azt is, hogy erre a világ, meg sokszor a gyülekezet mit mond. Ez egy konok ember. Egy makacs konok ember. Hát mindig mást akar, mint a többi. mindig valahogy másféleképpen akarja elérni a céljait. De ennek a testvérnek nem kellett beszélni arról, hogy mi az igazi alázat. Ő az Isten igéjéből, és az Isten igéjének a tényleg ihletett magyarázójától fogadta el ezeket a dolgokat, és megváltozott a felfogása, a lelkülete, az egész magatartása és az egész élete. Mert kedves gyülekezet, olvasni a Bibliát úgy is lehet, hogy semmi közben nem változik meg. Hányan olvassák úgy a Bibliát? Olvassák évtizedek óta. És mi változik? Mi változik az életében? Semmi. Hát akkor minek olvassa? Soha nem felejtem el, egyszer egy testvérnőt látogattam Veszprémben, és azt mondja a férje, aki nem járt a gyülekezetbe, sőt, hát konokul kitartott amellett, hogy Isten nincs, és aztán minek olvassátok ti annyit azt a Bibliát? Tehát semmi változás nincs az életetekben. Nehéz ilyenkor megszólalni. Mert van ebben egy jó adag durvaság is, meg igazságtalanság is, mert azért hiszem, hogy annak a testvérnőnek az életében is volt nagyon sok változás, csak ez olyan könnyű azt mondani a másik ember, hogy semmi nem változik, de van benne egy olyasfajta igazság, hogy lettünk mi türelmetlen emberekből türelmesek, indulatosból szelidek, irigyből másokért küzdők, másokat helyzetbe hozók és megértők. Mit állít elénk az ige? Az ige azt állítja elénk, hogy az a megváltozott ember, aki betölti a törvényt. Nem csak megváltozik, nem csak megmossa ruháját a bárány vérében, meg is fehéríti ruháját a bárány vérében. Tehát aki teljesen 180 fokos fordulattal előbb a gondolkodásában, de utána az életvitelében, a magatartásában is megváltozik. Ez csak egyféleképpen lehet elérni, hogy tudakozni kell az írásokat, mert Péter apostol is azt mondja, hogy ti nem romlandó magból születtetek újjá, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké. Tehát be kell fogadnunk úgy az igét, és ez a második dolog, amit mond itt a kijelentés, hogy naponként tudakozták az írásokat, és másodikként azt mondja, hogy bevették az igét teljes készséggel. Ez a két dolog egybefügg, de mégis két lépcsőfok. Tudakozni az írásokat, hogy én nem embertől akarom elfogadni az életem mértékeit, az életem vezérfonalát. Én a jó Istentől akarom elfogadni. Mit mond az Úr, mit mond az én Teremtő, mire tanít engem az engemet ide erre a világra küldő Isten. Ez a tudakozódás. Na de utána jön egy újabb lépcsőfok. Bevenni az igét teljes készséggel, és azt mondani, eddig így gondoltam, és így cselekedtem, ennek vége. Eddig így gondoltam, és így cselekedtem. Tudom, hogy ennek nem lesz egyszer, hogy rögtön vége, de én addig küzdök, míg ez és ez a dolog ki nem tisztul az életemből. Én azt kérem, amit Pál kért, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Bevették az igét teljes készséggel. Kedves gyülekezet, ki az, aki minden feltétel nélkül elfogad egy igazságot? Ki az, aki azt mondja, hogy ez igazság, én eddig nem így csináltam, az életem bizonyos területei ezzel nem voltak összhangba, de ez igazság, és Istenem, adj ehhez erőt, mert én ezt magamban nem tudom megtenni, sőt, hihetetlennek látszik, hogy én ilyen legyek, de mivel ez igazság, mert én tudakozódva jutottam erre az igazságra, add, hogy bevegyem az igét teljes készséggel, és úgy éljek ezután, ahogy éljek. Elnézést, hogy ilyen példa történetet veszek, de én makacsul kitartok amellett, hogy sokszor az embereket bizonyos kis dolgokba lehet tetten érni. Ilyen kis dolog nálam az anyagiakhoz való viszony. Azért nevezem kis dolognak, mert szintén a Krisztus példázatai című könyvben, és ugyanebben a fejezetben van az a félelmetes mondat, hogy a mennyek országában nem lesz majd pénz. Nem lesz rá szükség. Mennyek országában nem lesz pénz. Nem lesz rá szükség. Mondom is a testvéreknek, hogy ezt a rövid időt, amit itt töltünk a földön, már ne sokat kavarogjatok annyit a pénz körül, ez egy rövid idő, aztán erre már nem lesz szükség. De ebben a rövid időben azért megnézem, hogy ki az, aki fedhetetlen és becsületes ebben a tekintetben. Megnézem azt, hogy ki az, aki ezt komolyan veszi erre a rövid időre, mert a mennyek országában nem lesz pénz. És hol itt, hol ott, hol amott azt látom, hogy kitetszik, kilóg a mezítelenség rúdsága. Testvér egyik testvér kölcsönkér a másiktól pénzt. nem tudja megadni. Mindennapos dolog. Az egész világban azt mondjátok, ebbe van a kölcsöntartozásban. Kérdezem a testvér teljes jó szándékkal, mert tudja ő is, hogy én tudok róla. Mondom, milyen erőfeszítést tettél azért, hogy megadd azt a pénzt? Hát azt mondja, nincsen, hát látod, nincsen. Hát miből adja? Nincsen. De nem azt kérdeztem, hogy van vagy nincsen, mert azt föltételezem, hogyha van, akkor biztos megadott. Hát ha nincs, akkor... De hogyha nincs, milyen erőfeszítést tettél azért, hogy téged valaki kisegített, x éve kisegített, most te magadénak érzed azt, hogy most te is valamilyen erőfeszítést... Hát azt mondja, ez neki nem jutott eszébe. Hát na, ez nagyon érdekes, mondom. Hát adjak ötletet, mondjuk, adok néhány ötletet. Te kölcsönkértél pénzt, nem tudod visszaadni. Hát kérjél más valakitől kölcsön, vagy kérjél 3-tól, vagy 5-től kölcsön, te tartozol, nem tudom én, 100 000 forinttal, kérjél 5 embertől kölcsön 20 000 forintot. Aztán majd szépen visszaadod, de akkor most megadtad annak, aki neked hitelezett, most egy más 5 embernél ketyeg az órád, hát mondom, tettél ezért erőfeszítést? Azt nem tett. Ő ilyenre nem gondol. Sőt, még meg is vádolnak sokan engem azzal, hogy miféle bolondságokat beszélek nekik. Hát ez nem járható út, nem életszerű út. Testvérek, hogyha én nem tapasztaltam volna a saját bőrömön, nem beszélnék erről. Én is kértem kölcsönt, nem is a magam dolgaira. Egyszer kértem a magam dolgaira egy építkezésnél. Megindító volt, hogy nyugdíjas testvérek azt mondták, hogy itt van a temetésemre eltett összeg, neked adom. Egy év múlva megadtam. Hát akkor az OTP ügyintézés egy évbe került. Ugye? Hát egy évig intézte az OTP, hogy én fölvegyem azt a pénzt. Meghitelezték nekem testvérek, megadtam, és most is vidéken voltam egy faluhelyen, és fölidéztem, hát azt mondja, már rég elfelejtettük, hogy neked adtunk, de mondom, nagyon nagyot adtatok, hát nélkületek nem tudtam volna elkezdeni az egész építkezést. Azt mondja, hát ez természetes dolog, hogy adunk, és ha nem tudom megadni, akkor kérek másoktól, vagy teszek valamit, vagy elmegyek külön munkára, vagy nem tudom én mit csinálok, de hát ha egy valaki segített engem, méghozzá hittestvérem, és nem adom meg, kérjem a jó Isten segítségét, hiszen ha egyszer felelősen vettem föl, mert valóban olyan dologra kellett, ami valós dolog volt, akkor ez adja meg, és erről a Bibliában nem olvashatok eleget? Bevévén az igét teljes készséggel, kedves gyülekezet, a hétköznapi életünkben ezek a kis apró dolgok vallanak arról, hogy nem az Isten igéje és nem az Isten igazságossága szerint élünk, hanem a hazug világ, hazug törvényeit átvéve ugyanazt tesszük emberekkel, mint amit kárhoztatunk mi is embereknél. Ez megengedhetetlen dolog. És ezt el kell mondani a gyülekezet előtt, ezt el kell mondani testvéreknek. Sokszor azt mondják a testvérek, hogy nincs a gyülekezetben szeretet. És akkor én azt kérdezem, hogy hol kezdődik, testvérek, a szeretet? Pál apostol a Filippi levél 2. fejezet 1. versében hol kezdi a szeretetet, amikor ennek a gyülekezetnek beszél? Azt mondja, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Helye van a szeretet vigasztalásának. De első helyre az intést helyezi. Azt az embert szeretjük, akinél vesszük a bátorságot, hogy szeliden, de határozottan figyelmeztessük és fedjük. Nem ott van a szeretet, ahol mindig szeretetről beszélnek, ott van a szeretet, ahol a hétköznapokban az igazság mértékéhez merjük odakötni az emberi gondolkodást. Tehát ott van a szeretet. Az első dolog, ha valakinél azt látom, hogy felelősséget érez a másik iránt, és oda megy, 4 szem közt természetesen, nem mindenki előtt kitárgyalva a dolgot. Én sem mondok itt neveket, csak a jelenséget nevezem meg. Ott azt mondom, hogy van szeretet, mert az az ember, aki a másikat becsapja, vagy meglopja, az Isten országába nem fog oda jutni. Akkor se, hogyha itt egymásra mosolygunk.
1: Nem fogja meglátni az örök életet. Nem fog találkozni Krisztussal a második eljövetelkor, hogy ő magához vegye őt. Hát bevenni az igét teljes készséggel annyit jelent, hogy igazságosan élni. Az élet minden területén igazságosan élni. Jézus ezt világossá tette a hegyi beszédben. Jézus elkezdte a hegyi beszédet, mint mondott, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek ország. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, a szelídek örökségül bírják a földet. És rögtön mit mond? Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Ez a negyedik boldogmondás. A megtérés után, mert egy szelíd, türelmes ember, az már valóban megtért ember, de az az ember éhezze és szomjúhozza az igaz életet. Az élet minden területén készséggel fogadja be az igét. Ha az ige meginti őt, ha egy testvér megfeddi őt, ezt a szeretet jelének tartsa, ne annak, hogy megsértődjék, és aztán mindenki előtt elmondja még tízszer, hogy ő rá mit mondott valaki. Kedves gyülekezet, a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy ezek a bérabeliek, tehát ez egy zsidó gyülekezet volt, tehát ez nem egy most lesz keresztény gyülekezet, de eddig már ez volt nekik a szokásuk, hogy ők így állnak hozzá a dolgokhoz. Pál nagyon nagy hatású evangelizátor volt, följegyzi az apostolok cselekedetét, egy több beszédét, csodálatos beszédek, de a harmadik dolog, hogy ezek utána néztek, hogy úgy vannak-e ezek. Kedves gyülekezet, hadd állítsam mindannyiunk elé az ötödik parancsolatot. A tíz parancsolat, minden egyes parancsolat a szent és igaz a számunkra. Ne felejtkezzünk el az ötödik parancsolatról. Az ötödik parancsolat kimondja a tekintélytiszteletet. Idősebb embereket tiszteljünk, előjáróinkat, ha fiatalabbak is nálunk, akkor is tiszteljük a gyülekezet vezetőit, a szombatiskola tanítója, bárki, akinek tisztsége van, az ország vezetőit és előjáróit mindenféleképpen tiszteljük. Egyáltalán a kereszténységet minősíti az, amit Péter apostol első levele második fejezetében így mond ki röviden, mindenkit tiszteljetek. Miért tisztelek én mindenkit? Jól neveltségből? Vagy azért, mert ezt követelitek, hogy most tiszteljek mindenkit, meg beszéljek erről szép szavakat? Nem. Kedves gyülekezet, azért tisztelek minden embert, mert Mózes első könyve 33. fejezetét nem tudom elfelejteni. Ahol egy testvér a testvérét, aki már több nehűségben élt, aki nagyon elvadult életet folytatott, de mégis a testvér ezelőtt a testvér előtt hétszer meghajtotta magát, Jákob Ézsau előtt hétszer meghajtotta magát, és mondta azokat a híres szavakat, ezt el nem lehet felejteni, a te orcádat úgy nézem, mintha az Isten orcáját látnám. A kereszténység napi gyakorlata ott kezdődik, hogy én ha ránézek a másik emberre, ha találkozom bárkivel, a professzortól a hajléktalanig, de én minden ember arcán Jézus Krisztus ábrázatát látom. Ő adta az életét mindenkiért. Az ember önmagában nem tiszteletre méltó. Az ember önmagában, hát egy elkeserítő tünemény. Az ember önmagában. De mivel valaki érte az életét adta, nem bírálom fölül Jézus Krisztust, hogy miért adta itt mindenkiért az életét, én az ő orcáját úgy nézem, mintha Isten orcáját látnám. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtetek, ő vele cselekedtétek meg. Kedves gyülekezet, a tekintélytiszteletnek ez a gyökere. Istent tiszteljük minden egyes kortársunkban, minden egyes emberben, bárkivel, ha összehoz benneteket az élet vagy a sors, mindig gondoljatok arra, hogy ő érte, az Isten adta az életét, egy drága kincse az Istennek ő is, te nem beszélhetsz vele nyesetlenül, durván, hányavetien, lerázva magadról, hogy nem érdekel a sorsa, nem foglalkozol vele. Így mondja ezt Ellen White, minden emberi kapcsolatot a keresztények óriási lehetőségnek tartanak. Megbecsülünk minden emberi kapcsolatot, de nem jól neveltségből, nem azért, mert így tartja a szokásunk, hanem azért, mert ez a hitünknek a mélységeiből tör föl ez elő, ahogy Jákob is természetesen azt mondta, a te orcádat úgy nézem, mint az Isten orcáját látnám. A tekintélyeket tisztelnünk kell, minden embert tisztelnünk kell. A béreabeliek nem tisztelték Pál? Dehogy nem tisztelték. De a béreabeliek, habár tisztelték a tekintélyt Pálban, de embert is láttak Pálban, és mindig válasszuk külön az életünkben ezt a két kifejezést, hogy tekintély tisztelet, ami az ötödik parancsolat tárgya, és tekintély elvűség, ami a világnak a szokása. A világon tekintély elvűség van, nem tekintély tisztelet. Az emberek nem szívből szeretik és tisztelik a fölöttük levőket, hanem azért, mert félnek tőlük, mert hatalmuk van őket leigázni, és ezért egy bizonyos ideig elviselik, hogy a nyakukon ülnek, politikusok vagy egyházi vezetők, teljesen mindegy. Az emberek előtt a tekintély elvűség lebeg, hogy befogom a számat, és nem mondok semmi rosszat aki fölöttem van. Ugye ez a híres karinti paródia, hogy ki meri figyelmeztetni a főnökét. A beosztottját mindenki meri figyelmeztetni. A főnököt próbáld meg figyelmeztetni, kidobnak a munkahelyről. Ezért a világon ez a szokás. A világon nincs igazi tekintélytisztelet, amit az ötödik parancsolat előír. A világban van tekintély elvűség, és ettől koldul a világ. Mert mindig azoknak van igaza, akik hatalommal rendelkeznek. Mindig van azoknak van igaza, akik fölöttünk vannak. Hogy mondja a nagy küzdelemben Ellen White, azt mondja, az egész történelem arról szól, hogy emberek, akik a tömegek fölött vannak, jól elnyomják a tömegeket. És a tömegek tisztelik őket. Hajjaj, hát amíg fölöttük vannak, tisztelik, utána aztán már szabad mindenki gyógybékát kiabálni rájuk. Hát ez is a világ hazugságaihoz tartozik. De kedves gyülekezet, mindannyian tiszteljük az időseket, tiszteljük az egyházunk vezetőit, de még jobban tiszteljük az igazságot. Egyszer hallottam egy testvértől, hogy nekem a legfontosabb a családom. Aztán a gyülekezet. Mondom, nem hagytál ki valakit? Ez olyan könnyen jön, tehát a legfontosabb a családom. Aztán a gyülekezet. Első helyre nem azt kellett volna állítani, aki az életét adta, érted? Neked nem, az életed nem Krisztus, és a meghalás nem nyereség? Hát miért nem ezt mondjuk? Nekem első Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, utána tisztelem a családomat, szeretem a családomat és a gyülekezetemet, na de miért nem első helyre, miért nem Jézust állítjuk? Még az önkéntelen elszólásaink is lelepleznek bennünket. A béreabeliek nem ilyenek voltak. A béreabeliek nem Pált ajnározták, meg nem nagy igehirdetőket, meg nagy emberi szónokokat. Ők utána néztek Isten igéjéből, hogy mit mond az Isten. És találkozott a két dolog, amit mondott az Isten, és amit hirdetett Pál. A negyedik kérdéshez Ézsaiás könyve 32. fejezetét lapozzuk fel, hogy mit jelent az, hogy nemesebb lelkűnek lenni? Mit jelent ez, hogy nemesebb lelkűnek lenni? Ézsaiás könyve 32. fejezetében a 8. vers, megint csak jól ismert vers, de mivel a Bibliában nem gyakori szóhasználat ez, ezért hadd gondolkozzunk el így, hogy látjuk is a verset, Ézsaiás 32. fejezet 8. verse, de a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Kedves gyülekezet, a nemes, ugye egy nemes, ez a történelemben egy fogalom, hogy nem paraszt, nem kézműves, hanem nemes. Mutatják a kutyabőrt, nemesi család. De a Bibliában egy más nemesi oklevelet akar nekünk átnyújtani a Jóisten. Azt szeretné, hogy mi is olyan nemes lelkűek legyünk, mint a béreabeliek. És a béreabelieknek mi volt a nemességük? Az, amit itt az ige mond, ki a nemes ember, aki nagy és igaz dolgokat tervel, nem vágyakozik, vigyázzunk, nem vágyakozik, mindenki vágyakozik minden szépre, jóra. Én tervbe veszem. Én azt mondom, hogy jön egy új év most például. Én másképp rendezem el az életemet. Én kérek az Istentől erőt arra, amire már 20-30 éve halljuk itt sokszor a felszólításokat, hogy első helyre az Isten országát állítsuk, és annak igazságát. És kiállítja első helyre az Isten országát, és annak igazságát. Ez is olyan könnyen kicsúszik a szánkból, nehezek az életkörülmények, sokat kell dolgozni, ez a nyavajás pénz, meg megélhetés, meg számlák, meg hitel, minden. Az embereket mind elborítják ezek a dolgok, kivéve egy embert. Azért legyünk nemes emberek, kedves gyülekezet, mert a nemes ember az úgy kiemelkedik a tömegből. Hogyan emelkedik ki? Hogy nemes dolgokat tervel. Azt mondja, hogy én tudakoztam az írásokat, bevettem teljes készséggel, ezért én úgy nem élhetek, ahogy eddig, én első helyre az Isten ügyét fogom állítani. Ezt eltervezem, ezt elgondolom, ehhez az Istenhez kérek erőt. Mit mond utána? A nemes dolgokban meg is marad. Az életünk nagyon nagy fokmérője az álhatatosság. Mennyire vagyunk kitartók? Szinte az egész életünk ezen múlik. Hát sok jó felbuzdulásra mindenki képes. Ugye Bírák könyve 5. fejezetében olvassuk a kijelentést, hogy nagyok voltak az elhatározások. Hát de ki az, aki véghez is viszi? Ki az, aki véghez is viszi? Előbb olvastuk, aki az alázatos ember, aki az Isten erejében bízva véghez viszi a menny szándékait. Kedves gyülekezet, álljatok tükör elé, hogy nemes emberek akartok-e lenni, de nem így, lelkileg, nemes emberek akartok-e lenni. Vagy eddig túlságosan nemtelen emberek voltunk, mert annyi mindent mondtunk, elhatároztunk, szónokoltunk, aztán mi lett belőle? Isten kire fogja adni az áldását és az erejét? Azokra az emberekre, akik nemes dolgokat tervelnek, és a nemes dolgokban meg is maradnak. Sokszor, aki itt a földön igaz és szép dolgot akar tenni, rögtön az első lépésektől jönnek nem közönséges akadályok. És akkor hivatkozunk arra, hogy hát nem tudtuk megtenni, mert jöttek az akadályok. Beteg lettem, megöregedtem, gyenge vagyok, ilyen meg ilyen csapás ért engemet. Kedves gyülekezet, jusson eszünkbe ilyenkor a Filippi levél 4. fejezete. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ki mondta azt, hogy te ma egészségesen fogsz majd valami nagy dolgot csinálni? Az emberiség nagyjai például, csak ezt a példát mondja most Arany Jánosról szólva, aki alig maradt életben, mint 10. gyerek, és egész életében a betegségekkel küszködött, úgyhogy már ki kellett vezetni a bélrendszerét és hasonló dolgok. Hát az emberiség nagy emberei rettenetes betegségek és kínok között. Hát Pascal például, aki 39 évet élt, hát szédült, és legalább 8 féle betegsége volt. És a legnagyobb dolgokat valósította meg. Pál apostol mit mond magáról, hogy ki beteg, ha én beteg ne lennék? Ki ne égne, ha én ne égnék? Hát tele vagyok bajjal, gyötrelemmel, na de mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát nekem első helyen az egészség van? Vagy első helyen az anyagi jólét van? Hát ha nincs Jézus az első hely, sem az egészség,

0: Keressük itt ezekre a problémákra a megoldást, tudakozva keressük, és ha megtaláljuk, akkor bevesszük azt az igét teljes készséggel, és ha törik, ha szakad, ha esik, ha fúj, aszerint én nemes ember vagyok, aki a nemes dolgokat nem csak elterveli, de azokban meg is akar maradni. Kedves gyülekezete, azt gondolom, hogy év végén és egy új év elején valahogy mindannyian hangoltak is vagyunk arra, hogy tényleg döntsünk, határozzunk, de ez tudakozódás nélkül nem megy. Csak egy röpke sóhaj. Csak egy röpke sóhaj. Most már a magamfajta idősebb emberek ilyen 10 éveket látnak elmenni. 10 éveket. Tudjátok mi az, amikor mi keresztségre készültünk, úgy gondoltuk, hogy hát évek alatt milyen nagy dolgokat meg lehet csinálni. Most meg 10 évek, most azt mondom, hogy 30 év. Hát az már csak idő. Hát mikor fogunk mi még 30 évet kapni? Hát valahogy gondolkozzunk el, hogy a Jóistennek egy tehetetlen, gyenge, emberi eszközei akarunk lenni. Szegény Sepsi László, akitől idén el kellett, hogy búcsúzzunk, mindig azt mondta, ti olyan nyöszörgő keresztények vagytok. Sokat nyöszörögtök. Ez is szíven talált. Nyöszörgő keresztény. Jobb lenne nemes lelkű kereszténynek lenni. Jobb lenne az Isten erejében bízva véghez vinni azt, amit az Isten meg akar tenni velünk, és amire elhívott bennünket szent hívással, amire kiválasztott bennünket. Kedves gyülekezet, ezt a 4 dolgot tartsátok magatok előtt, és törekedjetek arra, hogy ez a gyülekezet is bérre legyen. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaként a 242. számú énekünk első és második versét, majd imádság után a 3. és 4. versét énekeljük el. Tehát a 242. számú énekünk első és második versét, majd imádság után a 3. és 4. versét.

Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztusunk nevében hajtjuk meg magunkat előtted. Köszönjük ezt a szép példát, a béreabeliek jellemzését. Köszönjük, hogy volt és ma is lehet olyan közösség, amely valóban őszintén és határozottan tudakozza a te utadat, aki előtt akkor van bizonyosság és békesség, amikor a te utaidon járhat. Köszönjük, hogy bevehetjük az igét teljes készséggel, és a te igét teljesen átformál bennünket. Nem csak a gondolkodásban, a magatartásban, a lelkületben, a stílusban, a modorban is. Köszönjük, hogy nemesebb lelkű embernek akarsz látni bennünket, mint ahogy eddig voltunk. Köszönjük, hogy ezt újra felajánlod, Istenünk, mint akinél ott van az értelemnek és bölcsességnek minden kincse elrejtve. Hogy feltámaszd ezt a népet, hogy megerősítsd a mi gyülekezeteinket, és szerte a világon a te népedet, hogy rászolgáljunk arra a szép névre, amire elhívtál bennünket, hogy a te második eljöveteled útját készítsük. Köszönjük, jóságos Urunk, hogy eddig is ennyit tűrtél, ennyit elszenvedtél mi tőlünk. De tudjuk, hogy egyszer a kegyelem idő véget ér a nép esetében is, aztán majd a világ esetében is. Tudjuk, hogy nem lehet a türelmed végtelen és határtalan, mert ez a rossz tartósítását jelent.

menteni. Köszönjük, hogy még most is hívsz, és küzdesz értünk, hogy végre keressük először az Isten országát és a te igazságodat, és minden más te megadsz majd nekünk, amire itt szükségünk van még a földi életünkben. Segíts Istenünk, hogy minden egyes kapcsolatunkat meg tudjuk becsülni. Az ünnepek során is, amikor réglátott emberekkel találkozunk, rokonokkal, családtagokkal, ismerősökkel, a mi lelkünkben is ott legyen Jákobnak az érzése, hogy a te országodat úgy nézem, mint az Isten országát látnám. Segíts ebben, hogy meglátassék a te erőd, kegyelmed a te népeden, és hogy véghez tudjuk vinni azt, amire te hívtál bennünket. Légy ebben a mai nap is segítségül, áld meg mai napunk további részét, és erőddel, szereteteddel, vigasztalásoddal emelj mindenkit magadhoz, azokat is, akik nem lehetnek itt jelen. Jézus Krisztus nevében kértük ezt te tőled. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az 1988-89-es évi sorozatunk 7. előadásához érkeztünk. Sorrendben ez a 23. előadás az Ószövetségről. A mai témánk Dániel próféta könyve. Előre is felhívom szíves figyelmüket, hogy ebben az évben 5 alkalommal foglalkozunk Dániel könyvével. Először 4 előadás keretében, egészen február 14-ig, majd pedig az április végi előadás keretében még egy alkalommal, tehát összesen 5-ször. Hallatlanul fontos könyve ez az egész Bibliának, azért van szükség ennyiszer foglalkozni vele. A Biblia legközéppontibb személyisége Jézus Krisztus ebből a könyvből idézett talán a legtöbbet és a legfontosabb dolgokat, bizonyos fogalmak, mint Isten fia, Isten országa, emberfia, pusztító, utálatosság, stb. És innen valók, és ezeket is visszaidézte Jézus. És azért nagyon fontos könyv még, mert a Bibliában található 10 vázlat profécia közül az első 4 ebben a könyvben található. Ugye a Bibliában 10 olyan vázlat profécia van, amely egy adott ponttól kiindulva az emberiség történelmének a végéig terjed, és a 10 vázlat profécia közül az első 4, tehát a megalapozó vázlat proféciák ebben a könyvben találhatók. Ezért aztán a történelemben minden időben felkeltette a figyelmet Dániel könyve, hiszen a végső időkig szóló proféciákat tartalmaz, tehát a világtörténelem lezárulásáig, Jézus második eljöveteléig terjedő proféciák vannak ebben a könyvben. Szeretném megemlíteni, hogy a következő alkalommal az első vázlat proféciát fogjuk nagyon részletesen áttekinteni. Előre is szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy Dániel könyve második fejezetét legyenek kedvesek erre az alkalomra elolvasni. Tehát 2 hét múlva Dániel könyve második fejezete lesz a témánk, a Bibliának az első nagy távú proféciája Jézus második eljöveteléig. Most, ahogy tenni szoktuk, néhány rövid pontban összegezzük erről a könyvről a legátfogóbb ismereteket. A mai alkalom mint egy bevezető jellegű előadás, és egy bizonyos témának az embernek, a hívő embernek a politikai hatalomhoz való viszonya, ez lesz a mai témánk. Az első kérdés, hogy mit is jelent a könyv címe. Dániel könyvében ott áll a próféta neve, Dániel, és ez magyarra ennyit így lehetne lefordítani, hogy Isten az én ítélőm. Nagyon kifejező ez a név, ez a névadás, Dániel neve, ennyit jelent, hogy Isten az én ítélőm, mert valóban ebben a könyvben olvashatunk először, bibliai iratban először részletesen az ítéletről és a végső eseményekről. A héber kánonban ez a könyv a történeti könyvek között foglalja helyet, tehát Eszter könyve és Esdrás és Nehémiás könyve között. A mi Bibliánk, ahogy tetszenek látni, akik használják a Károlyi fordítást, a prófétai könyvek között találják Ezékiel után, akiről 2 héttel ezelőtt beszéltünk. Ugye a görög kánon, a Septuaginta kánonja az előbbi, az időszámításunk előtti 3. századból való, és ebben teljes joggal sorozták a prófétai könyvek közé. Némi igazsága a héber besorolásnak is van, hiszen Dániel könyve, hogy fel is rajzoltam a táblára, 2 világosan elkülöníthető részre oszlik. A 12 fejezetből álló könyvben az első 6 fejezet foglalja magában a történeti részeket. Ezek Dániel fogságba vitelétől, Nabukodonozor korától egészen Círus perzsa uralkodó időszakáig terjednek, és hogy fönn tetszenek látni az időrendi táblázaton, Jeremiás és Ezékiel próféták kortársa volt Dániel, akit az első fogolycsapatokkal vittek el Babilóniába időszámításunk előtt 606-605-ben. Az egész babiloni fogságot az idegen földön átélte, és valamikor a fogság lejárta után pár évvel halhatott meg, tehát körülbelül 90 évet élhetett a próféta, és ennek a hatalmas nagy korszaknak 4-5 eseményét részletezi könyvének az első 6 fejezete. Ezeket szoktuk nevezni történeti részeknek is, történeti szakaszoknak is. Noha jeleztem, hogy éppen a második fejezet egy hatalmas profétikus szakasz lesz. A 7. fejezettől a 12-ig terjedő részekben vannak a profétikus szakaszok. 4 vázlat profécia foglal itt helyet, tehát a második fejezet az első vázlat profécia, a 7. fejezet a második,
1: a 8.-9. fejezet lesz a harmadik, és a 10-től a 12-ig levő fejezet lesz a 4. vázlat profécia lelőhelye. Mint említettem, mind a 4 vázlat proféciát szükséges részletesen átvennünk, hiszen hallatlanul fontos az egész bibliai történelem szemlélet szempontjából, mint említettem, a világ történelem lezárulásáig tekinti át az eseményeket, természetesen bizonyos szempontok szerint. Nem egy földi történetírás szempontja, hanem bizonyos erkölcsi szempontok szerint tekinti át. Tehát Dániel az első fogolycsapatokkal 606-605-ben ugye Babilóniába érkezett, és jegyezzük meg, hogy itt töltötte be magas tisztségét, majd rátérek, hogy milyen tisztség volt ez. Tulajdonképpen a babiloni uralkodó udvarában, magában Bábelben és manapság Susánban, amely kicsit keletre fekszik ettől, mutogatják a turistáknak a sírját. Ez ugye nem megbízható hagyomány, de megjegyzem, hogy a több évszázadig fennmaradó hagyomány szerint Susán városában halt meg Dániel. Ennyit tehát a címről és a könyvnek a szerkezetéről. A második kérdésünk az az, hogy Dániel könyve milyen utóéletet is ismer a történelemben, hogyan tekintettek erre a könyvre az utóbbi több mint 2000 évben. Felrajzoltam itt a táblára, hogy tulajdonképpen Dániel könyvére egyes személyek is nagyon nagy hangsúllyal hivatkoztak, és majd fogom elemezni, hogy miért. Másrészt pedig bizonyos vallási csoportok, vallási mozgalmak is nagy eréllyel és hangsúllyal hivatkoztak ennek a könyvnek a tanításaira. Az első adatunk Josephus Flaviustól származik, akinek a fő művét, az Antiquitatis, tehát a zsidók története, ahogy magyarra ezt fordították, mindenkinek ajánlottam már a sorozatunk keretében. Josephus Flavius a zsidók története 10. és 11. könyvében beszél Dánielről. Először is azt szeretném megemlíteni, hogy Josephus elmond egy nagyon érdekes időszámításunk előtt a 4. században lejátszódó eseményt. Akkor, amikor Nagy Sándor, ugye a híres hadvezér, akiről még lesz szó, nyugat felől elfoglalja és bekebelezi az akkor már Babilónia omladékain felépült Médó-Perzsa, illetve Perzsa birodalmat, Perzsia legyőzése után Palesztinába veszi az útját. Mindenki úgy gondolja, a kíséretében levő szíriaiak és főníciaiak, hogy lerombolja majd Jeruzsálemet, ugye a híres nagyvárost, de a város előkelősége és papjai egy hatalmas menettel mennek a király, a császár elébe, és a császár mintegy megengesztelődik, ugye egész részletes a leírás a Josephus Flavius zsidók történetében, és akkor, amikor a császárt fogadja ez a papi küldöttség, akkor viszik elébe az ószövetségi szent iratokat, és mutatják neki Dániel könyvét, hogy tudnék, Dániel könyvében is található jövendőlés a görög világbirodalomról, arról, hogy egy görög ember fogja legyőzni majd Perzsiát. Ugye szeretném itt felhívni a figyelmüket, hogy majd, ha odaérünk, egészen pontosan megmondom, hogy a második és az első vázlatprofécia a második fejezetben, valamint a második vázlatprofécia a 7. és a harmadik vázlatprofécia a 8.-9. fejezetben fog erről részletesen beszélni, sőt azonosítja is Jávánnal, ugye a későbbi Görögországgal ezt a hatalmat. Tehát valóban egy óriási dolog volt, hogy Dániel, aki az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, egy több mint 200 évvel későbbi esemény pontosan megjövendőlt, ugye nyilvánvalóan nem a saját maga számítása és értelme alapján, hanem Isten kijelentése folytán. Josephus Flavius aztán, aki az időszámításunk szerinti első században élt, a történeti művében még tesz egy megjegyzést, hogy az első században hogy tekintették Dániel prófétát és a könyvét. Azt írja a művében, hogy hatalmas nagy megbecsülésnek örvendett Dániel könyve, azért, mert az Ószövetség iratai közül kivált a tekintetben, hogy pontos idői kijelentéseket is tett a megváltó eljövetelére, a világtörténelem számos fontos eseményére vonatkozóan. Maga ez a szó is, hogy világtörténelem, meg hogy a világnak valami egységes történelme, valamit át lehet tekinteni, ez is Dániel könyve tanulságai alapján mondható el, és ebből származik. A következő történelmi személy a harmadik században egy római püspök, az időszámításunk szerinti harmadik században, aki egy terjedelmes művet írt Dániel könyvéről, Hippolytos, görögül író, de Rómában élő püspök volt, akinek a műve ugyan elveszett, de az ókori forrásokból tudunk ennek az embernek a magyarázatáról, és én is az előadás sorozat keretében fel fogom majd használni Hippolytosz római püspök magyarázatát. A 17. század magányos gondolkodója Blaise Pascal, francia matematikus és fizikus, akinek ha a kezükbe veszik Gondolatok című művét, megláthatják, hogy mennyit foglalkozik Dániel könyvével, főleg a 8. és a 9. fejezettel. Newton, szintén természettudós, a 18. században azt a kijelentést teszi, hogy aki Dániel könyvét elveti, és ezeket a proféciákat nem tanulmányozza, az az egész Bibliát veti el, és az egész bibliai összefüggések sorozata ismeretlen marad előtte. És a 19.-20. század fordulóján élt, ugye szintén egy magányos gondolkodó, egy katolikus tanár és professzor, aki Kalocsán élt, Budapesten is tanított itt a Hittudományi Akadémián, Huber Lipót, akinek a századunk elejéről való a messiás megjelenése a Dániel próféta szerint című iratát szintén fel fogom használni. Ezek tehát az egyes emberek, akik a történelemben elszigetelten élnek az egyházuktól vagy más vallási mozgalmaktól, de őszinte keresésük a Bibliában elvezeti őket Dániel könyvéhez. De vessünk egy pillantást a mozgalmakra is. A középkornak az egyik híres zsidó mozgalma a karaita mozgalom. Ez a 10.-11. században jött létre, olyan képzett izraelita tudósokból állt, akik felül akarták vizsgálni az Ószövetséget, és magából az Ószövetségből szerettek volna megbizonyosodni arról, hogy a messiás eljött-e már a történelemben, vagy sem. És ezek a tudósok, akiknek a vizsgálataira szintén fogok hivatkozni, a 11. században nagyon közel kerültek ahhoz, hogy elfogadják Dániel könyve 9. fejezetét, amely egyedülálló jövendőlés a Szentíráson belül, egyetlen egy ilyen ószövetségi jövendőlés van, amely időre pontosan megmondja Jézus Krisztus fellépésének, kereszthalálának az időpontját. Sőt, nem jelképekben beszél, hanem szinte rámutat arra így fogalmazva, hogy kiirtatik a messiás és senkie sem lesz, hogy az eljövendő megváltónak, messiásnak szégyenletes halált kell halnia, kiirtatik a messiás és senkie sem lesz. A 16. századi reformáció és a 17. századi protestantizmus is a gondolkodása homlok terében tartotta Dániel könyvét, főleg Lutherre mondható ez el, akinek szintén fogom idézni majd a megnyilatkozásait erről a könyvről, valamint a magyar irodalomban, a magyar prédikációs irodalomban is ismeretes két szerző, akiknek a művét éppen nem régen, hát az elmúlt évtizedekben adta ki az akadémiai kiadó. Az egyik Laskai János, akinek válogatott műveit 1970-ben jelentették meg, akinek a Jézus királysága című művében esik szó Dániel könyvének proféciáiról, és ezeket ugye próbálja magyarázni. A másik protestáns prédikátor Kecskeméti Alexis János, akinek a prédikációs gyűjteményét 1974-ben jelentette meg az akadémiai kiadó, mint tetszenek látni, ugyanannak a sorozatnak a keretében régi magyar prózai emlékek második és ez a harmadik kötete, és ebben is nagy részletességgel esik szó Dániel könyvének profécia magyarázatairól. A harmadik nagy mozgalom, amely szinte, hogy úgy mondjam, Dániel könyve egyik proféciájának köszönheti a születését, az úgynevezett Miller mozgalom a 19. század elején. Miller egy amerikai baptista farmer volt, aki kezdte komolyan tanulmányozni a Bibliát, és követőket gyűjtött magának. A múlt század elején mintegy 1 millió millerista volt az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, és ebből a hatalmas nagy mozgalomból jött létre ugye az advent mozgalom, vagy advent közösség, amely Dániel könyve 8. és 9. fejezete alapján részletezte Dániel könyvének a végső időkre szolgáló magyarázatait. Valaki felvethetné a kérdést, hogy miért épp ebben az időben támadt szinte egy ilyen világméretű és felekezet közi mozgalom, tehát a katolikus egyházban is és a protestáns egyházakban is. Nagyon egyszerű a magyarázata, mert az a nagyon nyilvánvaló és magától értetődő tény, amit ma úgy elkönyvelünk, hogy a Biblia itt lehet a kezünkben, ez egészen a 19. század elejéig nem történt meg az emberiség kultúrájában.
0: Egyedül a reformáció állította vissza a Bibliát eredeti tekintélyébe a 16. században, de ez nem járt még együtt azzal, hogy minden ember kezébe Biblia került volna. Sőt, a 16.-18. századok között óriási vagyont kellett adni egy-egy bibliai példányért, amikor a brit és külföldi bibliatársulat, illetve az amerikai bibliatársulat megalakult 1803-ban és 1815-ben, akkortól fogva lett a Biblia tulajdonképpen olyan mindennapi olvasmánya és mindenki számára elérhető olvasmánya, tehát az emberiség történetében csak az utóbbi 2 évszázadban került minden ember kezébe, kerülhetett minden ember kezébe a Biblia, és egy egyszerű földműves ember, mint Miller, ugye a Bibliának nagyon szorgalmas tanulmányozása folytán jutott új felfedezésekre. Ennyi tehát nagyon röviden Dániel könyvének az utóéletéből, de nem lenne teljes ez az utóélet, ha ehhez még egy fontos dolgot nem jegyeznék meg. Az utóbbi 2 évszázadban az egész Biblia értelmezését tekintve fellépett egy tudományos igénnyel jelentkező magyarázat, és ez az úgynevezett történeti kritikai módszer. Ez először protestáns egyházakban alakult ki a 18. század közepétől, de aztán átterjedt a katolikus egyházra is a századunk elejétől fogva, és ez az úgynevezett történet kritikai módszer, ez a leghevesebben Dániel próféta könyvét támadta és támadja, mondván, hogy ez nem hiteles könyv, nem Dániel a szerzője, hanem az időszámításunk előtti 2. században az úgynevezett makkabeusi háborúk során keletkezett. Az előadás harmadik rövid pontjában szeretnék megemlékezni a szerzőség és a hitelesség néhány kérdéséről. Ugye egészen másként veszi az ember a kezébe a könyvet akkor, hogyha az bizonyítottnak látja, hogy a szerző valóban az eseményekkel egykorú volt, tehát az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, és egészen más a benyomásunk akkor, hogyha azt látjuk, hogy a szerző ugye 4 évszázaddal később vetítette vissza a gondolatait arra a korra. Ragadjunk ki néhány jellegzetes érvet a modern bibliakritikai magyarázat fegyvertárából, hogy mivel is támadják Dániel próféta könyvét. Az egyik fő-fő támadás, ami a múlt században kialakult, hogy Dániel próféta könyvében nagyon nagy szerepet kap, és ezen az estén őróla fogok részletesen beszélni, Nabukodonozor, az új-babiloni birodalom nagyhatású képviselője, királya, aki időszámításunk előtt 606-tól 562-ig uralkodott. Dániel könyvének az első 4 fejezete tulajdonképpen őróla szól. És azzal támadta ez az újabb tudományos magyarázat Dániel könyvét, hogy egy alapvető hibát követel ez a könyv, amikor Nabukodonozor teszi meg az új babiloni birodalom székhelyének, Bábelnek az alapítójának, illetve tovább építőjének. Tudnék, az ókori görög források nem sokat emlékeztek meg Nabukodonozorról, hanem Szemirámisz királynéről, akinek a függő kertjeit és az ő munkálatait, amelyekkel kiépítette Babilont, állandóan ezt emlegették. Ugye ez a Szemirámisz, ez egy legendás alak lett aztán a történelemben, és mindenki a görög forrásoknak adott hitelt, és azt mondták, hogy Dániel könyve, amikor a 4. fejezetében kijelenti, hogy Nabukodonozor építette újjá Babilont, és ő fejlesztette fel ezt a várost, ez csak is hiba és tévedés lehet. 1899-ben, érdemes megjegyezni a dátumot, már hivatkoztam rá Jeremiás könyvével kapcsolatban, 1899-ben érkezett az első német régész csoport Babilónia területére, és megkezdték a bábeli ásatásokat. Koldevály, ez volt a német régésznek a neve, aki 1899-től 1917-ig, tehát 18 évig ásatott ezen a vidéken. Az előadás végén le is fogom vetíteni majd az ásatások eredményeit, és az ásatások következtében eredményeképpen kiderült, hogy valóban ennek a városnak az új megalapozója Nabukodonozor volt, feltárták Nabukodonozor palotáját, feltártak ékirásos táblákat, különböző régészeti dokumentumokat, amelyek nyilvánvalóan bizonyították, hogy az egész Szemirámisz történet legenda, nem is ebben a korban élt ez a királynő, és egészen más várost fejlesztett, és nem Babilont, és a Nabukodonozorra való hivatkozás Dániel könyve részéről teljesen világos és egyértelmű. Ez a nagyon fontos ellentét tehát elesett. Ugyanakkor ezután is még fenntartotta ez a történet kritikai biblia magyarázat azt, hogy Jeremiás és Dániel könyve között bizonyos idői kijelentésekben feszültség van, nem fedik teljesen egymást. Nem volt nagy a különbség, egy évet lehet feltüntetni, amit Jeremiás kronológiai megjegyzése és Dániel időrendi megjegyzései között találhatunk, de hát mégis évként szolgálhatott egészen a századunk közepéig. A sok-sok ásatás és feltárás következtében ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a babiloni királyok egy különleges időszámítást követtek, amelynek az volt az alapja, hogy amikor király vagy császár lett közülük egy, amikor elfoglalta a trónt, az a trónra lépési évnek számított. Azt nem számították még uralkodási évnek, hanem uralkodási évnek a megkezdett egész esztendőt, első egész esztendőt számították, tehát először jött a trónra lépési év, és ahogy úgy mondjam, a második évtől lehetett számítani az uralkodási évet. Jeremiás és Dániel időbeli kijelentései között, tehát ezért nincs feszültség, mert az egyik a trónra lépési évtől számítja annak a királynak az uralkodását, a másik pedig az uralkodási év első évét veszi alapul. De volt még egy harmadik döntő érv is, amivel ma nem tudunk foglalkozni, csak megemlítem, hogy az új babiloni birodalomnak Nabukodonozor után, ugye különböző uralkodói voltak, Evil, Merodák, Nabonidész, és ennek a Nabonidésznek a fia Belsacár. Erről a Belsacárról a múlt század 70-es, 80-as éveig semmit nem tudtak. Megjegyzem különben, hogy van Dániel könyvében egy perzsa uralkodó, egy méd uralkodó helyesebben szólva, mert nem a nagy Dáreiosról van szó, hanem a méd Dáriusról van szó, akiről mind a mai napig nem tud a történettudomány. Nos hát, ilyen volt ez az új babiloni birodalom végső utolsó uralkodója Belsacár is. És mivel róla semmi nem került elő, csak is Dániel könyve 5. fejezete beszél róla, ezért kezdték ezen az alapon kétségbe vonni a Dániel könyvét, hogy itt egy mesés, kitalált alakról van szó, meg az az egész történet, ahogy elfoglalják Babilont, és a kéz megjelenik a falon, majd annak idején fogok erről beszélni. Hát ez csak Dániel könyvében található, és ez nem mondható hitelt érdemlő tudósításnak. Nos hát a múlt században, amikor Koldevály elkezdte a régészeti feltárásait, különös dolgok kerültek elő, egyet-kettőt én is le fogok majd vetíteni, olyan agyakhengerek, olyan ékírásos táblák, amelyek hírül adják, hogy akkor, amikor a médek és a perzsák megtámadták Babilont, akkor az akkori uralkodó Nabonidész nem volt a helyszínen, hanem egészen más vidéken járt, és helyette a fiát, Belsacárt nevezte ki, mint egy társula uralkodóként, ugye az ország vezetőjének. Nagyon érdekes különben, hogy amikor Belsacár előtt megjelenik a kéz a falon, és hát rémülten veszi tudomásul ezeket az ismeretlen szavakat ez a király, akkor hívja Dánielt, ugye Baltazár az akkori neve, és azt ígéri neki, hogy ha megfejti az írás értelmét, ugye mene-mene tekel ufárszín, akkor ő utána a harmadiknak teszi az országban. És ez többször is elhangzik Dániel könyve 5. fejezetében. Hát a kritikus tudósoknak az érdeklődését bizony felkelthette volna ez az érdekes megfogalmazás, mert általában, ha valaki király vagy császár és valami nagyot akar ígérni, akkor biztos azt szoktam mondani, hogy a másodiknak teszi meg az országban azt, aki valamit megfejt, vagy a tudtára hoz. Miért mondta az Belsacár, hogy a harmadiknak teszlek meg az országban? Azért, mert hát tudjuk, hogy Nabonidész volt az uralkodó, Belsacár csak társuralkodó volt, ő volt a második, és Dánielnek ő többet nem ígérhetett, csak annyit, hogy harmadik lehet az országban. Tehát ez az érv is megdőlt, nem csak a Biblia belső összefüggései alapján, ami alapján már régen megdőlhetett volna, csak hát a Bibliát nagyon kevés tudós veszi hitelre méltó műnek, és nagyon kevesen gondolkoznak úgy a Bibliáról, hogy a történeti részei teljesen bizonyosak, hanem megdőlt a régészeti feltárások következtében. Nem tudom végigsorolni az összes vitapontot, ha valakit érdekel ez az előadás után, szívesen válaszolok a kérdésekre, de olyan dolgokkal is gyanúsították Dániel könyvét, például, hogy arámi nyelvre vált át a második fejezetétől fogva, hogy ezért nem Dánieltől származik, hogy héberül kezdődik és arámi nyelvre vált át. Ez is megdőlt, hiszen az arámi volt a nemzetközi nyelv, a térség elfogadott nyelve, és végül is egy idegen világbirodalomnak a középpontjában írta Dániel a könyvét.
1: vagy ilyen kifogásokat emeltek fel, hogy néhány görög kifejezés is van Dániel könyvében, bizonyos zene szerszámoknak a kifejezése, és nem tudták elképzelni, hogy a 6. században a görög kultúra hogyan jelenhetett meg a perzsák udvarában, vagy éppen a babiloniak udvarában. Hát a történeti és régészeti feltárásokkal ez is bebizonyosodott, hogy a görög kultúra nem csak a hellenizmus időszakában, tehát a 4.-3. századtól fogva terjedt szét a Mediterránum keleti részén, hanem már jóval korábban. Tehát szerettem volna ezeket a, ahogy nevezik, bevezetéstani kérdéseket is útba ejteni, hogy valahogy nagyobb bizalommal lehessen hozzáfogni Dániel könyve olvasásához, amit mindenkinek őszintén kívánnék, hogy az elkövetkezendő több mint egy hónapban olvassuk Dániel könyvét, 12 fejezetből áll, nem olyan hosszú prófétai irat, és a következő alkalomra, mint említettem, a 2. fejezetet tekintsük át. Ezek után a következő pontban szeretnék immár rátérni a könyvnek a mondani valójára, és ahogy tetszenek látni, az 4 fejezet lesz a tárgyunk. Arról fogok beszélni, hogy Dániel hogyan került a babiloni udvarba, milyen megpróbáltatásokat élt át, és Nabukodonozor iránt ő és a társai hogyan mutatták meg az igazi hívő magatartásnak a mikéntjét. Szeretném először idézni az 1. fejezetet, amelyben arról van szó, hogy Nabukodonozor tényleg a történelmnek egyik zseniális uralkodója volt. Amikor elvitette a fogságba ezeket a héber ifjakat, kiválasztott közülük értelmes, bölcs, fiatal embereket, akiknek 3 évet biztosított, hogy ez alatt a 3 év alatt mindenféle tanulásban részt vehetnek, egy olyan műveltséget szerezzenek, amely őket képesíti, hogy vezető emberek lehessenek, és elsajátíthassák a káldeusok nyelvét, és a birodalmában ilyen embereket akart megtenni vezetőknek, tartományi tisztviselőknek. És ekkor találkoztak ezek a héber ifjak, Dániel mellett még név szerint említi a Biblia Sidrák, Misák és Abednégó nevét, ezeket megtaláljuk az 1. fejezettől fogva. Ekkor találkoztak a héber ifjak azzal a megpróbáltatással, amivel oly sok alkalommal találkozik az ember az életben, hogy egy bizonyos politikai hatalom iránt mi legyen a hívő ember magatartása. Az egész Dániel könyve 6. fejezete erről beszél részletesen, hogy egy ellenséges, egy elnyomó és egy más meggyőződést követő politikai hatalom iránt mi legyen egy meggyőződéses hívő embernek a magatartása. Nabukodonozor nem csak időt biztosított ezeknek az ifjaknak, nem csak tanulási lehetőségeket, hanem annyira közel akarta vonni magához őket, hogy a palotájában étkeztette őket, ugye a saját asztaláról kapták az ételt, és ekkor találkozunk azzal a történettel, amit Dániel könyve 1. fejezete elbeszél. Az 1. fejezet 5. versétől olvasom a leírást. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyet ő ivott, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Tudnék, hát tegyenek vizsgát. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme nevet adott nékik. Tudnék, elnevezte Dánielt Baltazárnak, Ananiás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednégónak. Figyeljék meg, hogy az első dolog, amit tesznek ezekkel a fiatal emberekkel, hogy más nevet kapnak. Ugye ez sem új jelenség a történelemben, hogy átkeresztelik a neveket, emberek nevét vagy városok nevét. Ez egy nagyon régi elnyomó politikai és taktika, hogy ezzel akarják tudatosítani, szuggerálni az emberekbe, vagy éppen kihasználni őket, hogy ők tulajdonképpen nem azok, akiknek születtek, hanem mások. Ezért ugye ez volt a módszere, hogy új

amelyekkel ők is éltek. És érdekes, hogy Dánielről ezt mondja itt a Biblia, hogy ő eltökélte a szívében, hogy ő ezt nem fogja tenni. Két dologra hadd hívjam fel a figyelmüket. Az egyik az, hogy a Bibliának egy óriási tanítása, ami itt csak nagyon, hogy úgy mondjam, érintőlegesen jut kifejezésre, hogy az ember egységes egész lény, és az embernek a lelki, az erkölcsi állapota, az semmivel sem fontosabb, mint a fizikai és a testi állapota. Mi bennünk emberekben az alkotó elemeink egységben vannak. Ugye? Tehát az, hogy milyen valakinek a lelki, az erkölcsi felfogása és állapota, az elválaszthatatlan a testi felépítésétől, egészségétől, az életmódtól, amit folytat. És Dániel ezt fontosnak tartotta. Pál apostol is fontosnak tartotta, mert ilyen határozott szavakkal fordult a korintus beliekhez, hogy azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy nem a magatokéi vagytok. És a ti testetek a Szentlélek temploma. Az ember egységes lény, és az emberben nincsenek alá meg fölé rendelt részek, minden alkotó elemünk rendkívül fontos, és ahogy vigyáznunk kell az erkölcsi tisztaságunkra, ugyanúgy vigyáznunk kell a testi egészségünkre, mert ezek kölcsönös függésben, kölcsönhatásban vannak egymással. Mint említettem, a Bibliának ez egy óriási tanítás. A Mózes harmadik könyve ugye jelentős részeiben ezzel foglalkozik, hogy az embernek milyen legyen az életmódja, a táplálkozása. A Bibliában vannak a táplálkozásra vonatkozó törvények, vannak higiénikus törvények, vannak a nemi életre vonatkozó törvények. A Bibliának az olvasásából kiderül az érdeklődő ember számára, hogy Isten nem csak az erkölcsi életre figyelt, nem csak a lelki élet összefüggéseit nyilatkoztatta ki, hanem a testi élet törvényeiről is beszélt az embereknek. Ugye sajnos ez a Bibliának egy, mint említettem, elfelejtett tanítása, de mindaz, aki ezt megismeri, arra biztos, hogy felszabadító hatással lesz. Itt is látjuk ebben a részletben, hogy Dániel két dolog ellen tiltakozott. Az egyik az olyan ételek ellen, amelyek nem egészségesek a szervezetre, amelyek a szervezet számára károsak, és az olyan italok ellen, amelyek részegítő italok. És ő, ahogy olvastam, eltökélte a szívében, hogy ezektől ő mentesíteni fogja magát. Nem tudok részletesen beszélni ezekről az egészségi törvényekről, hiszen egyetlen egy alkalommal a példabeszédek könyvéről szólva nagyon röviden kitértem, hogy mit mond a Biblia az alkoholfogyasztásról, de a sorozatunk kerete nem engedi meg, hogy erről ugye részletesen szóljak, de azért hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy a magyar könyvpiacon az utóbbi években nagyon sok ezzel kapcsolatos mű jelent meg, ha nem is mindegyik 100%-ig megbízható, nagyon sok túlzás van ezekben, de azért néhányat hadd ajánljak az önök figyelmébe, amelyet itt az előadás után is megvásárolhatnak. Ugye ez a Biofizetek sorozatban Olá Andor könyve az ötödik a Biofizetek sorozatban a reform életmód és étrend a természetgyógyászat. Mindenkinek nagyon ajánlom, egy kis füzet a leglényegesebb tudnivalókkal az emberi élet egészségéről, 16 forintba kerül. A másik könyv Ellen Gould White-nak a Boldog élet című műve a múlt század, illetve a századfordulóról. Ez egy nagyon részletes kifejtése a bibliai alapelveknek, a levegővel való éléstől, az életmódon, a táplálkozáson, hogy mit eszünk és mit iszunk, és miért lehet az egyiket, miért jár károsodással a másik. Tehát a bibliai alapelvek legrészletesebb kifejtése ez a könyvecske, a Boldog élet, ez 100 forintért kapható. Nem kapható, csak felhívom a figyelmüket, hogyha valaki ugye utána tud járni nagyobb könyvtárakban, egy református lelkész 1914-es könyvet, ezt már mutattam, Legyetek józanok, a bor szó a Bibliában, végig tekinti az összes bibliai előfordulási helyét ennek a szónak, 1914-ben jelent meg Észak-Amerikában, talán nagyobb könyvtárakban ennek is utána lehet járni. De azért hadd vessek bizonyos hangsúlyt a másik kifejezésre is, amit így olvashattam, hogy Dániel eltökélte a szívében. Azért gondoljuk meg a helyzetet. Dániel és társai egy ellenséges világbirodalom központjába kerültek. Hát hogyan voltak ők elég bátrak ahhoz, hogy újat húzzanak a babiloni uralkodóval? Hogy ők valamit visszautasítsanak, amit ő méghozzá jó szívvel ad nekik. Mert hiszen ez Nabukodonozor nagy lelkűségére vallott, elvégre neveltethette volna ezeket a derék ifjakat valami távoli iskolában is, de ő ott a királyi palotában tartotta őket, és lakatta őket, és
és hogyan merészelték ezt visszautasítani. Figyeljünk erre a kis kifejezésre, hogy Dániel eltökélte az ő szívében.

A Bibliának ez megint csak egy kulcs kifejezése. A Biblia arról beszél, hogy ha az ember valamit lát világosan, látja, hogy egy bizonyos kérdésben mi az igazság, akkor az ember ne késlekedjék, ne habozzék azt követni, hanem az ember határozza el magát, tegyen elhatározást, eltökélje az ő szívében. A Biblia szerint Isten csak ezután segít az emberen. Az Isten nem függeszti fel a nehézségeket, és nem akkor segít az emberen, amikor az ember még nem döntött. Amikor az ember dönt, választ, először csak belül, mint Dániel is azt mondja, hogy én ezt nem akarom tenni. Azután fog Isten segíteni ezen az emberen. Figyeljük meg, hogy ez a kis történet még valamire világosságot vet. Mégpedig arról, hogyha egy ember valamiben meggyőződött, valamit követni akar. Ha az igazi meggyőződés és igazi követés, az mindig párosul egy helyes modorral, egy megfelelő stílussal. Dániel, hogy úgy mondjam, nem volt fanatikus, és nem tűzte lobogóra ezt, vagy nem odavágta az udvarmesterek vezetőjének, mint hogy látni fogjuk, hanem Dániel csöndesen, szépen, szelíden igyekezett a kérését előterjeszteni. És ez mindig nagyon fontos. Sokszor mi meggyőződhetünk jó dolgokban, és érezhetjük belül, hogy valami igaz dolgot látunk és képviselünk. De ha ez nem párosul megfelelő modorral és stílussal, akkor ez egyrészt visszariasztja az embereket, és az emberek nem arra figyelnek, amit kér az illető, hanem a stílusra és a módszerre. Másrészt pedig maga az ügy sem oldódik meg, mert a lehető legritkábban vezet eredményre, hogyha izgatottan, a stílusban, modorban elhibázottan képvisel az ember valamilyen igazságot. Szeretném itt a figyelmükbe ajánlani, hogy Sámuel első könyve 3. fejezetében, a 20. versben van egy nagyon szép bibliai kifejezés. Sámuel első könyve 3. fejezet 20. versében. Így szólít Isten, hogy akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Egy nagyon nagy bibliai kijelentés. Akik engem tisztelnek, mondja az Isten, azoknak tisztességet szerzek. Azoknak az életében előfordulhat az, hogy belekerülnek egy olyan helyzetbe, amikor mást képviselnek, teljes szöges ellentétben valamit, amit egy hatalmi tényező képvisel. De az a hatalmi tényező meggondolja magát, hogyha látja a kitartást, az őszinte ragaszkodást egy bizonyos elfhez, az tisztességet ad nekik. Figyeljék meg, hogy hogyan adtak Dánielnek és társainak tisztességet. Az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és az italotokat. Minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek. És így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást. Tégy próbát kérlek a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tettek velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszott az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, és az ő italokul rendelt bort, és adott nékik zöldségféléket. Kedves hallgatók, milyen tapintattal, milyen szelíden adta elő Dániel a kérését. És milyen érdekes ez a megjegyzés, Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Ha az ember valamit képvisel, valamit val, ha a legigazabb, legszentebb meggyőződés ez, akkor még inkább kötelező ezt méltó módon képviselni. Nagyon sokszor az történik az életben, hogy az emberek rosszul képviselnek helyes igazságukat, és így dől romba minden. Dániel ezt a hibát nem követte el. Ő megadta a tiszteletet a politikai hatalomnak, a legkisebb kérdésben is. És miben adott Isten tisztességet és kegyelmet?
Isten még erőt is adott neki, hogy amikor az udvarmesterek fejedelme így visszakozott, és ugye azt mondta, amit egyébként a mai orvosok is szoktak mondani, annak, aki egészségesen akar étkezni, hogy kérem, hát maga le fog soványodni. Vagy a maga életében nem lesz, ugye, mivel ezt meg ezt nem eszik, nem lesz elég vas. A csontjai gyengék lesznek. A gyerekeit is miért neveli így, hát minek akarja őket nevelni? Gyengének és ványatnak? Kedves hallgatók, ez nem igaz. Ha a Bibliát elővesszük, és az első oldalon lapozunk egyet, már Mózes első könyve első fejezetében ott látjuk a Bibliának az alapelvét, hogy Isten a gabonaféléket és zöldségféléket, illetve a gyümölcsöket adta az embernek táplálék. Ez a két legfontosabb táplálék. Aki ebben tud részesülni, megfelelőképpen tud fogyasztani zöldségféléket, főzelékféléket, gabonaféléket és gyümölcsöt, ami például a mi éghajlatunkon különösebb problémába nem kerül, annak az alapvető táplálkozási gondjai megoldódnak, és egészségesen fog táplálkozni. Úgy, hogy Dánielnél ugye ez megmutatkozott, hogy azt mondta, hogy tégy, próbál 10 nap múlva, majd nézzél meg bennünket, akik így étkezünk, és nézzed meg azokat, akik továbbra is a király ételéről esznek, és 10 nap múlva azt látta Ariók, ugye ez a udvarmester, hogy ők tekintetre kedvesebbek, ugye pirosposgásak, egészségesek, ugye így mondja a Bibliánk, hogy kövérebbek, tehát semmiféle lesoványodás nem vette itt a kezdetét. Meggyőző volt ez a tapasztalat, hogy az udvarmester minden további nélkül belement, és adta azt ételül, amit Dániel és társai kívántak. Kedves hallgatók, mint említettem, a Bibliának nem középponti tanítása ez. De a Bibliában minden egyes rész fontos. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta azt Máté evangélium a 4. fejezete, 4. verse szerint, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik. Jézus Krisztusnak ez volt a Biblia szemlélet, hogy minden ige fontos. Nekem is itt az első fejezetnél meg kellett állanom, és ezt ki kellett emelnem, hogy egyrészt egy erkölcsi bátorságról tettek bizonyságot ezek a fiatalok, egy ellenséges nagyhatalom fővárosában ők vállalták a hitüket és a meggyőződésüket, de másrészt pedig szelíden és jó stílusban képviseltek egy egészségügyi igazságot, egy táplálkozás tani igazságot, amit nagyon jó lenne, hogyha emberek megismerhetnének, elfogadhatnának és így élhetnének. Számos betegség, számos borzalmas olyan baj, amely főleg most Magyarországon ugye érezteti a hatását, ugye az érelmeszesedéstől kezdve a szívbetegségekig, amelyeknek egyetlen egy közös gyökerük, ami ma már fogalommá vált, a koleszterin. Nem akarok tényleg ennél a problémánál sokat időzni, de hadd vessem fel önöknek a kérdést, hogy ki ismerte ezt a fogalmat akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Így benne volt a köztudatban, hogy kérem, hát ezek a táplálékok lerakódnak az érben, érszűkületet, érelmeszesedést idéznek elő, ugye a szívre milyen hatással vannak, ugye a vérre milyen hatással vannak, 20-30 éve nem sokat törődtek ezzel az emberek. De a Biblia több mint 3500 évvel ezelőtt írott könyvei, tehát 3500 évvel ezelőtt írott könyvei megkülönböztetnek állatokat, amelyek alkalmasak a táplálkozásra, állatokat, amelyek nem alkalmasak, hanem károsak az egészségre. A Biblia rámutatott arra, hogy a zsiradékfélék miért alkalmatlanok. A Biblia olyan részletesen beszél erről, hogy például még a halak között is különbséget tesz ebből a szempontból. Ki tudta azt, hogy bizonyos fajta halakban mekkora a koleszterin, másokban meg milyen kevés? Senki sem. Az utóbbi években bizonyította és igazolta ezt az orvostudomány, de csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Biblia valóban ember szerető. A szó igazi nemes értelmében embert szerető könyv, aki az embernek nem csak erkölcsi megújulását kívánja és ad ehhez erőt, hanem az embernek a teljes életének a megújulását, a szokásoknak, az életmódnak, a táplálkozásnak a megújulásával együtt. Vajon, hogyha az emberek erről tudnának, és a maga igazi összefüggéseiben és részletességében tudnának, mennyi sok szenvedéstől, fájdalomtól óvhatnák meg magukat. Ugye, mint mondtam, ebben a sorozat keretében nem beszélhetek erről, de egy vidéki városban például orvosok és egészségügyi dolgozók kértek arra, hogy erről részletesen beszéljek, és ha valakit érdekel ezzel kapcsolatos kazettákat is, mint említettem, hát írásokat is beszerezhet, nagyon sok fájdalomtól, szenvedéstől, bajtól óvhatja meg magát az ember.
Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia mindig hangsúlyozza, hogy a legkisebb igaz dolgot sem lehet megcselekedni hit és meggyőződés nélkül. Ha az ember ezt nem látja át, nem tanulmányozza, nem látja be ezeknek a dolgoknak az igazságát, akkor mit sem ér ezeknek a dolgoknak a képviselete. Gyorsan el is enyészhet az ember életéből, ugye egy bizonyos ideig való divat lesz, de aki ezeknek a dolgoknak a valóságát belátja, és elfogadja azt, hogy Isten mondja ezt az embernek, és Isten ember szerető, és az ember megjobbulását kívánó Isten, az készséggel és örömmel fogja ezt követni minden egyes részletében. És ezek után még annyit szeretnék elmondani az első fejezetről, hogy természetesen a vizsgát is le tudták tenni, nem soványodtak le később sem, nem mentek tönkre az ilyen táplálkozástól később sem, sőt Nabukodonozor megállapítása az volt, hogy ezek az emberek bizony csak nem 10-szer értelmesebbek, mint a káldeusok, mint a babilóniaiak. Dánielt magánál tartotta az udvarban, és így lett a király után, Nabukodonozor után egy főember, a próféta, a három másik héber ifjat pedig tartományi tisztviselőkül, vezetőkül rendelte, és ez adja majd a magyarázatát annak, hogy a harmadik fejezet szerint mi is történt ezekkel a fiatalokkal, Sidrákkal, Misákkal és Abednégóval. De mielőtt tovább mennék, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ennek a könyvnek nagyon nagy a zenei feldolgozás története is, olyannyira nagy, hogy az irodalmi feldolgozás történetet a mai alkalommal mellőzzük, de a zeneiekre talán rövid néhány utalást engedjenek meg. Nemrég jelent meg a magyar zeneboltokban a Ludus Danielis lemez, magyarul ez ugye Dániel játék, középkori magyar Dániel játékot ad elő a Schola Hungarica, majd egy rövid részletet ebből meghallunk. Általában ugye az ötödik fejezetet dolgozzák fel, a híres Belsacár jelenetet, Dániel könyvét teljesen ezzel azonosítják. A zenetörténetben egy másik feldolgozás Carissiminek, az ismert 17. századi olasz barokk zeneszerzőnek, ugye ezen a lemezen két oratóriuma van, az egyik a Jónás, a másik pedig a Baltazár. Ugye Dániel a Baltazár nevet kapja az udvarban, és ezért ez a címe a 17. század közepéről, tehát Carissimi oratóriuma a másik. A harmadik Händel híres oratóriuma a Belsacár, ugye ez az ötödik fejezet szintén, ezt állítja középpontba, hogyha lesz időnk, ebből is egy rövid kórust meg fogunk hallgatni, és egy északi zeneszerzőnek, Sibeliusnak a műve, a Belsacár lakomája, amelyet majd az ötödik fejezetnél fogunk meghallgatni. Most mielőtt tovább mennék a történeti részek vizsgálatánál, csak éppen ízelítőül a Ludus Danielisnek, tehát ennek a középkori játéknak a zenei feldolgozásából a bevezető néhány taktust hallgassuk meg, előadja a Schola Hungarica vezénnyel Szendrei Janka.

0: Igen, tehát ennyit ízelítőül egy középkor végi darabból, a Ludus Danielisből. Egyéb zeneműveket, mint említettem, fogunk hallgatni, és most szeretnék tovább menni az első fejezet után a másodikra térni. A második fejezetet, mint említettem, a következő előadáson fogjuk részletesen szemügyre venni. Én itt csak azt az összefüggést emelném ki belőle, amely Nabukodonozort jellemét és magatartását világítja meg. Nabukodonozor király egy alkalommal álmot látott. És ebben az álomban egy hatalmas nagy szobrot, és a szobornak a feje aranyból volt, a két karja ezüstből és a válla is, a gyomra részből, a lábszárai vasból, a láb ujjai pedig vas és cserép elegyékéből. Nem az egész látomást, arra nincs is idő, és mondom, a következő alkalommal ezt fogjuk megvizsgálni, szeretném kiemelni, csak azt, hogy ennek a nagy szobornak, ennek a nagy szobor kolosszusnak a feje volt aranyból. Dániel rögtön megmagyarázta neki az álomban ezt a mozzanatot, hogy Isten olyan jövendőlést adott neked, amely a te birodalmaddal kezdődik, és te vagy az aranyfej. Ezt a második fejezetben olvashatjuk, hogy Dániel ezt mondta Nabukodonozornak, hogy te vagy az aranyfej. Nabukodonozor tudomásul is vette a történelemről való proféciát, és abban azt, hogy az ő birodalma egy hatalmas nagy birodalom egy ideig. De aztán a harmadik fejezet elmondja, hogy Nabukodonozor dacolt ezzel az isteni kijelentéssel. Ő többet tartott magáról, mint amit Isten őróla elmondott. És ezért, hogy megmutassa, hogy ő nem csak arany fej, ezért egy hatalmas nagy szobrot öntetett, készítetett. Ugye a szobor méreteit megadja a Biblia, hogy 60 sing magas volt, 6 sing széles, ugye csak nem fél méter egy sing. Tehát ez a szobor csak nem 30 méter magas volt, ugye csak nem 3 méter széles, és egy óriási monstrum szobor, ugye nem csak a 20. században vannak a diktátoroknak szobrai, hanem ez már régen is megesett, ezt ugye felállította Dúra mezején, kirendelte az embereket, a tartományi vezetőket ennek a szobornak a felavatására, az ünnepélyes leleplezésére, és ott volt ezek között az emberek között Sidrák, Misák és Abednégó is. Kedves hallgatók, megint egy olyan mozzanat, amire azt mondhatják sokan, hogy ez éppen annyira jelentéktelen, mint amit az első fejezetben én kidomborítottam, hogy az ember az étkezésben milyen szabályokat követ. Hát jobb, hogyha az ember néha megkunyászkodik, meg fejet hajt bizonyos hatalom, meg szobrok előtt. Hát elvégre erről az utóbbi évtizedek is nagyon sok embert meggyőztek, hogy azért csak-csak biztosabb az, hogyha az ember mindig adandó szobrok előtt jó mélyen fejet hajt. Nabukodonozor is csak ennyit kívánt, nem is kívánt mást, nem is kívánt csokrokat, koszorukat, megcsókolását annak a szobornak, csak ennyit kívánt. Hogyha megszólal a lant, a citera, a hárfa, ugye az ünnepélyes külsőségek között, ugye elkezdődik ez a szobornak a leleplezése, akkor térdeljenek le a szobor előtt, mert ez őt, Nabukodonozort ábrázolja. Ő nem csak aranyfej, ő csak nem Isten. Ahogy általában a politikai hatalmak így mutatják be magukat, jönnek-mennek, pár évtizedig tart ugye a valós hatalmuk, de abban a pár évtizedben azt akarják magukról bizonyítani, hogy rajtuk függ minden, és rajtuk múlik minden, csak nem Isten. Kedves hallgatók, nagyon fontos téma ez, és Dániel könyve harmadik fejezete elmondja azt, hogy mi történt ezen az ünnepélyes szobor felavatáson. Minden tartományi tisztviselő fejet hajtott, térdet hajtott. Csak a három héber ifjú nem hajtott térdet. És most azért kell megint csak felolvasnom ezt a történetet, hogy láthassuk, hogy egy igaz meggyőződés micsoda csodálatos és páratlan stílussal járt együtt. Hogy ezek nem úgy kikérték maguknak, vagy nem élezték az amúgy is feszült helyzetet, hanem figyeljék meg, hogy micsoda finom stílus modor, micsoda szerény, de a másik embert meggyőzni akaró hang ez, amely az övék. De olvasnám talán az egész jelenetet, hiszen Nabukodonozor maga nincs ott a leleplezésen, ő ugye maga a szobor, hát miért kell, hogy ő is ott legyen, de ott vannak azok a káldea beli férfiak, akiknek rögtön feltűnt, hogy itt nem mindenki hajtott térdet. Itt vannak a feljelentők és a besugók. Figyeljük meg Dániel könyve 3. fejezete 8. versétől. Elmentek azért ebben az időben káldea beli férfiak, és vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig és mondták Nabukodonozor királynak: Király, örökké élj! te ó király parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le és imádja az arany állóképet, ugye szobrot. Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó, ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják. Figyeljék meg, hogy hogyan érvelnek ezek a feljelentők, ezek a besúgók. Ez klasszikus érvelés, ez a történelemben mindig ismétlődik. Először azzal érvelnek a király előtt, hogy téged ezek a zsidó férfiak nem becsülnek. Először is a királynak a személyes becsületét, személyes tisztességét féltik mód felett. Ezzel jól utat lehet találni mindenkihez, mert a hiúság egy emberből sem hiányzik. Főleg abból nem hiányzik, aki hatalomra jutott. És először a hiúságán megfogni, először azzal érvelni, hogy téged nem becsülnek, ez tulajdonképp már elég is lenne. De hogy sokkal szebben hangozzék a dolog, még hozzáteszik, hogy a te isteneidet sem tisztelik. És az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják. Kedves hallgatók, figyeljék meg, hogy minden feljelentésben és besugásban van igazság. Tudni, ebben is az volt az igazság, hogy nem imádják az arany állóképet, ez kétségkívül igazság van. De mindegyikben van hamisság és hazugság, tudnék, ezek a héber ifjak becsülték a babiloni uralkodót. Hát az ő szolgálatában állottak. Ez másféleképp nem lehetett elvégezni ezt a tisztséget, csak úgy, hogyha az uralkodót becsülték. És ezzel a jellegzetességgel nagyon sokszor fogunk találkozni. Ezt jól jegyezzük meg, mert például Eszter könyve ezen fog felépülni. Hogy az embert, amikor rágalmazzák, amikor bevádolják, akkor mindig olyannal terhelik, és olyan dolgokat szórnak rá, amelyek szemen szedett hazugságok, és ezek keverednek az igaz dolgokkal, és így veszélyes a rágalmazás és a feljelentés, mert abban tényleg van valamilyen igazság, és tényleg így értett célt Nabukodonozor esetében. Figyeljék meg, hogy Nabukodonozor mennyire bölcs és nagyszabású uralkodó volt, azért hiú ember volt, és hatalomra vágyó ember volt, de Nabukodonozor először szerette volna megmenteni ezeket a héber ifjakat. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót, erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor, és mondta nékik: Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek ki az én istenemet, és nem imádjátok ki az arany állóképet, amelyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. Mert ha nem imádjátok, tüstén bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Látszik jól, hogy ez az uralkodó először habozik, tétovázik, felajánlja újra a héber ifjaknak, hogy imádják őt, de aztán a végén az indulata nagyon is kicsap, amikor ezzel fejezi be a felszólítását, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Kedves hallgatók, azért képzeljük magunk elé ezt a jelenetet. Ott áll három ember egy szemmagában. Mindenki leborult. Mindenki imádta azt a szobrot. Ők hárman nem imádták. Maga az uralkodó rendeli maga elé. Ott vannak a besugók, a feljelentők. Hát meg lehet őrizni ilyenkor a nyugalmat? Ilyenkor az ember egyáltalán tud emberi nyelven beszélni, és nem az indulataival kitörni vagy visszavágni? Figyeljék meg, hogy amikor Nabukodonozor kiejti ezt a legindulatosabb kifejezést, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből, feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak: Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Így kezdik a válaszukat. Mintha azt mondanák: király, olyan igazságot fogunk neked mondani, ami mindenkor igazság. Most mi mondjuk, de ha nem mi mondanánk, akkor is igazság lenne. Ne csodálkozz ezen. Mi valóságot és igazságot beszélünk neked. Annyira, hogy nem is lenne szükség felelnünk erre az indulatos, erre a hatalomtól megittasult kérésedre. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Kedves hallgatók, amit mondanak először ezek a héber ifjak, nem a maguk mentsége, nem a maguk tisztázása, nem a hitelveik kifejtése, nem a műveltségük, a neveltetésük részletezése, hanem ezek az ifjak először Istenről beszélnek. És azt mondják a királynak, mi olyat Istent imádunk, akinek van személyes hatalma mindent megoldani. Nem ő neki vannak, nem ő van alávetve a törvényeknek, hanem ő neki vannak alávetve a törvények. Az égő tüzes kemencéből is ki tud bennünket szabadítani, és a te kezedből is, ó király. De figyeljék meg, hogy most hozzátesznek még ezt, ilyet is, de ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Kedves hallgatók, ezek a héber ifjak valóban hívő és meggyőződéses emberek voltak. Ők nem tudták, hogy Isten hogy fogja ezt a kérdést megoldani. De ők először bizonyságot tettek Isten hatalmáról, utána arról, hogy lehet, hogy az Isten nem menti ki őket az égő tüzes kemencéből, de ha nem tenné is, akkor sem fogunk imádni bálványokat és szobrokat. Mi akkor is ragaszkodunk az Istenhez. Nem tudjuk, hogy mit fog végezni az Isten, de mi akkor is az Isten szolgái akarunk maradni. Kedves hallgatók, milyen érdekes kis történet ez a Bibliában. Néhány nappal ezelőtt voltam egy kis vidéki városban, és ott az előadás után, a beszélgetés során sokan felvetették nekem, hogy az elmúlt évtizedekben micsoda nehézségek voltak a hívő, a vallásos emberek életében. Nem lehetett a vallást ugye az 50-es években ugye gyakorolni se tulajdonképpen, meg még utána is milyen megszorítások voltak. Mennyire jó az, hogy most már egy kicsit fel lehet lélegezni, most már van azért egy kis lelkiismereti, meg vallásszabadság is. És úgy részletezte az a hozzászó, hogy régen milyen nehéz volt a helyzet. Hát kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy ennél nehezebb helyzet soha nem volt. Hogy égő tüzes kemencébe bevettetni, így közvetlenül nyilvánvalóan, aki nem hajt térdet, az tessék, az égjen el, ennél nehezebb helyzet soha nem volt. Mit ér az a vallásosság, és mit ér az a hit, ami folyton a nehézségekre hivatkozva tulajdonképpen nem vállal semmit? Milyen ereje van annak a hitnek, amely azt mondja, hogy hát ilyenek voltak a körülmények, ekkor én ezért nem állhattam ki a meggyőződésemért a gyermekeimet, és azért nem neveltem lelkiismeret és meggyőződéseimet, mert tudtam előre, ha így nevelem, akkor ilyen és ilyen nehézségek lesznek. Kedves hallgatók, akik így gondolkodnak és így gondolkodnak, azok nem hitet vallanak, azoknak nem volt és nincs is meggyőződésük. Ez a pár szó a héber ifjak ajkáról bemutatja, hogy mi az igazi hit. Az igazi hit egy rendületlen meggyőződés az Isten valóságában, hogy Isten látja a mi problémánkat, tudja, hogy most mi elé kerültünk. És ő nála kész a szabadítás. Ő meg tud szabadítani, ha kell, az égő tüzes kemencéből is. De ha nem tenné is ezt az Isten, én az igazságot, a helyes felismeréseket magukért szeretem. Nem azért, mert nekem ebből előnyöm lesz, és ha nem lesz előnyöm, akkor már ott hagyom őket. Hát csak annak van erkölcsi értéke, amit én önmagáért szeretek, mint jót, mint helyeset, mint igazat. És figyeljék meg, hogy micsoda stílus és micsoda modor társult ehhez. Hogy azt mondták, hogy király, erre nem szükség felelnünk neked. Te fenyegethetsz tüzes kemencével, kitehetsz az állásunkból, bármit tehetsz velünk, mi a meggyőződésünket nem adjuk fel, mert az a legértékesebb kincse az embernek. Hát ez megérdemli a hit és a vallás nevet. Amit itt Dániel könyve 3. fejezetében olvashatunk, ez megérdemli azt a nevet, hogy ezek a fiatalok hívők voltak. De hát mit ér az olyan úgynevezett hit és vallás, amely azt mondja, hogy régen így, meg úgy, meg amúgy, és tulajdonképpen ezen segít valamit az, hogyha a körülmények jobbak lesznek? Nem segít. Mert belülettől még ő nem lesz több. Nem a jobb körülményekből lehet gyűjteni a hitet és a meggyőződést, a bátorságot, hanem személyes tapasztalatból, amit az ember szerezhet az élete minden napján az Istennel. És figyeljék meg, hogy Nabukodonozor beváltotta a szavát. Sőt, biztosra akart menni. Azt mondja a Biblia, hogy 7-szer inkább befűtette a kemencét, mert érezte, hogy ezeknek az embereknek a magatartásából erő származik. Tehát biztosra akart menni, hogy ezek tényleg megégjenek. annyira befűtette ezt a kemencét, hogy az ott dolgozó emberek közül sokan megégtek, akkor, amikor vitték őket az égő tüzes kemencéhez, és ezt a három ifjút bevetették a kemencébe. Az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett, megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, szólt és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetettünk-e a tűz közepébe megkötözve? Felelték és mondták a királynak, bizonyára, ó király. Felelt ő és mondta, íme négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. Ugye a király meg akarta nézni, hogy az ítélete hogy teljesül, leszalad ugye az égő tüzes kemencéhez, és látja, hogy nyugodtan járnak, kelnek ezek a megkötözve bedobott rabok, és a három helyett négy alakot lát. Ki ez a negyedik? Ki ez a negyedik személy, aki ott van az égő tüzes kemencében? Figyeljük meg, hogy Nabukodonozor is kiejt egy ilyen szót, hogy az ő ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. A Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy az Ószövetség idején a választott nép legkritikusabb küzdelmeiben a menny segítségét közvetlenül maga az Isten fia képviselte. Nem angyalok jöttek, Isten nem angyalok által nyújtott segítséget, hanem maga az Isten fia Jézus Krisztus jött el a földre, emberileg látható alakban, emberi formához hasonlóan, de az ábrázata olyan volt, mint az Istenek fiája, hogy ezt Nabukodonozor is önkéntelenül beismerte. A Bibliában nagyon sok ilyen történet van, kezdve Mózes első könyvétől egészen a Biblia végéig, az Ószövetség végéig, amelyek bemutatják Jézus Krisztust, mint szabadítót, mint megváltót, az Ószövetség idején is. Erre Nabukodonozor nem tudott mit tenni. Erre Nabukodonozor csak azt tudta tenni, hogy kivonszoltatta ezeket az ifjakat, és egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháig meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Ez egy döbbenetes tapasztalat volt. Nabukodonozor olyan tapasztalatokat kapott az Istentől, ugye leírja a harmadik fejezet, hogy ezután egy rendeletet is kiadott, amelyben elismerte, hogy létezik Isten. Létezik világ fölött álló, hatalmas, a törvényeket tudó és a törvényeken fölül emelkedő Isten, és ő tisztességet akar adni ennek az Istennek. A kedves hallgatók, az egész Bibliának az egyik legdrámai fejezete következik ezután, hogy Nabukodonozor annyira előre haladt a hatalom ittasságában, annyira megrészegült a saját maga nagyságától és dicsőségétől, mint bármely politikai hatalom. Mint bármely politikai hatalom és személy, aki a végveszély óráiban is csak monomániásan a maga nagyságát hangoztatja. Hát Nabukodonozor is ilyen volt, és egy alkalommal sétált ugye Babilonban, a palotájában, és azt hajtogatta, hogy micsoda nagy ez a Babilon, amelyet én tettem ilyen hatalmassá. Ugye innen tudjuk idézni azt, amiről beszéltem az előadás elején, hogy Nabukodonozor építette ki ezt a várost, és ebbe a gondolatban Nabukodonozor teljesen belezavarodott. Teljesen belezavarodott. Őrült lett. Ugye a hatalmi téboly egy nemébe esett bele a király, és 7 évig őrületben élt, mégpedig úgy, hogy a mezők füvét ette, hogy állatokkal járt. Hatalmas nagy csoda, hogy eközben senki nem pályázott a birodalmában a helyére, ugye egy fölfoghatatlan dolog, hogy senki nem követett el puccsot, vagy nem tette el láb alól a királyt, nem lépett a helyébe, és 7 év után tekint fel az égre Nabukodonozor, ismeri el az Isten hatalmát, ismeri meg Isten nem csak mint hatalmat, hanem erkölcsi jóságot is. És akkor tér meg a király, és a Biblia szerint ebben Dánielnek óriási szerepe volt, hogy a babiloni birodalom uralkodója Nabukodonozor egy pogány isteneket imádó királyból tulajdonképpen egy Isten hívő, az igaz Istent imádó király lett. Ugye erről is kiad egy rendeletet Nabukodonozor, és Ezékiel könyve 14. fejezetében a 14. vers sejteti, hogy ettől a pillanattól fogva az egész fogoly nép körében Dániel miért kap akkora nagy tiszteletet. Ezékiel könyve tudnék azt mondja, maga Isten mondja ezt, hogyha hárman állnának előttem, Noé, Dániel és Jób, csak az ő lelküket menthetnék meg, nem ennek a népét. Tehát a Biblián belül Ezékiel könyve, ugye Isten szavaként Dánielt, Noé és Jób pátriárkák magasságába helyezi, és ettől a pillanattól fogva, miután Nabukodonozor megtér és Nabukodonozor hívembe lesz, Dániel neve is ismeretes lesz az egész birodalomban, és valóban Dániel, hogy majd később fogunk foglalkozni az életével, a király után a közvetlen azutáni posztokon is meg tudta őrizni az éles látását, a határozottságát és az erkölcsi tisztaságát. Kedves hallgatók, ebből az első négy fejezetből, hogyha eltetszenek otthon olvasni, le lehet vonni a következő alapvető következtetéseket. Egy. Az az ember, akinek lelkiismerete van, hite van, meggyőződése van a szónak a bibliai értelmében, mindig tiszteli a világi hatalmat. Mert az egyik hatalom olyan, mint a másik ő előtte, jön az egyik, megy a másik, sok minden nem változik, a színek változnak, esetleg a módszer, stílus egy ideig változik, de tulajdonképpen itt a Földön, aki hatalomra tör, és aki a hatalmat ilyen eszközökkel szerzi meg, mint az erőszak, fegyver, attól ennyi várható, több jobb nem. De ő, a hívő, a meggyőződéses ember mindig az embert látja a hatalom képviselőiben is. Ezért tiszteli mindig a hatalmat, mert egyrészt a hatalom, hogy mondja Pál apostol, az Istentől adatot, másrészt viszont a hatalmat mindig képviselik hús és vér emberek, akik, mint Nabukodonozor, megváltozhatnak. Hol van az megírva, hogy azok nem változhatnak meg, akik ma talán a hatalommal a leginkább visszaélnek? Vagy a hatalmat úgy képviselik, hogy emberek ártalmára teszik ezt? A Biblia tud egy-két olyan történelmi személyiségről, de hát most maradjunk csak Nabukodonozornál, akik emberileg megváltoztak és megjobbultak. Tehát egy hívő ember soha nem élezi ki a hatalommal való viszonyát, ameddig csak lehet, elmegy abban, hogy a hatalmat meggyőzze arról, hogy ő nem akar semmi rossz a hatalom ellen. Ő egyedül a lelkiismeretét, a hitét akarja követni. Második fontos dolog, hogy ugyanakkor viszont egy hívő ember a hitéhez, a meggyőződéséhez akkor is ragaszkodik, hogyha az égő tüzes kemencével fenyegetőznek neki. Ez érdemli meg a vallás és a hit nevet, amit ez a három héber ifjú bemutat, és ekkor, ugye jegyezzük meg, jó lesz a bibliai kifejezést, hogy akik nekem tisztességet tesznek, azoknak én is tisztességet szerzek. Isten megadta az erőt ezeknek az embereknek, hogy képviseljék a meggyőződésüket, és úgy képviseljék olyan stílusban és olyan felfogással, ami megnyerő volt. Tehát a fanatizmus, a túlkapás minden formája távol van a Bibliától. Ez a második fontos dolog, amit el kell, hogy mondjunk. És a harmadik dolog, amivel fogunk majd foglalkozni az elkövetkezendő előadásokon, hogy a Biblia ezzel veti meg az alapját annak, hogy a hívő közösség viszonyulását a hatalomhoz is bemutassa. Mert nem csak egyes emberek vannak a világon, hanem csoportok, közösségek, gyülekezetek, egyházak, és Dániel könyvétől kezdve meg fogjuk látni, hogy Isten mit mond arról, hogy egy igazi hívő közösségnek mi legyen a viszonyulása a hatalomhoz. Tehát nem csak egy hívő embernek, hanem igazi hívő közösségnek mi legyen a viszonyulása a hatalomhoz, és azért indul ki a Bibliának négy vázlatproféciája ebből a korból, tehát a babiloni, méd és a hellenista korból, mert ezek azok a hatalmak az emberiség történetében, amelyek először képviselték vasmarokkal a hatalmat. Minden, ami ezután következik a történelemben, tulajdonképpen a babiloni, a perzsa, a hellenisztikus és a római hatalommal való élésnek a továbbfolytatása, a továbbfejlesztése, ez van a világ történelmének végéig. De hogy ez mikből áll? Mi van? Hogyan jut hatalomra, és mi a hívő közösségnek a feladata? Ezt már nem részletezhetjük a mai alkalommal, hanem erre külön előadásokat kell nyitnunk, és mint említettem, a második alkalommal Dániel könyve második fejezetét fogjuk részletesen megvizsgálni. Most azonban még pár perc erejéig nézzük meg a régészeti feltárásokat, és egyáltalán Nabukodonozor Babilonját. Tehát az áttekintésünket, tehát Babilon feltárásával kezdjük. Ilyen a városnak, illetve hát a romoknak a képe, Ma, amikor mindenki végig mehet ezeken az utcákon, illetve a romok között, ugye azt hagy jegyezzem meg, hogy ez a Babilon városa, ez azonos a Biblia első fejezeteiben említett Bábellal, vagy Babili, ugye sumér, akkád nyelven, a Babilon elnevezés görög eredetű, de mivel a görögök voltak azok, akik a földközi tenger keleti részét hát leírták, és Hérodotosz, ugye a történetírás atya volt az, aki ezt beutatta és bemutatta a világnak, ezért általában a görög elnevezésekhez ragaszkodunk, azért mondtam én is mindig Babilont, és nem Bábelt vagy Babilit, ahol tehát az ásatásokat 1899-ben kezdte meg Koldevály. Nézzük a következő képet, itt különböző részeit látjuk. Bábelnek egy óriási terület, amelyet fel kellett tárni, néhol több 10-20 méter mélységben, itt is látjuk a méreteket. Természetesen ezek a városok a földdel lettek egyenlővé a történelem sok-sok vihara közepette, kétszer-háromszor is lerombolták őket, és azért is kellett mélyre menni, mert különböző korokból kerültek elő városfalak és építmények. Menjünk tovább, nézzük ezeket a részeket. Vannak aztán meglepően magasan megmaradt, és szinte hát az egész palota szerkezetet visszaadó romok is. Látjuk, hogy nagyon fejlett volt a téglavetés és a fazekasság, zománc, kerámia, ezeket is fogjuk majd látni. Főleg aztán a perzsa időszakban is a művészi erejüknél fogva nagyon híressé váltak. Menjünk tovább, még nézzünk néhány képet Babilon feltárt romjairól. Ez óriási régészeti szenzáció volt, és az emberiség történetében az egyik legnagyobb expedíciót vezette Koldevály. Menjünk tovább. Ugye, hátrafelé, hogyha lehet. Igen, mehetünk tovább, nézzük a... Igen, ezt már a múlt alkalommal is bemutattam, ez volt tulajdonképpen Nabukodonozor idejében az Istár kapunak a környéke. Itt sokkal nagyobbak, hatalmasabbak a falak. Magát Babilon különben háromszoros falgyűrű vette körül, és az egykorú leírások szerint egy-egy falon két négyes fogat egymás mellett is elfért. Ugye, tehát óriási erődítményrendszer volt ez, az ellenség minden várható betörésével szemben. Ezeknek a hatalmas palota soroknak az alján fedezték fel azokat a bizonyos agyag cserepeket, amelyen a Jeremiás könyvében megörökített eseményekre is fény derült, Jojákin király fogságával kapcsolatban. Menjünk tovább. Ez volt Nabukodonozor Babilonja, itt látunk róla egy kis vázlatot. Ugye a híres felvonulási út, aztán tulajdonképpen ez a Etamankinak nevezett Bábel torony, hiszen a Bábel torony építése után itt mindig megismétlődött a hatalmas nagy tornyok építésének a kultusza, ezeket is fogjuk látni. Ugye különböző templomok, az Újváros és az Eufrátesz folyó, ahogy hát különböző korokban más és más helyre terelték Babilonban ennek a folyását. Majd fogunk arról beszélni, hogy Belsacár idejében hogyan eshetett el ez a hatalmasan megerősített város, éppen az Eufrátesz folyó vizének elterelése folytán. Menjünk tovább. Itt látjuk Nabukodonozor palotáját, mindössze ekkora volt ez az alaprajza, egy óriási kiterjedt palota, ahol valóban léteztek függőkertek, hiszen a maga város sivatagos részen épült, és hát a zöld nagyon ritka dolog volt benne, de az uralkodók számára biztosították ezeket a több lépcsős teraszokat, hogy úgy érezzék magukat, mint a paradicsomban, ahogy ők mondták, tehát egy erdős és hát zöld övezetű vidéken. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy Koldevály hogyan rajzolta le ezt a századunk elején, hogy ő így gondolta el, hogy ilyen lehetett a palota, amelynek előbb láttuk a vázlatát, hogy különböző szinteken, tehát lépcsőkön kezdődtek ezek a kertek, nem azonosak tehát Szemirámisz függőkertjeivel, de a név már örökre rajtuk maradt, még akkor is, hogyha Szemirámisz nem itt élt, soha Nabukodonozor függőkertjeinek ezt nem fogják nevezni, holott ő építette őket. Menjünk tovább. Hát ez volt a híres felvonulási út, úgy, ahogy ma Berlinben az Elő-Ázsiai Múzeumban látható. Itt vonult be mindig a király Nabukodonozor, ugye a kárkemisi győző, aki az egyiptomiakat megverve alapozta meg a világhatalmát, és az ütközet közben jutott el hozzá a hír, hogy édesapja 21 évi uralkodás után meghalt, és ekkor tért vissza Babilonba és ragadta magához a hatalmat. Mint mondtam, időszámításunk előtt 606-605-től 562-ig uralkodott, tehát több mint 40 évig, és valóban megalapozta az új babiloni világbirodalmat, valóban aranyfej lehetett. Itt látjuk a távolban ezt a bizonyos bábeli torony építményt, amelyet majd közelebbről is szemügyre veszünk. Menjünk tovább. Hát így fest most az Istár kapu. A berlini Pergamon Múzeumban ez az a híres Istár kapu, amelynek a borítása, ez a különböző színekben pompázó égetett agyag. Mehetünk tovább. Ez a felvonulási út egy más nézőszögből. Itt látjuk a hatalmas nagy építményeket. Menjünk tovább. Mindezek az Elő-Ázsiai Múzeumban vannak, mint makettok. Itt is a múzeum folyosóját látjuk. Ide el lehet látogatni és megnézni ezeket az emlékeket, mehetünk tovább. Ilyen volt Nabukodonozor palotájának egyik homlokzata. Ugye a jellegzetes állatdísz az oroszlán, ezzel fogunk találkozni majd Dániel könyve 7. fejezetében, Babilóniának a jellegzetes sivatagi állata mind a mai napig, ugye Irán és Irak van ezen a területen manapság. Menjünk tovább. Itt látjuk Nabukodonozor egyik feliratát, ahogy az ásatások során ez előkerült. Nézzünk meg egy másik feliratot. Tehát Nabukodonozor személyes rendelkezéseit is előásták a németek, és különböző törvényeiből is előkerültek példányok. Mehetünk tovább. Ugye itt van ez a hatalmas oroszlán, ezt a szobrot is megtalálták, majd erről fogok részletesebben beszélni, egy ember gyűr maga alá, és Babilon világhódító hatalmát és Nabukodonozor erejét akarja szimbolizálni. Tovább. Ugye hatalmas nagy kultuszok felvirágzásának helye az Istára, Bél kultusz és egyéb más istenségeknek egy szinte gyűjtő medencéje volt Babilon, és ezért a Biblia is fogja jelképes értelemben használni, mint a hamis vallások gyűjtőhelyét vagy politikai kapcsolatát. Menjünk tovább. Hát ilyen volt ugye a rajz szerint az Istár kapu és a szentély, ugye az istenség szobrával. Ilyen kövezett, hallatlanul modernnek tűnő város volt Babilon több százezer lakosával. Menjünk tovább. Ilyen hatalmas házaik voltak a jobb módú polgároknak. Ezeken nagyon kevés ablak volt, hiszen, mint mondtam, sivatagos város volt, és mindenki behúzódott a meleg elől. Tehát egy rendkívül egészségtelen, ablaktalan városépítkezés, ez is az emberiség történetében nem az utóbbi évtizedekben vagy évszázadokban kezdődött, hanem ahol városok kifejlődtek, ott az egészségtelen életmód és lakáskultúra is kifejlődött. Menjünk tovább. Ilyen szűk sikátorokon jártak az emberek, hogy most feltárták, a következő képen látjuk is ennek a mai maradványait. Ezért pusztíthatott tűzvész, járványok az ilyen ókori nagyvárosokban. Mehetünk tovább. Itt látunk feltárásokat még mélyebbről. A csatorna és a vízhálózat is kiépített volt, tehát senki se úgy gondolja el, hogy valami parlagi hely volt ez a Babilon, hanem a vizet, a csatornázást is megoldották, ilyen hatalmas, nagy, égetett agyag hengereket tapasztottak egymáshoz, és ezeket is sikerült feltárni. Menjünk tovább. Most itt látjuk a nagyon fontos régészeti emléket a Nabunaidról, aki megosztja az uralkodását Belsacárral, a fiával, és ezért ígérhető majd Dánielnek harmadik helyet. Ennek a kis táblának a feltárása igazolta egy csapásra Belsacár létezését, amelyet különben angol nyelven írott monográfiák az 1920-as évben igazoltak végérvényesen. Sajnos magyar történelem könyvekben és általában a magyar teológiai irodalomban nem nagyon vesznek erről tudomást, holott szakállas már a probléma, és régen bebizonyosodott Nabunait fiának, Belsacárnak léte és társuralkodói minősége. Menjünk tovább. Itt van ez az égetett agyakenger, amelyben Círus Perzsa uralkodóról mondja el a szöveg, ugye egy ékirásos agyakenger, hogy hogyan is vette be Babilont, és hogyan is pusztította el Belsacár idején a fővárost. Mehetünk tovább. Néhány képzőművészeti alkotás, Jeruzsálem ostroma, első ostroma, amikor Dánielt elvitték a fogságba. Menjünk tovább. 18. századi biblia illusztráció, az aranyszobor imádása, amikor is ugye a héber ifjak nem hajolnak meg, itt van már az égő tüzes kemencének a füstje, és itt van Nabukodonozor, aki bevetteti őket. Mehetünk tovább. Itt van a három héber ifjú a tüzes kemencében, és a negyedik, úgy sejtelmesen a háttérben, egy kora keresztény katakomba freskóról, Rómából. Mehetünk tovább. Itt van Holbein híres metszet sorozatából, az Ikónészből, 1538 Lyon, az égő tüzes kemencében a héber ifjak, és Nabukodonozor, aki megjelenik, és ugye a hatalmas lángok megölik az embereket. Mehetünk tovább. Dániel próféta ábrázolás a sínai félsziget Szent Katalin kolostorában megmaradt gyönyörű mozaik. Görög nyelven a neve is ott van, Dániel. Általában fiatal embernek ábrázolják mindig, még a 70-80 éves Dániel.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.